eséshez, szédüléshez, ájuláshoz, valamint a krónikus betegek állapotának romlásához vezethet. Az újabb hőhullám miatt a Magyar Víziközmű Szövetség arra hívja fel a figyelmet, hogy a nyári forróság idején különösen fontos a tudatos és takarékos vízhasználat. A szervezet szerint az ivóvíz stratégiai jelentőségű erőforrás, amelynek megőrzése közös felelősség. Kánikulában a csapvíz a legjobb, legegészségesebb és legkörnyezetbarátabb szomjoltó, ezért mindenkit arra kérnek, az ivóvizet elsősorban az alapvető szükségletekre, ivásra, főzésre és tisztálkodásra használják. A vadállomány tömeges pusztulásának megelőzése érdekében a vadászatra jogosultak kötelesek a vadak itatásáról gondoskodni, közölt az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium az MT érdeklődésére. Ehhez támogatás is igényelhető. A paksi atomerőmű kénytelen volt csökkenteni az egyik blokja teljesítményét a környezetvédelmi előírások betartása érdekében. Új történelmi mélypontra mínusz 106 cm-re süllyedt a Duna vízállás a Paksnál, a tartós aszály és a kánikula következtében. Biztonságban van Magyarország energiaellátása, írta a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Kapitány István közölte, Pakson nem üzemzavar van, hanem előre meghatározott szabályok alapján meghozott felelős intézkedés történik. Lekapcsolták Románia országos energiarendszeréről és leállították a Cernavodai atomerőmű egyes számú reaktorát, ennek oka szintén a rendkívüli szárazság és a Duna alacsony vízállása. Leállították a hajóforgalmat Budapestnél, miután rekord alacsonyra süllyedt a Duna vízállása. 28 cm mutatott a vízmérce délután, derül ki az Országos Vízügyi Igazgatóság adataiból. Eddig a legkisebb vízállás a folyón 33 cm volt, ez a negatív rekord 2018-ban született. Ez persze nem a vízoszlop tényleges magassága, hanem a mércéhez számolt, így átsétálni például nem lehetne a folyón, és a kisebb motorcsónakok, kishajók is mehetnek még. Újabb több ezer fős kitelepítéseket rendeltek el az erdőtüzek miatt a délnyugat franciaországi Bordeaux közelében. A spanyol kormány több mint 200 területet nyilvánított katasztrófa sújtotta övezetté a március és július közötti időszakban bekövetkezett természeti csapások miatt. Az érintett térségek között vannak a Spanyolországban jelenleg tomboló erdőtüzektől felperzselt területek is. Elfogadta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A Tiszapárt kezdeményezését a Fidesz képviselői nem szavazták meg. A jogszabály indoklása a célnak nevezi egy olyan jogi keret létrehozását, ami biztosítja a közvagyon védelméhez, a közvagyonnal való jogellenes gazdálkodás feltárásához és a vagyon visszaszerzéshez szükséges feladatok hatékony ellátását. A hivatal elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Szavaztak a parlamentben azokról a pénzügyminisztériumi javaslatokról, amiknek köszönhetően kevesebb adó nem lett, és bezárult több adóelkerülési kiskapu is. Emellett megtörtént a hazai rendszer uniós jogharmonizációja is, így megnyílt az út több ezer milliárd forintnyi uniós forrás hazánkba érkezés előtt. Az országgyűlésben döntöttek az Országos Közlekedés Szervező és az Országos Gördülőállomány Kezelő Társaság létrehozásáról. 2033-tól az Európai Unió minden tagállamában megszűnnek a vasúti közlekedési monopóliumok, a közpénzből finanszírozott szolgáltatásokat pedig versenyeztetni kell majd. Elindult az egyeztetés a csecsemő ringató programról, tudatta a szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos ismertette, a szülői jelenlét nélkül kórházban fekvő gyermekek 23%-ához már járnak szervezett önkéntesek. A cél az, hogy minden rászoruló beteg vagy egészséges gyerek mellé képzett, szervezetten érkező segítő kerülhessen, aki érzelmi támaszt tud nyújtani neki. A kereszténydemokrata néppárt arra kéri a kormányt, hogy 100 millió forintos gyorssegéllyel segítse azon kárpátaljai magyarok elhelyezését, akiknek a lakhatása veszélybe került a hétfői brutális vihar miatt. Nacsa Lőrinc, a KDNP frakcióvezető helyettese a Facebook oldalán felidézte, a szél és jégeső idősek házainak tetejét vitte le, mezőgazdaságból élők ültetvényeit verte szét, fólia sátrakat tett tönkre, még a nagydobronyi református templom tetejét is megrongálta. Végül az időjárásról, túlnyomóan derült lesz az ég a folytatásban, értelemszerűen csapadék nélkül, mérsékelt légmozgással. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben aztán már 31-33 fok körül alakul majd, jön tehát a kánikula. Híreinket hallották. Újra az illat.

0: Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: A jogsegélyben elsőként egy hallgatói kérdésre válaszol Szalai Kornél Géza ügyvéd. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Levélírónk azt kérdezi, mit akar az elidegenítési és terhelési tilalom?
2: Az elidegenítés és terhelési tilalom általában egy tulajdon tárgyára vonatkozó zálogjog biztosítására szokott létrejönni. És ez nagyon fontos, hogy ezt szerződéssel kötik ki, és nyilván ebbe a szerződésbe bele van írva, annak minden szükséges tartalma, illetőleg minden egyes feltétele, ami erre vonatkozik.
1: Mi a jogi hatása az elidegenítési és terhelési tilalomnak?
2: Ilyen, és ehhez hasonló kérdésekre kaphat választ, hogyha hallgatja műsorunkat. Hogyha pedig ír nekünk és kérdez minket, akkor ezzel szerkesztheti ön is a műsorunkat, és akkor az ön kérdésére is kaphat választ.
1: A műsor telefonszáma 255 33 76.
2: Az ingatlanra bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom egyértelműen korlátozza a tulajdonost abban a jogában, hogy azt szabadon értékesítse, vagy pedig arra akár más hitelt vegyen föl. Nagyon fontos megjegyezni, hogy az ingatlannak a birtoklási jogát abszolút nem korlátozza. Tehát ez tulajdonképpen csak a tulajdonnal való rendelkezésben jelent korlátozást. Gyakori eset, hogy bejönnek az ügyvéd irodámba úgy, hogy el szeretnék adni az adott ingatlant, és közben még akár egy régi, ami már régen nem áll fenn tartozás, még arra tekintettel egy jelzáloggal mind a mai napig be van jegyezve az elidegenítés és terhelési tilalom, és ez gyakorlatilag megakasztja a szerződést. És nem tanácsolom senkinek azt, hogy az adásviteli szerződéssel egyidejileg próbálják ezt az elidegenítés és terhelési tilalmat is töröltetni a jelzálogjoggal és mindennel együtt, mert hogyha bármi probléma merül fel, akkor az egész bejegyzési kérelmet, az egész ügyet elutasítják. Praktikusabb most külön tisztázni először ezt az elidegenítés és terhelési tilalmat, és hogyha ahhoz nyilvánvaló módon kapcsolódó zálogjog is be van jegyezve, akkor ezt az egészet, hogy tiszta legyen a tulajdonilap, és ezt követően a tényleges jogügylettel kapcsolatos okiratot megírni.
1: Hogyan, miként szűnik meg az elidegenítési és terhelési tilalom?
2: Az elidegenítés és terhelési tilalmat úgy lehet megszüntetni, hogy annak a jogosultja, aki javára ez a bejegyzés megtörtént, ő kiadja a törlési engedélyt. Ennek előfeltétele az, hogy a zálogjoggal kapcsolatos fizetési kötelezettségének az adós eleget tegyen, ezt követően pedig kérje a zálogjog jogosultját, hogy adja ki részére a zálogjoggal kapcsolatos törlési engedélyt, valamint az annak biztosítására szolgáló elidegenítési és terhelési jog törlését is.
1: A jogsegélyben a bírói úthoz való fordulás jogát és az egyéb alternatív vitarendezési módokról beszélgetünk jogi szakértőnkkel. Melyek azok az ügyek, amelyekkel kizárt a bírói úthoz való fordulás joga?
2: A bírói úthoz való fordulás kivételeit többféle módon lehet csoportokba szedni, azonban az egyszerűség kedvéért három csoportba oszthatjuk fel őket. Az első csoportban a bírói úthoz fordulás joga azért kizárt, mert az adott követelés sem bírósági, sem másúton nem érvényesíthető. Ebbe a csoportba tartoznak például az úgynevezett természetes kötelmek, vagyis naturális obligációk, de ide tartoznak az elévült követelések is. A második csoportba a bírói úthoz való fordulás joga azért kizárt, mert azon követelések más úton érvényesíthetőek. A harmadik csoportba tartoznak azok a törvényi szabályozáson alapuló alternatív, illetve permegelőző vitarendezési módok, amelyek a bírói út igénybevételét nem zárják ki, de legfeljebb bizonyos vonatkozásokban korlátozzák.
1: Melyek azok az úgynevezett természetes kötelmek?
2: A természetes kötelmek, vagy a római jogból átvett kifejezéssel élve naturális obligációk olyan követelések, amelyekben a felek között egyfajta sajátságos kötelem áll fenn, azonban az állam azokhoz a kikényszeríthetőség lehetőségét mégsem kívánja biztosítani. Ilyen például a nem állami szerencsejáték ügyletek, például kártyaadósság, de ide tartozik a kocsmai hitelintézménye is. Ez azt jelenti, hogy egyfelől nem teljesítés esetén a tartozás nem követelhető bírói úton, másfelől viszont az önkéntes teljesítés azonban nem követelhető vissza. Azt, hogy a követelés bírósági úton nem érvényesíthető, hivatalból kell ebben az esetben figyelembe venni.
3: A természetes kötelmekkel együtt egy csoportban említette az elévült követeléseket. Azokkal is ugyanaz a helyzet akkor, mint mondjuk a kártyaadósságnál.
2: Az elévült követelések esetében, noha a végkifejlett, vagyis az, hogy a követelés sem bírósági, sem egyéb úton nem érvényesíthető, ugyanaz, a megítélés sem más alapokról indul, mint a naturális obligáció. Az elévült követeléseknél az adott kötelemből eredő vita bírói útra tartozik eredetileg, azonban valamely később bekövetkezett körülmény folytán a kötelemből eredő követelés bírói úton történő érvényesíthetősége megszűnik. Ilyen körülmény tipikusan az időmúlás, amelynek ugyancsak tipikus jogkövetkezménye az elévülés, amely az alperes számára igényszüntető kifogást keletkeztet, vagyis az ügyben érdemi ítélet hozható, a keresetnek helyt kell adni, ha az alperes, akit perelnek, aki tartozik, elévülési kifogást nem terjeszt elő, vagy az alaptalannak bizonyul, illetve a kereset elutasítandó, ha a kifogás alapos. Ebben az esetben ugyanis az elévülést nem lehet hivatalból figyelembe venni, arra az annak érdekében álló személynek hivatkoznia kell a bírósági eljárásban. Tehát nagyon fontos, hogy az elévülés az az alperesnek, az adósnak egy olyan eszköz a kezében, amit föltétlenül ki kell játszani abban az esetben, hogyha ez valós ez az eszköz, mert ezt hivatalból az eljárás során nem veszik figyelembe. Kizárólag abban az esetben veszi figyelembe a hatóság, illetőleg a bíróság, hogyha erre az érdekelt fél, azaz az adós hivatkozik rá. Az csak egy más kérdés, hogy egyébként ilyenkor a bíróság felhívja az adóst, hogy munkálja ki ezzel kapcsolatos álláspontját. Tehát határozza meg azt az időpontot, hogy mikor következett be az elévülés. Ilyenkor napra pontosan meg kell határozni, hogy a követelés az ekkor nyílt meg, ekkortól lehetett érvényesíteni. Kötelmi jog esetében a követelés főszabály szerint 5 évig nem évül el. Ebből kifolyólag 5 évvel későbbi nap az utolsó nap, amikor még jogszerűen azt lehetett volna érvényesíteni, és hogyha addig szakadatlanul eltelt az 5 év, ameddig lehetett volna érvényesíteni, és ezt az érvényesítést, vagy semmilyen olyan egyéb cselekvést nem hajtott végre a jogosult, aki követeli, aki most meg akarja szerezni az adóstól azt a követelését, bírói úton ki akarja kényszeríteni. Hogyha az alatt az 5 év alatt nem tett semmi olyan jogilag releváns dolgot, amelynek következtében az elévülés ez alatt az időszak alatt bármikor is megszakadt volna, akkor az 5. év elteltét követően megszűnt az érvényesíthetőség, azaz beállt az elévülés. És ebben az esetben, hogyha ezt az adós szépen levezeti, hogy ekkortól eddig lehetett volna az igényt érvényesíteni, de ez alatt az időszak alatt a jogszabály által nevesített olyan elévülést megszakító eljárás cselekményt nem indított meg a másik fél, vagy nem is tett olyan jogilag releváns tényt, magatartást, amely alkalmas arra, hogy ezt az elévülési időt megszakítsa, akkor bizony most már, hogy eltelt az 5 év, nem érvényesíthető ez a követelés. És hogyha ilyen formán hivatkozik az alperes, az adós erre, akkor bízva számíthat arra, hogy a bíróság ezt akceptálni fogja, és ennek alapján, mivel megszűnt a követelés érvényesíthetősége, ebből kifolyólag a kereseti kérelmet a bíróság el fogja utasítani. Nyilvánvaló módon ezzel kapcsolatban ugyanakkor a jogosult is előterjesztheti, és bizonyíthatja azon az általa mégiscsak megvalósított alperesi állítással ellentétben megvalósított olyan jogilag releváns magatartásokat, illetőleg tényeket, amelyek viszont pont az ellenkezőjét bizonyítják, miszerint tett olyan jogilag releváns tényeket, amely alapján pedig pont az állapítható meg, hogy az 5 éves elévülési időben az elévülést megszakította a felperes, ilyen formán akár egyszer vagy többször újraindult az elévülési idő, és pillanatnyilag az adott eljárásban, aminél éppen tartunk, abban az eljárásban, pontosabban azon eljárás megindításakor még nem telt el az 5 év, és ilyen formán jogszerűen követelheti, és nem szűnt meg a bírói úton való érvényesíthetőség lehetősége. Na ebben az esetben viszont a felperesnek szerencséje van, és ilyen formán mégiscsak érvényesíthető lesz, és nem fog alapot adni a bíróság az elévülési kifogásnak.
3: Az előzőeken túl, vagy az előzőek mellett vannak-e még olyan esetek, amelyek sem bírósági, sem egyéb úton nem érvényesíthetőek?
2: A naturális obligáción és az elévült követeléseken kívül is ismer a jog olyan követeléseket, amelyek sem bírósági, sem pedig egyéb úton nem érvényesíthetők. Itt most 2 esetkört említenék meg kizárólag. A 2008-as gazdasági válság következményeként rengeteg honfitársunk került a valutárfolyamok kedvezőtlen változása miatt adósságcsapdába, amelyet korábban, akkor, amikor idegen valutában vett fel kölcsönt, még alig ha gondolhatott. Abban a kivételes esetben, amikor az állam jogalkotási úton dönt el egy társadalmi méretű jogvitát, vagy az ilyen vita bizonyos kérdéseit jogalkotási úton rendezi, ezekben a kérdésekben a bírói út nem vehető igénybe, mert a törvény jogalkotó hatásköreként, vagy jogalkotó hatásaként a felek közti kötelem a jogszabály erejénél fogva módosult. Ilyenek lehetnek példaként fogyasztói kölcsönszerzések tartalmát az árfolyam rés tekintetében megváltoztatja, illetve rendelkezik a semmis kikötés alapján teljesített fizetések elszámolásáról. Tekintettel arra, hogy műsorunk a Magyar Katolikus Rádióban hangzik el, így fontos megemlíteni, hogy kivételt képeznek a bírói út alól az egyházok belső jogviszonyából eredő jogvitái, amelyek a világi jog szempontjából az egyház statútuma, azaz ezen jogviták az egyházak teljes belső jogrendszerük által ítélendők meg. A bírói gyakorlatból is említek példát. Lelkészi szolgálati jogviszonyból eredő követelés bírói úton nem érvényesíthető akkor sem, ha felperes a követelését megbízási jogviszonyból eredő követelésként kívánja érvényesíteni.
3: Melyek azok a polgári jogi jogviszonyokból eredő követelések, amelyek más, vagyis nem bírói úton érvényesíthetőek?
2: Azoknál az eseteknél, ahol a jogérvényesítésre más út, mint a bírói út áll rendelkezésre, ott maga a PTK nevesíti az egyéb utat. Ilyen egyéb út birtokvédelmi eljárásban a települési önkormányzat jegyzője, akitől a PTK értelmében a tényleges birtoklási helyzete alapján 1 éven belül kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását, vagy a zavarás megszüntetését. A jegyző elrendeli az eredeti birtokállapot helyreállítását, és a birtoksértőt a birtoksértő magatartástól eltiltja, kivéve, ha nyilvánvaló, hogy az, aki birtokvédelmet kért, nem jogosult a birtoklásra, vagy birtoklásának megzavarását tűrni volt köteles. A jegyző kérelemre jogosult a hasznok, a károk és a költségek kérdésében is határozni. A polgári törvénykönyvünk adott szakasza közigazgatási jogkörben okozott kárért való felelősség esetén a kár megtérítése iránti igény érvényesíthetőségének feltétele, hogy a közigazgatási ügyben eljáró bíróság, ha a közigazgatási bírójút biztosított, a jogsértést jogerősen megállapítsa.
3: Melyek azok a polgári jogi jogviszonyból eredő követelések, amelyek a bíróság igénybevételét nem zárják ki, de korlátozhatják azt?
2: Ebbe a csoportba azok a törvényi szabályozáson alapuló alternatív, illetve permegelőző vitarendezési módok tartoznak, mint a mediáció, a békéltető testületek eljárása fogyasztóvédelmi kérdésekben, illetőleg a pénzügyi békéltető testület eljárása. A mediáció célja, hogy a felek megtalálják a megoldást a közöttük fennálló konfliktus rendezésére az általuk meghatározott módon, amely a jövőben is fenntartható lesz. Egy olyan konstruktív eljárás keretében, amely egyúttal magába foglalja a társadalmi fejlődést is, a felekben rejlő személyes probléma megoldó készség által. A békéltető testület eljárásának célja, hogy a fogyasztók és a gazdálkodó szervezetek, azaz a vállalkozók között felmerült vitás ügyeket a felek között egyességgel zárja le. Ha nem jön létre egyesség, akkor a békéltető testület a határozatával dönti el az ügyet, amelynél figyelemmel kell lennie a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítésére. Pénzügyi békéltető testület a fogyasztóvédelmi békéltető testülettel szemben a Magyar Nemzeti Bank által működtetett bíróságon kívüli alternatív vitarendezési fórum, amely 2011. július 1-e óta nyújt lehetőséget a fogyasztók és a Magyar Nemzeti Bank által felügyelt pénzügyi szolgáltatók közötti pénzügyi tárgyi fogyasztói jogviták békés rendezéséhez. Jól látható ezekből a rendszerekből, hogy ezek mind ezen alternatív megoldási módok azt segítik elő, hogy feleslegesen ne a bíróságot terheljék a felek, másrészt pedig legyen egy olyan viszonylag gyorsnak mondható olyan vitarendezési mód, amely alapján megnyugtató rendezésre lelhetnek a felek mind az egyik, mind a másik oldalon, és amely során egy olyan kompromisszumos felek között részben megállapodáson alapuló eredmény jöjjön létre, amely ugyanakkor mindkét fél számára sokkal inkább elfogadhatóbb, sokkal inkább vállalhatóbb, és talán a mindkét fél, mindkét résztvevő fél érdekeit hatékonyabban képes kompromisszumként megjeleníteni. Ezzel szemben a bírósági eljárás során, amikor nincs már adott esetben ilyen egyéb alternatív módnak lehetősége, mert van, amikor persze ott is lehet, egy mediáció adott esetben ott is lehet, bizonyos perekben, ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, hogy a bíró végső soron döntés kényszer helyzetben van. Tehát egy polgári jogi jogvitában a felek oda mennek a bírósághoz fordulnak keresettel, ellenkérelemmel, a bíróság megismeri a felek álláspontját, és végső soron a polgári perben valamilyen döntés fog születni. Vagy egyik félnek kedvező, vagy másik félnek kedvező, vagy egy olyan köztes döntés is születhet bizonyos esetekben, ami igazán egyik félnek sem jó, azonban itt a bírósági eljárás során nem lehet olyan, hogy végül ne legyen valamilyen döntés, tehát a jogvita valamilyen formában rendezésre kerül, hogyha az már a bírósághoz kerül főszabály szerint.
3: Mely esetben lehet annak jelentősége, hogy tudjuk, az ügyünkben bírói fórum eljárhat-e?
2: A bírói út igénybevételének joga a peres eljárásoknak, így magának a pernek előfeltétele. Ennek hiányában alaki jogi szankciók lépnek életbe, amelyek folytán az ügyben érdemi ítélet, az elévülés kivételével persze, nem hozható, és nincs helye a keresetlevél ismételt beadásának, és ezáltal a keresetlevél beadásához fűződő jogi hatályok fenntartásának sem. Szóval a bíró gyakorlat szerint az a jogvita tartozik bírósági útra, amelyik a PTK-ban vagy más jogszabályban biztosított anyagi jogok érvényesülését szolgálja. A teljesség igénye nélkül a bírói útra tartoznak az alábbi követelésekből eredő jogviták. Adótartozás fedezetének elvonására irányuló szerződés adóhatósággal szembeni hatálytalanságának megállapítása iránti igény érvényesítése bírósági útra tartozik. Az önálló bírósági végrehajtónak a végrehajtás ügyviteli befejezésekor meg nem térült díja és költsége megfizetése iránt a végrehajtást kérő ellen előterjesztett keresetlevele bírói útra tartozik. A teljesség igénye nélkül pedig nem tartozik bírói útra a bíróság gyakorlat szerint a tisztán ténybeli, illetve a tudományos vagy történelmi politikai vita. Társadalom biztosítási végrehajtási eljárás megszüntetése, illetve korlátozása nem tartozik szintén bírói útra.
3: Kedves hallgatóink, Szalai Kornél Géza jogásszal beszélgettünk. Kérdéseiket, észrevételeiket várjuk minden nap a 255 33 76-os telefonszámon, illetve a szalaikg@gmail.com címen. Kérjük, hagyják meg elérhetőségüket, és jogi szakértőnk visszahívja önöket. A technikai munkatárs Biksa Levente nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

0: a sivatagi oroszlán és az ember. Mikor is építették a piramisokat?
1: 4-5 ezer éve a Nílus mellett Egyiptom földjén.
0: És ott állnak még most is. Hirdetik az ember nagyságát, mert a világ gyönyörű.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
2: Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk a Szent Miséről szóló elmélkedésünket, sőt azon belül is az áldozással kapcsolatos gondolatainkat. Már a fölajánlásnál elmélkedtünk arról, hogy a nyugati egyház kovásztalan kenyeret használ, megjegyezve azt, hogy az első századokban, mivel a keresztény hívek vitték magukkal a szent áldozáshoz a kenyeret és a bort, ezért a keleti egyház egyértelműen a kovászos kenyeret használta, használja a mai napig is átváltoztatáshoz, illetve az áldozáshoz. A nyugati egyház azonban fokozatosan visszatér a kovásztalan kenyérhez, először egyben sütve, majd pedig külön-külön kis ostyákkal, kis kenyér darabokkal végzi a szentmisét, és ebben részesíti a kedves híveket. Tarjányi professzor úr megjegyzi a könyvében a II. Vatikáni zsinat dokumentumai alapján, hogy a kovásztalan kenyér tradíciójának megőrzése mellett törekednünk kell arra, hogy a jelszerűség itt is érvényesüljön. Mi ez a jelszerűség? Szent Pál nyomatékosan hangsúlyozza az első korintusi levél 10. fejezetében, hogy a hívek Krisztussal és egymással való közösségének az az alapja, hogy mi sokan egy test vagyunk, mert mindnyájan egy kenyérben részesedünk. Egy kenyérből. Éppen ezért hangsúlyozza a professzor úr a zsinat alapján, hogy olyan kenyérből készült ostyára volna szükség, ami megtörhető, szétosztható, ami étel jellegű. Ezért készítenek immár sok helyen vastagabb, megfogható, megrágható, azaz étel jellegű, tehát jelszerűbb kenyeret. És ugyanehhez a szemponthoz tartozik, hangsúlyozza a professzor úr, hogy az általános rendelkezések azt is javalják, hogy az a legjobb, ha az adott szentmisén átváltoztatott kenyérrel történik a szentáldozás, mert ez fejezi ki legteljesebben azt, hogy az ember áldozata összefoglalódik a felajánlott kenyérben, ugyanazt kapja vissza az ember, csak immár átistenítve az örök életre vezető táplálékként. Egy-két megjegyzés a rádió hallgatókhoz, a műsort fölolvasó, elmondó papnak. Valóban jó lenne, ha és sok helyen láttam már papi életemben, hogy egy nagy ostyát, és nem a szentmisében szokásos nagy fehér ostyára gondolok, hanem annál sokkal nagyobbra, használnak némely helyen a szentmiséhez. Nem is teljesen fehér a sütés miatt, ezt töri meg a pap, és ezt osztja ki a szentáldozásban, az átváltoztatás után, mint Krisztus testét, étel jellegű. Erre is megjegyzem azt, hogy papi életemben volt már olyan, hogy valaki megfeddett azért, mert a mikrofonban hangzott az, hogy tört az ostya, amikor áldozáskor magamhoz vettem. Úgy gondolom, hogy értem a szentséggel kapcsolatos tiszteletet, mégis ragaszkodunk a szentpáli tanításhoz és a II. Vatikáni zsinatnak a már idézett passzusához, hogy étel eledel jellegű Krisztus teste, amelyet magunkhoz veszünk. Még talán erről a gondolatról egy kicsit később is szó lesz. A következő gondolat a professzor úrnál a szentségi böjtnek a gondolata így ír. Attól fogva, hogy az eukarisztikus összejövetel önállósodott a magánházakban tartott szeretetlakomáktól, természetesnek tartották, hogy a testi és lelki felkészülést kifejezésre juttató böjt előzze meg a szentáldozást. Azt is tudnunk kell azonban, hogy a középkortól a misézés reggelre, ritkán délelőtre tevődött át. Vagyis nem este, nem úgymond ebédidőben, ahogyan a kezdeti időben a keresztények ezt tették. Így folytatja a professzor úr, így tudjuk megérteni, miért rendelkeztek úgy, hogy aki áldozni akar, annak az illető nap legelső étkezését jelentse a krisztusi kenyér magához vétele. A trienti zsinat elrendeli 1566-ban, hogy tilos a délutáni és az esti szentmise, ez alól csak a karácsony éjféli mise, valamint később a Szent Három Nap, Nagy Csütörtök, Nagy Péntek és Nagy Szombat eukarisztikus szertartásai a kivételek. Tehát aki szentáldozáshoz akart járulni, annak évszázadokon keresztül, éjféltől számítva böjtölnie kellett. Megjegyzem, ennek az lett a hatása, hogy egyre kevesebben járultak szent áldozáshoz. És hát természetesen az esti szentmisének az elhagyása is problémás lett sok-sok helyen. Persze ezekben a századokban nem volt még olyan a pap hiány, mint a 20. században. A 20. században a lelkipásztorok több egyházközséget is látnak el. Éppen ezért lehetetlen, hogy csak a reggeli vagy a délelőtti órákban történjék szentmise bemutatás. Később megjegyzi a professzor úr, a szentségi böjtöt az áldozás előtti 3 órára terjesztették, vagy inkább csökkentették. A zsinat után az új egyházi jog csupán 60 percet, 1 órát jelöl ki szentségi böjtnek, megjegyezve, hogy a betegeknek még ennyi sem, csupán 1/4 óra. Azt írja a professzor úr, hogy ne csodálkozzunk ezeken az előírásokon, ne furcsáljuk ezeket. A világegyház hatalmas szervezetének szüksége van eligazító szabályokra. Ezek a törvények azt akarták előmozdítani, hogy a hívekben tudatosuljon, ha vallásos életünk csúcspontját jelenti a kultikus étkezés, melyben Krisztussal személyileg egyesülhetünk, akkor jogos, hogy fölkészítsük rá testünket, zárójelben megjegyzi a professzor úr, gyomrunkat, és lelkünket egyaránt. Csak így fogja a krisztusi bőséges életet növelni bennünk a jelképes lakoma, mely a világtörténelem legnagyobb eseményét, Krisztus kereszthalálát és föltámadását adja nekünk. Megjegyzendő, hogy a szentségi bőjt az első szentmisére érvényes, a másodikra már nem. Az atyák is, akik több szentmisét mutatnak be, az első szentmise előtt kell megtartania a szentségi bőtöt, a második szentmisé előtt már magához vehet táplálékot is. Azt is megjegyzem, és ez fontos és lényeges megjegyzés, hogy a bőjt nem lehet az ember ellen. Nagyon sok testvérem, mondjuk magammal együtt, cukros beteg, ahol az étkezés kötelező, hogy az embernek ne menjen le a cukra, ne legyen rosszul. Éppen ezért az emberséges bőjt az, és azt hiszem, a zsinat utáni egy órás szentségi bőjt már az, tehát az emberséges bőjt az, amely ugyan föl is készíti testileg, lelkileg az áldozót Krisztus érkezésére, és mégsem olyan föltétel, amellyel elriadhatna a szent áldozástól. Kedves rádióhallgatók, innen folytatjuk majd a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szent miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 3 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Megemlékezést tartanak vasárnap Miskolcon a Roma Holokauszt emléknapja, valamint a helyi emlékmű felállításának 5. évfordulója alkalmából. Az Episztémia Egyesület és partnerei által szervezett program délelőtt 10 órakor szentmisével kezdődik a miskolci Mindszenti templomban, a Farai Imosz áldozataiért és üldözötteiért, 11 órától komoly zenei műsor várja a résztvevőket, majd 11:30-kor emléksétá indul a Kálvária dombon található miskolci Roma Holokauszt emlékműhöz. A rendezvényen beszédet mond Szánási Szilvia, az UCO alapítvány elnöke és professzor dr. Bicó Gábor kulturális antropológus. Az emlékműsor után a szervezők szeretett vendégséggel zárják az eseményt a Herman Otto Múzeum külön termében. Harmadfokú hőségriasztást rendeltek el csütörtöktől, egyelőre jövő hét keddig jelentették be az intézkedést. A tartós kánikula fokozott verejtékezést okoz, ami miatt folyadék és elektrolitvesztés alakulhat ki, amely kiszáradáshoz, vérnyomás eséshez, szédüléshez, ájuláshoz, valamint a krónikus betegek állapotának romlásához vezethet. Az újabb hőhullám miatt a magyar víziközmű

Szövetség arra hívja fel a figyelmet, hogy a nyári forróság idején különösen fontos a tudatos és takarékos vízhasználat. A szervezet szerint az ivóvíz stratégiai jelentőségű erőforrás, amelynek megőrzése közös felelősség. Kánikulában a csapvíz a legjobb, legegészségesebb és legkörnyezetbarátabb szomjoltó, ezért mindenkit arra kérnek, az ivóvizet elsősorban az alapvető szükségletekre, ivásra, főzésre és tisztálkodásra használják. A vadállomány tömeges pusztulásának megelőzése érdekében a vadászatra jogosultak kötelesek a vadak itatásáról gondoskodni, közölt az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium az MT érdeklődésére. Ehhez támogatás is igényelhető. A paksi atomerőmű kénytelen volt csökkenteni az egyik blokja teljesítményét a környezetvédelmi előírások betartása érdekében. Új történelmi mélypontra mínusz 106 cm-re süllyedt a Duna vízállás a Paksnál, a tartós aszály és a kánikula következtében. Biztonságban van Magyarország energiaellátása, írta a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Kapitány István közölte, Pakson nem üzemzavar van, hanem előre meghatározott szabályok alapján meghozott felelős intézkedés történik. Leállították a hajóforgalmat Budapestnél, miután rekordalacsonyra süllyedt a Duna vízállása, 28 cm mutatott a vízmérce délután, derül ki az Országos Vízügyi Igazgatóság adataiból. Eddig a legkisebb vízállás a folyón 33 cm volt, ez a negatív rekord 2018-ban született. Ez persze nem a vízoszlop tényleges magassága, hanem a mércéhez számolt, így átsétálni például nem lehetne a folyón, és a kisebb motorcsónakok, kishajók is mehetnek még. Újabb több ezer fős kitelepítéseket rendeltek el az erdőtüzek miatt a délnyugat-franciaországi Bordeaux közelében. A spanyol kormány több mint 200 területet nyilvánított katasztrófa sújtotta övezetté a március és július közötti időszakban bekövetkezett természeti csapások miatt. Az érintett térségek között vannak a Spanyolországban jelenleg tomboló erdőtüzektől felperzselt területek is. Elfogadta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A Tiszapárt kezdeményezését a Fidesz képviselői nem szavazták meg. A jogszabály indoklása a célnak nevezi egy olyan jogi keret létrehozását, ami biztosítja a közvagyon védelméhez, a közvagyonnal való jogellenes gazdálkodás feltárásához és a vagyon visszaszerzéshez szükséges feladatok hatékony ellátását. A hivatal elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Szavaztak a parlamentben azokról a pénzügyminisztériumi javaslatokról, amiknek köszönhetően kevesebb adó nem lett, és bezárult több adóelkerülési kiskapu is. Emellett megtörtént a hazai rendszer uniós jogharmonizációja is, így megnyílt az út több ezer milliárd forintnyi uniós forrás hazánkba érkezés előtt. Az országgyűlésben döntöttek az Országos Közlekedés Szervező és az Országos Gördülőállománykezelő Társaság létrehozásáról. 2033-tól az Európai Unió minden tagállamában megszűnnek a vasúti közlekedési monopóliumok, a közpénzből finanszírozott szolgáltatásokat pedig versenyeztetni kell majd. Elindult az egyeztetés a csecsemő ringató programról, tudatta a szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos ismertette, a szülői jelenlét nélkül kórházban fekvő gyermekek 23%-ához már járnak szervezett önkéntesek. A cél az, hogy minden rászoruló beteg vagy egészséges gyerek mellé képzett, szervezetten érkező segítő kerülhessen, aki érzelmi támaszt tud nyújtani neki. Végül az időjárásról, túlnyomóan derült lesz az ég a folytatásban, értelemszerűen csapadék nélkül, mérsékelt légmozgással. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben aztán már 31-33 fok körül alakul majd, jön tehát a kánikula. Híreinket hallották.

0: tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai műsorban elsőként Varga Kamil Ferences szerzetes osztja meg önökkel Sinka István novelláiról szóló esszéjét, majd egy téglagyűjteményt mutatunk be, s végül Bozók Ferenc atya egyik írásával búcsúzunk. Most tehát Sinka István vadalma illatú történeteiről hallanak.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Varga Kamil testér vagyok a Gyöngyösi Ferences kolostorból. Nem olyan régen olvastam Sinka Istvánnak a Fekete Bojtár című önéletírását, vallomását, de ettől még jobban érdekesebb volt számomra Sinka Istvánnak a novellái. Az Újváros Online számára készítettem is egy vadalma illatú történetek Sinka István novella világa című írásomat. Sinka István novellái a magyar paraszti világ mély rétegeibe vezetnek. Írásaiban a nélkülözés, a méltóság, a hit és remény egyszerre vannak jelen. A cikke prózavilág emberi és elkölcsi üzeneteit járja körül. Novellái sorsokról, igazságtalanságoktól és az emberi tartás csendes hősiességéről szólnak. Sinka István 1941-ben, vagyis immár 85 éve jelentette meg a 38 vadalma című novella gyűjteményét Püski Sándor gondozásában. Az érparti történet az 1961-ig írt novelláit gyűjti egybe. Bizony ennek is már 65 éve. Mélyen megragadtak a történetek mondani valói, az írások nyelvezete, valamint a felvázolt sorsok. Sinka művei általában a magyar parasztság, a vidéki élet és a kisemberek világát ábrázolják realista, empirikus módon. Novelláiban gyakran jelennek meg a hétköznapi emberek küzdelmei, sorsuk, természeti környezetük. Ezek a témák prózájára épp úgy jellemzők, mint verseire, amelyekben szintén a magyar népi lét világát dolgozza fel. Így kezdődött. Sinka maga is a táj fia volt, hiszen 1897. szeptember 24-én Nagyszalontán született. Édesapja a különböző környékbeli majorságokban legelőkön volt ridegpásztor. Az év minden napját a juhokkal töltötte a mezőn. Távol nem csak a várostól, de még a majorságoktól is. Ezért őt hamar elragadta a tüdőbaj. Így Sinka Istvánt édesanyja nevelte föl. Tanulmányait korán megszakította, pedig nagyon szeretett tanulni. Cselédnek, bojtárnak, később pásztornak állt. E tapasztalatok tették képessé arra, hogy szót emeljen sorstársaiért. Számára kisgyermek korában minden mese volt. Különösen a falu végi, kölesi sikátor macskái és török cserepei. Minden a világon, amit összetudtam markolni, gondolatot, azt a fák is tudták. A szamár töbisek is, a sövénykóró is, írja az érparti történet 9. oldalán. Minden könyvet elkért és elolvasott, amihez csak hozzáfért, amiről csak hallott. Volt olyan, hogy beállt dolgozni egy könyvkereskedésbe, s ami a padláson porosodott, rossz tábláskönyv volt, azt is mind végigolvasta. Rendkívül szerteágazó olvasmány élményekhez jutott, történelmi regényekhez, virágirodalmi klasszikusokhoz, útleírásokhoz. Hitvallását már ekkor így fogalmazta meg. A tartalmas embernek irodalmilag is képzettnek kell lennie. Az egyszerű ember is lehet nagyszerű, írja az érparti történetekben. Egy időben aztán tudatosan kezdett válogatni olvasmányai között. Besorolta őket. Ez jó, ez tűrhető, amaz csak azért könyv, mert betű van benne. írja szintén az Érparti történetekben. Ma könnyen és gyorsan hozzájuthatunk bármilyen irodalomhoz, vegyes minőségű tartalomhoz, már ne is beszéljünk az internetes tartalmakról. Érdemes megfontolni Sinka tapasztalatait, és kiegészíteni Kodály Zoltán általános érvényű tanácsával, csak tiszta forrásból. Sinka szót emel a sorstársaiért. Az agrárcserédek, napszámosok és summások hétköznapjait saját bőrén tapasztalta meg. Számos írása tanúskodik erről, melyekben visszaköszönnek a Fekete Bojtár vallomásai című önéletrajzi életregényében is megírt dolgok. Bár életének egy részét Budapesten töltötte, novelláinak helyszínei többnyire a legegyszerűbb emberek életterei, a tanyák, puszták, majorságok. Vajon ki hallott közülünk Kocsordosról, Kölesérpatakról, Mezőgyarak pusztáról, Kárászmegyer majorról, Belmegyerrel, Szákos tanyáról, Ősi pusztáról, Pankota pusztáról, Gyapjú pusztáról, és így tovább. A legegyszerűbb emberek világa és élettere. Sorstársai hiába gürcöltek napról napra, gyakran még a mindennapi betevőre sem jutott. Az Orvadász című írásában Kádár kegyes István csak azért ejt el egy mezei nyulat, hogy gyermekeinek legyen mit enniük. Azonban ezért elbocsátják. A novellában a kiszolgáltatottság, az elnyomás és a méltóság kérdései kerülnek erőtérbe, melyek azóta is örök érvényű kérdések és problémák. Az Imre szekerében, aki egész nap nyögve húzza a szekerét, levonja azt az általános meglátást, hogy ez a cselédek sorsa. Nem változik. Ugyanilyen szekeret húztak már Kun László idejében is. Minden marad a régiben. Egy alkalommal 6 hetet töltött kórházban, a vonatállomáson hazafelé mentében összetalálkozik néhány szatmári emberrel, akik Amerikába indulnak éppen. Hajtja az embert a kenyír, fogalmazzák meg keserűen. Az Érparti történetek 56. oldalán pedig így fogalmaz. Akkor még nem tudtam, ma már tudom, hogy ez a magyar sors volt. A népé, kinek fogyásáért, vándorlásáért, kenyeriért nem emelt hangot egyetlen úr is száj se, egyetlen nagy bankár se. A Végkielégítés című írásában egy özvegyasszony kiszolgáltatott helyzetét rajzolja meg, aki védekezni sem tud a vele erőszakoskodó. Őt ember számba sem vevő gazda tisztel. A legmegdöbbentőbb a 3 öreg című novellája, ahol az idős és munkában megrokkant, részben munkaképtelen cselédeket elhajtják a majorságból, akik mást nem tudtak tenni, mint magukra omlasztják a bánya bejáratát. Ám még így is nagyobb a méltóságuk, mint az őket elűzőknek. Kik úgy éltek, mint soká igában megtört emberek, s úgy haltak meg, mint az árvák, s úgy temetkeztek el, mint sok ezer évvel ezelőtt a meghalt sumér királyok, írja az Érparti történetekben. Egy másik novellájában a Holt folyóban megörökíti Kaszai Gábor és felesége Eszter történetein keresztül a mezőgazdasági cselédek világát is. Eszter meghal a lépaföldön, mert a hideg őszi esők, a sár, a fárasztó munka legyengíti szervezetét. Másik helyen azt is megírja, hogy a kegyetlen János úr veri béreseit, még Jóont is, amikor azonban meg akarja torolni rajta, látja János úr szorult helyzetét. 3 ember tör rábaltában a kezében. Ekkor elveti a bosszú gondolatát és nagy önfeláldozás visz véghez, csak azt kérve, hogy lányáról, Floricáról majd gondoskodjon. Azokat az embereket egyébként nem szerette, akik szavakban sokat ígértek a cselédek sorsának jobbá tételében, de a megvalósítás területén nem jártak elő jó példával. Amikor pedig ő akarta egyik vagy másik oldalt beszervezni, mondván, hogy ők csak a párt irodalmi osztályát vezetik, akkor mereven elzárkózott minden ilyen felkéréstől. A Két kő között című írásában így fogalmaz. Azt mondtam nekik, hogy sajnálom, de nekem nem kell sem nyugati, sem keleti szocializmus, mert mind a kettő odavaló, ahol termett. Az általános emberséges részét megszívlelem, de a másfajtákra szabott túlzásait nem veszi be a gyomrom egyiknél sem. Az almazugi küzdelemben azok a falusiak a pozitív hősök, akik elhajtják az úgynevezett szóba festő mázoló módjára viselkedő képviselőt, és saját kezükbe veszik ügyeik intézését. Így ír. Az almazugiak megrázták még egy ideig az öklüket is. Megrázták az öklüket a küzdő ember után, aztán apró kis karókat faragtak, fogták az ölet, s egymás után sorban, zsibongva, megindultak a széles és tág uradalmi földek felé. A Határőrök című írásában Labozsán Demeter, a jó csendőr, lelövi Bagosi Lajost, aki granicsár, vagyis ellenséges határőr katona. A történet azonban nem pusztán személyekről, vagy az elkövetett tettekről szól, hanem az emberi tájról, amely emlékezik, szenved és üzen. Labozsán és Bagosi is a tájfia, egyszerű parasztemberek. A történelmi és háborús határ átlépi az utakat, belehasít a búzatáblákba, eltorzítja a táj arcát, s vele együtt az ember életét is. A két főszereplő egymással szemben áll, de kizárólag a háború miatt, mert a háború elválaszt, határt húz az emberek közé. Megmutatja nekünk a történeten keresztül, miként fordítja egymás ellen a történelem és a mesterséges határ ugyanannak a tájnak két fiát, miközben maga a táj egy végzetes, szimbolikus áldozatban üzeni saját szenvedését. Természetesen a különböző novella történetekben jelen van a hit és az erkölcs is. Bár Sinka nem rendelkezett mély teológiai hittani műveltséggel, írásaiban mégis gyakran megjelennek az Isten hithez kapcsolódó gondolatok. Egyes novelláiban a hit nem tanításként, hanem erkölcsi erőként van jelen. Az emberi összetartozás, az önfeláldozás és megbocsátás minden ebből fakad. Tudjuk, hogy volt egy saját Bibliája is, amit rendszeresen olvasott, sőt volt olyan időszak, amikor csak ezt tudta olvasni. A Pogány című írása szerint Péter Ambrus már 20 éve szilajgulyás. A falut nem keresi föl, hiszen őt sem keresi a falu. Nem megy el testvére temetésére sem. Amikor Péter Gergő az unokaöccse meglátogatja, hogy lelkére beszéljen, akkor hallja az alábbi imát tőle. Így nem tekinti pogánynak, de még fel is néz rá. Így ír. Vénségemben, erőim fogytán, ne hagyd magamra engem. Légy velem, ha majd elborulnak a szemeim. Ha már a főd, majd ásítozik csontjaimra. Mert igen elfáradtam, és igen magános vagyok, én Istenem. Sóhajt a Gulyás, és törli szakállas arcát. Osz, ha majd kerül, vesz a sötétség, vedd eszedbe, milyen egyedül is vagyok. A Kóti csata című elbeszélésében Bagó Mihály és Ökrös Sándor a két haragos egy villámcsapás kapcsán elfeledkeznek nézeteltérésükről. Mihály megmenti Sándort. A leégett kunyhóból csak egyetlen énekszöveg, imádság marad meg. Perej, Uram, perlőimmel, harcolj az én ellenségeimmel. A lap egy református énekes könyvből idézi a Genfi Zsoltárt. Természetesen a remény és a vidámság is megjelenik novellái között. Hisz nem pusztán szenvedés történetek azok. A Sárga tyúk című írásában a háború romjai között is megszületik az öröm, amikor a főszereplő rátalál az élet továbbadásának jelére, a kotlós 11 csibével jön elő a kert végi gazból. Mindennél nagyobb dolog az élet, írja. Más írásaiban a humor és az irónia oldja a tragikumot. A mindennapi derű fontos ellenpontja a nyomornak. Hugával egyszer Ürgét láttak, s ezen hosszú órákig kacagtak. Ekkor az a kivételes eset is megtörtént, hogy édesapjuk is velük nevetett. Tudtak örülni szegénységükben az apró dolgoknak is. A húga amúgy is leleményes volt, mikor nem volt mit enniük testvéreivel. Így ír. Abban az időben sokszor előfordult az, hogy nem volt nekünk mit ennünk. A kisnéném ilyenkor odavezetett bennünket a létrához, s a létrefokán sorba ültetett minket, s azt mondta, na gyerekek, most kacagjunk. Ő kezdte mindig. Először lágyan és puhán, aztán mind csengőbben. Mi elébb csak kuncogtunk, de a kisnéném addig újrázta, míg a végén mindnyájan kacagtunk. Kacagtunk, hogy a könnyünk is kicsordult bele. Lassanként nem csak a közeli, hanem a távolabbi szomszédok is összebarátkoztak. Ami kihűlt bennük, az egymás szeretete, ott a mi ajtónk előtt is a kisnéném kacagása megint felmelegítette. És kezdték újra szeretni egymást. Bár Sinka István írásai gyakran kemény valóságot tárnak elénk, mégsem a reménytelenség tükörképei. A szenvedés mögött mindig ott derembe az emberi tartás, a szeretet és az élet továbbélése. Hősei eleshetnek, de emberségük megmarad. Ez az üzenet ma is megszívlelendő. A világ változhat, de az emberi méltóság értéke örök. Sinka műveinek olvasása közben megtanulhatjuk, hogy a legkisebb öröm, a legcsendesebb jóság is képes új fény gyújtani.
1: Vadalma illatú történetek Sinka Istvánról szóló írását Varga Kamil Ferences olvasta fel.

0: Ha még nem jártak Tisza Szent Imrén a református templomban, akkor most megtudhatják, hogy miért is érdemes ellátogatni oda. Egyik tégla olyan, mint a másik, gondolná az ember, ha nem mélyült el annyira a témában, mint Fodor Gusztáv református lelkész itt Tisza Szent Imrén, ahol a gyűjteményben állunk, igazából egy torony szobában mondhatjuk, hiszen a református templom tornya ad ennek helyet, ami ki nem növi. Fönnáll a veszélye.
1: Igen.
0: Hogyan jött a szerelem a téglák iránt, vagy a kötődés?
1: 2012-ben, amikor Tisza Szent Imrén egy Európai Uniós pályázat keretében a református templomot elkezdtük felújítani, akkor a felújítás folyamán a lépcsőből, a támfalból nagyon érdekes, bélyeges, pecsétes téglák kerültek ki. És Karcagról egy téglagyűjtő, azóta már barátom átjött, és engedélyt kért arra, hogy ők ezekből a téglákból kapjon egy-egy példányt. És akkor elkezdtem gondolkodni azon, hogy mi az, ami érdekes lehet egy ilyen téglában. Utána néztem, és kiderült az, hogy abban az időben, 1770-es, 80-as években, az, hogy akár a katolikus, vagy a református, vagy az evangélikus gyülekeztek a templomi építések alkalmával, mindenki a saját pecsétes téglájából építette a templomot. Ez abban az időben egyáltalán nem volt különleges dolog. Elkezdtem gondolkodni, és egy pár héten belül beléptem a Monarchia Pecsétes Téglagyűjtők Egyesületébe, és akkor ez az egész történet, a tégláknak a szeretete, a történelemnek, a magyar történelmünknek a szeretete beszippantott engem. Egy pár héten belül Szentesen voltam egy téglagyűjtők találkozóján, amit úgy kell elképzelni, hogy mint a piaci kofák, megyünk, visszük a tégláinkat, kirakjuk a kocsik előtt, és akkor 30-40, 50 vagy talán néha 80 gyűjtő elkezd cserebben élni. Én elmondtam azt, hogy én lelkész vagyok, engem kimondottan az egyházi pecsétes téglák érdekelnek, elvittem körülbelül vagy 40 téglát, és 110 téglával jöttem haza. A téglagyűjtőknek annyira tetszett az, hogy igen, egy lelkész is közéjük áll, és gyakorlatilag ezzel ezt a picike kis őrültséget, ami azóta is megvan, ezzel is igazolni lehet. Ők is igazolták, és én ezt büszkén vállalom, mert ez egy olyan őrültség, ami jó lenne, hogyha nagyon sok emberre ráragadna.
0: Nem csak amatőr szinten áll a téglákhoz, hiszen szinte egy muzeológus szakszerűségével állította ki őket. Témák szerint, országok szerint, mi szerint még?
1: Azt kell, hogy mondjam, hogy én azért amatőr maradtam. Igaz, hogy a téglákkal kapcsolatban meg kell tanulni dolgokat, de az a fajta mélység talán azzal még nem rendelkezem, de annál lelkesebben nyúlok ehhez a témához. Gyakorlatilag, amikor elkezdtem a tégláimat összegyűjteni és berendezni ezt a kis termet, akkor ezt a toronygalériát, akkor még nem volt kész a koncepció. Ahogyan a téglák gyűltek, gyakorlatilag így csoportosítottuk őket. Hogyha megnézzük ezt a sarkot, akkor itt a zsidó téglákat lehet látni. Nagyon sok Dávid csillagú téglával rendelkezem, sőt vannak olyan tégláim is, amelyeken eredeti héber betűk vannak. A tégla égető zsidó mestereknek, vagy a gyár tulajdonosoknak a monogramja található meg.
0: Mondod, hogy mesterjegyek?
1: Mesterjegyek, így van, pontosan. Ez a Dávid csillagos tégla sorozat, amiből van legalább 15, ez egy kőbányai tégla égető gyárból, téglagyárból kerültek ki, és itt ezek a számok a különböző csoportok, vagy különböző téglaigető csoportoknak a számai és a sorszámai találhatók rajta. Különös felfedezésem volt az, amikor megfejtettem azt, hogy ez az FI monogramú tégla, amit én itt Tisza Szent Imrén találtam, ez gyakorlatilag a tiszafüredi Flam Ignácnak a téglája, aki a II. Világháború előtt a tiszafüredi zsidó hitközségnek volt az előjárója. Pontosan egy ilyen gőzmalmot is működtetett, és ő alapította a Tiszafüredés vidéke takarék szövetkezetet. Ezen kívül, ha egy kicsit tovább megyünk a gyűjteményben, akkor katolikus szerzetesrendeknek a tégláit is találhatjuk. Nagyon büszke vagyok a pálos sorozatra. Egész Kárpát-medencében, Erdélytől egészen Felvidékig, nagyon sok településen ilyen PP monogramú téglákat lehet találni.
0: Azok rájuk utalnak?
1: Ezek abszolút rájuk utalnak. Paulini Primi, ami gyakorlatilag egy ilyen rövidítés, Ordo Fratrum Sancti Pauli Primi Eremité, Szent Pál első remete szerzeteseinek a rendje. Ez gyakorlatilag gyakorlatilag erre utal. Aztán találhatunk itt jezsuita téglát is. Ferenc pápának, akinek egyik rajongója vagyok, református lelkészként nagyon tetszik az a fajta szabadság, az a fajta kereszténység, amit ő képvisel. Gyakorlatilag az ő pecsétnyomójában is megtalálhatóak ez a három szög, ami Krisztus testét átütő szögeknek a szimbóluma. Ezek a fenti keresztek, ez sokan megkérdezték, hogy ez biztosan az unikumnak a jele. Ez nem az unikumnak a jele, hanem az egyik katolikus szerzetesennek a téglái. A piaristáknak a téglái ez a sorozat, amiből nekem több van. Ha itt most szembeállunk ezzel a fallal, akkor itt nagyon különleges katolikus szimbólumokkal ellátott téglákat látunk. Például ott egy kis páros szerzetest ábrázol, az a fenti tégla, és ezt a téglát pedig nem máshonnan, mint Erdélyből, Szaploncán találtam. Szaplonca híres arról, hogy a román ortodox templomuk mellett van egy ilyen idézőjelbe vett vidám temető, ahol ilyen nagyon érdekes képek vannak a fejfákon, és le van írva az, hogy most valaki épp az alkoholtól halt meg, vagy valakit elütött egy kocsi, vagy éppen a feleség rossz ételt főzött, és agyon csapta a férje, még ilyen is előfordul, és a templomnak a lelkészétől kértem egy ilyen körbezárt kereszt szimbólumú téglát. Minden katolikus templomban találhatunk ilyen szimbólumot, azt hiszem, hogy a felszentelések helyét szimbolizálják. Egy erdélyi református lelkész kollégámtól megtudtam azt, hogy ez a szimbólum gyakorlatilag a körbezárt kereszt, ez gyakorlatilag Jézus Krisztus az egész világmindenség fölötti uralmát is szimbolizálja ez a kereszt, és ugyanez a szimbólum megtalálható Kúhegyesen is, és nagyon sok magyarországi római katolikus templomban.
0: Püspökök nevéhez is fűződtek téglák, úgy látom.
1: Így van. Ez a fenti sorozat itt Pásztély Kovács János és Pankovics István görögkatolikus püspököknek a téglái, akik munkácsiak voltak, és számomra ez azért fontos, mert én Munkács mellett születtem egy református magyar faluban, tehát ezek földi téglák, és érdekes, hogy ezeket Görömbölyön, a Miskolc melletti településnek a tégla égetőiben készítették. Győri püspököknek a tégláit is látjuk itt, kalocsai érseket a tégláit is látjuk, és hogyha tovább megyünk, akkor erre a gyűjteményemre is nagyon büszke vagyok. Itt gyakorlatilag azokat a téglákat láthatjuk, amelyek Szent István király által alapított püspökségeknek a téglái. Gyakorlatilag ezek a téglák olyan helyekről származnak, ahol Magyarországon a kereszténység megszületett. Pécsen, Veszprémben, az Irci apátság, az Egri érsekségnek a téglái, a Tihanyi apátságnak a téglái, a Pannonhalmi téglákat láthatunk itt, az Árci abbácia főapátságnak a téglái, és ezek is nagyon-nagyon különlegesek, mert gyakorlatilag a magyar kereszténység megszületésének a bizonyítékait tárják elénk.

0: Vannak itt egészen érdekes téglák, nem annyira történelmiek talán. Elefánt van rajta.
1: Nagyon nehezen jutottam ehhez a téglához, tehát igénybe kellett venni a rábeszélő képességemet, hiszen ez egy nagyon ritka tégla, felső elefántról származik, és azzal szoktam a látogatókat így megviccelni, hogy tudják-e azt, hogy Kárpát-medencében vannak elefántok, és persze teljesen kétségbe vannak esve, hogy ugyanhol, és akkor el szoktam mondani felső elefántnak a történetét, és hogy ez a tégla onnan származik, és nagyon jó kivehető rajta egy elefánt szimbólum. De Passóból is származik tégla, amelyeken a városnak a címerállata egy ilyen ágaskodó farkas található. Aztán van egy nyulat ábrázoló téglám, és nagyon érdekes, hogy a szerelem motívum is megjelenik a téglákon. Itt például egy 1899-ből való téglát tudok megmutatni, amelyeken két szív található, egy gyönyörű tulipán virág mellett, és a szerelem szimbólum egy galamb található, és mindig megszoktam kérdezni a látogatóktól, hogy mit szólnának hozzá, hogyha egy ilyen berepülne, egy ilyen szerelmi vallomás berepülne az ablakon, és ez a hölgyeknek általában tetszeni szokott, de mondják, hogy ezt tégla nélkül is meg lehet oldani.
0: Ez a kisé rozoga,
1: ez a kisé rozoga tégla, ez egy Törökszent Miklósi tégla, azért szeretem ezt a téglát, mert a tégla égetőnek a gyermeke egy ilyen téglavető ládában lévő sárral játszadozott. Ez gyakorlatilag azt szoktam mondani a látogatóknak, hogy ez egy modern Xbox, vagy egy iPhone, vagy egy iPad. Abban az időben 100-150 évvel ezelőtt a gyermekek ilyen dolgokkal játszottak.
0: Téglaporba,
1: ilyen sárral játszadoztak, és látszik a gyermekeknek a keze nyoma, és nagyon élvezték az életet, és nem kellett modern technika ahhoz, hogy boldogok legyenek, és az édesapja ezt a kis játékot megőrizte, és ez annyira szép dolog. Nagyon tetszik ez a tégla, amin egy másfél éves kisgyermeknek a lábnyoma található.
0: A bal lába.
1: A bal lába, így van, és azóta is keressük egyébként, mint a Hamupipőke mesében, keressük ennek a lábnyomnak a tulajdonosát, és minden kisgyermek belepróbálja a lábát, és a gyerekek ennek nagyon szoktak örülni. Aztán a magyar tulipános mozgalomnak is vannak itt téglái, és vannak olyan téglák, amelyeken szerelmi vallomás található, hogy a tégla égető 1902-ben szerelmes lett Kovács Marcsiba, és hogy mennyire szereti, és ezt ő kőbe írta, hogy maradjon meg az utókornak.
0: Honnan folytatjuk? Most jutunk el a református téglákhoz?
1: Igen. Ha tovább jövünk a kis toronygalériában, akkor ezen a sarkon láthatjuk a protestáns részleget. Azt ugye tudjuk, hogy a protestánsok azok általában puritánabbak, a mi templomaink általában nem olyan színesek, mint a katolikus testvéreknek a temploma, és ez a puritánság egy kicsit a tégla jegyekben is látható. Itt látunk olyan téglát, amik Törökszent Miklósról származik, református egyház erre, vagy talán valahol csillagokat látunk, ugye a református templomokon vagy kakas vagy csillag található. Van itt tégla Majosházáról, Majosháza egyház monogram, vagy Túrkevei református egyház is megtalálható. A Mezőtúri református egyház a TRL monogramú téglákkal képviselteti magát. Van Egellövőből téglánk, aztán van tiszaszőlősről téglánk, és ebben a sorban pedig az evangélikus testvéreknek, a luteránus testvéreinknek a tégláit gyűjtöm. Evangélikus egyház vagy AE monogramú téglák, amelyek az ágostai egyházra utalnak, és ezek a téglák mind-mind gyönkön készültek.
0: Belegondol abba, hogy most így az ökumenikus ima héten beszélgetünk, hogy egy-egy téglavető üzemben, vagy nem tudom, téglagyárban készülhetett protestáns tégla is, katolikus tégla is, zsidó tégla is, vagy pedig ezek külön készültek?
1: Én biztos vagyok benne, hogy voltak olyan téglaégető helyek, vagy téglagyárak, ahol többféle vallásnak készültek téglái, és számomra ez egyfajta szimbólum azzal kapcsolatban, hogy nekünk itt Magyarországon, Magyarország területén nekünk tiszteletben kell tartanunk egymásnak a hitét, egymásnak az istenfélelmét, és azóta, mióta foglalkozom a pecsétes téglákkal, én el tudom mondani azt őszintén, hogy én még jobban tisztelem a zsidó testvéreket, a római katolikus testvéreket. Rengeteg értéket hoztak Magyarországra, ezek mind-mind a bizonyítékai annak a kereszténység erejének, a kereszténység értékteremtő erejének, ezek ilyen kézzelfogható bizonyítékai ennek, amit nem szabad nem észrevennünk, és ha valaki elmélyül ebben, akkor még jobban szereti a másikat, és még jobban úgy nézünk egymásra, hogyan Isten néz ránk, Isten úgy néz ránk, hogy egyformán szeret bennünket, és nekünk ezzel a szeretettel, ezzel a tisztelettel kell egymást nézni, egymást hitét, Isten szeretetét tiszteletben tartani.
0: Van valami érdekes története, akár a gyűjtés során, akár pedig egy-egy téglához fűződően?
1: Számomra mindegyik tégla különleges. Talán ez a tégla itt számomra azért különleges, ez egy Győrből származó tégla, 1500-as évekből származik, a csodaszarvas legendáját dolgozza fel, egy csodaszarvas található rajta, és 500 évvel, vagy 600 évvel a honfoglalás után egy győri téglaégető mester az ős magyar eredetmondát feldolgozza téglán, vajon mi motiválja őt? Én úgy gondolom, hogy a hazánknak a szeretete, a népünk történelmének, a múltunknak a szeretete, az, ami nagyon fontos, és én ezekből a téglákból, ebből a téglából is különösen azt tanultam meg, hogy minél mélyebbre eresztjük le a múltunkba a gyökereinket, annál erősebbek vagyunk, annál biztosabb lábakon állunk, és engem ezek a téglák erre is megtanítottak.
0: Nem mondhatjuk azt, főleg ha már jártunk itt ebben a Tisza Szent Imrei kiállításban, hogy a tégláknak nincs nevük. Mert ezeknek, hova most érkeztünk, van.
1: Így van. Gyakorlatilag minden egyes itt lévő téglának megvan a maga neve, megvan a maga tulajdonosa, megvan a maga készítetője, annak az élettörténete is. Gyakorlatilag, hogyha ezek így összeadódnak, és Magyarországon hál' Istennek a Monarchia Pecsétes Téglagyűjtők Egyesülete több mint 10 állandó kiállítást működtet, ezek, hogyha itt szépen összeadódnak, akkor a magyar történelem kézzelfogható közelségbe kerül mindenkihez. Kérem a kedves hallgatókat, hogy amennyiben van rá módjuk, akkor látogassák meg ezeket a kiállításokat, és ezek után, a látogatások után teljesen másképp fognak ezekre a téglákra nézni. Nem csak egy építészeti, egy építőanyag lesz, sokkal több annál, amely a magyar történelmünknek a komoly értékeit hordozza.
0: Az említett 10 kiállító hely egyike, ez a Tisza Szent Imrei, amelyik a református templom tornyában kapott helyet. Hogyan látogatható ez?
1: Van nekünk egy weboldalunk, a teglamuseum.hu, ékezetek nélkül, és ott megtalálható az e-mail címünk, a telefonszámunk. Ez a kis kiállítás ingyenesen látogatható. Mindenki, akit érdekel, ha jelentkezik, megbeszélünk egy időpontot, és nagyon nagy szeretettel látjuk magánszemélyeket, cégeket, csoportokat, osztályokat, gyülekezeteket, lelkipásztorokat. Volt olyan, hogy egy katolikus lelkészi közösség látogatott el, és nagyon sok érdekes dolgot tanultam meg tőlük is a katolikus téglákról, a katolikus szimbólumokról. Biztos vagyok benne, hogy nem csak fognak tanulni, hanem én is fogok tanulni, mivel a jó pap holtig tanul.
0: Az elhangzott riport a Tisza Szent Imrei egyházi pecsétes téglák magángyűjteményében készült. Beszélgetőtársam Fodor Gusztáv református lelkész volt.

0: Most Bozók Ferenc piarista szerzetes olvassa fel saját írását.
1: Sörözgető magyar költők. Alig akad magyar költő, kinek lírájában meg ne jelenne a mámorító, sokat dicsért, magasztalt nemes ital, a bor, a hegy leve és lelke. Csokonai szerelmeseként, hitveseként csikóbőrös kulacsocskáját dédelgeti. Csucsuigatja? Petőfi szerint Isten is megveri azt, aki nem tér be Egerbe, hol jó bort mérnek. Addi pedig azt kiáltja a fekete zongorában, hogy fusson, akinek nincs bora. Vége hossza nem lenne, ha lajstromba vennénk a magyar lírikusok boros verseit. Igen, kövér antológia kerekedne ki belőle. Na és akkor még a prózaírókat, például Krúdit vagy Hajnóci Pétert meg sem említettük. Boros nép a magyar, ez köztudott közhely, bár talán napjainkban már kevésbé is igaz, mint Hajdanán. Nagy kérdés azonban, milyen viszonyban voltak a magyar klasszikus költőink a másik legnépszerűbb itallal, a folyékony kenyérrel, a sörrel. A sör jelenléte ugyanis kimutatható a magyar területen, már magyar nyelvű költészetünk bölcsőjénél is, de a sört, mint a bornál talán kevésbé nemesnek tartott italt, nagyítóval is alig találjuk a régi magyar líra kincses tárában. A törökök kiűzése 1686 idején még a hazai sörfogyasztásnak kevésbé a hangulat emelése, sokkal inkább egészségügyi és praktikus okai voltak, mivel a járványok miatt gyakran veszélyes volt vizet inni, de forralva, sörként kifőzve bátrabban itták. Magyarhonban a sörfőzés kezdetben a céhek produktuma volt, de már a nagyipari termelés is megjelent 1843-tól a pesti serrendtartás kezdeményezésére. Aztán 1855-ben már a Kőbányai Serház Társaság is megnyitja üzemét. Azt is meg kell azonban jegyezni, hogy a bor népszerűségét a sör azért sem tudta kiszorítani sokáig, mert a bort nagyobb volumenben és olcsóbban tudták termelni és értékesíteni a 19. századig. A 19. századi magyar lírában még lényegében kevésbé lehetett népszerű a sörital, mint a 20. században, említése ritkább, de azért előfordul. Például Vajda János egy abszolutizmus pártoló politikus kitörése című versében. Arany János költészetében nem találtam sörös verset. De talán kevésbé közismert, hogy Arany fordított Robert Burns verset, a Kóbor Tamást. Burns, a skótok Petőfie, a sörök nagy nemzetközi tekintélynek számító dalnoka volt. Legismertebb sörös verse talán a Jó sör, ó kezdetű vers, mely a Kaláka együttes megzenésítésében is népszerűvé vált hazánkban. Az Arany által fordított Kóbor Tamás természetesen együtt sörözik Korhely címborájával, kinek nevét Arany János Csiszlik Jancsinak magyarítja. Ady Endre vitathatatlanul a bor iránt leginkább elkötelezett magyar költő. Ám az ő költészetében is megjelenik a sör. A Haj gyerekek című versében rég nem látott ifjúkori barátait az együttsörözés életképében idézi vissza szomorú nosztalgiával. Felbukkan a sör számos más Ady versben is, például az aktuális versekben, vagy a szezon versben, a márciusban, vagy a Dal a nagy erdőről című verseiben. Egyáltalán nem különös, hogy Tóth Árpád ugyancsak a debreceni nagy erdőt említi. A Pünkösdi gyermeknapban szintén a sörözés és borozás élményével összekötve. Ady és Tóth Árpád egyaránt kötődnek Debrecenhez. Ady ide járt jogi egyetemre, Tóth Árpád pedig gyermekéveit töltötte a Cívisvárosban, így aztán kézenfekvő a nagyerdő és a nagyerdei sörözés képe. Nyilvánvaló így, hogy Ady ifjúkori emlékeket idéz, Tóth Árpád gyermekkori képeket. Tóth Árpád más versében is megjelenik a sör, a Riporter búja című versében a sör keserű ízét említi. A sör állítólagos keserűségének kérdése jelenik meg Ady Budapest éjszakája szól című versében is, azzal a kitétellel, hogy máshol keserű a sör a költő számára, de természetesen Budapesten édes. Vitathatatlan, hogy a habos hideg sör kelendőbb tikkasztó nyári napokon, mint borongós téli estéken. A bor fogyasztható decemberi estéken forralva, kandalló mellett, de a sört kipróbálta már forrón fogyasztani. József Attila a habzó hideg sört bravúros képben asszociálja a nyári kánikula képzetéhez. óriási korsósör a nyár, habok rajta, pufók, fellegek, írja a Tudtam én című versben. Leontin című versében a forró nyár elől egy hűvös lugasba menekül. Azt hittem, főve megsülök, s drága sör mellett hűsölök. A sörhab képe is foglalkoztatta József Attilát, több versében is direktebb vagy rejtettebb módon. A nyári délután a szobában című versében direktebb. Kiskorcsmában a sört isszák, talán ha én is innék, habzana a szám. Arcpoétika című versében ugyan direkt módon nem nevezi néven a sört, de egyértelműen felfejthető, mi az a való világ, amit hörpint, habzó éggel a tetején. Mióta felnőtt és nem lóg, a mesék tején. A Szigeten című versében pedig az időjárást és bánatos kedvét asszociálja egymásba, állott sörként, melynek már a habja is eltűnt az égről. A sörhab, a Hanzli képe megjelenik Somjó Zoltán az Aranyhalban című versében is. Babisnál kevés sörös versre leltem, de a Nyár című versében megjelenik a hideg sör képe. Továbbá egy fordításában Arthur Rimbaud Esti imádság. Találtam a sör és sörhab említését. Karintinál kizárólag Madács paródiában, az Emberke tragédiájában találtam sörözést. Pénzért mindent megkapunk, vedd elő a bukszát, vendéglőben sört iszunk, megesszük a buktát. Kosztolányi Dezső a Mi van még itt című versében a Vénasszonyok nyarához, a kora őszi nyaralás kissé hervatag élményéhez kapcsolja a sört, mint a bágyat őszi fürdőhely elmaradhatatlan tárgyi tartozékát. Nem tudjuk, Kassák Lajos milyen viszonyban volt a sörözéssel, ám apja Kassák István, az érsekújvári laboráns italozó ember volt. Így emlékszik rá Kassák a Ló meghal, a madarak kirepülnek című dadaista poémájában. Valamikor azt hitte az öreg, 21 éves koromban káplán leszek az érsekújvári plébánián. Az öreg már csak nagyon ritkán járt közénk haza, később az én szépen elgondolt jövőmet is beitta és kipisálta a sörrel. A 20. század második felében az egri kötődésű Kálnoki Lászlónak is voltak igen jelentős sörös versei. Legkülönösebb talán az egy régi sörtalp paleográfiája című hosszabb, sajátosan kálnokisan csevegős, az élőbeszéd és a líra közt hullámzó, nagyobb lélegzetű műve. Úgy hajol a sörtalp fölé a költő, vagy a szövegbe transponált valós, vagy álombeli lírai én, mint egy egyiptológus, aki tudós,

0: szoba. Elnézést kér, elviszi, rendes sört hoz. A 20. században, a II. Világháború utáni magyar lírában sem szaporodnak fel a sörös versek számottevően, de azért találunk példákat. Nagy László a majálisozás természetes tárgyi velejárójának tekinti a fröccsöt és a sört. Így ír a Deres Majális című versében. Vad megy virágzik álmomban. Hol a sör, a bor, meg a szóda. A már említett a Jósör Ó című verset szintén Nagy László fordítása alapján ismeri meg a magyar olvasóközönség. Köztudottan Kálnoki mellett Petri György is jó viszonyt ápolt a sörrel. Antropozófia című versében ezt írja. Az a fontos, hogy a sör legyen elég hideg, legyen az embernek tiszta ingje. A többi elintéződik magától. Bár ilyen egyszerű lenne az életünk.
1: Sörözgető magyar költők, Bozók Ferenc atya olvasta fel saját esszéjét, és ezzel mára összeállításunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikai munkatárs Nátrán István nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották, mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Harmadfokú hőségriasztást rendeltek el csütörtöktől, egyelőre jövő hét keddig jelentették be az intézkedést. A tartós kánikula fokozott verejtékezést okoz, ami miatt folyadék és elektrolitvesztés alakulhat ki, amely kiszáradáshoz, vérnyomás eséshez, szédüléshez, ájuláshoz, valamint a krónikus betegek állapotának romlásához vezethet. Az újabb hőhullám miatt a Magyar Víziközmű Szövetség arra hívja fel a figyelmet, hogy a nyári forróság idején különösen fontos a tudatos és takarékos vízhasználat. A szervezet szerint az ivóvíz stratégiai jelentőségű erőforrás, amelynek megőrzése közös felelősség. Kánikulában a csapvíz a legjobb, legegészségesebb és legkörnyezetbarátabb szomjoltó, ezért mindenkit arra kérnek, az ivóvizet elsősorban az alapvető szükségletekre, ivásra, főzésre és tisztálkodásra használják. A vadállomány tömeges pusztulásának megelőzése érdekében a vadászatra jogosultak kötelesek a vadak itatásáról gondoskodni, közölt az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium az MT érdeklődésére. Ehhez támogatás is igényelhető. A paksi atomerőmű kénytelen volt csökkenteni az egyik blokja teljesítményét a környezetvédelmi előírások betartása érdekében. Új történelmi mélypontra mínusz 106 cm-re süllyedt a Duna vízállás a Paksnál, a tartós aszály és a kánikula következtében. Biztonságban van Magyarország energiaellátása, írta a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Kapitány István közölte, Pakson nem üzemzavar van, hanem előre meghatározott szabályok alapján meghozott felelős intézkedés történik. Lekapcsolták Románia országos energiarendszeréről és leállították a Cernavodai atomerőmű egyes számú reaktorát, ennek oka szintén a rendkívüli szárazság és a Duna alacsony víz.

0: szállása.
1: Leállították a hajóforgalmat Budapestnél, miután rekord alacsonyra süllyedt a Duna vízállása. 28 cm mutatott a vízmérce délután, derül ki az Országos Vízügyi Igazgatóság adataiból. Eddig a legkisebb vízállás a folyón 33 cm volt, ez a negatív rekord 2018-ban született. Ez persze nem a vízoszlop tényleges magassága, hanem a mércéhez számolt, így átsétálni például nem lehetne a folyón, és a kisebb motorcsónakok, kishajók is mehetnek még. Újabb több ezer fős kitelepítéseket rendeltek el az erdőtüzek miatt a délnyugat franciaországi Bordeaux közelében. A spanyol kormány több mint 200 területet nyilvánított katasztrófa sújtotta övezetté a március és július közötti időszakban bekövetkezett természeti csapások miatt. Az érintett térségek között vannak a Spanyolországban jelenleg tomboló erdőtüzektől felperzselt területek is. Elfogadta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A Tisza párt kezdeményezését a Fidesz képviselői nem szavazták meg. A jogszabály indoklása a célnak nevezi egy olyan jogi keret létrehozását, ami biztosítja a közvagyon védelméhez, a közvagyonnal való jogellenes gazdálkodás feltárásához és a vagyon visszaszerzéshez szükséges feladatok hatékony ellátását. A hivatal elnökét és elnökhelyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Szavaztak a parlamentben azokról a pénzügyminisztériumi javaslatokról, amiknek köszönhetően kevesebb adó nem lett, és bezárult több adóelkerülési kiskapu is. Emellett megtörtént a hazai rendszer uniós jogharmonizációja is, így megnyílt az út több ezer milliárd forintnyi uniós forrás hazánkba érkezés előtt. Az országgyűlésben döntöttek az Országos Közlekedés Szervező és az Országos Gördülőállomány Kezelő Társaság létrehozásáról. 2033-tól az Európai Unió minden tagállamában megszűnnek a vasúti közlekedési monopóliumok, a közpénzből finanszírozott szolgáltatásokat pedig versenyeztetni kell majd. Elindult az egyeztetés a Csecsemő Ringató programról, tudatta a szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos ismertette, a szülői jelenlét nélkül kórházban fekvő gyermekek 23%-ához már járnak szervezett önkéntesek. A cél az, hogy minden rászoruló beteg vagy egészséges gyerek mellé képzett, szervezetten érkező segítő kerülhessen, aki érzelmi támaszt tud nyújtani neki. A kereszténydemokrata néppárt arra kéri a kormányt, hogy 100 millió forintos gyors segéllyel segítse azon kárpátaljai magyarok elhelyezését, akiknek a lakhatása veszélybe került a hétfői brutális vihar miatt. Nacsa Lőrinc, a KDNP frakcióvezető helyettese a Facebook oldalán felidézte, a szél és jégeső idősek házainak tetejét vitte le, mezőgazdaságból élők ültetvényeit verte szét, fólia sátrakat tett tönkre, még a nagydobronyi református templom tetejét is megrongálta. Végül az időjárásról, túlnyomóan derült lesz az ég a folytatásban, értelemszerűen csapadék nélkül, mérsékelt légmozgással. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben aztán már 31-33 fok körül alakul majd, jön tehát a kánikula. Híreinket hallották.
2: Holdvilág.
3: Kedves hallgatóink, a következő percekben a legnépszerűbb latin slágerekből válogat a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett. Énekel Álvaro Soler, Enrique Iglesias, Eros Ramazzotti, Jennifer Lopez, Marc Anthony, Ricky Martin és Shakira. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk!

Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben népszerű latin slágerekből hallottak válogatást. Énekelt Álvaro Soler, Enrique Iglesias, Eros Ramazzotti, Jennifer Lopez, Marc Anthony, Ricky Martin és Shakira. Az összeállítást Vasvári Bernadett készítette. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További kellemes rádiózást kívánunk.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2026. július 29-én szerdán szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket ma Vasvári Bernadett válogatja, az éjszakás technikai segítséget pedig Somogyi Mártonnak köszönjük. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A műsorvezetőt Berec Renátát hallják. Most nézzük meg, milyen műsorokkal várjuk Önöket a következő egy órában. A műsorismertetés után a nap imáját hallgathatják meg, ezután híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5 óra 30 perctől ismét híreket mondunk, majd a mai névnaposainkat köszöntjük. Ezt követően a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. Műsorismertetéssel legközelebb a 6 órai híreket követően jelentkezünk. Ha tehetik, hallgassanak minket addig is. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, legyen szép napjuk, és töltsék velünk a Szent István Rádió hullámhosszán.

mert hozzád irányítsam, és ha lankadnék és botlanék, a javulás szent föltételével állandóan tápláljam. Tégy engem, Uram, engedelmessé minden ellentmondás nélkül. Tedd, hogy szegény legyek minden levertség nélkül, tiszta legyek sérelem nélkül, türelmes, zúgolódás nélkül, alázatos színlelés nélkül, vidám pajkosság nélkül, megfontolt nehézség nélkül, féljek tőled kétségbeesés nélkül, igazmondó legyek kétszínűség nélkül, jót cselekvő, elbizakodás nélkül, fele barátomat megintsem,

0: Hallgassák meg híreinket!
1: Megemlékezést tartanak vasárnap Miskolcon a Roma Holokauszt emléknapja, valamint a helyi emlékmű felállításának 5. évfordulója alkalmából. Az Episztémi Egyesület és partnerei által szervezett program délelőtt 10 órakor szentmisével kezdődik a miskolci Mindszenti templomban, a Farai Mosz áldozataiért és üldözötteiért, 11 órától komoly zenei műsor várja a résztvevőket, majd 11:30-kor emléksétája indul a Kálvária dombon található miskolci Roma Holokauszt emlékműhöz. A rendezvényen beszédet mond Szánási Szilvia, az UCO alapítvány elnöke és professzor dr. Bicó Gábor kulturális antropológus. Az emlékműsor után a szervezők szeretett vendégséggel zárják az eseményt a Herman Otto Múzeum külön termében. Harmadfokú hőségriasztást rendeltek el csütörtöktől, egyelőre jövő hét keddig jelentették be az intézkedést. A tartós kánikula fokozott verejtékezést okoz, ami miatt folyadék és elektrolitvesztés alakulhat ki, amely kiszáradáshoz, vérnyomás eséshez, szédüléshez, ájuláshoz, valamint a krónikus betegek állapotának romlásához vezethet. Az újabb hőhullám miatt a Magyar Víziközmű Szövetség arra hívja fel a figyelmet, hogy a nyári forróság idején különösen fontos a tudatos és takarékos vízhasználat. A szervezet szerint az ivóvíz stratégiai jelentőségű erőforrás, amelynek megőrzése közös felelősség. Kánikulában a csapvíz a legjobb, legegészségesebb és legkörnyezetbarátabb szomjoltó, ezért mindenkit arra kérnek, az ivóvizet elsősorban az alapvető szükségletekre, ivásra, főzésre és tisztálkodásra használják. A vadállomány tömeges pusztulásának megelőzése érdekében a vadászatra jogosultak kötelesek a vadak itatásáról gondoskodni, közölt az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium az MT érdeklődésére. Ehhez támogatás is igényelhető. A paksi atomerőmű kénytelen volt csökkenteni az egyik blokja teljesítményét a környezetvédelmi előírások betartása érdekében. Új történelmi mélypontra mínusz 106 cm-re süllyedt a Duna vízállás a Paksnál, a tartós aszály és a kánikula következtében. Biztonságban van Magyarország energiaellátása, írta a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Kapitány István közölte, Pakson nem üzemzavar van, hanem előre meghatározott szabályok alapján meghozott felelős intézkedés történik. Újabb több ezer fős kitelepítéseket rendeltek el az erdőtüzek miatt a délnyugat-franciaországi Bordeaux közelében. A spanyol kormány több mint 200 területet nyilvánított katasztrófa sújtotta övezetté a március és július közötti időszakban bekövetkezett természeti csapások miatt. Az érintett térségek között vannak a Spanyolországban jelenleg tomboló erdőtüzektől felperzselt területek is. Elfogadta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A Tiszapárt kezdeményezését a Fidesz képviselői nem szavazták meg. A jogszabály indoklása a célnak nevezi egy olyan jogi keret létrehozását, ami biztosítja a közvagyon védelméhez, a közvagyonnal való jogellenes gazdálkodás feltárásához és a vagyon visszaszerzéshez szükséges feladatok hatékony ellátását. A hivatal elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Szavaztak a parlamentben azokról a pénzügyminisztériumi javaslatokról, amiknek köszönhetően kevesebb adó nem lett, és bezárult több adóelkerülési kiskapu is. Emellett megtörtént a hazai rendszer uniós jogharmonizációja is, így megnyílt az út több ezer milliárd forintnyi uniós forrás hazánkba érkezés előtt. Az országgyűlésben döntöttek az Országos Közlekedés Szervező és az Országos Gördülőállomány Kezelő Társaság létrehozásáról. 2033-tól az Európai Unió minden tagállamában megszűnnek a vasúti közlekedési monopóliumok, a közpénzből finanszírozott szolgáltatásokat pedig versenyeztetni kell majd. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült lesz az ég a folytatásban, értelemszerűen csapadék nélkül, mérsékelt légmozgással. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben aztán már 31-33 fok körül alakul majd, jön tehát a kánikula. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. 14. Leó pápa visszatért a Vatikánba. Lezárult nyári pihenőidőszak a Castel Gandolfóban. Leó pápa videóüzenete a portugál fiataloknak. Soha ne hagyjátok abba az álmodozást a béke és a testvériség földjéről. A szinódusi főtitkárság segédanyaga a helyi egyházaknak 2027-re. Kritériumok és gyakorlati útmutató. Medjugorje. Súlyos vandál támadás érte a Mária kegyhelyet. A plébánia hivatal imára, böjtre és megbocsátásra szólít.
1: XIV. Leó visszatért a Vatikánba. Lezárult nyári pihenő időszaka Castel Gandolfóban. Július 27-én este a pápa elhagyta az apostoli palotát a Róma közeli városkában, hogy visszatérjen a Vatikánba. Este 8:30 után autóval indult, és megáldott több gyermeket, akik szüleikkel együtt várták, hogy üdvözölhessék a pápai villa előtt. Leó pápa július 5-én érkezett Castel Gandolfóba. Tartózkodása idején 200 a római egyházmegyéből származó, szociálisan rászoruló személlyel vacsorázott, és részt vett egy koncerten. 14. Leót nagy taps fogadta, amikor autójával kikanyarodott a pápai rezidenciáról. Éljen a pápa kiáltással köszöntötték a téren egybegyűlt hívek. A Szentatya üdvözölte a várakozókat, és több gyermeket is megáldott a rövid ideig parkoló autója ablakából. Július 29-én szerdán visszatér Castel Gandolfóba, hogy részt vegyen a Béke éneke című ima és közösségi találkozón. A Laudato Si felsőfokú képzőközpont és az Andrea Bocelli alapítvány által támogatott esemény este 7 órakor kezdődik a pápai villák kertjében. A program az Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségekhez kapcsolódik. 23 napos Castel Gandolfói tartózkodása idején 14. Leó az imádságnak, az olvasmányoknak és egy kis sportnak szentelte idejét. A Róma közelében az Albanói tóra néző, Olaszország legszebb falvai közé sorolt kisvárosban töltött pihenő időszaka során 14. Leó 3 vasárnap, július 12-én, 19-én és 26-án az apostoli palota főbejáratánál a hívekkel elimádkozta az úrangyalát, továbbá 2 másik nyilvános eseményen is részt vett. Ezek között szerepelt egy ebéd a szegényekkel a Castel Gandolfói pápai villa kertjében. 200 fő, köztük 35 a római egyházmegyéből származó, társadalmilag kiszolgáltatott helyzetben lévő gyermek részvételével július 11-én került sor a programra. A másik esemény egy koncert volt, amelyet az Albánói Egyházmegye adott az apostoli palota udvarán július 18-án. Leó pápa a múlt héten 2 magánlátogatást is tett. Július 20-án a Monte Cassinói Bencés apátságba, július 22-én pedig a Valle Pietrai Szent Háromság szentélybe, valamint a Szubiákói Szent Benedek és Szent Skolasztika kolostorokba látogatott.
2: Já não podia me conter.
1: Leó pápa a portugál fiatalokhoz. Soha ne hagyjátok abba az álmodozást a béke és a testvériség földjéről. A Szentatya egy videó üzenetben arra buzdította a portugál fiatalokat, hogy engedjék, hogy nyugtalanságuk közelebb vigye őket Istenhez, és helyezzék elé legnagyobb kérdéseiket és legmélyebb vágyaikat. Köszöntését a Portugália északi részén található Lamego városában második alkalommal megrendezett Örüljetek! Nemzeti Ifjúsági Nap résztvevőinek küldte.
3: Queridos jovens, alegrai-vos sempre no Senhor. Aí, em Lamego.
1: Engedjétek, hogy nyugtalanságotok közelebb vigyen benneteket Krisztushoz, és emlékezzetek, az életszentségre kaptatok meghívást, mondta 14. Leó pápa a portugál fiataloknak a július 26-án közzétett videó üzenetében. Ne féljetek a bennetek lévő nyugtalanságtól. Hadd inspiráljon benneteket arra, hogy még közelebb kerüljetek Krisztushoz, és hogy tegyetek tanúságot az evangélium értékeiről. Szilárdan Jézus szavába gyökerezve, minden nap olvasva az evangéliumot, soha ne hagyjátok abba az álmodozást egy olyan földről, ahol béke és testvériség van, valamint továbbra is szemléljétek csodálattal a világot, és továbbra is tekintsetek a remény fényével a jövőbe, kérte a fiatalokat Leó pápa.
3: Queridos jóvenes, no deseis que nada ni ningún vos robe a esperanza.
1: Kedves fiatalok, ne hagyjátok, hogy bármi vagy bárki ellopja a reményeteket, buzdított Leó pápa a videó üzenetében, amelyet a július 24-e és 26-a között megrendezett portugáliai ifjúsági találkozóra küldött. Továbbra is örömteli összejövetelt kívánok nektek Lamego városában. És remélem, hogy 2027. augusztusában találkozunk Szöulban, hangsúlyozta a pápa, utalva a jövőre Dél-Koreában megrendezésre kerülő következő ifjúsági világtalálkozóra. Leó pápa a videó üzenetében arra buzdította a fiatalokat, hogy haladjanak előre, kiemelve a rájuk jellemző nyugtalan szellemet. Arra kérte őket, hogy gondolkodjanak el fontos életkérdéseken, vigyék Isten elé ezt a nyugtalanságot és minden problémájukat, hogy párbeszédet folytassanak vele az imádság és a csend pillanataiban. Kérdezzék meg Istentől, Uram, mit szeretnél, hogy mit tegyek az egyházban és a világban? Mi a hivatásom? Családalapításra hívsz a házasság által? Vagy a papságra hívsz? Vagy a szerzetesi életre? Ezek fontos kérdések, amelyeket fel kell tenni, mutatott rá a pápa. Kiemelte azonban egyúttal azt is, hogy soha nem szabad elfelejteni azt az egyetlen bizonyosságot, amely egységet ad belső életünknek. Isten mindig életszentségre hív minket, és a szentek mélységesen emberek. Legyetek tehát olyan igazi emberek, mint maga Krisztus, és biztosan jobbá fogjátok tenni ezt a világot. Leó pápa szintén üdvözölte a fiatalok izgalmát, és azt a tényt, hogy azért megtalálkozó lángját, amelyre Lisszabonban került sor. Mindig különleges a fiatalokkal lenni, mert a hitetek lelkesedése ragályos, hangsúlyozta Leó pápa, miközben megemlékezett a 2025-ben ifjúsági jubileumról és a júniusi spanyolországi találkozójáról a fiatalokkal.
3: Se depois humanos, como é Cristo, e certamente mudar

A Krisztus iránt tanúsított szeretetetek vigaszt nyújt. Csodálatos látni korunkban olyan fiatalokat, mint ti, akik tele vagytok hittel, és féltek ezt kimondani, mutatott rá videó üzenetében Leo pápa. Gyönyörű látni, hogy erősen szomjaztok az igazságra, és őszinte szívvel keresitek azt. Gyönyörű látni, hogy éheztek az igazságosságra és a szeretetre, és nem elégedtek meg a mulandó értékekkel. Gyönyörű látni, hogy szeretitek a szépséget, különösen az örökké való és örökké új szépséget. A mi Istenünket, aki a szívünk legmélyén vár ránk. Krisztus velünk van, és ő az örömünk oka. Ő az egységünk forrása. In illo uno unum. Sokan egy testet alkotunk Krisztusban, hangsúlyozta a pápa, idézve Szent Pálnak a rómaiakhoz írt levelét, a 12. fejezet 5. versét. 14. Leo arra buzdította a fiatalokat, hogy örvendezzenek, bárhol is találják magukat, és az esemény minden résztvevőjére a mennyei kegyelmek bőségét kérte. A nagyszabású esemény a Lisszaboni Nemzeti Ifjúsági Lelkészség és a Lamegói Egyházmegye közös szervezésében valósult meg, mintegy 1200 portugál fiatal részvételével. A Nemzeti Ifjúsági Nap elnevezésű katolikus ifjúsági találkozó a 2023-as Lisszaboni Katolikus Ifjúsági Világtalálkozó lelki örökségét vitte tovább, egyúttal elindította a fiatalokat a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó felé vezető úton. A 3 nap során a fiatalok imádságokon, koncerteken, közösségi megosztásokon és ünnepi szentmiséken vettek részt. A Szent Lelket hívó záró szentmisét a Lamegói Városi Parkban tartották, ahol Américo Aguiar bíboros bejelentette, hogy a következő nemzeti találkozót az Aveirói Egyházmegyében rendezik majd meg.

A Szinódusi Főtitkárság segédanyaga a helyi egyházaknak 2027-re, kritériumok és gyakorlati útmutató. Püspökök, eparchák és szinodális munkacsoportok számára készült a jegyzék, mely az emlékezés fázisával kapcsolatban kínál szempontokat, kérdéseket, gyakorlati útmutatót angol, spanyol és olasz nyelven a Szinódus Főtitkársága hivatalos honlapján. www.sinod.va. A 2027 első felére tervezett kiértékelő találkozóval zárul az emlékezésnek szentelt szakasz. Ezzel kapcsolatban Mário Grech bíboros, szinódusi főtitkár elmondta: a kiértékelés nem technikai gyakorlat, hanem a hála és az igazság élménye. Emlékezni azt jelenti, hogy fölismerjük mindazt, amit az Úr megérlelt közösségeink útján, és hagyjuk, hogy irányítsa következő lépéseinket. A Szentírásban az emlékezés nem azt jelenti, hogy a múltba nézünk, hanem fölismerjük Isten működését a történelemben, hogy megkülönböztessük a jelent, és megnyíljunk a jövő előtt. Ebben a megvilágításban a Szinódusi Főtitkárság most közzétett jegyzéke arra szólít minden helyi egyházat, hogy hálával és őszintén olvassa újra a szinódus végrehajtási fázisában megtett utat, hogy fölismerje annak gyümölcseit és a még előtte álló lépéseket. A dokumentum az eddigi anyagok sorába illeszkedik, tehát a 2025-ös záró dokumentum és a végrehajtási fázis segédlete a 2027-28-as egyházi gyűlés előkészítő anyaga és a helyi szakasz operatív folytatását jelenti. A jelenlegi dokumentum elsősorban a felelős püspököknek és eparcháknak szól, valamint a szinodális munkacsoportoknak, akik tevékenyen segítik a folyamatot. Nem egy alkalmazandó modellről van szó, hanem eljárási módozatokat kínál, kérdéseket tesz föl, szempontokat ad, és néhány gyakorlati útmutatást, amit mindenki a helyi viszonyokhoz igazítva használhat fel. 14. Leó pápa ezt úgy fogalmazta meg, hogy a szinodalitás egy lelki stílus. A találkozásból születik, a meghallgatásban növekszik, és a megkülönböztetésben érlelődik. A dokumentum két egymással szorosan összefüggő részből áll. Az első a beszámoló szerkesztéséhez tartozik, melyben a helyi egyház beszámol a megtett útról. Egy három lépcsős lelki újraolvasatról van szó, amelyben összegyűjtik az emlékezetet, fölismerik és meghallgatják a jeleket, és meghatározzák az átalakulási folyamatokat a záró dokumentumban megjelölt három megtérés alapján. Ezek a kapcsolatok, az egyházi folyamatok és kötelékek megtérését jelzik. A most közzétett segédlet második része előkészíti a kiértékelő gyűlést és annak lezajlását, amit a püspök hív össze olyan mély lelki tapasztalatként, amelyből születik a beszámoló és a többi egyháznak írt levél. Ez az ókeresztény közösségi leveleket idézi, Littere Communionis, amelyekkel az ősegyházban minden közösség tanúságot tett hitéről a többieknek. A beszámoló leírással és a levél megfogalmazásával minden egyes helyi egyház hozzájárul az egész egyház közös útjához, a kölcsönös ajándékozás szellemében. A püspök jóváhagyásával ezeket 2027. június 30-áig eljuttatják a nemzeti vagy regionális szinodális munkacsoportokhoz, valamint megosztják a szinódusi főtitkársággal. Az egyházmegyei és eparchiális kiértékelő közgyűlések után 2027 második felében a püspöki konferenciák és a keleti katolikus egyházak hierarchiájának közgyűlései következnek. 2028 első három hónapjában a kontinentális találkozók lesznek, majd végül 2028 novemberében a Vatikánban tartják az ünnepélyes összegyházi közgyűlést, ami lezárja a 2021-28-as szinódus megvalósító folyamatát. A szinódusi főtitkárság májusban tette közzé a 2028 októberében a Vatikánban megrendezendő szinódust előkészítő anyagot, melynek címe a 2027-28-as szinódus felé: állomások, szempontok, eszközök,
a 2027-28-as nagy egyházi találkozóra készülve. Emlékezni, értelmezni, irányítani, ünnepelni. Ez a négy kulcsfogalom határozza meg a dokumentumot, mely az ütemezést és a módszert taglalja, amelyek alapján a helyi egyházak, püspöki konferenciák és kontinentális csoportok megoszthatják a 2021-24-es szinódus záró dokumentuma után elindult folyamat gyümölcseit egészen a 2028. októberi találkozóig. 2027 első fél évére tehát az emlékezést tűzték ki célul, vagyis az egyházmegyei értékelő bizottságok áttekintik a záró dokumentum megvalósításának tapasztalatát egy beszámolón és a többi egyháznak szóló levélen keresztül. Az év második fele az értelmezésé. A nemzeti vagy regionális püspöki konferenciák kidolgoznak egy teológiai lelkipásztori jelentést és egy levelet a többi helyi egyház felé. Medjugorje. Súlyos vandál támadás érte a Mária kegyhelyet. A plébánia hivatal imára, megbocsátásra és bőjtre szólít azt követően, hogy ismeretlen elkövetők felgyújtották a Szent Jakab templomot és súlyos károkat okoztak, festékkel meggyalázták a szűzanya szobrát. A helyszínt azóta megtisztították és újra alkalmas Isten tiszteletre, adja hírül a medjugorjei plébánia közleménye. Hétfőről kedre virradó éjszaka súlyos rongálás történt Bosznia-Hercegovina híres Mária kegyhelyén. Az elkövető, akinek személye egyelőre ismeretlen, gyúlékony anyaggal lelocsolta, majd meggyújtotta a Szent Jakab plébánia külső oltárát, komoly károkat okozva. Ugyanez a személy ezután festékkel meggyalázta az egyik Mária szobrot, és sértő feliratokat hagyott maga után. A medjugorjei plébánia közleményt adott ki, miszerint azonnal megkezdték a tisztítást és a helyreállítást, hogy a helyszín újra alkalmas legyen az imádságra. A kegyhely tehát nyitva marad a zarándokok előtt, a híveket pedig arra kérik, hogy imával, bőjttel és megbocsátással válaszoljanak erre a szomorú esetre. Imádkozzunk az elkövetők szívének megtéréséért, hogy az Úr érintse meg őket kegyelmével, és vezesse a jó útra. Nagy szomorúsággal értesült a plébánia a vandál cselekedetről, és köszönetet mond mindenkinek, aki azon dolgozik, hogy a kegyhely továbbra is az Istennel való találkozás helye legyen, a béke helye, és olyan hely, ahol tisztelik a boldogságos Szűz Máriát, a béke királynőjét. A bőtön és a megbocsátáson túl a plébánia hivatal arra szólítja a híveket, hogy imádkozzanak azért, hogy mindenki szívében béke legyen, mivel a szűzanya folyamatosan arra kér, hogy legyünk a béke hordozójé. Ez az eset egyenesen arra bátoríthat, hogy még komolyabban vegyük felhívását. Ne válaszoljunk rosszal a rosszra, hanem életünkkel tanúskodjunk a szeretetről, a megbocsátásról és a reményről. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink keddi műsorunk hangzott el. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 5 óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Megemlékezést tartanak vasárnap Miskolcon a Roma Holokauszt emléknapja, valamint a helyi emlékmű felállításának 5. évfordulója alkalmából. Az Episztémi Egyesület és partnerei által szervezett program délelőtt 10 órakor szentmisével kezdődik a miskolci Mindszenti templomban, a Farai Mosz áldozataiért és üldözötteiért, 11 órától komoly zenei műsor várja a résztvevőket, majd 11:30-kor emléksétá indul a Kálvária dombon található miskolci Roma Holokauszt emlékműhöz. A rendezvényen beszédet mond Szánási Szilvia, az UCO alapítvány elnöke, és professzor dr. Bicó Gábor kulturális antropológus. Az emlékműsor után a szervezők szeretett vendégséggel zárják az eseményt a Herman Otto Múzeum külön termében. Harmadfokú hőségriasztást rendeltek el csütörtöktől, egyelőre jövő hét keddig jelentették be az intézkedést. A tartós kánikula fokozott verejtékezést okoz, ami miatt folyadék és elektrolitvesztés alakulhat ki, amely kiszáradáshoz, vérnyomás eséshez, szédüléshez, ájuláshoz, valamint a krónikus betegek állapotának romlásához vezethet. Az újabb hőhullám miatt a Magyar Víziközmű Szövetség arra hívja fel a figyelmet, hogy a nyári forróság idején különösen fontos a tudatos és takarékos vízhasználat. A szervezet szerint az ivóvíz stratégiai jelentőségű erőforrás, amelynek megőrzése közös felelősség. Kánikulában a csapvíz a legjobb, legegészségesebb és legkörnyezetbarátabb szomjoltó, ezért mindenkit arra kérnek, az ivóvizet elsősorban az alapvető szükségletekre, ivásra, főzésre és tisztálkodásra használják. A vadállomány tömeges pusztulásának megelőzése érdekében a vadászatra jogosultak kötelesek a vadak itatásáról gondoskodni, közölt az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium az MT érdeklődésére. Ehhez támogatás is igényelhető. A paksi atomerőmű kénytelen volt csökkenteni az egyik blokja teljesítményét a környezetvédelmi előírások betartása érdekében. Új történelmi mélypontra mínusz 106 cm-re süllyedt a Duna vízállás a Paksnál, a Tasza és kánikula következtében. Biztonságban van Magyarország energiaellátása, írta a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Kapitány István közölte, Pakson nem üzemzavar van, hanem előre meghatározott szabályok alapján meghozott felelős intézkedés történik. Újabb több ezer fős kitelepítéseket rendeltek el az erdőtüzek miatt a délnyugat franciaországi Bordeaux közelében. A spanyol kormány több mint 200 területet nyilvánított katasztrófa sújtotta övezetté a március és július közötti időszakban bekövetkezett természeti csapások miatt. Az érintett térségek között vannak a Spanyolországban jelenleg tomboló erdőtüzektől felperzselt területek is. Elfogadta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A Tisza párt kezdeményezését a Fidesz képviselői nem szavazták meg. A jogszabály indoklása a célnak nevezi egy olyan jogi keret létrehozását, ami biztosítja a közvagyon védelméhez, a közvagyonnal való jogellenes gazdálkodás feltárásához és a vagyon visszaszerzéshez szükséges feladatok hatékony ellátását. A hivatal elnök és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Szavaztak a parlamentben azokról a pénzügyminisztériumi javaslatokról, amiknek köszönhetően kevesebb adó nem lett, és bezárult több adóelkerülési kiskapu is. Emellett megtörtént a hazai rendszer uniós jogharmonizációja is, így megnyílt az út több ezer milliárd forintnyi uniós forrás hazánkba érkezés előtt. Az országgyűlésben döntöttek az Országos Közlekedés Szervező és az Országos Gördülőállománykezelő Társaság létrehozásáról. 2033-tól az Európai Unió minden tagállamában megszűnnek a vasúti közlekedési monopóliumok, a közpénzből finanszírozott szolgáltatásokat pedig versenyeztetni kell majd. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült lesz az ég a folytatásban, értelemszerűen csapadék nélkül, mérsékelt légmozgással. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben aztán már 31-33 fok körül alakul majd, jön tehát a kánikula. Híreinket hallották.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
3: Nagyon sok szeretettel köszöntjük Márta és Flóra nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. A Márta arameusz eredetű bibliai név, jelentése úrnő. A Flóra a latin eredetű mitológiai név, a virágok és a tavasz római istennőjének a neve, jelentése virág. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat vagy születésnapjukat ünneplik. Fogadják szeretettel a most következő zeneszámot.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1095-ben meghalt első Szent László magyar király, aki 1077-től uralkodott. Az általa alapított monostorban temették el Somogyváron, majd hamvait Váradra vitték. 1192-ben avatták szenté. 1040 körül született, első Szent László király megvédte Magyarországot a németek, kunok és besenyők támadásaitól. 1091-ben Horvátországgal uniót hozott létre. Első László és unokaöccse Könyves Kálmán uralkodása alatt befejeződött a korai magyar államszervezet kiépítése. 1506-ban meghalt Martin Behaim, felfedező és térképész, az első földgömb megalkotója. A nürnbergi kereskedő családból származó Behaim tanulmányai elvégzése után Lisszabonba ment, ahol portugál hajósokhoz csatlakozva részt vett az Indiába vezető tengeri út felkutatásában. 1492-ben elsőként ábrázolta a földet gömb formában. 1856-ban meghalt Robert Schumann, német zeneszerző, a zenei romantika egyik vezéregyénisége. 1840-ben megnősült, házasságának első boldog éve bőséges zenei termést eredményezett, ebben az évben 138 dalt írt. A zenetörténet a dalok éveként nevezi ezt az esztendőt. A későbbiekben aztán egyre több, magasabb szintű alkotás került ki a keze alól, így például szimfóniák és kamaraművek. 1926-ban megszületett Vámos Ágnes, szoprán operaénekesnő, érdemes művész. Férjével Mátrai Ferenc tenoristával az Operaház egyik híres párosát alkották. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán 1945 és 1949 között Malecki Oszkár növendéke. 1949-től az Operaház magánénekese, ahol 1950-ben debütált Kacsó Pongrácz János Vitéz című művének Iluska szerepében. 1977-től a Színház és Filmművészeti Főiskola énektanára volt. 1935-ben megszületett Montág Imre, nyelvész, színészpedagógus. 1945-ben megszületett Szűcs Miklós, festőművész, tervező grafikus, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja. Anyai ágon dédapja Degré Lajos író, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc egyik vezetője, Lechner Lajos építésznek is dédunokája. Felesége Vojnik Erzsébet festőművész. 1972-ben volt az első kiállítása, majd élete során 52 önálló kiállítása volt, Magyarországon és külföldön is. A József Attila gimnáziumban rajzot és művészettörténetet, majd a Színház és Filmművészeti Egyetemen oktatott. 1991-ben az AD Grafikai Stúdió létrehozója, kreatív igazgatója, társtulajdonosa lett. Párizsban tanult ösztöndíjjal, később is rendszeresen visszajárt oda dolgozni. Művei jelentős magán- és közgyűjteményben is megtalálhatók. A Bűnös címmel közös kötetet jegyzett Eszterházi Péterrel, memoárja is megjelent a Földön élni ünnepé címmel a Magvető kiadónál. 1954-ben először jelent meg Tolkien műve, a Gyűrűk ura. Az Egyesült Királyságban jelent meg a trilógia első kötete, melynek címe a Gyűrű szövetsége. 1974-ben meghalt Erich Kästner, német író, költő. Dresdában született. Az 1920-as években kibontakozó polgári humanizmus költője és írója, annak az új stílusiránynak a követője, amely felváltva az expresszionizmus világmegváltó extravaganciáját, az új tárgyilagosság képviselője. Optimista moralistaként küzdött az emberiség megjavításáért. Elsősorban humoros gyermek és ifjúsági regényeiről ismert. 1981-ben megszületett Fernando Alonso, spanyol autóversenyző, kétszeres Forma 1-es világbajnok. 2005-ben és 2006-ban lett világbajnok. 1894-ben megszületett Csokonai Vitéz Gizella, költő, könyvtáros, aki 4 éves korától vak volt. Hajdúszoboszlón született, Csokonai Vitéz Mihály oldalági rokonságából származott. 4 éves korától vak volt, az elemi iskolát Budapesten a Vakok iskolájában végezte. A Vakokat gyámolító országos egyesületben dolgozott, mint korrektor, gépíró, távirász és a Brej könyvtár könyvtárosa. Alapító tagja volt a Vakok 1928-ban megalakult Homérosz kórusának. Verseket fiatal korában kezdett írni. A Fénytelenség világából című kis verses kötete 1931-ben jelent meg, amelyhez Herceg Ferenc írt előszót. A kötetet Braille írással is elkészítette. Néhány költeményét a Vakok világa és az Irodalmi értesítő is közölte. 1948-ban megkezdődött a 14. újkori nyári olimpia Londonban, az utolsó olimpia, amelyen művészeti verseny is volt. A II. Világháború miatt elmaradt a Tokióba, majd Helsinkibe tervezett 1940-es és a Londonba tervezett 1944-es olimpia. Így a 11. után a 14. játékokra került sor 1948-ban a brit fővárosban. A Wembley stadion béli megnyitón 59 ország több mint 4000 sportolója vonult fel. A magyarok számára sikerekben és érmekben is gazdag volt a londoni olimpia. Elek Ilona 12 évvel első olimpiai aranyérme után ismét bajnok lett a tőrvívásban. A kardvívók sem szakítottak a jól bevált hagyománnyal. A csapat aranyérme mellett Gerevics Aladár az egyéni aranyat is kiérdemelte. A dobogó legfelső fokára állhatott két ökölvívó, a harmadsúlyú Csík Tibor és a középsúlyú Papp László, és bajnok lett a szupernehézsúlyú birkózó Bóbis Gyula is. A két magyar aranyatléta a távolugró Gyarmati Olga és a kalapácsvető Németh Imre lett. Ezen az olimpián lett bajnok a céllövő Takács Károly, valamint talajon a tornász Pataki Ferenc. A magyar küldöttség összesen 10 arany, 5 ezüst és 13 bronzérmet szerzett. 1963-ban meghalt Kelemen Lajos, történész, akadémikus. Kelemen Erdélyben élt és dolgozott. A Kolozsvári Egyetemen szerzett történelem földrajz szakos tanári diplomát. Előbb az Erdélyi Múzeum könyvtárosa volt, majd 1938-ban ugyanott levéltáros lett. Az ő érdeme, hogy a levéltár Erdély középkori történetének páratlanul gazdag gyűjteményévé fejlődött. 1940-től 44-ig múzeumi és levéltári főigazgató is volt. Történetírói munkássága elsősorban Erdély középkori művelődés és művészet történetére terjedt ki. 1981-ben házasságot kötött Károly herceg és Lady Diana Spencer a St. Paul katedrálisban, Londonban. 1987-ben aláírták a Franciaországot és Angliát összekötő víz alatti alagút építéséről szóló megállapodást. Az angol miniszterelnök nő Margaret Thatcher és a francia elnök François Mitterrand írta alá a megállapodást az English Channel alatt húzódó Eurotunnel megépítéséről. Kedves hallgatóink, évfordulónaptárunkat hallották, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Harmadfokú hőségriasztást rendeltek el csütörtöktől. Egyelőre jövő hét keddig jelentették be az intézkedést. A tartós kánikula fokozott verejtékezést okoz, ami miatt folyadék és elektrolitvesztés alakulhat ki, amely kiszáradáshoz, vérnyomás eséshez, szédüléshez, ájuláshoz, valamint a krónikus betegek állapotának romlásához vezethet. Az újabb hőhullám miatt a Magyar Víziközmű Szövetség arra hívja fel a figyelmet, hogy a nyári forróság idején különösen fontos a tudatos és takarékos vízhasználat. A szervezet szerint az ivóvíz stratégiai jelentőségű erőforrás, amelynek megőrzése közös felelősség. Kánikulában a csapvíz a legjobb, legegészségesebb és legkörnyezetbarátabb szomjoltó, ezért mindenkit arra kérnek, az ivóvizet elsősorban az alapvető szükségletekre, ivásra, főzésre és tisztálkodásra használják. A vadállomány tömeges pusztulásának megelőzése érdekében a vadászatra jogosultak kötelesek a vadak itatásáról gondoskodni, közölt az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium az MT érdeklődésére. Ehhez támogatás is igényelhető. A paksi atomerőmű kénytelen volt csökkenteni az egyik blokja teljesítményét a környezetvédelmi előírások betartása érdekében. Új történelmi mélypontra mínusz 106 cm-re süllyedt a Duna vízállása Paksnál, a tartós aszály és a kánikula következtében. Biztonságban van Magyarország energiaellátása, írta a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Kapitány István közölte, Pakson nem üzemzavar van, hanem előre meghatározott szabályok alapján meghozott felelős intézkedés történik. Lekapcsolták Románia országos energiarendszeréről és leállították a Cernavodai atomerőmű egyes számú reaktorát, ennek oka szintén a rendkívüli szárazság és a Duna alacsony vízállása. Leállították a hajóforgalmat Budapestnél, miután rekordalacsonyra süllyedt a Duna vízállása. 28 cm mutatott a vízmérce délután, derül ki az Országos Vízügyi Igazgatóság adataiból. Eddig a legkisebb vízállás a folyón 33 cm volt, ez a negatív rekord 2018-ban született. Ez persze nem a vízoszlop tényleges magassága, hanem a mércéhez számolt, így átsétálni például nem lehetne a folyón, és a kisebb motorcsónakok, kishajók is mehetnek még. Újabb több ezer fős kitelepítéseket rendeltek el az erdőtüzek miatt a délnyugat franciaországi Bordeaux közelében. A spanyol kormány több mint 200 területet nyilvánított katasztrófa sújtotta övezetté a március és július közötti időszakban bekövetkezett természeti csapások miatt. Az érintett térségek között vannak a Spanyolországban jelenleg tomboló erdőtüzektől felperzselt területek is. Elfogadta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A Tiszapárt kezdeményezését a Fidesz képviselői nem szavazták meg. A jogszabály indoklása a célnak nevezi egy olyan jogi keret létrehozását, ami biztosítja a közvagyon védelméhez, a közvagyonnal való jogellenes gazdálkodás feltárásához és a vagyon visszaszerzéshez szükséges feladatok hatékony ellátását. A hivatal elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Szavaztak a parlamentben azokról a pénzügyminisztériumi javaslatokról, amiknek köszönhetően kevesebb adó nem lett, és bezárult több adóelkerülési kiskapu is. Emellett megtörtént a hazai rendszer uniós jogharmonizációja is, így megnyílt az út több ezer milliárd forintnyi uniós forrás hazánkba érkezés előtt. Az országgyűlésben döntöttek az Országos Közlekedés Szervező és az Országos Gördülőállománykezelő Társaság létrehozásáról.

0: 2033-tól az Európai Unió minden tagállamában megszűnnek a vasúti közlekedési monopóliumok, a közpénzből finanszírozott szolgáltatásokat pedig versenyeztetni kell majd. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült lesz az ég a folytatásban, értelemszerűen csapadék nélkül, mérsékelt légmozgással. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben aztán már 31-33 fok körül alakul majd, jön tehát a kánikula. Híreinket hallották.
1: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
2: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
2: Nem csak katolikusoknak.
3: keresztényélet.hu.
1: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Napköszöntő. Reggeli magazin.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat 2026. július 29-én szerdán. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Berec Renátát hallják. A zenéket ma Vasvári Bernadett válogatja, a hírszerkesztő hírolvasó Debnár Ádám, a technikai segítséget pedig Nátrán Istvánnak köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió elnöke Buda Péter atya és az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat egészen 8 óráig. Rövidesen a Kérem a következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk önöket. Az időjárás előrejelzés után a napversét hallgathatják meg, melyben Szabó T. Anna Foncsor című versét Tóth Levente előadásában hallhatják. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik. Ezután 7 órától Szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent Mártáról emlékezik meg Nihai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imájával és programajánlóval zárjuk, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az úton levőknek pedig balesetmentes közlekedést. Vigyázzanak magukra!

0: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berecz Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben Vargáné Nemoda Mónikával és Boncsér Évával, a Miskolci Szent Ferenc Tagkórház ergoterapeutáival a rehabilitációs ritmus és táncterápiáról beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: rengeteg hasznosítási formája van a táncnak egyébként. Mind a mellett, hogy megtanul, hát egyrészt közösséget teremt, kezdjük ott, ami hat az egyénre. A másik az, hogy megtanul valamihez alkalmazkodni, igazodni, egyfajta önfegyelemre is készteti az ember. Aztán serkenti arra, hogy még tovább. Tehát egy fizikai aktivitás mellett azért ott figyelni is kell mondjuk a lépésekre. Tehát összekapcsolódik. De hát ne én beszéljek már erről, hanem az előnyeiről szeretném, igen, hogyha hallanánk.
1: Egyáltalán arról érdemes szót említeni, hogy a zene és a ritmus hogy kapcsolódik az emberhez. Ugye itt már elhangzott az, hogy milyen szerepe van az ember életében a táncnak és a ritmusnak. Hát már ősidők óta ugye már az erejét már felfedeztük. Ha most gondolunk egy esőtáncra, egy sámán táncra, vagy egy családünnepére, egy népünnepére, ahol az emberek énekeltek, táncoltak, eszközöket vettek elő, doboltak, és a boldogságot, az örömöt, kifejezték, de a katartikus élményt is ki tudják ezzel fejezni, és ezen mind szorongás oldás. Örömkifejezés, érzelem szabályozás, szorongás oldás volt a célja. Ha nem is teljesen mindig tudatosan, aztán utána ez később már tudatossá vált. Na most ez a ritmusnál is így van, ha ezt itt lefelezzük, ugyanis a ritmus már velünk született tulajdonság. Ezt már a magzati korban is megérezzük, halljuk abba a édesanyánknak a szívdobbanását, sőt, kutatások szólnak arról, hogy nem mindegy, hogy a kismama milyen zenét hallgat, az is hat a babára.
0: Egy egyszerű habverés, ha belegondolunk, igen, a sütemény készítés, az is ritmusra történik.
1: Igen. Na most ez a ritmus és érzék, ez a fejlődés során ez folyamatosan szépen finomodni fog. Nem véletlenül dolgoznak az óvónők, ritmusokkal tapsolnak, énekelnek, fejlesztik a gyerekeknek a mozgás koordinációját, a beszédközpont fejlődik, számolni megtanulnak, énekelni megtanulnak, és ez ugye folyamatosan finomodik és stabilizálódik. Na most ez ugye függ a kultúrától is, hogy ki milyen kulturális környezetben van, a motoros képességektől, a genetikai meghatározottságtól, illetve a képzéstől. Ugye azt tudjuk, hogyha valaki zongorista lesz, akkor egy idő után, ezt kutatások bizonyítják, hogy az agykérekben az érzékszervi reprezentáció a sokkal nagyobb egy zongoristánál, mint egy átlagembernél. Tehát a plasztikus agynak már itt is van szerepe, hogy ott sokkal nagyobb az a terület, ami a finomotorikával, a kéz finomotorikájával dolgozik. Na most mi is ezzel dolgozunk, a zene és a ritmus így minden nap része az életünknek, hogyha hallgatunk egy zenét, rögtön elkezdünk dobolni. Ne adj Isten, hogyha ismerjük a számot, még akkor éneklünk is, emlékeket hoz fel bennünk, és a ritmust is már tudjuk dobolni, tehát nagyon sok agyterület kapcsolódik be akkor, amikor hallgatunk egy zenét, és közben figyelünk a ritmusra. És ezeket a képességeket használjuk ki a rehabilitáció során. Tehát a hallókéreg, a prefrontális kéreg, a frontális kéreg, a temporális lebeny, mindegyik, a zenefelismerés, a tempóváltás, Parkinsonos betegeknél például pontosan a zenét használják ki azért, mert ott a mozgás elindítása nehéz, amiért ér egy külön központ felelős, de ezt a zenével próbáljuk áthidalni. Ugye minden megvan a belső ritmusa az agynak, és egy ilyen külső pacemakert alkalmaz a zene azért, hogy a Parkinsonosnak ez a lefagyott mozgása, ez meginduljon. Tehát ez is egy terápiás szél. Na most ezt is alkalmazzuk itt a terápiánk folyamán.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben Vargáni Nemoda Mónikával és Boncsér Évával, a Miskolci Szent Ferenc Tagkórház ergoterapeutáival, a rehabilitációs ritmus és táncterápiáról beszélgetett Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Napköszöntő. Reggeli magazin.
0: Kedves hallgatóink, útinform hírekkel folytatjuk. Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán terelést építenek ki. Jelenleg a forgalmat sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik, a 69-es és a 62-es kilométer között. A terelés kiépítése folytatódik a Vásáros-Namény felé vezető oldallal. Ezzel párhuzamosan Vásáros-Namény felé az Ecsetpihenő is lezárásra került. A 3-as főúton Miskolc belterületén a 180-as kilométernél felújítják a burkolatot. Mindkét oldalon lezártak egy sávot, így most irányonként egy-egy sáv járható. Szintén a 3-as főúton Miskolc belterületén a 182-es és a 183-as kilométer között az ivóvízhálózat rekonstrukcióját végzik, irányonként egy-egy sávon haladhat a forgalom. Kicsit távolabb a városközpont felé a 184-es és a 187-es kilométereknél is csőtörés nehezíti a közlekedést, mindkét helyszínen Szikszó felé a külső sávot zárták le. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítást végeznek. A 2-es és a 7-es kilométer között szakaszosan a félútpályát lezárták. Munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Egerben a Vincellér iskola utca és a Mátyás király útja között a 12-es kilométer környezetében útépítés miatt mindkét irányban elkerítettek egy sávot a forgalom elől. Szintén a 25-ös főúton Eger átkelési szakaszán a 16-os és a 19-es kilométer között több helyen továbbra is közműépítés vagy aszfaltozás miatt kell váltakozó sávlezárásra vagy félpályás lezárásra számítani. A 38-as főúton Toka és Tarcal között felújítják a burkolatot. A 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezárták, jelzőlámpa irányítja a járműveket. Az alsóbrendű utak tekintetében Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a Szalonna-Krasznok-Vajda összekötő utat felújítják a 19-es és a 23-as kilométer között. Szászfa és Rakaca között az utat lezárták. Kerülni a Monaj, Lak, Edelény, Szendrő útvonalon lehet. Szirmabesenyő belterületén útfelújítási munkák kezdődtek, ezért a 2-es kilométernél teljes útzár kerül bevezetésre. A kijelölt terelő utat sárga táblák jelzik. Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében a Kisvárda összekötő úton, Kisvárda belterületén a Bajcsi-Zsilinszky utca és a Krucsai Márton utca kereszteződésében csomópontot építenek, ezért a Bajcsi-Zsilinszky utcát egy rövid szakaszon lezárták. Kerülni helyben lehet. Kedves hallgatóink, útinform híreket hallottak az útinform.hu tájékoztatása alapján. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk.
1: Napköszöntő. Reggeli magazin.
0: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg az előttünk álló napok időjárását. Ma kezdődik a nyár második, erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült, napos időre van kilátás. A Dunántúl nyugati, északnyugati felén élénk, Sopron környékén erős lökések kísérhetik a déli eszelet. A hajnal még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl le a levegő. Délután már 29 és 35 fok közötti maximumokat mérhetünk. Csütörtökön folytatódik a napos, száraz, meleg idő. Az ország nagy részén zavartala lesz a napsütés. Többfelé lesz élénk, Sopron környékén időnként erős a déli eszél. Éjjel és napközben is fokozódik a meleg. Hajnalban 12 és 21 fok közötti értékeket mérhetünk, délután pedig 32-37 fok között tetőzik a hőmérséklet. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. A déli eszél mérsékelt lesz, északnyugaton megélénkülhet. Több helyen készülhetünk trópusi éjszakára, délután pedig 34-39 fokos forróságra van kilátás. Szombaton az ország nagy részén döntően derült, csapadékmentes idő várható, de az északnyugati megyékben a sok napsütés mellett gomoly felhők is képződnek, amelyekből nem kizárt néhol záporzivatar kialakulása. A főként déli szél többnyire mérsékelt marad, de az északnyugatira forduló szél az északnyugati határ közelében megélénkülhet. A minimum 15 és 23, a maximum 34 és 39 fok között várható. Vasárnap túlnyomóan derült, csapadékmentes idő várható, de az északi megyékben gomoly felhők képződhetnek, és ott néhol zápor, zivatar a határ mentén előfordulhat. A változó irányú szél mérsékelt marad, a hőmérséklet hajnalban 17 és 24, délután 34 és 40 fok között alakul. Habár fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek, a légkör magasabb szintjein zajló több fokos melegedés miatt az időjárás változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítő képesség csökkenés, vérnyomás változás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. Hamarosan indul az idei parlagfű pollen szezon. A parlagfű pollen szemei alacsony koncentrációban már több helyen megjelentek a levegőben. Az előrejelzések alapján a parlagfű pollen szezon várhatóan a hét második felében kezdődő hőhullámmal együtt fog indulni. A pollen koncentráció csütörtöktől egyre több felé érheti el a tüneteket okozó közepes szintet. A pollen szezon átmeneti időszakában elsősorban a lágyszárú allergének pollenje dominál, ugyanakkor még egyes allergén fák virágpora is megtalálható a levegőben. A csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes magas. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a hársa, szelíd gesztenye, a fenyőfélék és a ciprus és tiszafafélék pollenje, továbbá a lágyszárú allergének közül a pázsitfű, az útifű, a lórom, a kenderfélék, a libatopfélék, a parlagfű és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergén gombák közül az alternária spóraszáma közepes, míg az epikokkum spóraszáma országosan az alacsony tartományban alakul. A parlagfű virágporára allergiás egyéneknél hamarosan jelentkezhetnek az allergiás tünetek, úgy mint orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés vagy könnyezés. Az allergiás tünetek megelőzése és enyhítése érdekében javasolják, hogy az érintettek mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, vagy kérjék kezelőorvosuk segítségét a megfelelő terápia beállításához. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést, orvosmeteorológiát és napi pollenjelentést hallottak a met.hu és az időkép.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!

0: Szabó T. Anna. Foncsor. Tükör által homályosan papíron a fény fonákja. Üres vízen hullámoson álmunkat a semmi látja. Úgy látjuk a teleholdat, mint fákat a víztükörben. Állókép örvénye forgat, fehér űrben pörget körben. Jön a reggel, fej a tóból, álmainkból kikilátunk. Üvegderengésben lóbál, elfelejtett mély világunk.
1: Elhangzott Szabó T. Anna Foncsor című verse, melyet Tóth Levente előadásában hallottak. Szabó T. Anna költő, prózaíró, fordító 1972-ben született Kolozsváron. Nagyapja Szabó T. Attila nyelvész, édesapja Szabó T. Attila biológus, nagybátyja Szabó T. Ádám nyelvész. 1991-ben Budapesten az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar-angol szakos hallgatója lett. 1997-ben szerzett tanári és előadói diplomát, majd elvégezte az angol reneszánsz és barokk PhD programot. Tagja majd később néhány fél évig tanára az Eötvös József kollégiumnak. Férje Dragomán György író. Egyetemi évei alatt kezdett publikálni, több napi és havilapban rendszeresen közölt verseket, esszéket, rövid prózát. Író műfordító, többek között James Joyce, Sylvia Plath, Joan Updike, Stuart Parker írásait fordította. Tanári és szerkesztői munkát végzett a British Council-nak és a Magyar Könyv Alapítványnak. Cikkeket és kritikákat ír.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. 14. Leó pápa visszatért a Vatikánba. Lezárult nyári pihenőidőszak a Castel Gandolfóban. Leó pápa videóüzenete a portugál fiataloknak. Soha ne hagyjátok abba az álmodozást a béke és a testvériség földjéről. A szinódusi főtitkárság segédanyaga a helyi egyházaknak 2027-re. Kritériumok és gyakorlati útmutató. Medjugorje. Súlyos vandál támadás érte a Máriak egyhelyet. A plébánia hivatal imára, böjtre és megbocsátásra szólít.
1: Negyedik Leó visszatért a Vatikánba, lezárult nyári pihenő időszaka Castel Gandolfóban. Július 27-én este a pápa elhagyta az apostoli palotát a Róma közeli városkában, hogy visszatérjen a Vatikánba. Este 8:30 után autóval indult, és megáldott több gyermeket, akik szüleikkel együtt várták, hogy üdvözölhessék a pápai villa előtt. Leó pápa július 5-én érkezett Castel Gandolfóba. Tartózkodása idején 200 a római egyházmegyéből származó, szociálisan rászoruló személlyel vacsorázott, és részt vett egy koncerten. 14. Leót nagy taps fogadta, amikor autójával kikanyarodott a pápai rezidenciáról. Éljen a pápa kiáltással köszöntötték a téren egybegyűlt hívek. A Szentatya üdvözölte a várakozókat, és több gyermeket is megáldott a rövid ideig parkoló autója ablakából. Július 29-én szerdán visszatért Castel Gandolfóba, hogy részt vegyen a Béke éneke című ima és közösségi találkozón. A Laudato Si felsőfokú képzőközpont és az Andrea Bocelli alapítvány által támogatott esemény este 7 órakor kezdődik a pápai villák kertjében. A program az Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségekhez kapcsolódik. 23 napos Castel Gandolfói tartózkodása idején 14. Leó az imádságnak, az olvasmányoknak és egy kis sportnak szentelte idejét. A Róma közelében az Albánói tóra néző, Olaszország legszebb falvai közé sorolt kisvárosban töltött pihenő időszaka során 14. Leó 3 vasárnap, július 12-én, 19-én és 26-án az apostoli palota főbejáratánál a hívekkel elimádkozta az úrangyalát, továbbá 2 másik nyilvános eseményen is részt vett. Ezek között szerepelt egy ebéd a szegényekkel a Castel Gandolfói pápai villa kertjében. 200 fő, köztük 35 a római egyházmegyéből származó, társadalmilag kiszolgáltatott helyzetben lévő gyermek részvételével július 11-én került sor a programra. A másik esemény egy koncert volt, amelyet az Albánói Egyházmegye adott az apostoli palota udvarán július 18-án. Leó pápa a múlt héten 2 magánlátogatást is tett. Július 20-án a Monte Cassinói Bencés apátságba, július 22-én pedig a Valle Pietrai Szent Háromság szentélybe, valamint a Szubiákói Szent Benedek és Szent Skolasztika kolostorokba látogatott.
2: Já não podia me conter.
1: Leó pápa a portugál fiatalokhoz. Soha ne hagyjátok abba az álmodozást a béke és a testvériség földjéről. A Szentatya egy videó üzenetben arra buzdította a portugál fiatalokat, hogy engedjék, hogy nyugtalanságuk közelebb vigye őket Istenhez, és helyezzék elé legnagyobb kérdéseiket és legmélyebb vágyaikat. Köszöntését a Portugália északi részén található Lamego városában második alkalommal megrendezett Örüljetek! Nemzeti Ifjúsági Nap résztvevőinek küldte.
3: Queridos jovens, alegrai-vos sempre no Senhor. Aí, em Lamego.
1: Engedjétek, hogy nyugtalanságotok közelebb vigyen benneteket Krisztushoz, és emlékezzetek, az életszentségre kaptatok meghívást, mondta 14. Leó pápa a portugál fiataloknak, a július 26-án közzétett videó üzenetében: ne féljetek a bennetek lévő nyugtalanságtól. Hadd inspiráljon benneteket arra, hogy még közelebb kerüljetek Krisztushoz, és hogy tegyetek tanúságot az evangélium értékeiről. Szilárdan Jézus szavába gyökerezve, minden nap olvasva az evangéliumot, soha ne hagyjátok abba az álmodozást egy olyan földről, ahol béke és testvériség van, valamint továbbra is szemléljétek csodálattal a világot, és továbbra is tekintsetek a remény fényével a jövőbe, kérte a fiatalokat Leó pápa.
3: Queridos jóvenes, no deseis que nada ni ningún vos robe a esperanza.
1: Kedves fiatalok, ne hagyjátok, hogy bármi vagy bárki ellopja a reményeteket, buzdított Leó pápa a videó üzenetében, amelyet a július 24-e és 26-a között megrendezett portugáliai ifjúsági találkozóra küldött. Továbbra is örömteli összejövetelt kívánok nektek Lamego városában. És remélem, hogy 2027. augusztusában találkozunk Szöulban, hangsúlyozta a pápa, utalva a jövőre Dél-Koreában megrendezésre kerülő következő ifjúsági világtalálkozóra. Leó pápa a videó üzenetében arra buzdította a fiatalokat, hogy haladjanak előre, kiemelve a rájuk jellemző nyugtalan szellemet. Arra kérte őket, hogy gondolkodjanak el fontos életkérdéseken, vigyék Isten elé ezt a nyugtalanságot és minden problémájukat, hogy párbeszédet folytassanak vele az imádság és a csend pillanataiban. Kérdezzék meg Istentől: Uram, mit szeretnél, hogy mit tegyek az egyházban és a világban? Mi a hivatásom? Családalapításra hívsz a házasság által? Vagy a papságra hívsz? Vagy a szerzetesi életre? Ezek fontos kérdések, amelyeket fel kell tenni, mutatott rá a pápa. Kiemelte azonban egyúttal azt is, hogy soha nem szabad elfelejteni azt az egyetlen bizonyosságot, amely egységet ad belső életünknek. Isten mindig életszentségre hív minket, és a szentek mélységesen emberek. Legyetek tehát olyan igazi emberek, mint maga Krisztus, és biztosan jobbá fogjátok tenni ezt a világot. Leó pápa szintén üdvözölte a fiatalok izgalmát, és azt a tényt, hogy azért gyűlnek össze, hogy élve tartsák a 2023-as ifjúsági világtalálkozó lángját, amelyre Lisszabonban került sor. Mindig különleges a fiatalokkal lenni, mert a hitetek lelkesedése ragályos, hangsúlyozta Leó pápa, miközben megemlékezett a 2025-ben ifjúsági jubileumról és a júniusi spanyolországi találkozójáról a fiatalokkal.
3: Sede pois humanos, como é Cristo, e certamente mudareis este mundo para melhor.
1: A Krisztus iránt tanúsított szeretetetek vigaszt nyújt. Csodálatos látni korunkban olyan fiatalokat, mint ti, akik tele vagytok hittel, és nem féltek ezt kimondani, mutatott rá videó üzenetében Leó pápa. Gyönyörű látni, hogy erősen szomjaztok az igazságra, és őszinte szívvel keresitek azt. Gyönyörű látni, hogy éheztek az igazságosságra és a szeretetre, és nem elégedtek meg a mulandó értékekkel. Gyönyörű látni, hogy szeretitek a szépséget, különösen az örökké való és örökké új szépséget. A mi Istenünket, aki a szívünk legmélyén vár ránk. Krisztus velünk van, és ő az örömünk oka. Ő az egységünk forrása. In illo uno unum. Sokan egy testet alkotunk Krisztusban, hangsúlyozta a pápa, idézve Szent Pálnak a rómaiakhoz írt levelét, a 12. fejezet 5. versét. 14. Leó arra buzdította a fiatalokat, hogy örvendezzenek, bárhol is találják magukat, és az esemény minden résztvevőjére a mennyei kegyelmek bőségét kérte. A nagyszabású esemény a lisszaboni Nemzeti Ifjúsági Lelkészség és a Lamegói Egyházmegye közös szervezésében valósult meg, mintegy 1200 portugál fiatal részvételével. A Nemzeti Ifjúsági Nap elnevezésű katolikus ifjúsági találkozó a 2023-as lisszaboni katolikus ifjúsági világtalálkozó lelki örökségét vitte tovább, egyúttal elindította a fiatalokat a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó felé vezető úton. A 3 nap során a fiatalok imádságokon, koncerteken, közösségi megosztásokon és ünnepi szentmiséken vettek részt. A szent lelket hívó záró szentmisét a Lamegói Városi Parkban tartották, ahol Américo Aguiar bíboros bejelentette, hogy a következő nemzeti találkozót az Aveirói Egyházmegyében rendezik majd meg.
0: A szinódusi főtitkárság segédanyaga a helyi egyházaknak 2027-re. Kritériumok és gyakorlati útmutató. Püspökök, eparhák és szinodális munkacsoportok számára készült a jegyzék, mely az emlékezés fázisával kapcsolatban kínál szempontokat, kérdéseket, gyakorlati útmutatót angol, spanyol és olasz nyelven a Szinódus Főtitkársága hivatalos honlapján www.sinod.va. A 2027 első felére tervezett kiértékelő találkozóval zárul az emlékezésnek szentelt szakasz. Ezzel kapcsolatban Mário Grech bíboros, szinódusi főtitkár elmondta. A kiértékelés nem technikai gyakorlat, hanem a hála és az igazság élménye. Emlékezni azt jelenti, hogy fölismerjük mindazt, amit az Úr megérlelt közösségeink útján, és hagyjuk, hogy irányítsa következő lépéseinket. A Szentírásban az emlékezés nem azt jelenti, hogy a múltba nézünk, hanem fölismerjük Isten működését a történelemben, hogy megkülönböztessük a jelent, és megnyíljunk a jövő előtt. Ebben a megvilágításban a szinódusi főtitkárság most közzétett jegyzéke arra szólít minden helyi egyházat, hogy hálával és őszintén olvassa újra a szinódus végrehajtási fázisában megtett utat, hogy fölismerje annak gyümölcseit és a még előtte álló lépéseket. A dokumentum az eddigi anyagok sorába illeszkedik, tehát a 2025-ös záró dokumentum és a végrehajtási fázis segédlete a 2027-28-as egyházi gyűlés előkészítő anyaga és a helyi szakasz operatív folytatását jelenti. A jelenlegi dokumentum elsősorban a felelős püspököknek és eparháknak szól, valamint a szinodális munkacsoportoknak, akik tevékenyen segítik a folyamatot. Nem egy alkalmazandó modellről van szó, hanem eljárási módozatokat kínál, kérdéseket tesz föl, szempontokat ad, és néhány gyakorlati útmutatást, amit mindenki a helyi viszonyokhoz igazítva használhat fel. 14. Leó pápa ezt úgy fogalmazta meg, hogy a szinodalitás egy lelki stílus. A találkozásból születik, a meghallgatásban növekszik, és a megkülönböztetésben érlelődik. A dokumentum két egymással szorosan összefüggő részből áll. Az első a beszámoló szerkesztéséhez tartozik, melyben a helyi egyház beszámol a megtett útról. Egy három lépcsős lelki újraolvasatról van szó, amelyben összegyűjtik az emlékezetet, fölismerik és meghallgatják a jeleket, és meghatározzák az átalakulási folyamatokat a záró dokumentumban megjelölt három megtérés alapján. Ezek a kapcsolatok, az egyházi folyamatok és kötelékek megtérését jelzik. A most közzétett segédlet második része előkészíti a kiértékelő gyűlést és annak lezajlását, amit a püspök hív össze olyan mély lelki tapasztalatként, amelyből születik a beszámoló és a többi egyháznak írt levél. Ez az ókeresztény közösségi leveleket idézi, Littere Communionis, amelyekkel az ősegyházban minden közösség tanúságot tett hitéről a többieknek. A beszámoló leírással és a levél megfogalmazásával minden egyes helyi egyház hozzájárul az egész egyház közös útjához, a kölcsönös ajándékozás szellemében. A püspök jóváhagyásával ezeket 2027. június 30-áig eljuttatják a nemzeti vagy regionális szinodális munkacsoportokhoz, valamint megosztják a szinódusi főtitkársággal. Az egyházmegyei és eparhiális kiértékelő közgyűlések után 2027 második felében a püspöki konferenciák és a keleti katolikus egyházak hierarchiájának közgyűlései következnek. 2028 első három hónapjában a kontinentális találkozók lesznek, majd végül 2028. novemberében a Vatikánban tartják az ünnepélyes összegyházi közgyűlést, ami lezárja a 2021-28-as szinódus megvalósító folyamatát. A szinódusi főtitkárság májusban tette közzé a 2028. októberében a Vatikánban megrendezendő szinódust előkészítő anyagot, melynek címe a 2027-28-as szinódus felé állomások, szempontok, eszközök a 2027-28-as nagy egyházi találkozóra készülve. Emlékezni, értelmezni, irányítani, ünnepelni. Ez a négy kulcsfogalom határozza meg a dokumentumot, mely az ütemezést és a módszert taglalja, amelyek alapján a helyi egyházak, püspöki konferenciák és kontinentális csoportok megoszthatják a 2021-24-es szinódus záró dokumentuma után elindult folyamat gyümölcseit egészen a 2028. októberi találkozóig. 2027 első fél évére tehát az emlékezést tűzték ki célul, vagyis az egyházmegyei értékelő bizottságok áttekintik a záró dokumentum megvalósításának tapasztalatát egy beszámolón és a többi egyháznak szóló levélen keresztül. Az év második fele az értelmezésé. A nemzeti vagy regionális püspöki konferenciák kidolgoznak egy teológiai lelkipásztori jelentést és egy levelet a többi helyi egyház felé. Medjugorje. Súlyos vandál támadás érte a Mária kegyhelyet. A plébánia hivatal imára, megbocsátásra és böjtre szólít azt követően, hogy ismeretlen elkövetők felgyújtották a Szent Jakab templomot és súlyos károkat okoztak, festékkel meggyalázták a szűzanya szobrát. A helyszínt azóta megtisztították és újra alkalmas Isten tiszteletre, adja hírül a medjugorjei plébánia közleménye. Hétfőről kedre virradó éjszaka súlyos rongálás történt Bosznia-Hercegovina híres Mária kegyhelyén. Az elkövető, akinek személye egyelőre ismeretlen, gyúlékony anyaggal lelocsolta, majd meggyújtotta a Szent Jakab plébánia külső oltárát, komoly károkat okozva. Ugyanez a személy ezután festékkel meggyalázta az egyik Mária szobrot, és sértő feliratokat hagyott maga után. A medjugorjei plébánia közleményt adott ki, miszerint azonnal megkezdték a tisztítást és a helyreállítást, hogy a helyszín újra alkalmas legyen az imádságra. A kegyhely tehát nyitva marad a zarándokok előtt, a híveket pedig arra kérik, hogy imával, böjttel és megbocsátással válaszoljanak erre a szomorú esetre. Imádkozzunk az elkövetők szívének megtéréséért, hogy az Úr érintse meg őket kegyelmével, és vezesse a jó útra. Nagy szomorúsággal értesült a plébánia a vandál cselekedetről, és köszönetet mond mindenkinek, aki azon dolgozik, hogy a kegyhely továbbra is az Istennel való találkozás helye legyen, a béke helye, és olyan hely, ahol tisztelik a boldogságos Szűz Máriát, a béke királynőjét. A böjtön és a megbocsátáson túl a plébánia hivatal arra szólítja a híveket, hogy imádkozzanak azért, hogy mindenki szívében béke legyen, mivel a szűzanya folyamatosan arra kér, hogy legyünk a béke hordozói. Ez az eset egyenesen arra bátoríthat, hogy még komolyabban vegyük felhívását. Ne válaszoljunk rosszal a rosszra, hanem életünkkel tanúskodjunk a szeretetről, a megbocsátásról és a reményről. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, keddi műsorunk hangzott el. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

0: 2021-től a három testvért, Mártát, Máriát és Lázárt együtt ünnepeljük július 29-én. Az evangélium Jézus egyik legmegindítóbb beszélgetését örökíti meg. Márta, Mária és Lázár otthonában járunk Betániában. Lázár már 4 napja halott, a gyász és a fájdalom légköre lengi be a házat, és ekkor Jézus megérkezik. Nem siet, nem kapkod, mert számára a remény nem kötődik az emberi időhöz. Az események középpontjába ezúttal Márta lép. Az, akit korábban szolgálatában láttunk sürögni, forogni, most bizakodó asszonyként áll Jézus előtt. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem, mondja Márta, s ebben benne van a számonkérés, de rögtön a bizalom is. Tudom, hogy bármit kérsz Istentől, megadja neked. Ez az egyensúly a fájdalom és a hit között az igazi keresztény lelkület sajátossága. A hívő ember nem érzéketlen a szenvedésre, de nem is zuhan bele a reménytelenségbe. Senki sem mentes a szenvedéstől, de sosem maradunk egyedül benne. Jézus válasza túlmutat a konkrét eseten, Lázár halálán. Én vagyok a feltámadás és az élet. Nem csak feltámasztja Lázárt, hanem ő maga a feltámadás minden ember számára. Ez a kijelentés a keresztény hit középpontja. Jézus jelenléte életet hoz ott is, ahol pillanatnyilag a halál uralkodik. A betániai ház példája arra tanít bennünket, hogy az igaz barátság Krisztussal a hitből, a mindennapok egyszerű szolgálatából és a reményből táplálkozik. Ahol Jézus szívesen megpihen, ott az élet, a hit, a remény és a szeretet is otthonra talál.
1: Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. A Szent Vagyuram 233A, 233E, 233H, illetve az Éneklőegyház énekeskönyv 242-es számú énekének 8. és 9. versszaka hangzik el. És még egyszer az énekek sorrendben. A Szent Vagyuram 233A, a Szent Vagyuram 233E, a Szent Vagyuram 233H, végül pedig az Éneklőegyház énekeskönyv.

0: Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a lelkeddel.
0: Közös testvérek, a három szent testvérre emlékezünk a mai szentmisében, Szent Mária, Szent Márta és Szent Lázár emléknapja van. Jézus többször betért hozzájuk, és mindig megvendégelték őt és tanítványait. Az ő egész életük a Jézus iránti szeretet és barátság jegyében telt el, mióta őt megismerték. Jézus föltámadása után már nem sokat tudunk róluk, de azt tudjuk, hogy mindaz, ami őket eltöltötte a Jézussal való találkozás nyomán, az a hit és az a szeretet végig megmaradt bennük. Kérjük az ő közben járó imájukat, hogy mi, akik ugyanúgy befogadjuk Jézust, mint ahogy ők, csak nem vendégeljük meg azzal a vendégeskedéssel, amelyre nekik lehetőségük volt, mindig örömmel, szívesen és szeretettel vegyük magunkhoz az oltári szentségben. A mai szent

bölcsénket felajánlom, József elhunyt, 4 éve elhunyt férjét és édesapáját. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen vessünk részt a Szentmisén, ünnepelhessük az Úr szent titkait.

Gyanom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Mindenkor szűzd az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenemből. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Istenünk szent fiad életre keltette Lázárt a sírból, és Mártát kitüntette azzal, hogy szállást vett nála. Kérünk, add, hogy Krisztust hűségesen szolgáljuk,

Szent Lecke, Szent János apostol első leveléből. Testvéreim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. Mindenki, aki szeret, Istentől való, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert Isten a szeretet. Isten szeretete abban nyilvánul meg, hogy az Isten elküldte a világba egyszülött fiát, hogy éljünk általa. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte fiát bűneinkért engesztelésül. Szeretteim, ha Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást. Isten soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, Isten bennünk marad, és szeretete tökéletes lesz bennünk. Abból tudjuk, hogy benne élünk, ő pedig bennünk, hogy a lélekből adott nekünk. Mi láttuk és tanúságot teszünk róla, hogy az Atya elküldte a fiút, mint a világ üdvözítőjét. Aki vallja, hogy Jézus az Isten fia, abban az Isten benne marad, és ő is az Istenben. Megismertük a szeretetet, amelyet Isten helyezett belénk, és hittünk benne. Az Isten szeretet, és aki megmarad a szeretetben, az az Istenben marad, és az Isten ő benne. Ez az Isten igéje. Istennek.

0: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus és tanítványai betértek az egyik faluba. Egy Márta nevű asszony befogadta őt házába. Ennek nővére Mária odaült az Úr lábához és hallgatta szavait. Márta meg sürgött, forgott a sok házi dologban. Egyszer csak megállt. Uram, nem törődöl vele, hogy nővérem egyedül, hogy szolgálni? Szólj neki, hogy segítsen nekem. Az Úr azonban így válaszolt. Márta, Márta, te sok mindennel törődöl, és téged sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta, nem is veszíti el soha. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, az evangéliumban hallunk a következő mondatok által a három szent testvérről, hogy betért egy faluba, egy Márta nevű asszony a házába fogadta őt, de egy másik helyen, hogy ott lakott Lázár, az ő barátja. És hát itt a evangélium nagyon szépen föltárja, hogy Mária milyen nagy odaadással hallgatja Jézus szavait. Ha úgy mondjuk emberileg elkezdjük elemezni a három testvért, akkor mind a hárman megegyeznek abban, hogy Jézus nagyon szeretik, hogy Jézus iránt teljes odaadással vannak, hallgatnak szavára, de mindegyik egy kicsit másképpen és másképpen. Lázár a barátja. Hogy ez a barátság hogy és milyen alapon jött létre, senki se tudja, az Isten titka. A többit már sokkal inkább. És a legmegrázóbb az, ahogyan Jézus valójában kezeli ezt a három testvért. Hát Lázár a barátja, ezért engedi meghalni. Ismerjük az evangéliumból. De nem azért, hogy szomorúságot okozzon a három, aki másik két testvérnek, meg Lázár, hát azért át kellett élni neki a halált, hanem azért, mert Isten dicsőségét mutatja be a három testvérnek a halállal való kapcsolatban. Lázár meghal. Nem megy a barátja, hogy mint annyi beteget őt is meggyógyítsa. De még nagyobb következik be, Lázár jöjj ki, kihívja a sírból. Márta sürög-forog a sok házi dologban, és később is állandó tevékenységben van az evangélium alapján, sőt, amikor Jézus a elhunyt Lázár miatt elmegy abba a faluba, hogy föltámassza, akkor Márta az, aki együttműködik vele, ő fogadja, ő megy ki vele a sírhoz, Máriának úgy kell könyörögni, hogy gyere már, hát itt van Jézus. Mert annyira el volt szomorodva. Meg talán én egy kicsit arra gondolok, hogy általában az ember, ha valamit nem kap úgy meg, ahogy ő szeretné, akkor kis duzzogás is van a szívében. És amikor Jézus föltámasztja a testvérüket, akkor döbbennek rá, hogy az Isten szeretete nem mindig úgy működik, mint ahogy mi szeretnénk. De mindig jobban működik, mint ahogy mi elképzeljük. Akár velünk is. Nem pont ilyen helyzetekben. De mindig többet ad Isten nekünk, mint amennyit mi kérünk. Ha hívő lélekkel el tudjuk fogadni az életünknek azokat az eseményeit, amelyet az isteni gondviselés azért enged meg, hogy lelkileg majd gazdagodjunk, ha azt türelmesen és békében viseljük el. Jézus föltámadása után nem tudjuk, hogy mi történik velük. Különféle, ilyen eseményeket tár föl a hagyomány, de azok néha egymásnak is ellent mondanak. A lényeg az volt, hogy ők megmaradtak Jézus szeretteinek, tanítványainak, barátainak. Az a hívő lélek, aki Jézussal együtt mindent elvisel, mert tudja, hogy Jézusban a legnagyobbat kapja, és ezt kell nekünk is tőlük megtanulni, az örök életet. Amen. Testvéreim, forduljunk bizalommal mennyei atyánkhoz, és kérjük segítségét a szentasszonyok lelki nagyságának követésére.
1: Addurunk, hogy egyházad valóban a népek anyja és tanítómestere legyen. Hallgass meg, Urunk! Add, hogy megszűnjék a világban minden hátrányos megkülönböztetés, férfiak és nők, fehérek és színesbőrűek, szabadok és rabszolgák, hívők és nem hívők között. Hallgass meg, Urunk! Add, hogy mindenhol megbecsülés övezze, és támogatás segítse a családanyák áldozatos szolgálatát. Hallgass meg, Urunk! Adj kegyelmet a hitves társaknak a kölcsönös hűségre és szeretetre, a szülőknek pedig gyermekei gondos keresztény nevelésére. Hallgass meg, Urunk! Jutalmazd az édesanyák lankadatlan fáradozását egykor majd a boldog örök élet nyugalmával. Hallgass meg, Urunk!
0: Engedd, Urunk, hogy József testvérünk, akiért ezt a szentmise áldozatot felajánljuk, és minden kedves halottunk mielőbb élvezhesse a mennyei otthon boldogságát. Hallgass meg, Urunk! Istenünk, Te megadod az érdemszerző élet lehetőségét a férjes asszonyoknak családjuk körében, az özvegyeknek pedig a szeretet szolgálatában. Engedd, hogy a szent asszonyok hősi példáját követve mindnyájan kiérdemeljük az emberek megbecsülését itt a földön, és a dicsőség koronáját nálad a mennyben, Krisztus a mi Urunk által. Amen.

0: Imádkozzatok,
1: testvéreim, hogy az én áldozatom is a tétek, kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
2: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára.
1: Istenünk szentjeid ünnepén áhítattal ajánljuk fel áldozati adományainkat, és kérünk, hogy amint szeretetük szolgálata kedves volt előtted, úgy a mi hódolatunk

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd el rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is. Majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk néked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, József szolgádról, akit magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy aki a keresztségben titokzatos módon részesült fiat halálában, részesüljön fiat föltámadásában is. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt többi testvéreinkről is, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent széned látására. Könyörül kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, az ő jegyesével Szent Józseffel, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljuk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak az Isten bárányának lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

könyörögjünk. Egyszülött fiat, testvérünk,

0: Jézusunk lelke körök pásztor.
1: Megnyisd csillagos szemmel, szeretett nyájadra. Urunk, mint árvát sírunk előtted. Kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására. Adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat.
0: Jézusunk, adj nekünk, ha te szíved szerinti, papi és szerzetesi hivatásokat. Amen. Szent Mihály főangyal, védelmed minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oldalban. És ezbe kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig a mennyei sereget vezéred, a sátánt és a többi gonosz ellenet, akik a lelket veszélyre körül járnak a világban, Isten erejével taszít vissza a kárhozást helyére.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Szabó József Béla, főegyházmegyei zenei főigazgató mutatott be. Az éneket vezette és orgonán közreműködött Birincsik Péter. A felolvasó Bóta Zoltánné volt, a technikai közvetítést Nátrán István irányította. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsetessék a Jézus Krisztus, Debner Ádámot hallják. Megemlékezést tartanak vasárnap Miskolcon, a Roma Holokauszt emléknapja, valamint a helyi emlékmű felállításának 5. évfordulója alkalmából. Az Episztémi Egyesület és partnerei által szervezett program délelőtt 10 órakor szentmisével kezdődik a miskolci Mindszenti templomban, a Paraimos áldozataiért és üldözötteiért. 11 órától komoly zenei műsor várja a résztvevőket, majd 11:30-kor emléksíta indul a Kávária dombon található miskolci Roma Holokauszt emlékműhöz. A rendezvényen beszédet mond Szánási Szilvia, az UCO alapítvány elnöke, és professzor dr. Bicó Gábor kulturális antropológus. Az emlékműsor után a szervezők szeretett vendégséggel zárják az eseményt a Herman Ottó Múzeum külön termében. Harmadfokú hőségriasztás lép életbe éjféltől. A tartós hőség jelentős egészségügyi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére. A Duna rekord alacsony vízállása miatt csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint Magyarország energiaellátása biztonságban van. Arra is figyelmeztetett, hogy a következő napokban tehát újabb hőhullám érkezik Európába, ami várhatóan tovább növeli a villamos energiafogyasztást, miközben a Duna vízszintje tovább csökken. Rekord alacsony a Duna vízállása Budapestnél, gyakorlatilag már napok óta. Ma reggel 26 cm-t mutatott a vízmérce. A következő napokban a Vác alatti területeken is megdőlnek a negatív rekordok. Az előrejelzések az előttünk álló időszakra sem jósolnak számottevő csapadékot a vízgyűjtőkre. A Tiszán, a Kiskör alatti szakaszon, illetve a Velencei tavon is folyamatosan csökken a vízállás. Elfogadta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló javaslatot a parlament. A hivatal elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. A hivatal a közvagyon visszaszerzési feladatok mellett nyomozási, vádképviseleti és vagyonvédelmi jogköröket is kap. A szervezet akár 5 milliárd forintos bírságot is kiszabhat, vádat emelhet, valamint folyamatban lévő ügyeket is átvehetne saját hatáskörbe. A törvénytervezetet jogvédő szervezetek és ellenzéki politikusok amiatt bírálták, hogy nem biztosít bírói jogorvoslatot a hivatal egyes döntéseivel szemben. Európa legerősebb korrupció ellenes intézménye állhat fel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal, hangsúlyozta Magyar Péter miniszterelnök, miután az országgyűlés elfogadta az erről szóló törvényt. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint viszont új politikai erőszakszervezet alakul. Megszüntette a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz tartozó adókedvezményeket és több adónemet is eltörölt a parlament. Az országgyűlés a helyreállítási és ellenálló képességi terv, valamint egyes kormányhatározatok végrehajtása részeként döntött így. Kivezetik a bevándorlási különadót, eltörlik a települési adót és az ebrendészeti hozzájárulást is. Megszüntetik a széndioxid kvótaadót és a széndioxid tranzakciós díjat is, viszont megduplázzák a levegőterhelési díjat. Arról is döntöttek, hogy előleget kaphatnak a gazdák a kárenyhítési rendszerből, és visszaállította a kriptokereskedés legális lehetőségét a Tisza kormány. Ősszel elindulnak az egyeztetések az állami és a magánegészségügyi ellátás viszonyának rendezéséért, közölt az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában tegnap az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt a kiemelt célok között az évi 500 milliárdos többletforrás értékalapú elköltését ígérte, szólt arról is, folyamatban van az új szakdolgozói bértábla kidolgozása. Végül az időjárásról: zavartalan lesz ma a napsütés, így csapadék nem hullik, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcsomérséklet délutánra 31-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Szentek, szent életű emberek.
3: Szent Márta, özvegy. Szent János evangélistától tudjuk, hogy Jézus szerette Mártát, Máriát és Lázárt, akik Betániában laktak. Nagyon közel álltak az Úrhoz. Három alkalommal beszélnek az evangélisták Márta házáról és a testvérekről. Az első találkozás, amikor Jézus Márta házában járt, Szent Lukács szerint így történt. Jézus tanítványai kíséretében úton volt. Útjuk közben betértek egy faluba, Betániába. Egy Márta nevű asszony befogadta a házába. Mártának volt egy húga, Mária. Ez odaült az Úr lábához, és hallgatta szavait. Márta meg sürgött, forgott, és végezte a háziasszonyi teendőket. Volt mit tennie, hiszen legalább 14 fáradt férfi vacsorájáról és elszállásolásáról kellett gondoskodnia. Egyszer csak megállt, és így méltatlankodott. Uram, nem törődöl vele, hogy húgom elnézi, hogy egyedül szolgáljak? Szólj neki, hogy segítsen nekem. Az Úr azonban így válaszolt. Márta, Márta, sok mindenre van gondod, és sok minden nyugtalanít, de csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta. Nem is veszti el soha. A két nővérben az egyház a lelki élet két alaptípusát látja. Márta a jótékonyságban tevékeny, aktív. Mária a szemlélődésben elmerülő, kontemplatív életforma típusa. Krisztus szava rávilágít. Mindkettő jó, de Mária magatartása jobb, mert amit választott, az élet igényének hallgatása, a jelenlévő Úr csendes szeretettel való szemlélése maradandó. A második alkalom, amikor Mártával találkozunk az evangéliumban, Jézus legnagyobb csodája, Lázár föltámasztása. Ezt a legnagyobb jelet, amely mindenki számára kézzelfoghatóan bizonyította Jézus küldetését és messiás voltát, leginkább Márta és Mária értette, akik hittel tekintettek az Úrra. A harmadik alkalommal szintén Betániában találkozunk Mártával, Máriával és Lázárral, közvetlenül húsvét előtt. Ismét János evangélista mondja a következőket. 6 nappal húsvét előtt Jézus Betániába ment, ahol Lázár lakott, akit föltámasztott a halálból. Ott vacsorát rendeztek a tiszteletére. Ez a vacsora azonban nem Márta, hanem a leprás Simon házában zajlott le. A három testvér is hivatalos volt. Márta felszolgált, és Lázár is a vendégek között volt. Mária pedig vett egy font valódi nárduszból készült olajat, megkente vele Jézus lábát, és megtörölte a hajával. A ház betelt a kenet illatával. Az egyik tanítvány, Karióti Júdás, aki elárulta, méltatlankodott miatta. Miért nem adták el inkább az olajat 300 dénárért, s miért nem osztották szét a szegények között? De ezt nem azért mondta, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem mert tolvaj volt, ő kezelte a pénzt, és eltulajdonította, amit rábíztak. Jézus rászólt, hagyd békén, hadd tegye, hiszen a temetésem napjára teszi. Máté evangéliumában Jézus így folytatja. Bizony mondom nektek, ahol a világon csak hirdetni fogják az evangéliumot, mindenütt megemlékeznek majd arról is, amit ez az asszony tett. Sajnos a liturgikus megemlékezés Máriára nem terjed ki. Mártát a ferencesek kezdték ünnepelni 1262-ben, és pedig július 29-én. Szent Jánosnál még az is olvasható, hogy mi lett Lázár föltámasztásának következménye a három testvérre nézve. Amikor a zsidók megtudták, hogy Jézus Betániában tartózkodik, sokan elmentek. Nem csak Jézus kedvéért, hanem hogy Lázárt is lássák, akit föltámasztott a halálból. Erre a főpapok elhatározták, hogy Lázárt is megölik, mert miatta sok zsidó elment oda, és hitt Jézusban. A hagyomány szerint az ősegyház elleni üldözésben, 40 körül, az egész keresztény közösséget, melynek Márta háza adott otthont, elfogták. Nagyobb csoportról volt szó, ezért nem merték megölni őket, hanem a tengerpartra hurcolták, és ott egy evező, vitorla és kormánylapát nélküli hajóra rakták, és a tengerre bocsátották őket. A kivégzésnek ez nagyon gonosz módja volt, hisz az áldozatokat a viharos tengerbe akarták folytani. Ám a hajó nem süllyedt el, hanem Gallia partjainál szárazföldet ért. Kikötöttek, és hirdetni kezdték az evangéliumot. A legenda szerint Lázár püspök lett, Márta a város betegeit és szegényeit gondozta. Mária pedig remeteként élt még 30 esztendeig. Mit kérünk Istentől Szent Márta ünnepén? Mindenható örök Isten, te Szent Mártát azzal tüntetted ki, hogy fiad szállást vett nála. Közben járására add, hogy hűségesen szolgáljuk Krisztust testvéreinkben, és így minket is befogadj mennyei hajlékodba.
4: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Köszönöm, hogy szívemet hozzád irányítsam, és ha lankadnék és botlanék, a javulás szent föltételével állandóan tápláljam. Tégy engem, Uram, engedelmessé minden ellentmondás nélkül. Tedd, hogy szegény legyek minden levertség nélkül, tiszta legyek sérelem nélkül, türelmes, zúgolódás nélkül, alázatos, színlelés nélkül, vidám, pajkosság nélkül, megfontolt, nehézség nélkül, féljek tőled kétségbeesés nélkül, igazmondó legyek kétszínűség nélkül, jót cselekvő, elbizakodás nélkül, fele barátomat megintsem büszkeség nélkül, épülésére szolgáljak jóval és példával, képmutatás nélkül.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, programajánlatokkal folytatjuk. Július 31-én 20 órától az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen a 9. Nemzetközi Liszt Ferenc Zenekari Gála versenyt tartják. A fiatal muzsikusok hangversenyét az Egri Szimfonikus Zenekarral az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem díszudvarán tartják. Az esemény ingyenes és előzetes regisztráció sem szükséges. A helyeket érkezési sorrend alapján lehet elfoglalni. Eső esetén a koncertet ugyanott a Liceum dísztermében tartják meg. Szeretettel hívnak kicsiket és nagyokat, családokat, hogy két napon át izgalmas képzőművészeti kalandozásokat, képzőművészeti attrakciókat láthassanak, valamint a vizuális és zenei élmények mellett a piknik hangulat is garantált lesz. Az ország 13 településéről érkező képzőművészek különféle műfajban 40 látványos képzőművészeti standot hoznak létre az árnyas fák alatt. Szabadtéri tárlatok, látványfestés, képzőművészeti attrakciók, szobrászkodás, kreatív gyermekprogram, zenés, táncos, sportos műsorok várják a látogatókat és a művészet kedvelőket. Mindez augusztus 1-én és 2-án az Agria Park udvarán lesz. Néhány a látnivalók közül, így például lesz színrobbanás élőben, óriás molinó festés a díszkertben, szabadtéri tárlatok, egyéni alkotómunka, hogyan születik egy festmény, egy grafika vagy egy agyagszobor. Tárlatvezetésekre, ismerkedésre és beszélgetésekre is lehetőség lesz a művészekkel. A jó hangulatot koncertekkel fokozzák, így például fellép a popduó, Orsi és Zsolti, meghallgathatják Halmai Rihárd gitárvirtuóz játékát, fellép továbbá a Ferita táncduó, valamint a Marci Zumba is. Várnak tehát mindenkit egy képzőművészeti piknikre, augusztus 1-én és 2-án az Agria Parkba. Augusztus 2-án 9 és 12 óra között az Egri Bicó Center elől indul a vezetett élménykerékpározás. A Bicó Center minden vasárnap vezetéses e-bike túrát tervez Eger környékére, érintve Eger szalók látványosságait, köztük a Sódombot és a barlang lakásokat. Tartsanak velük minden vasárnap egy élményekkel teli vezetett e-bike túrán, és fedezzék fel Eger környékének különleges látnivalóit. Az útvonal tehát a Bicó Center az Egészségház utcában, az Egerszalóki Sódomb, az Egerszalóki barlang lakások, valamint az Egerszalóki Sódomb cukrászda, és így vissza Egerbe. A részvételi díj 10 000 forint per fő, amely tartalmazza a belépőt a barlanglakásokba, egy csésze kávét vagy üdítőt a Sódom cukrászdában, fél liter ásványvizet, valamint a vezetett túrát szervizes szakemberrel. Ezen kívül az e-bike bérlés is benne van. Saját elektromos kerékpárral a díj 6 000 forint. Jelentkezni telefonon vagy üzenetben lehetséges. Kedves hallgatóink, programajánlatokat hallottak. További kellemes rádiózást kívánunk!

Harmadfokú hőségriasztás lép életbe éjféltől. A tartós hőség jelentős egészségügyi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére. A Duna rekord alacsony vízállása miatt csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint Magyarország energiaellátása biztonságban van. Arra is figyelmeztetett, hogy a következő napokban tehát újabb hőhullám érkezik Európába, ami várhatóan tovább növeli a villamos energiafogyasztást, miközben a Duna vízszintje tovább csökken. Rekord alacsony a Duna vízállása Budapestnél, gyakorlatilag már napok óta. Ma reggel 26 cm-t mutatott a vízmérce. A következő napokban a Vác alatti területeken is megdőlnek a negatív rekordok. Az előrejelzések az előttünk álló időszakra sem jósolnak számottevő csapadékot a vízgyűjtőkre. A Tiszán, a Kiskör alatti szakaszon, illetve a Velencei tavon is folyamatosan csökken a vízállás. Elfogadta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló javaslatot a parlament. A hivatal elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. A hivatal a közvagyon visszaszerzési feladatok mellett nyomozási, vádképviseleti és vagyonvédelmi jogköröket is kap. A szervezet akár 5 milliárd forintos bírságot is kiszabhat, vádat emelhet, valamint folyamatban lévő ügyeket is átvehetne saját hatáskörbe. A törvénytervezetet jogvédő szervezetek és ellenzéki politikusok amiatt bírálták, hogy nem biztosít bírói jogorvoslatot a hivatal egyes döntéseivel szemben. Európa legerősebb korrupció ellenes intézménye állhat fel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal, hangsúlyozta Magyar Péter miniszterelnök, miután az országgyűlés elfogadta az erről szóló törvényt. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint viszont új politikai erőszakszervezet alakul. Megszüntette a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz tartozó adókedvezményeket és több adónemet is eltörölt a parlament. Az országgyűlés a helyreállítási és ellenálló képességi terv, valamint egyes kormányhatározatok végrehajtása részeként döntött így. Kivezetik a bevándorlási különadót, eltörlik a települési adót és az ebrendészeti hozzájárulást is. Megszüntetik a széndioxid kvótaadót és a széndioxid tranzakciós díjat is, viszont megduplázzák a levegőterhelési díjat. Arról is döntöttek, hogy előleget kaphatnak a gazdák a kárenyhítési rendszerből, és visszaállította a kriptokereskedés legális lehetőségét a Tisza kormány. Ősszel elindulnak az egyeztetések az állami és a magánegészségügyi ellátás viszonyának rendezéséért, közölt az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában tegnap az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt a kiemelt célok között az évi 500 milliárdos többletforrás értékalapú elköltését ígérte. Szólt arról is, folyamatban van az új szakdolgozói bértábla kidolgozása. Búzs Balázs volt harmadik kerületi polgármester is gyanúsított az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben, közölte a központi nyomozó főügyészség. Az NK a botrány miatt letartóztatásban lévő politikus nem tett vallomást és panasszal élt a gyanúsítás ellen. A Tisza rendszer politikai fogjának nevezte magát és kijelentette, polgármesterként és az NK tisztségviselőjeként semmilyen jogsértés, törvénytelenséget és mulasztást nem követett el. Az alacsony felvásárlási árak miatt veszélybe került a hazai dinnyetermelés, figyelmeztetett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint az önköltségi szint alá csökkent a görög dinnyetermelői ára a július közepén tapasztalt lehűlés és az európai túlkínálat miatt. Amerikai Patriot légvédelmi rakéták ukrajnai gyártásáról tárgyal Donald Trump amerikai és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a washingtoni Fehérházban. Zelenszky később bejegyzésében azt írta, a találkozó témái között szerepelt a diplomácia újraélesztése is az Oroszországgal vívott háború lezárása érdekében. A Fehérház pozitívnak és produktívnak minősítette a két elnök találkozóját. Újabb kitelepítéseket rendeltek el az erdőtüzek miatt a délnyugat franciaországi Bordeaux közelében. A térségben pusztító lángok miatt 220 ezer ember volt már kénytelen elhagyni lakó vagy nyaralóhelyét 23 településen. Franciaországba megérkezett az idei negyedik hőhullám, ami miatt a hatóságok a tüzek súlyosbodásától tartanak. Spanyolországban több mint 200 területet nyilvánított katasztrófa sújtotta övezetté a kormány a március óta bekövetkezett természeti csapások miatt. A kabinet döntése 14 tartományra vonatkozik, a súlyos erdőtüzek mellett árvizekre, földcsuszamlásokra és ipari balesetekre is kiterjed. Végül az időjárásról, zavartalan lesz ma a napsütés, így csapadék nem hullik, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet délutánra 31-33 fok körül alakul.

0: híreinket hallották.
1: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
2: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
2: Nem csak katolikusoknak.
3: keresztényélet.hu.
4: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. július 29-e szerda van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berecz Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő hírolvasó Debnár Ádám, a technikai pultnál pedig Nátrán István segítségét köszönjük. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődik Reggeli Csevegő című műsorunk, melynek mai adásában Törőcsik Gáborral, az Egerváros Turisztikai Nonprofit Kft. Ügyvezetőjével beszélgetünk Egerváros turizmusáról. 9 órától hírek, majd kezdődik a múltunk pillérei. Egyháztörténelmi sorozatunk mai adásában Zalaházi Tamás egri püspökről, Buda Péter teológiai tanárral, a rádió elnökével, Klész Bálta beszélget. Ajánlónk következik.
7: Tehát Zalaházi Tamásnak mindenképpen foglalkoznia kellett a témával, már csak azért is, mert említettük, hogy már a Mohácsot megelőző országgyűlések is foglalkoztak ezzel a kérdéssel, és ráadásul ugye az uralkodóink, már amikor megtörtént a kettős királyválasztás, mind a kettő katolikus volt, tehát elvi szinten mind a kettő olyan volt, aki védeni akarta a katolikus egyházat, a gyakorlatban azonban nem sokat tettek ezért, ugye ennek is politikai okai voltak, hiszen az arisztokrácia egy része nagyon könnyen áttért a luteri tanokra.
6: 9 óra után Kilátó című regionális műsorunkban elsőként Varga Kamil ferences szerzetes osztja meg Önökkel Sinka István novelláiról szóló eszéjét, majd egy érdekes téglagyűjteményt mutatunk, és végül Bozók Ferenc atya egyik írásával búcsúzunk. Ezt követően Napról Napra című regionális műsorunk kezdődik, melyben Csókai András idegsebész agykutatóval beszélget hitvallásáról és munkája szeretetéről, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most rövid ajánlónk.
8: Csodálatos nyelv a magyar. Én most a lélek jelenlétben szerettem bele, mert ahhoz, hogy neked lélek jelenléted legyen egy kritikus pillanatban, legyen ez egy nagyon kemény üzleti tárgyalás, egy nagyon nehéz műtéti helyzet, egy nagyon nehéz párkapcsolati probléma, egy nagyon nehéz gyereknevelési probléma, ahhoz az kell, hogy állandóan jelen legyen benned a lélek.
6: 10 órakor kezdődik Szószóló című műsorunk, melyben ez alkalommal Tolcsvai Béla, Kossuth díjas magyar gitáros, énekes, zeneszerző, szövegíró a vendég. Hallgassunk bele a beszélgetésbe!
9: Könnyű népszerűnek lenni, de azt megtartani, az nagyon nehéz. Hát és ne kellett tartani magunkat. Az sokkal nehezebb volt. Mindig olyat alkotni, olyat csinálni, ami észrevetett bennünket.
6: Ezt követi a lélekszava, melyben a csend, a magány és az imádság hármasságáról Kormos Csaba poroszlói plébános emelkedését hallják. 11 órától az Otthon ízei című műsorunkat hallgathatják meg, melyben a levendulát és a gasztronómiai felhasználását ismerhetik meg. Bejátszásunkban Süye Károlynét hallják.
10: Néhány szál levendula virággal, borecetet, olívaolajat is ízesíthetünk, amit a főzés során felhasználhatunk, és hát a provanszi fűszerkeveréknek is egyik alkotó eleme a levendula. Talán más fűszerkeverékben nem is láttam még eddig. Mi magunk is elkészíthetjük otthon, főleg akinek van a kertjében többféle fűszer és gyógynövény, ezt jól záródó üvegbe, lehetőleg sötét üvegbe rakjuk, és akkor évekig is megfelelő vagy eláll.
6: 11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a nap verse hangzik el. Ma Szabó T. Anna Foncsor című versét Tóth Levente előadásában hallják. Ezt az órát a nap imája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az úrangyala imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Ezt követően Szent Mártáról emlékezik meg Néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a névnaposokat köszöntjük és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek következnek, majd Nem középiskolás fokon című műsorunkat sugározzuk, melyben egy kortárs költőt, Malejkó Norbertet és Hegymégy című kötetét ismerhetik meg dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára előadásából. Ezután a népzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. Műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek, Berecz Renátát hallották.

0: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és itt a nyár közepén mondhatjuk azt is, hogy a nyár és az utazás, a turizmus az minket is érint, valaki már elutazott, valaki visszatért, de ugye ide Egerbe érkeznek vendégek hozzánk is külföldről és itthonról egyaránt, úgyhogy erről fogunk beszélgetni, hogy hogyan teltek az elmúlt évek, és hogyan fog majd még esetleg telni milyen programokkal az idei nyár itt Egerben. Köszöntöm a stúdióban Törőcsik Gábort, az Egerváros Turisztikai Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét. Köszönöm, hogy eljöttél.
3: Örülök, hogy itt lehetek.
2: A Covid ideje az nagyon elhúzta mindenkinél a lehetőségeket, mondhatjuk így, nem nagyon utaztunk. Aztán most egy kicsit kezdünk visszatérni a nyaralás és az utazás témakörébe, de elég sok tendencia változott. Egyre több lett az egynapos utazás, vagy akár a kétnapos utazás. Mit tapasztalnak itt Egerben, hogy mi a kedvező az ideérkezőknek?
3: Igen, hát a Covid az egy nagy törés volt a turizmusban, tehát Egerben is látjuk. Eger amúgy szépen leköveti az országos trendeket, így számokban is, meg a viselkedésben is, a turistáknak a hozzáállásában is, és hogy a Covid után majdnem visszajöttünk arra a vendégei szakaszintre, ami annak idején volt, de még nem értük el, és ugye azt hittük, hogy majd nagy változások lesznek, igazából nem lettek olyan nagy változások, kisebb változások azért vannak. Egyrészt az, hogy egyre később foglalnak a vendégek. Tehát, hogy van egy ilyen tendencia, hogy hova menjünk hétvégén, még nem tudom, 10-20 évvel nagyon az volt, hogy hova menjünk majd nyáron, kérdezte a vendég januárban magától, és akkor előre szabadságot kívánt, stb. Most meg az, hogy hova ugorjunk le a hétvégén. Tehát nyilván nem mindenkinél, de a tendencia az nagyon erre megy. És ezért például az előfoglalási adatokat, hogyha nézzük, akkor most azt mondhatjuk, hogy hú, nem annyira fényesek, de lehet, hogy ez is, hogy egy jó hétvége, vagy egy jó program, vagy az időjárás bevonz embereket.
2: Akkor tény is való, hogy ez az egy-két napos kiugrok valahova, elugrok valahova, akkor ez ide is érvényes, hiszen gondol egyet az ember, és akkor utazik.
3: Igen, igen, meg turizmusban mi nagyon megkülönböztetünk, tehát hogy ebből a szempontból a fürdővárosokat, Hajdúszoboszló, Hévíz, tehát ilyen településeket, illetve városi desztinációkat, városi célterületeket, mint Eger. Tehát, hogy Eger ugye egész évben kínál valamit, másként, mint egy fürdőváros, és ezért hétvégente, mondjuk, tehát nyilván hétvége az, amikor az emberek nem dolgoznak, nincs iskola, könnyebben elugranak hétvégente, és ezért van az, hogy nagyon ez a két éjszaka, ez az átlag itt tartózkodás. Tehát még egy fürdővárosban, vagy egy fürdőtelepülésen, ott lehet, hogy valaki kúraszerűen be van utalva egy hét, két hétre, hosszabb időre, és az megnyújtja nekik ezt a statisztikai adatot, de hát ez egy másfajta turizmus. Ide kikapcsolódni, akár gasztronómiai élményekért, vagy kulturális élményekért, vagy vallási élményekért, ilyenekért jönnek, és ez egy rövidebb távú, igen, ez a leugrunk Egerbe, és akkor jól eltöltjük az időnket, élményeket szerzünk, tudást szerzünk, kikapcsolódunk.
2: Hogyan változott a vendégeknek az igénye, akár a magánszállásadók tekintetében, hiszen valaki azt preferálja, hogy szeretné magának esetleg elkészíteni egy-egy ételt, hogyha van rá lehetőség a szálláshelyen, de valaki tényleg kikapcsolódna, és akkor inkább hotelbe foglal szállást, a kényelem nyilván fontos, de mi a tendencia?
3: Igen, itt érdekes tendenciát figyelhetünk meg, hogy a magánszállás helyeken eltöntött vendégészakaszám csökken, ezzel szemben a kereskedelmi vendégészakaszám nőtt, azaz a szállodákban, hotelekben a vendégészakaszám nő. Tehát, hogy Egerben idén nagyjából az első 5 hónapban ott tudjuk a számokat, még nőtt is a vendégészakák száma, de a magánszállás helyeken csökkent. És hát ugye ez több okra vezethető vissza. Hát egyrészt az, hogy a szállodák azok dinamikusan játszhatnak az árral, tehát hogy ők leviszik az árat, hogyha kevés vendég van, és akkor úgy oda csalogatják magukhoz. Hát nyilván, hogyha egy hosszú hétvégen, akkor fel tudják vinni, mert akkor el tudják adni a szobákat. Még egy magánszállás hely nem ennyire. Tehát, hogy ott, ha megnézzük, magánemberek csinálják, nincs egy menedzsment, nincs egy háttérmarketing csapat például, tehát, hogy igazából ez a turizmus ipar nagyon megjelenik a szállodáknál. Hát és ezzel, még hogyha megnézzük azt, hogy egy szállodában akár félpanziósan, kényelmesen a vendég reggeli, vacsora, wellness például egy nagyobb szállodában automatikusan benne van, vagy van olyan egri szálloda, ugye, ahol a fürdőbe át lehet sétálni ingyenesen. Tehát, hogy ezeket az előnyöket egy magánszálláshely nehezen hozza. Ezzel szemben ugye ott a személyesség, hogyha visszatérő vendégek vannak, akkor már idézőjelben mondom, de egy családi kapcsolat is szinte kialakulhat. Tehát, hogy a magánszálláshelyek meg ez a saját előnyeikre kell, hogy építsenek, de hát nyilván például komfortban nagyon nehéz a verseny egy nagy szállodával.
2: Visszakanyarodnék egy gondolat erejéig a COVID utáni időszakra, hogy ott hogyan indult meg az emberekben az igény arra, hogy akkor most már kimerészkedünk, vagy kimerészkedhetünk, vagy egyáltalán, hogy akartak-e menni bárhova messzebbre?
3: Hát igen, a COVID után az volt a megélés, hogy akkor nem lehetünk megint akárhova is. Ugye, ha emlékszünk, akkor az volt, hogy akkor nagyon sokan mentek például Mátrába, tehát ilyen zöld, ahol mondjuk egy kis magánszálláshelyre elmentek, vagy saját nyaralóba, vagy a rokonokéhoz, és akkor sétáltak egyet a kint a szabadban, mert nem voltak rendezvények, beltéren nem lehetetlen, és akkor utána meg hát az, hogy na, akkor gyerünk. És a külföldre irányuló, belföldre irányuló, az is meglódult nyilván ahhoz képest, ami alacsony szinten volt. De az, hogy mondom azt, hogy ilyen gyökeresen megváltozzon, és mondjuk egy ilyen fenntartható irányba, tehát voltak ilyen várakozások, hogy így mondjam, hogy például új turizmus lesz. Hát ez szerintem ez igazából nem látszik. Tehát
2: de mit akart jelenteni az új turizmus? Mire számítottak?
3: Hát például az, hogy az embere egyrészt a fenntarthatósága jobban figyelnek, másrészt ugye az élmény és a tudás jobban, tehát hogyha elmegyünk egy helyre, akkor helyi dolgokat jobban kitapasztaljunk, megtanuljunk, helyi ételekre jobban koncentráljunk. Tehát, hogy volt, lehet, hogy ez egy ilyen naív elképzelés volt, de hogy akkor nem tudom, emlékszel-e az, hogy a COVID előtt akár még ez a fenntarthatósági dolog is sokkal nagyobb téma volt így a közbeszédben, mint utána. Tehát a COVID annyira elvitte ezt a hangsúlyt, hogy ez az újfajta turizmus igazából nem lett. Tehát ha megnézzük, ugye most a világturizmusban egyik hívószó az a túlturizmus. Tehát, hogy olyan sokan mennek bizonyos helyekre, hogy már élvezhetetlen nagyobb városok, vagy tehát ilyen felkapott városok, Barcelona például, hogy nem az, hogy okosabban, hanem lehet, hogy még többen mennek. És tehát, hogy itt a turizmus szervezésének akkor ügyesnek kell lenni, hogy mi az a szint, amikor még élvezhető egy desztinációban, egy célterületen, egy városban, vagy bárhol a turizmus. És akkor itt nyitok egy új mondatot, hogy az Egerben még nem tartunk itt. Tehát, hogy ha megnézzük, Egerben ugye a csúcs, az tulajdonképpen most kezdődik, ez a július 20-tól augusztus 20-ig, talán azt szoktuk mondani, hogy az augusztus 20-a, hogyha egy hosszú hétvégére esik, akkor az a, amikor nagyon sokan vannak Egerben, és hát akkor érezzük, hogy sokan vannak, de azt még nem érezzük igazából, hogy túl sokan lennének. És hát mi még ott tartunk, hogy így mondjam, hogy örülünk, hogy jönnek, és hadd jöjjenek. Nyilván a minőségre törekedni kell, ez a másik irány, ami fontos lenne, de hogy a túlturizmus így még nem jelenik meg Egerben.
2: Igen, ugyanakkor a számok azt mutatták az elmúlt években is, hogy igen kedvelt, és azért a top 3-ban, ha jól emlékszem, ott volt Eger a hazai kedvelt desztinációk között. Mi lehet amúgy a vonzereje Egernek, tehát a történelmi adottságokon kívül?
3: Hát én nem raknám ezt kívülre, mert hogy az egyik ez abszolút belül van, tehát hogy ez, ugye megnéztük én különböző kutatásokból, hogy ez az 1552, ez a egri vár történelem, ez az, amiről ismert Eger. Gárdonyi Géza, tehát hogy olyan hívószavaink vannak, ami történelmi témaköré, a barokk, a vár, a vitézek, ez mind azt jelenti, hogy igen, egy ilyen hangulatot áraszt Eger. És akkor emellé jön például az, hogy a belvárosban van a fürdő. Tehát egy sétával a vendég elmegy a fürdőbe. Akkor a boros lehetőségek, azok is tulajdonképpen egy sétányira vannak, vagy a város peremén, ha így nézzük, tehát Szépasszony vagy különböző nagyobb pincészetek. Tehát akár sétálva is elérhető a belvárosból a Szépasszony vagy. És akkor van egy szép belvárosunk, ami sétára invitál mindenkit, és erre jön a gasztronómiai kínálat, ami az itt utóbbi években, hogyha megfigyelik a vendégek, akkor nagyon sokat fejlődött, tehát új izgalmas helyek nyitottak, akár belvárosban egy pincészet, vagy ilyen, vagy olyan, vagy amolyan stílusú éttermek, és tehát, hogy ugye ott meg a mindig megújuló kínálat van, tehát, hogy egy ember mehet egyik étterembe, utána egy másikba, a menük változnak, tehát hogy még ott is van változatosság. És hát ugye ne feledkezzünk meg a, ugye úgy hívjuk, hogy attrakciók, tehát hogyha elmegy az ember a Beatles múzeumba, hogy akkor van egy olyan, ami hú, ez hogy kerül Egerben, és akkor egy ilyen érdekesség, de vannak ugye a Líceum, a Bazilika, az érseki látogatóközpont, a Vár, ugye, mint a legnagyobb látogatottságú vidéki múzeum. Tehát, hogy vannak ilyen helyek, amikben mindig érdemes elmenni, mert új kiállítások vannak, vagy csak még nem volt az ember. Tehát, hogy ennek az összessége szerintem Eger. Tehát, hogy itt nálunk nem egy téma van, mint egy fürdőváros, vagy elmegy az ember és csobban egyet, vagy ugye a vízzel kapcsolatban gyógyul, hanem itt azért lehet választani. Hú, és még nem is mondtam a környék, tehát, hogy itt van nekünk a Bükkhegység, vagy a Mátra, vagy a Tiszató sincs messze, tehát, hogy a környékbeli adottságok is nagyon jók. Ja, és akkor a környék fürdő is.
2: Így van, egyébként ezt említeni is akartam, tehát, hogy nyilván a hozzáadódik igen, ez valahogy egy. Igen.
3: És tudom még ezt fokozni, mert a rendezvényeket még kihagytam. Tehát mindez nyáron, az Egerbe körbenézzünk az utóbbi években, folyamatosan minőségben is fejlődnek a rendezvények, és hát na, akkor ez így együtt, ez már egy olyan egyveleg, amiért érdemes vissza is térni, tehát nagyon sok visszatérő vendég is van Egerben.
2: Akkor pont talán a programok miatt koncentrálódik nyár közepétől a turizmus nagy része?
3: Én ezt fordítva mondanám. Ugye van egy adottságunk, az, hogy mikor adják ki a cégek a szabadságot, mikor van nyári szünet, tehát ez mind-mind ugye a társadalomnak az ütemezése, hogy így mondjam, az éves szinten, vagy heti szinten, hogy hétvégén ennek rá vendégek. Tehát nyilván akkor tudnak elmenni, pihenni, nyaralni, szórakozni, kulturálódni. És ezért, amikor jönnek nyáron, mert azért van szezonalitás Egerben, kifejezetten, hát mondom, azt mondhatom, hogy erős, ezért akkor mit adjunk a vendégeknek? Nyáron pluszban. Ez egy ilyen, ha már itt vannak, akkor elmennek ilyen koncertre, olyan színházi, nyári színházi előadásra, stb. És akkor ez plusz élményt ad. Ugye a másik módszer az lenne, mint mondjuk egy nagyobb nyári rendezvény, vagy fesztivál, hogy ilyen csúcs rendezvényeket csinálunk, de hát Egerben ezt azért nagyon át kell gondolni szerintem, mert szükség van-e egy nagyon nagy fesztiválra, amikor amúgy is van egy általánosan szezon és turizmus.
2: Ez úgy tűnik egyébként nekünk bevált, tehát, hogy igen, kedvelnek minket nem csak itthon, hanem külföldön is. És ha már külföld, akkor honnan érkeznek, mi volt esetleg a változás ebben, hogy akár a környező országokból, vagy távolabbról, vagy hogyan alakult át esetleg ez a tendencia?
3: Ez a külföld, ez igen érdekes, hogy több, tehát van egy hosszabb távú trend, hogy nem tudom, emlékszünk-e még arra, hogy a rendszerváltás után ott akkor a németek voltak a nagyon sokan, és ők visszajöttek ilyen második, harmadik helyre, és a lengyelek ugye közbe feljöttek. Ezt Egerbe szerintem mindenki tapasztalhatja, ki az utcán sétál. Tehát a lengyelek a legnagyobb küldőpiac. De hogyha körbenézzünk, akkor a csehek és a szlovákok jönnek föl. A szlovákok például régebben azt láttuk, hogy a strandra, a fürdőbe egyre többen jönnek napi szinten, most már meg is szállnak, tehát látjuk azt a statisztikát is, hogy vendégészakat. Tehát, hogy igazából áttolódott a környékbeli országokra, például Romániából is, hát hogy magyar vendégek, román vendégek, tehát ezt úgy, mi ezt így nem látjuk, csak ugye a nemzet is, vagy az ország szerint, de hogy a román statisztika is ment föl. Tehát, hogy itt egyik válasz az, hogy a környékbeli országok, környékbeli területek a küldőterületeink. A másik nagy változás pedig az volt, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, és így két piacunk kiesett. Ez mind a kettő 10-10% volt a külföldiek közül. Tehát a külföldiekből 20% kiesett tulajdonképpen. Kicsi turizmus még van, bármilyen érdekes is, de az azért az a két piaca nagyon hiányzik, hogy így mondjam. Tehát nem is nem véletlenül szokták mondani, hogy a turizmus a békeiparága, tehát van egy ilyen általános mondat, és tehát, hogy ez egy nagy átalakulás a statisztikán belül, és akkor még van egy harmadik csoport, ez azért, ahogy mondhatjuk, hogy a nyugat-európai, vagy tehát amerikai vendégek is például vannak, meg izraeli vendégek, hollandok, franciák, de ezek inkább sok kis, tehát a statisztikában sok kis rész, ami nagyon fontos persze, mert például a külföldiek tovább tartózkodnak Egerben, mint a magyarok, tehát külön, ha megnézzük az itt tartózkodást, akkor egy külföldi vendég tovább van általában Egerben, ugyanazon szállásadóknak nem rossz, mert akkor ugye az árérték arányban az azért az jobban jön ki.
2: Akkor ez azt jelenti, ha most visszakanyarodok, hogy egyébként nem lehet talán ezt összehasonlítani. Most azt akartam kérdezni, hogy biztosan akkor a külföldiek többen jönnek ilyenkor nyáron, de ez lehet, hogy nem oszlik meg ennyire. Nem?
3: De ez abszolút látható, hogy nyáron például több magánszálláshely üzemel, vagy intenzívebben üzemel. És tehát, hogy azt lehet látni, hogy mondjuk egy januárban több mint 80% a belföldi turizmus. Ilyenkor meg olyan 60% a belföldi turizmus. Tehát, hogy azt lehet látni, hogy az arányban nyáron több a külföldi. Tehát az abszolút jó a kérdés.

0: Az, hogy nekünk a Tiszató közelsége itt van, az mennyire vonza ide hozzánk, vagy inkább oda a vendégeket? Tehát, hogy egy ilyen egy órás útnyi távolságra van, ugye, akár leugrok a Tiszatóra.
1: Igen, igen. Szerintem nagyon különböző a karaktere a két célterületnek, és ezért inkább azt mondom, hogy ha a turista szemével nézzük, akkor vagy ide megyek, vagy oda, de hogyha egy egri lakos szemével nézzük, akkor meg könnyen leugrunk a Tiszára, vagy akár a Mátrába, vagy bárhová. Itt akkor lehet érdekes, hogyha a visszajáró vendégeket nézzük, akik már mondjuk évek óta visszajönnek, látták a várat, kipróbálták az éttermeket, és akkor egyre tágítják a kört, ahol elmennek Szilvásváradra, elmennek Aktelekre, elmennek a Hortobágyra, Tiszatóra, tehát hogy ez autóval elég gyorsan elérhető, és akkor mint egy bázist használják Eget, és akkor így lehet jelentőség. Amúgy most nem tudom, azt hallottad, hogy Tiszatóval van egy turisztikai kooperáció, a Tiszatónál a egri borokat a éttermekben árulnak, és ez egy ilyen nagyon szép, a két terület között nagyon szép kapcsolat látszik kibontakozni.
0: Igen, lehet, hogy erre érdemes lenne egy kicsit még jobban belelovalni magunkat ebbe a kapcsolódásba, hiszen tulajdonképpen ez a vízközelség szerintem adhat egy pluszt azoknak, ahogy mondtad, akik visszatérnek. De a visszatérők, ők inkább itthonról, a hazánkból jönnek vissza, vagy külföldiek térnek vissza hozzánk?
1: Hát én azt mondanám, hogy inkább itthoniak. Tehát, hogy ha megnézzünk mondjuk egyfajta tipikus vendéget, az Budapest, illetve a Budapest környéki településekről jön, és akkor egy olyan impulzus is lehet, hogy na, akkor hétvégén ugorjunk el Egerbe, és akkor menjünk el kedvenc éttermünkbe, mert tehát ez tényleg például van, hogy ilyen törzshelyek alakulnak ki, és hogyha van egy valami jó program, akkor azt meg tudjuk nézni. Vagy egyszerűen én mindig azt mondom, hogy ez a hangulat. Tehát, hogy egy nyüzsgő nagyvárosból eljövünk, és egy ilyen kedves, barokk városba kikapcsolódunk, sétálunk, kávézunk, sütizünk. Tehát, hogy nekem szerintem ez egy szép motiváció.
0: Akkor inkább a családok desztinációja vagyunk, vagy fiatalabbak is jönnek?
1: Hát nagyon nehéz ezt megmondani, mert Eger nagyon összetett a cél, hogy kik jönnek. Mert hogy Eger olyan közismert város Magyarországon, amit nem kell magyaráznunk. Tehát, hogy azt kimondjuk bárhol Magyarország Eger, akkor azt tudják, hogy micsoda. És ha megnézzük, osztálykiándulások ugye május vége felé rengeteg, tehát a gyerekcsoportok, nyugdíjas csoportok is ugyanúgy jönnek kirándulni, civil szervezetek, családok, nagyon fontos a családok, de ott is ugye különböző korosztályú gyerekekkel. De üzleti turizmus, tehát van konferenciaturizmusra lehetőség, Észak-Magyarország legnagyobb kapacitása itt van nálunk Egerbe. De tényleg, hogyha már itt vagyunk a stúdióban, a vallási turizmus, hát képzés indult erre az egyetemen. Tehát, hogy annyira összetett, hogy nem tudjuk azt mondani, hogy a családok, vagy a bármilyen szegmens külön, hanem ez egy olyan városi desztináció, így szoktuk mondani turizmusban, hogy olyan célterület, ahol azért mindenki megfordulhat Magyarországról.
0: Ha belegondolunk abba, hogy hogyan fogadjuk az ideérkezőket, akár magyarok, akár külföldiek tekintetében, mi az, amiben nagyot fejlődött Eger, hogy úgy tudja fogadni az ideérkezőket, hogy az ő itt létüket segítse?
1: Hát először hagyj beszéljek haza. Ugye a Turinformot két éve újítottuk föl. Tehát egy friss frissen felújított Turinformirodával fogadjuk a látogatókat. Ugyanígy digitálisan a Facebook oldalunkon, a visiteger.com oldalon abszolút napra kész programinformációk, látnivaló információk vannak. Tehát, hogy igazából nem azt mondom, hogy nagyot fejlődtünk, hanem folyamatosan próbáljuk a magas minőséget tartani. Amiben én szerintem nagyot fejlődött, mondjuk az utóbbi 10-15 évben Eger, az a gasztronómiát emelném ki talán. Tehát, ahogy már említettem korábban, új éttermek, minőségi éttermek vannak. Tényleg, hogyha kicsit túl megyünk ezen, hogy mindenki szeret csiránkozni a saját településével kapcsolatban, és megnézzük, nagyon jó helyeink vannak most már. Külön kiemelném a Szépasszonyvölgyet, ami mondjuk még az ezredfordulón nem mindig volt jó híre. És most azért már nagyon jó borászatokat, pinci éttermeket lehet ott találni. Nyilván még mindenfajta stílus megtalálható, hogy diplomatikusan fogalmazzam, de hogy most már azért egy jó borász nem kell sokáig keresni. hogy ott tehát a völgy is nagyon fejlődött, meg hát ezek a pincészetek, meg olyan izgalmas például építészeti megoldások vannak, hogy tehát a fúzió, hogyha építészetileg megnézzük, izgalmas. Az almagyar-érseki szőlőbirtok Európa Nostra díjat nyert annak idején az építészet. Tehát, hogy van ilyen innováció is az egészben. És hát nyilván most akkor nem kell még mondanom, de hát, hogy az Egri várban is folyamatosan megújulások vannak, fejlesztések. Hát itt elmondva a bazilika megújult, az érseki palota ugye tartja a szép megújítás után, vagy a nyitás óta ezt a színvonalat. Tehát, hogy a Széchenyi utcának az a része, ugye ott az is teljesen felújult, tehát hogy látszólag van fejlődés Egerben.
0: És ha megpróbálsz kritikus szemmel tekinteni a városra és az ideérkezőknek az igényeire, mi lehet az, ami még talán hiányzik Egerből? Mire gondolunk, hogy mi az, amivel még segíthetnénk őket, hogy kellemesebb legyen az itt tartózkodás?
1: Én azt látom, hogy most a magyarországi önkormányzatok azért elég nehéz anyagi helyzetben vannak, és ezek az alap dolgok, hogy például, hogyha végig sétálunk a belvárosban, akkor a kövezet rendben legyen. Tényleg, hogy az önkormányzat igyekszik figyelni a tisztaságra, de tehát, hogy mondjam el, hogy említettem az előbb, hogy az ember mindig kritikusabb a saját településével szemben, hogy bezzeg, nem tudom, máshol. Máshol hogy van, és akkor megnézed, máshol azt mondják, hogy bezzeg Egerben. Tehát, hogy ez nagyon nehéz terep, mert hogy mindig van mit javítani. Ugye én azt mondanám, ez az alapkomfortot, tehát, hogy jól érezze magát, tudja, hogy hova kell menni, hol tud parkolni, hol tudja elvégezni a dolgát, hogy ilyen profán dolgokról is beszéljünk, de hogy ezek mind nagyon-nagyon fontosak, tehát hogy az alap dolgokban én javítanék még egy kicsit. Nyilván itt azért az allergiák azok nagyon belejátszanak.
0: Hozzátok érkeznek visszajelzések is, ha jól gondolom. Ott, ha már lényegében ők elmondják, hogy mit szeretnének, vagy mi volt jó, vagy mi volt rossz, akkor esetleg, ha tudsz ebből mondani, azt köszönjük.
1: Na, hát ugye alap dolgokat mi is szoktunk, tehát mi magunk is úgy megyünk az utcán, hogyha mondjuk egy ág belóg a, nem tudom, Kossuth Lajos utcán a sétálók fejére, akkor mi szólunk az önkormányzatnak, az nagyon gyorsan kezelik. Hát igazából olyan dolgok szoktak jönni, főleg régebben, hogy a Covid táján alakult ez ki, hogy a rendezvények nem voltak olyan stabilak. És akkor az, hogyha valaki meghirdet egy rendezvényt, és arra a vendég szabadságot vesz ki, szállást foglal, és utána két héttel a rendezvény idejepontja előtt lemondja a rendező, az nagyon fájdalmas tud lenni, és ezt ugye azt mi kapjuk akkor még hogyha nem is mi tehetünk róla, de hogy a Turinform azért ezt megkapja, hát ilyenkor nyilván meg kell nyugtatni, vagy más lehetőséget ajánlani. Tehát, hogy például ez egy ilyen dolog, ami hát a turizmusban háttérben azért ott van, hogy ez a kiszámíthatóság az itt is nagyon fontos. Yeah, Rastavit!

0: kritikai szemmel, ha végig tekintünk ezen, azért még azt is hallottam, és külföldi turistáktól leginkább, hogy ugye nagyon vonzó Eger, amiért csendes város, ugyanakkor nagyon hamar véget ér az élet, akár egy hétköznapon is, a boltok tekintetében, az elérhető szolgáltatások tekintetében. Itt egyébként nekünk érdemes lehetne változtatni, hogy tovább tartsanak nyitva üzletek akár?
1: Igen, de hát ez is egy olyan kérdés, hogy mint a turizmus, mint minden más, egy piaci alapon működik. Tehát, hogy azért ezt lehet mondani, lehet erre felhívni a szolgáltatók figyelmét, szerintem ezt ők is tudják. De hogy egy, nem tudom, egy hivatal, pláne mi, akinek semmi jogkörünk nincs, nem tudjuk azt mondani, hogy na, akkor tartsál nyitva éjfélig, akkor is, hogyha nem éri meg. És szerintem ez egy piaci dolog, mert hogyha megérné, tehát hogyha a túlórát ki tudná fizetni belőle, stb. Mindenféle plusz dolgot, akkor nyitva tartana.
0: Tehát akkor lenne, igen, a kereslet, igen. De nem akkor.
1: És szoktam mondani azért, hogy Eger ilyenkor a turizmusban jelentős város, nagyon jelentős város Magyarországon. Én szerintem kultúrában is jelentősek vagyunk, történelmi múltunk is nagy, és ezért mi úgy nézünk magunkra, hogy hú, egy milyen nagy város vagyunk, de közben jelenleg azt hiszem a 48 ezer lakosnál tart, tehát hogyha közben meg nem akkora nagy város, szokták mondani, hogy a 300 ezer lakos körül van az, amikor már úgy átbillen ez, hogy több szórakozóhely, több vendéglátóhely és több vendég van. Tehát, hogy nekünk ezt is figyelme kell venni, hogy egy 48 ezeres városban vagyunk. Főleg az, hogy tényleg, hogyha valaki egy novemberi kedd este azt mondja, hogy zárva van, hát akkor...
0: Valahol érthető.
1: Igen, valahol érthető. Nyilván az is, hogyha valaki meg pont el akar menni egy borozni, vagy bármhova étterembe, és pont zárva van, és főleg, hogyha mondjuk egy nagyvárosból van, és jön, és hozzá van szokva, akkor az kellemetlen tud lenni.
0: Na de akkor a Turinform iroda hogyan segíti az ideérkezőket, milyen szolgáltatások elérhetőek?
1: Na, tehát a Turinform iroda több fronton népszerűsítjük a várost. Ugye egyrészt személyesen be lehet jönni. Ez érdekes, hogy a külföldiek jobban használják, tudatosabban használják arányaiban, tehát hogy bejönnek. Akár az, hogy hogyan lehet eljutni a Szépasszony völgybe, ez egy tipikus kérdés. Ugye van-e valami kis térkép, szóróanyag, mit érdemes megnézni? Tehát, és amúgy még az internet korában is az van, hogy igenis a nyomtatott anyag az még nagyon sokaknak szükséges, vagy használható. És tehát vannak ezek az általános kérdések, vannak nyilván problémák, amikor akár az, hogy a ügyelet, vagy tehát tényleg egy ilyen segítő funkciónk van. Vannak extrém dolgok is, hogyha például egy francia hölgynek 60-as években itt halt meg az apukája véletlenül, és most jött, és kinyomozta, és a temetők kapcsán, az archívum kapcsán kellett segíteni, hogy akkor az ő a család történetét felfejtse itt. Tehát, hogy vannak ilyen extrém dolgok is, de azért nyilván nem ez az a mindennapos, és akkor nyilván ezen túl e-mailben, telefonon is nagyon sok segítséget adunk, akár cégeknek is, például csapatépítőt hogy csináljunk, idegenvezetőt hogy közvetítsünk. Akkor ugye, ha csak ezt nézzük, akkor az egri lakosoknak jegyiroda vagyunk, tehát nagyon sokan nem szeretik még interneten megvenni, bármilyen okból is, hanem személyesen szeretik ott megvenni jegyet, és mi a jegypontú rendszeréből például bármit tudunk, de nyilván az egrieket, azokat szinte teljes körűen áruljuk. Tehát, hogy van egy ilyen jegyirodai funkció, a városkártyát az egrieknek nálunk is meg lehet csinálni. Tehát, hogy egy ilyen köziroda funkciónk is van. És a másik ugye az, hogy például ilyen kisebb szolgáltatások is nálunk vannak, csomagmegőrző, telefonfeltöltés, gyereksarok, tehát mind még ilyen kisebb szolgáltatások is, ami lehet, hogy nem látványos, de hogy azért kell, hogy legyenek egy ilyen városban.
0: És ha kitekintünk egy kicsit a nyár második felére, milyen programok vonzhatják még az ideérkezőket?
1: Igen, tehát a augusztus 3-ától 7-ig lesz a Gárdonyi napok, ez mostanra már az egribor ünnepe mellett a másik nagy egri rendezvényén nőtte ki magát, és itt az első két nap hétfő-kedden jazz koncertek lesznek, Jazz Boys vagy Borbé műhely a Valide Szultán fürdőromban. Az egy ilyen, szerintem nagyon izgalmas kis minőségi rendezvény, de utána szerda, csütörtök, péntek, dobótér, nagy koncertek. Hobo, Budapest bár, Blaha Louisiana, tehát tök jó bulik lesznek. Ja, minden ingyenes most, mert hogy ez egy ilyen Gárdonyi munkásságára így emlékezünk évente, mert azért Gárdonyi olyan jelentős, elég sokat tett le Geiger kapcsán, tehát hogy ezt erre emlékezünk ezeken a napokon, és hát a Gárdonyi házhoz nagyon érdemes felmenni a családoknak. Ott mesekerté alakul az egész kert, ami ott a Gárdonyi ház körül van, és akkor előadások, mesék, játékok, kézművesség, tehát az nagyon izgalmas szokott ott lenni az hűsfák alatt, tehát ez is fontos ilyenkor. És van városi séta is, tehát ilyen kosztümös, beöltözött Gárdonyi korát idéző séta, az a Turin Fonttól indul szerda, csütörtök, péntek. Aprút fesztivál lesz, ez a Várban, ugye a Végvári Vigasságok volt régen, az most már nincs Egerben, és akkor egy ilyen családbarát gyerekeknek kalandos hétvégét szervez a Vár, Aprút fesztivál néven. Lesz még vínókóstoló ünnep, ugye a bor az abszolút központi szerepet játszik Egerben. Én nekem az egyik kedvencem a Kultúrszalon piknik, ami ugyancsak a Valide Szultán fürdőromban van, és ott az is egy ilyen irodalmi, zenés, tehát ilyen témájúban, de beszélgető est szokott lenni. Hát Kulka Jánostól Jordán Adélig, tehát nagyon-nagyon érdemes, hogyha valaki szereti az ilyen kicsit mélyebb, odafigyelős beszélgetéseket, akkor ez egy szép program. Ha már Turinformról beszéltünk, mi ajánljuk a vendégeknek azt, hogy minden szombaton délelőtt 10-kor van egy garantált városnézés. És akkor hát egy ilyen turisztikai városba kell az, hogy jön a vendég, szombat 10, és akkor ugyanez a például ilyen garantált program, az Orgona koncert a Bazilikában. Tehát, hogy vannak ilyen garantált dolgok, ami ha esik, ha fúj, megtartunk. Jó, és körülbelül ennyi. Hát még a Márai Központ, ugye az, ami a Szép a Szemüvé folyamatosan érdemes a koncerteket, különböző előadásokat nézni. Ja, és hát ezen kívül rengeteg. Tehát, hogy a Várban, a pincészeteknél, a különböző privát szervezőknél nagyon sok koncert van. A Vizitegerren mindent kirakunk.
0: Ha augusztus 20 után nézzük ezeket a programokat, vagy akár az ide látogatókat, ott egyébként van egy ilyen törésvonal, ahol megáll ez a tendencia, hogy már kevesebben jönnek, vagy azért még kitolható szeptemberig, akár ősz közepéig?
1: Hát én pont megnéztem a tavalyi statisztikákat is, és hogy tehát úgy van, hogy augusztus 20, vagy az a hosszú hétvége, az azért az a csúcs. Utána már az emberek, főleg a családosok hazamennek, készülnek az iskolára, a ráhangolódás van a szeptember 1-ére, és hát szeptember 1-ével ugye akkor beindul a suli, beindul az élet, hogy így mondjam, és nagyon csökken a vendégészak a szám. Tehát, hogy a áprilisira, tehát hogy tényleg az év elejére visszamegy. És érdekes, a szeptember után az október már kicsivel magasabb meg. Tehát, hogy van egy ilyen, hogy akkor ősszel. De amúgy, ha meg az értéket nézzük, egyre többen előszezon és utószezon az egyre jön fölfelé. Valószínű ez a klímaváltozásnak is köszönhető, hogy a nyár egyre melegebb, meg kiszámíthatatlanabb sokszor, míg az ősz meg az ősz meg a tavasz az meg kellemesebb. És akkor nálunk még persze a szüreti hangulat is hozzájárul ez.
0: És erre akartam még így utolsóként kitérni, hogy azért ugye Eger szlogenje, ha mondhatom így, még talán van is kint egy régi tábla erről, hogy a szőlő és a borvárosa. Tehát még mindig a szőlő és a borvárosa vagyunk, vagy ez egy picit már amúgy átalakult?
1: Abszolút az vagyunk. Én azt szoktam mondani, hogy most divatos, hogy helyi termék, meg nem tudom. Hát Egernek adottsága, hogy van egy helyi terméke, ez a bor. És abban is vannak olyan márkák, mint Egri Bikavér, vagy Egri Csillag. Tehát, hogy még erre rá kell játszanunk, hogy így mondjam, de hát nem is kell rájátszanunk, mert annyira adott ez a dolog. Nyilván, mint minden területnek, itt is megvannak a előnyek, hátrányok, de hogy azért én nehezen képzelem el, hogy ne legyen rengeteg boros rendezvény Egerben, amikor ott van sok borászat, akik önmagukban is csinálnak rendezvényeket, és hogyha megnézzük, már nem csak idézőjelbe csak, tehát nem csak az, hogy borkóstoló, hanem kimennek a dűlőbe, mediterrán estet csinálnak, tehát hogy mindig, tehát itt ezt mondom, az előbb is elmondtam, hogy innováció van a borászoknál, hogy különböző módokon. Nyilván bele játszik az is, hogy most egy globális trend, hogy csökken a borfogyasztás. De hát ettől függetlenül nekünk ott vannak a pincék, ami például nyáron nagy melegben alternatív lehetőség, tehát ami nagyon sok városnak nem adatott meg. És ezért szoktunk, nekünk külön a honlapon, külön össze van gyűjtve, hogy hol hűsöljön az ember, amikor meleg van, meg hol vannak a közkutak, stb. Stb. Tehát, hogy erre már most figyelni kell a turizmusba. De visszatérve a borászokra, tehát, hogy van egy ilyen ritmusa a boros rendezvényeknek, hogy tavasszal az egri csillag, nyáron az egri bor ünnepe, ami ősszel a bikavér van fókuszba, és akkor még a borszalon az év végén szokott lenni, akkor meg az új borok, vagy a, hogyan mondjam, a magasabb minőségű borok vannak fókuszban. És ez így nagyon szépen, én már évek óta ritmusban megvan.
0: Bízunk benne akkor, hogy marad a tendencia, vagy akár egyre többen érkeznek hozzánk, és hát nagy szeretettel várjuk őket is. Neked pedig nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, Gábor.
1: Én köszönöm, hogy itt lehettem.

0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Törőcsik Gáborral, az Egervárosi Turisztikai Nonprofit Kft. Ügyvezetőjével beszélgettünk Egerváros turizmusáról. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, valamint technikus kollégám Netrán István nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére. A riasztást egyelőre jövő hét keddig rendelték el. 84 vízhiánykezelési körzetből 66-ban a jogszabályban előírt 3-as határérték felett van az ASZÁ index, ezért rendkívüli készültséget rendelt el az élőkörnyezetért felelős miniszter. A vízügyi igazgatóság szakemberei az ország 74%-án rendkívüli védekezési fokozatban végzik majd az ASZÁ elleni védekezést, tudatta Gajdos László a Facebookon. A Duna rekord alacsony vízállása miatt csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét. A gazdasági és energetikai miniszter szerint Magyarország energiaellátása biztonságban van. Kapitány István arra is figyelmeztetett, a következő napokban újabb hőhullám érkezik, ami várhatóan tovább növeli a villamos energiafogyasztást, miközben a Duna vízszintje tovább csökkenhet. Rekord alacsony a Duna vízállása Budapestnél, ma reggel 26 cm mutatott a vízmérce. Az előrejelzések az előttünk álló időszakra sem jósolnak számottevő csapadékot a vízgyűjtőkre. A Tiszának kisköre alatti szakaszon, illetve a Velencei tavon is folyamatosan csökken a vízszint. Legalább 15 szállodahajó várakozik a Duna magyarországi szakaszán, a teherhajók többsége is áll az alacsony vízállás miatt, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az MT érdeklődésére. Újabb kitelepítéseket rendeltek el az erdőtüzek miatt a délnyugat-franciaországi Bordeaux közelében. A térségben pusztító lángok miatt eddig 220 ezer ember volt kénytelen elhagyni lakó vagy nyaralóhelyét 23 településen. Franciaországba megérkezett az idei negyedik hőhullám, ami miatt a hatóságok a tüzek súlyosbodásától tartanak. Spanyolországban több mint 200 területet nyilvánított katasztrófa sújtott övezeti a kormány a március óta bekövetkezett természeti csapások miatt. A döntés 14 tartományra vonatkozik, a súlyos erdőtüzek mellett árvizekre, földcsuszamlásokra és ipari balesetekre is kiterjed korábbi időszakokból. Elfogadta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló javaslatot a parlament. A hivatal elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. A hivatal a közvagyon visszaszerzési feladatok mellett nyomozási, vádképviseleti és vagyonvédelmi jogköröket is kap. A szervezet akár 5 milliárd forintos bírságot is kiszabhat, vádat emelhet, valamint folyamatban lévő ügyeket is átvehet saját hatáskörbe. A törvénytervezetet jogvédő szervezetek és ellenzéki politikusok amiatt bírálták, hogy nem biztosít bírói jogorvoslatot a hivatal egyes döntéseivel szemben. Európa legerősebb korrupcióellenes intézménye állhat fel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal, hangsúlyozta Magyar Péter miniszterelnök, miután az országgyűlés elfogadta az erről szóló törvényt. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint viszont új politikai erőszakszervezet alakul. Megszüntette a közszaladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz tartozó adókedvezményeket, és több adónemet is eltörölt a parlament. Az országgyűlés a helyreállítási és ellenálló képességi terv, valamint egyes kormányhatározatok végrehajtása részeként döntött így. Kivezetik a bevándorlási különadót, eltörlik a települési adót és az ebrendészeti hozzájárulást is. Megszüntetik a széndioxid kvótaadót és a széndioxid tranzakciós díjat is, viszont megduplázzák a levegő terhelési díjat. Arról is döntöttek, hogy előleget kaphatnak a gazdák a kárenyhítési rendszerből, és visszaállította a kriptokereskedés legális lehetőségét a Tisza kormány. Ősszel elindulnak az egyeztetések az állami és a magánegészségügyi ellátás viszonyának rendezéséért, között az országgyűlésben tegnap napi rendelőtti felszólalásában az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt a kiemelt célok között az évi 500 milliárd forintos többletforrás értékalapú elköltését ígérte. Szólt arról is, hogy folyamatban van az új szakdolgozói bértábla kidolgozása. Honvédségi helikopter szállt fel a pápai bázisról tegnap, miután két vitorlázógép pilótája nem vette fel a rádiókapcsolatot a magyar légiforgalmi szolgálatokkal, közölte a honvédelmi miniszter a Facebookon. Ruszin Szendi Romulus azt írta, vadászgépek riasztására nem volt szükség, az indokolatlan költségeket generált volna. Amerikai Patriot légvédelmi rakéták ukrajnai gyártásáról tárgyalt Donald Trump amerikai és az ukrán elnök a washingtoni Fehérházban. Volodymyr Zelenszky azt írta, a találkozó témái között szerepelt a diplomácia újraélesztése is az Oroszországgal vívott háború lezárása érdekében. A Fehérház pozitívnak és produktívnak minősítette a találkozót. Végül az időjárásról, zavartalan lesz a napsütés, csapadék tehát nem hullik, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a csúcshőmérséklet 31-33 fok körül alakul, híreinket hallották.
1: Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilika.

0: Amerikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdett el Giuseppe Verdi Requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi Requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon.
1: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
0: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat. Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
3: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A mai adásban megyünk tovább az egri püspökök történetében. Az előző adásban Zalaházi, de ugye mi maradtunk a Zalaházi Tamás egri püspököt, már elkezdtük az ő történetét, és körülbelül ott hagytuk abba, Buda Péter, hogyha mai segítségemre lesz ezt felidézni, akit amúgy nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök a stúdióban, dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Mindörökké, amen.
3: Szóval, hogy most köszöntelek is, meg szeretném el is magyarázni, hogy ugye körülbelül ott tartottunk, hogy hát azért ő egy bőven egy zűrzavaros ország kellős közepén lett egy nagyon meghatározó egyházmegye élén, amikor is itt volt a török, Mohácsi vész után vagyunk, még nem szakadt három részre az ország, de már akkor is kettős királyság van, mondhatom így, plusz még egy újabb, legalábbis a keresztény hívők számára egy ilyen erőt próbáló, nem mondom, hogy veszély, de hát mindenképpen kihívás, ugye a luteri tanok terjedése, amelyből ugye sem Magyarország, sem az egri egyházmegye nem maradt ki. Körülbelül itt hagytuk abba az előző adást. Tehát, hogyha arról kell beszélni, hogy Egerbe megérkeztek-e az egri egyházmegye jó nagy területére a luteri tanok, akkor ha igen, akkor ezzel mit tudott kezdeni Zalaházi Tamás egri püspök?
4: Tehát Zalaházi Tamásnak mindenképpen foglalkoznia kellett a témával, már csak azért is, mert említettük, hogy már a Mohácsot megelőző országgyűlések is foglalkoztak ezzel a kérdéssel, és ráadásul ugye az uralkodóink, már amikor megtörtént a kettős királyválasztás, mind a kettő katolikus volt, tehát elvi szinten mind a kettő olyan volt, aki védeni akarta a katolikus egyházat. A gyakorlatban azonban nem sokat tettek ezért, ugye ennek is politikai okai voltak, hiszen az arisztokrácia egy része nagyon könnyen átért a luteri tanokra, mert hogy akkor az egyházi birtokok szabad prédává válhattak, és éppen ezért ők annyira ezt nem érezték problémásnak, viszont a püspökök számára ez egy komoly kihívás volt, már azon kevés püspök számára, aki egyáltalán ebben az időben Magyarországon még működni tudott. És ugye ő volt az egyik olyan, aki ténylegesen betöltött a püspökségét, hozzátéve, hogy magát a püspökségét elfoglalni gyakorlatilag nem tudta, mert ő az a főpap volt, aki kezdettől fogva Ferdinánd pártján volt, és mindvégig ki is tartott mellette. Eger pedig ilyen határterület volt, és bár néhányszor a császári csapatok is, illetve hát a Ferdinánd csapatai is elfoglalták az egri várat, de mielőtt ő itt igazából el tudott volna helyezkedni, addigra Szapolyai Jánosnak a csapatai mindig visszafoglalták. Tehát ő itt Egerben nem sok mindent tudott tenni, de az egyházmegye többi részébe azért volt, hogy eljutott, és itt szembe kellett néznie azzal, hogy bizony a protestantizmus eléggé erősen megjelenik. Tehát például 1531-ben Kassán találjuk a püspököt, és ott veszi észre, hát illetve eddig is tudott róla, csak szembesül ténylegesen, hogy Kassán már luteri prédikátor működik, méghozzá Dévai bíró Mátyás személyében. Most nála egy pillanatra meg is állhatunk, mert hogy Dévai bíró Mátyás nem egy egyszerű közönséges prédikátor, hanem a luteranizmus térhódításának az egyik legfontosabb személyisége Magyarországon. Nem tudjuk pontosan a származását, valószínűleg egyébként ferences szerzetes volt eredetileg, aki külföldön is tanult, Krakkóban is, Wittenbergben is, és itt Wittenbergben, tehát a birodalomban ismerkedett meg a luteri tanokkal, és ezt hozza haza. A ferencesek egyébként is eléggé nyitottak voltak a reformációra, mondhatjuk így, tehát jó néhány első generációs protestáns prédikátorunk került ki a ferences rendből, mert hogy a ferencesek ugye kezdetől fogva egy ilyen reformrend voltak, tehát akik meg akarták reformálni az egyházat már Szent Ferenc idejében, csak ott ugye ezt még be tudták csinálni, úgy, hogy az egyházon belül maradtak. De a radikális ferencesek, ugye akik látván az, hogy Szent Ferenc óta az egyháznak a gazdagodása nem javult semmit, sőt, még fokozódott, és akkor most van itt egy új mozgalom, amely egy kicsit a néphez közelebb viszi az egyházat, nagyon sokan átértek közülük a protestáns oldalra. Valószínűleg ilyen volt Dévai bíró Mátyás is, és a működésének a területe, az pontosan elsősorban itt az észak-magyarországi részek, tehát Kassa, Szikszó, Eperjes, ez a vidék. Na hát itt találkoznak ők, és hát vajon mit tesz Zalaházi Tamás püspök? Hát elfogadta. Uh-huh. Elfogadta, amivel egyébként a törvényeknek tesz eleget, tehát a hatályos törvények egyelőre tiltják Magyarországon a protestantizmusnak a terjesztését.
3: Igen, bocsánat, hogy egy pillanatra megálltálok, tehát itt most akkor a 16. század elején, ha valaki protestáns tanokat hirdet, az bebörtönzéssel jár, vagy legalábbis akkor kihallgatás, hogy most nézzük már, hogy mit akar, stb. Tehát így mondjuk egy elfogadás lehet, de ettől mondjuk keményebb szankció, nem?
4: Lehet keményebb szankció is, hiszen a Mohács előtti törvénykezés az lehetővé teszi azt is, hogy fő- és jószágvesztésre ítéljenek valakit. Most a fővesztést ezt nem szószoros értelmében kell érteni, mert hogy mágia halált írtak elő számukra.

0: Na most ezeket a törvényeket persze nem tartotta be komolyan senki. Közben ugye új királyok kerültek hatalomra, hiszen ez még második Lajos király idejében történt, de hivatalosan a protestantizmusnak a terjesztése az nem lenne szabad. Tehát ő, mint püspök, éppen ezért szépen elfogadja őt, és Lipótvárba viszik, majd onnan Pozsonyba, és végül pedig Bécsbe. Ezzel viszont Kassán óriási zavargást támadt. Tehát a kassaiak ragaszkodtak volna a prédikátorukhoz. De más ilyen prédikátorokkal szemben is föllépett Zalaházi Tamás, például Eperjesen egy Antal nevű prédikátorról tudunk, illetve egy Bertalan nevű papról, aki szintén hasonló sorsra jutott, tehát őket is elfogadta. Na most ez persze nem jelenti azt, hogy akkor ők most életfogytiglan börtönben vannak, mert végülis előbb-utóbb csak kiszabadulnak, tehát egyszerűen nem tud vele mit kezdeni most jelenleg az ország, tehát a törvényileg.
1: Igen, mert hogy most tulajdonképpen a luteri tanokat, azt most a katolikus egyház mint egyfajta eretnekség úgy kezel, mint az eretnekeket úgy kezeli a híveket?
0: Igen, az egyértelmű, hogy eretnek, ugye ebben az időben, tehát itt most már az 1530-as években vagyunk, az azt jelenti, hogy Luther Márton már 10 év óta követőivel együtt ki van közösítve az egyházból. Uh-huh. Ez az egyik dolog. A másik viszont, hogy az is látszik, hogy Németországban, azokon a területeken, ahol a protestantizmus győzelemre jutott, tehát ez elsősorban az északkeleti vidékek, tehát Szászország, Szilézia, Poroszország, elsősorban ez, persze máshol is, de ezek voltak azok a részek, ahol a legjobban meggyökeresedett a lutheri tanítás, ez nagyon komoly társadalmi változásokkal is járt, hiszen átrendeződik a hűbéri láncolat. Tehát a püspökök kiesnek belőle, hiszen mivel, hogy nincs szükség papra és nincs szükség püspökre, éppen ezért az egyház által, püspökök által birtokolt földterületek, ezek szabaddá válnak, és ezt megszerzik a világi hatalmasságok, akik ezzel tovább növelik a hatalmukat, ugyanakkor pedig el is köteleződnek a reformáció ügye mellett.
1: Az elköteleződés nagyon sokszor azon van, tehát ilyen vagyoni alapon megy, tehát nem a hirtelen én úgy kelek fel, hogy nekem ezek a tanok szimpatikusak, hanem hogyha valakinek esetleg anyagi érdeke származik belőle, tehát mondjuk a nemességnek.
0: Igen, hát ne legyünk naívak, tehát amikor arról van szó, hogy ki mennyire elkötelezett a hitbeli meggyőződése mellett, ez nagyon sokszor ugyanúgy, mint a mi mostani világunkban is azt jelenti, hogy megszokásokból, megrögzöttségekből, családi hagyományokból áll, tehát most jönnek a fiatalok templomi esküvőt kötni, nem azért, mert hogy annyira kívánnák az egyháznak a szentségét.
1: Hanem mert szép,
0: mert hogy a nagyszülők vagy a szülők így szeretnék, vagy ő maga is úgy még valamikor látott egyházi esküvőt, meg esetleg egyházi iskolába jár, de a hit, ami mögötte van, az nagyon-nagyon kicsi.
1: De én erre tudok emellem példát is mondani, hogyha megengedett.
0: Nyilvánvaló.
1: Tehát, hogy én ismerek olyat, aki jegyes oktatás, mert hogy ugye az még mindig kötelező, most javít ki, hogyha tévedek, mert ugye az én esküvőm az már mondjuk pont 20 éve volt, és én például az jegyes oktatás hatására lettem első áldozó és bérmálkozó. Tehát, hogy azért, illetve nem annak a hatására, nyilván már ez bennem rég megfogalmazódott, csak ott volt a lehetőség, tehát, hogy semmiképp nem az volt, hogy amúgy ez pont az én saját példám, én ezt vállalom.
0: Nagyon helyes. Csak azt mondom, hogy a hitbeli elköteleződésnél sokszor az egyéb érdekek azok fontosabbak.
1: Jó, de
0: ugyanaz, mint amit most ugye nagyon sok keresztény hívő testvérünk is mond, hogy hát egy Istenbe hiszünk. Igen, csak nem mindegy, hogy hogyan, nem mindegy, hogy milyennek látjuk őt, nem mindegy, hogy hogyan élünk azokkal a lehetőségekkel, amiket az Isten biztosít számunkra. Úgyhogy itt nem kell azt mondani, hogy itt most nagyon mély elköteleződések vannak a főurak részéről. Ezt mutatja az, hogy itt nálunk nem annyira, de a német reformáció során lehetett látni, hogy ahogyan a politikai érdekei kívánták, úgy váltott vallást, és volt olyan figur, aki 20 év alatt 4-szer váltott vallást. Na most akkor gondoljunk bele, hogy milyen lehet itt a vallási meggyőződés, nem?
1: De ez teljesen olyan akkor, mint mondjuk akár egy politikus is megcsinálhatja, hogy élete során több felé alakul, de hát nyilván az már egy más tészta. Csak az, hogy ugye politika, vagyon, tehát hogyha az érdekek úgy diktálták, ugye mennyi időnek kellett eltelnie, de ezzel már ugye teljesen elmennénk a reformáció irányába, amiről mi ugye az egyháztörténelmi sorozatunkban elég sok adáson keresztül foglalkoztunk, de hogy végül is most a 21. században köszöni szépen azért a két egyház békésen megfér egymás mellett.
0: Igen, hála Istennek. Illetve nem is kettő, hanem több, mert ugye protestantizmusról beszélünk, akkor az ugye sok-sok ága van. Hát itt Magyarországon ugye a református, vagy kálvinista, illetve a luteránus, vagy evangélikus egyház az, ami még a katolikus egyház mellett fontos. Persze úgy, hogy a katolikus egyházban is tudjuk, hogy van ugye a keleti rítusú görög katolikus.
1: Igen. Na jó, tehát de mi most egyelőre még ott vagyunk a 16. században, amikor hát azért...
0: Na igen, hogy ezek a tanítók végül is börtönbe vetették őket, de hát nem nagyon tudnak mit kezdeni velük, meg nincs, aki végrehajtsa ezeket az ítéleteket.
1: De mondjuk olyan keményebb, drasztikusabb büntetéseket, mint mondjuk a valódi korábbi, akár 100 évvel korábbi, mondjuk Husz János, meg gondolok itt egyéb eretnekekre, tehát azért olyat soha nem kaptak. Börtön volt, megkérdezték, hogy miért, hajlandó vagy-e visszatérni, vagy gondolom, hogy ezek így zajlottak, de nem tudunk olyanról, hogy mondjuk nagyon erős szankció lett volna, tehát hogy konkrét halálbüntetés.
0: Nem, tehát igen, és főleg nem az egyház, a katolikus egyház részét. Tehát itt is ez van, hogy Zalaházi Tamás, mint püspök, ugye felelős azért, hogy a híveknek a lelki állapota az rendben legyen, és ezért igyekszik ezeket az új hitűeket eltüntetni az egyház megyéből, úgyhogy szépen börtönbe záratja őket, de nem egyházi börtönbe, hanem átadja a világi hatóságoknak.

0: Volt-e a szalaházi egri püspöksége alatt még más ilyen komolyabb református prédikátor, mint mondjuk ez a kassai Dévei Bíró Mátyás, vagy az Eperjesi, tehát itt az egri egyházmegyében volt-e még valakivel így probléma?
1: Volt, az majd inkább a következő püspök alatt jelenik meg, tehát a Stöckel Lénárt, úgyhogy majd ott beszélünk róla jobban, de igenis, főleg itt ugye ezek az északi szabadkirályi városok, azok voltak, ahol a legkönnyebben terjedhettek a protestáns tanok, és jelenhettek meg prédikátorok, már csak azért is, mert hogy nagyon sok esetben nekik szabad papválasztási joguk volt.
0: De mondjuk az a szűkebb régió, amit most nevezünk egri egyházmegyének, tehát ami mondjuk ugye a államhatáron belül van, tehát hogy inkább a felvidéki rész, ami jobban...
1: Igen, bár mondjuk Szikszó az.
0: Szikszó
1: igen.
0: Is.
1: És majd ne felejtsük el, hogy nem sokkal később, ugye amikor majd megjelenik a második hullám a kálvinizmus, akkor ott Egernek is nagyon fontos szerepe lesz. Tehát itt igenis, itt az egyházmegye szívében is megjelenik. Nem is tudom, hogy meg később beszélünk róla, inkább akkor csak most említem meg, hogy az egervölgyi hitvallás, ami a reformátusok számára egy nagyon fontos, az első ilyen komoly hitvallási dokumentumok, az nem véletlenül viseli az egervölgyi hitvallás nevet, mert az pontosan itt ezen a vonal az Eger nagytája Maklár környéknek a hitvallás formulája volt. Hát arról nem is beszél, hogy az egri várba is lesznek majd komoly gondok, hogy most milyen vallású a várkapitány, hogy most akkor éppen melyik felekezetnek a papjait fogdossuk össze.
0: De már nem Szalaházi idején.
1: Nem, már nem az ő idejében, ez még majd később lesz. Kicsit előre szaladtunk, hanem visszatérve az ő általa szankcionált prédikátorokra, azért ezek előbb-utóbb kiszabadulnak, úgyhogy még Dévai Bíró Mátyásnak is, amikor Bécsből Pozsonyba kísérték, pont azért, hogy Pozsonyban majd Szalaházi Tamás bíráskodjon fölötte, útközben sikerül neki megszöknie. És túléli a püspököt, mert ő csak olyan 1545 körül hal meg, sőt, ő olyan komoly tekintélyre tesz szert, hogy 1537-ben Bázelben megjelennek a művei. Persze nyilván latinul íródtak, hiszen ebben az időben a hittel kapcsolatos dolgok, pontosan azért, hogy mindenki számára érthető legyen, az még latinul ment, és nyugaton is olyan tekintélye volt, hogy hívták őt úgy is, hogy a magyar Luther. Tehát ő azért tényleg egy olyan személy, akire oda kell figyelni, és most eltekintve attól, hogy nyilván a katolikus egyház számára kellemetlen Dévai Bíró Mátyásnak a személye, azt becsületére kell mondani, hogy ő viszont nem érdekből, nem pénzért, nem hatalomért, hanem tényleg lelkiismereti meggyőződésből tette ezt, és hogy ezért a hitért ő hajlandó volt tényleg szenvedést vállalni, tehát többszörösen is bebörtönözték.
0: Szalaházi Tamásnak a luteri tanokkal kapcsolatos problémáinak véget vethetünk, vagy legalábbis véget értek már?
1: Még Bártfáról említsünk egy esetet, ugye szintén az egyházmegye területéhez tartozik, az már egészen közel a határhoz. Ott is 1534-ben egyenesen Morvaországból, tehát ugye a mai Csehország területéről hoznak egy prédikátort, akit Ézsaiásnak hívnak, aki ott már nagy hatású volt, és tudjuk azt, hogy ugye Csehországban, Morvaországban a protestantizmus előzményének, a huszitizmusnak komoly hagyományai vannak, tehát ott még inkább jelen van ez a probléma, mint Magyarországon, úgyhogy ha úgy adódott, akkor onnan tudtak még importálni is ilyen újhitű prédikátorokat.
0: Pont azon gondolkoztam, hogy ugye belekerül ő is, meg hát nyilván elődei, meg majd utódai is egy olyan helyzetben, amikor tulajdonképpen az egri püspöki funkcióját mennyire sikerül neki egyáltalán ellátni, vagy érvényesíteni, hiszen itt neki belpolitikai viszályok, ugye a vallást kell rendezni, tehát az, hogy most egri püspökként ő itt mennyire tudott funkcionálni, erről vannak-e adatok? Tehát azok a fajta tevékenységek, amiket elődei egy viszonylag békésebb időszakban tudtak folytatni.
1: Neki nagyon nehéz volt. Mondtam, hogy tulajdonképpen Egerig el sem jut. Ráadásul a király nagyon számít rá, mármint Ferdinánd király, bocsánat, tehát Ferdinánd király nagyon számít rá.
0: Ő hozzá volt hű.
1: Így van, és ő kezdettől fogva, mint halálig Ferdinánd párti volt. Ő volt az egyetlen főpap az országban ebben az időben, aki egyetlen egyszer sem váltott pártot, hanem mindig ugyanannak a királynak a hűségén volt, tehát Ferdinánd hűségén, amit ő elkötelezetten végzett, mert úgy látta, hogy ő az, aki jobban meg tudja valósítani az országnak azt az egységét, és azt az európai nemzetközi hátteret, amivel szembe tudnak szállni a törökkel. Ugye itt ne feledkezzünk el, hogy az egész korra rányomja a bélyegét a török veszedelem, hiszen már azt említettük a múltkor is, hogy 1526 után a török újra és újra átvonul az országon Bécs felé, tehát több hadjáratot is vezetnek. Ez mindig fosztogatással jár, mindig gyilkolászással jár, pusztítással, és ugye azzal a veszéllyel sosem lehet tudni, hogy a török mikor gondolja úgy, hogy most már nem vonul vissza a Drávától délre, hanem megtartja a Magyarországon meghódított, vagy amin átjárt területeket. Tehát így az egyik legégetőbb gondja mindenkinek tulajdonképpen a török veszély volt, csak ugye a probléma az, hogy a két elgondolásnak a különbsége. Ugye egyrészt ott van az, amit Zalaházi Tamás is képviselt, hogy egy olyan királyra van szükség, aki mögé beáll Európa, mert hogy Magyarország önmagában kevés, ugye 1526 megmutatta, tehát kell, szükséges az európai keresztény összefogás a törökök ellen.

0: másik viszont azt mondja, hogy egy külföldi királlyal sosem vagyunk kisegítve, többször is próbálkoztunk már, ugye Habsburg is volt már, Jagellók is voltak már, de Magyarországnak inkább egy nagyon erős nemzeti királyra lenne szükség, lásd Hunyadi János kormányzó, Mátyás király király, ők azok, akik viszont Magyarországot olyan egységbe tudják fogni, amihez még, hogyha sikerül mondjuk például a pápaságnak a támogatását megnyerni, amit Hunyadi Mátyás végig élvezett az uralkodása alatt, tehát jó, persze veszekedések közepette, de a Szentszék mindig komoly anyagi eszközökkel támogatta Magyarországot a török elleni küzdelemben.
1: De melyik pártnak legyen igaza?
0: Na így van, és azért van az, hogy itt igazából mind a kettőnek van logikája, mind a kettőnek.
1: Csak azt kell nézni, vagy hát most amennyire lehet nézni, hogy itt a jelen esetben tényleg melyikkel vagyunk jobban kisegítve, azzal a nemzeti királlyal, aki valóban a mi érdekeinket nézi, vagy azzal a most jelen esetben ugye Habsburg királlyal, aki viszont egyetemesebben gondolkodva ugye egy európai szinten tud minket képviselni.
0: Ne felejtsük el, hogy a bátyja a német-római császár.
1: Hát hogyne, igen. És akkor most kivel járunk jobban, mert egyelőre még mindig két királyról beszélünk, tehát hogy ezt
0: majd... És az egyház is kivel jár jobban, ugye, mert itt most a püspökök is megosztottak, de hát leginkább az szerint, hogy kinek-kinek a területe, melyik királynak az érdekszférájához tartozott. Uh-huh. Mert hogy püspököket neveztek ki ezek az uralkodók, csak éppen pápai megerősítést nem nagyon kaptak, pontosan a Szilárd helyzetre való tekintettel. Majd a 30-as évek végén akkor normalizálódik valamennyire a helyzet, mert ugye Zalaházi Tamás is arra biztatja Ferdinándot, hogy próbáljon megegyezni Szapolyai Jánossal. Tehát kössenek békét, kössenek valami megállapodást, ami szabályozza azt, hogy Magyarországon rend legyen. Ugyanis a török átvonulások mellett ugyanolyan károkat okoznak az országnak az egymás ellen folytatott hadicselekmények.
1: Hogyne. Meg hát pontosan az, hogy ugye, de hát ugye ez ugye a történelemben mindig így volt, hogy amikor van egy olyan politikai nyomáslás török, van egy mondjuk akár egy vallás, ami szintén még akár tényleg az országot is meg tudja osztani, mert ugye ki merre húz, ahogy érdekei hozzák, tehát pont ilyenkor kellene az, hogy mi házon belül fogjunk már össze, mert pont ez csak még jobban szétaprózzák az egész országot. Hát ez az, hogyha a házon belül, illetve az, hogy most országon belül két királlyal nem egyezünk. Most az jutott eszembe, hogyha már itt azért a török korról beszélünk, és most akármennyire is kevés funkciója van itt a éppen tárgyalt Zalaházi Tamásnak, a török mennyire szólt bele, attól függetlenül, hogy ugye itt mondjuk az Egri Egyházmegye nem török fennhatósága alatt volt, meg nem is lesz.
0: Egy kicsit.
1: Egy kicsit azért beleszól?
0: Nem,
1: hát adózás miatt.
0: Mondjuk. Nem az adózás, nem. Tehát itt igazából azt kell megnézni, hogy a török, mint külpolitikai tényező, ő kinek az oldalán áll a polgárháborúban. Szapolyai János oldalán.
1: Igen.
0: Így van, és éppen ezért, tehát ahol Szapolyai az úr, ott az egy kicsit török befolyást is jelent. Tehát nincs megszállás, nincs adózás, semmilyen nincsen, nincs a muszlim vallásnak az előretörése, erről szó sincs, csak az, hogy ugye ezen a területen akkor egy úgynevezett török barátpolitikát folytatnak.
1: Ami mondjuk úgy érinti az ott élőket, hogy békén vannak hagyva? Most ezt így mondhatom így?
0: Nem, csak az, hogy a megosztottságot jelenti. Tehát ezen a területen török barát politikát folytatnak, ami azt jelenti, hogy ez elfogadhatatlan Ferdinánd és a nyugat számára.
1: Értem.
0: És hát ne feledkezzünk el, hogy Zalaházi Tamásnak az elődje, az még kezet is csókolt a török szultának, Esztergomba Várdai Pál.
1: Igen. Igen.
0: Ugyanúgy, mint hogy Szapolyai János is kezet csókolt a szultánnak, és még lesz, aki majd kezet csókol a szultánnak.
1: Az, hogy a törökkel megpróbál valaki békésen, most akár Szapolyairól beszélünk, vagy akár most tényleg nem csak egy királyról, hanem mondjuk egy házpiról, vagy nemesről, ez mind a félelem? Tehát, hogy jobb, hogyha behódolok neki, vagy jobb, hogyha legalábbis látszatra feléjük húzok.
0: Itt nem csak erről van szó, ez is egy, de itt most ugye polgárháborúról van szó. Ferdinánd, Szapolyai János. Ferdinánd mögött egyértelműen ott áll a keresztény nyugat, elsősorban a német-római császárság, 5. Károlyjal. Szapolyai Jánosnak ki a szövetségese?
1: Hát a török.
0: Igen, de hát azért, mert hogy a török tud neki segíteni, hogy esetlegesen megszerezze az egész országot. Mondjuk ez azt jelenti, hogy akkor onnantól kezdve török függésbe kerül Magyarország.
1: Török vazalussá válik.
0: Vazalussá válik, ami nem jelenti azt, hogy meghódított területté. Egy kicsit hasonlóra kell gondolni, mint a 17. század Erdély helyzete, hogy nem volt megszálló török katonaság, de mégis a török birodalom részeként, vazallusként működött. Tehát valami ilyesmire lehetne gondolni, amit a török elképzelt Szapolyai Jánossal kapcsolatban, hogy egy báb királyt egész Magyarországra. Ez miért jó a töröknek? Azért, mert onnantól kezdve szabadon indulhat nyugat felé, nem kell közbe várakat ostromolni. Tehát nem lesz közbe Kőszeg, nem lesz közbe Szigetvár, ami megállítja a császári sereget. Jó, hanem végig vonulnak a Duna mellett, és az első állomás Bécs.
1: Szapolyai egy keresztény ember amúgy?
0: Keresztény ember.
1: Csak hogy onnantól fogva, hogy mondjuk Habsburg Ferdinánd mögé valahogy több támogatást kap a tényleg a keresztény Európától, ezért akkor úgy gondolja, hogy jó, akkor én másfelé nézek, holott én amúgy hithű katolikus ember vagyok.
0: Hithű katolikus, aki próbál egyfolytában levelezni a pápával, levelezik is, a püspökei, akiket ő kinevez azok számára, mindig kéri a pápai megerősítést, alkalmattán még bíborosságot is, persze sosem hallgatják meg. Tehát nem teljesülnek ezek,
1: mert
0: a kívánságok.
1: Mert hogy úgy gondolják, hogy elég Magyarországnak egy Habsburg Ferdinánd, itt ne legyenek ellenkirályok. Meg...
0: Mondom, abban az időben Habsburg Ferdinánd jelöltjeit sem erősítik meg. Tehát ezért van az, hogy a 30-as évek végére három püspök van az országban, akinek van pápai jóváhagyása is. És majd pontosan a Váradi Egyezmény után, ami végre valahára békét teremt az országban, és úgy nagyjából meghúzzák a határokat, hogy na hát ez a terület többé-kevésbé a Szapolyai fennhatóság alatt van, a Nyugat-Magyarország, Észak-Magyarország jelentős része Ferdinánd fennhatóság alatt van, és Szapolyai halála után Ferdinánd örökli az országot. Tehát ez az alapállás, és ez hoz egy olyan békés állapotot az országban, egyébként ezt Zalaházi Tamás is előkészítette, olyan szem, ő már nem élte meg, de előkészítette, hogy ő is folyamatosan buzdítja Ferdinándot, hogy valami megállapodást kössön Szapolyai Jánossal. Legyen végre békesség, rend, gyarapodás, erősödés az országban, és amikor ez megtörténik, na akkor jönnek a pápai megerősítések, és akkor még a Szapolyai által kinevezett püspököket is megerősíti harmadik Pál pápa. Akik addig gyakorlatilag a püspökségnek mondjuk a jövedelmét élvezték, ha csak éppen világi hatalmasságuk, azt meg nem kaparintották, de igazából nem tudtak püspökként tevékenykedni. De ahogy mondtam, ezt már Zalaházi Tamás ezt nem éri meg,

0: bár kicsit bizonytalanok vagyunk az ő halálával kapcsolatban, tehát még azt sem tudjuk, hogy mikor halt meg. Tehát valamikor 1534 és 35 közé teszik, életet 37 közé teszik a halálát, és a legvalószínűbb, hogy az 1535-ös év az, amikor tényleg meghalt. Ugye vannak levelek, amelyek még 34-ben íródnak neki, amelyek arra utalnak, sőt, még 1535-ben is, amely arra utal, hogy Zalaházi Tamás él, de például egy ilyen levél, amelyet Olá Miklós ír 1535 márciusában, na de ez a levél, ez honnan indul, ez Brüsszelből, mert hogy éppen Mária kormányzónővel, régensnőnek a szolgálatában van.
1: És csak azt tudjuk, hogy a levelet megírta, elindította, de az, hogy megkapta és elolvasta.
0: Nem csak az, hanem az, hogy egyáltalán te, illetve, hogy márciusban levelet írt, de lehet, hogy addigra már a püspök halott volt, mert hogy mire megérkezik a halálnak a híre ilyen zavaros körülmények között.
1: Igen, az is idő.
0: Épp ezért ezek a levelek annyira azért nem perdöntőek, de az, hogy 1536-tól már nincsen róla szó, azért mindenképpen úgy tűnik, hogy az 1535-ös év az, amely az ő halála, illetve még vele kapcsolatban egy érdekes dolgot hadd említsek meg, és pedig az, hogy amit hát nem jó néven vettek tőle, hogy ő nagyon sokat segített abban, hogy az egyik unokaöccse, kicsit nepotizmus ugyebár újra, Kecseti Márton elnyerje a veszprémi püspökséget. Most ez a Kecseti Márton, ő tényleg méltatlan volt teljes mértékben a püspökségre, számára ez csak karrierről, pénzről, hatalomról szólt. Egészen odáig ment, hogy 1545 táján elhagyja Veszprémet, Pozsonyba megy, és ott meg is házasodik. Tehát magyarul tényleg csapott papot ott hagy, és az egésszel fölhagy, hogy egy ilyen méltatlan szemét szabadított rá a magyar egyházakra.
1: Szóval csak a halála után kire sikerül, főleg egy ilyen püspök hiányos országban hagyni az egri püspöki széket?
0: A dolognak az érdekessége az, hogy még meg se hal, és már is már más egri püspök lesz. Tehát itt olyan helyzet áll elő, amiről beszéltünk, ugye Zalaházi Tamás Ferdinándnak a híve, tehát ő a Ferdinánd által kijelölt püspök, akit majd ugye akit meg is erősít a szentszék, tehát ő ezek közé tartozik. Viszont Szapolyai, aki közben elfoglalja Egert, és igazából ő az, aki tartósan birtokolja, ezt mondtam is Zalaházi Tamással kapcsolatban, hogy ő nem jutott el Egerbe, mert hogy Szapolyai János kezén van, illetve hát a kapitányai kezén van a vár, és Szapolyai János úgy gondolja, hogy ez a terület úgyis ő hozzá tartozik elsősorban, úgyhogy ő is kinevezett egy egri püspököt, méghozzá nem is akárkit, hanem ismét egy külföldi jelenik meg, olyan, aki nem szerepel az egri püspököknek a listáján, mert csak Szapolyaitól kapott kinevezést, de az egyházi megerősítés a pápa részéről soha nem érkezett meg, ez pedig nem más, mint Luigi Gritti. És talán itt most néhányan, akik történelemben járatosabbak, fölkapják a fejüket, hogy Luigi Gritti, olyan ismerős az a név, vagy Ludovicus Gritti. Hát igen, a kornak az egyik leghíresebb kalandora, szélhámosa, aki az igazából sose lehetett tudni, hogy kinek a szolgálatában áll. Tehát eredetileg velencei származású, és mivel nyelveket jól beszélő, igencsak simulékony és jósvádájú emberről van szó, alkalmazták őt, ő tulajdonképpen a velencei dózsénak, vagy a velencei köztársaságnak a diplomatájaként indul a pályafutása, és ő lesz az egyik fő kapcsolattartó Konstantinápolyjal. Tehát ő Konstantinápolyban velencei követ, de most ha követről beszélünk, ez abban a korban azt is jelenti, hogy kém. Jó? De ugyanez fordítva is úgy tűnik, hogy ő rájött arra, hogy az információ az pénz. Tehát ő, amit a szultáni udvarba összegyűjtött információkat, azokat ő eladja. Tehát ő tulajdonképpen saját zsebre dolgozik, és akkor így a törökkel együtt érkezik meg tulajdonképpen Magyarországra is. ugye Szapolyaival való kapcsolattartás révén. De ne felejtsük el, hogy a magyarországi ügyekben nem csak a törökök érdekeltek, hanem a Velencei Köztársaság is. Hiszen a Velencei Köztársaság, amely hát ugye sokszor békében, sokszor háborúban áll a török birodalommal, ugye Magyarországra, amíg Magyarország potens hatalom volt, addig kimondottan számított szövetségesként. És akkor így aztán ugye a Velence török, tehát szultáni udvar és Szapolyai, hát így kerül ő Magyarországra, és lesz Szapolyainak egy nagyon megbízható embere, vagy legalábbis Szapolyai úgy gondolja, hogy megbízható embere lett ez a Gritti, és ezért megjutalmazza őt az egri püspökséggel, ami igazából csak annyit jelent, hogy a javadalmakat rábízza, mert ahogy mondtam, hiába kért számára megerősítést, ez egyértelmű, hogy nem működött. De ő mindezek ellenére egri püspöknek tekinti magát, tehát a levelezése, és azért egy ilyen formátumú ember, mint Gritti, ő igencsak kiterjedt levelezést folytatott, akár még magyar főpapokkal is, tehát az akkori esztergomi érsekkel, Várdai Pállal is levelezésben állt, és itt bizony ő egri püspökként mutatkozik be, méghozzá így, hogy választott egri püspök, sőt a pecsétjén is ez szerepel. Azonban a karrierje még tovább emelkedik, mert hogy Szapolyai kinevezi őt Magyarország kormányzójává. Viszont van neki két fia, és ezek közül az idősebbet, Antóniót, Antalt, nevezik ki helyette Szapolyai egri püspöknek. Tehát most két Gritti jön egymás után, akik igazából megint csak nem szerepelnek az egyházmegye püspökei.
1: Mert ők csak Szapolyai választja.
0: Tehát így van, csak ő nevezi ki. Ráadásul ez az Antónió, ez még fiatal, tehát kb. 16 éves lehetett, és éppen ezért egy ágostonrendi szerzetest rendelnek mellé, Agostino Museót, aki tanítja őt. Tehát egyrészt az egyházjogra, meg minden olyan dologra, amire egy püspöknek a későbbiekben szüksége lesz. Azonban igazából nem lett rá soha szüksége, mert hogy az egész Gritti családot aztán eléri a végzet, tehát kiderülnek ezek a kettős játékok, és akkor aztán mindenkinek gyanúsá válik, úgyhogy Medgyesen Erdélybe 1534-ben kivégzik Luigit, tehát az apukát, a gyerekek pedig a román vajda kezére kerülnek, és ő is kivégezteti őket. Úgyhogy a Gritti családnak ez lesz a vége. Az egri püspökségben olyan sok mindent ők nem tudtak tenni. Ahogy mondtam, igazából presztízs kérdés volt számára, mármint Luigi Grittinek a számára, illetve hát az egyházmegye jövedelmét, már amennyit abból be tudott még szedni, az számított számára, mint anyagi forrás.
1: Kíváncsi leszek, hogy ki lesz a következő valós egri püspök, de ez már csak a következő adásból derül ki.

0: A mai adásban Zalaházi Tamás egri püspökről, Budapéter teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélgettünk. A riporter Klíz Beáta volt. A most elhangzott adást vasárnap 20 órától megismételjük.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
2: Tíz óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Hőségriasztás lép életbe éjféltől. A tartós kánikula jelentős egészségügyi megterhelést jelent. Kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére. A riasztást egyelőre jövő hét keddig rendelték el. 84 vízhiánykezelési körzetből 66-ban a jogszabályban előírt 3-as határérték felett van az aszályindex, ezért rendkívüli készültséget rendelt el az élő környezetért felelős miniszter. A vízügyi igazgatóság szakemberei az ország 74%-án rendkívüli védekezési fokozatban végzik az aszály elleni védekezést, tudatta Gajdos László a Facebookon. A Duna rekordalacsony vízállása miatt csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét. A gazdasági és energetikai

0: szegi Bordó közelében. A térségben pusztító lángok miatt eddig 220 ezer ember volt kénytelen elhagyni lakó vagy nyaralóhelyét 23 településen. Franciaországba megérkezett az idei negyedik hőhullám, ami miatt a hatóságok a tüzek súlyosbodásától tartanak. Spanyolországban több mint 200 területet nyilvánított katasztrófa sújtotta övezetté a kormány, március óta bekövetkezett természeti csapások miatt, köztük az új erdőtüzek okán. A tűzoltók már eszköztelenek az Égei-tengeri Páros szigetén felcsapott lángokkal szemben, ráadásul a szél is nehezíti a munkát, az emberek a tengerpartra menekültek a tüzek elől. A népszerű üdülőhelyen több tízezre nyaralhatnak, ám a sziget délnyugati részét evakuálni kellett. Elfogadta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló javaslatot tegnap a parlament. A hivatal elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. A hivatal a közvagyon visszaszerzési feladatok mellett nyomozási, vádképviseleti és vagyonvédelmi jogköröket is kap. A szervezet akár 5 milliárd forintos bírságot is kiszabhat, vádat emelhet, valamint folyamatban lévő ügyeket is átvehet saját hatáskörbe. A törvénytervezetet jogvédőszervezetek és ellenzéki politikusok is bírálták amiatt, hogy nem biztosít bírói jogorvoslatot a hivatal egyes döntéseivel szemben. Ma éjfélig regisztrálhatnak a Bálna Honvédelmi Központban augusztus 1-én tartandó rendezvényre azok a volt katonák, akik újra csatlakoznának a honvédséghez, között a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus azt írta, azok számára, akiket méltatlanul távolítottak el a magyar honvédségtől, vagy akiknek a COVID-19 elleni védőoltás fel nem vétele miatt szűnt meg a szolgálati jogviszonyuk, és szeretnének újra egyenruhát viselni, most van itt az idő. A teljes akadémiai rendszert átvizsgálják, köztük a Kovács Katalin Nemzeti Kajakkenu Akadémia működését is, jelentette ki Kálnoki Kis Attila a Klubrádióban, és számolt be erről az Index. A sportért felelős államtitkár emlékeztetett, az akadémia 2024 óta bérleti díj fizetése nélkül használta az állami tulajdonú létesítményt, amelyről még Schmidt Ádám döntött, aki nem csak a tárcát vezette akkoriban, de a háromszoros olimpiai bajnok kajakozó férje is egyben. Az új vezetés ezt azonban augusztus 1-től megszünteti, így már nekik is fizetniük kell. Kálnoki Kis Attila egyedinek nevezte ezt az esetet, ezért az a határozat született, hogy ők sem lehetnek különbek. Júniusban 1 millió 900 000 vendég 4 millió 300 ezer éjszakát töltött el a turisztikai, kereskedelmi, magán és egyéb szálláshelyeken, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A vendégek száma 2,2%-kal, az éjszakáké 2,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A belföldi vendégek száma 2,6%, a külföldieké 1,8%, az éjszakáké 3,6%, illetve 1,3%-kal kevesebb volt a tavaly júniusinál. Elkezdődött a hazai őszi baracs szezon, a korai és középérésű fajták már országszerte megjelentek a piacokon, zöldségeseknél és a termelői árusítóhelyeken, közölt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Az időjárástól függően a magyar őszi baracs szeptember elejéig vagy közepéig is elérhető lesz. Végül az időjárásról, zavartalan a napsütés, csapadék nem hullik, a légmozgás gyenge, a csúcsomérséklet 31-33 fok körül alakul, híreinket hallották.
1: Szószóló. Közéleti magazin műsor.
2: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban Tolcsvai Béla, Kossuth-díjas magyar gitáros, énekes, zeneszerző, szövegíró a vendég. Tartsanak velünk!

0: Az Adja meg az Isten című szerzeménnyel vezetjük fel a beszélgetést. Tolcsvai Béla Kossuth díjas magyar gitáros, énekes, zeneszerző, szövegíró, Tolcsvai László bátyja sokak számára ismert. A Tolcsvai trió vezetőjeként, a Ki mit tud győzteseként, vagy éppen Kon Zsuzsa kísérőjeként, az Illés zenekar tagjaként sokat lehetett hallani róla már a 60-as évek végétől. Népdalokat gyűjtött, táborokat, klubokat szervezett, és meg annyi költői estet hívott életre. Megunva a város zaját, hosszú ideje a Fejérvár megyei Pázmándon él. Ott kereste fel Bércesi András. A beszélgetés természetesen a családi gyökerektől indult.
1: A gyerekkor az meghatározó, mert én amint felnőttebb lettem, suliba kerültem, akkor minden nyaramat édesanyám szülőfalujában Fertőszent Miklóson töltöttem. Utolsó nap fölraktak a vonatra. Első nap, jött addigra, akkor szedtek le újra. Akkor az egy igazi falu volt még Fertőszent Miklós, és én ott a Fertőtó környéke az. Annak idején nagyon nehéz volt, mert akkor még hatását kellett, meg minden annak idején, de sikerült ott, hogy úgy mondjam, észrevenni a dolgokat, és közel kerülni ahhoz a világhoz, ami a valóság volt. Akkor még ökrös szekerek jártak. Szépen hátul ültem a rendszer udon, hátul megtanultam belelépni a tehén csinálásba, tehén lepénybe, hogy leszálltam. De ahogy este, amikor hazajöttek a tehenek, akkor küldtek a kis kannával a friss tejét. Ezek felejthetetlen emlékek, és manapság, ahogy az ember már idősebb, minél jobban erre emlékszik vissza, mert innen jött a dolog. A kötődöttség a faluhoz. A falu, ami szerves egysége a magyar tájnak. Mert az igazi. Nekem az nem életlenül kerültem ide 26 évvel ezelőtt, mert hát el kellett jönni a budai, a Budapestből, hogy úgy mondjam, mert én ott nevelkedtem olyan helyen, ahol a világ legszebb helye, de akkor csubarom volt az egész, mert én 46-ban születtem a háború után, és én talán emiatt is vagyok nagyon pacifista figura. Én nem szeretem, ha összeütköznek az emberek, akkor én távol, nem jó.
2: Hát a budai gyereknek nagy kontraszt volt a falu, mégis a falu áll közelebb a szívéhez. Igen. Mit adott azért a főváros, Buda? Azért annak is van egy csodálatos lüktetése.
1: Van, a csodálatos, már egy idézőjel rakom. De a város az számomra inkább Buda volt. Buda volt, Pestre nagyon ritkán jártunk át. Már akkor, amikor a zenekar elkezdődött, mert nekem volt egy együttesben, a Wanderers együttesben léptünk be, azzal a Lenin körúti tánciskolába első emeleten fönn, ott muzsikáltunk minden hétvégén, játszottuk a Luxi nótákat úgy, ahogy kell. Hát az volt az ilyen világunk, de inkább Udána és a vár környéke, az volt nekem az igazi. Aztán, amikor a gimnázium megkezdődött, akkor a Rákóczi gimnáziumba végeztem, ott tettem le az érettségét, és utána pedig akkor is kezdődött, megindult ugyanúgy a zenekarral a vidékjárás. Rengeteg építőtábor, egész. Többet voltam vidéken, mint Budapesten. Hogy még a családom is kevesebbet látott, mint hogy Pesten tartózkodtam volna.
2: Mit jelentett akkoriban a zene?
1: Nagyon mindent. Mindent. Szabadságot, és ez megkérdőjelezett volt a főnökség által is mindig. Állandóan, hogy én azóta is énekmondónak tartom magamat, mert ráértünk, hogy a két nóta között, hogy mit mondunk, az nagyon-nagyon fontos. Nagyon fontos, az a legfontosabb. És jöttek is oda, hogy ugye nem fogjátok énekelni azt a dalt, már mint a nemzeti dalt. De akkor is énekeltük, és megvolt a hatása.
2: Volt ütközés a hatósággal nyilvánosan, vagy ez csak egy
1: nyomás? Volt. A pécsi ügy idézőjelbe. Sörtette a magyar feltűnési viszketegség randalizó huligánok Pécs utcáit. Szabó László, Jégfényes Szabó ért egy vasárnapi Népszabadságba egy hatalmas cikket. Anyám az majdnem infarktust kapott tőle két felmentő ítélettel. Mert abban az utcában, ahol amiről szó volt, Pécsett a Hunyadi utcában, oda még a kuka se tudott fölmenni, és nem kukát ugdostunk, hanem egy pici kis bádogdobozt az a testvérem kipenderítette az útszéle. Csak hát arról nem tettünk, hogy a hátunk mögött egy önkéntes rendőr jön. És az sarkon egy rendőrös volt, azt se tudtuk. Szóval félelmetesek voltak ezek a dolgok, de mégis. Aztán popfesztivál, Bródi ügy, hogy meg annak idején. Megköszönte, én kértem meg, hogy nehogy kihagy valakit a főnökség közül. A rendőrségnek is köszönt meg, még mindenkinek az égvilágon. És megköszönte, fütyülés az államhatalmi szervezetét tud ilyen színbe feltüntetni, hogy azok nem tetszésüknek hagyjanak kifejezni. Ez volt az izgatás büntet. Na hát, ezeket mind megértük, átértük. Volt.
2: De ez inkább hajtóerő vált, nem?
1: Hajtóerő. Hogy mondjam, nem voltunk mi szembe a hatóságban. Soha. Soha. Csak a határon való átmenésünket, és majdnem, hogy kivételeztek velünk, amikor mentünk Szlovákiába, vagy Lengyelországba, vagy bárhova, hogy menjetek nyugodtan. Szóval egyszerűen nem volt soha. Semmilyen fegyveres testülete soha. Az, hogy volt egy-két ember, aki fölkapta a vizet, az meg mindenkor és mindig van. Bármikor. Az úgy szokott lenni.
2: Ez a zenei világ, amit megjelenítettek, ez azért mégis egy új színfolt volt, és ugye ezt egy kicsit talán be kellett csempészni, hiszen ugye a luxi nóták az nem véletlen, hogy így nevezik, mert az el kellett csípni.
1: Hát nehezen lehetett elcsípni, mert zavarták rendesen. Nagyon fédingesen jött a dolog. Alig lehetett leírni a szövegeit a dolgokra. Hát megvolt a mi együttesünk, a Tócsvai Trió, az egy Európában, ma már tudom, Európában egyedülállóak voltunk. Akusztikus hangszerekkel, három szólamban énekelni, ráadásul a folklorhoz közeli dolgokat, ilyen nem létezett. Ha máshol születünk, világhívek lehetünk volna, de hát nem baj. Szóval itt maradtunk, és itt is, a mai napig is ez a dolgom. A mai napig is ezt teszem, és nem érdekel semmiféle olyan dolog, hogy én miután előre toljam magamat. Soha. Inkább el vagyok ott az út szélén nyugodtan.
2: Fiatalokra milyen hatással volt ez a zene?
1: Nagyon nehéz volt megszokni, hogy másnap azt mondták, hogy láttunk a tévében. Egyetlen egy tévé volt, egyetlen egy csatorna, egyetlen egy... Ez nagyon nehéz volt. De hát meg lehetett tanulni az idősebb színészektől, hogy könnyű népszerűnek lenni, de azt megtartani, az nagyon nehéz. És meg kellett tartani magunkat. Az sokkal nehezebb volt. Mindig olyat alkotni, olyat csinálni, ami észrevetett bennünket. Mi amúgy is, mivel egyre több lett az együttes, több lett a dolog, ugyanakkor kicsik maradtak a bejáratok a lajtók, hangdomezgyártóvállalat, rádiók felé. De voltunk, és a slágerista elsőtől kezdve minden, az égvilágon, nagylemez, minden megtörtént, televízió műsorok, mindenhol. Hál' Istennek megadatott, hogy ez megtörtént.
2: A népszerűséget is viselni kell tudni, az se könnyű feladat.
1: Még jó. Az nagyon kemény, nagyon kemény. Meg kell felelni, megfelelés. A lényeg az, hogy nem szabad az embernek hiteltelennek lenni. Arra kell vigyázni, hogy hiteles maradjon. És hát ehhez köt engem a falu. A szerves műveltség, mint olyan, mert engem az nagyon érdekel. Aztán a magyar nyelv. Ez a legfontosabb. Mert nyelvében él az a nemzet, és nem is tudja, hogy mi van. Nem tudja. Én pont Egerben voltam Szent Koruna konferencián, ahol a teremtő hangról, a magyar nyelvről tartottam egy előadást, és mindenki csak csodálkozik, hogy miket tudsz te? Mondom, nem, ez a kép, mi képnyelved beszélünk, mi kép, és a képességünk, a kép az a legnagyobb hatalom, mert a képet kell összetörni vízióval, látszattal, és ezáltal tönkre teszik az emberiséget, ezt az emberiséget, aki maggyar, ahogy mi azt mondjuk. És mi ebben nagyon-nagyon otthon vagyunk. Én hiszek abban, hogy ez meg fog változni. Nem lehet ennyire tönkretenni a világot, ahogy azt ma teszik. Ma már ott van a gyerekek kezébe a vízió. Mozgó kép. Azt a tudat befolyásolására használják. Ez média hatalom. Az. De nagyon-nagyon sok csápú. Őrületes sok csápú. És ez az, amitől féltem a világot. Ha féltem a világot az átveréstől, mert ez mind átverés. Aki azt hiszi annak a kis hülye filmnek, hogy az valóság, nem az olyan az, mint a madár kinn az ágon. De attól lehet tanulni éneket. Arról lehet tanulni, de ettől nem, attól csak félelmet lehet, mert éjjel-nappal csak a félelmet hirdeti. Én egyszer kinn Erdélyországon elmondtam, ahol ilyen érettségiző fiataloknak muzsikáltam, hogy mi lenne akkor, hogyha megjelenne az a tündér, akiről te beszélsz, és mit kívánnál egyet a világon? Egyetlen egyet. Mondom, egyetlen egyet. Egy adott pillanatban, pontosan az időben, megfelelő pillanatban, a világ összes képernyőjét dobják ki az ablakon, és törjék össze. Akkor újra leülnének a tűz mellé az emberek. Beszélgetnének, egymásra lennének kíváncsiak, meséket mondanának, dalolnának, táncolnának. Visszatérne a rend, mert a rend az a lényeg.
2: És van erre remény, hogy ez megmarad, és...
1: Hát biztos. Az élet szent okokból élni akar, és Magyarországra dob ki valakit, annak százszor kell akarni, mondja a költő. És ez így van. Itt ez egy nem akármilyen hely, nem véletlenül akarják ezt kiszárítani. Hát folytában, mióta, nagyon régóta a medencét kiszárítani, nagyon régóta megy, annak idején, sajnos Vasváriék annak idején elkezdték átvágni a fiszakanyarulatokat, kész, és minél gyorsabban átmenjen a víz a medencén keresztül. Pedig hegyekkel körbe vagyunk véve, és nem véletlenül hívják medencének ezt a helyet. Ezek valóságok, és én amikor ezekkel rájön az ember, hogy ez nagyon sok minden van a háttérben, az idézőjelben, a háttérvilágban, mert mindig valakinek hájt a foga erre a helyre. Nem véletlen.

0: A magyar miséből elhangzott részlet után folytatjuk a beszélgetést Tolcsvai Bélával.
1: Mi a különös értéke ennek a medencének, ő hogyan látja?
2: Ahogy András Falvai Bertalan a néprajzot tartja a jövő tudományának. Mert ha minden tönkre megy és kihúzzák a 220-at, és vége abban a pillanatban, egyetlen egy tudományból lehet felállítani újra a valóságot, a néprajzból. Hogy kell házat építeni sárból, hogy kell a fát megfaragni, hogy kell a fából feltörni a földet, mindent, az állatot hogy lehet járomba fogni, hogy lehet minden olyan dolgot, ami annak idején olyan, ami a fokos vízgazdálkodás, hogy más sem mondjak. Nekem van egy barátom lenn a Gemenci erdőben, tájvédelmi ő, Felső Varnavásban látom, ő annak idején a hatalmas köveket hordtak oda, hogy a partot rakja ki a kövek, derékszögbe behordta a Dunába. Behordta, hogy tavasszal, amikor jön a víz, akkor befolyjon szépen az erdőbe, és az ártéri erdőbe, hogy tudjanak ívni a halak. Helyreállította a rend. Akkoriban, hogy mondjam, bírságot vont a feje fölé, de utána kitüntetést kapott, mint a fokos visszakadálkodás helyreállítója. Szóval egyszerűen az embereknek vissza kellene térni az eredeti formához, ahhoz, ami itt az őseink ránk hagyta. Mert az, hogy több száz lóerős masinákat nyomjanak, vagy vacak rollerokkal futkározzanak a hátam mögött hirtelen kijövő gyerek, ne. Szóval ezek emberellenes dolgok, bocsánatot kérek, de ezek nem az emberhez kötődő dolgok. Az, hogy minél nagyobb lóerővel menjek akárhol, hát a sebesség magyarul van. Az arról szól, hogy addig ütötte a lovat, amíg sebes lett. Onnan van a szó, hogy Mongóliából hány hét alatt ért ide az a ló, aki hozta a hírt, mert olyan sebességgel jött. De igen, abba bele lehet halni. Abba bele lehet halni, a falnak lehet menni, az nem jó. De hát egyszerűen az ember nem akarja magát. Nem akar belenézni a tükörbe. Nem akar belenézni, hogy teremté az ember. Ott van, mindeneken nézem be a tükörbe, ott van. Teremtén a saját képét. Ott van benne, ott van. Tessék, saját magadat, önmagadat próbáld legyőzni. Az sokkal több, mint a minden már.
1: Miért lehet az emberben ilyen kísértés, hogy nem csak le akarja győzni a természetet, hanem maga alá akarja gyűrni? Ez miért lehet?
2: Mert kétféle dolog van, két út van előttünk. Kettő. Egyik a jó, másik a rossz. STN. Három betű. Ha magas hangrendűt teszek vele, akkor Isten, ha mély hangrendűt, akkor sátán. Ma ez a eltolódott a dolog a negatív irányába, majd visszabillen. Mert dialektika létezik, szóval a mozgástörvény helyre fogja állítani. Csak nem tudom, hogy merre van, még lejjebb, mert ma már nagyon nem vagyunk a vályábék a feneke alatt. Szóval ez már borzasztó, ami történik. És sajnos én észreveszem, hogy nem csak én, sok srác fölteszik a Facebookra is, hogy te itten ilyen mindenféle szivárványos felvonulások vannak, de hottent ott a nyelven beszélnek. Nem magyarul. Mondja Vaclavik László nekem mindenki. Hát erről szól a dolog. Csak azért, hogy át legyen formálva a világ. Hogy ne helyben maradjon. A hely. Az, aki helyben született, és azt akarja, amilyen volt. Na most állandóan feje tetejére állítani a világot, és össze-vissza keverni a káoszt. A káosz az az új rend előtti állapot. Szóval egyszerűen nem szabad. Ez nem... Sajnos az embereknek önmagukra kellene odafigyelni. Önmagára. Megszűntek a kocsmák. Ahol azért mentek az emberek, hogy beszélgessenek. Beszélgessenek. Nem, de vagy közben megívott egy-két pohára, de beszélgetni. Megszűntek. Nincs. Klubok. Megszűntek. Megszűntek. Nincs támogatása a kluboknak, és ezek... Nincs. Ezt én nagyon jól érzem. Pontosan érzem, hogy kicsi a hely, ahol találkozni lehet. Tízezres férőhelyek, hatalmas nagy effort. Szóval itt van, hallom itthon hallom, a falak mögött hallom, hogy lent szól a diszkó hajnali négykor. És ez az, amit valahol határt kéne neki szabni. De nem ez a lényeg.
1: És hát a zenéről, hogyha beszélünk, akkor a zene is megváltozott, amit fogyasztunk.
2: Nagyon.
1: Ennek van egy természetes folyamat része, hogy változnak a dolgok, viszont az iránya...
2: Az iránya van a baj. A digitális technikával. Nem merem mondani. 1971-ben jelent meg nekünk az első nagy lemezünk. Aztán egy idő után az az ember, aki ott már nincs az élők sorában, Erki Gyurinak hívták, ő volt a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat bemérő főmérnöke. Ő volt az, hogy mindig hívták, hogyha valami baj volt, így csinálni jön meg. Megkapta Borsevtárstól a dolgot, hogy a közép hangsugárzót a lehallgató láncból vegye ki, szerelje ki. És csináljon meg egy olyan limitert, amivel a hangképből, a felbetörögzített hangképből a középfrekvenciát ki lehessen emelni. 1971. Ekkor kezdődött a digitalizáció. Két oldal. Csak kettő. Azt hiszi, hogy hallja a közepét, de nem. Át van verve. Az emberi test frekvenciája, a 440 hertz, az hiányzik.
1: És ennek mi lehetett az oka, hogy ezt kivetett?
2: Hát ez... Nagy okosok kitalálták a digitalizációt. Nem szól a cselló hangja, csak azt hiszi, hogy szól. Ez a beterelése az istálóban az emberiségnek. Szóval az, hogy mindenhol, a WC-től kezdve mindenhol szól a digitalizált hang, állandóan sistereg, gyorsabban válaszol, meg tehát egyszerűen az átverés technikája. Mert a digitalizációval pontosan az, hogy át van verve, és nem hallja azt, amit kellene. Mert amikor lecsapódik ide egy hatalmas nagy kő, vagy a bomba, vagy bármi az égvilágon, akkor a fülünkben az üllő és a kalapács lezár. Abban a pillanatban, hogy nehogy megsüketüljünk. Mert ő előbb érzi a dolgot. De, ha megy az a kínzó láda, mi ezt így hívtuk, amikor a mély nyomó ládák elé áll a diszkóba a legény, és megy az egész. Egyszerűen szétszedi az ember szervezetét ez az egész dolog. És ezt ráadásul most már fülhallgatóba beteszi a fejébe. És úgy hallgatja a digitalizációt. Most a legelső dolog az ember szervezetében megváltozik a vérkémiája. És az első reakciója, hogy szomjas lesz. Diszkóklubok... Körbe a energiaitalok. Mert fogyassza. Vagyis mérgezi önmagát. Most ez a legsátánibb dolog, hogy ezt kitalálták. Ezt az egészet. Mert ezáltal az ifjúságot támadja. Amikor nincsen már ki, hogy megfogja a másiknak a derekát. Nem létezik. Hát egyszerűen nincs. Megszűnt a beszéd kiiktatva. Nincs. Nem létezik. Szóval egyszerűen emberellenes az egész.
1: És hogyha hangról beszélünk, akkor kellene beszélni a csendről is, ami szintén hiányzik, mert a csend emelné ki a hangot, akár a zenét, akár az emberi hangot, és valahogy én azt tapasztalom, hogy az emberek félnek a csendtől, hogy mindig kell, hogy szóljon valami, valami gumimuzsika, ami valahogy szinten tart valamit.
2: Pedig a csendben lehet rátalálni egymásra. Csendben lehet beszélgetni. Csendben tudnak az emberekkel kommunikálni. Ott a hang az egy jel. A csendben egy jelet hoz létre. És az a jel, az megosztja a csendet. És egy matematikai jel az egész. És egy frekvencia, ahogy úgy mondjam, tehát egy sokszorozott világ. Hát én hiszek benne, hogy helyre áll. Hiszek benne, hogy helyre áll, mert helyre kell, hogy álljon.
1: És akkor, hogyha most a diagnózist már felállítottuk, akkor a megoldás vajon mi lehet? Ugye nagyon fontos, hogy megvan a hit ahhoz valóban, hogy ez helyre fog állni, de vajon hogyan?
2: Ezt a fiatalok fogják megoldani. Azok, akik ki fogják dobni egy idő után ezt a vackot. Én már kezdem észrevenni a mostani fiatalok szerzeményei között a visszafelé vezető utat. Volt nekem egy barátom, sajnos már a régi mezőkön van, egy festőművész, zománc művész ember, aki egri világban élt. Kátvai Mihálynak hívták őt. Kátvai Mihály mondta nékem, és megtanultam tőle, minden út visszafelé vezet előre. Ez egy nagyon fontos mondat. És erre rá fog élni a világ.
1: Mi adhat ehhez tápanyagot, reményt? Miből merítsen az ember?
2: A valóságból. Csak a valóság. Az a valóság, ami körülötte van. Ami körülött menjen többet a természetbe ki, menjen a folyópartra, menjen oda a tűz mellé, és észre fogja venni, hogy az hiányzik nekem. De észre fogja venni, mert azok a ősidőktől fogva kialakult lenyomatok, amik mind ott vannak a kromoszámainkban, mind, az egy idő után kopogtatni fog, hogy na, valamin változnia kell. Nem a tízezer stadionokba való beterelés. Én éppen nézegetem, hogy egyre nagyobbak a repülőgépek, és egyre több embert zsúfolnak bele, hogy több pénz jöjjön. Csak az arany aránya, nem az arány aranya. Hova teszem a messzőt a magyar nyelvben? Szóval egyszerűen ezek nagyon-nagyon fontosak. És ott is egyedül van minden ember. Senki nem beszél egymással. Fülhallgató, benyom. Egyszerűen ezek pokoli történet. Nagyon pokoli történet. Csak rá kell ébrednie az embernek. És az ébredés az ott van kint a természetben. Természetben. Ki kell menni a természetbe. Én bízok abban a kicsi csoportokban, akik egyre jobban szervesen összeáldogálnak. Mennek kirándulni, mennek mindenhova, fogják a gyereket, és fölültetik a lóra. És csak azért is csinálják azt, amit az eleink csináltak. Mert a magyar nyelv is így van. Van nagyapám, dédapám, ükapám, szépapám. Mi a szép? A régi. Az a szép. Az a szép. A legrégebbi. Mert onnan lehet tanulni.
1: De a történelemből nem tanultunk.
2: Azt csinálják. Mindig csinálják. Minden percben csinálják saját magunk átverő történetét, mert mindig állandóan át vagyunk verve. Szóval semmi értelme nincs. Szóval ami most ebben a pillanatban akárhol, akárkivel történik, arról nem tud senki. Arról nem tudunk, csak ha valaki megírja, Na most a megírás már ott is ott van a fejünk, hogy lehet-e úgy írni, hogy az igazságot írom, a valóságot, vagy pedig beleteszem azt a fantáziát is, amiről én gondolkodom. Akkor már kicsit arrébb ment a dolog. Szóval ezek a dolgok nagyon-nagyon-nagyon-nagyon felelősségteljesek. Legalább olyan, mint az énekmondás. Ott is vigyázni kell, hogy mit mondok a színpadra. Mert akkor az a helyére kerül, avagy nem.
1: És talán az önkifejezés is hiányzik. Ugye ha a zenéről beszélünk, a színpadról, az, hogy alkossunk valamit, létrehozunk valami egyedit, vagy valamit kiírjunk, kizenéljünk magunkból, ez is talán torzítja az embereket, a személyiséget.
2: Pontosan. Pedig a legkisebb gyereket leteszi az ember egy agyag mellé, és amit elkezd csinálni, és a kezeivel, ahogy formálja a dolgot. Olyan dolgokat csinál, hogy azonnal non-figuratív ügyeket meg lehethetek, de ugyanakkor az ős motivumokat ugyanúgy fel lehet fedezni benne, amit ő csinált. Csak olyan emberek kellenek, olyan tanárok, akik ezeket vezeti és pallérozza. Mert a nemesítés, mert nem. A nem, levágom azt az ágat, ami száraz, ami nem akar jó felé menni. Azt terelni kell a jó irányába. És attól függ, hogy a tanítás, az a legfontosabb dolog. De hát eltűnt a tanya, ahol a tan és az anya egyben volt. Ahol az anya tanította, hogy melyik az igaz, és melyik a gaz. Melyiket lehet megenni, melyiket nem. Nyelvünkben ott van minden, csak nem vesszük észre, hogy mit beszélünk. És kezdjük elfelejteni ezekkel a projektekkel. Ezekkel az idétlenségekkel menünk, soha nem jó az, ami a sajátunk. Szóval valahol van bennünk egy rossz geller, mindig az idegen kell, mindig a páncél, az kell a páncélűnök, olyan, mint a nyugati.
1: Azért van remény.
2: Van, mert igenis a fiatalokban már én érzem, a mai fiatalokban, igen, ott van. Nagyon sok helyen látom, nagyon sok helyen, hogy igenis csinálják, állnak össze, csak azért is fogja magát, kimegy, és falun vesz egy házat magának. Azért is ott összejönnek, és kalákában vannak, és nagyon jól érzik magukat. Nekem van egy együttesem már igaz 25 éve, nem az enyém, a Mistral nevezetű együttes Nagymaroson. Minden évben most lesz ezen a hétvégén a 25. alkalom. Mindig meg vagyok hívva, ott a templomban tartok egy előadást, és ott egy koncertet. És tele van, rengeteg fiatal, és már a fiatalok gyerekei mind ott vannak, örülöttek a gyerekek, és ezek, igen, vannak, nagyon sokan, és hirdetik a szót, vers megzenésítők, és nagyon nagy, és akusztikus hangszerekkel csinálják, szóval nagyon valóságos, igaz, hogy én elmondtam az együttesnek annak idején, régen engem megkerestek, hogy na mondd el nekünk, hogyan lehet ezt csinálni. És elmondtam nekik mindent. Hogy majd eljön az az idő, amikor jönnek a gyerekek, előjönnek a gyerekek, körülöttetek, na akkor vigyázzatok nagyon magatokra. Akkor bontott csirkét, hozzá több pénzt haza, mert a gyerek nőnek, és akkor több lábon álljatok. Mindegyik külön-külön legyen, külön feladata is. Te fotózol, te ezt csinál, te azt csinál, mindenki legyen, de a banda az mindig maradjon együtt. És egyszerűen csinálják, és konkrét, és Kossuth Díjas együttes lett belőle.
1: Akkor vannak szövetségesek?
2: Vannak, és fiatalok. Az a lényeg, hogy fiatalok. Én nagyon bízom a fiatalokban, mert el lehet nekik mondani a szót, és hallják. Lehet egy-egyből, nem? Egy-két éjszakát ráhúznak, hogy mit mondott az a bolond? De hát így van. Hát bolondnak tartják az embert, ha ilyenekkel veszek. Ha ha a hangról, a magyar nyelvről nincs még egy nép, aki annyira tiszteli a másikat, hogy kicsodának tartja, csodának. Egyedül egy az ember a magyar. Soha senki nem akarja észrevenni, mit beszélünk. Mi az, ami bennünket olyan furcsák vagyunk. Olyan furcsák. Senkihez se hasonlítunk, ehhez se, ahhoz se egész, de ha táncolni kell, akkor hoppá, mit kell táncol. Az ország egyik végében, meg a másik végében teljesen más. De máshogy főzünk, máshogy hímezünk, minden máshogy csinálunk, és rengeteg, rengeteg féleképpen.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Tolcsvai Bélával beszélgettünk életéről, munkáiról, és persze arról, hogyan látja a világot. Műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a technikus Nátrán István és a szerkesztő Bércesi András nevében is köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A csend, a magány és az imádság hármasságáról Kormos Csaba poroszlói plébános atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Fölment egy hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Késő estig maradt ott egymagában. Szent Máté evangéliumának 14. fejezet 23. verse. Tisztelt rádióhallgatók! Papságra készülésünk folyamán az egri érseki papnevelő intézetben, röviden a szemináriumban, többször volt úgynevezett rekollekciós nap. Ezt a rekollekciót mindig szombati napokon tartották. Egy alkalommal olyan elmélkedést hozott az egyik lelkiatya számunkra, kispapok számára, amely nagyon megragadott, és most különösen, amikor Robert Sara bíboros úr is a zaj diktatúrájáról beszél, és ezért mint egy ellensúlyként a Csönd ereje című könyvet megírta, és nagyon sokat beszél a csönd gyógyító erejéről, nagyon fontos és időszerű, amit most a tisztelt rádióhallgatókkal szeretnék megosztani. A csendben kimeríthetetlen titok van elrejtve. A csend összegyűjti a szétzilált szellemi erőket. A csend gyógyítja a szüntelen lárma fáradtságát. A csend elcsendesíti a belső nyugtalanságot. A csend fölemel a belső összeszedettségre. A csend finomítja a belső hallást és figyelmet. A csendben tárul föl a szeretet rendező ereje. A csendben találhatom meg szétszortságban elpazarolt énemet. A csend égboltján ragyognak föl az igazság csillagai. A csendben tárul föl a teremtés mindig új csodája. A csendben nyeri vissza a létezés a maga titokzatos komolyságát. A csendben minden átalakul, a közönséges dolgok teremtményekké válnak. A csendben a legegyszerűbb létezés is ünnepi örömöt sugároz. A csend mutatja meg az élet titokzatos méltóságát. A csend látszólag néma, de telve van a teremtés szent énekével. A csend a létezés hangtalan éneke. A csend mutatja meg a láthatatlan teremtő elrejtett arcát. A csendben fakadnak föl saját létemnek rejtett forrásai. A csendben találom meg azonosságomat a teremtés rendjében. A csend ráhangol, ránevel az imádságra. A csend és a magány elvezet a teremtő szeretet jelenlétébe. A csendben találkozhatom a szeretet titkának mélységeivel. A csend bevezet a belső csend templomába, ahol az éltető lélek lakik. A csend maga ajándék, az ihlető szent lélek időtlen pillanata. A csend a megváltó ajándéka, aki maga is szerette a magányt és a csendet. A csend és az imádság a személy fejlődéséhez, a bensőségesedéshez nélkülözhetetlen. A csendből forrásozik az igaz beszéd ereje és tiszta csengése. A csend élteti az éneklés csodálatos szépségét. Minden csend titokzatos kapcsolatban van a templomok
megváltott csendjével. A legnagyobb és letisztább csend a megváltó szeretet jelenléte. Jézus szeretetéből gyógyító csend sugárzik, mely elrendez, megnyugtat, feloldja a félelmet, bizalmat ébreszt, megpihentet, és az életnek távlatot, reménységet, lelkesedést és örömet ajándékoz. A csend tanít meg hallgatni, várakozni, beszélni, csodálkozni, imádkozni, énekelni, szemlélődni. A csend és az imádság elválaszthatatlan. Minden igazi imádság csenddel kezdődik. A csend megtisztítja a belső látást, szemlélődésre nevel. A csend a megváltott élet csodálatos ajándéka.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba, poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
0: Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány, ezért a legmagasabb fokozatú riadókészültséget léptették életbe, közölte az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán, hozzátéve, hogy a vízügyi ágazat így az azonnali beavatkozásokat és a szükséges intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban tudja elvégezni. Gajdos László azt mondta, Magyarország 84 vízhiány kezelési körzetéből 66-ban a jogszabályban előírt 3-as határérték felett van az ASZA-index. Harmadfokú hőségriasztás lép életbe éjféltől. A tartós kánikula jelentős egészségügyi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére. A riasztást egyelőre jövő hét keddig rendelték el. Spanyolországban több mint 200 területet nyilvánítottak katasztrófa sújtotta övezetté a március óta bekövetkezett természeti csapások miatt. A kabinet döntése 14 tartományra vonatkozik, benne a legújabb erdőtűz területekkel is. A tűzoltók már eszköztelenek az Égei-tengeri Páros szigetén felcsapó lángokkal szemben, ráadásul a szél sem segíti a munkájukat, az emberek a tengerpartra menekültek az erdőtüzek elől. A legnagyobb tüzekkel Franciaországban küzdenek, ott már több mint 220 ezer embert kellett kitelepíteni, 23 Bordó környéki településről. Elfogadta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló javaslatot tegnap a parlament. A hivatal elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lép.

0: Megemelték a bevándorlási különadót, eltörlik a települési adót és az ebrendészeti hozzájárulást is. Megszüntetik a széndioxid kvótaadót és a széndioxid tranzakciós díjat is, viszont megduplázzák a levegőterhelési díjat. Arról is döntöttek, hogy előleget kaphatnak a gazdák a kárenyhítési rendszerből, és visszaállította a kriptokereskedés legális lehetőségét a Tisza kormány. Ma éjfélig regisztrálhatnak a Bálna Honvédelmi Központban augusztus 1-én tartandó rendezvényre azok a volt katonák, akik újra csatlakoznának a honvédséghez, között a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus azt írta, azok számára, akiket méltatlanul távolítottak el a honvédségtől, vagy akiknek a COVID-19 elleni védőoltás fel nem vétele miatt szűnt meg a szolgálati jogviszonyuk, és szeretnének újra egyenruhát viselni, most van itt az idő. A teljes akadémiai rendszert átvizsgálják, köztük a Kovács Katalin Nemzeti Kajakkenu Akadémia működését is, jelentette ki Kálnoki Kis Attila a Klubrádióban és számolt be az Index. A sportért felelős államtitkár emlékeztetett, az akadémia 2024 óta bérleti díj fizetése nélkül használta az állami tulajdonú létesítményt, amelyről még Schmidt Ádám döntött, aki nem csak a tárcát vezette akkoriban, de a háromszoros olimpiai bajnok kajakozó férje is egyben. Az új vezetés ezt azonban augusztus 1-től megszünteti, így már nekik is fizetniük kell. Kálnoki Kis Attila egyedinek nevezte ezt az esetet, ezért az a határozat született, hogy ők sem lehetnek különbek. Júniusban 1 millió 900 ezer vendég 4 millió 300 ezer éjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A vendégek száma 2,2%-kal, a vendégészakáké 2,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A belföldi vendégek száma 2,6%, a külföldieké 1,8%-kal, az éjszakáké 3,6%, illetve 1,3%-kal kevesebb volt a tavaly júniusinál. Elkezdődött a hazai őszi barack szezon, egyre több felé szedd magad akciókat is lehet találni. A korai és középérésű fajták már országszerte megjelentek a piacokon, zöldségeseknél és a termelői árusítóhelyeken, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Az időjárástól függően a magyar őszi barack szeptember elejéig vagy közepéig is elérhető lesz majd a boltok polcain. Végül az időjárásról. Zavartalan a napsütés, csapadék tehát nem hullik, a légmozgás gyenge, mérsékelt maradt, a csúcsomérséklet 31-33 fok körül alakul. Ahogy említettük, a kánikula fokozódik, éjféltől harmadfokú hőségriasztás lép életbe az ország egész területén, híreinket hallották.
1: Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdettel Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon.
2: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
1: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
4: Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
5: Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit. Kónya Éva vagyok. A levendula nem csak illatszerként és gyógynövényként, hanem dísznövényként is reneszánszát éli manapság, mivel viszonylag

0: Igénytelen akár kis helyen egy teraszon, cserépen is nevelhető, de akár egy egész kertet is beültethetünk vele. Meglepő, de a levendula korábban egyáltalán nem volt elterjedt Magyarországon. Olyannyira, hogy a múlt század első feléig, hasonlóan sok más gyógynövényhez, csak a kolostorokban nevelték értékes és gyógyító erejű illóolaja miatt. A szerzetesek manufakturális körülmények között a középkori eredetű kolostorkertekben termesztettek, elsősorban a kiszámíthatóság miatt gyógynövényeket, például zsáját, rutát, izsópot, a 17. századtól pedig már levendulát is. A szerzetesek híres és nagy gonddal ápolt gyógynövénykertjeinek kincsét szélesebb körben azonban csak az 1920-as évektől ismerhették meg hazánkban, amikor Bittára Gyula, a kor neves gyógynövény szakértője, több ültetvényt is kialakított egyházi földterületeken. Ha úgy döntünk, hogy levendulát ültetünk, először ki kell választanunk a két fő áttelelhető fajtából azt, amelyik nekünk a legmegfelelőbb. Ezek közül az egyik a francia levendula. Orvosi levendulának, keskeny levelű levendulának vagy közönséges levendulának is hívják. Mint a neve is mutatja, Franciaországból származik, és az ottani melegebb, naposabb klímának köszönhetően az aromája finomabb, értékesebb és gyógyászati szempontból is jobb az angol levendulához képest, amely a másik elterjedt fajta hazánkban. A következő percekben a levenduláról és annak hasznosításáról Süye Károlyné Klárikát hallják.
1: A levendula sokkal több, mint egyszerű illatosító. A levendula megnyugtat, a megelégedés és a takarékosság szimbóluma is. Mára már nem csak a kolostor kertek illatozó növénye. Milyen is lenne egy igazi fűszeres kert levendula nélkül, kérdezhetjük. Nem csak rendkívül vonzó küllemű növény, hanem az illata is fantasztikus. Több évig megőrzi illatát a szárított csokrokban, levendulázsákokban. Régen a levendula virágait a padlóra szórták, illatosította a ház levegőjét és elűzte az alkalmatlankodó rovarokat. A ruhásszekrénybe elhelyezett hagyományos levendula zacskók távol tartották a molyokat. Talán ez a legközismertebb a mindennapi felhasználásában. A rómaiaknak köszönhető az európai elterjesztése. A növény neve a lavare, mosni igéből származik, arra utal, hogy már az ókorban is használták a szépségápolásban. 21 levendula fajtát ismerünk, és ennél lényegesen nagyobb a kereszteződések száma, amit nem is tudok megnevezni, hogy mennyi lehet ez. Virága az ajakosok virágába tartozik, fehértől a lila sokféle árnyalatáig lehet. Magassága 60-90 cm-re megnő, évelő, téltűrő növény. Legjobban a laza, jó víz áteresztő, homok és méztartalmú tarajt szereti. 3-4 évente érdemes újra cserélni a töveket. Tavasszal és ősszel vethető, vagy dugványozással szaporítható. Európában, Dél-Franciaországban, Provence környékén hatalmas levendula mezőkön a keresztezett levendula hibrid nevű szívósabb fajtáját ipari felhasználásra termesztik. Magyarországon a Tihanyi félszigeten láthatunk hatalmas ültetvényeket, itt a talaj és a klíma is nagyon megfelelő a levendula termesztéséhez. A levenduláról szól sok minden Tihanyba, az apátságba is, különböző gyógykészítményeket lehet vásárolni, levendulázsákokat és egyéb dolgokat. De szerencsére már Törökszent Miklóson is megjelent közterületeken, illetve parkokban a levendula. Legszebb talán a Szolnokról bevezető útnál a körforgalomnál látható. Egyre több a kertekben, az intézmények udvarán is a levendula. Felhasználása is nagyon sokrétű, tényleg nem csak a levendulás zsákok és a egyéb ilyen kis apróságok. A gyógyászatban nagyon sok mindenre hasznosítják. A levendulás gyengete a vérnyomás csökkentő fejfájás csillapító hatású, amit mi is elkészíthetünk akár naponta is, vagy amikor szükséges. A 100%-os tiszta levendula olaj lazító, fájdalomcsillapító, fertőtlenítő, viszketés csillapító, sebgyógyító hatású. A hülések kezelésében is bizonyította a gyógyerejét. A Tihanyi apátságban és Pannonhalmán vásároltam már régen Szent Lukács olajat, amely levendula olaj mellett körömvirág, cickafark, borsmenta és orvosi zsáj olajat is tartalmaz. Ezt is nagyon sok mindenre lehet használni. Itt viszont felhívnám a figyelmét a cukorbetegeknek, akik inzulint használnak, hogy ők ne használjanak levendulát, mert károssá válik a hatása. A szépségápolásban is igen gazdag a felhasználási lehetősége. A kozmetikai ipar a legnagyobb felhasználója a levendulának, a szappantól a különböző parfümökig nagyon-nagyon sok mindent gyártanak belőle. Például otthon házi hasznosításban ecsetelje a mitaszeres bőrt, a rovarcsípéseket tiszta levendula olajjal, amely csillapít és gyógyít is egyben. De én ajánlanám a mitaszerek esetében a levendulából készült főzet lemosásával is próbálkozhatnak kúraszerűen, és biztos meglátják a kedvező hatását. És ott a konyhában, a gasztronómiában is nagyon sokféle felhasználási területe van a levendulának, így például kandírozott virágokkal, tortákat, édességeket, pudingokat díszíthetünk. A friss virágok remek ízt adnak a fagylaltnak, a csokoládénak, de érdemes kipróbálni a házilag készített levendulás kekszet, a levendulás szörpöt, a levendulás eperdzsemet, vagy más dzsemet is lehet levendulával ízesíteni. Ezeket már mind készítettem otthon is, ezeknek a receptjeit szeretném megosztani a kedves rádióhallgatókkal. Először is a levendulás kekszet szeretném ismertetni, a hozzávalók a következők. 30 deka liszt, ez BL55-ös, 4 deka kukoriszaliszt, 20 deka puha vaj, 10 deka porcukor, egy egész tojás, egy teáskanás ütőpor, fél citrom reszelt héja, ez lehetőleg biocitrom legyen, egy evőkanál apróra vágott áfonya, és 2 evőkanál levendula virág, amit elmorzsoltunk, és ne legyenek benne szálas részek. Az elkészítése is nagyon egyszerű, a vajat a liszttel elmorzsoljuk, hozzáadjuk a többi hozzávalókat, és összegyúrjuk. Hogy szép sima tésztát kapjuk, 1 órára hűtőszekrénybe tesszük, és valamilyen, mikor kivesszük a hűtőszekrényből, akkor lisztezett deszkán vékonyra kinyújtjuk, és valamilyen sütemény kiszóróval kiszaggatjuk, és 180 fokos sütőben világosra sütjük, gyorsan sül, tehát figyelni kell rá, és sokáig eltartható, jól záródó dobozba. A levendulából készíthetünk még borcukrot is, amit 1 kg kristálycukorhoz egy nagy csokor levendula virágot, ami száraz, mert nehogy bepenészedjen a cukor között, hozzáteszünk. 2 napig nem zárjuk le a dobozt, szellőztetjük, és utána a lezárt dobozt még 3 hétig tartjuk, majd ezután ledaráljuk a cukrot együtt a levendula virággal. Süteményekhez, limonádékhoz, teához használhatjuk, és ajándékozásra is nagyon alkalmas. A levendulából készíthetünk szörpöt is. Ez egy nagyobb mennyiség. Ezt érdemes megcsinálni, mert ilyenkor a legjobb, mikor friss a levendula. Ehhez szükséges 5 liter víz, 3 kg kristálycukor, 10 deka citromsav, 1 evőkanál nátriumbenzonát, 4 darab nagy citrom, ez is lehetőleg biocitrom legyen, 2 nagy csokor friss levendula virág. Évközben pedig szárítottból csinálhatunk, de abból én még nem készítettem, tehát nem tudom az ízhatását, de valószínű átveszi. Az elkészítése pedig az 5 liter vízből 4-et felforralunk, hozzáadunk 2,5 kg kristálycukrot, ebbe ugye elolvad ebbe a forró vízbe, és közben 1,5 kg kristálycukrot megkaramellizálunk, amit úgy készítünk, hogy egy kis vizet öntünk a lábas aljára, és lehetőleg világos falú lábasba tegyük, hogy jól lássuk, mert egy sötét falú lábasban nem érzékeljük, hogy mikor megfelelő színű lesz a karamellünk. Amikor ez megkaramellizálódott, egy picit lehűtjük, vagy hagyjuk hűlni, és akkor hozzáöntjük a maradék 1 liter vizet. Ugye mondtam, hogy 5 liter víz, és 4-ből. Amikor ebszel felfort, és elolvadt benne az egész karamellizált cukor, akkor hozzáöntjük a 4 liter víz és a 2,5 kiló kristálycukorhoz, és ekkor adagoljuk hozzá a többi anyagot, így a nátriumbenzonátot, a citromsavat, a felkarikázott citromokat és a 2 nagy csokor frissen vágott levendula virágot. Összekavarjuk, hát ezt egy nagyobb fazékba érdemes készíteni, amit le is tudunk fedni, és 3-4 napig hagyjuk, hogy ebbe a fazékba érjenek össze az ízek, de naponta többször megkavargathatjuk, amikor már kellően át, ez egy olyan konyakos színű, konyak színű lesz a karamellizált cukortól, meg persze hát a levendula virág is fest rajta valamennyit, akkor leszűrjük, és fehér üvegekbe töltjük, lezárjuk az üveget, és hát ha még esetleg ajándékozásra is szálljuk, vagy egyáltalán a kamránk polcára is érdemes felcímkéznünk, hogy mi van benne, a dátumot, a készítés dátumát ráírva, és hát ásványvízzel egy kiváló üdítőt kapunk belőle, de adhatjuk még néhány kanállal tejához, vagy limonádénak is nagyon finom aromát kölcsönöz, érdemes ezzel próbálkozni. És hát nekem ebből a mennyiségből 7 deciliteres üveggel lett, amiben piroska szörpöt lehetett kapni, egy gyönyörű áttetsző fehér üveg, és abba készítettem el most például.

0: de kiváló a levendula a különböző csemek ízesítésére, és hát most ugye levendula a szezonban, leginkább az eper, akkor már most a megy is elérhető, tehát epret, megyet, szedret, vagy málnát ízesíthetünk. Én az elmúlt években eperdzsemet készítettem levendulával, most az idén is abból készítettem, tehát a többihez nem tettem. Még a levendulás kekszhez annyira visszatérően, hogy érdekes az aromája, nagyon kellemes, de ebből nem kell sokat enni. Tehát ez inkább ilyen kuriózumnak számít az édességeknél. Tehát nem is az a lényeg, hogy nagyon sokat fogyasszunk belőle, hanem ez egy ilyen különlegesebb dolog lesz. Néhány szál levendula virággal, borecetet, olívaolajat is ízesíthetünk, amit a főzés során felhasználhatunk. És hát a provanszi fűszerkeveréknek is egyik alkotó eleme a levendula. Talán más fűszerkeverékben nem is láttam még eddig. Esetleg elmondhatom ennek az összetételét is. Már tavaly is akartam készíteni, de még nem sikerült. Remélem, hogy most az idén már sikerülni fog. Tehát mi magunk is elkészíthetjük otthon, főleg akinek van a kertjében többféle fűszer és gyógynövény, mert ezek kellenek hozzá, és akkor ez szépen jó záródó üvegbe, lehetőleg sötét üvegbe rakjuk, és akkor évekig is megfelelő vagy eláll. Hát egyrészt levendula virág kell, tehát ezt nyilván úgy érdemes csinálni, hogy evőkanállal mérjük, vagy egy deci, tehát attól is függ, hogy hány, vagy milyen mennyiségben áll rendelkezésünkre a különböző más hozzávaló. Tehát egyrészt levendula virág kell hozzá, két rész kell a citromfű, zsája, majoranna, bazsalikom, rozmaring, kakukkfű, tárkony, borsikafű, rozmaring és oregánóból. Hát szerencsére nekem ez mind van a kertemben, tehát meg tudom csinálni. Ami nincs viszont, őrölt ánizsmag, ebből negyed rész kell, és koriandermag. Hát az, ha beérik, akkor az is lesz, mert az már érésben van nálam. És egy negyed rész őrölt babérlevél. Két évvel ezelőtt babérlevelem is volt, de most nincs, most nem tudtam rá szert tenni. Ezeket megőröljük, és összekeverjük, és ahogy elmondtam az előbb, egy sötét üvegbe rakjuk. Esetleg, ha ajándékozásra szálljuk, akkor kis szelofánzacskókba adhatjuk tovább, de mindenképpen címkézzük fel, hogy mit tartalmaz, mikor készült, és mi ennek a neve. Hát én ezeket mind készítettem már, azért is merem elmondani, kivéve ezt a fűszerkeveréket, de ennek viszont megvan az összetevője, hogy mit kell csinálni, remélem, hogy már egyszer eljutok oda, hogy legyen, vagy meg tudjam csinálni. Most a levendulát még dekorációhoz is nagyon jól tudjuk használni, jól mutat a különböző száraz virágcsokrokba, potpurikba is nagyon alkalmas, és hát itt a díszítésnél eldönthetjük, hogy a lakásunkhoz mi illik a legjobban. Készíthetünk rusztikus dekorációt belőle, amikor régi köcsögöt, asztalfiókot, vagy bármi, vagy valamilyen fonott anyagot felhasználhatunk benne, vagy valamilyen régi tálat, amiben szépen elkészíthetjük. Középre rakhatunk egy gyertyát, de úgy, hogy ne égjen meg, amikor már százas, frissen pedig nyilván vízbe, vagy egy úszógyertyával tehetünk. Én most tervezek egy ilyet készíteni. De kézműves foglalkozásra is nagyon alkalmas a levendula felhasználása. Hát a legegyszerűbb ugye egy kis levendula csokor készítése, akkor levendulás zsák, ha van elég idő megvarni ott a zsákot, de vagy pedig egy kis levendulás batyú, levendula mintás anyagokat, már most nagyon széles választékba lehet vásárolni, azt kivágunk egy kört, és egy olyan másfél-két centire apró öltésekkel körbe megyünk, és összehúzzuk, és abba helyezzük a levendula virágot, és ez is felakasztható bárhová. A szekrénybe is berakhatjuk, ugye, hogy egyrészt illatosabb lesz és hát a esetleg molyoktól is, bár már a ruhás szekrényben nem tartunk már annyi gyapjút, mert aznak volt a kedvence a moly, és de akkor is érdemes betenni. Én az elmúlt év két évvel ezelőtt tanultam a kalásztan táborba egy levendula babát, amihez szükséges egy golyó, ez lehet olyan 20-30 mm átmérőjű, vagy még nagyobb is, ehhez szükséges 3 mm-es vagy 5 mm-es szallag. Itt a lényeg az, hogy páratlan számú legyen a levendula. A golyóban van egy luk középen, és ott beszúrjuk ezeket a levendula ágokat, szálakat, és akkor utána a legszéléhez hozzákötjük a szallagot, és akkor alul-felül bújtatjuk, és akkor a végén lesz egy ruhácskája ennek a fagolyós levendula babának. Nagyon kis kedves ajándék. És hát készíthetünk levendulás guzogányt is. Itt is a lényeg az, hogy páratlan számú levendula legyen, de ez annál szebb lesz, minél többet tudunk összerakni, mert akkor jó kis dundi lesz a buzogányunk. Most itt a lényeg, hogy ezt csak frissen vágott levendulából szabad csinálni, mert összekötjük a kiválasztott nem tudom hány szálat, páratlan számot, azt jó erősen összekötjük, és megfordítjuk a levendula virág kerül lefelé, és erre szépen ráhajtogatjuk körkörösen ezeket a szálakat. Hát azért túlzottan sokból nem lehet, mert akkor nem tudom jól kialakítani a kört. Én 15-17-ből szoktam, ami már szépen alakul, és akkor ott is a lényeg az, hogy a szélén egyhez hozzá kötjük a vékony szallagot, itt is szintén 3 vagy 5 mm-es, főleg lila, vagy valamilyen pasztelszínű szalagot használunk, és azt is ugyanezzel a bújtatással alul felül megyünk körbe-körbe. Hát főleg az első néhány sornál nagyon kell ügyelni arra, hogy mindegyik bejusson, mert ha nem, akkor később már nem alakul ki olyan szépen az a, úgy néz ki, mint egy kockás valami, amikor elkészülünk vele. Hát ez őszintén szólva elég időigényes, mert minimum egy óra hossza kell egy ilyen elkészítéséhez. De ezeket viszont nagyon jól elhelyezhető illatosítónak az autóba, és nem kell venni ezeket a műanyag illatokat, én például azt abszolút nem szeretem, de a gyerekszobába elhelyezve és nyugtató hatást gyakorol a gyerekekre, ugyanúgy, mint a kis levendulazsák. Nekem például most a 3 kislányunokámnak az ágyához van kötve egy-egy levendulazsák, most készítettem nekik babát is, meg ezt a buzogányt is, és az is el van helyezve a szobájukba. De azért itt is figyeljünk arra, hogy a gyerek nem allergiás. Főleg, ha valamelyik gyereknél többféle allergia jelentkezett már eddig, ott azért óvatosan bánjunk ezzel, hogy még ez jobban kihozza belőle. Én nekem a tapasztalatom szerint, hogyha én már elég sokszor szoktam ajándékozni levendulás dolgokat, mindig megkérdezem az ajándékozottat, hogy nem-e allergiás rá, mert egyszer jártam egy újságíróval, hogy alig, hogy kimondtam, hogy az orra alá dugtam egy esőcsigát, amiben szintén levendula volt, és pár percen belül olyan allergiás rohamot váltott ki belőle, nagyon sajnáltam utána, úgyhogy ezt nem tudom elfelejteni, ezért óvatos vagyok, ha másnak adok levendulát.
1: Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a levendula sokrétű felhasználásáról. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kúnya Évát hallották. Az Otthon ízei című műsorunkat pénteken 13 óra 5 perctől és vasárnap 8 óra 5 perctől ismét meghallgathatják.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. 14. Leó pápa visszatért a Vatikánba. Lezárult nyári pihenőidőszak a Castel Gandolfóban. Leó pápa videóüzenete a portugál fiataloknak. Soha ne hagyjátok abba az álmodozást a béke és a testvériség földjéről. A szinódusi főtitkárság segédanyaga a helyi egyházaknak 2027-re. Kritériumok és gyakorlati útmutató. Medjugorje. Súlyos vandál támadás érte a Máriakegyhelyet. A plébánia hivatal imára, böjtre és megbocsátásra szólít.
1: XIV. Leó visszatért a Vatikánba. Lezárult nyári pihenő időszaka Castel Gandolfóban. Július 27-én este a pápa elhagyta az apostoli palotát a Róma közeli városkában, hogy visszatérjen a Vatikánba. Este 8:30 után autóval indult, és megáldott több gyermeket, akik szüleikkel együtt várták, hogy üdvözölhessék a pápai villa előtt. Leó pápa július 5-én érkezett Castel Gandolfóba. Tartózkodása idején 200 a római egyházmegyéből származó, szociálisan rászoruló személlyel vacsorázott, és részt vett egy koncerten. 14. Leót nagy taps fogadta, amikor autójával kikanyarodott a pápai rezidenciáról. Éljen a pápa kiáltással köszöntötték a téren egybegyűlt hívek. A Szentatya üdvözölte a várakozókat, és több gyermeket is megáldott a rövid ideig parkoló autója ablakából. Július 29-én szerdán visszatér Castel Gandolfóba, hogy részt vegyen a Béke éneke című ima és közösségi találkozón. A Laudato Si felsőfokú képzőközpont és az Andrea Bocelli alapítvány által támogatott esemény este 7 órakor kezdődik a pápai villák kertjében. A program az Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségekhez kapcsolódik. 23 napos Castel Gandolfói tartózkodása idején 14. Leó az imádságnak, az olvasmányoknak és egy kis sportnak szentelte idejét. A Róma közelében az Albanói tóra néző, Olaszország legszebb falvai közé sorolt kisvárosban töltött pihenő időszaka során 14. Leó 3 vasárnap, július 12-én, 19-én és 26-án az apostoli palota főbejáratánál a hívekkel elimádkozta az úrangyalát, továbbá 2 másik nyilvános eseményen is részt vett. Ezek között szerepelt egy ebéd a szegényekkel a Castel Gandolfói pápai villa kertjében. 200 fő, köztük 35 a római egyházmegyéből származó, társadalmilag kiszolgáltatott helyzetben lévő gyermek részvételével július 11-én került sor a programra. A másik esemény egy koncert volt, amelyet az Albánói Egyházmegye adott az apostoli palota udvarán július 18-án. Leó pápa a múlt héten 2 magánlátogatást is tett. Július 20-án a Monte Cassinói Bencés apátságba, július 22-én pedig a Valle Pietrai Szent Háromság szentélybe, valamint a Szubiákói Szent Benedek és Szent Skolasztika kolostorokba látogatott.
2: Já não podia me conter.
1: Leó pápa a portugál fiatalokhoz. Soha ne hagyjátok abba az álmodozást a béke és a testvériség földjéről. A Szentatya egy videó üzenetben arra buzdította a portugál fiatalokat, hogy engedjék, hogy nyugtalanságuk közelebb vigye őket Istenhez, és helyezzék elé legnagyobb kérdéseiket és legmélyebb vágyaikat. Köszöntését a Portugália északi részén található Lamego városában második alkalommal megrendezett Örüljetek! Nemzeti Ifjúsági Nap résztvevőinek küldte.
3: Queridos jovens, alegrai-vos sempre no Senhor. Aí, em Lamego.
1: Engedjétek, hogy nyugtalanságotok közelebb vigyen benneteket Krisztushoz, és emlékezzetek, az életszentségre kaptatok meghívást, mondta 14. Leó pápa a portugál fiataloknak a július 26-án közzétett videó üzenetében. Ne féljetek a bennetek lévő nyugtalanságtól. Hadd inspiráljon benneteket arra, hogy még közelebb kerüljetek Krisztushoz, és hogy tegyetek tanúságot az evangélium értékeiről. Szilárdan Jézus szavába gyökerezve, minden nap olvasva az evangéliumot, soha ne hagyjátok abba az álmodozást egy olyan földről, ahol béke és testvériség van, valamint továbbra is szemléljétek csodálattal a világot, és továbbra is tekintsetek a remény fényével a jövőbe, kérte a fiatalokat Leó pápa.
3: Queridos jóvenes, no deixéis que nada nem ningem vos robe a esperanza.
1: Kedves fiatalok, ne hagyjátok, hogy bármi vagy bárki ellopja a reményeteket, buzdított Leó pápa a videó üzenetében, amelyet a július 24-e és 26-a között megrendezett portugáliai ifjúsági találkozóra küldött. Továbbra is örömteli összejövetelt kívánok nektek Lamego városában. És remélem, hogy 2027. augusztusában találkozunk Szöulban, hangsúlyozta a pápa, utalva a jövőre Dél-Koreában megrendezésre kerülő következő ifjúsági világtalálkozóra. Leó pápa a videó üzenetében arra buzdította a fiatalokat, hogy haladjanak előre, kiemelve a rájuk jellemző nyugtalan szellemet. Arra kérte őket, hogy gondolkodjanak el fontos életkérdéseken, vigyék Isten elé ezt a nyugtalanságot és minden problémájukat, hogy párbeszédet folytassanak vele az imádság és a csend pillanataiban. Kérdezzék meg Istentől, Uram, mit szeretnél, hogy mit tegyek az egyházban és a világban? Mi a hivatásom? Családalapításra hívsz a házasság által? Vagy a papságra hívsz? Vagy a szerzetesi életre? Ezek fontos kérdések, amelyeket fel kell tenni, mutatott rá a pápa. Kiemelte azonban egyúttal azt is, hogy soha nem szabad elfelejteni azt az egyetlen bizonyosságot, amely egységet ad belső életünknek. Isten mindig életszentségre hív minket, és a szentek mélységesen emberek. Legyetek tehát olyan igazi emberek, mint maga Krisztus, és biztosan jobbá fogjátok tenni ezt a világot. Leó pápa szintén üdvözölte a fiatalok izgalmát, és azt a tényt, hogy azért gyűlnek össze, hogy élve tartsák a 2023-as ifjúsági világtalálkozó lángját, amelyre Lisszabonban került sor. Mindig különleges a fiatalokkal lenni, mert a hitetek lelkesedése ragályos, hangsúlyozta Leó pápa, miközben megemlékezett a 2025-ben ifjúsági jubileumról és a júniusi spanyolországi találkozójáról a fiatalokkal.
3: Sede pois humanos, como é Cristo, e certamente mudareis este mundo para melhor.
1: A Krisztus iránt tanúsított szeretetetek vigaszt nyújt. Csodálatos látni korunkban olyan fiatalokat, mint ti, akik tele vagytok hittel, és nem féltek ezt kimondani, mutatott rá videó üzenetében Leó pápa. Gyönyörű látni, hogy erősen szomjaztok az igazságra, és őszinte szívvel keresitek azt. Gyönyörű látni, hogy éheztek az igazságosságra és a szeretetre, és nem elégedtek meg a mulandó értékekkel. Gyönyörű látni, hogy szeretitek a szépséget, különösen az örökké való és örökké új szépséget. A mi Istenünket, aki a szívünk legmélyén vár ránk. Krisztus velünk van, és ő az örömünk oka. Ő az egységünk forrása. In illo uno unum. Sokan egy testet alkotunk Krisztusban, hangsúlyozta a pápa, idézve Szent Pálnak a rómaiakhoz írt levelét, a 12. fejezet 5. versét. 14. Leó arra buzdította a fiatalokat, hogy örvendezzenek bárhol is találják magukat, és az esemény minden résztvevőjére a mennyei kegyelmek bőségét kérte. A nagyszabású esemény a Lisszaboni Nemzeti Ifjúsági Lelkészség és a Lamegói Egyházmegye közös szervezésében valósult meg, mintegy 1200 portugál fiatal részvételével. A Nemzeti Ifjúsági Nap elnevezésű katolikus ifjúsági találkozó a 2023-as Lisszaboni katolikus ifjúsági világtalálkozó lelki örökségét vitte tovább, egyúttal elindította a fiatalokat a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó felé vezető úton. A három nap során a fiatalok imádságokon, koncerteken, közösségi megosztásokon és ünnepi szentmiséken vettek részt. A szent lelket hívó záró szentmisét a Lamegói városi parkban tartották, ahol Américo Aguiar bíboros bejelentette, hogy a következő nemzeti találkozót az Aveirói egyházmegyében rendezik majd meg.
0: A szinódusi főtitkárság segédanyaga a helyi egyházaknak 2027-re, kritériumok és gyakorlati útmutató. Püspökök, eparhák és szinodális munkacsoportok számára készült a jegyzék, mely az emlékezés fázisával kapcsolatban kínál szempontokat, kérdéseket, gyakorlati útmutatót angol, spanyol és olasz nyelven a szinódus főtitkársága hivatalos honlapján www.sinod.va. A 2027 első felére tervezett kiértékelő találkozóval zárul az emlékezésnek szentelt szakasz. Ezzel kapcsolatban Mário Grech bíboros, szinódusi főtitkár elmondta. A kiértékelés nem technikai gyakorlat, hanem a hála és az igazság élménye. Emlékezni azt jelenti, hogy fölismerjük mindazt, amit az Úr megérlelt közösségeink útján, és hagyjuk, hogy irányítsa következő lépéseinket. A Szentírásban az emlékezés nem azt jelenti, hogy a múltba nézünk, hanem fölismerjük Isten működését a történelemben, hogy megkülönböztessük a jelent, és megnyíljunk a jövő előtt. Ebben a megvilágításban a szinódusi főtitkárság most közzétett jegyzéke arra szólít minden helyi egyházat, hogy hálával és őszintén olvassa újra a szinódus végrehajtási fázisában megtett utat, hogy fölismerje annak gyümölcseit és a még előtte álló lépéseket. A dokumentum az eddigi anyagok sorába illeszkedik, tehát a 2025-ös záró dokumentum és a végrehajtási fázis segédlete a 2027-28-as egyházi gyűlés előkészítő anyaga és a helyi szakasz operatív folytatását jelenti. A jelenlegi dokumentum elsősorban a felelős püspököknek és eparháknak szól, valamint a szinodális munkacsoportoknak, akik tevékenyen segítik a folyamatot. Nem egy alkalmazandó modellről van szó, hanem eljárási módozatokat kínál, kérdéseket tesz föl, szempontokat ad, és néhány gyakorlati útmutatást, amit mindenki a helyi viszonyokhoz igazítva használhat fel. 14. Leó pápa ezt úgy fogalmazta meg, hogy a szinodalitás egy lelki stílus. A találkozásból születik, a meghallgatásban növekszik, és a megkülönböztetésben érlelődik. A dokumentum két egymással szorosan összefüggő részből áll. Az első a beszámoló szerkesztéséhez tartozik, melyben a helyi egyház beszámol a megtett útról. Egy három lépcsős lelki újraolvasatról van szó, amelyben összegyűjtik az emlékezetet, fölismerik és meghallgatják a jeleket, és meghatározzák az átalakulási folyamatokat a záró dokumentumban megjelölt három megtérés alapján. Ezek a kapcsolatok, az egyházi folyamatok és kötelékek megtérését jelzik. A most közzétett segédlet második része előkészíti a kiértékelő gyűlést és annak lezajlását, amit a püspök hív össze olyan mély lelki tapasztalatként, amelyből születik a beszámoló és a többi egyháznak írt levél. Ez az ókeresztény közösségi leveleket idézi, Littere Communionis, amelyekkel az ősegyházban minden közösség tanúságot tett hitéről a többieknek. A beszámoló leírással és a levél megfogalmazásával minden egyes helyi egyház hozzájárul az egész egyház közös útjához, a kölcsönös ajándékozás szellemében. A püspök jóváhagyásával ezeket 2027. június 30-áig eljuttatják a nemzeti vagy regionális szinodális munkacsoportokhoz, valamint megosztják a szinódusi főtitkársággal. Az egyházmegyei és eparhiális kiértékelő közgyűlések után 2027 második felében a püspöki konferenciák és a keleti katolikus egyházak hierarchiájának közgyűlései következnek. 2028 első három hónapjában a kontinentális találkozók lesznek, majd végül 2028 novemberében A Vatikánban tartják az ünnepélyes összegyházi közgyűlést, ami lezárja a 2021-28-as szinódus megvalósító folyamatát. A szinódusi főtitkárság májusban tette közzé a 2028. októberében a Vatikánban megrendezendő szinódust előkészítő anyagot, melynek címe a 2027-28-as szinódus felé állomások, szempontok, eszközök a 2027-28-as nagy egyházi találkozóra készülve. Emlékezni, értelmezni, irányítani, ünnepelni. Ez a négy kulcsfogalom határozza meg a dokumentumot, mely az ütemezést és a módszert taglalja, amelyek alapján a helyi egyházak, püspöki konferenciák és kontinentális csoportok megoszthatják a 2021-24-es szinódus záró dokumentuma után elindult folyamat gyümölcseit egészen a 2028. októberi találkozóig. 2027 első fél évére tehát az emlékezést tűzték ki célul, vagyis az egyházmegyei értékelő bizottságok áttekintik a záró dokumentum megvalósításának tapasztalatát egy beszámolón és a többi egyháznak szóló levélen keresztül. Az év második fele az értelmezésé. A nemzeti vagy regionális püspöki konferenciák kidolgoznak egy teológiai lelkipásztori jelentést és egy levelet a többi helyi egyház felé. Medjugorje. Súlyos vandál támadás érte a Mária kegyhelyet. A plébánia hivatal imára, megbocsátásra és bőjtre szólít azt követően, hogy ismeretlen elkövetők felgyújtották a Szent Jakab templomot és súlyos károkat okoztak, festékkel meggyalázták a szűzanya szobrát. A helyszínt azóta megtisztították, és újra alkalmas Isten tiszteletre, adja hírül a medjugorjei plébánia közleménye. Hétfőről kedre virradó éjszaka súlyos rongálás történt Bosznia-Hercegovina híres Mária kegyhelyén. Az elkövető, akinek személye egyelőre ismeretlen, gyúlékony anyaggal lelocsolta, majd meggyújtotta a Szent Jakab plébánia külső oltárát, komoly károkat okozva. Ugyanez a személy ezután festékkel meggyalázta az egyik Mária szobrot, és sértő feliratokat hagyott maga után. A medjugorjei plébánia közleményt adott ki, miszerint azonnal megkezdték a tisztítást és a helyreállítást, hogy a helyszín újra alkalmas legyen az imádságra. A kegyhely tehát nyitva marad a zarándokok előtt, a híveket pedig arra kérik, hogy imával, bőjttel és megbocsátással válaszoljanak erre a szomorú esetre. Imádkozzunk az elkövetők szívének megtéréséért, hogy az Úr érintse meg őket kegyelmével, és vezesse a jó útra. Nagy szomorúsággal értesült a plébánia a vandál cselekedetről, és köszönetet mond mindenkinek, aki azon dolgozik, hogy a kegyhely továbbra is az Istennel való találkozás helye legyen, a béke helye, és olyan hely, ahol tisztelik a boldogságos Szűz Máriát, a béke királynőjét. A bőtön és a megbocsátáson túl a plébánia hivatal arra szólítja a híveket, hogy imádkozzanak azért, hogy mindenki szívében béke legyen, mivel a szűzanya folyamatosan arra kér, hogy legyünk a béke hordozójé. Ez az eset egyenesen arra bátoríthat, hogy még komolyabban vegyük felhívását. Ne válaszoljunk rosszal a rosszra, hanem életünkkel tanúskodjunk a szeretetről, a megbocsátásról és a reményről. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóin keddi műsorunk hangzott el. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Szabó T. Anna. Foncsor. Tükör által homályosan papíron a fény fonákja. Üres vízen hullámoson álmunkat a semmi látja. Úgy látjuk a teleholdat, mint fákat a víztükörben. Állókép örvénye forgat, fehér űrben pörget körben. Jön a reggel, fej a tóból, álmainkból kikilátunk. Üvegderengésben lóbál, elfelejtett mély világunk.
1: Elhangzott Szabó T. Anna Foncsor című verse, melyet Tóth Levente előadásában hallottak. Szabó T. Anna költő, prózaíró, fordító 1972-ben született Kolozsváron. Nagyapja Szabó T. Attila nyelvész, édesapja Szabó T. Attila biológus, nagybátyja Szabó T. Ádám nyelvész. 1991-ben Budapesten az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar-angol szakos hallgatója lett. 1997-ben szerzett tanári és előadói diplomát, majd elvégezte az angol reneszánsz és barokk PhD programot. Tagja majd később néhány fél évig tanára az Eötvös József kollégiumnak. Férje Dragomán György író. Egyetemi évei alatt kezdett publikálni, több napi és havilapban rendszeresen közölt verseket, esszéket, rövid prózát. Író műfordító, többek között James Joyce, Sylvia Plath, Joan Updike, Stuart Parker írásait fordította. Tanári és szerkesztői munkát végzett a British Council-nak és a Magyar Könyv Alapítványnak. Cikkeket és kritikákat ír.

Add, Uram, hogy szívemet hozzád irányítsam, és ha lankadnék és botlanék, a javulás szent föltételével állandóan tápláljam. Tégy engem, Uram, engedelmessé minden ellentmondás nélkül. Tedd, hogy szegény legyek minden levertség nélkül, tiszta legyek sérelem nélkül, türelmes, zúgolódás nélkül, alázatos színlelés nélkül, vidám, pajkosság nélkül, megfontolt, nehézség nélkül, féljek tőled kétségbeesés nélkül, igazmondó legyek kétszínűség nélkül, jót cselekvő, elbizakodás nélkül, fele barátomat megintsem büszkeség nélkül, épülésére szolgáljak jóval és példával, képmutatás nélkül.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint. Legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: beket a szomszéd egyházközségekből is zarándokoljanak velük. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben, a ciszterci templomban augusztus 25-én, 26-án és 27-én. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a szentélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Kérik, azok jelentkezzenek a lelki gyakorlatra, akik mindhárom nap jelen tudnak lenni. Verdi Requiem nagyszerű előadás lesz az Egri Bazilikában augusztus 21-én pénteken 18 órától. Az előadók az International Youth Choir Festival Choir, Miks Adrián szoprán, Sök Atala mezzoszoprán, Fekete Attila tenor, Kis András basszus, az Era Nova zenekar, vezényel Michael Alber. 240 nemzetközi fiatal énekes és zenész lesz jelen 11 országból, augusztus 21-én pénteken este 6 órától tehát az Egri Bazilikában Verdi Requiem. Felkészítő foglalkozásokat indít a legszegényebb településeken élő gyermekek számára a Máltai Szeretetszolgálat. A jelenlétpontokon a pótvizsgára készülő és tanulási nehézségekkel küzdő fiatalokkal szociális munkások és gyógypedagógusok foglalkoznak. A kezdeményezésben érintett 300 hátrányos helyzetű település közül 88 Borsod-Zemplén vármegyében található. A felzárkózó települések program keretében összesen 28 civil és egyházi szervezet végez intenzív szociális munkát. A részletekről Romhányi Tamás, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője adott tájékoztatást.
1: Július közepére, egész pontosan a július 20-án kezdődő hétre írták be a jelenlétpontok vezetője naptárokba azt a feladatot, hogy a településen évismétlés, vagy hát bótvizsgára készülő gyerekek családjait megkeressék. A felzárkózó települések program az ország 300 legszegényebb településén működik. Ebből mi vagyunk a legnagyobb megvalósító, 28 szervezet végez szociális munkát, de a Máltai Szeretetszolgálat 112 településen van jelen egymaga. Most, hogy megnéztem a felzárkózó települések helyszínei közül a 300-ból 83 Borsod-Zemplén megye területén található, tehát elég intenzív általában a program, meg a Máltai Szeretetszolgálatnak is a jelenléte. És minden településen van jelenlétpont, ami közösségi tér, és illetve a szociális munka központja. Ezekben mindegyikben van gyermeksarok, illetve tanulósarok kialakítva azoknak a gyerekeknek, akiknek az otthoni körülmények nem alkalmasak a tanulásra, tehát akár csak házi feladatot írni, bármire bejöhetnek. És egész évben zajlanak úgynevezett tanulássegítő foglalkozások, a bukások, iskolai lemorzsolódások csökkentésére, vagy hogy a gyerekeknek az iskolai teljesítményét, a hátrányaik ne rontsák tovább. Most nyáron speciális feladatunk a pótvizsgára készülő gyermekekkel való tanulás. Ezt most ezen a héten keresik meg a családokat, az érintett családokat a munkatársaink, és elkezdődnek. Ugye az augusztus utolsó hetében írja ki a legtöbb általános iskola a pótvizsgáknak az időpontjait, és akkor a következő heteket ezzel töltik a munkatársaink, illetve az érintett gyermekek. A tavaly évben megközelítőleg 200 gyermek fordult meg a jelenlét pontokon, akik pótvizsgára való felkészítésen vettek részt. Pontos százalékot nem tudok mondani, de elég jó hatékonysággal sikerült venni ezt az akadályt, úgy tudták folytatni a legtöbben évismétlés nélkül a tanulmányaikat. Tehát most is számítok olyan gyermekekre, akik még az elsőt most fogják kezdeni, de akár a családjuk, akár a szakemberek, a pedagógusok úgy ítélték meg, hogy egy pici előzetes beszoktatást segítő időszakban egy segítségnyújtás ráfér a gyermekre. Van néhány középiskolás diák, is, akik ugye már nem a településen lévő általános iskolába járnak. Új kihívások közt kell helytállniuk. Ez nagyon nagy választó víz, a felzárkózó településekről elkerülő gyerekeknek egy nagyon nagy része az első fél évben, vagy az első év végén kibukik a középiskolából. Ők is segítségre szorulnak, de a mostani foglalkozásainkban érintett gyermekeknek az zöme, akikre számítunk, az második és hatodik évfolyam közötti gyerekek, de hát 8 évestől 11 éves korig lesznek legtöbben, hiszen a hétköznapokban is ez a korosztály látogatja leginkább ezeket a foglalkozásokat. Még gyógypedagógusok és logopédusok is segítenek néhány településen. A legtöbb helyszínen a szociális munkásaink azok, akik a gyerekekkel leülnek tanulni, vagy pedig pedagógusok vagy önkéntesek jönnek, akár egyetemisták is ebbe besegíteni. A személyes jelenlét és egyáltalán az, hogy odafigyelünk a gyerekekre és nem hagyjuk őket kallódni, ez a legnagyobb segítség. De nagyon sokszor fordulnak elő olyan problémák, hogy ilyen tanulássegítő foglalkozásokon már harmadikos, negyedikes gyerekek is vannak, akik betűknek, még a betűknek a kiolvasás.

0: nem megy maga biztosan, és azt kell gyakorolni, vagy például a egészen nagy gyerekeknél is szokott probléma lenni, például a pontos jé, elipszilonos jének a használata, akkor például azt gyakorolják. Vannak egészen nagy gyermekek, akik a matematikában addig magabiztosak, amíg az ujjaikon ki tudják számolni az adott feladatot, hogyha annál nagyobb számokkal kell dolgozni, akkor lefagynak és nem sikerül nekik a feladatot megoldani. Ez sok-sok gyakorlás, sok-sok türelem kell, és elsősorban ez az, amit a munkatársainktól, meg a segítőinktől megkapnak a jelenlétpontokon.
1: Felkészítő foglalkozásokat indítanak a máltaiak a legszegényebb településeken élő gyermekek számára. A részletekről Romhányi Tamás, a Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője adott tájékoztatást az imént. A Miskolci Görögkatolikus Somaszok Kollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görögkatolikus Somaszok Kollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Europass önéletrajzzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladás szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból. A diákok számára ösztöndíj is elérhető. Augusztus 15-én Nagyboldogasszony ünnepén, valamint a környező hétvégéken ajánljuk lépteinket a békéért, induljunk el együtt a test és a lélek közös útján, hogy a béke megújuljon szívünkben, családjainkban, közösségeinkben és a világban, buzdít a Mária út közhasznú egyesület. 13. éve, hogy minden évben zarándokok ezre indulnak útnak a Mária úton Nagyboldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. Évről évre egyre többen fedezik fel a zarándoklás ősi, mégis mindig aktuális hagyományát, amely egyszerre jelent testi kihívást, lelki elmélyülést és közösségi élményt. A növekvő részvétel azt mutatja, hogy sokan keresik azokat az alkalmakat, amelyekben az aktív kikapcsolódás valódi lelki tartalommal párosulhat. A 2026-os zarándoknap közös szándéka a béke. Korunk különösen is vágyik arra a békére, amely nem csupán a háborúk hiánya, hanem az emberi kapcsolatok, a közösségek és a nemzetek közötti kölcsönös tisztelet és megértés gyümölcse. Ferenc pápa gyakran emlékeztetett bennünket arra, hogy a béke a szívben kezdődik, a meghallgatás, a párbeszéd, a megbocsátás és a testvéri szeretet útján épül. Ahhoz, hogy béke legyen a világban, először nekünk kell a béke embereivé válnunk. Az elmúlt évek eseményei sokakat indítottak belső útra, egyre többen tapasztalják meg, hogy a bizonytalanság és a megosztottság idején különösen fontos megtalálni azt a belső forrást, amelyből remény, bizalom és béke fakad. Ezért tehát augusztus 15-én és a környező hétvégéken mindenki előtt nyitva áll a lehetőség, hogy útra keljen és lépteit a béke szándékára ajánlja fel. A zarándoklat során megoszthatjuk egymással örömeinket és terheinket, tanulhatunk egymás tapasztalataiból, bátoríthatjuk az útkeresőket, és megtapasztalhatjuk a közösen hordozott ima erejét. Az út nem csak a célba érkezésről szól, hanem a találkozásokról, a figyelemről és a közösségről is, ezért remélik, hogy idén is sokan csatlakoznak a zarándoknaphoz. A központi lelki programhoz minden zarándok szakasz saját helyi értékeivel kapcsolódik. A résztvevők nem csak gyalogosan, hanem kerékpárral, futva, lovon, vagy akár vízi zarándoklat keretében is bekapcsolódhatnak. A Mária út teljes hálózatán mindenki megtalálhatja a számára megfelelő formát és távolságot. Csatlakozni néhány speciális szakasztól eltekintve bárhol és bármikor lehet. A Mária út lehetőséget ad arra, hogy lakóhelyünkhöz közel is megtapasztalhassuk a zarándoklás élményét. Az Egy úton nemzetközi zarándoknap egyik fontos küldetése, hogy megmutassa, Magyarországon és a Kárpát-medencében is számtalan lehetőség kínálkozik arra, hogy csodálatos természeti és épített környezetben közösen, lelki tartalommal gazdagodva járjuk végig a saját utunkat. Szeretettel hívják azokat is, akik valamilyen okból nem tudnak személyesen részt venni a zarándoklatokon, kapcsolódjanak be az ima háttérláncba és ajánlják fel ezen a napon imáikat, gondolataikat és áldozataikat a békéért. Aki szeretné, hogy saját ima szándékát is hordozzák a zarándok csoportok, kérik, küldjék el azt az info@mariaut.hu e-mail címre. legyen augusztus 15-e, és a környező hétvégék sok ezer ember közös tanúságtétele arról, hogy a béke útja ma is járható, lépésről lépésre, emberről emberre, szívről szívre, buzdítanak a Mária út közhasznú egyesületnél. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Egy mobil alkalmazás több mindenre is lehetőséget ad, így esetünkben az adás hallgatásán túl a napi evangéliumot is megtalálják, és közvetlenül csatlakozhatnak a Szent István Rádió közösségi média felületeihez, tehát a Facebook és az Instagram oldalunkhoz. Az applikáció ingyenesen elérhető Androidra Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyház megye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
2: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
2: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
2: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi Szentíráshoz tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus és tanítványai betértek az egyik faluba. Egy Márta nevű asszony befogadta őt házába. Ennek nővére, Mária, odaült az Úr lábához és hallgatta szavait. Márta meg sürgött forgott a sok házi dologban. Egyszer csak megállt. Uram, méltatlankodott, nem törődöl vele, hogy nővérem egyedül hagy szolgálni? Szólj neki, hogy segítsen nekem. Az Úr azonban így válaszolt. Márta, Márta, te sok mindennel törődöl, és téged sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta, nem is veszíti el soha. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Márta, Márta, sok mindenre gondod van, és sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta, nem is veszti el soha. Az Úr Jézus nem azt mondja Mártának, hogy azonnal álljon le a munkájával és üljön a lábához, mint Mária. Az Úr nem a szorgos munkát kifogásolja. Nem is szólt volna Mártának, ha ő nem méltatlankodik húga miatt, és nem szólítja fel az Urat, hogy utasítsa rendre Máriát. Az Úr nem Márta munkáját kifogásolja, hanem a munkához való hozzáállását akarja úgy megtisztítani, hogy a szemlélődéssé alakuljon. Ugyanis nem a tevékenység rontja le a szemlélődést és imádságos életet, hanem csak a munkához való rossz hozzáállás, amelyre Jézus felhívja a figyelmet. Sok minden nyugtalanít. Lehetnek gondjaink, de ezek nem hatolhatnak el a szív mélyéig, ahol a Szent Háromság él bennünk. Akinek a szíve a gondok között sem nyugtalankodik, az dolgozva is a szemlélődés felé halad. Csak egy a szükséges. Isten országa, vagyis élő kapcsolat az élő Istennel. Ha megkülönböztetjük a nem fontos dolgokat az igazán fontosaktól, rendeződik az életünk. Ha pedig a fontos dolgokat megkülönböztetjük az egyetlen szükségestől, még tovább a szemlélődés útjára lépünk, melyen az örök élet világossága és a békéje vezet bennünket. Mária a jobbik részt választotta. Az ő szívének békéjét nem zavarhatják meg már a világ gondjai, mert megkülönböztette az egy szükségeset a sok mindentől, amelyre gondunk kell, hogy legyen. Nem Mária külső életformáját dicséri meg az Úr, hanem azt a belső döntést, amely most a külsőben megmutatkozik. Hiszen előfordulhatott volna, hogy Mária még nem tisztul meg bensőleg, csak rajongásból, netán figyelemnek álcázott lustaságból ült volna az Úr lábához. Ha így lett volna, akkor talán ő vádolja Mártát ilyen szavakkal. Uram, nem látod, hogy nővérem ide se figyel, hogy nem ül le lábadhoz, hanem tovább dolgozik? Szólj neki, hogy ő is jöjjön ide. Vajon mit felelt volna erre Jézus? Igen fontos a válasz, amelyet erre a kérdésre adunk, mert rámutat arra, hogy aki a szemlélődő életformát választotta, még nem biztos, hogy ott is tart, mint Mária. Lehet, hogy van okunk testvérünk megfedésére, javító szándékú megintésére, de ha vádoljuk őt az Úr előtt, abban mindig jókora önigazolás van, és a másik el nem fogadása. Bizony, tisztulásra, nevelésre és állandó önellenőrzésre van szükségünk, míg munkánk és szemlélődésünk valóban az Úrra való figyelés lesz.
1: Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša. Marta ho prijala do domu, Mária si vybrala lepší podiel. Ježiš vošiel do ktorej si dediny, kde ho prijala do domu istá žena menom Marta. Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla pánovi k nohám a počúvala jeho slovo. Ale Marta mala plno práce s obsluhou. Tu zastala a povedala. Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže. Pán jej odpovedal. Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme. Počuli sme slovo pánovo.
1: A mai napi evangélium következik roma nyelven.
5: Pepengo drom reslekájek gav. ekromni, kas buson las Marta, andre mulas le andepesko ker. Kadala romnia sasas jek peny e Maria. Kadiko tebe šikajle rajeske pure, haj kanšo las peleske vorbi, e Marta pale lelas šolas peski buti. Jokhar numa tordiji. Raja, vati las, citre ziltut ke muri peny dikhel ke me korkori slugi tutavri. Deduma lake, tezutilma. Baoraj, dipendas lake, Marta, Marta, pe tende situ gindo, haj but trabit rezintut, ba numa pejek trubulas te gindis. E Maria e majlasi rigula das peske, cinaci hasar la kodi punei luma.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg német nyelven.
6: Evangelium nach Lukas. Jesus kam in ein Dorf. Eine Frau namens Martha nahm ihn freundlich auf. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seinen Worten zu. Martha aber war ganz davon in Anspruch genommen, für ihn zu sorgen. Da kam sie zu ihm und sagte: Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester die ganze Arbeit mir überlässt? Sag ihr, sie soll mir helfen. Der Herr antwortete ihr: Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und Umstände, aber nur eines ist notwendig. Maria hat das Bessere erwählt, das soll ihr nicht genommen werden. Wort des lebendigen Gottes.
7: Szentek, szent életű emberek.
8: Szent Márta, özvegy. Szent János evangélistától tudjuk, hogy Jézus szerette Mártát, Máriát és Lázárt, akik Betániában laktak. Nagyon közel álltak az Úrhoz. Három alkalommal beszélnek az evangélisták Márta házáról és a testvérekről. Az első találkozás, amikor Jézus Márta házában járt, Szent Lukács szerint így történt. Jézus tanítványai kíséretében úton volt. Útjuk közben betértek egy faluba, Betániába. Egy Márta nevű asszony befogadta a házába. Mártának volt egy húga, Mária. Ez odaült az Úr lábához, és hallgatta szavait. Márta meg sürgött, forgott, és végezte a háziasszonyi teendőket. Volt mit tennie, hiszen legalább 14 fáradt férfi vacsorájáról és elszállásolásáról kellett gondoskodnia. Egyszer csak megállt, és így méltatlankodott. Uram, nem törődöl vele, hogy húgom elnézi, hogy egyedül szolgáljak? Szólj neki, hogy segítsen nekem. Az Úr azonban így válaszolt. Márta, Márta, sok mindenre van gondod, és sok minden nyugtalanít. De csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta. Nem is veszti el soha. A két nővérben az egyház a lelki élet két alaptípusát látja. Márta a jótékonyságban tevékeny, aktív. Mária a szemlélődésben elmerülő, kontemplatív életforma típusa. Krisztus szava rávilágít. Mindkettő jó, de Mária magatartása jobb, mert amit választott, az élet igényének hallgatása, a jelenlévő Úr csendes szeretettel való szemlélése maradandó. A második alkalom, amikor Mártával találkozunk az evangéliumban, Jézus legnagyobb csodája, Lázár föltámasztása. Ezt a legnagyobb jelet, amely mindenki számára kézzelfoghatóan bizonyította Jézus küldetését és messiás voltát, leginkább Márta és Mária értette, akik hittel tekintettek az Úrra. A harmadik alkalommal szintén Betániában találkozunk Mártával, Máriával és Lázárral, közvetlenül húsvét előtt. Ismét János evangélista mondja el a következőket. 6 nappal húsvét előtt Jézus Betániába ment, ahol Lázár lakott, akit föltámasztott a halálból. Ott vacsorát rendeztek a tiszteletére. Ez a vacsora azonban nem Márta, hanem a leprás Simon házában zajlott le. A három testvér is hivatalos volt. Márta felszolgált, és Lázár is a vendégek között volt. Mária pedig vett egy font valódi nárduszból készült olajat, megkente vele Jézus lábát, és megtörölte a hajával. A ház betelt a kenet illatával. Az egyik tanítvány, Karióti Júdás, aki elárulta, méltatlankodott miatta. Miért nem adták el inkább az olajat 300 dénárért, s miért nem osztották szét a szegények között? De ezt nem azért mondta, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem mert tolvaj volt, ő kezelte a pénzt, és eltulajdonította, amit rábíztak. Jézus rászólt, hagyd békén, hadd tegye, hiszen a temetésem napjára teszi. Márti evangéliumában Jézus így folytatja, bizony mondom nektek, ahol a világon csak hirdetni fogják az evangéliumot, mindenütt megemlékeznek majd arról is, amit ez az asszony tett. Sajnos a liturgikus megemlékezés Máriára nem terjed ki. Mártát a ferencesek kezdték ünnepelni 1262-ben, és pedig július 29-én. Szent Jánosnál még az is olvasható, hogy mi lett Lázár föltámasztásának következménye a három testvérre nézve. Amikor a zsidók megtudták, hogy Jézus Betániában tartózkodik, sokan elmentek. Nem csak Jézus kedvéért, hanem hogy Lázárt is lássák, akit föltámasztott a halálból. Erre a főpapok elhatározták, hogy Lázárt is megölik, mert miatta sok zsidó elment oda, és hitt Jézusban. A hagyomány szerint az ősegyház elleni üldözésben, 40 körül, az egész keresztény közösséget, melynek Márta háza adott otthont, elfogták. Nagyobb csoportról volt szó, ezért nem merték megölni őket, hanem a tengerpartra hurcolták, és ott egy evező, vitorla és kormánylapát nélküli hajóra rakták, és a tengerre bocsátották őket. A kivégzésnek ez nagyon gonosz módja volt, hisz az áldozatokat a viharos tengerbe akarták folytani. Ám a hajó nem süllyedt el, hanem Gallia partjainál szárazföldet ért. Kikötöttek, és hirdetni kezdték az evangéliumot. A legenda szerint Lázár püspök lett, Márta a város betegeit és szegényeit gondozta. Mária pedig remeteként élt még 30 esztendeig. Mit kérünk Istentől Szent Márta ünnepén? Mindenható örök Isten, te Szent Mártát azzal tüntetted ki, hogy fiad szállást vett nála. Közben járására add, hogy hűségesen szolgáljuk Krisztust testvéreinkben, és így minket is befogadj mennyei hajlékodba.
9: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: Szent Márta, özvegy. Szent János evangélistától tudjuk, hogy Jézus szerette Mártát, Máriát és Lázárt, akik Betániában laktak. Nagyon közel álltak az Úrhoz. Három alkalommal beszélnek az evangélisták Márta házáról és a testvérekről. Az első találkozás, amikor Jézus Márta házában járt, Szent Lukács szerint így történt. Jézus tanítványai kíséretében úton volt. Útjuk közben betértek egy faluba, Betániába. Egy Márta nevű asszony befogadta a házába. Mártának volt egy húga, Mária. Ez odaült az Úr lábához, és hallgatta szavait. Márta meg sürgött, forgott, és végezte a háziasszonyi teendőket. Volt mit tennie, hiszen legalább 14 fáradt férfi vacsorájáról és elszállásolásáról kellett gondoskodnia. Egyszer csak megállt, és így méltatlankodott. Uram, nem törődöl vele, hogy húgom elnézi, hogy egyedül szolgáljak? Szólj neki, hogy segítsen nekem. Az Úr azonban így válaszolt. Márta, Márta, sok mindenre van gondod, és sok minden nyugtalanít. De csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta. Nem is veszti el soha. A két nővérben az egyház a lelki élet két alaptípusát látja. Márta a jótékonyságban tevékeny, aktív. Mária a szemlélődésben elmerülő, kontemplatív életforma típusa. Krisztus szava rávilágít. Mindkettő jó, de Mária magatartása jobb, mert amit választott, az élet igényének hallgatása, a jelenlévő Úr csendes szeretettel való szemlélése maradandó. A második alkalom, amikor Mártával találkozunk az evangéliumban, Jézus legnagyobb csodája, Lázár föltámasztása. Ezt a legnagyobb jelet, amely mindenki számára kézzelfoghatóan bizonyította Jézus küldetését és messiás voltát, leginkább Márta és Mária értette, akik hittel tekintettek az Úrra. A harmadik alkalommal szintén Betániában találkozunk Mártával, Máriával és Lázárral, közvetlenül húsvét előtt. Ismét János evangélista mondja a következőket. 6 nappal húsvét előtt Jézus Betániába ment, ahol Lázár lakott, akit föltámasztott a halálból. Ott vacsorát rendeztek a tiszteletére. Ez a vacsora azonban nem Márta, hanem a leprás Simon házában zajlott le. A három testvér is hivatalos volt. Márta felszolgált, és Lázár is a vendégek között volt. Mária pedig vett egy font valódi nárduszból készült olajat, megkente vele Jézus lábát, és megtörölte a hajával. A ház betelt a kenet illatával. Az egyik tanítvány, Karióti Júdás, aki elárulta, méltatlankodott miatta. Miért nem adták el inkább az olajat 300 dénárért, s miért nem osztották szét a szegények között? De ezt nem azért mondta, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem mert tolvaj volt, ő kezelte a pénzt, és eltulajdonította, amit rábíztak. Jézus rászólt, hagyd békén, hadd tegye, hiszen a temetésem napjára teszi. Máté evangéliumában Jézus így folytatja. Bizony mondom nektek, ahol a világon csak hirdetni fogják az evangéliumot, mindenütt megemlékeznek majd arról is, amit ez az asszony tett. Sajnos a liturgikus megemlékezés Máriára nem terjed ki. Mártát a ferencesek kezdték ünnepelni 1262-ben, és pedig július 29-én. Szent Jánosnál még az is olvasható, hogy mi lett Lázár föltámasztásának következménye a három testvérre nézve. Amikor a zsidók megtudták, hogy Jézus Betániában tartózkodik, sokan elmentek. Nem csak Jézus kedvéért, hanem hogy Lázárt is lássák, akit föltámasztott a halálból. Erre a főpapok elhatározták, hogy Lázárt is megölik, mert miatta sok zsidó elment oda, és hitt Jézusban. A hagyomány szerint az ősegyház elleni üldözésben, 40 körül, az egész keresztény közösséget, melynek Márta háza adott otthont, elfogták. Nagyobb csoportról volt szó, ezért nem merték megölni őket, hanem a tengerpartra hurcolták, és ott egy evező, vitorla és kormánylapát nélküli hajóra rakták, és a tengerre bocsátották őket. A kivégzésnek ez nagyon gonosz módja volt, hisz az áldozatokat a viharos tengerbe akarták folytani. Ám a hajó nem süllyedt el, hanem Gallia partjainál szárazföldet ért. Kikötöttek, és hirdetni kezdték az evangéliumot. A legenda szerint Lázár püspök lett, Márta a város betegeit és szegényeit gondozta, Mária pedig remeteként élt még 30 esztendeig. Mit kérünk Istentől Szent Márta ünnepén? Mindenható örök Isten, te Szent Mártát azzal tüntetted ki, hogy fiad szállást vett nála. Közben járására add, hogy hűségesen szolgáljuk Krisztust testvéreinkben, és így minket is befogadj mennyei hajlékodba.
2: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntjük Márta és Flóra nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. A Márta arameusz eredetű bibliai név, jelentése úrnő. A Flóra latin eredetű mitológiai név, a virágok és a tavasz római istennőjének a neve, jelentése virág. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat vagy születésnapjukat ünneplik. Fogadják szeretettel a most következő zeneszámot.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1095-ben meghalt első Szent László magyar király, aki 1077-től uralkodott. Az általa alapított monostorban temették el Somogyváron, majd hamvait Váradra vitték. 1192-ben avatták szenté. 1040 körül született első Szent László király megvédte Magyarországot a németek, kunok és besenyők támadásaitól. 1091-ben Horvátországgal uniót hozott létre. Első László és unokaöccse Könyves Kálmán uralkodása alatt befejeződött a korai magyar államszervezet kiépítése. 1506-ban meghalt Martin Behaim, felfedező és térképész, az első földgömb megalkotója. A nürnbergi kereskedő családból származó Behaim tanulmányai elvégzése után Lisszabonba ment, ahol portugál hajósokhoz csatlakozva részt vett az Indiába vezető tengeri út felkutatásában. 1492-ben elsőként ábrázolta a földet gömb formában. 1856-ban meghalt Robert Schumann, német zeneszerző, a zenei romantika egyik vezéregyénisége. 1840-ben megnősült, házasságának első boldog éve bőséges zenei termést eredményezett, ebben az évben 138 dalt írt. A zenetörténet a dalok éveként nevezi ezt az esztendőt. A későbbiekben aztán egyre több, magasabb szintű alkotás került ki a keze alól, így például szimfóniák és kamaraművek. 1926-ban megszületett Vámos Ágnes, szoprán operaénekesnő, érdemes művész. Férjével Mátrai Ferenc tenoristával az Operaház egyik híres párosát alkották. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán 1945 és 1949 között Malacki Oszkár növendéke. 1949-től az Operaház magánénekese, ahol 1950-ben debütált Kacsó Pongrác János Vitéz című művének Iluska szerepében. 1977-től a Színház és Filmművészeti Főiskola énektanára volt. 1935-ben megszületett Montág Imre, nyelvész, színészpedagógus. 1945-ben megszületett Szűcs Miklós festőművész, tervező grafikus, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja. Anyai ágon dédapja Degré Lajos író, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc egyik vezetője, Lechner Lajos építésznek is dédunokája. Felesége Vojnik Erzsébet festőművész. 1972-ben volt az első kiállítása, majd élete során 52 önálló kiállítása volt Magyarországon és külföldön is. A József Attila gimnáziumban rajzot és művészettörténetet, majd a Színház és Filmművészeti Egyetemen oktatott. 1991-ben az AD Grafikai Stúdió létrehozója, kreatív igazgatója, társtulajdonosa lett. Párizsban tanult ösztöndíjjal, később is rendszeresen visszajárt oda dolgozni. Művei jelentős magán- és közgyűjteményben is megtalálhatók. A Bűnös címmel közös kötetet jegyzett Eszterházi Péterrel, memoárja is megjelent a Földön élni ünnepé címmel a Magvető kiadónál. 1954-ben először jelent meg Tolkien műve, a Gyűrűk ura. Az Egyesült Királyságban jelent meg a trilógia első kötete, melynek címe a Gyűrű szövetsége. 1974-ben meghalt Erich Kästner, német író, költő. Dresdában született. Az 1920-as években kibontakozó polgári humanizmus költője és írója, annak az új stílus iránynak a követője, amely felváltva az expresszionizmus világmegváltó extravaganciáját, az új tárgyilagosság képviselője. Optimista moralistaként küzdött az emberiség megjavításáért. Elsősorban humoros gyermek és ifjúsági regényeiről ismert. 1981-ben megszületett Fernando Alonso, spanyol autóversenyző, kétszeres Forma 1-es világbajnok. 2005-ben és 2006-ban lett világbajnok. 1894-ben megszületett Csokonai Vitéz Gizella, költő, könyvtáros, aki 4 éves korától vak volt. Hajdúszoboszlón született, Csokonai Vitéz Mihály oldalági rokonságából származott. 4 éves korától vak volt, az elemi iskolát Budapesten a Vakok iskolájában végezte. A Vakokat gyámolító országos egyesületben dolgozott, mint korrektor, gépíró, távirász és a Brej könyvtár könyvtárosa. Alapító tagja volt a Vakok 1928-ban megalakult Homérosz kórusának. Verseket fiatal korában kezdett írni. A Fénytelenség világából című kis verses kötete 1931-ben jelent meg, amelyhez Herceg Ferenc írt előszót. A kötetet Braille írással is elkészítette. Néhány költeményét a Vakok világa és az Irodalmi értesítő is közölte. 1948-ban megkezdődött a 14. újkori nyári olimpia Londonban, az utolsó olimpia, amelyen művészeti verseny is volt. A II. Világháború miatt elmaradt a Tokióba, majd Helsinkibe tervezett 1940-es és a Londonba tervezett 1944-es olimpia. Így a 11. után a 14. játékokra került sor 1948-ban a brit fővárosban. A Wembley stadion béli megnyitón 59 ország több mint 4000 sportolója vonult fel. A magyarok számára sikerekben és érmekben is gazdag volt a londoni olimpia. Elek Ilona 12 évvel első olimpiai aranyérme után ismét bajnok lett a tőrvívásban. A kardvívók sem szakítottak a jól bevált hagyománnyal. A csapat aranyérme mellett Gerevics Aladár az egyéni aranyat is kiérdemelte. A dobogó legfelső fokára állhatott két ökölvívó, a harmadsúlyú Csík Tibor és a középsúlyú Papp László, és bajnok lett a szuper nehéz súlyú birkózó Bóbis Gyula is. A két magyar aranyatléta a távolugró Gyarmati Olga és a kalapácsvető Németh Imre lett. Ezen az olimpián lett bajnok a céllövő Takács Károly, valamint talajon a tornász Pataki Ferenc. A magyar küldöttség összesen 10 arany, 5 ezüst és 13 bronzérmet szerzett. 1963-ban meghalt Kelemen Lajos, történész, akadémikus. Kelemen Erdélyben élt és dolgozott. A Kolozsvári Egyetemen szerzett történelem földrajz szakos tanári diplomát. Előbb az Erdélyi Múzeum könyvtárosa volt, majd 1938-ban ugyanott levéltáros lett. Az ő érdeme, hogy a levéltár Erdély középkori történetének páratlanul gazdag gyűjteményévé fejlődött. 1940-től 44-ig múzeumi és levéltári főigazgató is volt. Történetírói munkássága elsősorban Erdély középkori művelődés és művészet történetére terjedt ki. 1981-ben házasságot kötött Károly herceg és Lady Diana Spencer a St. Paul katedrálisban, Londonban. 1987-ben aláírták a Franciaországot és Angliát összekötő víz alatti alagút építéséről szóló megállapodást. Az angol miniszterelnök nő Margaret Thatcher és a francia elnök François Mitterrand írta alá a megállapodást az English Channel alatt húzódó Eurotunnel megépítéséről. Kedves hallgatóink, évfordulónaptárunkat hallották, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
1: Tizenhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Takarékos, felelős vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvízszolgáltatók a rendkívül meleg miatt. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT a honlapján az ivóvízszolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében arra kéri az embereket, takarékosan használják a vizet, mellőzzék vagy ütemezzék át az olyan nem létfontosságú vízhasználatot, mint például a medencetöltés vagy az autómosás. A közületi fogyasztóktól azt kérték, a jelentős elhasználást ütemezzék a csúcsidőszakon kívülre, csökkentsék az öntözés mértékét és gyakoriságát, és ne használjanak ivóvizet pormentesítése az utak és járdák locsolására. A cég közölte, rendszerei üzemszerűen működnek, a megnövekedett vízigény kiszolgálására a technikai és a személyi feltételek adottak. Az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány, ezért a legmagasabb fokozatú riadókészültséget léptették életbe, közölte az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán, hozzátéve, hogy a vízügyi ágazat így az azonnali beavatkozásokat és a szükséges intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban tudja elvégezni. Gajdos László azt mondta, Magyarország 84 vízhiánykezelési körzetéből 66-ban a jogszabályban előírt 3-as határérték felett van az ASZA index. Harmadfokú hőségriasztás lép életbe éjféltől. A tartós kánikula jelentős egészségügyi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére. A riasztást egyelőre jövő hét keddig rendelték el. Újabb kitelepítéseket rendeltek el az erdőtüzek miatt a délnyugat-franciaországi Bordeaux közelében. A térségben pusztító lángok miatt eddig 220 ezer ember volt kénytelen elhagyni lakó vagy nyaralóhelyét 23 településen. Franciaországba is megérkezett az idei negyedik hőhullám, ami miatt a hatóságok a tüzek súlyosbodásától tartanak. Spanyolországban több mint 200 területet nyilvánított katasztrófa sújtotta övezetté a kormány, köztük a mostani erdőtüzek területeit is. A tűzoltók már eszköztelenek az Égei-tengeri Páros szigetén felcsapott lángokkal szemben, ráadásul a szél sem segíti a munkájukat, az emberek a tengerpartra menekültek a lángok elől. A népszerű üdülőhelyen jelenleg is több tízezeren nyaralhatnak, ám a sziget délnyugati részét evakuálni kellett. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, közölte a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök a Facebook oldalán. Forsthofer Ágnes azt írta, a törvényt annak aláírás előtt alkotmányossági szempontból megvizsgálták a Sándor Palota alkotmányossági és jogi igazgatóságának szakembereivel, alkotmányossági aggály nem merült fel. Hozzátette, a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként ez az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért. Megszüntette a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz tartozó adókedvet.

0: Ruszin Szendi Romulus azt írta, azok számára, akiket méltatlanul távolítottak el a magyar honvédségtől, vagy akiknek a COVID-19 elleni védőoltás fel nem vétele miatt szűnt meg a szolgálati jogviszonyuk, és szeretnének újra egyenruhát viselni, most van itt az idő. Júniusban 1 millió 900 ezer vendég 4 millió 300 ezer éjszakát töltött el a turisztikai, kereskedelmi, magán és egyéb szálláshelyeken, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A vendégek száma 2,2%-kal, az éjszakáké 2,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A belföldi vendégek száma 2,6%, a külföldieké 1,8%-kal, az éjszakáké 3,6%, illetve 1,3%-kal kevesebb volt a tavaly júniusinál. Végül az időjárásról, szinte zavartalan a napsütés, persze így csapadék sem hullik, a légmozgás gyenge, mérsékelt maradt. A csúcshőmérséklet most délután 31-33 fok körül alakul, holnap 1-2 fokkal már melegebb lesz megint, és a kánikula egyre csak fokozódik. Híreinket hallották.
1: Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora. Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
2: Egy kortárs költőt szeretnék bemutatni, Malejko Norbert Hegymégy című kötetét. Egy kiegyensúlyozott, önazonosságra törekvő költő verseit olvashatjuk ebben a kötetben. Mégis rendkívüli érzékenység, lelki finomság, elegancia tükröződik költeményeiben. Malejko Norbert lírája nagyon mély, őszinte szembenézés a sorssal, önmagával, a természet imádatával, a benne rejlő istenélménnyel. Ő az a ritka művész, aki remekül érzi magát a világban, nem bántja, nem üldözi semmi és senki. Lelkének csak a művészi kifejezés, a tökéletességre való törekvés az irányadója, hajtóereje. Különös sugallatként kerül ihletett állapotba, miközben a gyakorlati életben is tökéletességgel, otthonosan és elégedetten mozog. Mérnök közgazdász, egyetemen tanulta puszta érdeklődésből a pszichológiát feleségével. Kreatív írásszakon végzett a Miskolci Egyetemen. Rendszeres kultúrafogyasztó és teremtő, alkotó ember, egy megértő és művelt családban. Baráti köre is írókból, költőkből áll. A kötet versei többnyire rövidek, s finom remegések az erőm, ahogy Adi ír magáról. Váratlan csattanóval vagy szellemes gondolattal ér véget ez a kifinomult ízléssel rendelkező líra alkotásonként. Hegymégy című verse így hangzik. Tudjátok ti jól, mélység van bennem, ősi félelem csillog szememben. Adomány és átok a hegymélyén élni, lejjebb és lejjebb, míg van mit remélni. 22 költő ihleti meg a Lobbanások ciklusában, ők adnak filozófiai témát a költőnek. A Szerelmesek című vers ihletője Octavio Paz. Szerelmesek. A hajón apám és anyám kézen fogva ülnek, csöndben vannak, csókolóznak. A partra ködalakok gyűlnek. A tengerparton te és én kézen fogva megyünk, beszélgetünk, csókolózunk, erdő felé vetül árnyékunk. A fiam és egy lány kézen fogva futnak a réten, nevetgélnek, csókolóznak, fölöttük sirályok, tenger fölé érnek. Az Őrizd meg magadban mélyen című vers is lehelet finom megfogalmazása az örök szerelemnek. Tóth Árpádnak is tetszene ez a hitvesi szerelem. Őrizd meg magadban mélyen. Őrizd meg magadban mélyen, nem zárkózom el előled, csak te zárhatsz be engem. Fogaim vacognak, látod? Reszketek, didergek. Fázol? Itt a kabátom, mint magányos bolygó keringek körülötted. Nézlek,

sötét az űrfényt, részegülve. Beágyazom lélegzetedet, finom mozdulataidat, szárnyait szövi az éj, közben remegve alszunk ebben az örök takaróban. Borzongás. Ott álltunk. Felhőbe kapaszkodott a sziklatestű öböl suttogás. Aztán a fénysugarat rabul ejtette a hullám elragadtatás. Tenger az égbe, kezet kezembe forrott, alkonyodott. A jövők is egyedi perspektívát fogalmaz meg, hiszen a hazaszeretet és az anyaszeretet montírozódik egymásra a költő kedvességével. Jövök. Anyu, ha éhes voltam, etetett. Elbújtam, egyetlen volt, aki keresett. Csillagtalan éjjel lakás melegében, ha sírtam, még jobban szeretett. Az óceán könnyű habja ring. Képzeletben felhőbe kapaszkodom, ráfekszem, úgy pattogok Európa sziklás partjai felé. Újra otthon vagyok. Völgyek, hegyek, patakok ontják körém a káprázatot. Magyarországra értem. Széles utakon lábam visz egyre. Szemét keresem. Nézek körbe. Ő mindig vár. És várni is fog. És én jövök, hogy megszorítson. A körvonal és a talán című vers is nagyon szellemes bölcsességet fejez ki. Körvonal. Elmorzsálod kincseit, kiürül a kamra, benyitsz az ürességbe, szemben állsz magaddal. Sötét verdes a falakon elfutó illatok égnek, korhadó polcokon semmi, szétfoszlik a széle. Talán. Talán eltűnök egyszer innen is, s itt hagyok minden gyermeki gondolatomat. Árva testedet magamhoz nem szorítom. Kezedet se rakom szívemre többet. Fáradó lábnyomom marad legtovább, egy csöndes délután, vén bükkösök útján, az eső végleg eltapossa majd. Talán eltűnök egyszer innen is, mintha korán dolga végezetlenül illene elhagynom ezt a világot. Úgy teszek, mint akinek sok dolga van, akit annyira várnak, pedig bűnben űzve menekült, akit a félt vágyott más világ szült. Hosszú álmos ködben felivódik hörgő csöndű aszott testem, felettem csillagok égnek, lelkem tavára madarak gyűlnek, szabadok. Két szót vett kölcsönbe Malejkó Norbert József Attilától, a Talán eltűnök hirtelen című versből.

A költővel történt levelezésemet ismertetem most. Mikor szólalt meg benned először a költő? Malejkó Norbert válasza. 13 éves koromban egy gyermeknyári irodalmi táborban. Szegeden vettem részt. Délelőttönként költőkkel, délután prózaírókkal találkoztunk, itt írtam először kalligrammákat, képverseket. A Folyómban tenger címmel jelent meg egy éve az előző verses köteted, amelyet szintén a Parnassus kiadó jelentetett meg. Kapdeból óránt írta az utószót, amelyből idéz a költő. Már az első mustrát kézbe véve megéreztem, valódi költő küld számomra misztikus üzeneteket. Egyre jobban kidolgozottabbakat. A világot olyannak látva érezve, mint amilyennek én is érzékelni szeretném. És furcsán, olyan módon megformálva a világba szakadt létezésünket, miként akkoriban magam is kezdtem a versekben a létértelmezést elfogadni, majd keresni. A materializmusban a spiritualizmust megtalálni. Hogyan kerültek a verseid hozzá, kérdezem én. A válasz a következő. Közel 10 éven keresztül évente 2 alkalommal küldtem el Kapdeból Órántnak a verseimet. Húsvétkor és karácsony előtt. Időnként találkoztunk. Nagy megtiszteltetés volt, hogy a kötethez utószót írt. Ő volt az egyetlen, aki ismerte az összes versemet. Egyszer arról beszélgettünk, hogy ma milyen kevés verset olvasnak az emberek. Viccesen megjegyezte, téged legalább én olvaslak. Verseimben a tőle kapott tudás is benne van. Ki írta a 2 kötet főszövegét, kérdeztem. A Folyómban tenger című kötet főszövegét Serfőző Simon. A Hegymély főszövegét Fecske Csaba költő írta. Megtiszteltetés számomra az írásuk, barátságuk, hogy ismerik és elolvasták a verseimet. Beszélgetéseink során gazdagították verstani és gondolati világomat, látásmódomat. Hogy látod a környező világot? Kérdeztem én. Életbe ágyazottságunk elég ok arra, hogy az ember elbizonytalanodjon, és folyton kapaszkodókat keressen magának a világban. A válasz nélküli kérdések mérhetetlen szomorúságot és fájdalmat okoznak az embernek. A nagy rejtély részei lettünk. Ott állunk a színpadon, fogynak a szereplők, újak jönnek, és egyszer mi is sorra kerülünk. Nem találkoztam még boldog emberrel, de az emberek fájdalmát mindig is éreztem. Megérkezünk, aztán elmegyünk. Vajon kik lehetünk? Írtam egy versben. Sérültek vagyunk mind, ugyanakkor igazságtalan lenne, ha a lehetőségeinkről nem beszélnénk. Képesek vagyunk szeretni, képesek vagyunk segíteni másokat. Lehetőségünk van emberhez méltó környezetet kialakítanunk, nevelni utódainkat. Sok-sok lehetőségünk van még, a jövőt ezekben a percekben formáljuk olyanná, amilyen lesz, és önmagunkat is. Rajtunk múlik, hogy ez jobb vagy rosszabb világ lesz. Bízom az emberiségben, és reménykedem a következő kor embereiben, hogy megtalálják a helyes döntéseket. Ami rossz a világban, mi tettük olyanná. Amióta élek, nem volt olyan pillanat, amikor mindenütt béke lett volna a földön. Folyamatosan harcolnak, 20-30 országban folyamatosan kihasználják az embertársainkat. Ahogyan a természet felett, uralkodni akarunk mások felett is. A környező világ tele van rossz folyamatokkal. Ez a post-truth kora, ahol a valódi és a hamis hírek egyensúlyban vannak, amikor a narráció jut el hozzánk, nem pedig a valódi hír, ahol a szélsőségek jelenléte túlzott, ahol véleménybuborékokban élünk, ahol emberek halnak meg naponta, és nem teszünk semmit. Ugyanakkor a sok abnormalitás kitermeli saját ellenpólusát, és sorban megoldódnak majd a gondok. Azt tudjuk tenni, hogy összekapaszkodunk, másokon segítünk, ahol lehet és személyes életutunkkal jó példát mutatunk a mikrokörnyezetünknek, hogy lehet helyes értékrend szerint normálisan élni. Ha engem kérdezel,
Próbálok mindenkit megérteni és elfogadni olyannak, amilyen. Igyekszem kitárt karral középen állni. Önelemzések ezek a művek, Norbert? Kérdezem. A válasz a következő. Az írás előtti pillanatokban nem tudom, hogy mit fogok leírni néhány másodperc múlva. Nincs tudatosság bennem. Egy kiürült állapotban vagyok, amikor nem gondolok semmire sem, figyelek és várok. Aztán áramlani kezdenek a szavak, néha olyan gyorsan, hogy alig tudom leírni őket. Általában meglepődöm, hogy mit írtam. Ilyen szempontból nem mondanám önelemzésnek a verseket. A sorok rajtam folynak át, magukon viselik a mélyemet, számomra is ismeretlen tudatalatti tartalmaimat. Szóval biztosan önelemzések is, önfeltárások. Saját filozófiát alakítottál ki, vagy hatott rád valakinek a szemlélete? Kérdeztem tőle. Malejkó Norbert ezt felelte. Az évtizedeken át tartó olvasás, gondolkodás, az új ismeretanyagok folyamatosan a mai napig formálják szemléletemet. Különböző életkorokban más-más gondolatvilág ragadta meg a figyelmemet. A valamikori sok-sok kérdés, a folytonos elemzés lassan szűnni kezdett bennem. A világ összetört cserép darabjai összeálltak valami nagyobbá, és ez a kép nagyon szép. Bőven elég ezen csodálkozni, a szemlélődés az, ami megmaradt. Igyekszem nem elköteleződni sehová sem. Szellemi értelemben is folyamatos fenntartásaim és kételyeim vannak. Azt érzem, hogy szabad vagyok. A kötéseimet magamnak választom. Korábban szándékosan, sok éven át nem olvastam verseket, hogy ne befolyásoljanak. Aztán néha pedig sokat olvastam, hullámzik. Amit írok, az előzmény nélküli legyen, amennyire csak lehet. Az utóbbi 2-3 évben nyitottam a kortárs írók, költők felé, és olvasom az írásaikat. Következő kérdésem ez volt. Szerintem 4 fő téma rajzolódik ki a kötetben, gyerekek, szerelem, nosztalgia, természetimádata. Egyetértesz ezzel? A válasz a következő. Nem tudom ezt sem, mint ahogy sok más sem tudok. Tényleg nem tudom megítélni, túl belül vagyok. Az ontológiai létfilozófiai gondolkodást, mint több versem témáját, talán meg lehet említeni. A kötet alaphangja mégis a szomorúság, aggodalom a szeretteidért, saját lelked elemzése. Filozófiai, pszichológiai lírának mondanám, írtam én az interneten. A következő választ kaptam. Az aggodalom, a fájdalom biztosan jelen van. De az öröm, a hála és a köszönet is benne van. Mint egy ellensúlyozza az előzőeket, van egy nagyon mély belső gondolatvilágom, egy személyes megélés, és ezzel egyszerre létezik egy kitágított látásmódom is hatalmas perspektívába. Ez a kettő egyszerre van jelen. Sok dolgot érzékelek párhuzamosan. Mely verseidet emelnéd ki a kötetből, melyeket tartod a legjobb alkotásaidnak? Erre a válasz a következő. Nem az én dolgom ezt megítélni. Értékeli-e a családod a tehetségedet? Kérdeztem. A két fiam és a feleségem is támogató. Örülök, hogy olvassák a verseimet és visszajeleznek. Nem tudom, mit kell érteni tehetség alatt. Magamra sem ezt a szót, sem azt, hogy költő, nem merném állítani. Számomra a költői lét nagy dolog. Majd egyszer valakik eldöntik, hogy az voltam-e. Ki a szívedhez legközelebb álló költő? Kérdeztem. A magyarok közül József Attila. Pablo Neruda tanított meg arra, hogy a dolgok mennyire összefüggnek egymással. Megmutatta, hogy az embernek hol a helye a világban. Walt Whitman számomra a valódi szabadság igaz megfogalmazója. Juan Ramón Jiménez versei a szépség abszolút ideáját éreztették meg velem, William Blake föltárta, hogy a szeretet hogyan képes érvényesülni, és Jorge Luis Borges gondolataitól is sok értéket kaptam. Köszönöm nekik, és köszönöm az összes elődömnek, hogy tanulhattam tőlük, és hogy valamikor leírták értékes gondolataikat, és ránk hagyományozták, embertársaikra, az utódaikra.
panteizmus és a mindenre kiterjedő szerelem jellemezheti felfogásodat, írtam én. A panteizmust, amely szerint Isten immanenciája az elsődleges, írja Norbert, vagyis hogy Isten abszolút léte azonos a világgal, és az általunk tapasztalható véges és változó újra keletkező valóságot nem Isten teremtő működése hozta létre önmagától különböző valóságként, hanem ez a valóság az isteni lények kibontakozása, mint nézet szemben áll a transzcendenciával, azt gondolom, hogy a két nézőpont párhuzamosan is megfér egymás mellett. Erre jó példa lehet a keleti Vajrayana. Panteista szempontból nézve a természeti szépségekre, a növények, állatok működésére és az emberre úgy tekintek, mint amelyek bizonyítékai számomra a magasabb rendű létezésnek, a munkájának vésetei, a jeleit vélem felfedezni minden egyes apró dologban itt a földön. A magasabb rendű valóság létezésében van bizonyosságom. Lehet, hogy teljesen más formában és módon, mint ahogy eddig elképzeltük, de hogy van, abban hiszek. Számomra a nagy boom, a nagy recs tudományos elméletéhez nagyobb hit kellene, amivel nem rendelkezem, írja Malejkó Norbert költő. A mindenre kiterjedő szerelem úgy igaz, hogy a tapasztalt világ összefüggéseit felismerve, azok illékonyságát, egymástól való függőségeit elfogadva és tisztelve, ezek bonyolult rendszerében egyetlen apró pontként próbálok azzal a lehetőséggel folyamatosan élni, amire az élő lények közül egyedül az embernek van képessége, és ezt úgy hívják, hogy a rácsodálkozás képessége. A filozófián belül az esztétika a művészet és a természet esztétikájával foglalkozik elsősorban. Ugyanakkor próbálom a hétköznapi élet esztétikájában is megtalálni a szépet, és folyamatosan felismerni azt. A rendkívülit a hétköznapiban felismerni, ahogy Thomas Leddy írja. Azt kérdeztem tőle, hogy egy social media felületen lévő verseidnek 8000 követője van. A verseid kedvelése is rendszeresen 1000 felett van. Versek esetében ezek kimagasló számok. Ki szokta előadni a verseidet az interneten? A válasz a következő. Onnantól, hogy megírtam, a versek önálló életet élnek. Próbálom szabadon engedni őket. Kíváncsisággal és bizonytalansággal figyelem a sorsukat. Izgulok és félek is emiatt. A könyvek és az internet által sokakhoz eljutnak verseim. Öröm, ha valaki úgy érzi, hogy a vers megszólította, és annyira magáénak érzi, tud azonosulni vele, hogy képes elmondani. Az előadó legyen akár egy színész, vagy bárki az olvasók között, van ilyen is, olyan is, megtiszteltetés a számomra. Hasonló, de különleges eset volt, amikor a Rotor zenekar heavy metal műfajban zenésítette meg verseimet. Helyenként saját sorai közé intertextualizálták a verseket. A következő kérdésem ez volt. Olyan érzésem alakult ki, hogy valakihez gyöngét szerelem fűz, akit esetleg elvesztettél. A kérdés első felére igen a válaszom, a második felére nem. Van valaki, akit a főiskolán ismertem meg 19 évesen, és szerelmes lettem bele. Aztán van valaki, aki a feleségem lett, és boldog évtizedeket éltünk együtt. Aztán van valaki, aki a két fiam édesanyja lett. Sorolhatnám tovább. Van valaki, akinek sok ezer arca van, aki mindig mellettem van, miközben óráról órára változik. Én is változom mellette folyamatosan, kísérjük egymást, támogatjuk és segítjük. Most éppen együtt öregszünk. Ennek a sok arcú valakinek időnként írok verseket, és ez az összes arc, amit felsoroltam, egy valakinek az arca. Ő a feleségem. Gondolkodtam, hogy mondjam-e, amit most fogok, de csak elmondom. Egy versben azt írom, hogy őket ott Veronában csak kitalálták. Mi a valóság vagyunk. És megéltük. És azt gondolom, hogy ebben nincs túlzás. Volt, aki azt mondta, hogy időnként nem lehet eldönteni, hogy a vers témája szerelmes vagy istenes vers. A kérdésben szereplő veszteségélmény érzete valószínűleg gyerekkoromból ered. 11 éves koromban édesapám meghalt. 35 éves volt. Akkor sérült az Isten képem is. Időbe telt,
visszatalálnom hozzá. Vajda János természetlírája jut eszembe a verseidről, kicsit József Attila, és mások is hathattak természetesen, ugyanakkor látszik az eredetiség és a kifinomult ízlés. Írtam én. Erre a válasz. Gyerekkoromtól fogva a természet szeretete jellemez. A magyar irodalomban Áprili Lajosnál és Reményik Sándornál találtam meg ezt a hangot, a természet szeretetének hangját. Általános iskola alsó tagozatában osztályfőnököm túravezető volt, akkor kezdtem el túrázni. Mai napig sokat járom az erdőt, sok versem született a Bükkben és a Mátrában. Mit írsz mostanában, kérdezem, mik a terveid? Írok egy gyászév történetét. Közel 100 prózavers született ebben az időszakban, ezeket javítom mostanában. Az első év édesanyám nélkül. Írok egy idei dél-amerikai utazásomról is. A versek itthon a várakozásban és útközben íródtak. Írók nyomait kerestük a feleségemmel, mint például Borgesét és Cortázarét Buenos Airesben. Hospice címmel most kezdtem el írni egy visszaemlékezést korábbi önkéntes éveimről, élményeimről. Készülök Tatára egy írótáborba, ahová konkrét verseket kell vinni. Még nem írtam meg a 16 soros alexandriai hetest, erre már csak egy hetem van. Fecske Csabával tervezünk egy közös könyvet, Színvallás címmel, valamikor megjelentetni. Ezt összeállítottuk, Miskolc és a Bükk is szerepet kap majd benne. Végezetül két verset szeretnék még kiemelni, amelyekben tükröződik Malejko Norbert erkölcsietikai felfogása. A második versben Isten képe, viszonyulása fogalmazódik meg. Ha megbocsátani lehet. Ki fog bocsánatot kérni a háborúkért, az elesettekért, a meggyalázott anyákért, az árván maradt gyermekekért? Ki fog bocsánatot kérni az emberiség vérben ázó teljes történetéért? A föld, amely a tettesek csontjaiból virágot nevel? A szél, amely széthordta bűnös leheletüket? Nem. Ha megbocsátani lehet mindezekért, bocsássatok meg nekem. Magvető. Te, aki elveted a magot, az égre fényt ragasztasz. Elmaradt aratással jelzed, néhány dolgod itt marad. Itt hagyod a fényt, a magba zárt meleget, nézd, erősödik a szár, locsolja égi felleged. Hagyd az erdőt, harkályok zengjenek, téged dicsérnek úgy is fánkopogó seregek. Ha maradhat a rét, a pipacs hogy suhan, virágok, füvek dicsérnek hangjukkal. Uram!

0: nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
2: Népzenei kincsestár.
3: Kubinyi Júlia, Autentikó zenekara 2021-ben adta ki Örökül Magyar Lapádról című albumát, mely a Nagyenyed melletti Magyar Lapád archaikus népzenéjét mutatja be. Az album a Fonó gondozásában jelent meg, és a Maros-Küküllő vidéki település táncdallamait, énekeit tartalmazza, melyek a hagyományos fonózenekari felállásban szólalnak meg. Kubinyi Júlia énekesnő vezetésével a zenekar autentikus népzenei koncerteket ad, az album pedig a helyszínen gyűjtött és korábbi gyűjtésekből származó anyagokat is tartalmaz, bemutatva Magyar Lapád gazdag zenei hagyományát. A lemezen közreműködik Nyitrai Tamás hegedűn, Danhauser Pál brácsán és hegedűn, valamint Lelkes András nagybőgőn és csellón. A következő percekben tehát Kubinyi Júlia 2021-ben megjelent Örökül Magyar Lapádról című lemezéről hallanak válogatást. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Kubinyi Júlia 2021-ben megjelent Örökül Magyar Lapádról című lemezéről hallottak válogatást. A műsort Vasvári Bernadett készítette. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További kellemes rádiózást kívánunk.
1: Délidőben.
2: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit 2026. július 29-én, szerdán. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő Debnár Ádám, a technikus kolléga pedig Nátrán István. Nevükben is köszönt önöket a műsorvezető Sinkovics Andrea. 14. Leó pápa mondja: az egyház ma is különböző származású, kultúrájú, képességű és felelősségű emberek közössége, akiket azonban mind arra hív az Úr, hogy Jézus Krisztusban egynek ismerjék fel magukat. Ő a rejtett kincs, az igaz gyöngy, a szétszóródottakat összegyűjtő háló. Kedves hallgatóink! Rövidesen híreket mondunk majd a Könyvjelző című műsorunkban Bodó Boglárkával, a Bródi Sándor könyvtár munkatársával magyar történelmi regényekről beszélgetünk. 14 óra 35 perctől az egyházzenei műsorunkat a Neumát ismételjük meg. 14 és 15 óra között rádiónk tokai frekvenciáján a Lélekműhellyel jelentkezünk. Adásunk első felében bemutatjuk önöknek a Matuzsálemek című könyvet, amely Magyarország különleges és legnagyobb fáiról ad egy igen bőséges ismertetést. Majd Tóth János Zoltán Erre mit lépsz kis haver című könyvének negyedik része hangzik el. Az óra második felében Anselm Grün a Szépség című művének harmadik részét Varga Orsolya olvassa fel. Rádiónk kis újszállási frekvenciáján a Szülőföld című műsorunkban elsőként Varga Kamil Ferences szerzetes osztja meg önökkel Sinka István novelláiról szóló esszéjét, majd egy érdekes téglagyűjteményt mutatunk be, s végül Bozók Ferenc atya egyik írásával búcsúzunk. A 15 órakor elhangzó hírek után a Keresztény Közéleti Akadémia című műsorunkban Pozsgai Imre miről tájékoztatta Keresztes Sándort 1986-ban címmel, Enc Gézával beszélgetünk. 15 óra 30 perckor kezdődik a Hitvalló, melyben a sarkalatos erényekről Bíró Péterné Illés Virág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélget. A 16 órakor elhangzó hírek után meghallgathatják az Értékadót. Adásunk tartalma: a hátrányos helyzetű családok jelenlegi életkörülményeiről szólunk egy szakértő segítségével. 30 éves a Juhász testvérek pincészete. A devizahitelesek ügyét ismertetjük. A 17 órakor elhangzó regionális hírek után meghallgathatják a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit. Majd rózsafüzért imádkozunk rádiónk Egri stúdiójában. Ezután híreket mondunk, illetve Balogh Ferenc olvassa fel hétvégi levelét. A 19 órai hírek után az iránytű keddi ismétlése hangzik el. Siomos Angelos Szilveszter, a dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló szakkörvezetője lesz a vendégünk, aki elárulja, miért is érdemes kémlelnünk az éjszakai égboltot a közeljövőben. 19 óra 45 perckor esti mesével búcsúzunk a gyermekektől. Majd a Lélek szavában a csend, a magány és az imádság hármasságáról Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedik. 19 és 20 óra között rádiónk tokai frekvenciáján a Találkozással jelentkezünk. Vendégünk Jackánics Fülöp, Ferences szerzetes, aki a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán rendezett a Bor ízei című konferencián adott elő. Az óra második felében pedig Varga Kamil Ferences testvért hallják, aki a Szent Ferenc naphimnuszáról osztja meg gondolatait. Majd Tóth Gábor füzéri plébánost hallják a zarándoklattal kapcsolatban. Rádiónk kis újszállási frekvenciáján ekkor az Életünk című műsorunk vendége Berces László rendező, író, az Ördögkatlan Fesztivál társalapítója és szervezője. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 20 óra 5 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
1: 14 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Takarékos, felelős vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvízszolgáltatók a rendkívül meleg miatt. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT a honlapján az ivóvízszolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében arra kéri az embereket, takarékosan használják a vizet, mellőzzék vagy ütemezzék át az olyan nem létfontosságú vízhasználatot, mint például a medencetöltés vagy az autómosás. A közületi fogyasztóktól azt kérték, a jelentős elhasználást ütemezzék a csúcsidőszakon kívülre, csökkentsék az öntözés mértékét és gyakoriságát, és ne használjanak ivóvizet pormentesítése az utak és járdák locsolására. A cég közölte, rendszerei üzemszerűen működnek, a megnövekedett vízigény kiszolgálására a technikai és a személyi feltételek adottak. Az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány, ezért a legmagasabb fokozatú riadókészültséget léptették életbe, közölte az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán, hozzátéve, hogy a vízügyi ágazat így az azonnali beavatkozásokat és a szükséges intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban tudja elvégezni. Gajdos László azt mondta, Magyarország 84 vízhiánykezelési körzetéből 66-ban a jogszabályban előírt 3-as határérték felett van az aszályindex. Harmadfokú hőségriasztás lép életbe éjféltől. A tartós kánikula jelentős egészségügyi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére. A riasztást egyelőre jövő hét keddig rendelték el. Újabb kitelepítéseket rendeltek el az erdőtüzek miatt a délnyugat franciaországi Bordeaux közelében. A térségben pusztító lángok miatt eddig 220 ezer ember volt kénytelen elhagyni lakó vagy nyaraló helyét 23 településen. Franciaországba is megérkezett az idei negyedik hőhullám, ami miatt a hatóságok a tüzek súlyosbodásától tartanak. Spanyolországban több mint 200 területet nyilvánított katasztrófa sújtotta övezetté a kormány, köztük a mostani erdőtüzek területeit is. A tűzoltók már eszköztelenek az Égei-tengeri Páros szigetén felcsapott lángokkal szemben, ráadásul a szél sem segíti a munkájukat, az emberek a tengerpartra menekültek a lángok elől. A népszerű üdülőhelyen jelenleg is több tízezren nyaralhatnak, ám a sziget délnyugati részét evakuálni kellett. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, közölte a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök a Facebook oldalán. Forsthofer Ágnes azt írta, a törvényt annak aláírás előtt alkotmányossági szempontból megvizsgálták a Sándor Palota alkotmányossági és jogi igazgatóságának szakembereivel, alkotmányossági aggály nem merült fel. Hozzátette, a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként ez az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért. Megszüntette a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz tartozó adókedvezményeket és több adónemet is eltörölt a parlament. Az országgyűlés a helyreállítás

0: honvédségtől, vagy akiknek a COVID-19 elleni védőoltás fel nem vétele miatt szűnt meg a szolgálati jogviszonyuk, és szeretnének újra egyenruhát viselni, most van itt az idő. Júniusban 1 millió 900 ezer vendég 4 millió 300 ezer éjszakát töltött el a turisztikai, kereskedelmi, magán és egyéb szálláshelyeken, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A vendégek száma 2,2%-kal, az éjszakáké 2,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A belföldi vendégek száma 2,6%, a külföldieké 1,8%-kal, az éjszakáké 3,6%, illetve 1,3%-kal kevesebb volt a tavaly júniusinál. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég holnap is, egyre szárazabb a levegő, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 14-16, napközben aztán már 33-34 fok körül alakul, és a kánikula egyre csak fokozódik majd. Híreinket hallották.
1: Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdett el Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon.
2: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
1: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
4: Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Bodó Boglárkával, a Bródi Sándor könyvtár munkatársával a magyar történelmi regények népszerűségéről beszélgetünk. Tartsanak velünk!

0: Egy olyan könyvet is hoztál még a hallgatóinknak, amely új, és még lehet, hogy, sőt, biztos vagyok benne, hogy még nem hallottak róla a hallgatóink. Melyik ez a könyv?
1: Ez a könyv Vankó Jánosnak a Török vész, aminek az alcíme, hogy Maróta második Mohács. Ez egy történelmi regény. Ezt azért hoztam el, mert lehet, hogyha valaki visszagondol a történelmi tanulmányairól, akkor azt mondja, hogy ó, hát ha ennek Maróta az alcíme, akkor tudom én az egész történetet. Ja, ki a főszereplője, Dobozi Mihály, hát akkor ezt is tudom, hogy mi fog vele történni. Hát Dobozi Mihály egy híres alak volt egyébként. A képzőművészetben Székely Bertalannak például nagyon híres festménye van, Dobozi és Hitvese. De gondolhatunk olyanra is, mint Lakatarisz Demeter, aki szintén megfestette. És még számos képzőművészeti alkotáson megjelenik egyébként Dobozi és Hitvesének a története, valamint versekben is Kölcseinek van egy nagyon

0: szép balladája, kevéssé ismert ballada, most már az ő idejében az volt, ami Dobozyról szól, tehát az ő hősies életét a Mohácsi csata idején és a Maróti csata idején is, a nagyon hősies megnyilvánulását már a kortársai is feljegyezték, és azt hiszem, hogy a mai napig is ő egy nagyon ismert alakja a magyar történelemnek, még ha nem egy nagy híres hadvezér volt, nem király volt, nem főpap volt, de egy híres személyiség volt, akinek a hősiessége elvitathatatlan, feleségével, Farmos Ilonával egyetemben. Ki szintén egy nemes ember volt, egy kis nemes volt, Alcsút Dobozy Mihály, és a felesége szintén egy nemes asszony. Megemlíti őket az Istvánfi krónika Verancsics Antal, azért mondom, hogy már a Mohácsi csata után egy évvel, már amikor Istvánfi megírja a krónikáját, külön fejezetet szentel Dobozy Mihálynak is. Nem hiszem, hogy sok titkot árulok el, hogyha ebből felolvasok egy részletet, hogy mit ír róla. Emlegetik Dobozy Mihály kiváló vitézségét és híres tettét. Amikor ugyanis a maga mögé ültetett és őt szorosan átölelő feleségét a ló gyorsaságában vízva biztos helyre akarta vinni, de mégsem tudott elmenekülni, miután feleségét előbb leszúrta, hogy az ellenség kezére ne kerüljön, ő a sűrű ellenség közé vágtatott, s őt is ugyanúgy lemészárolták. Ezt írja róla már egy évvel a Mohácsi csata után az akkori nádor Istvánfi Miklós, a Magyarok története című munkájából. Ez egy fordítás latinul írta természetesen. A Marót, ez a pusztamaróti harcokat eleveníti fel, azt is mondhatnánk, hogy egy második Mohács. Nem hiába a Mohácsi vésszel kezdődik, ahol, mint tudjuk, meghal a király, második Lajos belefullad a Cselepatakba, eléggé tisztázatlan körülmények között találják meg, máig sem teljesen tisztázottak, hogy hogyan is történt. Minden esetre ez a töröknek egy akkora előnyt ad, hogy egészen végig dúlja az országot Budán. Szapolyai azért, hogy az ő hatalmát a török szultán megerősítse, ezért késlekedik, nem jut el a csatába. Török Bálint is inkább az enyingi birtokait próbálja védeni. Tehát a főurak, bár nagyon sok hősiesen védi az országot, nem egységesek. Még ekkor sem lett volna minden veszve, hiszen a maradék vitézek Maróton egy szekérvárat építenek. Ez a huszita harcmodorból, ami hát akkor már több mint 100 évvel azelőtti harcmodor, vették át. Egyébként nagyon hathatósan lehetett ilyen szekérvárakkal védekezni. Ez az akkori, a Gerecse völgyében egy akkori érseki birtokon lévő falu volt, Marót, egy olyan környékkel, ahol halastavak, lápos, vizes területek voltak, tehát jól védhető volt. Egy itteni szekérvárba sáncolták el magukat a menekülő vitézek, és akik szembe akartak fordulni a törökkel, zsoldosok is voltak közöttük, tehát vallon zsoldosok is idevették be magukat a magyar vitézekkel, de még horvát huszárok is akadtak köztük, vagy német puskások, és a menekülő jobbágyság is ide költözött. Ide jönnek majd Farmos Ilonáék is, aki a pár megmaradt jobbágyával, akiket éppen nem öltek meg a törökök, mivel a dúlás olyan mértékű volt, hogy asszony gyereket, öreget megöltek, fiatalabb nőket elvitték, férfiakat is rabszolgának eladták, nagyon sok olyan szerencsétlen került rabszolgasorban, hát Magyarországon akkor már ez ismeretlen, előtte se nagyon, ismeretlen volt a rabszolgaság, viszont sokan még Afrikába is kerültek ottani fekete törzsekhez, rabszolgának magyarok. Magyari Ábrahám például, akit név szerint is ismerünk. Tehát ez egy, egy hatalmas pusztítást hozott az országra, viszont a maradék hadak Marótnál ellenállást szerveznek, oda elsáncolják magukat, felépítik a támfalakat, a kihegyezett karós gödröket, és hadhatósan veszik fel a harcot a törökökkel. Sokáig nem is bírnak velük. Nagyon izgalmasan írja Levankó János. Tényleg végig izgulhatjuk, hiszen van benne olyan szereplő is, akiről nem szól semmilyen történelmi krónika, hogy na ő vajon túléli? Vajon mi lesz a sorsa? Túlélik-e azok az asszonyok, akik menekülnek? A barátok, akik a szerzetesek, akik segítik őket mindenben, akik ápolják a betegeket odaadóan, sebesülteket, ugyanis kitör közbe a járvány is, mint minden ilyen háborús időszakban. A török már kezd visszavonulni, elmennek Budáig, de jön a tél. Ez már hűl a levegő. Amúgy is 1526-ban korán elkezdődött a lehűlés, tehát már szeptemberben jelentkeztek a fagyok. Török visszafordul, lett volna még remény. Viszont olyan túlerő zúdult erre a kis maróti, nem is olyan kis csapatra, akik összetartóak voltak. Tényleg még a zsoldosok is a vitézekkel egy összefogva rendkívül, csak azt lehet rájuk mondani, hogy vitézi módon viselkedtek és védték ezt a szekértábort, de hát a túlerő mindig nagy volt. És Dobozi Mihály történetét is ebből a történetből ismerhetjük meg. Valamint, ami még nagyon érdekes és érdemes elolvasni, Brodarics Istvánnak a Magyarok a törökkel Mohács mezején vívott ütközetének igaz leírása, szintén latin nyelvű, 1527-es históriája, ami szintén nagyon jól leírja, és ott is megjelenik ez a mi hősünk.
1: Hoztál egy kis ízelítőt?
0: Hoztam egy kis ízelítőt. Tényleg csak egy kis ízelítőt, hogy az izgalmas részeket meghagyjuk az olvasóknak. Már csak azért is, mert olyan finomságokat, szó szerint történelmi finomságokat tudhatunk meg, például a szószedetben, ami beleírja, hogy a törököknél ez milyen rangnak számított, vagy ez a korabeli kifejezés, az mit jelentett? Mit jelentett az, hogy Landsknecht, amit akkoriban használtak, de hát mi már nem tudjuk, hogy ezek mik lehettek, vagy sok olyan török kifejezés, amit lehet, hogy azóta át is, nem csak azóta, hanem ami mondjuk közös kifejezésünk, és hogy az mi lehetett. Valamint ezeket a történelmi eseményeket, amiket tényleg nagyon alapos utána járással írt meg Vankó János, ezeket végig izgulhatjuk, és rengeteget tanulunk belőle. Mert hát ez történelem könyvünkben volt, lehet, hogy két mondat, lehet, hogy egy sem. Attól függ ki, mikor tanult. És egy részlet belőle. És vajon mikor kerültek a földbe a hegyek közötti harcban elesett, és a közönségesen csak legyilkolt keresztények? Bizony hamarabb, mint azt gondolni lehetett volna. Még az első hó előtt elhantolták őket. Az egyház és a nemesség egyaránt adakozott a nagy temetésre, pedig leginkább a volt király hagyatékával és a jövendő király ügyeivel voltak elfoglalva. Rá két évre aztán megbontották a sírokat, s a magyarok csontjait egy közös osszáriumban gyűjtötték. Rémítő halom keletkezett belőle, amely ma is ott áll, és ott fog emelkedni mindörökké. Emlékül régi hőseinknek, akiknek szent volt a haza és a magyarság. Egyébként nagyon megható maga a mű. A hősies kiállás, a szerelem a feleségével, Dobozi Mihály, micsoda szép viszonyban volt fiatal házasokként, és milyen önfeláldozóak voltak. Igazán nagyon szép történelmi regény.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk olvasmányajánlóinkat, melyben Bodó Boglárkát, a Bródy Sándor könyvtár munkatársát hallják a magyar történelmi regényekről.
1: Ugron Zsolnától a Hollóasszony című kötetet hoztam, ami Szilágyi Erzsébetről szól. Ebből rögtön arra következtethetnénk, hogy ez egy történelmi regény. Nem igazán. Ugyanis nem a történelmi helyzet az elsődleges benne. Nem is a kor, hanem maga Szilágyi Erzsébet, maga a nő, akiről mesélnek. Nem ő maga meséli el a történetet, és nem is a szerző, hanem a szerző a különböző emlékező embereknek a visszaemlékezéseit írja le, úgy, ahogy azok beszélhettek. Édesanyja barátnője, a komorna, a csatlósuk, különböző várnép között megtalálható szolgáló népek, vagy a testvére, Szilágyi Zsófia, vagy Mátyás király, akkor még nem király, a fiatal Mátyás. Mind ezek közül, az elbeszélők közül Szilágyi Erzsébetnek az alakját mutatják meg. Mindegyik szereplő valóságos történelmi személy egyébként, és ők ihlették meg a szerzőt, hogy hogyan is emlékezhettek erre a nagyon jelentős nőalakra. Tudjuk, hogy egy milyen erős és kemény asszony volt Szilágyi Erzsébet, Hunyadi Jánosnak a felesége, aki nagyban családja révén és saját maga révén is nagyban elősegítette azt, hogy Mátyásból királyunk lett. Hogy az ő élete milyen folyamatokon ment keresztül. Ezekből a visszaemlékezésekből, amik időnként ellent is mondanak egymásnak, hiszen az egyik szereplő így emlékezik, a másik úgy emlékezik. A testvér másképp látja, mint a szolgáló az adott helyzetet. A rokon másképpen, mint a barát. A fia megint másképpen emlékszik egy adott szituációra. Úgy, ahogy a valóságban is másképpen emlékezünk egy megtörtént eseményre, és mikor felelevenítjük, akkor döbbenünk rá, hogy jé, hát tényleg ez történt, vagy te ezt így láttad? Nem is emlékszem már ezekre a dolgokra. Ilyen ez a könyv is. Ezek a történelmi szereplők itt, mint magánemberek szerepelnek. Olyanokat is leírnak, amiket egy történelmi szereplőtől nem várnánk. Ugyanis egy ilyen kiragadott hősként nézünk, mondjuk Mátyás királyra, és nem is gondoljuk, hogy mondjuk az ő fejébe is fejébe szállhatott a bor. Jean-Marie mondta egyszer az egyik találkozóján a közönségével, a színész, a francia színész, hogy az egyik hölgy ezen a közönség találkozón elájult, amikor látta, hogy ő fújja az orrát és náthás. Nekem is ilyen érzésem volt, amíg ezt olvastam, hogy ezek a történelmi szereplők is be is lázasodhattak, vagy az orrokat is fújhatták akár. Szilágyi Erzsébetnek is volt olyan időszaka gyerekkorában, amikor nagy beteg volt. Meggyötörte az élet is, a politika is, de például az első jegyese is. Ezért is nem lett abból házasság. A viszontagságok. Nyilvánvalóan érdekházasságban élő szülők, amikor az apa hellyel közzel tér haza különböző csatározásokból, különböző olyan útjaiból, amik a család felemelkedésének az érdekét szolgálja, mert az apa nagyon erre megy, ezért is nősül úgy, ahogy nősül. Az anya életéből, aki tulajdonképpen mindent elnéz, de ő maga is a saját boldogságát keresi, és úgy meg is találja. A testvérei, különböző habitusú testvérei vannak. Mellette álló rokonság, a gyerekei, a gyerekeinek az elvesztése, az élő gyerekei miatti aggódás, az ő sorsuk, találkozása Hunyadi Jánossal. Az is egy roppant érdekes, ugyanis két Hunyadi János van, testvérek. Hunyadi Jánosnak az, mi Hunyadi Jánosunk, öcsét is Hunyadi Jánosnak hívták. Roppant érdekes és lélektanilag izgalmas dolgokat tudhatunk meg. A történelmi háttér itt tulajdonképpen díszlet. Az asszony sorsa, ennek a kemény, érdekes személyiség, igazi egyéniség, az ő sorsa, és ezt hogyan látják mások? Mert Szilágyi Erzsébet nem szólal meg a kötetben. Csak a visszaemlékezéseken keresztül. Tehát nem tudjuk, hogy ő hogyan gondolta. Azt tudjuk, hogy a környezete hogyan gondolta az ő életét. És itt a születésétől a haláláig menően az életét.
2: Mennyire szubjektív, vagy mennyire hiteles dolgok vannak leírva a könyvben? Vannak olyan hiteles dolgok, ami valóban úgy történt, akár egy évszám, akár egy történés, amiről ma is tudunk, hogy az valószínűleg úgy volt.
1: A személyek valóságos történelmi szereplők, és a történések is, hát Nándorfehérvár diadala, Hunyadi János halála, a házasságok, a csaták, a történelmi események, amik a hátterét szolgálják ennek a könyvnek, azok mind valóságosak. Megtörtént események, valós személyek szerepelnek benne. Még a szolgálók is valós szolgálók. Benne van a szubjektivitás is, hiszen minden szereplő szubjektívan beszél erről az asszonyról. Ki hogyan látja? Nem egyformán, nagyon nem egyformán látják. Néha ellentmondásosan is. Annyira nem egyformán, hogy az egyiknek a visszaemlékezése ellentétben van a másiknak a visszaemlékezésével. Tehát ezek mind szubjektívak. És abban a hangnemben beszélnek, ami az ő társadalmi helyzetük, vagy rokonsági fokuk okán megengedhető, vagy helyén való, vagy éppen megfelelő. A húg egészen másképpen fog beszélni a nénjéről, mint a barátnő, vagy a komorna. Részlet, hogyan emlékezik Szilágyi Zsófia, Erzsébetnek a húga, a nénjére. Ilyen hírnévre vágyott már akkor, gondolom. Erzsébet vagy szent lesz, vagy hamarosan halott, más lehetőség akkoriban nem nagyon nézett ki neki, vénült, úgy értem, már rég férjhez kellett volna mennie. Túl eszes is volt, makacs is. Különben szép haja lett volna, ha egy kicsit gondozza. Ha nem olyan szigorú magához, biztos irigykedik. Talán titokban irigykedett is, én sokkal szebb voltam, nem egyszer megénekelték a nevem. Habár azt hiszem valójában nem voltak rossz szándékai, csak valahogy nem tudta magát senkivel megkedveltetni. Azaz akkor mégis, azért is mesélem ezt most el, mert Rozgonyiné azt hiszem megkedvelte, mire vége lett annak a borzasztó éjszakának. Rozgonyiné a hős, aki a varga míves karját elvette, mert minek ilyen szép hüvelyű, markolatú pengegy vargának, igaz cserébe elküldött két lovast, hozzanak a rongyosoknak kenyeret, bort, meg vagy két libát, vagy egy borjút, amit találnak legközelebb, hogy mégis legyen valamelyik a taigán kívül, ha a várba beérnek. Ő lett Erzsébet bálványa. Feszt után okoslatott, aztán hetekig. Nándorfehérvárt akkor este már lehetetlen volt elérni. Rozgonyiné velünk is tábort üttetett, és két emberét az elzavart vámszedők után szalajtatta, hogy hozzák vissza azokat éjjeli őrségnek, legalább valami hasznuk legyen. A lápi szürkületben 4 vadlibát lenyilazott, a szakácsnével vizet forraltatott, megkopasztatta, feldaraboltatta, és ráripakodott, hogy süsse ropogósra, de el ne égesse. Erzsébetet is maga mellé parancsolta, a tűz mellé inni kezdett, valamennyit kérdezősködött, de inkább maga beszélt. Azt nem hallottam, hogy mit, engem tovább rejtegettek a kocsina szalmában, mert erényes nővérem úgy ítélte meg, jobb, ha ennyi katona között nem járkálok, míg be nem érünk apámhoz a várba. Még jó, hogy enni ott hagyott valami száraz sültet. Ez a testvérnek az egyik visszaemlékezése. Egy olyan találkozásra, amikor az apjuk magához rendelte Nándorfehérvár várába a gyerekeit, és útközben találkoznak Rozgonyinéval. Hát honnan ismerjük? Rozgonyi Cicelle, emlékszünk rá a balladából, Arany Jánosnak a balladájából. Ő is megjelenik a színen, mint az egyik meghatározó élmény Erzsébet életében. A kemény asszony, tehát nem azt a finom, megmenteni való nemes asszony, hanem a maga valójában az, aki bizony kiáll magáért, ha kell, még kardot is ragad, és megteszi azt, amit szükségesnek érez, ha úgy ítéli meg, lovagol a férfiakkal, azért, hogy mondjuk a férjével találkozhasson, és éli a maga életét. Egyébként a többi Ugran Zsolna műhöz hasonlóan, mint például az erdélyi menyegző, vagy a nádor asszonyai, mármint ami ilyen történelmi háttérben játszódik, itt is egy olyan nő alak szerepel, aki egy szuverén egyéniség, hiába, hogy ezek középkorban játszódó történetek, és úgy gondolnánk, hogy akkor micsoda elnyomásba voltak a nők, és hogy mennyire nem tehettek semmit, és hasonlóak. Itt mégis olyan nőkkel találkozunk, akik erősek, és el tudták azt érni, hogy bizony ők függetlenek legyenek, ők keresztül tudják vinni az akaratukat, el tudják érni azt, amit szeretnének. Jó, hát mind nemesasszony.
2: Igen.
1: Tehát nem akárkik. Egyik regénynek a szereplője sem. És egy olyan világban, ahol sokszor a nőnek fel kellett vállalni azt a szerepet is, amíg mondjuk a férje egy hadjáratban volt, vagy követségben, vagy bármi más távollétben, ami esetleg évekig is húzódhatott, hogy bizony magának kellett igazgatni a birtokot, tehát egyben kellett könyvelőnek, gazdasági igazgatónak, sőt várkapitánynak is lennie. Úgyhogy szükség volt ezekre az erős asszonyokra, akik ezt bizony el tudták ezt a feladatot látni. Időnként jobban is, mint akár a férjük. És fel tudták virágoztatni a családnak a gazdaságát, a családnak az életét, előbbre tudott jutni a következő generáció. Egy olyan világban, ami férfi uralt a világ, ezek az asszonyok bizony el tudtak érni maguknak hatalmat, maguknak megbecsültséget, és egy olyan életet, ami ugyan kemény volt, és sokszor nem sok boldogság jutott. Mert Szilágyi Erzsébetnél is azt látjuk, hogy olyan nagyon sok boldogsága nem volt az életében. Ami boldogságot talált a gyermekeiben, vallásban, olyan dolgokba kapaszkodott, amik elérhetőek voltak számára, és amik még erősebbé tették, és még jobban megacélozták arra, hogy olyan jelentős asszony váljék belőle, mint amilyennek ismerjük.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban magyar történelmi regényekről beszélgettünk Bodó Boglárkával, a Bródy Sándor könyvtár munkatársával. Búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Ma evésről és ivásról lesz szó. Ne ijedjenek meg nem Vinkó József kiváló gasztrotörténeti rádiós magazinját, a Szellem a fazékból című műsort irigyeltem meg, noha példaképemnek tekintem. Maradok szigorúan a zenénél és a szentírásnál. De higgyék el, így is igazi ínyentségeket mondhatnám, mennyei falatokat tálalok ma fel. Nem oly régen Olivier Messiaen la Sanction Mennybe menetel című darabját mutattam be önöknek. A négy szimfonikus meditáció, ahogy a darab alcímében a komponista nevezi, 1934-ben készült orgona változatában a harmadik tétel Fis-durban van. Ennek kapcsán értekeztem arról, hogy Alan Walker szerint Liszt Ferenc életművében a Fis-dur hangnem mindig az istenes, paradicsomi, mennyei tematikához kapcsolódik. Fel is soroltam akkor a liszti példákat. Ám Messiaennak is van még olyan darabja, ami Fis-durban íródott, és már címében is a mennyeire utal. A Le Banquet Céleste című orgonamű, amelyet 1928-ban 20 évesen komponált a szerző, a mennyei lakoma. S mint máskor is, egy szentírási idézetet illesztett a cím alá Messiaen, Szent János evangéliuma 6. részének 56. versét. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. Nem is kell tehát nagyon gondolkodnunk, miféle lakomáról szól ez az orgonamű. Egy kissé tágabb szövegkörnyezetbe illesztve ezt olvashatjuk János evangélium a 6. részének 52. versétől az 59-ig. A zsidók vitatkozni kezdtek egymás között, és ezt kérdezték, hogyan adhatná ez nekünk a testét eledelül? Jézus így szólt hozzájuk. Bizony, mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet ti bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztam őt az utolsó napon. Mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. Ahogyan engem az élő atya küldött el, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog én általam. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le. Ez nem olyan, mint amilyet atyáitok ettek, és mégis meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, élni fog örökké. Ezeket a zsinagógában mondta, amikor Kapernaumban tanított. Messiaen darabjában, mintha az örök élete van, és élni fog örökké, kifejezések csengenének vissza. Már az előadói utasítások is utalnak erre. Très lent, extatique, nagyon lassan, extatikusan. Ráadásul a metronóm jelzésben is extrém lassú tempót kér a komponista. A megfoghatatlanságra utal még további két utasítás. Lointain, mystérieux, távolian, titokzatosan. Olivier Messiaen a Mennyei lakoma című művét Olivier Latry játssza.

Fizdúrban, a mennyei hangnemben van a 19. századi zeneköltőnek, Liszt Ferencnek a zenetörténeti jelentőségű műve is, Les Jeux d'eau à la Villa d'Este, a Villa d'Este szökőkútjai. Nagyon érdekes, hogy az idősödő komponista a műírásakor 1877-ben 66 éves volt, gondolatait hova vezette el a Villa d'Este pompás kertjének, szökőkútjainak látványa. Nos, kedves hallgatóim, neki is Szent János evangéliuma jutott eszébe. Mesteri zongora darabban örökítette meg benyomásait a kilövellő, szétporladó, visszahulló, csobogó, csacsogó, játszadozó vízsugarakról, amelyek között néha szivárvány látszik. Ezeket egészen világosan fogják hallani, szinte látni. A bevezető szakasz után az egyik feltörő vízoszlopból nő ki egy elmerengő, gyönyörű, de nem e világi dallam a bal kézben. Tulajdonképpen nincs is lezárva, befejezve. Több motívum ismétlés után trillázássá változik, és belemosódik a játszadozó víz zuhatagaiba. Valamivel a darab közepe után találjuk a kottában a János idézetet latinul, ahol immár a jobb kézben hangzik az előbbi dallam egyszerű bevezetése. Sed aqua quam ego dabo ei, fiat in eo fons aqua salientis in vitam aeternam. A jó latinosok s bibliaforgatók már mondják is, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. János evangélium, a 4. rész, 14. vers. Mielőtt megszólalna a Liszt gyönyörű darabja, halljuk csak előbb a samáriai asszony gondolatokkal súlyos történetét. Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János, bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Júdeját, és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus az úttól elfáradva leült a forrásnál. Az idő délfelé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá, adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta, hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt. Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá. Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt, fiai és jószágai is. Jézus így válaszolt neki. Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Az asszony erre azt mondta, Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen idejárnom meríteni. Jézus így szólt hozzá, menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt, nincs férjem. Jézus erre azt mondta, jól mondtad, hogy férjed nincs, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony így felelt, Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt. Higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, mikor nem ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát.
Ti azt imádjátok, akit nem ismertek. Mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor igaz imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt: tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki: én vagyok az, aki veled beszélek. Liszt Ferenc a Villadeszte szökőkútjai című művét Alfred Brendel játsza. Ezzel búcsúzom, köszönöm, hogy velem tartottak, viszont hallásra!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 15 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Takarékos, felelős vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvízszolgáltatók a rendkívül meleg miatt. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT a honlapján az ivóvízszolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében arra kéri az embereket, takarékosan használják a vizet, mellőzzék vagy ütemezzék át az olyan nem létfontosságú vízhasználatot, mint például a medencetöltés vagy az autómosás. A közületi fogyasztóktól azt kérték, a jelentős elhasználást ütemezzék a csúcsidőszakon kívülre, csökkentsék az öntözés mértékét és gyakoriságát, és ne használjanak ivóvizet pormentesítésre, az utak és járdák locsolására. A cég közölte, rendszerei üzemszerűen működnek, a megnövekedett vízigény kiszolgálására a technikai és a személyi feltételek adottak. Az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány, ezért a legmagasabb fokozatú riadókészültséget léptették életbe, közölte az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán, hozzátéve, hogy a vízügyi ágazat így az azonnali beavatkozásokat és a szükséges intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban tudja elvégezni. Gajdos László azt mondta, Magyarország 84 vízhiánykezelési körzetéből 66-ban a jogszabályban előírt 3-as határérték felett van az aszályindex. Harmadfokú hőségriasztás lép életbe éjféltől. A tartós kánikula jelentős egészségügyi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére. A riasztást egyelőre jövő hét keddig rendelték el. Újabb kitelepítéseket rendeltek el az erdőtüzek miatt a délnyugat franciaországi Bordeaux közelében. A térségben pusztító lángok miatt eddig 220 ezer ember volt kénytelen elhagyni lakó vagy nyaralóhelyét 23 településen. Franciaországba is megérkezett az idei negyedik hőhullám, ami miatt a hatóságok a tüzek súlyosbodásától tartanak. Spanyolországban több mint 200 területet nyilvánított katasztrófa sújtotta övezetté a kormány, köztük a mostani erdőtüzek területeit is. A tűzoltók már eszköztelenek az Égei-tengeri Páros szigetén felcsapott lángokkal szemben, ráadásul a szél sem segíti a munkájukat, az emberek a tengerpartra menekültek a lángok elől. A népszerű üdülőhelyen jelenleg is több tízezren nyaralhatnak, ám a sziget délnyugati részét evakuálni kellett. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, közölte a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök a Facebook oldalán. Forsthofer Ágnes azt írta, a törvényt annak aláírás előtt alkotmányossági szempontból megvizsgálták a Sándor Palota alkotmányossági és jogi igazgatóságának szakembereivel, alkotmányossági aggály nem merült fel. Hozzátette, a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként ez az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért. Megszüntette a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz tartozó adókedvezményeket és több adónemet is eltörölt a parlament. Az országgyűlés a helyreállítási és ellenálló képességi terv, valamint egyes kormányhatározatok végrehajtása részeként döntött így. Kivezetik a bevándorlási különadót, eltörlik a települési adót és az ebrendészeti hozzájárulást is. Megszüntetik a széndioxid kvótaadót és a széndioxid tranzakciós díjat is, viszont megduplázzák a levegő terhelési díjat. Arról is döntöttek, hogy előleget kaphatnak a gazdák a kárenyhítési rendszerből, és visszaállította a kriptokereskedés legális lehetőségét a Tisza kormány. Ma éjfélig regisztrálhatnak a Bálna Honvédelmi Központban szombaton tartandó rendezvényre azok a volt katonák, akik újra csatlakoznának a sereghez, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus azt írta, azok számára, akiket méltatlanul távolítottak el a magyar honvédségtől, vagy akiknek a COVID-19 elleni védőoltás fel nem vétele miatt szűnt meg a szolgálati jogviszonyuk, és szeretnének újra egyenruhát viselni, most van itt az idő. Júniusban 1 millió 900 ezer vendég 4 millió 300 ezer éjszakát töltött el a turisztikai, kereskedelmi, magán és egyéb szálláshelyeken, jelentette a központi statisztikai hivatal. A vendégek száma 2,2%-kal, az éjszakáké 2,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A belföldi vendégek száma 2,6, a külföldieké 1,8,

0: És az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány ifjú zenészek állami akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon.
1: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
0: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.

0: Kedves hallgatóink! Most a Magyar Katolikus Rádió műsora következik.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Encz Géza a beszélgetőtársam, az Antal kormány idején a határon túli magyarokkal foglalkozó államtitkárságot vezette. MDF-es személyiség volt annak idején, és a múltkori bevezető beszélgetésünkben

0: áttekintettük az erdélyi katolikus egyház helyzetét a 80-as évek közepén. Elmondta Géza, hogy a 40-es években Romániában is betiltott görög-katolikus egyházzal nagyjából mi történt azokban az évtizedekben, el voltak titva a papjaik, illetve belettek olvasztva az ortodoxiába, és a híveknek se engedték, hogy a latin ritusú templomokba, amelyek a megtűrt kategóriába tartoztak, járhassanak. De a Securitate 80-as évek közepén csavart egyet a dolgon, a román nacionalizmus és a román nemzetiség megerősödése vagy hegemóniája érdekében, és fölbíztatta a görög katolikusok közül bizonyos erőket, hogy kezdjenek eljárni a katolikus, római katolikus, magyar ajkú közösségek által látogatott templomokba, és kérjék, követeljék, hogy a II. Vatikáni zsinatra hivatkozva a nemzeti nyelvükön is legyen szentmise, ami hogyha ez intézményesül, akkor a magyar hívek számának csökkenéséhez vezethetett volna, és hát egyáltalán a magyar jellegű nemzetmegtartó erővel bíró romániai magyar katolikus egyház erodálásához vezetett volna. És megkerestett Keresztes Sándort, aki Barankovics Márti képviselő volt, 1947-ig Kolozsváron született, és Márton Áronnal és a romániai katolikus papsággal, meg a magyarországi klérussal is, meg püspökökkel is jó kapcsolatot ápolt, hogy mit lehetne tenni. Te hoztad meg gyakorlatilag a hírt, hogy végveszélybe sodorhatja az identitását a gyulafehérvári egyházmegyének, és hát általában a parciumi részeknek is. És ott fejeztük be a múltkori beszélgetést, hogy sikerült kapcsolatot teremteni az akkori politikával, Pozsgai Imre, a Hazafias Népfront elnöke akkor, és vázoltátok nekik ezt a helyzetet, és a segítségüket kértétek, hogy nemzetközi szinten is eljusson ez a hír, amely nagy veszélyt jelentett, nagy veszélynek éreztétek. Ez a kapcsolatfelvétel, és akkor, hogy kik voltak ezeken a megbeszéléseken, kik vettek részt, amelynek a helyszínét, otthonát havonta egyszer összejöttetek, a te Ménesi úti lakásodatta, ahol most is beszélgetünk. Géza, itt vesszük föl a fonalat, 1986.
1: Igen, hát azt hangsúlyozni kell, hogy a görög katolikusoknak messzemenő jogos igénye volt, hogy saját, persze a keleti rítushoz tartozó liturgiájukat megkaphassák, de ha nem, ami tiltott volt számukra, ezt a tiltást feloldják, és hogy ők szintén részesülhessenek az igényeiknek megfelelő katolikus liturgiai szolgálatban.
0: Ez azt kezdve, hogy visszakapják a templomaikat, és a papjaik gyakorolhassák a hivatásukat.
1: Tehát ez volt a nagy ellentmondás, hogy nekik ugye meg kellett volna ezt a lehetőséget adniuk, vagy nem kellett volna, nem lett volna szabad elvenni tőlük, azonban ugye a szovjet típusú totalitárius hatalmi berendezkedésnek ez szerves része volt, ez az intézkedés. Tehát nem csak Romániában, hanem a Szovjetunióban is ezt csinálták, pontosan egy időben szovjet mintára vezették be 1948-ban Romániában. A másik dolog, hogy Romániában a Jási Egyház megyében, tehát ugye a moldovai részen, ott szintén van egy jelentős katolikus közösség, azonban ez a román nyelvű, és ezeknek hát a döntő részük román anyanyelvű is, bár kétségtelen ott vannak a moldovai csákok, akik magyar anyanyelvűek, egyre szűkülő lélekszámban. Ezek az iparosítás során ezekből sokan bekerültek az erdélyi városokba is. Ugye az iparosítás a román szocialista homogenizáló politikának, ez volt a kifejezés, ez volt a szakkifejezés, hogy homogenizálni kell a társadalmat, annak része volt az iparosítás, de része volt az is, hogy vallási egyszínűség jöjjön létre, a felekezeti egyszínűség jöjjön létre. Vagy a vallás teljes elhagyása, ugye ez a két lehetőség volt, vagy ezt hagyta nyitva a kommunista állam stratégiája. Tehát ugye, akik oda átkerültek, azok viszont jósan követeltek maguknak, vagy követelhettek volna maguknak a román misét a vatikáni zsinat határozatai kapcsán, ugye, vagy az összefüggésben. Tehát nem, senki se vonta és vonná kétségbe ezeknek a közösségeknek a legitim jogát arra, hogy ilyen liturgiát kérjenek maguknak. Ez a továbbiakban ahhoz a következményhez is vezethetett volna, hogy önálló, ugye magasabb szintű egyházi szervezeti egységeket hozzanak létre, tehát esperesség, főesperesség, legyen köztük segédpüspök, akár püspök, tehát ebbe az irányba való fejlődési lehetőség is elvileg megvolt, de ezt mondjuk a román nyelvű római katolikusok száma még ma se tenné szükségessé Erdélyben. Tehát egy ilyen fajta szorvány püspökséget. De a görög katolikusoknál, akiknek a lélek száma 1948 előtt az egyházi statisztika szerint 1.400.000 volt, ha azok visszakerülhettek volna a szabad működés lehetőségébe, akkor ott bizony számos püspökség jött le van a létre, mint ahogy 90 után ez meg is történt.
0: Úgy alakultak az ő püspökségei.
1: Úgy alakultak, korán sem ekkora létszámmal. Tehát magyarán nem arról van szó, hogy itt nem egy jogos követelésről van szó, hanem hamis zászlós követelésről van szó. Hamis zászlós jellege a dolognak volt az, ami az igazi veszélyt jelentette, mert nyilvánvaló az alapvetően vallásellenes kommunista hatalom semmiképpen sem a vallási szabadságot akarta ezzel a titkos sugallatával elidézni, hanem azt a sémát követte, amit a tanügyben is és minden intézménynél, amelyeknek a magyar jellegét vagy német jellegét megszüntették Romániában, azokat ugye ilyen formában romanizálták.
0: Hogyan sikerült a helyzetet hitelesen, meggyőzően átadnotok, elmondanotok Pozsgai környezetének, mert végül is kaptatok tőlük segítséget, tehát nem a szocialista internacionalizmus dominált, akkor már a magyar meg a román elit között ezek szerint, hanem a nemzeti érdekre fogékony embereket találtatok a pártközpontban, meg a hazafias népfrontban. Tehát hogyan ment ez az ismerkedés, hogy ti nem valami klerikális reakció vagytok, hanem népben, nemzetben gondolkodó értelmiségiek.
1: Hát ugye itt arról volt szó, hogy egy tulajdonképpen 89-es bukásáig intakt sztálinista rezsim az egyik oldalon, ez volt ugye Románia helyzete, sajnálatos helyzete, és a másik oldalon már a nagy birodalom gyengülése következtében bomlófélben lévő népi demokratikus világ, ami Magyarországon volt. Tehát itt már, mint ez az eset is mutatja, minden további nélkül föl lehetett lépni, természetesen nem a nyilvánosság előtt, a színfalak mögött ezekben a kérdésekben úgy, hogy a problémát magát világosan és egyértelműen lehetett prezentálni. Egészen odáig menően, hogy ebben a tárgyban a már többször emlegetett Keresztés Sándor egy levelet írt Szűrös Mátyásnak 87. október 15-én, amiben föltárta ezeket a dolgokat történeti, egyháztörténeti és egyházi jogi összefüggésekbe helyezve, amiben egy megoldási javaslat körvonalait is jelezte, méghozzá olyan formában, hogy ebben leszögezte, hogy három fő szereplője van ennek a kérdésnek. A Vatikán, mert katolikus egyházról van szó, a román állam és a magyar állam, illetve a magyar püspöki kar. A Vatikán Romániával és a román egyházzal kapcsolatos politikája állnak a kérdése. Mi az, amit ez a politika, ez a diplomácia érzékel, vagy nem érzékel, vagy nem pontosan érzékel, és mi az, amit a magyar püspöki kar tehet, egy szocialista állam körülmények között. Ez utóbbira nézve a Szűrös Mátyásnak írt levélben részletesen kifejti, hogy a szabad államban szabad egyház logikája, ami egyébként a szocialista alkotmánynak is papírforma szerint megfelelne, de a gyakorlatban korán sem erről van szó. Ennek a visszaállítása nélkül a magyar püspöki kar sose fog olyan tekintélyen rendelkezni, hogy ilyen típusú kérdésekben a világegyházban a szavának súlya lehessen.
0: Nincs diplomáciai kapcsolat 1945 óta Magyarország és a Szentszék között, vagy Románia és a Szentszék között. Szűrős Mátyás ekkor kicsoda, mert ő volt moszkvai nagykövet, aztán az első ideiglenes köztársasági elnök lett 89-ben, de ekkor...
1: Ebben az időben a Magyar Szocialista Munkáspárt központi bizottsági titkára volt, aki a nemzetközi ügyekért volt felelős.
0: Tehát, és tulajdonképpen miért volt rá szükség, hogy mert ti akkor már lengyel pápánk van, második János Pál, aki elméletileg pontosan tudja, hogy a vasfüggöny mögött mi történik. Milyen megfontolásból vontátok be végül is, vagy kértetek együttműködést, segítséget, vagy legalábbis tájékoztattátok a magyar pártaparátust, tőle vártatok megoldást, vagy azt, hogy ki akartátok, hogy ők a Vatikán, a Római Magyar Nagykövetségen keresztül, stb. A kapcsolatokat megteremtsék valahogy a Szentszék hivatalaival?
1: Hát semmiképpen sem az utóbbi. Tehát ugye a kapcsolat az Pozsgai Imrével történt, akiről már köztudott volt, hogy a...
0: Egy emberarcú kommunista.
1: Hát igen, ott mondták emberarcú kommunista, de ugye tehát lényegében feszegeti a rendszernek a kereteit belülről és fölülről. És ebben a feszegetésben a nemzeti érdek és a nemzeti érdekeknek akár a nemzetközi szintű képviseletének az ügye is már a retorika szintjén is jobban megfelelt, vagy látható volt, több volt, mint sejthető talán, hogy itt meghallgatásra lehet találni. Itt elsősorban azért volt erre szükség, mert ahhoz, hogy nemzetközi kapcsolatokat a mi pozíciónkból ki lehessen építeni, hát én egy akadémiai intézetnek a munkatársa voltam.
0: Művészettörténészként,
1: Keresztes Sándor pedig a...
0: Az újember szerkesztőségében aktatologató, mert hát igen, deklasszált
1: akkor,
0: volt.
1: Akkor már a legmagasabb szintre eljutott aktatologató volt, mert korábban fűtő, tehát és hasonlók. Na mostan ugye internálás, fűtőség, aktatologatás az már egy magas színvonal volt. Na most, tehát az nyilvánvaló volt, hogy ez a hatalom valamilyen szintű támogatása nélkül itt érdemi mozgásterünk nincs, hát többek között kiutazási lehetőségek se.
0: Igen, még világútlevél se volt ekkor.
1: Világútlevél abban az időben még nem volt.
0: Viszont Gorbacsov már volt.
1: Nem volt még. Amikor ez elindult, még Gorbacsov nem volt.
0: Brezsnyev volt.
1: Ez Gorbacsov
0: vagy előtt,
1: Nem. Ez a szovjet rendszer és... az utolsó Gorbacsov előtti főtitkár,
0: Csernyenko
1: agóniájának az idején volt, amikor Keresztes Sándor Pozsgai Imrével találkozott. És ez a beszélgetés indította tovább, vagy gördítette tovább az ügyet, és került végül is a pártközpontba is. De akkor még nem a pártközpontba, hanem akkor ugye Pozsgai Imre korábban művelődési miniszter volt, és oktatási miniszter volt, és aztán ugye ez a pseudo politikai szervezet a Hazafias Népfront elnökeként hát dekkolt abban az időszakban, de az aktív kapcsolatépítésben volt a szovjet vezetőséggel is azon a szinten, tehát ilyen központi bizottsági vezető emberek és esetleg központi bizottsági tagok szintjén, akikkel korábban már ilyen kapcsolatokat ki tudott építeni, és hát persze az MSZNP központi bizottságának is tagja volt.
0: Igen, és akkor...
1: De most akkor elmondom, hogy mi volt. Tehát mit mondott Pozsgai ennek a ügynek a prezentációja
0: kapcsán? A Szűrős Mátyás levél...
1: Nem, a Szűrős Mátyás levél az később volt.
0: Értem.
1: Ez csak a Szűrős Mátyás levél, arra a kérdésedre válaszolva elevenítettem föl, hogy lehetett ezzel a hatalommal kapcsolatot létesíteni, akkor, amikor hát ennek az alapvető céljai közismerten ezzel ellentétesek voltak. Na most, tehát akkor Pozsgai a következőket mondta Keresztes Sándornak, hogy Sándor bátyám, te ugye képviselő voltál az utolsó fordulat éve előtti parlamentben.
0: 47-ben megválasztották.
1: 47-48-ban Demokrata Néppárt, a Barankovics által vezetett Demokrata Néppárt frakciójában, és hát az egyik legfiatalabb, nem a legfiatalabb volt, de az egyik fiatal képviselője volt ennek a pártnak, és akkor ő ezt az alkalmat, hogy neki ezeket az ügyeket Keresztes Sándor prezentálta, felhasználja arra, hogy elmondja a következőt. A Szovjetunióban komoly változások elé nézünk, az új főtitkár feltehetően Gorbacsov lesz, és akkor a szocialista országok, az európai szocialista országok külpolitikai szempontból Finnországnak a státuszába fognak kerülni, ami azt jelenti, hogy a többpártrendszer bevezethető lesz újra. Tehát újra lehetőség lesz a többpártrendszerre, és lényegében egy belpolitikai, erőteljes demokratizálódás mellett egy külpolitikai, szövetségesi kapcsolat föntartása marad a Szovjetunióval kapcsolatnak a lényege. Még az is kiderült, hogy ki közölte ezt vele, ez a későbbi budapesti szovjet nagykövet Abuinimov volt, Iván Abuinimov, aki akkor a központi bizottságban volt valamilyen totum factum Moszkvában. De hát már utóbb az is kiderült, hogy ez a fajta közlés a pártfőtitkárok számára 2-3 évvel korábban megtörtént. Ha jól emlékszem, még Andropov tette ezt meg egy berlini találkozó alkalmával, aminek az volt a lényege, hogy a Szovjetunió sem katonailag, sem más módon, sem gazdaságilag, sem katonailag nem fog tudni segíteni, amennyiben az adott szocialista országban nem képesek a rendet fönntartani.
0: Igen, tehát Andropov, Brezsnyev utódja.
1: Igen, tehát ez tulajdonképpen ugye egyáltalán oly mértékben nem volt közismert, mint az sem az utolsó pillanatig, hogy Magyarországon hatalomfegyverek vannak, de ez már a legfelső, legbelső körben erről tudtak.
0: Ez azért nagyon izgalmas, mert ez a kezdeményezésetek az erdélyi egyház védelmében adott lehetőséget arra, hogy megtudjátok első kézből, vagy megbízható forrásból, hogy nem diverziós tevékenység gondolkodni azon, hogy a civil szervezetek és előbb-utóbb párt alakulva a több pártrendszer újjászülessék. Tehát végül is a vasfüggöny kezdett fölemelkedni.
1: A vasfüggöny kezdett fölemelkedni, nemhogy nem nemzetellenes, hanem államellenes, ugye? Tehát, hogy nem követünk el államellenes bűncselekményt, vagy kihágást azáltal, hogyha ezzel foglalkozunk. Másrészt kapóra jött Pozsgai Imrének egy ilyen kapcsolat, egy régi valódi polgári politikussal, amiből persze már nagyon kevés volt, aki a túlélők és az egyáltalában kommunikáció képesek közül. Tehát ez neki egy nagyon kedvező lehetőség volt, és aztán majd kiderül, hogy ennek az ügynek a további fejleményei során még milyen újabb lehetőségek nyíltak meg számára is. Annak érdekében, hogy fölkészüljön arra a bizonyos változásra, amikor Magyarország is, mint Finnország egy valamilyen kapitalista körülmények között, vagy egy demokratikus körülmények között működő ország lesz, ami hát természetesen lojális lesz a Szovjetunió nagy nemzetközi érdekei. Ez persze, ez fából vaskarika, ezt a végtelenségig úgyse lehetett volna csinálni, de ez a Szovjetunió belső meggyengülésének volt a következménye, ami részben a rendszerből, részben a rendszer következtében is rossz döntésekből, mint az afganisztáni háború, meg sok minden más következett és alakult ki a 80-as évek során.
0: Ebben a szakaszában a beszélgetést most azért függesszük föl, mert a műsoridőnk lejár, de a tovább lépés evidens, tehát gyakorlatilag előjöttetek, hogy munkásmozgalmi kategóriával fejezem ki az illegalitásból, és lett egy kapcsolat, amely egyrészt szolgálhatta azt a célt, hogy artikulálódjon nemzetközi szinten, és a Vatikán fülébe is eljusson valamilyen módon majd az az igazságtalanság, amely fenyegeti az erdélyi magyar katolikus egyházat. Másrészt fölcsillan a remény Keresztes Sándor fejében, hogy előbb-utóbb újjászülethet az általa nagyon szeretett keresztény demokrácia politikai képviselete Magyarországon. Kedves Géza, jövő héten folytatjuk a beszélgetést. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
2: Kedves hallgatóink! Hitvalló című műsorunkban a sarkalatos erényekről beszélget Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival. Műsorunk a 2019. november 13-án elhangzott műsor ismétlése.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Mindenki, amen!
4: Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Az előző három adásban a három isteni erényről beszélgettünk. Ma folytatjuk az erényekről való beszélgetésünket, a sarkalatos erényekről fogunk hangosan gondolkodni. Ma már a mindennapok közbeszédéből lassan kikopik ez a szó, hogy erény. Nem nagyon használjuk. Mégis egészen biztosan találkoztatok már ezzel a szóval, ha máshol nem, akkor az irodalmi alkotásokban egészen biztosan. Mi minden jut eszetekbe, ha ezt a szót halljátok, hogy erény? Csenge?
6: Például egy dolgozatnak az erénye, hogyha jól megcsinálom, és például ötös lesz, ez igen. Egy erény.
4: Eszter, neked mi jut ez szó, hát, erről eszedbe?
7: Például erkölcsi értékek, vagy valami dicséretről méltó tulajdonsága.
4: Klaudia, mivel tudod még kiegészíteni?
7: Hát szerintem általánosságban az erény azt akarja, hogy egy jó magaviselete van annak a bizonyos személynek. Ő jól viselkedik, és jó példát mutat másoknak.
4: Az erény egy magatartásforma, egy belső készség, egy képesség, talán azt mondhatnánk, hogy a jót cselekvés készsége. Milyen jellemzői lehetnek szerintetek az erénynek, az erényes cselekedeteknek?
7: Az erény alapvetően boldogságra vezet, és nem csak magunkat tehetjük boldoggá és kiegyensúlyozottá, hanem ezáltal másokat is.
4: Igen? Eszter?
8: Szerintem az erény magabiztosságot is ad, illetve hát olyan jó érzéssel tölt, hogyha valami sikerül így az életbe.
6: Hát szerintem egy emberről nagyon sok mindent elmond, hogy milyen erényei vannak például, és akkor körülbelül meg lehet állapítani, hogy mennyire jó ez az ember.
4: Az erények hiánya vagy meglét alapján bizony az emberekről ítéletet mondunk, vagy ahogy a Klaudia mondta, hogy a boldogságra vezet minket, vagy az Eszter mondta, hogy van benne valami állandóság a magatartásunkban, valami, amit elvezérli, ezt az valamiféle beállítódása ez az embernek. Tehát azt is mondhatjuk, hogy az erények tökéletesítik a képességeinket, sőt, bár nem használjuk ezt a szót, hogy erény, de igazából azt gondolom, hogy tulajdonképpen ezekre úgy is tekinthetünk, mint egy személyiségfejlesztési eszközre, amivel az erkölcsi érzék javítható. Az életünk vezérfonalai jobbá válhatunk, boldogabbá. Hogyan viszonyulnak, vagy hogyan szabályozzák az erények a cselekedeteinket? Klaudia?
7: Az erény úgymond egy választható opció, ugye mivel, hogy az előbb beszéltük, hogy akár bűnre is hajlamosak lehetünk, de ugye, hogyha az erény mellett döntünk, akkor ezzel ki tudjuk mutatni a cselekedeteinken keresztül, hogy boldogak vagyunk, kiegyensúlyozottak, és hatással is lehetünk a környezetünkre, ami szintén pozitív dolgokat okoz embertársainknak is például.
4: Eszter?
8: Illetve szerintem az erényes ember általában az arany középutat választja, tehát nem szeretne túl nagyra törő lenni, hanem meg van elégedve azzal, ami van, és jól érzi magát úgy, ahogy van.
6: Általában az ilyen erényes ember az így középen áll, hogy nem is akar dúsgazdaggá válni, viszont azért nem igénytelen, és egyik szélsőség a túlzás, és ugye ez a másik hiány révén jelentkezik általában az emberekben.
4: Igen, jól mondtátok, hogy tehát az erény az nem úgy létezik, úgy szabályozza a cselekedeteinket, hogy van egy ellentétpárja, hanem az az érdekes, hogy az erény az középen áll, és hogyha túl sok van belőle, az se jó, de ha túl kevés, akkor az sem. Ennek a nagyon szemléletes példája az a bátorság erénye. Ha belegondoltok, hogyha valakinek nagyon sok bátorsága van, akkor arra azt mondjuk, hogy vakmerő. ugye? Tehát, hogy olyan dolgokba belemegy, amik nem megalapozottak. Vagy, hogyha meg kevés a bátorsága, akkor mondjuk azt, hogy...
6: Félénk,
4: igen, gyáva, pontosan, ugye? Tehát a bátorság nem csak a gyávaság az ellentéte, hanem a vakmerőség is. És szinte minden erénnyel ugyanígy vagyunk. Hogy valóban, ahogy Claudia is mondta, hogy az erények igazából mindig az arany középutat képviselik. Mit gondoltak, hogy könnyű az erények gyakorlása?
7: Hát szerintem kevesebb az az eset, amikor érzelem a vezérlő, hogy erényesek legyünk. Inkább az akaraterő, a kötelesség, munka és az erőfeszítés az, ami erényessé tesz minket.
4: Érdekes, hogy itt az Eszter mondta, hogy a kötelesség, hogy képzeljétek el, hogy az ókori görögöknél ezt tulajdonképpen egy tantárgyként tanították az erényeket. Azt szeretik volna elérni, hogy az emberek jó életet éljenek, akkor azt gondolták, hogy az iskolában az erényeket tanítani kell. Hogy az egy kötelessége a jó állampolgárnak, hogy erényes életet éljen, éppen ezért ezt tanítani kell. Mit gondoltok, hogy mindenki számára elérhetőek az erények? Kell-e hozzá iskolázottság, társadalmi pozíció, vagy családi háttér, hogy valaki erényessé váljon?
6: Szerintem ugye az erény mindenki számára elérhető, mivel ha akarják, ugye, ha valamilyen erényt szeretnének maguknak, akkor mindent megtesznek, hogy ezt megszerezzék maguknak, és elsajátítsák. És például olyan, mint a törvények például, és ezeket ugye fel kell fogni, és ugye be is kell tartani ugyanúgy.
4: Eszter?
7: Mint családi háttérben is elérhető, mert szerintem valamennyire a szülőktől, vagy bármelyik rokonunktól is láthatunk ilyen erényességet, vagy valamilyen képpen elsajátíthatjuk, úgymond. Viszont ez szerintem valamennyire így bennünk is, tehát ugye a lelkünkbe van írva.
4: Igen, igen, jól érzi az Eszter, hogy a természetben vannak ezek az indítatások, törvények, amelyeket nyilván mi felfogunk a természetes ésszel, és a szívünk, a lelkiismeretünk alapján mindenki képes felismerni a természetes erkölcsi törvényt. Ugye ezért látjuk, hogy igazából az erkölcsi fogalmaink, az erények is, maga a négy sarkalatos erény is nem a keresztény kultúrában született meg, hanem már sokkal előtte pogány környezetben gondolkodtak erről az emberek. De mivel Isten kezéből születik minden ember, ez a természetes erkölcsi törvény, azaz a legalapvetőbb erkölcsi törvények mindenki szívében, ahogy Eszter mondta, a lelkiismeretébe bele vannak írva. Mit gondoltok, hogy van-e ma még egyáltalán értelme erényekről beszélni? Van-e létjogosultsága az erényeknek korunkban, amikor mindenki úgy él, olyan értékek szerint, ahogyan az neki tetszik?
7: Hát szerintem manapság már kevésbé beszéltünk erényekről, mint mondjuk régebben. Tény, hogy a mai világban általában már úgy élnek az emberek, ahogy ők szeretnének, viszont még mindig vannak olyan emberek, akik úgymond így, tehát hogy mások alakítják az életüket, szeretnének embereknek megfelelni, és ezért nem úgy élik az életüket, nem olyanok, amilyek valójában maguk, ők maguk, hanem mások miatt formázza át magát.
4: Az Eszter itt mondta, hogy amit én is mondtam, hogy a mai világban annyira már nem találkozunk. Ez a szóval, hogy erény, ez úgy közbeszédből ki is veszett szerintem, sőt, még egy kicsit ilyen, nem is tudom, pejoratív értelme is van ennek a szónak. Nem, most senki nem néz erre úgy, mint ez egy trendi, nem egy menő, vagy egy olyan kifejezés, amihez pozitívan viszonyulnánk. Ezt jól érzékelitek. Éppen ezért úgy is érezhetjük, hogy ahhoz, hogy ma valaki az erényről szóljon, nagy bátorság kell. Ahhoz pedig egyenesen merészség, hogyha valaki azt állítsa, hogy az erényből szabadság és öröm fakad. Másrészt ugyanakkor látjuk, hogy a pszichológusok, mindenféle guruk, életmód tanácsadók beszélnek azért a boldog élethez szükséges készségekről és képességekről. Általában nem nevezik ezeket erényeknek, de valójában semmi új bölcsességet nem tárnak elénk, hanem az évszázados erények listáját porolták csak le, ezekből válogatnak. Hol ezt, hol azt szedik elő ezekből? Ha egy életmód tanácsadó, vagy egy pszichológus bőrébe bújnánk, milyen tippeket adnátok a boldog élethez, hogy milyen készségeket, jó tulajdonságokat tartanátok elengedhetetlenül fontosnak a teljes, boldog emberi élethez?
6: Hát szerintem ugye elsősorban a manapság ugye az emberek a pénz útját válasszák, mint boldogság, és hogy ez szerintem ez egy nagyon negatív, nagyon nagy negatívum, mivel ugye a pénz az nem tesz boldoggá, csak jó, ha van végül is, de ha a lélekben nincsenek rendben az emberek, akkor sose lesznek olyan boldogok, hogy azt a pénz tudná gyógyítani esetleg, és ezért nagyon sok ember rosszul gondolkozik ez miatt, és hogyha egy kicsit önzetlenebbek lennének, vagy hogyha segítőkészek lennének, hogyha segítenének az embereken, és nem csak a saját fejük után mennének, és csak a saját érdekeit néznének, akkor igazából az egész világ egy kicsit jobb, is, jobb hely lenne, mint most, szerintem.
4: Igen, az Eszter ugyan nem mondta ki, de utalt rá, meg itt a Csenge is említette a pénzt, hogy egy fogyasztói társadalomban élünk, egy olyan világban, ahol azt gondoljuk, hogy az viszi elő a gazdaságot, a közjót, az egyén boldogságát, hogyha fogyaszt. Hogyha minél több dologgal veszi körül magát, azt is mondhatnánk, hogy annál jobb vagy annál több vagy, minél több dolgot birtokolsz. Ugye erről szólnak a reklámok. És ez egészen az ember mélyébe, tudatalattiájába is beszüremkedik. Talán már így észre se vesszük, de hogy valahol ez a fogyasztói társadalom világa átalakít bizony bennünket is, amiben már ezek az erények valahogy nem férnek bele. Valahogy valami teljesen mást mondanak, ami a Csenge is mondta, hogy a lelki értékek valahol teljesen máshol vannak.

0: Mit gondoltok, hogy miért nem teszi az embert boldoggá az, hogy ha megvan mindene, ha megszerezhet bármit, ha vásárol, biztos ti is voltatok olyanok, hogy rossz kedvetek volt. Szokták is mondani, hogy az asszonyoknak jó, az elmennek vásárolni, és utána jó kedvük lesz. De hogy utána mégis üres az ember, hogy hiába, megvettem, na és mi van? Miért lehet ez szerintetek?
1: Szerintem nagyon ritkán, hogyha van olyan, hogy tényleg mindened megvan. Mert hogyha tényleg van sok pénzed, mindened megvan, van egy családod, vagy bármi, attól még te belül ugyanúgy érezheted üresnek magadat, attól, hogy van egy szerető családod, illetve veszhet ki belőled egy pár dolog, mondjuk a emberiség, vagy ilyesmik. Nem tudom, szerintem, hogyha megvan mindenünk is, akkor is hiányolunk valamit, mert tudjuk, hogy volt egy olyan időszak, amikor nem volt meg mindenünk, és hogyha ez mondjuk egy hosszabb időszak volt, akkor ugye hozzá voltunk ahhoz szokva, és szerintem az igazából mindenkinek furcsa, tényleg még annak is, akinek megvan mindene, hogy nincs mit hiányolnia. Azt hiányolja, hogy nincs mit hiányolnia.
0: Az Eszter itt jól utalt rá, hogy hiába van az embernek meg mindene, hogy soha nem lesz elégedett, hogy mindig lesz még valami, ami azt gondolja, hogy még ez, még az, még az. És ez egy ördögi kör, ennek soha nem lesz vége. Azért, mert az ember az egy a végtelenre nyitott lény, hogy nincs semmi olyan teremtett dolog, nincsenek olyan javak, amik be tudnák tölteni az embernek erre a végtelenre szóló meghívását, nyitottságát. És éppen ezért, hogyha biztos olvastatok ti is ilyen cikkeket újságokból, hogy mi kell a boldogsághoz, akkor ezek a cikkek sem arról írnak, hogy vegyél meg még ezt, meg azt, vagy szerezzél ilyen-olyan képesítéseket, hanem teljesen más dolgokról írnak. Ugye itt a Csenge már beszélt, hogy a segítőkész, hogy a másik készség, segítőkészség a másik felé való odafordulás. Tudtok még ilyet mondani, ami a boldog élet receptjéhez talán fel lehetne írni?
1: Szerintem fontos az, fontos a hit. Mert az, hogyha már csak magunkba is hiszünk, az egyfajta biztosságot ad. Szóval szerintem az nagyon fontos, hogy egy ember higgyen. Illetve tényleg az, hogyha jó az emberekhez, és ezt viszont kapja. Illetve, hogyha tényleg lojális marad saját magához.
0: Claudia, tudnád folytatni a sort?
2: Hát ugye mindennek az alapja, hogy lelkileg rendben legyünk, és ugye jó kapcsolataink legyenek más emberekkel és a környezetünkkel, és úgy gondolom, hogy a környezethez még hozzátartozik az is, hogy jó kapcsolatot ápoljunk a természettel. Ebből is tudunk meríteni erőt, hiszen ezt is Isten teremtette, ez is adhat nekünk hitet. És még nagyon fontos egy ember életében a család, akitől kapja az összes támogatást, és bennük is ugyanúgy hisz, mint Istenben, és bízik bennük.
0: Említettétek a viszonyulást, a másik emberhez való pozitív viszonyulást, odafordulást, segítőkészséget, a családot. Képzeljétek el, hogy én a neten, egy nem keresztény portálon olvastam egy összeállítást, az volt a címe, hogy 6 erény, ami könnyebbé teszi az életedet. A következő 6 erényt nevezte meg a cikk szerzője: bölcsesség, bátorság, emberiesség, igazságosság, mértékletesség, spiritualitás. Ismerősök ezek az erények?
3: Igen.
0: Valaki tanult is róluk, ugye?
2: Hittem.
0: Igen, igen. Ugye érdekes, hogy a 6 erény közül 4, az a keresztény hittamból tanult 4 sarkalatos erény. Ugye ez a bölcsesség, bátorság, vagy okosság, bölcsesség, ilyen bátorság, igazságosság és a mértékletesség, és a maradék 2, az az emberiesség néven volt a cikkben, a másik meg a spiritualitás, de talán lefordíthatjuk úgy, hogy az emberiesség, vagy az emberekhez való viszony, mint mondjuk a szeretet, és a spiritualitás pedig, hát azt gondolom, hogy kézenfekvő, hogy azt mondjuk, hogy ez a hit. És akkor látjuk, hogy már csak egy erény hiányzik, ugye a keresztény erények közül, az a remény. Tehát itt van mind a 7 erényünk, a 3 isteni erény és a 4 sarkalatos erény. Számomra is ez nagyon érdekes volt, hogy egy nem keresztény indítatású cikk igazából nem mond számunkra újat, ugyanazokat az erkölcsi értékeket, erényeket sorolja fel, amelyekről mi is beszélünk, amelyekről a hittanórán tanulunk. A pszichológia egyébként foglalkozik vele. Ugye eredetileg a pszichológia pályafutása úgy indult, hogy nyilván a lélek betegségeire keresték a gyógyírt, de hogy ma már ott tart a pszichológiai tudománya, hogy most már arra a kérdésre is keresik a választ, hogy mitől válik az ember boldoggá. Ez a pozitív pszichológia. Arra kíváncsiak, hogy mik azok a tényezők, magatartásformák, készségek, képességek, amelyek az embert a teljes boldog emberi élet felé elvezetik. És milyen jó lenne, hogyha mindenféle tanácsadó, guruk, netes cikkek és szakértő lélekmesterek helyett újra elővennénk néha a Szentírást, és megnéznénk, hogy a boldog élet receptjéhez milyen hozzávalókat ajánl. Képzétek el, hogy az erényekkel már az Ószövetség is foglalkozik, bár nem használja az erény elvont fogalmát, inkább az igaz életről beszél az Ószövetség. Az erényes embert nevezi igaz embernek az Ószövetség, és érdekes, hogy az Új Szövetség is ezzel a szóval nevezi meg Szent Józsefet, azt mondja róla, hogy ő az, aki igaz ember volt. Az Ószövetségben, a bölcsességi irodalomban, tehát a következő tanítást találjuk az erényekről, az igazi életről. Eszter, kérlek, olvasd már fel nekünk.
1: És ha valaki az igazságot kedveli, akkor, amit ő elér, az erény. Mértékletességre, okosságra, igazságosságra és erősségre tanít. Ezeknél nincs hasznosabb az életben az ember számára.
0: Az Új Szövetség sem használja az erény fogalmát. Az új szövetségi szerzők az életszentségről szólva beszélnek az erényekről. Az úgynevezett erény katalógusokban Szent Péter és Szent Pál levelében találkozunk az erényekkel. A Galatákhoz írt levélben például a következőket olvassuk.
1: A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.
0: A Kolosszéjékhez írt levélben pedig a következő tanítást találjuk.
1: Öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen.
0: Szentírási alapokon az erények külön csoportját alkotják még a Szentlélek 7 ajándéka, és a 8 boldogság is, ezzel most nem foglalkozunk. De láthatjuk, hogy az Ószövetségben, a bölcsességi irodalomban már megjelenik mind a 4 sarkalatos erény. Sőt, ahogy mondtam, hogy már a kereszténység előtt az ókori gondolkodók szerzők műveiben is találkozunk az erény fogalmával, a 4 sarkalatos erény, tehát régebbi a keresztény bölcseletnél. Nagyon sokféle erényről beszéltünk, nagyon sokféle készséget, képességet sorolt fel az Új Szövetség is. Véleményetek szerint a felsorolt sok-sok erény közül mely lehet a 4 sarkalatos erény? Azért nevezik ezeket az erényeknek erényeket sarkalatos erényeknek, mert az összes többi erény köréig csoportosul. Sarkalatos szó latin eredetileg, ez az a sarok forduló, az ajtónak a sarka, ahol fordul az ajtó. Ami nyilván mi életünket is fordítja, illetve ami köré rendeződik az összes többi erény. Na mi lehet ez a 4 fontos erény, ami az összes többi erényt is maga köré rendezi?
3: Az okosság, tehát a bölcsesség.
0: Igen, az egyik az okosság. Igen.
1: Az igazságosság.
0: Az igazságosság, nagyon jó.
1: A mértékletesség.
0: Igen, meg van a harmadik is.
3: Az erősség.
0: És az erősség. Igen, igen, igen. Már az ókori bölcseletben találkozunk ezzel a 4 sarkalatos erényel. És ahogy mondtam, az erények akkor az ismeretek körébe tartoztak. Olyan dolgok voltak, amiket meg lehetett, és meg is kellett tanulnia egy erényes, egy jó embernek. Platón azt mondja, hogy szerinte azért erényes valaki, mert folyamatosan jót cselekszik minden helyzetben. És meglátása szerint nem is lehet valaki igazán boldog és egészséges lelkületű, ha nem az erényeket táplálja élete során. Ugye látjuk, hogy már itt az ókori szerzők rámutatnak arra, hogy az erényes élet és a boldog élet között kapcsolat van. Arisztotelész szerint is az erények gyakorlással megszerezhető készségek, azt mondja, hogy a tetteink az erényeinkből fakadnak. Segítségükkel az ember uralkodhat a szenvedélyein és ösztönein, alárendelheti őket az arany középútnak, amelyet az értelem diktál, és így elérheti a boldogságot. Ugye beszéltünk arról is, hogy az erények szabályozzák a cselekedeteink. Ezek adják meg a cselekedeteink helyes mértékét. És látjátok, hogy már az ókorban ezt megfogalmazták. Képzétek el, ha mindenki erényes életet élne, az okosság, az igazságosság, a bátorság és a mértékletesség vezetni a cselekedeteit, tulajdonképpen Isten országát valósítanánk meg. Lehetséges ez? Emlékeztek, mint mond Jézus, amikor a farizeusok megkérdezik tőle, hogy hát mester, mikor jön el az Isten országa? Hol van Isten országa? Hogyan válaszol Jézus?
1: Isten országátok köztetek bennetek van.
0: Igen, azt mondja, hogy nem jön el olyan módon, hogy meg lehessen figyelni, nem fogják azt mondani, íme itt van, vagy ott van, Isten országa úgyis bennetek van, Isten országa köztetek van. Az erényekben való növekedés tehát nem más, mint a személyes jó, a szabadság és boldogság, valamint a közjó, a társadalom javának tudatosítása és az érte való felelősségvállalás, amely az önmagunk és mások iránti tiszteletben testesül meg. Tisztelet az élettel, az emberi testtel, a munkával, a tulajdonnal, az emberi kapcsolatokkal, a lelkiismerettel, az emberi szabadsággal szemben. Megköszönve a hallgatók figyelmét, adásunkat C.S. Lewis gondolataival zárjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindenki álmem! A lényeg az, hogy ha nem rendelkezünk ezeknek a belső tulajdonságoknak, a négy sarkalatos erénynek legalább az alapjaival, akkor semmilyen külső körülmény sem képes mennyországot létrehozni számunkra, azaz boldoggá tenni bennünket azzal a mély, erős és rendíthetetlen boldogsággal, amellyel Isten szándékozik megajándékozni bennünket.

0: Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illés Virág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. Műsorunk a 2019. november 13-ai adásunk ismétlése volt. Most elhangzott műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
2: 16 óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Éjféltől harmadfokú hőségriasztás lép életbe. A tartós kánikula jelentős egészségügyi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére. A riasztást egyelőre jövő hét kedd éjfélig rendelték el. A hőségriadó miatt ismét életbe lép a vörös kód, jelentette be a családügyi és szociális miniszter a Facebook oldalán. Kátai Német Vilmos hozzátette, a szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a nagy melegre. Az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány, ezért a legmagasabb fokozatú riadókészültséget léptették életbe, közölt az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Vajdos László hozzátette, a vízügyi ágazat így az azonnali beavatkozásokat és a szükséges intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban tudja elvégezni. A vízügy szakemberei készenlétben állnak arra, hogy a Duna extrém alacsony vízállása mellett is biztosítsák a paksi atomerőmű hűtővízellátását, közölte a tárcavezető. Gajdos László tudatta, a rendkívüli készültség elrendelése után a vízügy azonnal megkezdte a szükséges beavatkozásokat, készenlétbe állítottak 4 szivattyús úszóművet és 2 úszódarut. Takarékos vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvízszolgáltatók a rendkívüli meleg miatt. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT a honlapján az ivóvízszolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében arra kéri az embereket, takarékosan használjuk a vizet, mellőzzük vagy ütemezzük át az olyan nem létfontosságú vízhasználatot, mint például a medence töltés vagy az autómosás. Rendkívüli parlamenti ülés kezdeményezett jövő hétfőre és kedre is a kormány, amely 5 előterjesztés tárgyalását javasolja. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erről szóló levele felkerült a parlamenti honlapra. A dokumentum szerint az országgyűlés tárgyalna az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítását. Napirendre kerülhet az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítása, a médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozati javaslat, továbbá a szakképzésről szóló törvény módosítása. A tárcavezető kezdeményezését egyebek mellett a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításának elfogadásával indokolta, amelyel szerinte a köznevelési intézmények visszakapják szervezeti és szakmai autonómiájukat, továbbá a javaslat helyreállítja a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, közölte a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök a Facebook oldalán. Forstoffer Ágnes azt írta, a törvényt annak aláírás előtt alkotmányossági szempontból megvizsgálták a Sándor Palota alkotmányossági és jogi igazgatóságának szakembereivel, alkotmányossági aggály nem merült fel. Hozzátettem, a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként ez az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért. Megszüntette a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz tartozó adókedvezményeket, és több adónemet is eltörölt a parlament tegnap. Az országgyűlés a helyreállítási és ellenálló képességi terv, valamint egyes kormányhatározatok végrehajtása részeként döntött így. Kivezetik a bevándorlási különadót, eltörlik a települési adót és az ebrendészeti hozzájárulást is. Megszüntetik a széndioxid kvótaadót és a széndioxid tranzakciós díjat is, viszont megduplázzák a levegő terhelési díjat. Arról is döntöttek, hogy előleget kaphatnak a gazdák a kárenyhítési rendszerből, és visszaállította a kriptokereskedés legális lehetőségét a Tisza kormány. Újabb kitelepítéseket rendeltek el az erdőtüzek miatt a délnyugat franciaországi Bordeaux közelében. A térségben pusztító lángok miatt eddig 220 ezer ember volt kénytelen elhagyni lakó vagy nyaraló helyét 23 településen. Franciaországba is megérkezett az idei negyedik hőhullám, ami miatt a hatóságok a helyzet romlásától tartanak. Spanyolországban több mint 200 területet nyilvánítottak katasztrófa sújtotta övezetté a kormány, ezek között vannak a mostani erdőtüzek területe is. A tűzoltók már eszköztelenek az Égei-tengeri Páros szigetén felcsapott lángokkal szemben, ráadásul a szél sem segíti a munkájukat. Az emberek a tengerpartra menekültek az erdőtüzek elől. A népszerű üdülőhelyen jelenleg is több tízezren nyaralhatnak, ám a sziget délnyugati részét már evakuálni kellett. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban, egyre szárazabb a levegő, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 14-16, napközben 33-34 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki

0: Számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
2: Reklámot hallottak.

0: Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Köszönti Önöket mai Értékadó című műsorunk szerkesztője, Drimba Miranda. Adásunk tartalma. A hátrányos helyzetű családok jelenlegi életkörülményeiről szólunk egy szakértő segítségével. 30 éves a juhász testvérek pincészete. A devizahitelesek ügyét ismertetjük. Ha tehetik, maradjanak velünk a most következő közel fél órában.

0: Értékadó, a Szent István Rádió gazdasági magazinja.
1: Műsorunk első felében a két héttel ezelőtt megkezdett riportunkat folytatjuk, melyben a Magyarországon élő hátrányos helyzetű családokról kérdezünk egy szakértőt. Köszöntöm dr. Farkas Zsuzsannát, a SETA EGRI alapítványának szakmai vezetőjét a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Beszélgetésünkben a hátrányos helyzetű társadalmi réteggel foglalkozunk. Esetleg konkrét példákat lehetne említeni, hogy például itt Egerben, akár akik a Béke utcában, vagy a Berőszala Árnyékszala utcában élnek, hogy ők milyen iskolai végzettséget tudtak elérni, vagy most jelenleg milyen munkafolyamatokat tudnak teljesíteni, és ezáltal ők hogyan tudnak hozzájárulni a gazdaságnak a fejlődéséhez.
2: Nem lehet általánosítani, tehát, hogy itt a Verőszala, Árnyékszala, sem a Béketelep társadalmilag nem homogén. Tehát, hogy vannak ilyen emberek, vannak olyan emberek, vannak, akik az elmúlt évtizedek alatt szépen haladtak, önálló egzisztenciájuk van, igenis vannak olyanok, akik meg lecsúsztak nagyon a perem helyzetre, vagy a társadalom kívülévé váltak. De ez megint egy eléggé bonyolult folyamat, hogy ki, hogyan, milyen tényezők járulnak hozzá, hogy az egyikük sikeresebb, ki tud törni a szegénységből, vagy a települi létformából, másikuk kevesebb erőforrással rendelkezik, és rendelkezett, és teljes mértékben kicsúszott a társadalomból, és nem tud igazán mit kezdeni magával. Differenciált, nagyon differenciált. Itt a Béketelepen is számos olyan család él, aki jó, stabil anyagi helyzetet teremtett magának, és ebben a stabil családban, anyagi helyzetben a gyerekek biztonságban vannak, és szépen haladnak a szakmaszerzés felé, vagy az érettségi felé, de akkor itt megáll van, tehát, hogy egy szegregátumból, vagy egy szegény telepről egy gyereknek egy az ezerhez az esélye, hogy ő diplomás legyen. Odáig már nem tudnak eljutni, mert nem kapják meg azokat a forrásokat az állami kasszából, amelyeket mondjuk megkapnak jobb helyzetű családokon keresztül a gyerekek. Most konkrétan beszélek, hogy ha valakinek alacsony a fizetése, akkor nyilván nagyon alacsony adókedvezményhez, adójóváíráshoz jut hozzá a gyereke után. Van, aki nem dolgozik, mert anyaságén van gyerekeivel, ő abszolút nem kap semmit sem, ugyanakkor csak családi pótlékot. Ugyanakkor a magasabb jövedelműek kapják a családi pótlékot, és kapják a gyerekek után járó adókedvezményeket is. Tehát az elmúlt időszakban azt láttuk, hogy a magasabb jövedelműek, a jobb helyzetű családok, erős társadalmi csoportok, azok lényegesen több közpénzt kaptak, mint a szegényebbek. Na, erre mondta Ferge Zsuzsa, hogy ez egy perverz elosztás, mert hogy a szociálpolitikának az lenne a célja, hogy pontosan a rosszabb helyzetű csoportokat támogatják, hogy ők is valamennyire kiegyenlítődjön a helyzet a gazdagok és a szegények között. Tehát eleve ugye a szociálpolitika azért jött létre, hogy a gazdaság által kitermelt problémákat korrigálja, és nem azért, hogy felerősítse, mert jelen pillanatban ez zajlott, felerősítette ezt a társadalmi problémát, hogy a szegényeket még szegényebbé tette, a gazdagokat meg még gazdagabbá tették. És akkor még gondoljunk bele abba, hogy mi kell ahhoz, hogy egy ember vagy egy munkaerő újra termelje magát. Tehát mert hogy ugyanúgy, mint ahogy a tejet, kenyeret újra termeljük, mert elfogy a tej, elfogy a kenyér, elfogy a csirkehús, ezeket mindig újra és újra kell termelnünk, hogy a szükségleteket ki tudjuk elégíteni. 12 órát lehúz a szőlőben, akkor az ő energiája elfogy. Elfogy. Mi kellene ahhoz, hogy az ő energiája másnap reggelre újra termelődjön? Kellene jó lakás, megfelelő higiénés viszonyok, hogy le tudjon fürödni, hogy mosni tudjon, tisztálkodni tudjon, pihenni tudjon, kulturálódni tudjon. Tehát jelen pillanatban nincsenek meg azok a feltételek, nincsenek meg azok a kondíciók, hogy ez az ember, ez másnap reggelre újra termelje magát. Hanem másnap reggel fáradtan fog munkába menni, éhesen, nem megfelelő táplálkozás miatt, és sokkal rosszabbul fog teljesíteni. Na most ez napról nap így megy, hogy nem tudja magát újra termelni, mint munkaerő, és akkor rossz munkás lesz, és mint rossz munkás előbb-utóbb kikerül a munkaerőpiacról, tehát nem lesz rá szükség. És akkor még arról nem is beszéltünk, ahogy a gazdaság fejlődik, ahhoz nem csak az kellene, hogy egy munkaerő napi szinten újra termelje magát, hanem arra, hogy bővítetten termelje magát újra. Tehát a bővített újratermeléshez még az is szükséges lenne, hogy tájékozódjon, tanuljon, új ismereteket szerezzen, új készségekre tegyen szert, hogy közösségbe járjon, hogy az aktivitását megőrizze. Ma Magyarországon erről szó sincs.
1: Jelenleg most Egerben hány olyan család lakik, akik mély szegénységben élnek?
2: Hát
1: nagyjából...
2: Hát én ezt nem tudom megmondani. Erre vonatkozóan nincs is statisztikai gyűjtés, különösen erre vonatkozóan, tehát különösen nincsen. Tehát nincsenek ilyen kutatások, statisztikai adatok, amikből ki lehet következtetni, hogy hány gyerek részesül gyermekvédelmi támogatásban, az ő számukból lehet nagyjából kikövetkeztetni, hogy hányan vannak, hányan lehetnek, de ez csak egy adat. Mivel, hogy minden nagyon-nagyon adminisztratív lett, ezért nagyon-nagyon sokan nem jelennek meg a statisztikában, mert hogy nem jelentkeznek, nem mennek el FHT-jé, nem mennek el ide vagy oda vagy amoda. Sajnos nincsen erre pontos statisztikai adat.
1: Végezetül még egy utolsó kérdés. Ez egy olyan téma, amit tényleg szívesen boncolgatnék még hosszú ideig, mert annyiféle példa, tehát mondjuk akár az én életemből is annyiféle emberrel találkoztam, hogy próbáljunk meg egy valamilyenféle pozitív képet festeni. Elmondhatjuk esetleg azt, hogy jelenleg pozitív irányba fejlődik az említett társadalmi réteg?
2: Nem mondhatjuk. Abszolút nem mondhatjuk. Meg kell nézni Észak-Borsodban, Észak-Nógrádban, akkor Észak-Alföldön a cigányság helyzetét. Nem, egyre rosszabb helyzetben van. Tehát, hogy fillérekért mennek el napszámba, nincsen vízük, nincsen villanyuk, alapvető dolgokra nincs pénzük, és ezek a dolgok miatt rendkívül rossz az egészségi állapotuk. rendkívül rossz. Ahol mi dolgozunk, ez nem általános, tehát, hogy mert nem általános, mert számtalan helyen nincsenek civil szervezetek, akik be tudnának avatkozni az ott élő közösségek életében. Na most a mi helyzetünkben azt látjuk, hogy mi nagyon sok család életében sikeresen beavatkoztunk, meg nagyon sok gyerek életében, és ők generációról generációra mindig egy kicsit feljebb tudnak lépni. De van egy olyan, itt is van egy olyan csoport, akiknek nem sikerült az előrelépés, az ő helyzetük folyamatosan romlott, meg a munkaerő pozíciójuk is folyamatosan rosszabb lett. Teljesen kiszorultak a munkavilágából, vagy a kereseti világából, ők szenvedélybetegek. És ezek a szenvedélybetegek is magyar állampolgárok. És emberek, akiket megilletné, hogy emberként kezeljék őket, de nem úgy kezelik. Ezek az emberek sikertelenek. És a szenvedélybetegség az valami ezzel a sikertelenséggel párosul, vagy a sikertelenség következménye a szenvedélybetegség. Ők semmiféle közpénzből nem részesülnek, és tengődnek. Tehát ugye a civil szervezeteknek a beavatkozása sem egy ilyen univerzális, meg általános. Igen, és akkor mi próbálunk nagyon-nagyon korán beavatkozni. Nagyon nagy figyelmet fordítunk a gyerekek tanulási készségeinek a fejlesztésére, figyelmet fordítunk a tanulásukra, tehát amit az iskolában ők nem tudnak elsajátítani, mert a kulturális tőke hiánya miatt nem tudják megérteni, azt mi pótoljuk itt, és próbálunk számukra egy sikeres életutat, vagy sikeres iskolai utat felrajzolni, amihez persze a szülőknek a segítsége és a támogatása is szükséges.

0: Egerben a Szerecsányi Lajos érsekkertben tartották az egri bor ünnepét július 9 és 11-e között. Az eseményen számos helyi borász képviseltette magát. A juhász testvérek pincészete egyedülálló ízvilággal, valamint minőségi termékekkel képviselte az egri borvidék tradícióját. A folytatásban kérem hallgassák meg Juhász Ádámmal készült riportomat. Beszámolunk arról, hogy 30 éves évfordulóját ünnepelte a juhász testvérek pincészete.
1: A 30. évfordulónkat ünnepeljük, ugye pont a mai napon. 1996. július 9-én jegyezték be a céget a cégbíróságon. Nyilván ezért de nagy feltörés volt, hogy is ünnepeljük ezt meg. Aztán, amikor megláttam a dátumát az egri bor ünnepnek, akkor azonnal ez a gondolat jött, hogy akkor ünnepeljük egybe, ha már a bor ünnep is állású 30 éves. És a kézenfekvő volt, hogy akkor egy ilyen nagy installációt megépítünk, és akkor a mai napon a dolgozó, illetve a protokoll vendégeket, borbarát hölgyek, borlovagok, EBHT, egri hegyközségnek a képviselői, Eger polgármesteri hivatal látjuk vendégül, és holnap és holnap után pedig elhozunk ide az egri borvidékre rengeteg fontos borkereskedőt, illetve olyan szállítókat, akinek a tevékenysége a borhoz kapcsolódik. Például Kaposváron nyílik hamarosan, most van a próbőzem egy török üveggyár, öblös üveggyár. Például jön a Szabolcs, aki a kereskedelmi vezetője ennek a cégnek, és ezáltal is teremtve, sőt nyilván ki is fognak menni a bor, nem csak ide, hanem a borünnepen szabadon fognak, lehetőséget teremtve annak, hogy esetleg valamilyen komoly együttműködés lehetősége megteremtődjön más borászatokkal is. Most a dolgozókkal vagyunk, 30 év hűséges dolgozók nélkül nem mehetett volna. Itt vannak olyan dolgozók, akik a kezdetektől, mikortól már nem a család végezte minden munkát, hanem volt alkalmazottunk, akkor az első alkalmazottunk mindig még a cégben dolgozik. Ez egy óriási fegyvertény szerintem, hogy ilyen lojális és hűséges dolgozóink vannak. Az első fele az estének, az mindenképpen őrülük szól, és akkor utána pedig, nyilván megnyit után pedig akkor jön a protokoll, vagy a borlovagok, borbarát hölgyek, olyan fontos közéleti szereplők, akik sokat tesznek azért, hogy az egri borvidék hírét öregbítsék, mindig szűkebb hazánkban, illetve a világ bármely pontján. Hétvégére meghívtam természetesen borász barátaimat is. Hihetetlen, de az interjú készültével szomszéd aztán itt beszélgett Soltész Gergő, aki az ostorosnak a tulajdonosa, de vele is jó szoros baráti kapcsolatot ápolunk, tehát hogy erről fog szólni majd itt a vendéglista, meg az egész hétvégés vendégsereg.
2: Milyen bor különlegességekkel készültetek?
1: Igazából a szortimentből választottunk ki egy portfóliót. Pesgők, nyári könnyű borok, hűvösebb estére pedig nyilván a hardcore vörösek, superior, grand superior tételei a pincészetnek, édes szájoknak pedig természetes édes borok, fehérben és vörösben egyaránt.
2: Eltelt 30 év, a jövőre tekintve milyen célkitűzések vannak?
1: 30. évre, de sikerült egy 4 millió palackos értékesítést felmutatni. Nyilván szeretném az ötöt most már, illetve továbbra is ezen a pályán maradni, hogy egy jó csapat álljon mögöttem. Nemzetközi szinten is egy akár ismert magyar borászat legyünk. Ugye megvoltak az első számpróbálgatások. Például Svédországban ott ugye úgy működik az alkohol, mint nálunk a dohány, tehát hogy nemzeti alkoholboltok vannak, a System Bolaget a neve. Oda például már szállíthatunk be egy pesgőt, ami óriási fegyvertény, hogy egy ilyen családi pincész beküldött egy ilyen nagy monopóliumhoz. Tehát ez is egy nagy álmom, hogy stabilan, hosszú távon meg tudjuk vetni a lábainkat külföldi, akár európai, vagy tengeren túli piacokon.
2: Említetted a kaposvári üveggyárat, mint partner céget. Emellett még milyen cégekkel álltok kapcsolatban?
1: Igen, de mondjuk említettem volna Vetropakot is, ami meg ugye egy osztrák-svájci cég, talán a szerencsésebb, mert ők már partnereim. Vagy itt lesz az OI, ugye az orosházi, de most amerikai múltan a tulajdonosa. Például ők nekem, a Vetropak meg az OI, ők egyedi palackokat gyártanak, ugye a saját brandinggel palackaim vannak. Ezekkel palackozzuk a fehér és vörös birtokborainkat, amik az ország bármely pontján kaphatóak. És nyilván ez egy fontos együttműködés, a verseny érdéleződik, így nyilván ki hogyan tud sáfárkodni, úgy kap meg ilyen tendereket nálam. Ezek komoly, hogy éves szinten ugye 4-5 millió darabos beszerzések. És az egész sorsfintor az, hogy akivel a az első brandinget, palackunkat megalkottuk. Ő most a török üveggyárnak lesz a frissen kinevezett kereskedelmi vezetője, így jön hozzám majd.
2: Mi az, ami lendületet ad?
1: Sok bor, és a széles mosolyok a fogyasztók részéről, találkozások. Tehát nekem igazából óriás felelősségem az, ismerem a fogyasztóimat. Ha én nem találkozom a fogyasztóimmal, már pedig itt azért meg fog fordulni, ilyen szép magyarsága mondva elnézést, 40-60 ezer ember a hétvége alatt, mivel szép időnk lesz, igazi boros idő, tehát ez a 26-28 fok, tényleg nem lehet mondani, hogy azért vörös bor is tényleg, és itt én testközelből tudok beszélgetni a fogyasztóimmal, és meghallgatni azt, hogy mi az ő igényük a jövőre nézve, és úgy alakítani a boraimnak a stílusát, meg a minőségét, amit ők szeretnének viszont látni tőlünk. Amit én itt látok minden évben, és minden ilyen rendezvény, az egy hatalmas lehetőség. Annak, aki úgy sétálzna a rendezvényen, hogy nem csak néz, hanem lát is bizonyos dolgokat.
2: A kezdetekről említést tehetünk?
1: Apa villamos üzemmérnök, kirúgták a munkahelyéről, ott hagyta, vagy most már így. Nagyapám, ő a TS-ben volt gépkocsi vezető, úgy döntöttek, hogy akkor a családi vállalkozás is akkor ebbe képzelik el. És akkor TS-ek felbomlásával, kárpótlásban, néhány hektár szőlővel, először őstermelőként, 93-ban talán, elkezdtek ezzel foglalkozni. Nagyszüleim házol a Tegerszalókon, mai napig megvan az a pince, Kossuth Lajos úton a falu központban, és akkor utána már látva ebben egy lehetőséget, apa elkezdett komolyabban ebbe gondolkozni, és akkor így alakította a céget is. Nyilván óriási akarat, nagyon sok munka, sok millió kilométer, mert hozzá nem jöttek a fogyasztók, ő még elment a fogyasztókhoz, sok borvacsora például. Volt egy ilyen sikeres szerencse is kell, hát akkor nyilván a magyar EU csatlakozás, a felzárkóztatások mind-mind ugye segítették azt, hogy 50%-ban hozzájárult a fejlesztésünk az EU vagy az állam. Mindig kiszoktam elni, hogy ez az 50, a másik 50%, az állami 50% is valóban olyan dolgokra lett elköz, hogy nem látszom beruházásokra, hanem egy olyan család álma valósult ezzel meg, aki tényleg termelékenységet, hatékonyságot, volument akart növelni. Szerintem ez is a sikernek a kulcsa, és a mai napig ezt tudom részesíteni előnyben, mivel egy mai napig családi tulajdonban lévő vállalkozás vagyunk, hogy édesapám a többségi tulajdonos, én vagyok a kisebbségi tulajdonos, magam vagyok az ügyvezető, nagyon gyorsan tudunk alkalmazkodni az új kihívásokhoz, nagyon gyorsan tudjuk lereagálni a piacnak a változásait. A Covid üzemmódban is mi például 3 hónap alatt át tudtunk állni teljesen, és ez most már látszódik, hogy minden egyes új változáshoz, kihíváshoz nagyon gyorsan, prompt tudunk, gyors döntéshozattal egy személyen tudunk minden döntést meghozni.
2: Kihívásból van bőven, elég ha arra gondolunk, hogy klímaváltozás, szőlőkapóca, egyéb kártevők. Hogyan látjátok a szőlészet jövőjét?
1: Szerintem azok a kihívások ugye azért jók, azoknak jók, akik ebbe úgy tudnak belemenni, hogy erősebben jönnek ki belőlük. Tehát nyilván ezek nagy kihívások, alkalmazkodni kell. A szőlő aranyszínű sárgasága Európában régóta jelen van. Más nemzetek tudtak hozzá alkalmazkodni. Szerintem a magyar bor és szőlőtermi társadalomnak is kötelező megtegye ezt, és ezzel már azt a jövőben együtt kell élni. Ezek az a kihívásokhoz pedig nyilván jövőben azok a cégek lesznek és borászok érképesek, akik minél gyorsabban tudnak új trendeket nem meglovagolni, hanem diktálni. Tehát például szakmailag azért nekem is vannak kérdőjeleim egy alkoholmentesített borral, de Magyarországon ebben mi pionírek voltunk. Először dobtunk piacra alkoholmentesített bort. Pezsgőben volt korábban, de bor még nem. Most ennek élvezzük például egyik gyümölcsét, hogy még sokan most jönnek utánunk majd. De ez volt a juhász rozéval is, gyöngyözi rozébor. Csak egy ímmelámmal tettek szénsolt borokban, hogy erősen egy ilyen fröccsös hatást adtunk, és utána azóta rengetegen gyöngyözi boroznak már, hát ott is ilyen jöttek utánunk, tehát fontos, hogy nagy kockázatok, nagy bukás is benne van, mindenkinek vannak bukásai, nekem is voltak, lesznek is. Ilyenkor ebből kell felállni, és akkor erősebben, meg okosabban tovább menni szerintem.

0: Végezetül egy pénzügyi témát tárunk fel.
1: Talán még emlékeznek a kedves hallgatók, hogy a 2000-es évek elején robbant be az a közmédiába, hogy több száz magyar család is devizahitelhez folyamodott, mégpedig otthonteremtés céljából, és utána a történetnek sajnos nem lett pozitív a vége. Ezzel kapcsolatban hívtam be dr. Pápai Ákost, és arra kérném önt, hogy számoljon be arról, hogy ennek a történetnek mi lett végül is a fejleménye, mit képvisel a Mi Hazánk mozgalom ezzel kapcsolatban?
2: Nehéz kérdés. Nem azt, hogy mit képviselünk, hanem hogy mi lett a vége, mert egy hosszú történet van, és véleményem szerint nem értünk a végére. De kezdjük az elejéről. A helyzet az, hogy ez a devizahitelezés, vagy devize alapú kölcsön, bár ez hitelről beszélhetnénk, ez valójában akkor, amikor ez elkezdődött ez a tevékenység, akkor még ennek nem volt jogszabályi konkrét háttere. A régi PTK szerint az ilyen típusú ügyleteknél, más típusú ügyleteknél is egyébként voltak olyanok, amik atipikus szerződések. Ez is egy atipikus szerződés, de ez már annyira atipikus, hogy az én véleményem szerint egyébként akkor, az akkori jogszabályok szerint törvénybe ütközött. Az én véleményem szerint erősen valószínűsíthetően összejátszva, hiszen láttam olyan a hitelszerződéseket, ahol oldalakon keresztül még a veszőhiba is ugyanott volt, nem pár száz családot érint, hanem az országban több százezer családot fosztottak ki, és fosztottak meg az otthonaiktól. Gyakorlatilag rengeteg olyan emberről tudok, aki ebbe egészségügyek belerokkant. A külföldre emigrált honfitársaink egy jelentős része is a törlesztő részletek kényszere miatt ment ki dolgozni, sokszor a tudásán, szakképzettségén jelentősen alul foglalkoztatva kényszerből, csak hogy meg tudja őrizni az ingatlanát itthon. Ugye átlag ember nem tudja, de ez egy ilyen hibrid termék lenne. Tehát nem csak egy egyszerű hitel vagy kölcsönszerződésről beszélünk, hanem van egy devizafaktor benne. Ugye ez kétféleképpen lenne lehetséges. Egyrészt vagy úgy, hogy ténylegesen megkapja a magánszemély hitelt kérő a devizát, de ebben az esetben olyan mennyiségű devizát birtokol, és azzal olyan mennyiséggel kell kereskednie, hogyha valóban átváltódik forintra, tehát ténylegesen létezett ez a deviza, ami már viszont a deviza forgalmazás szabályába ütközik, ugyanis a pénzügyi intézmények az összessége, ugye a banka még minden szegmenssel rendelkezik a pénzügyi szolgáltatások közül, de ezek szabályozott tevékenységek. Ezt nem csinálhatja akárki. Tehát itt az egyik verzió, a másik verzió, hogyha ha a deviza valójában nem is történt, hiszen forintból forintot adtak a ház és lakásvásárlóknak, de devizát követelnek rajtuk. És még egy dolog, amit feltétlenül szükséges tudni, bár ebből a dologból még lesz több is, hogy azt kell tudni, a bankok azok a pénzügyi intézmények, amelyek a pénzügyi szolgáltatások teljes skáláját tudják nyújtani, illetve nyújthatják törvény alapján, és szigorú szabályok szerint lehet alapítani, szigorú szabályok szerint az alaptőkéje is egy ilyen viszonylag magas, nem véletlen az, hogy nem tud mindenki bankot alapítani. És a még fontos, hogy ezek gazdasági társaságok. És a gazdasági társaságok, tehát többségében vagy ZRT-k, vagy nyitott részvénytársaságok, de ezek a részvénytársaságok gazdasági társaságok, amelyek nyereség céljából kockázatviseléssel végeznek gazdasági tevékenységet. Na most ezekből a szerződésekből egy dolog derül ki, hogy kockázatot itt nem viseltek. Tehát az alapvető teljessége áttolták a minden kockázati elemet a fogyasztókra, a lakosságra, míg a saját kockázatukat a nullára helyezték le, azon túl, hogy egyébként ebből extra profitra tettek szert. És ugye a felkészülésem folyamán az egyik kedves ismerősömet is megkérdeztem, aki ebből belekeveredett úgy, hogy egyébként közgazdász végzettségű. Tehát velem ellentétben az egész banki kérdéssel, mint korábbi dolgozó is tisztában van. Na most az a helyzet, hogy ugye az átlag ember azt gondolja, hogy itt az árfolyam kockázat volt az egyedüli olyan teher, ami a devizahiteleseknek a rendkívül nehéz helyzetét okozta, az olykor egyébként 2-3-szor vagy 4-szeresen megemelkedett törlesztő részlet összegét, amiben nem, legtöbben nem tudták fizetni. Most az a helyzet, hogy valójában ez nem igaz. Az egyéb költségeket, az ilyen marzs, ami a kezelési költségtől kezdve a kamaton keresztül egy csomó kisebb tételt, azt is megemelték egyoldalúan. Azon túl, hogy egyébként a kamatok is szép lassan, nem mondom, hogy elszálltak, illetve az árfolyam nem mondom, hogy elszállt, de lényegesen emelkedett. És ami a leginkább számomra visszatetsző, hogy, és azt gondolom, legenda, mendemonda, az a bizonyos 2004-es bét, ez a budapesti értéktörzsét jelenti. A bét 2004-es éves jelentésében található árfolyam jóslás, egyébként a svájci frankra vonatkozóan. Ez a magam kikerestem, a kedves hallgatók is, ha beütik a keresőbe, akkor megtalálják, és benne van gyakorlatilag 30-40 fillérre pontosan a 10 évvel későbbi árfolyamot megjósolja ez a jelentés. És ezzel a jelentésre egy gond van, hogy ezt minden olyan személy, aki egyébként a béten jelen van, akár mint vevő, akár úgy, mint A-kategóriás részvény kibocsájtó, ezt azért csak olvassa. És ugye itt jön még az, hogy ezek a bankok, mint pénzügyi szolgáltatók, magánnyugdíjpénztári szolgáltatást is nyújtottak, és a magánnyugdíjpénztári törvény szerint, ugye 97-es törvény volt, a befektetést az 3 szegmensbe kellett kötelezően megtenniük a magánnyugdíjpénztári befizetések után. És az egyik szegmens, az 1/3, az B-t A-kategóriás részvény volt. Tehát kizár dolog, hogy ne tudtak volna már 2004-ben arról, hogy ez a dolog, ez ide fog kifutni. És ehhez képest továbbra is ezt a terméket tukmálták rá az emberekre, úgy, hogy valódi pénzügyi ismereteik nem voltak, de még csak azoknak se, akik ott bankügyintézőként ezeket a termékeket ajánlották. Amit még tudni kell, gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az első szerződések, azokra nyugodtan rá lehet mondani, hogy semmisek. Itt egy kategória van, amikor forintosították, akkor arra már nem lehet rámondani azt, hogy a következő szerződés, mert ez egy új kontraktust jelent, hogy ott már nem lett volna meg a kellő figyelmeztetés, tehát ott már körültekintően, és azért az se volt az igazi, hogy azon az árfolyamon rögzítették ezt az összeget, és ami még egészen elképesztő egyébként, hogy aztán később kijött 14-ben egy MNB rendelet, egy nemzeti bankos rendelet, most tegyük félre azt, hogy eddigi tevékenységet az akkori PSZÁF, akkor még külön volt a pénzügyi szervezeteknek az állami felügyelete, hogy ennek a felügyeletét nem látta el. Tehát be kellett volna avatkoznia a bankok felé. Ezt ne csinálják, hogy ez nincs rendben. Ez a 2014/42-es MNB rendelet, ez a devizakölcsönök elszámlásának a szabályozását tartalmazza, amivel számomra csak annyi a gond, hogy tudom, hogy a pénzügyi nehéz, de ennek a kolokviumon sikerült 5-ös szerezni. Tehát, hogy nem teljesen tőlem távolálló jogterület volt, még hogyha nem is ezen a területen dolgozok. De itt mutatok a kedves riporter asszonynak egy képletet, hogy ez alapján kellene elszámolni. Ez szerintem megyénként van 4 ember, aki tudja, hogy ezt mi micsoda, meg hogy kell. Tehát átlagember számára ez teljességgel követhetetlen. Megjegyzem, az ismerősöm, aki ezt egyébként érti vele ellentétben, ezt a bonyolult képletet, azt mondja, hogy a bírók se értik. Nem is várható el szerintem egy ilyen méretű, ennyire túl bonyolított elszámlásnak a megértése. A legfőbb gond, ugye volt ez a kezelési költséges, ugye amit az átlag ember hallott, mert a sajtó tele volt, az árfolyamrés. Gyakorlatilag az árfolyam veszteséget, hogy teljesen ráborították a hitelt felvevőkre, és meg kell mondanom, hogy egy ilyen volumenben történő kölcsönnyújtás, ilyen bizonytalan a lakosság, ilyen százalékára, ez megmondom, hogy ez nemzetbiztonsági szolgálat. Na most itt az a gond, hogy 11-12 környékén, amit egyébként az Európai Unió kritizált, hogy szektoriális adók kerültek kivetésre, úgymond a extra nyereségekre, többek között a bankokra is. De innentől kezdve erre a plusz összegre, aminek semmilyen alapja nem volt, ennek a plusz összegből származó nyerességnek körülbelül a felét az állam leadóztatta, és az állami költségvetésbe került ebbe a tevékenységbe. És ugye jönnek ki ezek a ugye marcingós ügy, ez az utolsó, ez a C630-as számú, ami megjárta az Európai Bíróságot is. Megmondom őszintén, hogy egyébként számomra ez az ítélet már a másik véglet. Tehát azt gondolom, hogy az érvénytelenség esetén az eredeti állapot helyreállítása így 10 év, vagy több mint 10 év elmúltával van, ahol 20 év elmúltával, ez az szerintem lehetetlen. Én azt tudnám elképzelni, és kíváncsi vagyok erre, hogy egyébként, hogy ezt egyáltalán lehet-e vezényelni Magyarországon a bankszektorral. Én azt gondolom, hogy a tisztességes, igazságos történet az lenne, ha valóban ez a szerződésre azt mondjuk, hogy semmis, és a pénzhasználat ellenértéke az egyébként a szerződésen kívüli pénzhasználat ellenértékével lenne egyenlő, magyarul mindenkori jegybanki alap kamat kétszeresével, ami nyilvánvalóan jóval alacsonyabb annál az összegnél, amit ezekkel az emberekkel fizettettek, és a különbözetet kellene visszafizetni.
1: Olvashattuk azokat is a hírfolyamban, hogy voltak, akik ugyebár perrel éltek, és pereskedés útján próbálták kivívni a maguk igazát, és lehet-e arról tudni, hogy azok a perek mennyire lettek sikeresek, visszakapták-e az ingatlanjukat, ezekről van-e bármilyen információ?
2: Eseti jelleggel van olyan döntés, amelyik jól zárult, kedvezően zárult, de a többsége ezeknek a pereknek sajnos nem. És ebbe az Európai Unióhoz kapcsolódó bíróságnak is az eseti döntése is ilyen kis hajsznyálni, nüansznyi eltérések alapján hol ide, hol oda teszi le a végső voksot, nincs egységes. Talán ez egyetlen egy, ami felkapott döntés volt, de ez sem alkalmazza a magyar bíróság. Mi ezért, mi Hazánk Mozgalom, ezért kezdeményezte azt bő egy évvel ezelőtt is. Ezért volt az, hogy majdnem egész nyáron, meg ősszel ezzel standoltunk, hogy legyen törvényileg érvénytelen, mert hogy az érvénytelenség vagy semmiség kimondásához jelenleg a bírósághoz kell fordulni, és éveken keresztül kell pereskedni. Mi azt mondtuk erre megoldásként, hogy legyen az, hogy törvény mondja ki a semmiséget. Akár jöjjön létre egy független, mint a PSZÁF volt, egy állami szerv, vagy a Nemzeti Bank vezényelje le, felügyelje le azt, hogy mindenki, aki a bankjához fordul, le legyen törvény erről, egy egyoldalú jognyilatkozattal, ha már egyébként egyoldalú jognyilatkozatokkal rendre emelték a kötelezettségüket és módosították a szerződésüket a bankok, egyszer legyen már a fogyasztónak is lehetősége arra, hogy egyoldalú nyilatkozattal ezt egész dolgot semmisé tehesse, és aztán kezdődjön el egy törvényben rögzített elszámolási időszak, amelyen belül a bank számolja ki és számoljon el az általam említett módon az ügyfelekkel, és ha túlfizetés van, fizesse ki, ha már kifutott a ciklus, és ami az elszámolás szerint kellett volna fizetni, mert megtörtént, akkor adja ki az igazolást, mert nem tartozik az adós. Ez a mi elvárásunk, mi ezt szeretnénk. Tehát vége a történetnek, amikor egy adós nem tud fizetni, és végrehajtási eljárás alá kerül az ingatlana, illetve a jövedelmei, egyéb jövedelmei a bank által, vagy éppen nem a bank által, hanem a bank általában, hogy a profilját tisztítsa, hogy az év végén le tudja tenni az, hogy egyébként hogy működik a bank, milyen gazdasági folyamatok voltak, ugye csak a piacról élnek ők is. És az általában úgy szokott lenni, hogy követeléskezelőnek eladják a bizonytalan követeléseket. Jellemzően egyébként ilyen 20-30%-nyi összegek ki a követelés 20-30%-áért.
3: Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
1: Kedves hallgatóink! Ezzel mai adásunk végéhez értünk. A megszólalók megszólalási sorrendben dr. Farkas Zsuzsanna, a SETA EGRI alapítványának szakmai vezetője,
0: Juhász Ádám, a Juhász Testvérek Pincészetének tulajdonos ügyvezetője, dr. Pápai Ákos, a Mi Hazánk Mozgalom Hevesvár megyei első választókerületi képviselőjelöltje. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további tartalmas időtöltést és kellemes rádiózást kívánok mindnyájuknak. Búcsúzik önöktől a szerkesztő, Drimba Miranda. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat megismételjük vasárnap 17 óra 15 perckor.
3: Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. Jön a hőségriasztás, spórolni kell a vízzel. Idén is odaítélte a Szuperszum Alapítvány a Szuperszum háladíjat. Idén két összmagyar középiskolás tábort is szervezett a Rákóczi Szövetség sátora jó helyen. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Harmadfokú hőségriasztás lép életbe éjféltől. A tartós hőség jelentős egészségügyi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére. A riasztást egyelőre jövő hét kedd éjfélig rendelték el. Takarékos felelős vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvízszolgáltatók a rendkívül meleg miatt. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT a honlapján a szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében arra kért az embereket, takarékosan használják a vizet, mellőzzék vagy ütemezzék át az olyan nem létfontosságú vízhasználatot, mint például a medencetöltés vagy az autómosás. A rendszerek egyelőre üzemszerűen működnek. Az Egererdő ZRT az éltető víz megtartásáért létrejött összefogásról számolt be. Azt írták, a héten a Magyar Cserkész Szövetség vadonlakó szakágának Parácsasváron táborozó tagjaival és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság helyi természetvédelmi őrével közösen készítettek néhány kisléptékű vízvisszatartó gátat. A munkálatok az Egererdő ZRT parádfürdői erdészetének területén, a Gilice patakon, valamint a közelében található időszakos vízfolyáson zajlottak. A helyben található természetes anyagokból kialakított gátak lassítják a víz lefolyását, mérséklik a hordalék elmozdulását, és segítik, hogy a csapadék minél tovább a területen maradjon, majd fokozatosan beszivárogjon a talajba. Idén is odaítélte a Szuperszum Alapítvány a Szuperszum háladíjat. Ezzel az alapítvány célja, hogy elismerje és megjutalmazza a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei pedagógusok és oktatók kiemelkedő munkáját. A díjhoz gyermekekre fordítandó támogatás jár, amit olyan projektekre lehet felhasználni, amelyek hozzájárulnak a példamutató és inspiráló pedagógiai munka folytatásához. A díjra a szülők anonim módon jelölhetik azokat a pedagógusokat vagy oktatókat, akik az elmúlt egy évben innovatív szemlélettel és kiemelkedő közösségformáló tevékenységekkel örvendeztették meg a közösséget. A részletekről Bernaszkóni Bús Katalin, az alapítvány elnöke adott tájékoztatást.
2: 2026, ez már a harmadik év, hogy a háladíjat átadjuk, vagyis háladíjakat. Eddig ebben az évben ugye egyet adtunk át, de még egy lesz. És ez azért egy kicsit több szervezést igényel, a második díjnak az átadása. 66 jelölés érkezett az idén, 66 pedagógusra. Én úgy gondolom, hogy ez azért azt is mutatja, hogy nagyon-nagyon-nagyon értékelik és értékesnek tartják a szülők ezt a díjat. Ugye ezzel a díjjal nem csak egy plakett, egy kerámia plakett és egy oklevél jár, hanem 500 ezer forint is. Ami azért egy pedagógusnak egy osztálykirándulásra, vagy egy olyan projektre, vagy terem díszítésre, vagy fejlesztésre nagyon hasznos. És mindig is kértük a díjazottakat, ugye, eddig 6 díjazott volt, hogy mutassák be azt a projektet, amire ezt a pénzt majd költeni szeretnék. És az első díjazottunk idén Gálik Valentinné Kriszti néni, aki Kazincbarcikán az Egyesített Óvodáknak az egyik óvoda vezetője, és titokban megérkeztünk, és a Color TV-vel, a Kazincbarcikán így a polgármester úrral egy kicsit így összeszervezkedtünk, hogy egy ilyen álprogramot csináltunk a gyerekeknek az óvodába. Nagyon élvezték egyébként, mert kressz program volt, tehát futóbiciklivel, motorral, mindenhova jöhettek, mehettek, és jó sokan voltunk az udvaron, de hát nem ez volt a program. És mindenki csak megérkezett, és nem értették egyébként, hogy ez a sok idegen, ez ellenőrizni jön-e őket, vagy vagy miért vannak ott a polgármester úrral. Úgyhogy nagy meglepetés volt Krisztinek, hogy ezt a díjat, ezt ő nyerte, és hogy Kazincz Barcikára is érkezett egy ilyen díj, és a polgármester úr is nagyon büszke volt erre egyébként. Tehát ő volt a legboldogabb, ő értékelte Kriszti után a legjobban ezt a díjat, hogy az ő városában egy ilyen pedagógus dolgozik. És most a második díjazottnál ezt így nem sikerült időben összehozni. Hát nem szabad semmit elmondani egyelőre. Jó lesz. Nem ebben a hónapban adjuk át, azt is elmondhatom, mert nem sikerült úgy összeszervezni, hogy méltó legyen az átadás. Tehát bemenni és átadni valakinek egy intézményben egy díjat, csak úgy nem. Ez egy szülői díj, tehát legalább a gyerekek vagy szülők is legyenek ott, hogyha lehetséges. Tehát ugye eddig próbáltunk évzáróra bemenni, vagy valamilyen módon ugye az intézménybe egy nagyobb tömeget egy kicsit úgy összehozni, vagy pedig bemenni egy ott lévő rendezvényre, megrendezett programra. Úgyhogy egy kicsit várunk, és szervezzük az átadást, de mindenféleképpen el fogjuk mondani. Szerintem a sajtónak úgy előre jöjjön velünk megint, akiknek ugye jeleztük, hogy diátadás lesz a Kazincz Barcikán. Nagyon nagy örömmel jöttek velünk Miskolcról is újságírók, úgyhogy örülök neki. Előre fogjuk itt is jelezni, hogy hova szeretnénk majd menni. Egy jelölés is elég, és egy olyan minőségi jelölést kell leadni, ami után azért egy minimális nyomozás, idézőjelben nyomozás történik. Nagyon szép jelölések és nagyon értékes jelölések érkeztek hozzánk, és az ötfős kuratórium ki is választott egy párat, amire elkezdtünk egy kicsit nyomozni, ami után elkezdtünk érdeklődni a pedagógus

0: ú, a legjobb hely lenne, és hogy szervezzük meg, és tényleg nagyon-nagyon-nagyon jó lenne. És őre egyébként azt hiszem, hogy 3 jelölés érkezett, vagy 4, és mindegyik fantasztikusnak írta le, hogy a kuratórium első díjazottként őt választotta.
1: Idén 2 összmagyar középiskolás tábort is szervezett a Rákóczi Szövetségi Sátora a Jóhelyen, amelyekre a Kárpát-medence mellett a diaszpórából is érkeztek magyar fiatalok. A közös programok, a kulturális élmények és az új barátságok mellett a táborok a magyar nyelv és identitás erősítését is szolgálták. Tudósítónk Koleszár Krisztián összeállítását hallják.
2: A Kárpát-medence minden tájáról, sőt a diaszpórából is érkeztek fiatalok a Rákóczi tábor idei összmagyar középiskolás táboraiba, Sátoraljóújhelyre. A többnapos program célja nem csak az, hogy tartalmas nyári élmény nyújtson a résztvevőknek, hanem az is, hogy erősítse a magyar identitást, segítse a magyar nyelv és kultúra megőrzését, valamint új barátságok és határon átívelő kapcsolatok születhessenek. A szervezők emellett arra is nagy hangsúlyt fektetnek, hogy a fiatalok megismerjék Zemplén természeti és kulturális értékeit. A tábor programjairól és célkitűzéseiről Lőrinc Brigittát, a Rákóczi Szövetség rendezvény szervezőjét hallják.
3: A tábor összétszáma ismételten 900 fő, és érkeztek a Kárpát-medencéből, illetve a diaszpora magyar közösségeiből. Kárpát-medencéből érkeztek Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből, Vajdaságból, a diaszpora magyar közösségeiből pedig többek között Japánból, Kanadából, Csehországból és Amerikából is. Igyekszünk olyan programokat készíteni a diákok számára, amelyben a magyar kultúrát, magyar nyelvet használhatják, tanulhatják, és ugye ez a legfontosabb célunk, hogy a szórványból érkező diákok magyar környezetben tudjanak érvényesülni, tehát ezáltal igyekszünk táncházat tartani számukra, színházi előadással kedveskedünk, illetve kirándulásokat is szoktunk készíteni, amelynek következtében Zemplén kincseit megtekinthetik.
2: A Rákóczi Szövetség összmagyar középiskolás táborának különlegessége, hogy nem csak a Kárpát-medence magyar lakta területeiről, hanem a világ számos pontjáról is érkeznek fiatalok Sátoraljóújhelyre. Vannak, akik már gyermekkoruk óta magyar közösségben élnek, másoknak azonban ez az egyik ritka alkalom, amikor napokon át magyar szó veszi őket körül. Brösztl Arnóczki Emma családjával az Egyesült Államokban él, a magyar nyelvet nagymamája segítségével kezdte elsajátítani, a táborban pedig különösen nagy élményt jelent számára, hogy kortársaival is magyarul beszélhet.
4: Itt táborban nagyon szeretek, egész családom itt felnőttek Sátoraljóújhelyben, itt Amerikában lakunk most. Egész családom most Sátoraljóújhelyben vannak, és a táborban nagyon sok barátom csináltam, szeretek lenni velük, szeretek beszélni velük, szeretek enni együtt, szeretem mindent a táborba, a játékot, mi mentünk lovaskázni tegnap, mi mentünk fent a hidon, ez nagyon jó volt. Én pici voltam, akkor a nagymamám jött Amerikába, és tanult engem magyart, mi nem tudtam magyar, sok anyám, meg apám, és az egész családom, akkor ő tudtam magyar, én még nem értettem magyar, és nem tudtam beszélni magyart még. Most tudok érteni, meg beszélni magyarat.
1: Az FC 60 a labdarúgás mellett a kézilabda és a jégkorong fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektet. Jó hír, hogy a 60-i jégpálya a tervek szerint szeptembertől ismét megnyithatja kapuit, jelenleg az ehhez szükséges engedélyezési eljárás zajlik. Emellett a kézilabda szakosztály is fejlődő pályára állt, a klub célja pedig, hogy a következő időszakban stabil utánpótlásbázist építsen ki mindkét sportágban. Így az FC 60 hosszú távú sportfejlesztési terveiben a labdarúgás mellett a kézilabda és a jégkorong is kiemelt szerepet kap. A részletekről Ofella Zoltán, a klub elnöke beszél.
5: Nem csak futball van ebben az egyesületben, hanem ugye van kézilabda és van jégkorong. Hát egy hatalmas nagy teher fog remélem a napokban leesni a vállunkról, mert úgy néz ki, hogy a építési hatóság visszajelzés alapján a jégpálya megkapja a használatba vételi engedélyt, és szeptembertől újra üzemelhet a jégpálya.
6: Ez jó hír lenne.
5: Nagyon bízom benne, hogy

0: olyan feltételeket tudunk teremteni, hogy a lakosságnál sem lesz, a környezetünkben lévő lakóknál sem lesz ez probléma, mert azokat a feltételeket, amiket kértek tőlünk, teljesíteni tudjuk, ami azt jelenti, hogy szeretnénk úgy zajmentesen jégkorongon is sportolni, hogy ne zavarja a pihenést a szomszéd lakóknál, úgyhogy bízunk benne, hogy ezt meg fogjuk oldani. A kézilabdánál ugye az utánpótlást kell megoldanunk, hát remélem, hogy ott is úgy rendbe tudjuk rakni a dolgokat, hogy el tudunk indulni a remélt korosztályokban, és ez a 60 városa újra utánpótlás egyik fellegvára lehet majd. Remélem, hogy el tudjuk indítani ezeket a programokat. Indulni fog a kézi labdában az iskolai programunk, és a megbeszéltek szerint most már több iskolában leszünk jelen a következő időszakban.
1: Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, egyre szárazabb a levegő, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 14-16, napközben 33-34 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. július 29-én szerdán.
2: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalma. Lefőzlek néven idén is megrendezte a lekvárfőző versenyt a Gönci Egyházközség. Búzsván táboroznak a sajóládi hittanos gyermekek a héten. 15. sóstó serfeszt és buboréknapok lesznek július 31-e és augusztus 2-a között. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk.
0: Kora esti hírmondó.
1: Lefőzlek néven idén is megrendezte a múlt hétvégén a Gönci Barack-lekvárfőző versenyt a Gönci Egyházközség. A közösségépítő eseményről Szabó László gönci plébániai kormányzót kérdezzük. Milyen céllal és mikor indítottátok el ezt a versenyt itt az egyházközség területén?
2: 2013-ban volt az első ilyen lefőzlek verseny. Ez nem elsősorban egymásnak a lefőzése, nem a egymásnak a leküzdése, hanem inkább a baracknak a lefőzésére vonatkozik. De nyilván egy egészséges verseny is kialakult az egyes csapatok között. Az egyházközségben ez egy ilyen közösségépítő alkalom is, amikor a környező filiális egyházközségekből is eljönnek többnyire, és csatlakoznak ehhez a versenyhez. Szombaton szokták itt a plébánia udvaron a lekvárt megfőzni, ez az egyik kitétel. A lekvároknak a zsűrizése pedig vasárnap a hálaadó szentmise után történik a templom előtt, ilyen kis kifli karikákon kínálják az egyes csapatok a lekvárt, de nyilván nem tudják, hogy kiét, teljesen ismeretlenül kell kínálniuk, és a kínálás végén mindenki kap egy kis szavazó cetlit, amin leadja a szavazatát, hogy szerintem melyik számú lekvár volt a legízletesebb számára.
1: A barackot azt a csapatok hozzák, vagy az kapják?
2: Akinek van saját barackja, természetesen az hozhatja, akinek nincs, azok részére az egyházközség biztosítja. Sokszor vannak nagylelkű felajánlások, amikor egyesek felajánlják, ilyen vállalkozók, de ha szükséges, akkor megvásároljuk, és természetesen mindegyik csapat kap körülbelül egy olyan 10 kilónyi barackot, és ebből kell nekik a lekvárt megfőzni.
1: Idén 6 csapat nevezett be a Barack-lekvárfőző versenyre. 4 a Gönci Egyházközségből, 1-1 pedig a kékedi és a zsújtai filiákból. A hívekből álló zsűri a legfinomabbnak a Koncsol Mihalik Zsuzsanna és a Koncsol Zsuzsanna Gönci páros lekvárát találták. A kékedi filia egyháztanács tagjai 20 kiló sárga barackból főzték a lekvárt, mondta el Gyulászné Patrik Katalin.
3: Barackból főzik természetesen itt a lekvárt egy nagy üstben. Milyen fajta barackból és hány kiló fér egy ilyen üstbe?
4: Mostan 20 kiló barackot mostunk meg, és magoztunk ki, megpucoltuk meg, de gönci barackot kapunk itten. Gönci barackból főzzük a lekvárt. Megmossuk a barackot, kimagozzuk, megpucoljuk, ha rossz részét kivágjuk, és vagy kidobjuk, hogyha rossz, hibás, és utána meg húsdarálón ledaráljuk a barackot, és úgy tesszük oda főni, hogy már nem, ne kelljen olyan sokáig, mire szétfőzzük.
3: És akkor az 20 kiló barack az belefér egyből az üstbe?
4: Igen, 20 kiló, ebben még több is belefér. Ne.
3: És mennyire keményre főzik, meddig főzik?
4: Hát ezt most olyan jól lefőzzük, amíg az a habja el nem tűnik, és akkor beletesszük a cukrot, és még azzal is kb. Egy órát főzzük. Szoktunk kitenni tányér, a próbát, és akkor úgy.
3: És körülbelül a 20 kiló barackhoz mennyi cukor illik?
4: Hát a 20 kilóhoz 4 kilót szántunk, hogy annyi elég lesz.
1: A Borsodabói Zemplén vármegyei Búzsván táboroznak a sajóládi hittanos gyermekek a héten. A 20 gyerek közül a bátrabbak sátraznak, de a többségük az arándokszálláson alszik. Színes programokra számíthatnak az általános iskolás gyerekek a hittantábor alatt, mondta el Varga Béla sajóládi plébános.
3: Mi lesz az idei hittantábornak a témája, tematikája? Hány gyerekkel jöttetek?
5: Ennyi saló, tényleg most érkeztünk meg, pár perccel ezelőtt, vagy egy fél órával ezelőtt. 20 gyermekkel jöttünk, összesen 25-en vagyunk, tehát 5 felnőtt is van, akik együtt leszünk ezen a héten, hétfőtől péntekig, Mózsbai táborunkban. Az idei hittanos táborunknak a témája, mivel magától adódik, Szent Ferenc halálának évfordulója van, így mi is Szent Ferenc légkörében, a természet, az állatok és egymás szeretetének légkörében szeretnénk megélni ezt az elkövetkezendő hetet. Játékos vetélkedőink, feladataink is Szent Ferenchez fognak majd kapcsolódni.
3: És annyira természet közelébe vagytok, hogy itt már a gyerekek állítják a sátrakat, de nem mindenki abban fog aludni, úgy tudom.
5: Természetesen vannak, akik bent alszanak az ágyos részen, van, akik pedig a sátros részen. Akik a bátrabbak, akik sátorban fognak majd aludni.
3: Hányan lesznek körülbelül sátorban?
5: 5 sátor áll, és abban nagyjából 10-en fognak majd kint aludni.
3: És ilyenkor a táborban hogy szokott lenni, hogy akkor itt akiket hoztok magatokkal, ők főznek, tehát egy kicsit így bemutatni a tábor jellegét?
5: Természetesen hozunk magunkkal szakácsnéniket, 2 is hoztunk magunkkal, akik a napi 3-szori, vagy akár még a többszöri étkezést is biztosítják a számunkra. Előre megvásároltuk a ételekhez az alapanyagokat, és a konyhában ezeket pedig el fogják számunkra majd készíteni.
3: Van olyan táborozó, aki most jött először, vagy itt visszajáró, visszatérő gyerekek vannak?
5: Is. Vannak, akik már évek óta visszatérnek a táborokba, és van, aki most jött idén először. Bízunk abban, hogy nem utoljára, és bízunk abban, hogy jól fogja magát érezni.
3: És úgy látom, hogy a 2 szakácsnénin kívül még azért fiatalok is vannak, akik segítenek?
5: Így van. Van egy fiatal lányzó, egyik szakácsnének a lánya, aki végzett a Mustármaga közösségben, és ő jött nekem segíteni, illetve ez egy visszaminiáriumban egy másodéves kispap van még velünk ezen a héten.
1: Bodnár Noel sajóládról érkezett a táborba. A tavalyi tábor emlékezetes programjai és a jó hangulata miatt jött el idén is.
6: Azért jöttem, mert tavaly is voltam, és nagyon elmindulós tábor volt, és mindenkit ismerek. 4. vagyok, 5. megyek.
3: És a tavalyi táborra hogy gondolsz vissza, abba mi volt a legjobb? Most ettől a tábortól mit vársz?
6: Hát tavaly volt párnacsata, az nagyon jó volt. Volt az egész napos túra, az is nagyon jó volt. És ugyanazt várom egyébként.
3: És tavaly is sátorban aludtál?
6: Igen, tavaly is sátorban aludtam.
3: Időjárás viszontagságaitól nem félsz?
6: Nem félek. Tavaly volt egy vihar, pont este jött, csak 2 maradtunk kint a sátorba. 2 külön sátrazó. Nagyon sokan beáztak, de mi szerencsére nem.
3: Az annak talán a titka, hogy jól kell felverni a sátrot?
6: Hát egyrészt igen, meg hát most, hogyha esetleg valahol elszakad, vagy egyszer elhasználódik.
3: És lelki programok mik szoktak lenni?
6: Igen, Szent Michel lesz. Tavaly is volt, átmentünk mindig a templomba. Lesz imádság, énekelés, lesznek énekek. Szerintem majd lesz megint egy bemutatkozó, hogy mindenki megismerjen mindenkit.
1: A hagyományos kézműves és nagyüzemi sörök mellett idén is proszekkó, pezsgő és fröccs színesíti a kínálatot a 15. Sóstó Serfest és buboréknapokon a Sóstó Gardenben és a revitalizációs sétányon. A Sóstó Gyógyfürdők ZRT és a Sunshine Media Group Nyíregyháza által szervezett 3 napos gasztrokulturális programon street food ételek, különleges barbecue és grillfogások, valamint más specialitások is várják a vendégeket július 31-e és augusztus 2-a között. A jó hangulatról zenei fellépők széles körű kínálata gondoskodik. Matavovszki Dániel, a Sóstó Gyógyfürdők ZRT vezérigazgatója elmondta. Az új helyszín emelte a rendezvény színvonalát és annak programkínálatát is.
7: Volt egy ilyen gondolatunk, hogy itt ugye van ez a revitalizációs sétány, egy ilyen elég bonyolult és nehezen kimondható névvel, de ugye ez a zenélő szökők úttól gyakorlatilag a parkfűrűnek, a strandnak a bejáratához vezető hosszú sétány, ahol egyébként egész évben üzemelnek vendéglátóhelyek, ugye a Sustru Garden is itt található, de egy picit egy ilyen elfeledett rész, egy kiesik valamelyest ugye a sustrui körforgásból, hiszen ugye a zenélő szökők út, a tavaknak a környéke, még a parkfürdő bejárata is ugye a vendégeink szempontjából ugye elég frekventáltak, de ez az összekötő rész, egy nagyon hangulatos, fás rész egyébként, valamelyest kiesett itt mindig is a körforgásból. Sokat gondolkodtunk már korábban is, hogy mit lehetne tenni, hogy azért ezt is használják az ide látogatók, és volt egy ilyen ötlet, hogy adná magát, hogy a sétány mellé telepítjük ugye a kiállítókat, és akkor milyen jól tudnak ott sétálgatni ugye a vendégek, fogyasztani, és megpróbáltuk ezt az előző évben, és nagyon jól működött, mert nagyon-nagyon népszerű volt, és utána nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk.
1: A résztvevők visszajelzéseinek köszönhetően kibővül a programok helyszíne, a kiállítók betöltik majd a sétány, a szökőkút és a Bernát utca közötti teljes szakaszt. Az idén emelt számú vendéglátó egység érkezik majd, amelyek egész nap különleges italokkal, valamint ételekkel fogadják a vendégeket. Újdonságok is lesznek mind az ételek, mind a programok terén. Mondta el Balogh Béla, a Sóstó Garden Kft. Ügyvezetője.
8: Az eddig megszokott kézműves hamburgereken felül barbecue-val, különböző készételekkel, valamint lángos különlegességekkel, vagy édesség különlegességekkel, mint a fagylalt, amely bele van töltve a kürtös kalácsba, vagy a churros, tehát hogy ezek mind-mind jelen lesznek, cukorkák, édességek a kicsiknek, és persze az édesszájú nagyoknak is, és persze a sör különlegességek, bor különlegességek, prosecco különlegességek, ezek jelen lesznek, illetve ehhez a programkínálat is bővült, sokkal több a helyi zenekarok mellett azért több országosan ismert fellépő is jelen lesz, ilyen például Istenes Márk, aki az X-faktor felfedezettje és nagyszerű szereplője volt, valamint, de neki is van helyi kötődése, hiszen Újfehértúról származik, valamint az FLM zenekar, illetve Péter Sramek péntek az FLM pedig szombaton lép fel.
1: Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
9: Közeledik Detki és Kápolna római katolikus plébánia, Mátra Verebély Szentkúti zarándoklata. Augusztus 16-án vasárnap Mátra Verebély Szentkúton dr. Udvardi György veszprémi érsek mutatja be az ünnepi szentmisét. Az utazáshoz fejenként 5000 forint hozzájárulást kérnek, érdeklődni és jelentkezni augusztus 15-ig lehet a zarándoklat2024@gmail.com e-mail címen. A zarándoklat lelkivezetője Kakuk Ferenc plébános lesz. Szeretettel várják a híveket a szomszéd egyházközségekből is, zarándokoljanak velük. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszterci templomban augusztus 25-én, 26-án és 27-én. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a szentélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Kérik, azok jelentkezzenek a lelki gyakorlatra, akik mindhárom nap jelen tudnak lenni. Verdi Requiem nagyszerű előadás lesz az Egri Bazilikában augusztus 21-én pénteken 18 órától. Az előadók az International Youth Choir Festival Choir, Miks Adrián szoprán, Sök Attila mezzoszoprán, Fekete Attila tenor, Kis András basszus, az Eranova zenekar, vezényel Michael Alber. 240 nemzetközi fiatal énekes és zenész lesz jelen 11 országból, augusztus 21-én pénteken este 6 órától tehát az Egri Bazilikában Verdi Requiem. Felkészítő foglalkozásokat indít a legszegényebb településeken élő gyermekek számára a Máltai Szeretetszolgálat. A jelenlétpontokon a pótvizsgára készülő és tanulási nehézségekkel küzdő fiatalokkal szociális munkások és gyógypedagógusok foglalkoznak. A kezdeményezésben érintett 300 hátrányos helyzetű település közül 88 Borsod-Zemplén vármegyében található. A felzárkózó települések program keretében összesen 28 civil és egyházi szervezet végez intenzív szociális munkát. A részletekről Romhányi Tamás, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője adott tájékoztatást.
10: Július közepére, egész pontosan a július 20-án kezdődő hétre írták be a jelenlétpontok vezetője naptárokba azt a feladatot, hogy a településen évismétlés, vagy hát bótvizsgára kényszerű gyerekek családjait megkeressék. A felzárkózó települések program az ország 300 legszegényebb településén működik. Ebből mi vagyunk a legnagyobb megvalósító, 28 szervezet végez szociális munkát, de a Máltai Szeretetszolgálat 112 településen van jelen egymaga. Most, hogy megnéztem a felzárkózó települések helyszínei közül, a 300-ból 83 Borsodaboly Zemplén megye területén található, tehát elég intenzív általában a program, meg a Máltai Szeretetszolgálatnak is a jelenléte. És a minden településen van jelenlétpont, ami közösségi tér, és illetve a szociális munka központja. Ezekben mindegyikben van gyermeksarok, illetve tanulósarok kialakítva azoknak a gyerekeknek, akiknek az otthoni körülmények nem alkalmasak a tanulásra, tehát akár csak házi feladatot írni, bármire bejöhetnek. És egész évben zajlanak úgynevezett tanulássegítő foglalkozások, a bukások, iskolai lemorzsolódások csökkentésére, vagy hogy a gyerekeknek az iskolai teljesítményét, a hátrányaik ne rontsák tovább. Most nyáron speciális feladatunk a pótvizsgára készülő gyermekekkel való tanulás. Ezt most ezen a héten keresik meg a családokat, az érintett családokat a munkatársaink, és elkezdődnek. Ugye az augusztus utolsó hetében írja ki a legtöbb általános iskola a pótvizsgáknak az időpontjait, és akkor a következő heteket ezzel töltik a munkatársaink, illetve az érintett gyermekek. A tavaly évben megközelítőleg 200 gyermek fordult meg a jelenlét pontokon, akik pótvizsgára való felkészítésen vettek részt. Pontos százalékot nem tudok mondani, de elég jó hatékonysággal sikerült venni ezt az akadályt, úgy tudták folytatni a legtöbben évismétlés nélkül a tanulmányaikat. Tehát most is számítok olyan gyermekekre, akik még az elsőt most fogják kezdeni, de akár a családjuk, akár a szakemberek, a pedagógusok úgy ítélték meg, hogy egy pici előzetes beszoktatást segítő időszakban egy segítségnyújtás ráfér a gyermekre. Van néhány középiskolás diákunk is, akik ugye már nem a településen lévő általános iskolába járnak. Új kihívások közt kell helytállniuk. Ez nagyon nagy választó víz, a felzárkózó településekről elkerülő gyerekeknek egy nagyon nagy része az első fél évben, vagy az első év végén kibukik a középiskolából. Ők is segítségre szorulnak, de a mostani foglalkozásainkban érintett gyermekeknek az zöme, akikre számítunk, az második és hatodik évfolyam közötti gyerekek, de hát 8 évestől 11 éves korig lesznek a legtöbben, hiszen a hétköznapokban is ez a korosztály látogatja leginkább ezeket a foglalkozásokat. Még gyógypedagógusok és logopédusok is segítenek néhány településen. A legtöbb helyszínen a szociális munkásaink azok, akik a gyerekekkel leülnek tanulni, vagy pedig pedagógusok vagy önkéntesek jönnek, akár egyetemisták is ebbe besegíteni. A személyes jelenlét és egyáltalán az, hogy odafigyelünk a gyerekekre és nem hagyjuk őket kallódni, ez a legnagyobb segítség. De nagyon sokszor fordulnak elő olyan problémák, hogy ilyen tanulássegítő foglalkozásokon már harmadikos, negyedikes gyerekek is vannak, akiknek még a betűknek a kiolvasása nem megy maga biztosan, és azt kell gyakorolni. Vagy például a egészen nagy gyerekeknél is szokott probléma lenni, például a pontosi, elipszilonosének a használata, akkor például azt gyakorolják. Vannak egészen nagy gyermekek, akik a matematikában addig magabiztosak, amíg a ujjaikon ki tudják számolni az adott feladatot, hogyha annál nagyobb számokkal kell dolgozni, akkor lefagynak és nem sikerül nekik a feladatot megoldani. Ez sok-sok gyakorlás, sok-sok türelem kell, és elsősorban ez az, amit a munkatársainktól, meg a segítőinktől megkapnak a jelenlétpontokon.
9: Felkészítő foglalkozásokat indítanak a máltaiak a legszegényebb településeken élő gyermekek számára. A részletekről Romhányi Tamás, a Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője adott tájékoztatást az imént. A Miskolci Görögkatolikus Somoszok Kollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görögkatolikus Somoszok Kollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Europass önéletrajzzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladás szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból. a diákok számára ösztöndíj is elérhető. Augusztus 15-én Nagyboldogasszony ünnepén, valamint a környező hétvégéken ajánljuk lépteinket a békért, induljunk el együtt a test és a lélek közös útján, hogy a béke megújuljon szívünkben, családjainkban, közösségeinkben és a világban, buzdít a Mária út közhasznú egyesület. 13. éve, hogy minden évben zarándokok ezre indulnak útnak a Mária úton Nagyboldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. Évről évre egyre többen fedezik fel a zarándoklás ősi, mégis mindig aktuális hagyományát, amely egyszerre jelent testi kihívást, lelki elmélyülést és közösségi élményt. A növekvő részétel azt mutatja, hogy sokan keresik azokat az alkalmakat, amelyekben az aktív kikapcsolódás valódi lelki tartalommal párosulhat. A 2026-os zarándoknap közös szándéka a béke. Korunk különösen is vágyik arra a békére, amely nem csupán a háborúk hiánya, hanem az emberi kapcsolatok, a közösségek és a nemzetek közötti kölcsönös tisztelet és megértés gyümölcse. Ferenc pápa gyakran emlékeztetett bennünket arra, hogy a béke a szívben kezdődik, a meghallgatás, a párbeszéd, a megbocsátás és a testvéri szeretet útján épül. Ahhoz, hogy béke legyen a világban, először nekünk kell a béke embereivé válnunk. Az elmúlt évek eseményei sokakat indítottak belső útra, egyre többen tapasztalják meg, hogy a bizonytalanság és a megosztottság idején különösen fontos megtalálni azt a belső forrást, amelyből remény, bizalom és béke fakad. Ezért tehát augusztus 15-én és a környező hétvégéken mindenki előtt nyitva áll a lehetőség, hogy útra keljen és lépteit a béke szándékára ajánlja fel. A zarándoklat során megoszthatjuk egymással örömeinket és terheinket, tanulhatunk egymás tapasztalataiból, bátoríthatjuk az útkeresőket, és megtapasztalhatjuk a közösen hordozott ima erejét. Az út nem csak a célba érkezésről szól, hanem a találkozásokról, a figyelemről és a közösségről is, ezért remélik, hogy idén is sokan csatlakoznak a zarándoknaphoz. A központi lelki programhoz minden zarándok szakasz saját helyi értékeivel kapcsolódik. A résztvevők nem csak gyalogosan, hanem kerékpárral, futva, lovon, vagy akár vízi zarándoklat keretében is bekapcsolódhatnak. A Mária út teljes hálózatán mindenki megtalálhatja a számára megfelelő formát és távolságot. Csatlakozni néhány speciális szakasztól eltekintve bárhol és bármikor lehet. A Mária út lehetőséget ad arra, hogy lakóhelyünk közel is megtapasztalhassuk a zarándoklás élményét. Az Egy úton Nemzetközi Zarándoknap egyik fontos küldetése, hogy megmutassa, Magyarországon és a Kárpát-medencében is számtalan lehetőség kínálkozik arra, hogy csodálatos természeti és épített környezetben közösen lelki tartalommal gazdagodva járjuk végig a saját utunkat. Szeretettel hívják azokat is, akik valamilyen okból nem tudnak személyesen részt venni a zarándoklatokon, kapcsolódjanak be az ima háttérláncba és ajánlják fel ezen a napon imáikat, gondolataikat és áldozataikat a békéért. Aki szeretné, hogy saját ima szándékát is hordozzák a zarándok csoportok, kérik, küldjék el azt az info@mariaut.hu e-mail címre. Legyen augusztus 15-e és a környező hétvégék sok ezer ember közös tanúságtétele arról, hogy a béke útja ma is járható, lépésről lépésre, emberről emberre, szívről szívre, buzdítanak a Mária út közhasznú egyesületnél.
1: Kedves hallgatóink, kora esti hírmondónk végéhez értünk. Debnár Ádám, Grunda János, Fekete Gábor, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás szerkesztők, valamint Nátrán István technikus nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: Töretlen a népszerűsége a városi kispályás labdarúgó bajnokságnak Nyíregyházán. Változik a turista utak jelzése a Délbükkben és Sátoraljaújhely térségében. Ismét különleges sporteseménynek adott otthont Odács. Gyors reagálás, első segélynyújtás és csapatmunka, ezek a honvédelemben is nélkülözhetetlen készségek. Ez szolgálta a Sátoraljaújhelyen immár harmadik alkalommal megrendezett országos egészségügyi kadétverseny. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Töretlen a népszerűsége a nyíregyházi városi kispályás bajnokságnak. Az elmúlt években rendre 100 fölött volt a csapatok létszáma, és így lesz ez a következő idényben is. A nevezés lezárult, augusztus elején pedig már indul a bajnokság. Óriási az érdeklődés a bajnokság iránt, és nem csak a vármegyéből, hanem a szomszédos vármegyékből is neveztek csapatok, mondta Dajka László, a bajnokság főszervezője. Változik a turista utak jelzése a Délbükkben és Sátoraljaújhely térségében, amelynek munkálatait a Magyar Természetjáró Szövetség pályázata támogatja. Makár Rihárdot, a Borsodabaói Zemplén Vármegyei Szövetség elnökségi tagját hallják.
2: Úgymond itt folytattuk a tavalyi évnek a felújítását, hiszen tavaly már Cserépváralja és Bogács, illetve Szomolya között elkészült a turistaút felújításának a jelzése. Idén pedig folytatódott ez a Dobirét felé, illetve a Sárgasáv jelzésig, ami egyébként Kács felé halad. Ilyenkor, amikor festünk, mindig átnézzük, hogy a szabályzatnak megfelelő-e az a jelenlegi jelzés, és itt is volt egy korrekció, és itt úgy döntöttünk, hogy azért főjelzést hagyunk ennek az útnak, mert nagyon szép útvonal, de nem sávjelzés lesz, ami korábban piros sávjelzés volt, hanem piros keresztjelzés, és ez a piros keresztjelzés akkor így indul Cserépváraljáról a buszmegállóból, a vár alatti részen elhalad, és akkor utána a Dobiréten keresztül a már említett sárgasávval is érintkezve, illetve azt elhagyva egy korábbi piros keresztjelzésbe csatlakozik, amely piros keresztjelzés a Horvölgyig halad, tehát így egy hosszabb útvonal valósult meg itt is. Sátoraljaújhely környékén kezdtünk el festeni, ott a pünkösdi hétvégén alakítottuk át egy picit a rendszert, és amiatt csináltuk, hogy csak megzavarjuk a térképen közlekedőket, hanem azért, mert itt létesült korábban mindenki tudja az összetartozás hídja, és így az sem maradhat turista út nélkül. Így a közelben levő piros sáv turistaút, ami egyébként korábban a Zsólyomka fölötti részen csak az aszfaltos úton haladt, ezt bevittük a Szárhegy aljára, illetve érintjük így a Szárhegyi oldalát a összetartozás hídjának, és utána visszatér a rendes nyomvonalára, és a változás plusz az lett, hogy ebből a piros sávjelzésből így már piros háromszög lesz, ami magára a Szárhegy csúcsára vezet fel, tehát itt volt egy kis változás, de szerintünk ez egy könnyen átlátható rendszer lesz. Új helyen lesz még egyébként bővítés, az még nincsen festés alatt, de ugyanúgy a hídnak a másik oldalát is be fogjuk majd kötni a turistaút rendszerbe, mivel ott a Várhegy van, így a várhoz egy romjelzés fog majd vezetni az onnan kiinduló kék keresztjelzésből, ez egy kék romjelzés lesz, tehát ez majd a nyár folyamán valószínűleg el fog készülni, és a múlt héten volt egy nagyobb hír, hiszen itt az MTS-szel együttműködve változtattunk útvonalat az Akteleki karszton, mégpedig a Jósva fő melletti Kuriszlántól indulva a Szelce pusztáig. Ilyet még nem nagyon csináltunk, az emlékeim szerint még nem nagyon volt ilyen, de jelzéseket cseréltünk, úgymond, tehát, hogy ami korábban volt piros sáv, az lett kék sáv, illetve ez fordítva. És ezt így összehangolva az MTS-szel készítettük, ők csinálták az egyik útvonalat, mi a másikat, de itt nagyon pontosan meg kellett beszélni a napokat, hogy ki, mikor, hogy fest, mert olyan nem lehet, hogy a terepen egyszerre mondjuk két kék van, vagy két piros, de sikerült ez az együttműködés, és 5 nap alatt elkészült ennek a cseréje, és akkor mostantól úgymond a rövidebb útvonalon vezet az országos kék túra, magánált a Szelce völgyön, ami egy nagyon szép, hogy emiatt történt a változást, hogy ezt így korábban kinézték, hogy ezt érdemes bemutatni a kék túrázóknak, és a korábbi útvonal lett akkor a piros sáv, ami egyébként Szögligetről vezet Rudabányáig, tehát ez is ott a térségben egy hosszabb útvonal.
1: Ismét különleges sporteseménynek adott otthont Adács. Immár második alkalommal rendezték meg a harci távlövő íjász viadalt. A sportágról Nagy Zoltánt, az ABA nemzetség hagyományőrző íjászai Adács vezetőit hallják.
0: Hát az elképzelés az valójában, mivel hogy ugye íjászattal foglalkozok, először a céllövő íjászattal kezdtem. Aztán megmutatták egyszer nekem, hogy hát lehet ezzel távot is lőni, meg vannak ilyen távlövő versenyek, és akkor fogtam, elkezdtem ezt a távlövészetet. Hát olyan jó elkezdtem, hogy az első versenyem 2023-ban kezdődött, akkor beneveztem egy országos bajnokságra, volt egy nagy erős íjam, volt hozzá 5 darab vásárolt veszőm, és akkor én elmentem erre a versenyre, és hál' Istennek sikerült győzelmet aratnom, úgyhogy én lettem az országos bajnok 2023-ban. És ez váltotta ki a további folyamatot, ott megismerkedtem 2 barátommal, akikvel mai napig tartjuk a kapcsolatot, a mi egyesületünkben versenyeznek, és ővelük csináljuk ugye ezt a szellemiséget, tovább visszük, próbáljuk átadni majd a fiataloknak is, mindenkinek, aki részt szeretne venni egy ilyen versenybe, vagy egy ilyen íjászatba, mert ez azért másik oldala az íjászatnak. Tehát ez sokkal másabb, mint a többi, a céllövészet, vagy bármi más. Felkészülésben is sokkal nagyobb erőléti felkészülés, azért itt távlövésben vannak kategóriák, tehát van a 45 fontos, 50 fontos kategória, utána vannak a nagy kategóriák, a korlátlan kategóriák, tehát itt ahhoz, hogy az ember jó helyezést érjen el, nagyon sokat kell gyakorolni. Tehát nem mindegy, milyen szögbelő az ember, nem mindegy, milyen nyílvesszőt készítesz, nem mindegy, a nyílvesződnek hol van a súlypontja, ezt én is az évek alatt tanultam meg. Nem olcsó sport, mint a többi sporthoz képest, tehát itt lehet olyan nyílvesszőket is vásárolni, például amik 20 000-től 60 000 forintig vannak egy darab nyílvessző. Tehát, hogyha ezt a veszőt te fogod és kilövöd, lehet, hogy az első lövés után, ha ilyen szárazság van, mint most, bele talál ugye a földbe, 400-500 méteren, aztán eltörik a vesző, és 60 000 forint vége. A céllövésznek is megvan a maga ereje. A céllövészetben az a célja az íjásznak, hogy azt a folyamatot, amikor elkezdi a nyílvesszőt betenni az íjba, azt mindig ugyanúgy csinálja. Tehát az ismétlés ugyanolyan legyen, az fogja meghozni azt, hogy az íjász majd pontosabbá válik az íjával. Tehát itt a távlövészetben meg ennek az ellentétje van. Tehát itt nem a lassúság, megszokott mechanika, hanem itt gyorsnak kell lenni. Tehát az íjat nem szabad másodpercekre se hagyni, hogy beálljon valamilyen formára, hanem itten húzni és röpíteni kell a nyílvesszőt. Tehát ugye a lendületet ki kell használni, mert egy rugóval dolgozunk végül is.
1: Gyors reagálás, elsősegélynyújtás és csapatmunka. Ezek a honvédelemben is nélkülözhetetlen készségek. Ezt szolgálta a Sátoraljaújhelyen, immár 3. alkalommal megrendezett országos egészségügyi kadétverseny. A verseny jelentőségéről és a kadétprogram szerepéről Bodnár Csaba dandártábornokot hallják.
3: A honvédelemnek és az egészségügynek elég régóta komoly kapcsolata van. Az 1800-as évek elejéig vezethető vissza Olaszországba a Solferino-i csata, ahol először kezdtek el nagy figyelmet folytani arra, hogy a sebesülteket kihozzák a harctérről, ellássák, és igyekezzenek a gyógyulás útjára terelni. És azóta ez folyamatosan fejlődik, olyannyira, hogy a NATO-ban már komoly sztendernek vannak arra idő meghatározásokkal, hogy a katonának mikor kell, mennyi időn belül kell a sérültnek először felcserhez, orvosi ellátáshoz, szakorvosi, majd szakosított szakorvosi ellátáshoz jutnia. Ennek a kivitelezése hatalmas erőforrásokat, nagyon komoly felkészültséget igényel, és nyilván minden hadseregnek célja az, hogy a sebesülteket mielőbb újra harcképes állapotba hozza, illetve hogy az emberi élet mint szentség, és mint legfontosabb dolog az mindenek előtt legyen. Ugye vannak felcser, vagy ilyen mai divatosabb szóval combat medic katonák, akik először először alakulat szinten ők elvégeznek ilyen tanfolyamokat, és kiselegység szinten ők már ott vannak a helyszínen a társukkal együtt, és rögtön az első beavatkozásokat szakavatott módon meg tudják kezdeni. A harctéri sérülések azért külön kategória, mert ugye ezek nem hasonlíthatók a hétköznapi bokaficamhoz, vagy leestem a lépcsőn, vagy egyéb sérülésekhez, és ennek a gyakorlása nehéz. Hál' Istennek békében élünk jó ideje, ritkán van lőtsebb, vagy komoly szilánk, gránátszilánk okozta sebek kezelésére szükség, viszont erre is fel kell készülni. Egy adott fegyveres konfliktus esetén ugye ennek a rutinnak meg kell lenni, és ez olyan, mint a kerék, minden korábban ne kell kezdeni ahhoz, hogy ebből vagy ezt profin felépítsük addigra, mire alkalmazni szükséges. Tehát sokkal másabb egy harctéri sérülés, mint egy hétköznapi sérülés természetesen. Végrehajtott feladatok, ugye itt, ahogy említettem a megnyitóban is, az artériás vérzésektől a különböző ficamokig, az eszméletlen sérültnek a stabil állapotba helyezéséig, egy nagyon széles spektrumban mozog. Mint a teljes kadét programban és minden kadét versenyben ugye játékosan tanulnak. Azt elmondhatom itt, hogy ez az egész kadét program egy sikertörténet. Szerencsére ez látszik itt is, harmadik alkalommal vagyok itt megnyitni ezt az eseményt, és minden évben jelentősen magasabb volt a csapatok létszáma. A mostani 29 azt hiszem, hogy egy meglehetősen impresszív. És azt hiszem, hogy a honvédelmi nevelés az nem egy intézményi keret, hanem egy társadalmi összefogás szükségessége, és ez nagyon jó példa a kadétprogram. Itt szerepe van az iskolának, szerepe van a honvédségnek, szerepe van a családnak, és a fiatalok játszva tanulnak, olyan kihívásokkal találkoznak, amivel a normál hétköznapokban egyébként nem. A szülők is rendkívül hálásak, hiszen ezekre az időkre azért a digitális térből egy kicsit kihozzuk a fiatalokat, és a való élet felé egy olyan képzettséget adunk nekik, amit később is tudnak használni, és amiből remélhetően a honvédség is profitál később.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! A mezőkövesdi Szent László plébánia imacsoportja vezeti a rózsafüzér imádságot. Kérjük, imádkozzanak velünk!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyába, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat igazgassa.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
0: Asszony.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen

0: lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az első tizedben Leó pápa júliusi ima szándékára, az emberi élet tiszteletéért imádkozzunk. Imádkozzunk az emberi élet tiszteletben tartásáért és védelméért, annak minden szakaszában, Isten ajándékaként elismerve azt.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

0: bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdett.

0: lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A második tizedben kérjük a Szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen

0: gyermekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A harmadik tizedben egy nagymama kéri a szüzanya segítségét unokája gyógyulásáért, saját testi-lelki egészségéért és családja minden tagjáért, megtérésükért. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk egy édesapa gyógyulásáért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A negyedik tizedben egy balesetet szenvedett édesanya mielőbbi gyógyulásáért, testi-lelki egészségéért kérjük a szűzanya közbenjárását. Ugyanebben a tizedben egy nagymama a Jóisten segítségét és a szűzanya közbenjárását kér is, saját maga és családja, unokái jó egészségéért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben

0: benneteket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az 5. tizedben imádkozzunk egy testvérpár testi-lelki egészségért, élethelyzetük kedvező alakulásáért. Ugyanebben a tizedben egy édesanya kéri Jézus segítségét és a szűzanya oltalmát, hogy a fia testi-lelki betegségéből meggyógyuljon, valamint kéri a szűzanya közbenjárását a világ békéért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
0: asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképp

0: gyerekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Úrunk által. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Kedves hallgatóink! A Mezőkövesdi Szent László plébánia imacsoportjával imádkoztuk a rózsafüzért. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak!
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Hivatástisztázó lelki gyakorlat lesz augusztusban az EGRI szemináriumban. A bennünket körülvevő világ zajában, a mindennapok pörgésében és az ezerféle elvárás tengerében nehéz meghallani azt a csendes, de határozott hangot, amely a mélyből szólít meg bennünket. Augusztus 12-e és 15-e között az EGRI szeminárium kapui nyitva állnak azok előtt, a fiatal férfiak előtt, akik felmerik tenni maguknak a kérdést, vajon mi Isten terve az életemmel, papnak híve az Úr? Hirdetik a közelgő eseményt, részletek a szeminárium oldalán. Harmadfokú hőségriasztás lép életbe, első körben jövő hét kedd éjfélig. A tartós kánikula jelentős egészségügyi megterhelés jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és a hozzátartozói egészségére. Ismét életbe lép a vörös kód is, jelentette be a családügyi és szociális miniszter a Facebook oldalán. Kátai Német Vilmos hozzátette, a szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a hőségre. Az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány, ezért a legmagasabb fokozatú riadókészültséget léptették életbe, közölt az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László hozzátette, az azonnali beavatkozásokat és a szükséges intézkedéseket így hatékonyabban, gyorsabban tudják elvégezni. A vízügy szakemberei készenlétben állnak arra, hogy a Duna extrém alacsony vízállása mellett is biztosítsák a paksi atomerőmű hűtővízellátását, közölte a tárcvezető, később viszont az MVM paksi atomerőmű bejelentette, leállítják a hármas blokkot. Az ország több pontján, Fertőszent Miklósnál az osztrák-magyar határon, Szarvas határában, illetve Érd és Szászhalombatta között küzdenek a tűzoltók szabadtéri tüzekkel, a kánikulában erdők, tarlók, bozótos területek kaptak lángra. Takarékos vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvíz szolgáltatók a rendkívüli meleg miatt. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT a honlapján a szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében arra kéri az embereket, takarékosan használják a vizet, mellőzzék vagy ütemezzék át az olyan nem létfontosságú vízhasználatot, mint a medencetöltés vagy az autómosás. A locsolást ne csúcsidőben tegyék. Rendkívüli parlament ülés kezdeményezett, hétfőre és kedre újra a kormány, amely öt előterjesztés tárgyalását javasolja. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erről szóló levele felkerült a parlamenti honlapra. A dokumentum szerint az országgyűlés tárgyalna az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítását. Napirendre kerülhet az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítása, a médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozati javaslat, továbbá a szakképzésről szóló törvény módosítása. A tárcavezető a kezdeményezését egyebek mellett a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításának elfogadásával indokolta, amelyel szerint a köznevelési intézmények visszakapják szervezeti és szakmai autonómiájukat, továbbá a javaslat helyreállítja a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, közölte a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök a Facebook oldalán. Forsthofer Ágnes azt írta, a törvényt annak aláírás előtt alkotmányossági szempontból megvizsgálták a Sándor Palota alkotmányossági és jogi igazgatóságának szakembereivel, alkotmányossági aggály nem merült fel. Hozzátette, a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként ez az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, egyre szárazabb a levegő, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-16, napközben 33-34 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Szentek, szent életű emberek.
2: Szent Márta özvegy. Szent János evangélistától tudjuk, hogy Jézus szerette Mártát, Máriát és Lázárt, akik Betániában laktak. Nagyon közel álltak az Úrhoz. Három alkalommal beszélnek az evangélisták Márta házáról és a testvérekről. Az első találkozás, amikor Jézus Márta házában járt, Szent Lukács szerint így történt. Jézus tanítványai kíséretében úton volt. Útjuk közben betértek egy faluba, Betániába. Egy Márta nevű asszony befogadta a házába. Mártának volt egy húga, Mária. Ez odaült az Úr lábához, és hallgatta szavait. Márta meg sürgött, forgott, és végezte a háziasszonyi teendőket. Volt mit tennie, hiszen legalább 14 fáradt férfi vacsorájáról és elszállásolásáról kellett gondoskodnia. Egyszer csak megállt, és így méltatlankodott. Uram, nem törődöl vele, hogy húgom elnézi, hogy egyedül szolgáljak? Szólj neki, hogy segítsen nekem. Az Úr azonban így válaszolt. Márta, Márta, sok mindenre van gondod, és sok minden nyugtalanít. De csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta. Nem is veszti el soha. A két nővérben az egyház a lelki élet két alaptípusát látja. Márta a jótékonyságban tevékeny, aktív. Mária a szemlélődésben elmerülő, kontemplatív életforma típusa. Krisztus szava rávilágít. Mindkettő jó, de Mária magatartása jobb, mert amit választott, az élet igényének hallgatása, a jelenlévő Úr csendes szeretettel való szemlélése maradandó. A második alkalom, amikor Mártával találkozunk az evangéliumban, Jézus legnagyobb csodája, Lázár föltámasztása. Ezt a legnagyobb jelet, amely mindenki számára kézzelfoghatóan bizonyította Jézus küldetését és messiás voltát, leginkább Márta és Mária értette, akik hittel tekintettek az Úrra. A harmadik alkalommal szintén Betániában találkozunk Mártával, Máriával és Lázárral, közvetlenül húsvét előtt. Ismét János evangélista mondja el a következőket. 6 nappal húsvét előtt Jézus Betániába ment, ahol Lázár lakott, akit föltámasztott a halálból. Ott vacsorát rendeztek a tiszteletére. Ez a vacsora azonban nem Márta, hanem a leprás Simon házában zajlott le. A három testvér is hivatalos volt. Márta felszolgált, és Lázár is a vendégek között volt. Mária pedig vett egy font valódi nárduszból készült olajat, megkente vele Jézus lábát, és megtörölte a hajával. A ház betelt a kenet illatával. Az egyik tanítvány, Karióti Júdás, aki elárulta, méltatlankodott miatta. Miért nem adták el inkább az olajat 300 dénárért, s miért nem osztották szét a szegények között? De ezt nem azért mondta, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem mert tolvaj volt, ő kezelte a pénzt, és eltulajdonította, amit rábíztak. Jézus rászólt, hagyd békén, hadd tegye, hiszen a temetésem napjára teszi. Máté evangéliumában Jézus így folytatja. Bizony mondom nektek, ahol a világon csak hirdetni fogják az evangéliumot, mindenütt megemlékeznek majd arról is, amit ez az asszony tett. Sajnos a liturgikus megemlékezés Máriára nem terjed ki. Mártát a ferencesek kezdték ünnepelni 1262-ben, és pedig július 29-én. Szent Jánosnál még az is olvasható, hogy mi lett Lázár föltámasztásának következménye a három testvérre nézve. Amikor a zsidók megtudták, hogy Jézus Betániában tartózkodik, sokan elmentek. Nem csak Jézus kedvéért, hanem hogy Lázárt is lássák, akit föltámasztott a halálból. Erre a főpapok elhatározták, hogy Lázárt is megölik, mert miatta sok zsidó elment oda, és hitt Jézusban. A hagyomány szerint az ősegyház elleni üldözésben, 40 körül, az egész keresztény közösséget, melynek Márta háza adott otthont, elfogták. Nagyobb csoportról volt szó, ezért nem merték megölni őket, hanem a tengerpartra hurcolták, és ott egy evező, vitorla és kormánylapát nélküli hajóra rakták, és a tengerre bocsátották őket. A kivégzésnek ez nagyon gonosz módja volt, hisz az áldozatokat a viharos tengerbe akarták folytani. Ám a hajó nem süllyedt el, hanem Gallia partjainál szárazföldet ért. Kikötöttek és hirdetni kezdték az evangéliumot. A legenda szerint Lázár püspök lett, Márta a város betegeit és szegényeit gondozta. Mária pedig remeteként élt még 30 esztendeig. Mit kérünk Istentől Szent Márta ünnepén? Mindenható örökisten, te Szent Mártát azzal tüntetted ki, hogy fiad szállást vett nála. Közben járására add, hogy hűségesen szolgáljuk Krisztust testvéreinkben, és így minket is befogadj mennyei hajlékodba.

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc olvassa fel hétvégi levelét.
2: Kedves barátom, vannak helyek, ahová az ember nem csak megérkezik, hanem hazatalál. Sokunknak ilyen hely Egerszalók. Egy domboldal, egy templom, egy esti gitárhang, egy rég nem látott barát, egy csendes ima, egy nevetés. Olyan tér, ahol újra és újra megtapasztalhatjuk, hogy Isten ma is hív bennünket, személyesen, név szerint, a saját történetünkön keresztül. Egerszalók legendája mégis valóság. Közel 50 éve lépett be a magyar nép, elsősorban a magyar fiatalok életébe, az itt születő találkozók és lelki gyakorlatok sora, hogy pótoljon és kiegészítsen valamit, amiből egyre nagyobb a hiány. Az élő Isten tapasztalatát és az ebből fakadó alázatot, békét, szeretetet. Egy világban, ahol könnyű magunkat a középpontba állítani, átvenni Isten szerepét, és ahol az emberi tragédiák miatt gyakran dűlölködünk, vérzünk, szenvedünk, Egerszalók csendes ellenvetés. Egy jel arra, hogy van másik út is. Kedves barátom! Ebben az évben a szalóki találkozó és lelki gyakorlat középpontjában egy egyszerű, mégis óriási lélek állt. Asszisi Szent Ferenc, akinek a halálának 800. évfordulójára emlékezünk idén. Ferenc egyszerre volt óriás és alázatos. Nagyon szegény és dúsgazdag. Aki úgy lett gazdag, hogy mindent odaadott. Talán azért áll olyan közel hozzánk, mert nem rendkívüli dolgokat akar tenni. Egyszerűen komolyan vette az evangéliumot. Megtanulta, hogy az igazi gazdagság nem a birtoklásban, hanem az ajándékozásban rejlik. Hogy az alázat nem gyengeség, hanem erő. Hogy a tiszta szív messzebbre lát, mint a legélesebb szem. Hogy a szeretet mindig bátrabb a félelemnél. De Ferenc életéhez kapcsolódva eszünkbe juthat egy régi, de ma is aktuális szó, a pietász, vagyis a kegyeletes lelkület. Schütz Antal piarista hittudós szerint a pietász olyan lélekállapot, amely gyökere az aktív és társas erényeknek, miként az alázat gyökere a passzív erényeknek. Ez a kegyelet három szálból fonódik. Mély hódolat az iránt, ami fölöttünk van, elsősorban az élőisten iránt, tiszteletteli megilletődés az iránt, ami mellettünk és alattunk van. Az emberek, a világ, a történések iránt. És nagy megnyíltság a valóság iránt, a gyermek tekintetéhez hasonló, csodálkozó nyitottság. Kedves barátom! Talán te is érezted bár, hogy mennyire hiányzik ez a kegyeletes lelkület a mindennapjainkból. Mikor türelmetlenek vagyunk, amikor cinikusan kommentálunk mindent, mikor csak a saját igazunkat látjuk, és nem vesszük a fáradtságot, hogy megértsük azt, aki értünk is verejtékezik és vérzik, amikor valami ebből a pietásból hiányzik. Egerszalók, Kerényi Lajos atya gondolatai, a találkozó előadásai mind arra szólítottak meg bennünket, hogy újra fedezzük fel ezt a gyökeret. Legyen bátorságunk fölfelé nézni, elismerni a Jóisten nagyságát, és ráhagyatkozni őrá, aki nagyobb nálunk. Az idei találkozó mottója Asszisi Szent Ferenc naphimnuszának soraiból származott. Dicsérjétek az Urat, és áldjátok! Ez nem csupán egy szép idézet, hanem akár életprogram is lehet. Egy olyan világban, ahol könnyű panaszkodni, félni vagy csüggedni, ez a mondat arra tanít, hogy a hála mindig új reményt szül, és hogy Isten dicsérete nem csak az ajkunkon, hanem az életünkben is megszólalhat. Dicsérni az Urat nem azt jelenti, hogy elmenekülünk a terheink elől, hanem azt, hogy vele nézzünk szembe velük, és vele hordozzuk őket. Kedves barátom! Ternyák Csaba egri érsek a találkozó nyitó szentmiséjén arról beszélt, hogy Jézus meghívását fogadjuk el, amikor idejövünk. A próféta szavaira utalva rámutatott, a lelkünk vágyakozik az élő Isten után, és Isten is vágyakozik az ember iránt. Azért hívott bennünket, hogy segítségünkre legyen, és könnyebb terhet tegyen ránk, mert az ő igája édes, és az ő terhe könnyű. Sokféle terhet hordozunk, tanulás, munka, családi gondok, belső félelmek, ki nem mondott szorongások. Zaklatott korunkban azonban van egy biztos pont, egy biztos személy. Jézus Krisztus, akivel mi hívő emberek az életünket akarjuk élni. Kedves fiatal barátai, mondta az érsek, figyeljetek arra a hangra, amely a szívetek mélyén hívogat benneteket. Kihez fordulhatunk? Hová menjünk tehát? Jézus megmondja, jöjjetek hozzám. Ez a meghívás nem csak a Szolóki domboldalon hangzik el, hanem ott is, ahol most ezt a levelet hallgatod vagy olvasod. Jézus az utolsó vacsorán barátainak nevezett bennünket, mert megosztotta velünk atya titkait. Ha ő így kitárta a szívét, akkor mi is megoszthatjuk vele a saját titkainkat. Imában, szentgyónásban, csendes elmélkedésben. A találkozó napjaiban sokféleképpen testesült meg ez a barátság. A közös imákban, a szentségimádás csendjében, ahol közbenjáró imádságot lehetett kérni, a kis csoportos beszélgetésekben, ahol fiatalok mondták ki félelmeiket és reményeiket. Tanúságtételek hangzottak el. Volt, aki arról beszélt, hogyan győzte le a félelmét a szentgyónással kapcsolatban, és hogyan tapasztalta meg Isten bizalmát, aki hibáink ellenére is szeret bennünket. Más arról vallott, hogyan talált rá Istenre az oltár melletti szolgálatban ministránsként, és hogyan lett számára az egyházközségi életöröm és küldetés. Kedves barátom! Ezek a történetek nem különleges hősöktől származnak, hanem olyan főleg fiatal személyektől, akik nagyon hasonló kérdéseket hordoznak, mint te. Lehet, hogy a te félelmed nem a gyónás, hanem egy nehéz döntés. Lehet, hogy a te kérdésed nem az, hogy hol szolgálj, hanem az, hogy egyáltalán hiszel-e még abban, hogy van helyed az egyházban. A szalóki tanúságtételek mégis azt üzenik. Isten a félelmeinken keresztül is utat talál hozzánk. És ha egyszer megengedjük, hogy ő szeressen bennünket, akkor az igen, amit kimondunk rá, már nem kényszer, hanem válasz egy régóta érlelődő hívásra. Kedves barátom! Volt a találkozónak egy másik fontos szempontja is, megismerni Szent Ferenc örökségét. A ferences lelkiség egyetemességéről Lengyel Donát ferences atya beszélt. Minden katolikus ember bizonyos fokon ferences, mondta a Szalóki víztározónál tartott hegyi beszéde során. Például, amikor a Betlehemet szemléljük, amelyet Ferenc épített legelőször Greccsóban, hogy közelebb hozza az emberekhez a megváltás művét, lélekben egy kicsit mindnyájan ferencesek leszünk. De beszélt Szent Ferenc stigmatizációjáról is. Halála előtt 2 évvel egy lelki gyakorlaton kapta meg a stigmákat, vagyis Krisztus szent sebeit, melyeket ajándéknak tekintett. Nem azért, mert a szenvedés önmagáért érték, hanem mert így egészen azonosulhatott azzal, akit szeretett. Az esti szentmisék, a fáklyás körmenet, a koncertek, talitakum, rád találtam, mind ugyanarra mutattak. Isten dicsérete nem szorul be a templom falak közé. Ott van a zenében, a közös éneklésben, a csendben, a nevetésben, a baráti beszélgetésben, a megbékélés könnyeiben. Ott van abban, amikor fát ültetünk valaki emlékére, aki sokáig szolgálta a közösséget, mint Karnok Ádám, és ezzel kimondjuk, a szeretet nem ér véget a halállal. A teremtés védelemről szóló előadások emlékeztettek rá, hogy Isten szőlőskertje nem csak a lelkünk, hanem a világ is, amelyet ránk bízott. Kármelhegy képe, Isten szőlőskertje azt mondja, ma Egerszalókon mindannyian egy kicsit kármeliták vagyunk, mert az ő hívására vagyunk itt. Isten szőlőskertjében nincs helye a szeretetlenségnek, mert kiszorítja Istent. Ahol Isten jelen van, ott béke és jóság van. Pax et bonum. Ez Szent Ferenc közösségének iránymutatása, és a szívünkben is ennek kell jelen lennie, mert küldetésünk van, hogy általunk jobb legyen a világ, utalt rá Marosi Balázs a találkozón elhangzott szentbeszédében. Kedves barátom! Ez a levél, amelyet most olvasol, egy kicsi összefoglalása mindannak, ami Egerszalókon történik. Találkozunk egymással, találkozunk önmagunkkal, és mindenek előtt találkozunk azzal az Istennel, aki soha nem fárad bele abba, hogy keressen bennünket. Lehet, hogy te még sosem jártál itt. Lehet, hogy már sokszor voltál, és úgy érzed, ismered a forgatókönyvet. Lehet, hogy elfáradtál, és csak csendre vágysz. Lehet, hogy kérdéseid vannak, vagy hálát szeretnél adni valamiért, amit nem tudsz szavakba önteni. A szalóki meghívás azonban mindenkihez szól. Gyere, ha már sokszor jártál itt. Gyere, ha most érkezel először. Gyere, ha kérdéseid vannak. Gyere, ha hálát szeretnél adni. Gyere, ha elfáradtál. Gyere, ha új lendületre van szükséged. Gyere, mert hisszük, hogy Isten most is készít számodra valamit. És ha épp nem tudsz eljönni, akkor engedd, hogy ez a meghívás ott érjen el, ahol vagy. Mert Jézus ott is jelen van, ahol dolgozol, tanulsz, pihensz, ahol küzdesz a saját terheiddel. Az ő kérdése ugyanaz. Szeretsz-e engem? És a válaszod akkor lehet igazi, ha először engeded, hogy ő szeressen téged. 2027-ben is lesz szalóki találkozó, július 15 és 18 között. Ez azt jelenti, a történet nem ér véget, a meghívás folytatódik, a remény nem fogy el. Kerényi Lajos piarista atya, a találkozó alapítója, vagy ahogyan Szalókország lakói nevezik, a kapitány, jövőre lesz 100 éves. Az Assisi Szent Ferenc születésének 800. évfordulójához köthető évben, 1982-ben életre hívott találkozó pedig 45 éves. Érdemes lesz tehát mindenkinek megfontolnia, hogy jövőre ellátogat Egerszalókra. Kedves barátom! Kívánom, hogy legyenek olyan helyek az életedben, legyen az akár Egerszalók vagy templom, közösség, ahová nem csak megérkezel, hanem hazatalálsz. Legyenek napok, amikor újra felfedezed, a hited megtart, a remény felemel, a szeretet pedig képes átformálni a világot. Őszintén remélem, hogy a dicsérjétek az Urat és áldjátok mondat nem csak az ajkadon keresztül hangzik fel egyre gyakrabban, hanem az egész életedben jelenvalóvá válik. Szeretettel ölel, barátod.
1: Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc olvasta fel hétvégi levelét.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Harmadfokú hőségriasztás lép életbe, első körben jövő hét kedd éjfélig. A tartós kánikula jelentős egészségügyi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és a hozzá tartozói egészségére. Ismét életbe lép a vörös kód is, jelentette be a családügyi és szociális miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos hozzátette, a szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a hőségre. Az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány, ezért a legmagasabb fokozatú riadókészültséget léptették életbe, közölte az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László hozzátette, az azonnali beavatkozásokat és a szükséges intézkedéseket így hatékonyabban, gyorsabban tudják elvégezni. A vízügy szakemberei készenlétben állnak arra, hogy a Duna extrém alacsony vízállása mellett is biztosítsák a paksi atomerőmű hűtővízellátását, közölte a társvezető, később viszont az MVM paksi atomerőmű bejelentette, leállítják a hármas blokkot. Az ország több pontján, Fertőszent Miklósnál az osztrák-magyar határon, Szarvas határában, illetve Érd és Szászhalombatta között küzdenek a tűzoltók szabadtéri tüzekkel, a kánikulában erdők, tarlók, bozótos területek kaptak lángra. Takarékos vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvíz szolgáltatók a rendkívüli meleg miatt. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT a honlapján a szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében arra kéri az embereket, takarékosan használják a vizet, mellőzzék vagy ütemezzék át az olyan nem létfontosságú vízhasználatot, mint a medencetöltés vagy az automosás. A locsolást ne csúcsidőben tegyék. Rendkívüli parlament ülés kezdeményezett, hétfőre és kedre újra a kormány, amely 5 előterjesztés tárgyalását javasolja. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erről szóló levele felkerült a parlamenti honlapra. A dokumentum szerint az országgyűlés tárgyalna az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítását. Napirendre kerülhet az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítása, a média tanácselnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozati javaslat, továbbá a szakképzésről szóló törvény módosítása. A tárcavezető a kezdeményezését egyebek mellett a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításának elfogadásával indokolta, amelyel szerint a köznevelési intézmények visszakapják szervezeti és szakmai autonómiájukat, továbbá a javaslat helyreállítja a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, közölte a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök a Facebook oldalán. Forsthofer Ágnes azt írta, a törvényt annak aláírás előtt alkotmányossági szempontból megvizsgálták a Sándor Palota alkotmányossági és jogi igazgatóságának szakembereivel, alkotmányossági aggály nem merült fel. Hozzátette, a kormány korrupcióellenes intézkedéseinek részeként ez az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért. Megszüntette a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz tartozó adókedvezményeket és több adónemet is eltörölt a parlament. Az országgyűlés a helyreállítás és ellenálló képességi terv, valamint egyes kormányhatározatok végrehajtása részeként döntött így. Kivezetik a bevándorlási különadót, eltörlik a települési adót és az ebrendészeti hozzájárulást is. Megszüntetik a széndioxid kvótaadót és a széndioxid tranzakciós díjat is, viszont megduplázzák a levegőterhelési díjat. Arról is döntöttek, hogy előleget kaphatnak a gazdák a kárenyhítési rendszerből, és visszaállította a kriptokereskedés legális lehetőségét a Tisza kormány. Újabb kitelepítéseket rendeltek el az erdőtüzek miatt a délnyugat-franciaországi Bordeaux közelében. A térségben pusztító lángok miatt 220 ezer ember volt már kénytelen elhagyni lakó vagy nyaralóhelyét 23 településen. Megérkezett Franciaországba az idei negyedik hőhullám, ami miatt a hatóságok a helyzet romlásától tartanak. Spanyolországban több mint 200 területet nyilvánított katasztrófa sújtotta övezeti a kormány, köztük a mostani erdőtüzek területeit is. A tűzoltók már eszköztelenek az égei-tengeri Páros szigetén felcsapott lángokkal szemben. Ráadásul a szél is nehezíti a munkájukat. Az emberek a tengerpartra menekültek az erdőtüzek elől. A népszerű üdülőhelyen jelenleg is több tízezren nyaralhatnak, ám a sziget délnyugati részét evakuálni kellett. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, egyre szárazabb a levegő, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-16, napközben 33-34 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu.
6: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
7: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk Mofetta.

0: Szeretettel köszöntelek, Angelos, itt a stúdióban, szervusz!
1: Én is köszönöm a meghívást, és köszöntök minden egyes hallgatót.
0: Miért is érdemes éjszakánként az eget kémlelni a közeljövőben? Mik azok az események, amiket vártok?
1: Számos érdekesség várható a következő időszakban, már csak így akár a nyárra fókuszálva, hiszen ugye hát a nyár az sokak által ismert, hogy a hullócsillagok ugye sűrűbben jelennek meg. Most így a júliusi hónapban maradva még a delta akvaridák, a meteorraj az, ami még úgy valamennyire előbukkan, de hát ennél sokkal látványosabb lesz majd augusztus 12-én a perzeidák meteorraj, ezt biztosan sokan ismerik. Hát ekkor majd éjjelente akár 100 hullócsillagot is láthatunk óránként az augusztus 11-13-ai estéken.
0: Mi is az a meteorraj? Próbáljuk megfogalmazni.
1: Hát úgy kell elképzelni, hogy amikor látunk egy hullócsillagot, akkor van, hogy az csak egy ilyen úgynevezett sporadikus, vagyis ilyen semmihez nem tartozó meteorraj, olyan, mint amikor megyünk az autópályán, és felkenődik egy véletlenszerű bogár a szélvédőre. Na de amikor egy ilyen meteorraj, vagy hullócsillag zápor van, akkor nem csak egy hullócsillag van, ez olyan, mint a nem csak egy bogár kenődne fel a szélvédőnkre, hanem több száz egyszerre, és hát ilyenkor gyakorlatilag nem bogárfelhő megyünk keresztül, hanem a világűrben a földpályán keresztül egy ilyen anyagfelhőn megy át a földünk, ami egy üstökösből származik legtöbb esetben. Ilyenkor tényleg sok-sok-sok-sok-sok-sok apró kis szemcse találja el a föld légkörét, és ezt látjuk így felvillanni, ugye csíkot húzni, mintha egy hullócsillagot látnánk.
0: És ezek közül néhány földet is ér, ugye?
1: A nagyobbak igen, tehát amik nem csak ilyen porszem méretűek, tehát azon dolgok, amiket látunk legtöbbször csak egy porszem méretű szemcsétől adódnak, de amik már látványosabbak, fényesebbek, akár földet is érhetnek, hát nem túl nagyok, tehát ha van egy nagyobb, látványosabb már, akár az is csak egy pár centiméteres lehet, de hogyha nagyon-nagyon nagy kezdetben, akár több méteres, akkor nagyobb szemcsé is földet érhetnek, de ez azért ritkább, tehát általában elporladnak a föld légkörében.
0: Miből vannak ezek a meteorok?
1: Hát egyrészt érdekes is a csillagászoknak, meg az űrkutatóknak, mert ugye legtöbbször olyan anyagokból, amiből felépül a fiatal naprendszer, tehát úgymond konzerválják az ő anyagát, hiszen ott a világűrben nem sok változás történt velük az elmúlt milliárd évek során, de gyakorlatilag legtöbb esetben olyan szilikátokból, olyan a földkérget is alkotó ásványokból, amit a Földön is megtalálható, illetve van fémtartalmuk is legtöbb esetben, vannak például vasmeteoritok is. Azok ugye könnyebben túlélik a Földdel való, a Föld légkörével való találkozást, így azok úgymond sűrűbben találhatóak meg esetlegesen így arányában, mert amúgy ritkábban lennének a világűrbe, de a földet érés esélye az nekik nagyobb.
0: Van olyan anyag, ami a földön itt nem található, csak egy-egy meteoritban?
1: Hát inkább úgy mondom, hogy az anyagnak a megnyilvánulása. Mert hogy vannak olyan hatalmas nyomásviszonyok, amik csak meteoritbecsapódásnál alakulhatnak így, itt már tényleg nagy meteoritbecsapódásra kell gondolni, tehát olyanok, amik millió-milliárd évekkel ezelőtt történhettek, ott az anyag úgy tud átalakulni, mint hogy földi körülmények között soha sem tudna, még a föld mélyébe akár több 10-100 vagy 1000 kilométer mélyen sem.
0: Az előbb említettünk néhány meteor rajt, amit érdemes lesz majd megtekinteni, akár július 30-ai éjszaka, akár augusztus 11-12-e környékén. Milyen más? Például lesz napfogyatkozás is idén, ugye?
1: Pontosan. Hát kétség kívül a leglátványosabb és a legjobban várt esemény az idejében az a napfogyatkozás lesz, ami szintén ugye a perzeidák csúcsának napján, augusztus 12-én következik be. Na most viszont nagyon fontos, hogy ezt honnan és hogyan figyeljük meg, meg persze, hogy milyen lesz az időjárás. Egyrészt szinte teljesen kristálytiszta idő kell majd, hogy legyen, ugyanis ez a napfogyatkozás pont napnyugta előtt, a napnyugta kor következik be. Tehát olyan fél 8-kor már látszódni fog, de rögtön utána olyan 7-58 óra körül már le is megy a nap. Tehát nagyon-nagyon-nagyon jó nyugati panoráma kell majd hozzá, nagyon tiszta égbolttal, nem csak a fejünk felett, hanem abba az irányba jó hosszan elnézve. A nyugatibb országrész az előnyben van a keletibbel szemben, mert mondjuk Nyíregyházáról napnyugta

0: kornak, mint a pillanatában 40%-a leszállt a karva a napnak a hold által, hát nyugatabbra már akár ez felkúszhat 70-80%-ra, tehát már Sopronban egy nagyon kis vékonyka napsarló fog úgymond csak lenyugodni, ha jó idő lesz, és ezt láthatják majd ott az emberek, tehát országon belül úgymond nyugatabbra érdemes majd ezt nézni, de fontos, tényleg kihangsúlyozom, hogy csak olyan helyről, ahol a nyugati panoráma nagyon jó. És ha valaki esetleg még nem Magyarországon van, hanem Észak-Spanyolországban nyaral, akkor onnan meg ez, ugyanez a jelenség, ez teljes napfogyatkozásként fog látszódni. Ez azt jelenti, hogy másfél percig mindössze, de ez a lényeg, eddig eltűnik a nap, teljesen eltakarja 100%-ban a holdkorong, és akkor a nap körül a napkorona is láthatóvá válik szabad szemmel. De azért fontos megjegyezni, hogy csak ez a másfél perc, és csak onnan Észak-Spanyolországból szabad szemes, tehát minden más esetben a napnak a megfigyelése szigorúan csak a megfelelő védelemmel, tehát mondjuk napszűrő fóliával lehetséges, vagy például 13-as vagy erősebb hegesztűveggel.
1: Ti is fogjátok figyelni ezt a jelenséget innen Miskolcról?
0: Igen, Miskolcon, majd az avasi kilátóból, hát ugye, mint ahogy mondtam, jó kilátás kell, nem túl szerencsés, hogy a Miskolctól ugye a bükközpont nyugatra van, és hát elég kevés hely van, ahonnan egész jól látni, de az avasi kilátó az nagyon jó helyet biztosít ennek, úgyhogy ott lesz majd megrendezve jó idő esetén ez a kis napfogyatkozás megfigyelő program. Hát 7 órára már érdemes lehet oda érkezni, jó idő esetén, 7 óra 20-kor kezd majd el bemenni a napkorong elé a holdkorong, ekkortól kezd látszódni az esemény, és tényleg egy fél óra, tehát 7:50-kor már lenyugszik a nap, és utána hát folyik tovább a napfogyatkozás, csak már innen Miskolcon nem fog látszódni. Úgyhogy ezt innen így fogjuk tudni bemutatni, de néhány kollégámmal, én például még soha nem láttam teljes napfogyatkozást, úgyhogy időben rákészülve mi egy páran elmegyünk egyébként Spanyolországba, és megnézzük a teljes napfogyatkozást.
1: Milyen gyakran van ilyen égi jelenség?
0: Gyakrabban, mint azt a legtöbben gondolnák, tehát akár minden évben legalább egy részleges napfogyatkozás szokott általában lenni a Földön, csak hát ez a lényeg, hogy a Földön, és nem mindig ott, ahol mi vagyunk, tehát általában ezek viszonylag szűkebb, mondjuk egy olyan kontinensnyi, félkontinensnyi helyre korlátozódnak, úgyhogy sok van, de nem sokszor van ugyanazon a helyen. Tehát innen Magyarországról ugye legutóbb 1999-ben láthattunk teljes napfogyatkozást, és legközelebb csak 2081-ben lesz. Tehát igen, elég hosszú időskála, ha Magyarországot nézzük, Európa már kicsit jobb, ugye most van ez a 2026-os, meg lesz egy jövőre is, ami csípi ott a Gibraltári szoros, tehát azt is meg lehet nézni, az jövőre 2027. augusztus 2-án lesz, de utána megint nem lesz olyan 2,5 évtizedig Európából teljes napfogyatkozás, csak részleges vagy gyűrűsök, persze azok is nagyon látványosak, de a non plus ultrája az egésznek az tényleg a teljes napfogyatkozás.
1: Általában ilyen augusztus időszakban van, vagy csak most jön így ki?
0: Ez nem feltétlenül mindig ugyanakkor van. Egyébként érdekes, hogy tényleg a 99-es Magyarország is augusztus 11-én volt, meg ez a mostani, ez most augusztus 12-én lesz, ami Spanyolországból teljes, de itt alapvetően nincs akkora szabályszerűség, mint mondjuk a meteorzáporoknál, amik az évnek mindig általában maximum 1-2 nap eltéréssel, de ugyanazon a időszakaiban következnek be.
1: A meteorzáporra térjünk még egy kicsit vissza, évről évre más az intenzitása, vagy ez mitől függ?
0: Alapból is tud, igen, más lenni az intenzitása, tehát például különösen Leonidák meteorrajnál szokott lenni 33 évenként egy ilyen nagy kitörés, ami azt jelenti, hogy nem csak ilyen 20-30-at hoz általában, mint szokott, hanem akár ilyen több százat, vagy több ezret óránként. Ez majd legközelebb 2032-33-ban lesz, tehát akkor a Leonidák különösen látványos lesz, de például a Perzeidák az úgy nagyjából tartja magát ezen az évi 100-120 per óra szinten, de ami viszont nem magától a meteorrajtól függ alapvetően, hanem a megfigyelési körülményektől, az most itt a derülteget nem említve, mert az alapfeltétel, hanem a hold állása, a hold fázis. Ugyanis az, hogy van-e holdunk az égen, vagy nincs holdunk az égen, ugye az alapvetően határozza meg azt, hogy mennyi hólócsillagot lehet látni. Most például a Perzeidákat már csak azért is érdemes megfigyelni, ugyanis hát a az augusztus 12-i napfogyatkozás elhozza magával konkrétan az új holdat, tehát egész este nem lesz fenn a hold, így egész este egy lehetőleg sötétebb égbolton minél több ilyen hullócsillagot láthatunk. Az elmúlt években többször is például fenn volt a hold, akár nem is feltétlenül az este egészében, de azért van, amikor bezavarja sajnos a megfigyelésüket, most tökéletes lesz, tehát ha jó az idő, akkor érdemes kimenni egy olyan helyre, ahol persze minél nagyobb a panoráma az égboltra, illetve minél kisebb a fényszennyezettség, mert hiába nincsen hold, hogyha bemaradunk a városba, az ugyanolyan, mint hogyha fenn lenne a teli hold. Tehát menjünk olyan helyre, például itt a keleti ország részben Miskolc mellett ugye a Bükki csillagos égbolt park, egy gyönyörű hely, ahol a tejutat is lehet majd egyszerre látni a sok hulló csillaggal, de ilyen csillagos égbolt park még Magyarországon a Hortobágy, nagyon jó hely, ott a panoráma is kellően mondhatom, hagyták, illetve a Zselici csillagos égbolt park. De egy-egy ilyen kis eldugottabb településéktől távol lévő helyen is érdemes nézni, tehát nem csak ezekről a helyekről, de ezekről különösképpen jól lehet látni, hogyha tiszta az ég.
1: A hullócsillagoknál is ugyanaz a szabály, hogy a Föld különböző pontjain másként mást látunk?
0: Nagy általánosságban mondjuk az kis távolságon belül mindegy, tehát hogy most Kelet- vagy Nyugat-Magyarországon vagyunk, az teljesen mindegy. Inkább az szokott általában mást hozni, hogyha föld északi vagy déli féltekén vagyunk, ugyanis hát képzeljük el azt, hogy mondjuk a megint az autós példára jönnék így vissza, hogy az autóból mondjuk tegyük fel, hogy nincsen szélvédő, és akkor a szélvédőre vagy szélvédőn keresztül mennyi bogár érkezik, meg mondjuk az oldalsó ablakokon keresztül. Tehát ugye van egy haladási iránya a Földnek, és alapvetően ez határozza meg egyébként azt, hogy ezek a hullócsillagok honnan látszódnak érkezni, de persze nekik is van egy saját haladási irányuk, ez még ami meghatározható. Tehát vannak olyan meteorok, amik inkább a Föld északi, vannak olyanok, amik inkább a déli féltekéről látszódnak.
1: Most zenélünk egy kicsit, utána folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: Sziomasz Angelos Szilveszterrel, a dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló szakkör vezetőjével beszélgetek. Te mióta érdeklődsz ennyire a csillagok és az éjszakai jégbolt iránt?
1: Hát egészen gyerekkorom óta, az biztos, nem is tudom ennek idejét pontosan megmondani, de komolyabban 2014-ben kezdtem el vele foglalkozni, amikor a miskolci csillagvizsgálóba, a dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgálónak a szakkörébe kezdtem el járni. Hát ennek most már, most lesz a 12. évfordulója, úgyhogy lassacskán ott járok, hogy a fél életemet ott töltöttem. De igen, tehát aki érdeklődik a csillagászat iránt, számos helyet találhat az országban, ahol ilyen szakkörökbe, amatőr közösségekbe lehet jelentkezni, úgyhogy bátorítok mindenkit a környékre, hogy akár a Miskolci Csillagvizsgálónak a szakkörébe nyugodtan jelentkezhet.
0: Milyen gyakran vannak szakkörök, és hogyan is épül fel egy-egy ilyen foglalkozás?
1: Minden péntek este szokott lenni a tanév folyamán, tehát most nálunk is úgymond nyári szünet van, mindenki megy mindenfelé, és akkor szeptember első-második hetében szoktunk kezdeni, és egészen ugye június közepéig szokott tartani, és hát van egy 120 előadásos tematikánk, ami azt jelenti, hogy egy olyan 4-5 év alatt járjuk végig azt a tematikát, ami az űrkutatás és a csillagászat témáit boncolgatja. Elhangzik általában ilyenkor egy-egy előadás egy ilyen péntek estén, amit nem csak a szakkörvezetők tartanak, hanem pont ez a lényeg, hogy a szakkörösök készülnek fel egy-egy témából, így egymást tanítjuk úgymond, és hát akkor jegyzi meg tényleg leginkább az ember az adott témát, és akkor bújik bele, jegyzi meg a legtöbb dolgot, ha az ember felkészül egy-egy ilyen témából. Tehát a tanulva tanulást alkalmazzuk, és elég sikeres, mert a legtöbb már több éve járó szakkörösünk azért sokkal többet tud, mint amivel érkezett a csillagvizsgálóba, akár ugye megtanulja távcsöveket is kezelni, már saját távcsöve van, és akkor otthonról is saját önmagát tud észlelni, vagy pedig ugye csapatban a bemutatókon tud nekünk segítkezni, aztán ő belülük nevelődik ki majd az a generáció, aki a jövő társas bemutatóit is tartja, akár az ilyen napfogyatkozásaikor, akár bármilyen csillagászati esemény során.
0: Mekkora a csapat?
1: Hát most az elmúlt években egy kicsit a bővült, egy kicsit a marketingnek hála, meg volt is pár olyan fontosabb esemény, aminek köszönhető volt ez az egész. Nagyjából minden pénteken szoktunk lenni olyan 15-en körülbelül, van amikor ez több, van amikor egy picit kevesebb, de ha most úgy mindenkire gondolok, szerintem egy 30 főt is említhetek, úgyhogy bő a szakkörös gárda. Szoktunk is például minden évben egy ilyen észlelő hétvégét tartani a Szentléleki Turista Parkban, és akkor ott is nagyjából ez a 20-25, akár 30 fő is összejön.
0: Csillagpartikat is tartotok, ugye?
1: Igen, tehát minden hónapban tartunk egy csillagpartit, ami azt jelenti, hogy ekkor nem csak társas bemutatás van, mint bármelyik péntek derült este, tehát bármelyik pénteken lehet jönni hozzánk társas bemutatóra, hanem ekkor akár még felhős idő esetén is van program, hiszen ez egy előadást is tart magában, ami azt jelenti, hogy egy aktuális vagy egy általános témát hozunk a csillagászatból, űrkutatásból, és ezen keresztül ismerhetik meg a vendégeink a világűr rejtelmeit, illetve természetesen akkor is, hogyha jó az idő, akkor egy társas bemutatással egészül ki. Ezek a csillagpartik mindig úgy vannak időzítve, hogy az első negyed holdfázisához igazodjanak, vagyis ekkora leglátványosabb a hold ugye este időpontban, úgyhogy különösen, hogyha valaki kisebb gyerekekkel jönne, általában olyan 10 éves kortól ajánljuk ezeket a programokat, akkor ezzel érdemes kezdeni, hiszen ez a gyerekek számára is egy nagyon meghatározó látvány tud lenni. Még mondjuk egy holdmentes éjszakán, amikor sokkal inkább csillaghalmazokat, vagy olyan még objektumokat nézünk, amiket akár a felnőttek is nehezebben tudnak meglátni, azok számukra még kicsit olyan nehezebben látható dolgok, de aki már elmélyed a témában, azokat nagyon fel tudja mondjuk csigázni, hogy mondjuk egy akár több 10 000 fényévre lévő gömbhalmazt, vagy egy több 1000 fényévre lévő hatalmas csillaghalmazt nézünk meg, akár pedig még galaxisokat több millió fényéves távolságból is ki lehet szúrni, majd különösen az Andromédát az őszi bemutatókon, amikor ő főszerepben mutatkozik az égen.
0: Bolygó együttállásokat is tapasztalhattunk, mostanában is voltak ilyenek, amikor, ha nem is szabad szemmel, de egy egyszerűbb távcsővel is felfedezhetőek ezek az együttállások.
1: Igen, itt a nyári időszakban volt egy nagyon látványos együttállás. Most gyorsan vissza gondolok, hogy ha jól emlékszem, július 10-én volt, amikor legközelebb volt a Vénusz és a Jupiter. Ugye általában ez a két bolygó szokott a legfényesebb lenni. Pont azon a napon, ha jól emlékszem, akkor innen felhős volt, de előtte utána lévő napokon is látszódott, és gyönyörűen így látszottak egymáshoz nagyon közel az égen, és csak látszottak ugye közel, mert amúgy a távolság közöttük hát nagyon nagy, tehát még véletlenül sem fognak összeütközni, de legtöbbször a Hold szokott bemászni, vagy a Vénusz, vagy a Jupiter mellé látványosan. Most a nyárnak a augusztusi, tehát utolsó egyharmadában, hát úgy bolygóhián leszünk kicsit, tehát a Vénusz egyre közelebb kerül ismét a naphoz, és majd nem lesz nagyon látható, viszont ősztől, különösen szeptember végétől, októbertől újra előjön Szaturnusz, az legjobb látvány a Hold mellett, ez, ha valaki még nem látta, akkor a Szaturnuszt meg kell nézni, egészen februárig lesz majd rá lehetőség, addig tart a következő szezonja, és ha valaki nem csak október, szeptember környékén jön, hanem mondjuk december, januárban, akkor a Szaturnusz mellé a Jupiter és a Mars is látszódni fog az égen. Nem egymás mellett lesznek, de távol egymástól ugyanúgy néznek ki a távcsőn keresztül, mint hogy egymás mellett lennének, tehát érdemes majd ebben a úgy októbertől januárig tartó időszakban meglátogatni a csillagdákat.
0: Neked melyik a kedvenc égi tested?
1: Hú, hát a bolygók közül a Szaturnusz egyértelműen, gyönyörű tényleg a gyűrűrendszere, illetve az ilyen halványabb égi testek, a még objektumok közül pedig a Herkules gömbhalmaz. Az különösen egy jó nagy távcsővel, mondjuk egy legalább 30 cm átmérő távcsővel, ami jó sok fényt be tud gyűjteni ilyen halvány égi testekről, nagyon-nagyon pompásan tud kinézni, úgyhogy én ezt a kettőt szeretem is bemutatni, amikor van alkalom rá. Ilyenkor nyáron ez a Herkules gömbhalmaz, ez kiválóan látszódik, ahogy említettem, a Szaturnusz pedig majd az őszi időszaktól egészen a tél végéig.
0: Neked van otthon távcsöved?
1: Van, nem is egy, úgyhogy igen, amikor éppen nem a csillagdából a nagy távcsövön keresztül észlelünk, vagy bemutatót tartunk, és van még energiám és kedvem, meg van is mit nézni, akkor van, amikor otthonról akár vizuálisan távcsőben nézve, vagy pedig felvételeket készítve, asztrofotózva szoktam használni az eszközöket.
0: Ezeket meg is osztod mondjuk a közösségi oldalon? A képeket?
1: Hát van, amikor igen, van, amikor inkább csak a szűk szakkori csoportban, de van, amikor úgy kifejezetten igen, abból a célból készítek felvételeket, akár otthonról, akár a csillagdából, hogy megosszuk ezt a látogatókkal, kicsit kedvet készítsünk a csillagdának a meglátogatására, mert tényleg úgy tapasztaljuk, hogy a legtöbben vagy nem néztek még távcsőbe, vagy ha néztek, akkor nem láttak még olyan látványosságokat, mint amiket meg tudunk általában mutatni. Úgyhogy, ha még valaki nem nézett távcsőbe, szerintem feltétlenül látogasson meg egy csillagdát, vagy egy ilyen nyilvános eseményt, mint ami például a augusztus 12-i napfogyatkozó bemutatós programunk lesz, és akkor meglátja, hogy egyébként nem csak egyszer, hanem úgy elég sokszor érdemes elmenni egy ilyen programra, illetve nem csak mindig nyáron, ezt különösen érdemes kiemelni, mert különböző évszakokban tényleg más és más látszódik. Most itt a bolygókról beszéltem, hogy a téli időszakban fognak látszani, de amúgy meg más égitestek látszódnak legtöbb esetben a téli égbolton. Tehát például Orion ködöt nem fogunk soha tudni megmutatni ilyenkor nyáron, mert egyszerűen nem látszódik a nap miatt, a nappal égen van fent, ezért hát más tudunk megmutatni.
0: Mondjunk elérhetőségeket, ha valakinek felkeltettük az érdeklődését akár a szakkörök iránt, akkor hol keressen titeket?
1: A Szabó Gyula bemutató csillagvizsgálónak elsősorban a Facebook oldalát, illetve a csillagda-miskolc.hu-n a weboldalát érdemes követni, és akkor itt lehet tájékozódni a programjainkról, de tényleg elsősorban a Facebook oldalt tudom ajánlani követni. Tényleg minden péntek este nyitva vagyunk, ha mégsem, néhány ilyen kivételes eset lehet, akkor azt pedig ott megosztjuk ezeken az oldalakon.
0: Angelos, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és beszélgethettünk egy kicsit az éjszakai égbolt csodáiról.
1: Én is köszönöm szépen a lehetőséget és a meghívást, és derülteget kívánok mindenkinek.

0: mai adásban Sziomosz Angelos Szilveszter, a dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló szakkörvezetője volt a vendégünk. Búcsúzom és munkatársaim nevében is tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
1: 'Iránytű' ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 5:30-tól.

0: Esti mese.
1: Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, hallgassátok meg a Medvéből lett vőlegény című mesét.
2: A medvéből lett vőlegény.
3: Adj Isten, jó ember! Hová mész?
4: Vő után nézek, medvebátyó, aki benősülne hozzánk.
3: Na hát, fogadj el engem vőnek.
4: Te belőled nem lenne jó vő. Hogy is lehetne, hiszen medve vagy.
3: Lesz biza, majd meglátod, csak fogadj el vőnek.
5: Elindult hazafelé az ember a medvével. Mindenki félt otthon a medvétől, de nem tehettek semmit. Összehívták a rokonságot a lakodalomra. Eljött az este. A menyasszony sehogy sem mert aludni menni a medvével.
6: Apám, állítsatok őröket a vánkosomhoz, másokat a lábamhoz, s őr álljon az ajtón kívül is. Félek, hogy széjjel tépez a medve.
3: Küldd el az őröket, kedvesem. Kérlek, küldd el őket. Nem lesz bántódásod.
5: A medve olyan sokáig is szépen kérlelte a lányt, hogy az elküldte az őröket. Ekkor a vőlegény szétnyitotta a medvebőrt, ledobta magáról. Nagyon szép deréklegény lett belőle. Megölelte, megcsókolta ámuló feleségét, aki most már nem fél tőle, sőt az éjszaka alatt igen megszerette. Reggel visszamentek a házba, s a legény a lány lelkére kötötte, senkinek el ne mondja, hogy éjjelre levette a medvebőrt. Másnap a rokonok mind faggatták a lányt. Hogy tudtál meglenni vele? Hogy nem evett meg, nem féltél? És a menyasszony végül is elszólta magát a nénje előtt, az megtovábbadta a többieknek. A rokonok összetanakodtak, hogyan láthatnák meg ők is a szép deli legényt. Eljött megint az este. A férfiak köveket tüzesítettek, s odahengergették őket, ahol a fiatalok álltak. Nem sokára a vőlegény és a menyasszony lefekvéshez készülődött. Amint a medve kibújt a bundájából és a kövekre dobta, az tüstént elégett, csak úgy sercegett.
7: Nem teljesítetted, amire kértelek. Ezért most el kell mennem nagyon messzire. Nem találsz rám addig, míg három pár vascipőt, három vasbotot el nem koptatsz, és meg nem rágsz három aranyalmát.
6: Bocsáss meg nekem, kedvesem, és ne menj el!
7: Én megbocsátok, de újra csak akkor lehetünk férj és feleség, ha felkutatsz engem ott, ahová mennem kell.
5: Ezután a menyasszony vascipőt húzott, vasbotot fogott a kezébe, egy aranyalmát a markába, és elindult. Ment, mendegélt sokáig. Hát látja, hogy a nap már nyugovóra hajlik. A cipője elvásott, a bot is elkopott, s az almát is megette, de ott állt éjjeli szállás nélkül. Nézgelődik mindenfelé, egyszer csak egy lútlábon forgó házat lát maga előtt.
6: Kicsit anya, háttal fordulj fák felé, küszöbbel meg én felém.
5: A házikó megállt, ő meg belépett. A házban egy öreg anyó font. Részből volt a rokkája, részből a fonál és a szösz a guzsajon. A lány megszólította az öreg anyót.
6: Öreg anyám, adsz-e szállást éjszakára?
8: Ej, nem örülök, hogy megállítottad a házamat, de tudom, hogy senki sem hordja a hátán az éjj szállást. Ha akarsz, meghálhatsz nálam.
5: Eljött a reggel. A lány új cipőt húzott, új botot vett a kezébe, s új almát kezdett rágicsálni. S ment tovább. Ment, mendegélt. A cipője elvásott, a botja elkopott, s az almát is megette. Hát, megint ott egy lúdlábon forgó házikó. Ezt is megszólítja, kedvesen.
6: Kicsit anya, háttal fordulj fák felé, küszöbbel meg én felém.
5: A házikó megállt. Belépett a lány a házba, s látja, hogy ott fonogat egy anyóka. Ezüst a rokka, ezüst a fonál, ezüst az orsó, s ezüst a szösz a guzsajon. Azt mondja a leány az öregasszonynak.
6: Öreg anyám, adsz-e szállást éjszakára?
9: Senki se hordja a hátán az éjjeli szállást. Ha akarsz, meghálhatsz nálam.
5: Eljött a reggel. A lány megmosakodott, s felhúzta az utolsó pár cipőjét, kezébe vette a botot, s elkezdte rágni az utolsó almát, s ment tovább. Aztán ismét elvásott a cipője, elkopott a botja, s megette az almát. A nap már lemenőben volt, amikor megint feltűnt egy lúdlábon forgó házikó.
6: Kicsit anya, háttal fordulj fák felé, küszöbbel meg én felém.
5: A házikó megfordult, bement a lány a házba, s látja, hogy ott fonogat egy anyóka. Arany a rokka, arany a szösz, arany az orsó, s arany rajta a fonál. Tőle is megkérdezte.
6: Öreg anyám, adsz-e szállást éjszakára?
8: Adok bizony, lányom. És senki se hordja hátán az éjj szállást.
5: Eljött a reggel. A cipők elvástak, a botok elkoptak, az almákat mind megette a leány. Az ura azonban nem volt sehol. Sírt is keservesen. Aztán megmosta az arcát, kivette a zsebéből a kendőjét, és elkezdte törülgetni a szemét.
8: Honnan került hozzád az én fiam keszkenője?
6: Fiad? Volt nekem egy medvebőrbe bújt szép férjem. Tőle kaptam.
8: És hol van most a férjed?
6: Elárultam a titkát, és világgá ment. Nem is fogom már én soha megtalálni.
8: Dehogyis nem, kedveském. Itt van ez az alma. Beletesszük ebbe a kendőbe. Menj le a folyópartra, s ott vágd ketté az almát. Egy nagy uradalom kerekedik belőle. Aztán emberek jönnek a folyóra lovat itatni. Ha meg akarják tőled venni az uradalmat, mondd meg, hogy nem kérsz mást az uradalomért, csak hogy egyszer megcsókolhassd az új gazdát.
5: A lány oda is ment a folyóhoz. Kiterítette a zsebkendőt, rátette az almát, s ketté vágta. Abból aztán egy nagyon szép uradalom kerekedett. Szétnéz, hát jönnek az emberek a folyóra lovat itatni.
4: Add el nekünk ezt az uradalmat, te leány!
6: Eladom én, s nem is kérek mást érte, csak azt, hogy megcsókolhassam az uradalom új gazdáját.
4: Nem hiszem, hogy ellenére lenne, ha ilyen szép leányt éri.
5: Megjött az uradalom új gazdája. Jeggyűrű volt az ujján, s a lány megismerte benne az urát. Boldogan ölelték, csókolták egymást. Ezzel vége a mesének. Tavaly még jártam náluk vendégségben.
1: Kedves hallgatóink, kedves gyerekek! A Medvéből lett vőlegény című mesét hallottátok. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Jó éjszakát, gyerekek!

szabad ingyen kell.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A csend, a magány és az imádság hármasságáról Kormos Csaba poroszlói plébános atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Fölment egy hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Késő estig maradt ott egymagában. Szent Máté evangéliumának 14. fejezet 23. verse. Tisztelt rádióhallgatók! Papságra készülésünk folyamán az egri érseki papnevelő intézetben, röviden a szemináriumban, többször volt úgynevezett rekollekciós nap. Ezt a rekollekciót mindig szombati napokon tartották. Egy alkalommal olyan elmélkedést hozott az egyik lelkiatya számunkra, kispapok számára, amely nagyon megragadott, és most különösen, amikor Robert Sara bíboros úr is a zaj diktatúrájáról beszél, és ezért mint egy ellensúlyként a Csönd ereje című könyvet megírta, és nagyon sokat beszél a csönd gyógyító erejéről, nagyon fontos és időszerű, amit most a tisztelt rádióhallgatókkal szeretnék megosztani. A csendben kimeríthetetlen titok van elrejtve. A csend összegyűjti a szétzilált szellemi erőket. A csend gyógyítja a szüntelen lárma fáradtságát. A csend elcsendesíti a belső nyugtalanságot. A csend fölemel a belső összeszedettségre. A csend finomítja a belső hallást és figyelmet. A csendben tárul föl a szeretet rendező ereje. A csendben találhatom meg szétszortságban elpazarolt énemet. A csend égboltján ragyognak föl az igazság csillagai. A csendben tárul föl a teremtés mindig új csodája. A csendben nyeri vissza a létezés a maga titokzatos komolyságát. A csendben minden átalakul, a közönséges dolgok teremtményekké válnak. A csendben a legegyszerűbb létezés is ünnepi örömöt sugároz. A csend mutatja meg az élet titokzatos méltóságát. A csend látszólag néma, de telve van a teremtés szent énekével. A csend a létezés hangtalan éneke. A csend mutatja meg a láthatatlan teremtő elrejtett arcát. A csendben fakadnak föl saját létemnek rejtett forrásai. A csendben találom meg azonosságomat a teremtés rendjében. A csend ráhangol, ránevel az imádságra. A csend és a magány elvezet a teremtő szeretet jelenlétébe. A csendben találkozhatom a szeretet titkának mélységeivel. A csend bevezet a belső csend templomába, ahol az éltető lélek lakik. A csend maga ajándék, az ihlető szent lélek időtlen pillanata. A csend a megváltó ajándéka, aki maga is szerette a magányt és a csendet. A csend és az imádság a személy fejlődéséhez, a bensőségesedéshez nélkülözhetetlen. A csendből forrásozik az igaz beszéd ereje és tiszta csengése. A csend élteti az éneklés csodálatos szépségét. Minden csend titokzatos kapcsolatban van a templomok
megváltott csendjével. A legnagyobb és letisztább csend a megváltó szeretet jelenléte. Jézus szeretetéből gyógyító csend sugárzik, mely elrendez, megnyugtat, feloldja a félelmet, bizalmat ébreszt, megpihentet, és az életnek távlatot, reménységet, lelkesedést és örömet ajándékoz. A csend tanít meg hallgatni, várakozni, beszélni, csodálkozni, imádkozni, énekelni, szemlélődni. A csend és az imádság elválaszthatatlan. Minden igazi imádság csenddel kezdődik. A csend megtisztítja a belső látást, szemlélődésre nevel. A csend a megváltott élet csodálatos ajándéka.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba, poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

Jézusom, kitárjuk most a szívünket, kitárjuk kezünket te előtted, mert ebben a hófehér ostyában, Uram, te itt vagy közöttünk, te köztünk élsz minden nap, látunk téged a másik szemében, családunk és barátaink körében. Jöjj, vezess minket, hogy te hozzád érjünk.

0: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Húsz óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Hivatástisztázó lelki gyakorlat lesz augusztusban az EGRI szemináriumban. A bennünket körülvevő világ zajában, a mindennapok pörgésében és az ezerféle elvárás tengerében nehéz meghallani azt a csendes, de határozott hangot, amely a mélyből szólít meg bennünket. Augusztus 12-e és 15-e között az EGRI szeminárium kapui nyitva állnak azok előtt, a fiatal férfiak előtt, akik felmerik tenni maguknak a kérdést, vajon mi Isten terve az életemmel, papnak híve az Úr? Hirdetik a közelgő eseményt, részletek a szeminárium oldalán. Harmadfokú hőségriasztás lép életbe, első körben jövő hét kedd éjfélig. A tartós kánikula jelentős egészségügyi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és a hozzá tartozói egészségére. Ismét életbe lép a vörös kód is, jelentette be a családügyi és szociális miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos hozzátette, a szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a hőségre. Az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány, ezért a legmagasabb fokozatú riadókészültséget léptették életbe, közölt az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László hozzátette, az azonnali beavatkozásokat és a szükséges intézkedéseket így hatékonyabban, gyorsabban tudják elvégezni. A vízügy szakemberei készenlétben állnak arra, hogy a Duna extrém alacsony vízállása mellett is biztosítsák a paksi atomerőmű hűtővízellátását, közölte a tárcvezető, később viszont az MVM paksi atomerőmű bejelentette, leállítják a hármas blokkot. Az ország több pontján, Fertőszent Miklósnál az osztrák-magyar határon, Szarvas határában, illetve Érd és Szászhalombatta között küzdenek a tűzoltók szabadtéri tüzekkel. A kánikulában erdők, tarlók, bozótos területek kaptak lángra. Takarékos vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvíz szolgáltatók a rendkívüli meleg miatt. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT a honlapján a szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében arra kéri az embereket, takarékosan használják a vizet, mellőzzék vagy ütemezzék át az olyan nem létfontosságú vízhasználatot, mint a medencetöltés vagy az automosás. A locsolást ne csúcsidőben tegyék. Rendkívüli parlament ülés kezdeményezett, hétfőre és kedre újra a kormány, amely 5 előterjesztés tárgyalását javasolja. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erről szóló levele felkerült a parlamenti honlapra. A dokumentum szerint az országgyűlés tárgyalna az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítását. Napirendre kerülhet az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítása, a média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozati javaslat, továbbá a szakképzésről szóló törvény módosítása. A tárcavezető a kezdeményezését egyebek mellett a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításának elfogadásával indokolta, amelyel szerint a köznevelési intézmények visszakapják szervezeti és szakmai autonómiájukat, továbbá a javaslat helyreállítja a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, közölte a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök a Facebook oldalán. Forsthofer Ágnes azt írta, a törvényt annak aláírás előtt alkotmányossági szempontból megvizsgálták a Sándor Palota alkotmányossági és jogi igazgatóságának szakembereivel, alkotmányossági aggály nem merült fel. Hozzátette, a kormány korrupcióellenes intézkedéseinek részeként ez az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért. Megszüntette a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz tartozó adókedvezményeket és több adónemet is eltörölt a parlament. Az országgyűlés a helyreállítás és ellenálló képességi terv, valamint egyes kormányhatározatok végrehajtása részeként döntött így. Kivezetik a bevándorlási különadót, eltörlik a települési adót és az ebrendészeti hozzájárulást is. Megszüntetik a széndioxid kvótaadót és a széndioxid tranzakciós díjat is, viszont megduplázzák a levegőterhelési díjat. Arról is döntöttek, hogy előleget kaphatnak a gazdák a kárenyhítési rendszerből, és visszaállította a kriptokereskedés legális lehetőségét a Tisza kormány. Újabb kitelepítéseket rendeltek el az erdőtüzek miatt a délnyugat-franciaországi Bordeaux közelében. A térségben pusztító lángok miatt 220 ezer ember volt már kénytelen elhagyni lakó vagy nyaralóhelyét 23 településen. Megérkezett Franciaországba az idei negyedik hőhullám, ami miatt a hatóságok a helyzet romlásától tartanak. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, egyre szárazabb a levegő, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-16, napközben 33-34 fok körül alakul. Híreinket hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Debnár Ádám válogatja, a zenéket pedig Vasvári Bernadett, az adáspultot pedig Somogyi Márton kezeli. A mikrofonnál a műsorvezető Sinkovics Andrea. 14. Leó pápa mondja, az egyház ma is különböző származású, kultúrájú, képességű és felelősségű emberek közössége, akiket azonban mind arra hív az Úr, hogy Jézus Krisztusban egynek ismerjék fel magukat. Ő a rejtett kincs, az igaz gyöngy, a szétszóródottakat összegyűjtő háló. Jézus ugyanis kezdettől fogva olyan embereket hívott meg és gyűjtött maga köré, akik egyébként soha nem keresték volna egymás társaságát. Kedves hallgatóink, műsorismertetésünket követően a Beszélő Könyvek című irodalmi sorozatunkban Neil Boyd, Egek, mit évő legyek című írásának 16. része hangzik el. Majd keresztény könnyű zenei műsorunk a Kapcsolj rá kezdődik. A 21 órakor elhangzó hírek után a Sziluett vendége Víg Orsolya ékszerkészítő, aki a hivatásáról és az egyedi ékszerekről mesél. 21 óra 35 perckor kezdődik a Remény hírnökei. Óra et labóra az oktatásban is címmel tartott előadást Egerben 2025-ben Hortobágyi T. Cyril, pannonhalmi főapát. Műsorunkban ennek az előadásnak a szerkesztett változata hangzik el. 21 és 22 óra között rádiónk Tokaji frekvenciáján a TK-val jelentkezünk. Vendégünk Bérces László rendező, író, az Ördögkatlan Fesztivál társalapítója és szervezője. Rádiónk is újszállási frekvenciáján 21 órakor a Leltár című műsorunkban a kullancsokról és az általuk terjesztett betegségekről beszélgetünk dr. Herceg László egriházi orvossal. A 22 órakor elhangzó hírek után meghallgathatják a nap versét, majd a szószóló kezdődik. Tolcsvai Béla Kossuth díjas magyar gitáros, énekes, zeneszerző, szövegíró lesz a vendégünk. 22 óra 50 perckor a Lélek szavában a csend, a magány és az imádság hármasságáról Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedik. A 23 órakor elhangzó hírek után meghallgathatják a

Becsuktam a kaput, és remegve mentem a tanácsterembe. A diákok úgy hagyták a szobát, ahogy találták, kivéve, hogy a mahagóni asztalon szétszórva hevertek a szent lakoma maradványai. A kertre néző ablakon behatoló ragyogó esti nap hatalmas aranytükörré varázsolta a fényes felületet, és mindenfelé, de főleg ahol Hugó atya ült, kis kupacok hevertek a kenyér morzsáiból. Soha életemben nem voltam még ilyen pánikban. Az én uram és teremtőm teste szétszórva hevert az asztalon. Eretnek! Nem találtam más eléggé becsmérlő szót, hogy kifejezzem gyűlöletemet ez iránt, a dominikánus iránt, aki ott hagyott, hogy oldjam meg ezt a rettenetes helyzetet. Behuntam a szemem, és a földre borultam, hogy útmutatásért könyörögjek Istenhez. Nem hagyott cserben. Felugrottam, és a sekrestjébe mentem, hogy a páncélszekrényből elővegyek néhány gyertyát, egy tiszta vászon kehelytörlő kendőt és egy üres cibóriumot. Visszatérve a tanácsterembe, az asztal mindkét végén gyertyát gyújtottam, felvettem egy fehér stólát, és a kehelytörlővel besöpörtem a szent morzsákat a fedeles kehelybe. Eltartott egy ideig, mert a ragyogó napfényben az asztal fényes felületén minden porszem láthatóvá vált, és nehéz volt ezeket megkülönböztetni az Úr szent testétől. Elvégeztem, amit kellett, és hátraléptem, hogy végignézzek az asztalon, mikor eszembe jutott, hogy lepillantsak a szőnyegre. Borzalmak, borzalma, szent részecskék mindenfelé. Már eddigi számtalanszor ráléphettem Krisztus testére. Félelmemben és áhítatomban kővé dermedtem. Tisztelettudásból nem használhattam Mrs. Spring öreg keféjét és lapátját, melyel a tűzhely rostéját szokta tisztogatni. Ekkor jutott eszembe, hogy néhány napja Mrs. Spring új porszívót szerzett be, egy húvert. Ez majd beszív minden szent részecskét, és nekem csak az lesz a teendőm, hogy kivegyem a papírzacskót, és szent mágiát gyűjtsek a kertben. Utána már nem marad nyoma a dominikánus gyalázatosságának. Lehúztam a cipőm, óvatosan kitipegtem a tanácsteremből, és visszajöttem a húverrel. Bekapcsoltam, és az ajtóból elindulva végig porszívóztam a szőnyeget. 10 perc alatt elvégeztem a munkát. Még a biciklilámpa segítségével sem tudtam több részecskét találni a földön vagy a cipőm sarkán. Mivel semmi mechanikai érzékem nincs, soha nem vizsgáltam meg a húvert, de úgy gondoltam, hogy fel kell borítanom. Mikor ezt megtettem, minden eddiginél nagyobb döbbenet rázott meg. Miért nem gondoltam rá, hogy alul kefék vannak? Számtalan szent morzsa akadt fenn a kefék szőreibe tapadva. Órákba telt volna, hogy kiszedjem őket, és még akkor sem lehettem volna biztos, hogy teljesen sikerül. Még egyszer kétségbe esve térdre rottam. 7:30 volt már. Duddleswell atya 10:30 körülre volt várható, mert az egyházközségi szabályzat előírásai szerint minden papnak 11-re itthon kell lennie, és ő nem szeretett kockáztatni. Úgy tűnt, nem tehetek más, mint magányosan őrzöm a húvert, ezt a kevéssé ortodox szentségtartót, míg haza nem jön és rendben nem hozza a dolgokat. Nyomorúságomban elismertem, magam hoztam magamra ezt a bajt. Duddleswell atya elég nyomatékosan intett, mire képesek a rosszban sántikáló dominikánusok. Lelkiismerete most arra fogja késztetni, hogy írjon a főesperesnek kérve, távolítson el a Szent Júdásból és tiltson el papi hivatásom gyakorlásától. A főesperes jelenteni fogja Aureli püspöknek, aki kegyetlenül lehord majd, amiért hagytam, hogy Krisztus teste kibogozhatatlanul belekeveredjen a Hoover keféi közé. Szinte láttam régi professzoromat, a teológia oktatóját, amint beidézik, hogy a legelfogadhatóbb lehetséges erkölcsi megoldást javasolja erre a lehetetlen dilemmára. Kezdtem azt kívánni, bárcsak soha nem mentem volna papnak. Ahogy ott érdeltem a nap és a gyertyák fényében, hirtelen vöröset láttam. Miért legyek én az áldozat egy paptársam szentségtörő tettéért? Miért törjön ketté a karrierem, nem is a saját hibámból? Miért tűrjem el, hogy papi életem hátralevő részében nevetséges legyek, amiért megpróbáltam helyrehozni egy súlyos bűnt? Eldöntöttem. Várok, még a nap lejjebb száll, azután eltemetem a kertben a húver.

Tudtam, hogy van a kertben egy szerszámkamra, benne villa is, ásó és ásásra való hely bőven volt a messzebb fekvő sövényen kívül. A sövény eltakar majd a kíváncsi szemek elől, főleg, ha már leszállt az alkony. Közben továbbra is ott térdeltem a Hoover mellett, melyet egyszerre gyűlöltem és tiszteltem. Megígértem Istennek, néhány hónap alatt vissza fogom fizetni az árát. Mrs. Spring azt mondta, minden kellékével együtt 12 fontba került, beletéve a pénzt a szegények persejébe. Az ebédlőben 8:30 ütött az óra, ideje, hogy levegyem ujjasomat és elkezdjek ásni. A kertben a sövény mellett sötétebb volt, mint vártam. Több napi, zavartalan napsütés után vihar volt készülőben, és sötét felhők gyülekeztek a fejem felett. Egy-két láb mély, két láb széles, négy lábnál valamivel hosszabb gödröt szándékoztam ásni, hogy bele tudjam tenni a húvert, és az idő sürgetett. Ahogy ott izzadtam, felhőkben jöttek a szúnyogok, hogy kínozzanak, majd szakadni kezdett az eső. 9:45 körül járhatott, amire a gödör elég nagy lett. Egész idő alatt imádkoztam, hogy Duddlesville atya vissza ne térjen, mielőtt munkámat befejeztem. Bementem a házba, felvettem fehér stúlámat, és eltakartam a zubbonyommal. Egyik kezembe a húvert fogtam, a másikban a cibóriumot. A műveletek során a kehelytörlőt használtam, hogy a részecskéket besöpörjem a gödörbe, mielőtt gyengéden oldalára fektettem a fénylő húvert. Nagyon fájdalmas érzés volt tönkretenni egy ilyen remek eszköz, de hát mi mást tehettem. Már csak az volt hátra, hogy nyomaimat eltüntessem. A szerszámokat visszatettem a kamrába, helyére raktam a cibóriumot, a stólát és a gyertyákat a sekrestjébe, utána felrohantam, hogy kibújjak átázott ruháimból. A fürdővizet eresztettem meg, mikor hallottam, hogy Duddlesville atyakocsia behajt 10 perccel a határidő előtt. Megkönnyebbült sóhajjal ereszkedtem be a kádba. Pár perc múlva hangos és immár ismerős lépések közeledtek felfelé a lépcsőn. Csak nem akar Duddlesville atya ilyen korán lefeküdni? Miért nem akarja a dolgozószobájában befejezni a breviáriumát, ahogy szokta? Miért tart egyenesen a fürdőszoba ajtaja felé? Lehet, hogy ott maradt valami bűnjel, amit elfelejtettem? Csapkodni kezdtem a vizet, és hangosan zümmögtem. Mária dicsérje lelkünk! Olyan fesztelenül, ahogy csak bírtam. Túl magasan kezdtem, és hamisan hangzott. Hangos kopogás a fürdőszoba ajtón, és Duddlesville atya bekiáltott. Nincs valami baj, Neil atya? Nincs, válaszoltam. Miért kérdezi, csak épp megfürdöm. Száguldó agyam úgy okoskodott, ilyen hamar nem láthatta meg a sírt, főleg, mert esik és sötét van. Talán a szomszéd, Mr. Buzz szólt neki, hogy egy gyanús alakás a kertje végében, vagy Mrs. Spring észrevette, hogy eltűnt a Hoover. Úgy látszik, fontos oka lehetett, hogy így megzavarja a fürdésemet. Akkor rendben van, mondta Duddlesville atya. Csak az történt, hogy Mrs. Spring észrevette, hogy nem ette meg a vacsoráját, amit kikészített magának. Azt gondoltuk, talán nem jól érzi magát. Soha jobban nem voltam, hazudtam arcátlanul. Nagy ebédet ettem, és azt gondoltam, most beérem egy harapással, mielőtt lefekszem. Hallottam, ahogy Duddlesville atya elmegy, magában mormolva. A tenor hang értékes kincs, etére semmi kétségem nincs, mégis jobb, ha csendben marad vacsorája, csak egy falat, és az emésztésre jól ügyel. Akkor át sóhajtottam megkönnyebbülésemben, hogy a víz felemelkedett, majd visszahúzódott a kádban. Aztán újra közeledtek a lépések. Mi a csoda van már, megint gondoltam. Különben, Neil atya, megjött az az idegen pap, hogy misézzen ma reggel? Gyorsan gondolkoztam, és hatalmas értelmi fenntartással feleltem. Megjött atyám, de végül is nem misézett ma reggel. Azt az esti zenemonát joggal nem neveztem misének. Na, rendkívül örülök, sose lehet tudni, azok a dominikánusok milyen komédiát találnak ki. Másnap történt, hogy Mrs. Spring bejelentette, nincs meg a húverje. Duddlesville atya épp ezt magyarázta nekem. Neil atya, megbántam, amit tegnap mondtam a dominikánusokról. Nem szabad egy-két lázadó példája után az egész társaságot elítélni. Elnéző pálfordulása hidegen hagyott. Akkor jött be Mrs. Spring. Furcsa, mondta, miközben kávéval és pirítóssal látott el bennünket.
Még az egér lyukat is átkutattam az új húveremért, és nyomát se látom. Azt hiszem, valaki megfújta. Szalmárság, mondta Dudleswell atya, hogy fújhatta volna meg valaki? Az oldalajtó tegnap nem volt bereteszelve, lehet, hogy egy koldus benézett a konyhaablakon. A retesznek csukva kellett volna lennie, Mrs. Spring. A maga dolga gondoskodni róla, hogy be legyen zárva. Felén fordult. Maga nem vett észre valami gyanús alakot tegnap a ház körül ólálkodni? Nem, senkit, válaszoltam szomorúan, hogy Mrs. Springet hibáztatják az én vétségemért. Olyan tolvajok vannak erre, mondta Mrs. Spring, hogy a tejet is ki tudják lopni a teájából. Dudleswell atyának mulatságosabb feltételezése volt. Hát egyáltalán nem lepne meg, Neil atya, ha annak a dominikánusnak valami köze lenne ehhez. Könnyen meg lehet, mondtam. Aznap reggel, valamivel később, amikor Dudleswell atya már elment a körútjára, Mrs. Spring beszólt hozzám. Megint az a dominikánus van a vonalban. Szerencsém van, gondoltam, most aztán beolvasok neki. Mielőtt kiadhattam volna mérgemet, Hugo atya mentegetőzött, hogy olyan pokoli sietségben kellett tegnap elindulniuk, hogy tartani tudják magukat beütemezett tervükhöz. Bocsánatot akart kérni, amiért a tanácstermet olyan förtelmes rendetlenségben hagyták. Hát, mondhatom, kezdtem neki készülve egy hatalmas dürohamnak. A fiúk órák óta nem ettek, és mindenképpen el akarták fogyasztani a szendvicseiket, mielőtt újra útnak indulnak. Szendvicseket? Hápogtam. Ez minden? Igen, mondta, de mi lenne még? Nem merültem ebbe bele. Ehelyett kábán letettem a kagylót.

Panasz nap, Neil atya. Dadezvel atya a dolgozó szobájába hívott és kényelmesen leültetett, mielőtt ezt közölte volna velem. Panasz nap, atyám. Bizony. Most, hogy már több hete itt van velünk a Szent Júdásban, van valami panasza? Önre, atyám? Én jó, inkább arra gondoltam, akármilyen panasza. Gondolom engem is beleértve. Válaszom rövid volt és határozott. Nincs, atyám. Ez kedves magától, mosolygott, mintha meglepte volna, hogy jó bizonyítványt adok róla. Természetesen, ha bármikor, a jövőben előfordul valami, ami a viselkedésemben a legcsekélyebb panaszra adhat okot, biztos vagyok benne, hogy megmondom. Hálás leszek érte, és vajon Mrs. Spring? Ő sem panaszkodott magára, atyám. Hú, akkor már foszlánnyá nyűhette a nyelvét. Nem, Neil atya, úgy értettem, nem vett rajta észre valami furcsát. Egy pillanatig elmélkedtem, hogy megmutassam, próbálok töprengeni a kérdésén. Igazán nem. Ugyan, Neil atya, teljesen bekötötte a füleit, észre kellett volna vennie a beszéd baját. Be kellett vallanom, hogy ezt nem tettem. Igazán? Kérdezte. Hunyorította, hogy mindig, ha Mrs. Springről beszélt. Nem bírja abba hagyni. Akkora nyelve van, mint a déli rakpart. Sokszor könyörögtem már neki. Szedje a sátorfáját, hogy legyen már pár hüvelyknyi béke és csend maga körül. Keményen dolgozik, atyám, mondtam erőtlenül Mrs. Spring védelmében. Az ásáshoz elég erős az ormánya, elismerem, de 20 vele töltött év után tisztában vagyok vele, hogy akármilyen erősen súrol egy varjút, galamb sosem lesz belőle. Alig ha mondhattam, hogy ezzel tisztában voltam, anélkül, hogy egyáltalán gondolkoztam volna rajta. Nos, folytatta, nem csábíthatom rá, vagy nem kényszeríthetek ki magából valami panaszt? Hm? Nem. Kár, mivel... Elébe mentem, a körmöm rágva megkérdeztem. Ellenem van valami panasza? Ne rágja le a hüvelyk ujja körmét, mondta sietve. Szüksége lehet rá, fiam, a főtt krumplinál, ahogy az apám szokta mondani. Nem, ez a panasz nem annyira maga, mint a prédikálása ellen van. Ismeri az O'Flynn atyáról szóló híres dal szövegét? Hathatós, mint prédikátor, gyöngéd is, mint tanító. Az öreg Donegalban nincs más ilyen jó. Nem, atyám, most mondtam el magának. Nos hát, mi lehet a baj a prédikációival? Próbáltam kitalálni. Minden? Így is kifejezheti, mondta többször bólintva. Árulja el nekem, miért olvassa a beszédeit? Megmagyaráztam azt, ami nyilvánvaló. Idegesség, tapasztalatlanság, félelem, hogy elfelejtem, amit mondani akarok. Az a baj, Neil atya, hogy amikor a jó nép látja, hogy olvas a szószéken, azt hiszi, ez körlevél O'Reilly püspök úrtól, és azonnal mély ájulásba esik a padokban. Egyetértettem bele, hogy úgy tűnik a beszédeimnek ilyesfajta hatása lehet. Még egy valami, mondta rátéve még egy lapáttal. Maga motyog. Ki kell nyitnia a száját, megmutatta. Olyan volt, mintha egy paraszt udvar kapuját tárnák ki. Nyissa szélesre, Neil atya, hogy a hívők lássák a stoppolást az okni a belsejében. Hogy készségemet mutassam, képzeletbeli rágógumit kezdtem rágni. És ne felejts el, Neil atya, ha a képébe horkolnak, hordja le őket alaposan, mint a hajdani öreg ír prédikátor. Az oroszlánok rátok fognak ordítani, a kígyok rátok fognak sziszegni, a baglyok rátok fognak huhogni, és a hiénák ki fognak nevetni. Olyan csodálatos, vigasztaló tanítás, ez mormogta, felébreszti a halottakat hosszú álmukból. Végül már azt gondoltam, hogy mint a pokolnak, ennek se lesz sose vége, miért olyan röviden prédikál. Megmagyaráztam, úgy véltem, elég észszerű, hogy akkor hagyom abba, ha nincs több mondani valóm. Elképett és mulatott rajtam. Ahhoz, hogy folytassa prédikációját, Neil atya, nem kell, hogy mondani valója legyen. Ez benne a művészet. Amellett, ha már nem talál szavakat, vigyen fel magával egy szótárt a szószékre. 3 perc annyira rövid, atyám. A szemináriumban azt tanították nekünk a legtöbb hívő együttesben, ennyi a figyelem normája.
nem csak túl rövid, mondta megvetve a modern elméleteket, de rettenetesen veszedelmes is. Azok a jó emberek, akik késve jönnek, ahogy a legtöbben teszik, teljesen el fogják mulasztani a misét, és ami még rosszabb, el fogják mulasztani a gyűjtést. Az a kilátás, hogy ahányszor Isten szavát prédikálom, elveszíthet 2-3 fontot, megrendítette. Megkérdezte, miről akarok prédikálni a jövő vasárnap, megmondtam. Jézus, ahogy a vízen jár, szép téma. Na, magyarázzam meg a kétkedőknek ott lent a szószék alatt, hogy ő nem használt vízisít, szörföt vagy tutajt, és a vizet sem taposta, és nem csupán sétált a sekély vízben. Megállt, hogy mentegetőzzön, de ezt úgyis elmondta volna, gondolom. Nem biztos, atyám. Nagy csoda volt annak bizonyítására, hogy a mi áldott urunk valóban Isten, és a nehézkedési erő nem hatott rá, érti? Nekünk, a többi halandónak úsznunk kell, mint Szent Péternek. Mikor ő próbált a vízen sétálni, nem elsüllyedt, mint egy szikla, nevetett. A mi urunk külön tréfája, látja? Péter, szikla, bólintott. Hát miért nem úszott hát? Jézus? Talán nem tudott. Az én jelenlétemben ne beszéljen eretnekségeket, nyilatja még tréfából sem. Egyébként is Szent Péterre gondoltam. Még én is leúztam a 100 yardot, ha kellett. Köszönöm a segítségét, mondtam komoly arccal. Na, oda se neki, nyilatja, szeretek bátorítást nyújtani, ha tudok. Egyébként ma délután Albert Appleby tanácsos jön hozzánk teára. Mrs. Spring már elmondta nekem, hogy a katolikus Mr. Appleby Kensworth kerület polgármester jelöltje. Nagy megtiszteltetés az egyház kerületnek, mondtam. Valóban az. Lesz egy-két kis csomó, amit majd kiszeretnék vele simítani. Felajánlottam, hogy nem teázom velük, ha bizalmasan akar beszélni a tanácsossal. Szó sincs róla, Neil atya. Egyszer még magának is tárgyalni kell majd polgármesterekkel, legalább így megtanulja, mi erre a leghelyesebb mód. 3:44-kor megszólalt a bejárati ajtó csengője. Mrs. Spring kinyitotta, és hallottam, ahogy kopogtat Duddleswell atya ajtaján. Halló, atya! Megütött londoni cockney kiejtés, ami valahogy nem illett az általam Yorkshire-nek vélt névhez. Halló, Bert! Isten hozott, és szívből gratulálok! A két hang eltávolodott, ahogy uzsonna előtt bizalmas beszélgetésre ültek össze. Mikor Mrs. Spring csöngetett, már ott várakoztam az ebédlő előtt. Még további 5 percig tompa hangok szivárogtak ki Duddleswell atya dolgozó szobájából. Milyen ember? Kérdezte Mrs. Springet. Lehetetlen alak, válaszolta. Akkor miért választották meg polgármesternek? Ó, kuncogott, azt hittem Duddleswell atyát kérdezi. Mr. Appleby nagyon kedves. Éveken át tanácstag volt és százaknak segített. Ja, és bátor is. Igen? Igen, 2-szer is napi parancsban emelték ki az első világháborúban. Duddleswell atya nem fogja egy könnyen egy lélegzetvétellel levenni a lábáról. A gondolat tetszett neki. Tudja, Duddleswell atya olyan büszke, mint egy bukott angyal, hogy annyi év után a Szent Júdás fog polgármestert adni. Aztán gyorsan felvázolta a polgármester felesketése előtti hétre tervezett ünnepségsorozatot. Atlétikai versenyek lesznek, pingpong mérkőzés, célba dobó viatalok döntői és zeneestek a parkban. Mindennek a csúcsa jövő vasárnap lesz egy délben tartott utcaballal, délután úszó ünnepéllyel és egy nagy díjkiosztással egybekötött fogadás este 7-kor a Városházán.

0: Neil Boyd Egek, mit évő legyek című írásának 16. részét Tóth Levente előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt. Műsorunkat csütörtökön 0 óra 5 perctől megismételjük.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2: Kapcsolj rá! Zenélszállítás

Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Harmadfokú hőségriasztás lép életbe, első körben jövő hét kedd éjfélig. A tartós kánikula jelentős egészségügyi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és a hozzátartozói egészségére. Ismét életbe lép a vörös kód is, jelentette be a családügyi és szociális miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos hozzátette, a szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a hőségre. Az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány, ezért a legmagasabb fokozatú riadókészültséget léptették életbe, közölt az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László hozzátette, az azonnali beavatkozásokat és a szükséges intézkedéseket így hatékonyabban, gyorsabban tudják elvégezni. A vízügy szakemberei készenlétben állnak arra, hogy a Duna extrém alacsony vízállása mellett is biztosítsák a paksi atomerőmű hűtővízellátását, közölte a tárcvezető, később viszont az MVM paksi atomerőmű bejelentette, leállítják a hármas blokkot. Az ország több pontján, Fertőszent Miklósnál az osztrák-magyar határon, Szarvas határában, illetve Érd és Szászhalombatta között küzdenek a tűzoltók szabadtéri tüzekkel, a kánikulában erdők, tarlók, bozótos területek kaptak lángra. Takarékos vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvízszolgáltatók a rendkívüli meleg miatt. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT a honlapján a szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében arra kéri az embereket, takarékosan használják a vizet, mellőzzék vagy ütemezzék át az olyan nem létfontosságú vízhasználatot, mint a medencetöltés vagy az automosás. A locsolást ne csúcsidőben tegyék. Rendkívüli parlament ülés kezdeményezett, hétfőre és kedre újra a kormány, amely 5 előterjesztés tárgyalását javasolja. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erről szóló levele felkerült a parlamenti honlapra. A dokumentum szerint az országgyűlés tárgyalna az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítását. Napirendre kerülhet az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítása, a médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozati javaslat, továbbá a szakképzésről szóló törvény módosítása. A tárcavezető a kezdeményezését egyebek mellett a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításának elfogadásával indokolta, amelyel szerint a köznevelési intézmények visszakapják szervezeti és szakmai autonómiájukat, továbbá a javaslat helyreállítja a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, közölte a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök a Facebook oldalán. Forsthofer Ágnes azt írta, a törvényt annak aláírás előtt alkotmányossági szempontból megvizsgálták a Sándor Palota alkotmányossági és jogi igazgatóságának szakembereivel, alkotmányossági aggály nem merült fel. Hozzátette, a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként ez az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért. Megszüntette a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz tartozó adókedvezményeket és több adónemet is eltörölt a parlament. Az országgyűlés a helyreállítási és ellenálló képességi terv, valamint egyes kormányhatározatok végrehajtása részeként döntött így. Kivezetik a bevándorlási különadót, eltörlik a települési adót és az ebrendészeti hozzájárulást is. Megszüntetik a széndioxid kvótaadót és a széndioxid tranzakciós díjat is, viszont megduplázzák a levegő terhelési díjat. Arról is döntöttek, hogy előleget kaphatnak a gazdák a kárenyhítési rendszerből, és visszaállította a kriptokereskedés legális lehetőségét a Tisza kormány. Újabb kitelepítéseket rendeltek el az erdőtüzek miatt a délnyugat-franciaországi Bordeaux közelében. A térségben pusztító lángok miatt 220 ezer ember volt már kénytelen elhagyni lakó vagy nyaralóhelyét 23 településen. Megérkezett Franciaországba az idei negyedik hőhullám, ami miatt a hatóságok a helyzet romlásától tartanak. Spanyolországban több mint 200 területet nyilvánított katasztrófa sújtotta övezeti a kormány, köztük a mostani erdőtüzek területeit is. A tűzoltók már eszköztelenek az Égei-tengeri Páros szigetén felcsapott lángokkal szemben. Ráadásul a szél is nehezíti a munkájukat. Az emberek a tengerpartra menekültek az erdőtüzek elől. A népszerű üdülőhelyen jelenleg is több tízezren nyaralhatnak, ám a sziget délnyugati részét evakuálni kellett. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, egyre szárazabb a levegő, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-16, napközben 33-34 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Sziluett. Magazinműsor nőknek.
5: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételjük a 2025. május 11-i adásunkat, melyben Víg Orsolya ékszerkészítővel, hivatásáról és az egyedi ékszerekről beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita.

0: A legtöbb nő szeret ékszereket hordani, és nagyon szeretjük földobni a ruháinkat valamilyen színes darabbal. Ma az egyedi ékszerekről fogunk beszélni, és onnan jött ez a szerelem számodra.
1: Érdekes volt. Magam is megdöbbentem, hogy már lassan 20 éve készültek el az első ékszerek, akkor születtek meg az úgymond a mintadarabok. Jelenleg horgolt ékszereket készítek, illetve a másik anyag, amit nagyon szeretek, a bőr, ezzel is dolgozom. És a 20 évvel ezelőtti énem a horgolással kezdte, sőt, előtte még volt egy ilyen kis mini korszak a tűzzománc, ami nagy szerelem volt, és ott is igyekeztem minél különlegesebb dolgokat készíteni, illetve számomra mindig az az izgalmas, hogy az adott technikának a lehetőségeit kiaknázzam, tehát ne álljak meg egy kezdő vagy egy alapszintnél, hanem feszegessem valójában inkább a határokat. És ott is térbeli virágokat készítettem, szóval nem feltétlenül az volt az elsődleges, hogy milyen kis képeket, vagy tehát a csíkban miket lehet ugye készíteni. Hatalmas tükörkeretekkel kísérleteztem, úgyhogy ez is egy izgalmas időszak volt. Aztán váltottam, mivel hogy gyakorlatilag könnyebben elérhető, tehát azért egy a tűzománcozáshoz nyilván olyan technikai feltételek szükségesek, egy kemence, illetve annak a működtetéséhez ugye bizonyos fázisok és áramforrás, ami azért otthon nem a legkönnyebben megvalósítható, és próbáltam más alternatívát is találni, úgymond az önkifejezésre, és így született meg a horgolás, amit így felfedeztem magamnak.

0: Az ékszerekre ez a jellemző, hogy mindegyik kis fülbevalóban vagy nyakláncban szerepel ez a kis horgolt bogyó, és ezek kapnak egyéb kiegészítőket. Minden kézműves technikát így saját magam kísérleteztem ki. Nem volt ebben semmiféle tanfolyam vagy egyéb online kutatás, hanem ez a szó szerint nekiülünk a kedvenc horgolós fotelünkben is, és addig csináljuk, amíg jó nem lesz. Így születtek meg, és maradt is. Tehát én nagyon, nagyon kitartottam emellett, a gömbforma mellett, és főképp az, hogy egy nagyon lágy, egy nagyon kellemes, nagyon mutatós forma szerintem, és mindemellett szerintem az egyik legnőiesebb forma is. És a forma mellett még, ami számomra fontos volt, hogy ilyen sejmes, puha, magas fényű cérnát használok, ami szintén igaz, hogy nehezebb vele dolgozni, mint egy pamutosabb, egy mattabb változattal, de talán még inkább kiemeli ezt a formát, és az ékszerekhez jobban passzol ez a szép kis sejem fény által.
1: És hogyan indul a tervezés folyamata? Jön egy ihlet, és azonnal elkezdett a horgolás, vagy papírra veted, hogyan tervezed meg az ékszereket?
0: Általában nem szoktam papírra vetni a terveket. Igazándiból inkább elképzelem, hogy hogy is néz neki az adott ékszer, vagy milyen formát szeretnék létrehozni. És mivel már azért van benne gyakorlatom, sokszor így elsőre furcsának tűnhet, de gondolatban szoktam összeszerelni, hogy milyen lépés mit követhet, és hogy valójában megvalósítható-e az a gyakorlatban, amit én így elképzelek, vagy szeretnék végeredményként látni. Korábban a bojtok voltak, amik rojtok, bojtok, ez, tehát inkább a bohém stílus, amit így előszeretettel használtam és képviseltem, és az elmúlt hónapokban azt vettem észre, hogy ez a szép kis íves legyező forma, ami kifejezetten népszerűvé vált, és talán mondhatom azt, hogy most ezek a legkeresettebb fülbevalók a repertoáromból.
1: Hogyha színekre gondolunk, akkor mindenféle színnel szeretsz dolgozni, vagy nagyjából így alkalmazkodsz mondjuk a trendekhez, az éppen divatos színekhez, vagy teljesen saját elképzelés alapján csinálod?
0: Valójában, hogyha már valaki találkozott velem rendezvényen, vagy akár megnézi a weboldalt, vagy az online felületeket, akkor rögtön egy színkavalkáddal találkozik, tehát általában ez, ami rögtön szembetűnő, és szeretik az emberek. Amikor magamnak alkotok, vagy a kedvem szerint, akkor a kék és a fehér, ami a leginkább a szívemhez közel áll, illetve ezeknek az árnyalatai. Kevésbé szeretem a merész kombinációkat, inkább árnyalatokban szeretek gondolkodni, akár egy fülbevalón belül. Maradhatunk a kéknél, tehát egy sötétebb és egy világosabb árnyalatot passzintok össze, és talán így ezek ilyen harmonikusabb megjelenést eredményeznek. Aztán persze vannak olyan vásárlói igények, amikor kapok egy cipőfotót, vagy egy táskafotót, akár egy alkalomra egy ruhának a képét, és akkor így pedig születhetnek akár extrémebb és vibrálóbb színű darabok is.
1: Szívesen elmondod a te meglátásaidat, esetleg azt, hogy az ő bőrszínéhez, az ő karakteréhez mi illik, tehát tudsz tanácsokkal is ellátni be őket?
0: Mindenképpen szoktam javasolni a próbálást. Tehát egyrészt, hogy a vásárló is lássa, vagy az érdeklődő, hogy ő miben érzi jól magát, és ha igény van rá, akkor természetesen beleszólok, és akár, hogyha felhatalmazást kapok rá, vétózok is, ami szerintem nagyon nem passzol akár az egyéniségéhez, mert szerintem az is nagyon fontos, hogy egy visszafogott hölgynek ne egy pirosat ajánljak és próbáljak bármi áron akár eladni, mert hogy utána nem fogja szeretni, és nem pozitív élményt társít ehhez az ékszerhez, vagy akár a találkozásunkhoz. Tehát nekem elsősorban az a fontos, hogy megpróbáljuk a legönazonosabb ékszert megtalálni, és olyat válasszon az érdeklődő.
1: Ráadásul azért

0: mert hogy egy ékszert általában több évig hordunk, és több ruhához is szeretjük, vagy táskához adott esetben társítani őket. Erről mit gondolsz? Fontosnak tartom, hogy úgymond Jolly Joker darabok is legyenek az asztalon, amiket ugye bátran ajánlok, tehát a klasszikus aranyat, ezüstöt azért általában szeretik vásárolni a hölgyek, pont azért, mert hogy az akár egy a stílusváltásnál az ő esetükben is évekig meghatározó darab maradhat a ruhatárban. Tehát úgymond alapdarabokat kínálni, amik akár színes ruhákhoz, vagy évszaktól függetlenül is passzolnak a megjelenésükhöz. Főképp fülbevalókat készítek, talán azért, mert én is ezeket hordom előszeretettel, tehát egy kis önzés is van a dologban. Másrészt pedig szerintem azokat a legegyszerűbb cserélgetni, illetve akár egy egyszínű vagy egy mintás ruhát is nagyon-nagyon szépen fel lehet dobni velük. Ami még fontos, hogy egyre többen fémérzékenyek, tehát ezzel a problémával küzdenek, és van jó hír és megoldás, tehát orvosi fém vagy más néven nemes acélalkatrészeket használok, pont azért, hogy ezt a problémát kiküszöböljük, és a fémérzékenységgel küzdők is tudják viselni ezeket az ékszereket, illetve a már korábban említett évekig való tartóságukat is eredményezi, tehát ők nem színeződnek, nem oxidálódnak, és egy jó kis kemény fém, tehát évekig hűtásunk lehet a mindennapokban. Munkafázisokban készülnek el, az egyik nap akkor csak az összeszereléssel foglalkozom, tehát nincs olyan, ha csak nem valami sürgős megrendelésről vagy extrém esetről van szó, hogy leülök, és akkor az elejétől a végig, tehát az utolsó mozzanatig egyszerre készül el egy-két óra alatt egy ékszer.
1: Volt esetleg olyan megkeresés, ami nagyon különleges volt valamilyen szempontból? Emlékszel ilyenre?
0: Volt egy nagyon-nagyon kellemes és a szívemhez közel álló eset, amikor is kaptam egy nyakkendőt, ami a hölgynek, az adott megrendelőnek az édesapjáé volt, és az esküvőjére kellett ebből a nyakkendőből a hölgynek ékszert készítenem. Gombbehúzással készült, tehát ezek ilyen kis pici gombékszerek voltak, és a sajnos már elhalálozott édesapjára emlékezett meg így, hogy az ő egyik kedvenc nyakkendőjéből szeretett volna ezen a kiemelt napon ékszert viselni. Úgyhogy vannak megható esetek, ez kifejezetten egy ilyen emlékezetes és számomra megható megrendelés volt.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Víg Orsolya ékszerkészítővel, hivatásáról és az egyedi ékszerekről beszélgetünk.
1: Mik azok az ékszerképes lapok? Mert hogy ez is megtalálható a kínálatodban, és nagyon érdekesnek találom, ilyet még én korábban nem hallottam.
2: Karácsony és tavasz kapcsán készítettem ilyet. Először a karácsonyi időszakban voltak jellemzőek, talán 2-3 évvel ezelőtt jelentek meg az első változatok. A bedugós fülbevalóknak adtam egy különlegesebb, általam különlegesebbnek vélt kis keretet. Az egyik ilyen képeslapon egy karácsonyfa szerepel egyébként, és a karácsonyfának a bedugós fülbevalók a gömbjei gyakorlatilag. Igazándiból, amikor én kicsi voltam, akkor így hatalmas divat volt a képeslap küldés, és emlékszem arra, hogy anyával mindig húsvét, illetve karácsonyi alkalmával is a rokonoknak, ismerősöknek szorgosan címeztük ezeket a képeslapokat, és onnan jutott eszembe, hogy milyen jó ötlet lehet akár úgymond egy ajándékkártyán, vagy egy kis üzenettel milyen ünnepi külsőbe öltöztetve átadni az ékszereket, és szerencsére pozitív volt a fogadtatás.
1: Hogyha visszautazunk így az időben, amikor elkezdted a vállalkozást felépíteni, akkor mik voltak a nagy terveid, céljaid, és hogyan épült ez a vállalkozás?
2: Valójában azért 10 éves koromban, amikor elkezdtem az első ékszereket készíteni, még nem volt bennem olyan extra tudatosság nyilván a korosztályból fakadóan, vagy a koromból fakadóan, illetve úgymond a tapasztalatlanságomból adódóan. Én ugye iskola mellett, tehát hobbiként kezdtem el, majd egyetem mellett is folytattam, de nyilván nem gondoltam én ezt így végig, hogy ebből egy vállalkozást lehet építeni, csak ugye inkább kedvtelésből, meg az alkotás öröme miatt, aztán jött az ötlet, hogy akár ez vállalkozásként is tovább működtethető. Szokták kérdezni a rendezvényeken, hogy hát, hogy milyen jó nekem, én csak ezzel foglalkozom, csak alkotom, és az ékszereket, és hogy ez egy milyen felszabadító és örömteli munka. Ez valójában így van, tehát az alkotás, a létrehozás az egy csodálatos dolog, és akár kicsiben, akár otthon kézműveskedve mindenkinek ajánlom, hogy próbálja ki anyukáknak a gyerekekkel rajzolni bármiféle kis egyszerű kézműveskedést kipróbálni. De hát természetesen, mint azért mindennek általában vannak nehézségei és árnyoldalai is. Talán ami most tudatosodott már bennem egy jó pár évnyi vállalkozói lét és tapasztalat után, hogy szinte soha nem a jelenben vagyunk. Tehát egy vállalkozónak mindig előre kell gondolkodni. A mi szakmánkban, mondjuk az ékszerkészítőként, ugye évszakokban gondolkodni, kollekciókban gondolkodni, illetve a rendezvényeket előre egyeztetni, látni, ami azért nem mindig egyszerű feladat, és sokszor az önfelett alkotás úgymond rovására megy.
1: Ha jól tudom, akkor időnként gyerekeknek is tartasz kézműves foglalkozásokat. Ezekről mit lehet tudni, mik történnek ott?
2: Igen, szoktam 2 órás foglalkozásokat tartani. Fontosnak tartom azt, hogy a gyerekekkel is megismertessük ezt az érzést, hogy milyen valamit az ő kis saját kezükkel odafigyelve szépen, koncentráltan, nyugodtan létrehozni. Szerintem teljesen természetes, hogy elég kevés lehetőség és idő van otthon, mondjuk egy hétvégén vagy egy este az anyukáknak, a családnak ilyen programot kitalálni, és a gyerekekkel akár 1-2 órára leülni. Sőt, ahogy bevallják néhányan anyukák, így szorongva, hogy ők nem is nagyon tudnak kézműveskedni, ez szerintem egy teljesen normális dolog. Lehet nyugodtan legózni, bármi mást is csinálni, a fontos az, hogy a kézügyességüket egy picit talán, vagy a finom motorikus képességeiket fejleszteni, és meglepően nyitottak és együttműködőek a gyerekek, és nagyon élvezik ezt az alkotási folyamatot.
1: Manapság viszont szerintem egyre nehezebb talán ebben a technológiákkal átitatott környezetben leültetni a gyerekeket, és mondjuk ilyen foglalkozásokra indítatni őket. De mit látsz rajtuk? El tudnak vonatkoztatni, és akár több óra hosszán keresztül tudják ezeket beszívni magukba, vagy nehezebben foghatóak mondjuk kézműveskedésre?
2: Van, amikor próbálnak telefonozni, vagy akár arra egy kicsit fókuszálni, vagy elővenni, és akkor nyilván elmondom, hogy most próbáljunk egy másik, nyugodtabb műveletet végezni, azt tegyük félre, tehát sajnos ez a kütyüzés, ez átitatja azért az ő kis életüket, és a figyelmüket valamilyen szinten emiatt talán nehezebb lekötni, vagy megszerezni. Viszont, hogyha megérzik úgymond az ízét, és azt, hogy ők képesek ezt megcsinálni, akkor utána örömmel végzik el ezeket a kis apró műveleteket, és örülnek annak, hogy egy hazavihető tárgyat alkotnak meg, és utána boldogan dicsekednek a szülőknek egyébként, hogy ezt ők maguk készítették.
1: Családi vállalkozásotok is van. Erről lehet-e valamit tudni, mert te is több lábon állsz, és több mindent csinálsz egyszerre?
2: Nem unatkozunk, az tény. Az ékszerkészítés mellett egy pár éve, nagyjából két éve egy új irány jelent meg az életünkben. Egy véletlen folytán egyébként. Ültünk az udvaron a párommal, és azon gondolkodtunk egy nyári este, hogy de jó lenne egy kicsit kertészkedni. És hát ugye az internet a barátunk, rögtön keresgéltünk, hogy milyen telkek vannak, milyen lehetőségek itt Eger környékén, és ki is néztünk egy kisebb méretű kertet, egy telket, el is mentünk megnézni, ez egy ilyen nagyjából 2000 négyzetméternyi terület volt, aztán nem szerettünk bele így első látásra. Aztán 10 perc múlva már egy 12.000 négyzetméteres telket néztünk a szomszédba, és kicsit túllőve a célon és az eredeti koncepción, hogy egy kis telket szeretnénk, ebből mára már egy majdnem 2 hektáros terület birtokosai lettünk, és ez egy ilyen, szintén egy ilyen szerelemprojekt, mondhatjuk szerintem annak, szintén visszaköszön, ha úgy veszük benne az alkotás, a létrehozás, ami mondjuk így az életemben elég sok területen megjelenik. És az idei évben kezdtünk el inkább ezzel így foglalkozni, és palántákat nevelni. Úgyhogy alapvetően a zöldségtermesztés is a gyümölcs termesztés irányába fogunk majd gondolkodni, és kiegészülni ezzel a területtel az életünkben. Mindenféleképpen a vegyszermentes az irány, tehát ezt az előző években is alkalmaztuk. Mint látjuk, azért egyre küzdelmesebb, tehát a kártevők elég nagy számban és kitartóan jelen vannak. Azonban mégsem szeretnénk mesterséges anyagokat és akár egészségre ártalmasnak is mondható anyagokat használni. Nyilván ezáltal kicsit rágott, kicsit foltos, kicsit pöttyös a paradicsom, vagy akár a karalábé, viszont a miénk is tudjuk, hogy mindenféle káros anyagtól mentes. Tehát a tökéletességet így nehéz elérni, ami mondjuk számomra azért előtérbe szokott kerülni, és próbálkozom minél egészségesebb és szebb és tökéletesebb végeredményt alkotni, akár ékszerben, akár palántában, akár pedig a magukban a termésekben, de azt szoktam mondani, hogy ez az ára annak, hogy tényleg a bio élelmiszereket így lehet előállítani, csúnyán mondva, illetve fogyasztani.
1: Én köszönöm szépen, és a továbbiakban is nagyon sok sikert kívánok neked mindenhez.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Víg Orsolya ékszerkészítővel hivatásáról és az egyedi ékszerekről beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Óra et labóra az oktatásban is címmel tartott előadást Egerben 2025-ben Hortobágyi Ciril pannonhalmi főapát. Elmondta, 13 iskolát tartanak fenn a bencések, s ezek közül kiemelkedő a pannonhalmi, mert a monostor szomszédságában található. Műsorunkban az előadása első részét hallják. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő Sinkovics Andrea.
1: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
3: Nekünk 13 iskolánk van, ezek közül kiemelkedő a Pannonhalmi Bencés Gimnázium, azért, mert az ott van a monostornál. 16-an tanítunk szerzetesek, én biológia földrajzszakos tanár vagyok, 88-ban diplomáztam, és gyakorlatilag azóta tanítok a gimnáziumban. És a többi iskolánál elsősorban ilyen fenntartói feladatokat látunk el, hitoktatást próbáljuk szervezni, de ott nem vagyunk jelen szerzetesek. Legelőször is azt szeretném elmondani, hogy az iskola fenntartás többek között egy ilyen menedzseri feladat. És a modern is menedzsment megkívánja a vezetőtől, hogy egyfajta cégfilozófiát alakítson ki, teljesen mindegy, hogy milyen intézményt vezet, és jó munkatársakat nyerjen meg az intézményei számára. És így a munkatársak azok kapjanak felhatalmazást az önálló munkavégzésre. A fenntartó egy stabil háttér az iskola, az intézmény mögött, és ebben a fenntartói feladatban én eddig két végletet tapasztaltam. Az egyik az a Ricardónak az éjeli őr állam koncepciója, aki azt mondja, hogy a állam, a vezetés, az irányítás az jó, ha minél háttérbe szorul, nem is látható, akkor jelenjen meg, hogyha valami baj van. A másik az pedig egyszerűen kivitelezői szerepet szán a iskola vezetésnek, mint fenntartó, ne kreatívkodjanak, hanem csak hajtsák végre, ami föntről jön. Ma az állami iskolákra inkább ez jellemző, néha-néha az a benyomásom. Úgy gondolom, hogy egyik se jó megoldás. A fenntartónak arca kell, hogy legyen, és úgy kell, hogy megjelenjen az iskola előtt. És a cégfilozófiát azt mi igazában véve spiritualitásnak tartjuk. Ami azt jelenti, hogy világnézetileg megalapozott az az oktatás, amit teszünk. Ezt lehet rendi lelkiségnek is nevezni, hogyha a bencés lelkiségről van szó, ferences spiritualitásnak annyi gazdag hagyomány van az egyházban, de az evangélium lelkiségéből táplálkozik mindegyik, igazából véve ezek nyuansznyi különbségek, egy egyházmegyei iskolának a spiritualitása is az evangéliumból forrásozik, és minden szerzetesi iskolájé is. Erre jellemző egyfajta szakmaiság, egyfajta világnézeti megalapozás, és jellemzők rá etikai alapelvek. A spiritualitás az nem moralizáló szólamokból áll, és nem is ideológia, hanem sokkal inkább egy ilyen vezérelv, egy ars poetica, egyfajta látás, vízió, egy szemlélet, ami folyamatos fejlődést és növekedést igényel tőlünk, amiben el kell mélyednünk, inspirációkat ad, ilyen intuíciókra figyel, egyfajta változásra való nyitottság is, vonzerő, motiváló képesség. De egyáltalán nem gettó szellem. Nem bezárni akar, nem elkülöníteni, elszigetelni valamitől, hanem sokkal inkább az általános értékekre, az evangélium értékekre kinyitni. Bevezetőként engedjenek meg egy gondolatsort, ami talán a földrajztanárnak a gondolatai, de messzebbre vezet. A napnak a szimbolikájával szeretném kezdeni. A fotós az a Ron Miller, a National Geographic-nak a fotográfusa, és fantasztikus égitest fotókat készít. És a nap szimbolikája a számunkra elsősorban azt jelenti, hogy mindannyian tudjuk, hogy mennyire nélkülözhetetlen az élethez a nap. A bolygónkat ez tartja mozgásban, de az a sugárözön, fényözön, ami eléri a Földet, azt teszi lehetővé itt az életet. Ugyanakkor ez csak a felszín. Ha a szerkezetét ismerjük a napnak, ami az egész felszínt mozgatja, az a titokban, mélyben, mindenki számára láthatatlanul zajlik, úgy hívjuk, hogy magfúzió, ami ott történik, de az az a, ott szabadul fel az a hihetetlen mennyiségű energia, ami aztán a felszínen láthatóvá válik, és eléri a Földet. Arra gondoltam, hogy egy iskolának, egy szervezetnek a működése is párhuzamba állítható ezzel. Én minden nap megkapom az Observer média figyelőn, hogy mi jelenik meg a főapátságról az előző napon. És így a néhány hónapból fölírtam, hogy mi mindent írnak, hogy nagybőti koncert, stb. Mindenki megcsinálhatná az egyházmegyéről, a saját iskolájáról. Ez az, amit látnak rólunk. De az a kérdés, hogy mi van a mélyen, ami ezt mozgatja, ami ezt igazából véve hitelessé teszi. Mi a magfúzió a mi iskoláinknak az életében? Nyilván értékek, eszmények, de ez így túl általános. Ezt szoktuk egy kicsit konkretizálni, keresztény hit, erkölcs, értékrend. Hála Istennek a magyar társadalomban is jelen van ez, elvárásként, igényként, eszményként fölmutatni. Isten, haza, család, borbúza, békesség, néha úgy fölhígítják ezt a értékrendet és eszményt. De az a kérdés, hogy ez ideológia, vagy pedig életet adó megvalósítás. Egy kicsit az eszményekkel mindig az a probléma, hogy ideológia marad az életünkben. Hirdetjük, de azért a hétköznapokban nem az a megvalósítás. Én szeretném fölvillantani önöknek a bencés spiritualitásnak négy ősi erényét, ami úgy gondolom, hogy az egyháznak közös kincse, négy ősi szerzetesi erény, mindannyian tudják alkalmazni ott, ahol éppen élnek. Azért egy kicsit gondban vagyok vele, mert így első hallásra olyan porosak ezek az erények. Nem annyira blikfangos, nem mai szókincsel, nincs benne annyira a mai szókincsbe, szókészletben, de azért egy kicsit lefordítjuk a mai nyelvre, hogy mi is ennek a lényege. Hát az első az engedelmesség. Szent Benedek úgy gondolta, úgy álmodta meg egy szerzetes közösség életét, hogy ott nem mindenki a saját feje szerint megy, hanem van a közösség, van a vezető, az ő feladata az összehangolásnak a munkája, és sokszor még a saját életünkről való döntésünket is, nem csak a közös dolgokat, letesszük az előjáró kezébe, és követjük az ő gondolatát. Na, a regulai engedelmesség az nem a katonáknak az engedelmessége, hogy pofa, be a parancsot, teljesíteni kell. Jó néznénk ki, ha a katona elkezdne gondolkodni, hogy kell támadni, vagy nem kell támadni. Itt arról van szó, Szent Benedek azt írja, hogy hívják össze az egész közösséget, ki elmondhassa a végleményét, hogy meghallgatást talál. Éppen ezért ezt az engedelmességet egy együttműködési készségnek nevezzük. És úgy gondolom, hogy enélkül emberek közössége, ahol valamit közösen kell csinálnunk, hogy ne lenne bennem az a nyitottság, hogy együttműködök a többiekkel, elképzelhetetlen. Másik erénnyel is gondban vagyunk, alázat. Ez egy kicsit ilyen negatívan hangzik. Megaláztatás, alázatoskodás, nem pozitív felhangok társulnak hozzá. De az alázat az nem azt jelenti a Szent Benedek hagyományában, hogy szemlesütve járunk. Az az alázatos ember, aki megismerte önmagát, elfogadja önmagát, és úgy alapvetően kiengesztelődött önmagával. Nincsenek kisebbségi érzései, nem túl kompenzálni akar állandóan, hanem, és persze nem mond le az önfejlesztésnek a elvárásáról, de úgy alapvetően békességben van önmagával. Nevezzük is ezt helyes önismeretnek és elfogadott énképnek. Bizonyára itt iskola vezetők vannak, és van már ilyen tapasztalatuk, hogy mennyi nehézség van, amikor egy-egy munkatárs saját magával nincs rendbe, és úgy kivetíti a többiekre, meg a rendszerre, meg stb. A saját problémáit. A harmadik ősi erény az annyira szép, Szent Benedek találta ki, jó buzgóság, így írja a regulában, és az az érdekes, hogy két ellentéte is van. Nem csak a passzivitás, hát ezt mindannyian tudjuk, amikor valaki úgy el van, mint a befőtt, ha nagyon rugdossák, akkor esetleg csinál is valamit. A másik, ami az ellentéte, azt ő így írja, hogy keserű lélekből fakadó rossz buzgalom. Amikor valaki hajt ezerrel, de úgy nem azért, hogy a közösséget gazdagítsa, hanem, bocsánat a kifejezésért, de hogy a pofájába vágja a másiknak a saját teljesítményét. Na hát azt is el tudjuk képzelni, talán van is rá tapasztalatunk, hogy mennyire szét tud szedni egy közösséget, amikor valaki nem a közért hajt, nem az egyeztetett célok mentén dolgozik. Hát nevezzük ezt kreatív tetrekészségnek, ha már ilyen mai szavakat kell keresni. Ez azt jelenti, hogy valaki úgy benne van abban, amit csinál, azon agyal, hogy hogy lehetne jobb. Hogy lehetne egy kicsit gördülékenyebb, hasznosabb, eredményesebb, stb. Az utolsót az biztos mindenki azonnal kitalálná, ez a hallgatás, a csöndnek a szerepe. Van egy nagyon szép magyar mondás, hogy ez az ember a fától nem látja az erdőt. Annyira elveszik a részletekben, hogy már a nagy összefüggéseket nem látja. Úgy érzem, hogy mindannyiunknak szüksége van arra, hogy időnként megálljunk, hármat hátralépjünk, és egy kicsit így elgondolkodjunk, hogy egyáltalán jól irányba mennek-e a dolgok. Hát nevezzük ezt egy ilyen kifinomult figyelemnek, a másik emberre, az eseményekre, ami ezáltal kialakul. Többször kérdezték tőlem, hogy a szerzetesség cégkultúrájának mik az ismérvei. Hát úgy gondolom, hogy ezek lehetnének a cégkultúrának az ismérvei, és úgy érzem, ahol emberek arra szegődnek, hogy együtt csináljanak valamit, együtt érjenek el valamit, teljesen mindegy szinte, hogy mivel foglalkoznak, ez a négy ősi erény az hasznos lehet, hogyha így alakulnak.

0: A szerzetesi szabályzatról Hortobágyi Ciril pannonhalmi főapátot hallják.
1: A további részében szeretnék egy pár gondolatot fölvillantani. A konstitúciónknak, ami szabályzatunknak, a szerzetesi szabályzatunknak néhány mondatával, ami az iskoláinknak a cégfilozófia, vagy így a spirituális alapvetése lehetne. Az az izgalmas, hogy ez a 60-as évekbe készült, 1965-re fogadta el a Káptalan, és 96-ig volt érvényben, azóta új konstitúciónk van, de ez a lelkiségi rész nem változott, a jogi szervezet változott. Az első pontban azt írja, hogy a katolikus iskola feladata az egyház tanítása szerint kettős. Épp úgy, mint a többi iskola, a művelődés céljait és az ifjúság jellemének alakítását akarja megvalósítani. Manapság jellemalakítást azt inkább úgy mondjuk, hogy személyiségfejlesztés, de nem biztos, hogy minden iskola törekszik erre. Azt látjuk, hogy vannak iskolák, ahol beszűkül az ismeret anyag átadásra. Persze ezt úgy nem vallja be senki, hogy nálunk nincs személyiségfejlesztés vagy jellemalakítás, de hogyha úgy megpiszkálnánk, hogy akkor ez hogy valósul meg, nem biztos, hogy meg tudnánk mondani. A művelődés nemes emberi eleméhez hozzá akarja adni az isteni kinyilatkoztatás és a keresztény életnek a többletét. Az, hogy tisztességesen tanítunk, az, hogy törődünk a gyerekekkel, hogy a személyiség egészségesen fejlődjön, ez akkor válik igazából lehetővé, hogyha az evangéliumnak az értékrendjét is tudjuk közel vinni hozzájuk, kvázi mint egy töbletet. A bencés nevelés számára az emberi kultúra nagy kincsei és a megváltás rendjének isteni értéke, az oktatás és a nevelés harmonikus egységben vannak. Ma az arányok megbomlásának sok területen látjuk az életben a hátrányát, hogyha művelődés, jellemalakítás, keresztény élet töblete, ez így harmóniában van, úgy gondolom, hogy akkor lépünk egy kicsit előbbre. Nagyon bátorító a következő gondolat. Azt írja a konstitúció, hogy a tanár a nevelő, a népét tanító Krisztusnak a munkatársa. És ez itt most mindannyiunkra vonatkozik. Minden hivatás és küldetés nemes és szép, amikor az ember úgy végzi, hogy az másoknak a javára történjen, a takarítónőnek a szolgálata épp annyira értékes, tudjuk, amikor nehéz ma vízvezeték, szerelő, stb. Egyéb karbantartó munkatársat szerezni, hogy mennyire fontos, de hogy a pedagógus, a nevelő, az Krisztusnak a munkatársa. Azért, mert a személyiség fejlesztés, az emberi alakulásnak ezt a nemes és a szent ügyét szolgálja, ez úgy érzem, hogy nagyon biztató és szívderítő mindannyiunk számára. Talán nem szerénytelenség, de azt is számba veszi a konstitúció, hogy mivel 996-ba telepedtek le Kárpát-medencébe az első szerzetesek, mindjárt volt valami kis iskola, és azért úgy a török időkig volt egyfajta folyamatosság, és utána újra, hogy az európai és magyar kultúra kialakításában a bencés rendnek van szerepe, de kibővíthetjük, hogy az egyháznak van benne szerepe, a bencés rend az nem elszigetült az egyháztól, a káptalani iskolák mindenhol a tudományosságnak így, és a nevelésnek a színterei voltak. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a tanár, mondjuk a szerzetes helyett, jel a tanítványok számára. Ennek a nemes feladatnak úgy tudunk megfelelni, hogyha az életünk az példakép a tanítványaink számára, és ez mindig egy kicsit a lelkiismeret vizsgálatnak a kérdése. De itt álljunk meg egy pillanatra. Senki sem tökéletes. Mindenki törékeny. Én úgy gondolom, hogy főleg a mai fiatalok előtt azzal vétünk, hogyha egy nagyon tökéletes képet mutatunk önmagunkról, a valóságot azt teljesen elfedjük, őtőlük drákói szigorral várunk tökéletességet, főleg amikor már egy picit nagyobbak, és nem vonjuk be őket az életünknek a küzdelmébe. Sokszor egy hitelesen fölmutatott, megküzdött élet, még akkor is, hogyha törékeny, még akkor is, hogyha vannak bukások és melléfogások, az példakép tud lenni és hiteles tud lenni a gyermekek között. Milyen izgalmas a 60-as években a modern pedagógiának ezek a eredményei, elvárásai, hogy személyes ráhatás a fegyelmezés külső eszközeinél fontosabb. A személyiség kibontakoztatása az általános követelményeknél fontosabb. A segítségnyújtás a hideg ellenőrzésnél fontosabb. Modern pedagógiának a eredményei a 60-as években. A növendékeket öntevékenyre serkentje, és mellettük áll baráti támogatásával. Öntevékenység is egy. Ma kreatívnak kell lenni, ma csoportmunkának kell lenni, főleg nagyobbak között egy iskolában, és a bevonásnak minden eszközeit ki kell használnunk. A közösség legyen egységes a nevelés alapelveiben és gyakorlatában. Ha, mint tantestület, úgy állunk a diákok előtt, hogy azért az alapkérdésekben, az alapelvekben nem vagyunk egységesek, akkor bizony az meglátszik az eredményen. Kiki érvényesítheti egyéni adottságait, szintén a modern pedagógiának az eszköze is az ifjúságra való hatásterén tárgyilagos legyen, hogy a nevelésben érvényesüljön a szeretet, amint az apostol mondja, és a Filippi levélből egy mondat, egyetértők, együttérzők, egyenlőképp gondolkodjatok, semmit se tegyek vetélkedésből, vagy hiú dicsőségvásból, tekintse magát inkább alázatosan egyik a másiknál kiválóbbnak. Itt szeretnék visszautalni az erények között az alázatra. Az iskolai munka nem veheti egyoldalúan igénybe kizárólagosan a rendtársakat. Na hát ez is egy fontos kérdés ma. A szerzetességben is a küldetésünk azért sokféle. Ha valaki csak leszűkül egyfajta munkaterületre, az torzuláshoz vezet. Itt inkább azt szeretném mondani, hogy ez így általánosan azt jelenti, hogy a munkahely nem veheti egyoldalúan igénybe és kizárólagosan minden energiánkat, ezt mindannyian tudjuk, hogy mennyire szükség van azokra a helyekre, alkalmakra, amikor föltörténünk, a családra, a pihenésre, az emberi kapcsolatokra. És különösen igaz ez, most így a Z generációra is figyelve, a legfiatalabbak már ott vannak a tantestületben, ott vannak a szerzetes közösségben, és hát nekünk idősebbeknek, én a baby boom generációhoz tartozom, azért úgy néha kérdéseket vetnek föl a fiatalok, amikor csak egyet szabad mondanom, én 77-ben léptem be Pannonhalmára az apátságba, és hát ott szerzetes lettem, és előttem állt ez a nagy történelmi intézmény, és volt bennem egy félelem. Meg tudok-e felelni ennek a kihívásnak? És amikor most jön hozzánk valaki egy pár éve érettségizett valamit, csinált fiatal, látja, esetleg mi diákunk volt, látja ugyanezt az intézményt, ő nem azt kérdezi, hogy meg tudok-e ennek felelni, hanem azt kérdezi, hogy megfelele ez nekem. Tudomásul kell vennünk, hogy ma ilyen világ van, teljesen fölösleges bunkózni ezt a fajta szemléletet, háborogni miatta, de oda meg úgy gondolom, hogy el lehet vezetni őket, hogy a világ nem úgy van kitalálva, hogy van egy munkahely, van egy csaj, stb., aki minden szempontból nekem felel meg, hanem vannak az én elképzeléseim, a vágyaim, a karizmáim és az adottságaim, meg van a közösségé, az intézményé, és hol találjuk meg ennek a meccéspontját. De az egyoldalú kihasználást inkább beszeretném ezzel hangsúlyozni, és ez benne van a konstitúcióban a 60-as években, manapság nehezebben fogadják el, és azt kell mondanunk, hogy jogos. Van ebbe igazság, mert azért az én generációmra jellemző a kiégés és nagyon sok minden.
0: Órát labóra az oktatásban is címmel Hortobágyi Cirill pannonhalmi főapád gondolatait hallották. Egy hét múlva ugyanebben az időpontban folytatjuk az előadást. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
2: a remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánradio.hu. A Remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon, e-mailt pedig az infokukat szentistvánradio.hu címre küldhetnek.

0: kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 22 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Hivatástisztázó lelki gyakorlat lesz augusztusban az EGRI szemináriumban. A bennünket körülvevő világ zajában, a mindennapok pörgésében és az ezerféle elvárás tengerében nehéz meghallani azt a csendes, de határozott hangot, amely a mélyből szólít meg bennünket. Augusztus 12-e és 15-e között az EGRI szeminárium kapui nyitva állnak azok előtt a fiatal férfiak előtt, akik felmerik tenni maguknak a kérdést, vajon mi Isten terve az életemmel, papnak híve az Úr? Hirdetik a közelgő eseményt, részletek a szeminárium oldalán. Harmadfokú hőségriasztás lép életbe, első körben jövő hét kedd éjfélig. A tartós kánikula jelentős egészségügyi megterhelés jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és a hozzá tartozói egészségére. Ismét életbe lép a vörös kód is, jelentette be a családügyi és szociális miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos hozzátette, a szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a hőségre. Az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány, ezért a legmagasabb fokozatú riadókészültséget léptették életbe, közölte az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László hozzátette, az azonnali beavatkozásokat és a szükséges intézkedéseket így hatékonyabban, gyorsabban tudják elvégezni. A vízügy szakemberei készenlétben állnak arra, hogy a Duna extrém alacsony vízállása mellett is biztosítsák a paksi atomerőmű hűtővízellátását, közölte a tárcvezető, később viszont az MVM paksi atomerőmű bejelentette, leállítják a hármas blokkot. Az ország több pontján, Fertőszent Miklósnál az osztrák-magyar határon, Szarvas határában, illetve Érd és Szászhalombatta között küzdenek a tűzoltók szabadtéri tüzekkel. A kánikulában erdők, tarlók, bozótos területek kaptak lángra. Takarékos vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvíz szolgáltatók a rendkívüli meleg miatt. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT a honlapján a szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében arra kéri az embereket, takarékosan használják a vizet, mellőzzék vagy ütemezzék át az olyan nem létfontosságú vízhasználatot, mint a medencetöltés vagy az automosás. A locsolást ne csúcsidőben tegyék. Rendkívüli parlament ülés kezdeményezett, hétfőre és kedre újra a kormány, amely 5 előterjesztés tárgyalását javasolja. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erről szóló levele felkerült a parlamenti honlapra. A dokumentum szerint az országgyűlés tárgyalna az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítását. Napirendre kerülhet az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítása, a média tanácselnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozati javaslat, továbbá a szakképzésről szóló törvény módosítása. A tárcavezető a kezdeményezését egyebek mellett a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításának elfogadásával indokolta, amelyel szerint a köznevelési intézmények visszakapják szervezeti és szakmai autonómiájukat, továbbá a javaslat helyreállítja a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, közölte a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök a Facebook oldalán. Forsthofer Ágnes azt írta, a törvényt annak aláírás előtt alkotmányossági szempontból megvizsgálták a Sándor Palota alkotmányossági és jogi igazgatóságának szakembereivel, alkotmányossági aggály nem merült fel. Hozzátette, a kormány korrupcióellenes intézkedéseinek részeként ez az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért. Megszüntette a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz tartozó adókedvezményeket és több adónemet is eltörölt a parlament. Az országgyűlés a helyreállítás és ellenálló képességi terv, valamint egyes kormányhatározatok végrehajtása részeként döntött így. Kivezetik a bevándorlási különadót, eltörlik a települési adót és az ebrendészeti hozzájárulást is. Megszüntetik a széndioxid kvótaadót és a széndioxid tranzakciós díjat is, viszont megduplázzák a levegő terhelési díjat. Arról is döntöttek, hogy előleget kaphatnak a gazdák a kárenyhítési rendszerből, és visszaállította a kriptokereskedés legális lehetőségét a Tisza kormány. Újabb kitelepítéseket rendeltek el az erdőtüzek miatt a délnyugat-franciaországi Bordeaux közelében. A térségben pusztító lángok miatt 220 ezer ember volt már kénytelen elhagyni lakó vagy nyaralóhelyét 23 településen. Megérkezett Franciaországba az idei negyedik hőhullám, ami miatt a hatóságok a helyzet romlásától tartanak. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, egyre szárazabb a levegő, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-16, napközben 33-34 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Szószóló. Közéleti magazinműsor.
2: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban Tolcsvai Béla, Kossuth-díjas magyar gitáros, énekes, zeneszerző, szövegíró a vendég. Tartsanak velünk!

0: Az Adja meg az Isten című szerzeménnyel vezetjük fel a beszélgetést. Tolcsvai Béla Kossuth díjas magyar gitáros, énekes, zeneszerző, szövegíró, Tolcsvai László bátyja sokak számára ismert. A Tolcsvai trió vezetőjeként, a Ki mit tud győzteseként, vagy éppen Koncs Zsuzsa kísérőjeként, az Illés zenekar tagjaként sokat lehetett hallani róla már a 60-as évek végétől. Népdalokat gyűjtött, táborokat, klubokat szervezett, és meg annyi költői estet hívott életre. Megunva a város zaját, hosszú ideje a Fejérvár megyei Pázmándon él. Ott kereste fel Bércesi András. A beszélgetés természetesen a családi gyökerektől indult.
1: A gyerekkor az meghatározó, mert én, amint felnőttebb lettem, suliba kerültem, akkor minden nyaramat édesanyám szülőfalujában Fertőszent Miklóson töltöttem. Utolsó nap öröktek a vonatra. Első nap, jött addigra, akkor szedtek le újra. Akkor az egy igazi falu volt még Fertőszent Miklós, és én ott a Fertőtó környéke az. Annak idején nagyon nehéz volt, mert akkor még hatásáv kellett, meg minden annak, de sikerült ott, hogy úgy mondjam, észrevenni a dolgokat, és közel kerülni ahhoz a világhoz, ami a valóság volt. Akkor még ökrös szekerek jártak. Szépen hátul ültem a rendszer udon, hátul megtanultam belelépni a tehén csinálásba, tehén lepénybe, hogy leszálltam. De ahogy este, amikor hazajöttek a tehenek, akkor küldtek a kis kannával a friss tejét. Ezek felejthetetlen emlékek, és manapság, ahogy az ember már idősebb, minél jobban erre emlékszik vissza, mert innen jött a dolog. A kötődöttség a faluhoz. A falu, ami szerves egysége a magyar tájnak. Mert az igazi. Nekem az nem életlenül kerültem ide 26 évvel ezelőtt, mert hát el kellett jönni a budai, a Budapestből, hogy úgy mondjam, mert én ott nevelkedtem olyan helyen, ahol a világ legszebb helye, de akkor csuparom volt az egész. Mert én 46-ban születtem a háború után, és én talán emiatt.

0: Rákóczi tánciskolába, első emeleten fönn, ott muzsikáltunk minden hétvégén, játszottuk a luxi nótákat, úgy, ahogy kell. Hát az volt az ilyen világunk, de inkább Udána és a vár környéke, az volt nekem az igazi. Aztán, amikor a gimnázium elkezdődött, akkor a Rákóczi gimnáziumba végeztem, ott tettem le az érettségét, és utána pedig akkor is kezdődött, megindult ugyanúgy a zenekarral a vidékjárás. Rengeteg építőtábor, egész. Többet voltam vidéken, mint Budapesten. De, hogy még a családom is kevesebbet látott, mint hogy Pesten tartózkodtam volna.
1: Mit jelentett akkoriban a zene?
0: Nagyon mindent. Mindent, szabadságot. Szabadságot, és ez megkérdőjelezett volt a főnökség által is mindig. Állandóan, hogy én azóta is énekmondónak tartom magamat, mert rájöttünk, hogy a két nóta között, hogy mit mondunk, az nagyon-nagyon fontos. Nagyon fontos, az a legfontosabb. És jöttek is oda, hogy ugye nem fogjátok énekelni azt a dalat, már mint a nemzeti dalat. De akkor is énekeltük, és megvolt a hatása.
1: Volt ütközés a hatósággal nyilvánosan, vagy ez csak egy ilyen nyomás?
0: Volt. A pécsi ügy idézőjelbe. Sörtette a feltűnési viszketegség, randalizó huligánok Pécs utcáit. Szabó László, Jégfényes Szabó ért egy vasárnapi Népszabadságra egy hatalmas cikket. Anyám az majdnem infarktust kapott tőle, két felmentő ítélettel. Mert abban az utcában, amiről szó volt, Pécsett a Hunyadi utcában, oda még a kuka se tudott fölmenni, és nem kukát ugostunk, hanem egy pici kis bádogdobozt az a testvérem kipenderítette az utcére. Csak hát arról nem tettünk, hogy a hátunk mögött egy önkéntes rendőr jön. És az sarkon egy rendőrös volt, azt se tudtuk. Szóval félelmetesek voltak ezek a dolgok, de mégis. Aztán popfesztivál, Brody ügy, hogy meg annak idején megköszönte, én kértem meg, hogy nehogy kihagy valakit a főnökség közül, a rendőrségnek is köszön meg mindenkinek az égvilágon. Megköszönte Fütyülés, az államhatalmi szervezetét olyan színbe feltüntetni, hogy azok nem tetszésüknek hagyjanak kifejezni. Ez volt az izgatás büntet. Na hát, ezeket mind megértük, átértük. Volt.
1: De ez inkább hajtóerő vált, nem? Hajtóerő
0: lett. Hogy mondjam, nem voltunk mi szembe a hatóságban. Soha. Soha. Csak a határon való átmenésünket, és majdnem, hogy kivételeztek velünk, amikor mentünk Szlovákiába, vagy Lengyelországba, vagy bárhova, hogy menjetek nyugodtan. Szóval egyszerűen nem volt soha semmilyen fegyveres testülete, soha. Az, hogy volt egy-két ember, aki fölkapta a vizet, az meg mindenkor, és mindig van. Bármikor. Az úgy szokott lenni.
1: Ez a zenei világ, amit megjelenítettek, ez azért mégis egy új színfolt volt, és ugye ezt egy kicsit talán be kellett csempészni, hiszen ugye a luxi nóták az nem véletlen, hogy így nevezik, mert az el kellett csípni.
0: Hát nehezen lehetett elcsípni, mert zavarták rendesen. Nagyon fédingesen jött a dolog. Alig lehetett leírni a szövegeit a dolgoknak. Hát megvolt a mi együttesünk, a Tócsvai Trió, az egy Európában, ma már tudom, Európában egyedülállóak voltunk. Akusztikus hangszerekkel, három szólamba énekelni, ráadásul a folkrólhoz közeli dolgokat, ilyen nem létezett. Ha máshol születünk, világhívőek lehetünk volna, de hát nem baj. Szóval itt maradtunk, és itt is, a mai napig is ez a dolgom, a mai napig is ezt teszem.

0: És nem érdekel semmiféle olyan dolog, hogy én miten előre toljam magamat. Soha, soha. Inkább el vagyok ott az út szélén nyugodtan.
1: Fiatalokra milyen hatással volt ez a zene?
0: Nagyon nehéz volt megszokni, hogy másnap azt mondták, hogy láttunk a tévében. Egyetlen egy tévé volt, egyetlen egy csatorna, egyetlen egy... Ez nagyon nehéz volt. De hát meg lehetett tanulni az idősebb színészektől, hogy könnyű népszerűnek lenni, de azt megtartani, az nagyon nehéz. Hát és meg kellett tartani magunkat. Az sokkal nehezebb volt. Mindig olyat alkotni, olyat csinálni, ami észrevetett bennünket. Mi amúgy is, mivel egyre több lett az együttes, több lett a dolog, ugyanakkor kicsik maradtak a bejáratok a lajtók, hangdomezgyártóvállalat rádiók felé. De voltunk. Voltunk, és a slágerista elsőtől kezdve minden, az égvilágon, nagylemez, minden megtörtént. Televízió műsorok, mindenhol. Hál' Istennek megadatott, hogy ez megtörtént.
1: A népszerűséget is viselni kell tudni, az se könnyű feladat.
0: Hú, még jó. Az nagyon kemény, nagyon kemény. Meg kell felelni, megfelelés. A lényeg az, hogy nem szabad az embernek hiteltelennek lenni. Arra kell vigyázni, hogy hiteles maradjon. És hát ehhez köt engem a falu, a szerves műveltség, mint olyan, mert engem az nagyon érdekel. Aztán a magyar nyelv, ez a legfontosabb. Mert nyelvében él az a nemzet, és nem is tudja, hogy mi van. Nem tudja. Én pont Egerben voltam Szent Korona konferencián, ahol a teremtő hangról, a magyar nyelvről tartottam egy előadást, és mindenki csak csodálkozik, hogy miket tudsz te? Mondom, nem, ez egy kép, mi képnyelvet beszélünk, mi kép, és a képességünk, a kép az a legnagyobb hatalom, mert a képet kell összetörni vízióval, látszattal, és ezáltal tönkre teszik az emberiséget. Ezt az emberiséget, aki maggyar, ahogy mi azt mondjuk. És mi ebben nagyon-nagyon otthon vagyunk. Én hiszek abban, hogy ez meg fog változni. Nem lehet ennyire tönkretenni a világot, ahogy azt ma teszik. Ma már ott van a gyerekek kezében a vízió. Mozgó kép, azt a tudat befolyásolására használják. Ez média hatalom, az. De nagyon-nagyon sok csápú. Őrületes sok csápú. És ez az, amitől féltem a világot. Féltem a világot az átveréstől, mert ez mind átverés. Aki azt hiszi annak a kis hülye filmnek, hogy az valóság, nem az olyan az, mint a madárkin az ágon. De attól lehet tanulni éneket. Arról lehet tanulni, de ettől nem, attól csak félelmet lehet, mert éjjel-nappal csak a félelmet hirdeti. Én egyszer kint Erdélyországon elmondtam, ahol ilyen érettségiző fiataloknak muzsikáltam, hogy mi lenne akkor, hogyha megjelenne az a tündér, akiről te beszélsz, és mit kívánnál egyet a világon? Egyetlen egyet. Mondom, egyetlen egyet. Egy adott pillanatban, pontosan az időben, megfelelő pillanatban a világ összes képernyőjét dobják ki az ablakon, és törjék össze. Akkor újra leülnének a tűz mellé az emberek. Beszélgetnének, egymásra lennének kíváncsiak, meséket mondanának, dalolnának, táncolnának, visszatérne a rend. Mert a rend az a lényeg.
1: És van erre remény, hogy ez megmarad, és...
0: Hát biztos. Az élet szent okokból élni akar, és Magyarországra dob ki valakit, annak százszor kell akarni, mondja a költő. És ez így van, Hát így van, itt ez egy nem akármilyen hely, nem véletlenül akarják ezt kiszárítani. Már hát volt számoló, mióta, nagyon régóta a medencét kiszárítani, nagyon régóta megy, annak idején, sajnos Vasváriék annak idején elkezdték átvágni a kiszakanyarulatokat, kész, és minél gyorsabban átmenjen a víz a medencén keresztül. Pedig hegyekkel körbe vagyunk véve, és nem véletlenül hívják medencének ezt a helyet. Ezek valóságok, és én amikor ezekkel rájön az ember, hogy ez nagyon sok minden van a háttérben, az idézőjelben a háttérvilágban, mert mindig valakinek hájt a foga erre a helyre. Nem véletlen.

0: A magyar miséből elhangzott részlet után folytatjuk a beszélgetést Tolcsvai Bélával.
1: Mi a különös értéke ennek a medencének, ő hogyan látja?
2: Ahogy András Falvey Bertalan a néprajzot tartja a jövő tudományának. Mert ha minden tönkre megy, és kihúzzák a 220-at, és végek abban a pillanatban, egyetlen egy tudományból lehet felállítani újra a valóságot, a néprajzból. Hogy kell házat építeni sárból, hogy kell a fát megfaragni, hogy kell a fából feltörni a földet, mindent, az állatot hogy lehet járomba fogni, hogy lehet minden olyan dolgot, ami annak idején olyan, ami a fokos vízgazdálkodás, hogy más sem mondják. Nekem van egy barátom lenne Gemenci erdőben, tájvédelmi, ő Felső Varnavásban látom, ő annak idején a hatalmas köveket hordtak oda, hogy a partot rakja ki a kövele, derékszögbe beholta a Dunába. Beholta, hogy tavasszal, amikor jön a víz, akkor befolyjon szépen az erdőbe, és az ártéri erdőbe, hogy tudjanak ívni a halak. Helyreállította a rendet. Akkoriban, hogy mondjam, bírságot vont a feje fölé, de utána kitüntetést kapott, mint a fokos visszgazdálkodás helyreállítója. Szóval egyszerűen az embereknek vissza kellene térni az eredeti formához, ahhoz, ami itt az őseink ránk hagytak. Mert az, hogy több száz lóerős masinákat nyomjanak, vagy vacak rollerokkal futkározzanak a hátam mögött hirtelen kijövő gyerek, ne. Szóval ezek emberellenes dolgok, bocsánatot kérek, de ezek nem az emberhez kötődő dolgok. Az, hogy minél nagyobb lóerővel menjek akárhova, a sebesség magyarul van. Az arról szól, hogy addig ütötte a lovat, amíg sebes lett. Onnan van a szó, hogy Mongóliából hány hét alatt ért ide az a ló, aki hozta a hírt, mert olyan sebességgel jött. De igen, abban bele lehet halni. Abban bele lehet halni, hanem falnak lehet menni, az nem jó. De hát egyszerűen az ember nem akarja magát. Nem akar belenézni a tükörbe. Nem akar belenézni, hogy teremté az embert. Ott van, mindeneken nézem be a tükörbe, ott van, teremtén a saját képét. Ott van benne, ott van. Tessék, saját magadat, önmagadat próbáld legyőzni. Az sokkal több, mint a minden már.
1: Miért lehet az emberben ilyen kísértés, hogy nem csak le akarja győzni a természetet, hanem maga alá akarja gyűrni? Ez miért lehet?
2: Mert kétféle dolog van, két út van előttünk. Kettő. Egyik a jó, másik a rossz. STN. Három betű. Ha magas hangrendűt teszek vele, akkor Isten, ha mély hangrendűt, akkor Sátán. Ma ez a eltolódott a dolog a negatív irányába, majd visszabillen. Mert dialektika létezik, szóval a mozgástörvény helyre fogja állítani. Csak nem tudom, hogy merre van, még lejjebb, mert ma már nagyon nem vagyunk a vályábéka feneke alatt. Szóval ez már borzasztó, ami történik. És sajnos én észreveszem, hogy nem csak én, sok srác fölteszik a Facebookra is, hogy te itten ilyen mindenféle szivárványos felvonulások vannak, de hottentott a nyelven beszélnek. Nem magyarul. Mondja Vaclavik László nekem mindenki. Hát erről szól a dolog. Csak azért, hogy át legyen formálva a világ. Hogy ne helyben maradjon. A hely. Az, aki helyben született, és azt akarja, amilyen volt. Most állandóan feje tetejére állítani a világot, és össze-vissza keverni a káoszt. A káosz az az új rend előtti állapot. Szóval egyszerűen nem szabad. Ez nem... Sajnos az embereknek önmagukra kellene odafigyelni. Önmagára. Megszűntek a kocsmák. Ahol azért mentek az emberek, hogy beszélgessenek. Beszélgessenek. Nem be vagy közben megívott egy-két pohára, de beszélgetni. Megszűntek. Nincs. Klubok. Megszűntek. Megszűntek. Nincsenek. Nincs támogatása a kluboknak és a nincs. Ezt én nagyon jól érzem. Pontosan érzem, hogy kicsi a hely, ahol találkozni lehet. Tízezres férőhelyek, hatalmas nagy effort. Szóval itthon hallom, a falak mögött hallom, hogy lent szól a diszkó hajnali 4-kor. És ez az, amit valahol határt kéne neki szabni. De nem ez a lényeg.
1: És hát a zenéről, hogyha beszélünk, akkor a zene is megváltozott, amit fogyasztunk.
2: Nagyon.
1: Ennek van egy természetes folyamat része, hogy változnak a dolgok, viszont az iránya...
2: Az iránya van a baj. A digitális technikával. Nem merem mondani. 1971-ben jelent meg nekünk az első nagy lemezünk. Aztán egy idő után az az ember, aki ott már nincs az élők sorában, Erki Gyurinak hívták, ő volt a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat bemérő főmérnöke. Ő volt az, hogy mindig hívták, hogyha valami baj volt, így csinálni jön meg. Megkapta Borsevtárstól a dolgot, hogy a közép hangsugárzót a lehallgató láncból vegye ki, szerelje ki. És csináljon meg egy olyan limitert, amivel a hangképből, a felbet rögzített hangképből a közép frekvenciát ki lehessen emelni. 1971. Ekkor kezdődött a digitalizáció. Két oldal. Csak kettő. Azt hiszi, hogy hallja a közepét, de nem. Át van verve. Az emberi test frekvenciája, a 440 hertz, az hiányzik.
1: És ennek mi lehetett az oka, hogy ezt kivette?
2: Hát ez... Nagy okosok kitalálták a digitalizációt. Nem szól a cselló hangja, csak azt hiszi, hogy szól. Ez a beterelése az istálóban az emberiségnek. Szóval az, hogy mindenhol, a WC-től kezdve mindenhol szól a digitalizált hang, állandóan sistereg, gyorsabban válaszol, tehát egyszerűen az átverés technikája. Mert a digitalizációval pontosan az, hogy át van verve, és nem hallja azt, amit kellene. Mert amikor lecsapódik ide egy hatalmas nagy kő, vagy egy bomba, vagy bármi az égvilágon, akkor a fülünkben az üllő is a kalapács lezár. Abban a pillanatban, hogy nehogy megsüketüljünk. Mert ő előbb érzi a dolgot. De ha megy az a kínzóláda, amiért ezt így hívtuk, amikor a mély nyomóládák elé áll a diszkóba a legény, és megy az egész. Egyszerűen szétszedi az ember szervezetét ez az egész dolog. És ezt ráadásul most már fülhallgatóba beteszi a fejébe. És úgy hallgatja a digitalizációt. Most a legelső dolog az ember szervezetében megváltozik a vérkémiája. És az első reakciója, hogy szomjas lesz. Diszkóklubok, körbe a hinen energiaitalok. Mert fogyassza. Vagyis mérgezi önmagát. Most ez a legsátánibb dolog, hogy ezt kitalálták, ezt az egészet. Mert ezáltal az ifjúságot támadja. Amikor nincsen már ki, hogy megfogja a másiknak a derekát. Nem létezik. Hát egyszerűen nincs. Megszűnt a beszéd kiiktatva. Nincs. Nem létezik. Szóval egyszerűen emberellenes az egész.
1: És hogyha hangról beszélünk, akkor kellene beszélni a csendről is, ami szintén hiányzik, mert a csend emelné ki a hangot, akár a zenét, akár az emberi hangot, és valahogy én azt tapasztalom, hogy az emberek félnek a csendtől, hogy mindig kell, hogy szóljon valami, valami gumimuzsika, ami valahogy szinten tart valamit.
2: Pedig a csendben lehet rátalálni egymásra. Csendben lehet beszélgetni. Csendben tudnak az emberekkel kommunikálni. Ott a hang az egy jel. A csendben egy jelet hoz létre. És az a jel, az megosztja a csendet. És egy matematikai jel az egész. És egy frekvencia, ahogy úgy mondjam. Tehát egy sokszorozott világ. Hát én hiszek benne, hogy helyre áll. Hiszek benne, hogy helyre áll, mert helyre kell, hogy álljon.
1: És akkor, hogyha most a diagnózist már felállítottuk, akkor a megoldás vajon mi lehet? Ugye nagyon fontos, hogy megvan a hit ahhoz valóban, hogy ez helyre fog állni, de vajon hogyan?
2: Ezt a fiatalok fogják megoldani. Azok, akik ki fogják dobni egy idő után ezt a vackot. Én már kezdem észrevenni a mostani fiatalok szerzeményei között a visszafelé vezető utat. Volt nekem egy barátom, sajnos már a régi mezőkön van, egy festőművész, zománc művész ember, aki egri világban élt. Kátai Mihálynak hívták őt. Kátai Mihály mondta nékem, és megtanultam tőle, minden út visszafelé vezet előre. Ez egy nagyon fontos mondat. És erre rá fog élni a világ.
1: Mi adhat ehhez tápanyagot, reményt? Miből merítsen az ember?
2: A valóságból. Csak a valóság. Az a valóság, ami körülötte van. Ami körülött menjen többet a természetbe ki. Menjen a folyópartra. Menjen oda a tűz mellé, és észre fogja venni, hogy ez hiányzik nekem. Tehát észre fogja venni, mert azok a ősidőktől fogva kialakult lenyomatok, amik mind ott vannak a kromoszámáinkban, mind, az egy idő után kopogtatni fog, hogy na, valami változnia kell. Nem a tízezer stadionokban való beterelés. Én éppen nézegetem, hogy egyre nagyobbak a repülőgépek, és egyre több embert zsúfolnak bele, hogy több pénz jöjjön. Csak az arany aránya, nem az arány aranya. Hova teszem a messzőt a magyar nyelvbe? Szóval egyszerűen ezek nagyon-nagyon fontosak. És ott is egyedül van minden ember. Senki nem beszél egymással. Fülhallgató, benyom. Egyszerűen ezek pokoli történet, nagyon pokoli történet, csak rá kell ébrednie az embernek. És az ébredés az ott van kint a természetben. Természetben. Ki kell menni a természetbe. Én bízok abban a kicsi csoportokban, akik egyre jobban szervesen összeáldogálnak. Mennek kirándulni, mennek mindenhova, fogják a gyereket és fölültetik a lóra. És csak azért is csinálják azt, amit az eleink csináltak. Mert a magyar nyelv is így van. Van nagyapám, dédapám, ükapám, szépapám. Mi a szép? A régi. Az a szép. Az a szép. A legrégebbi. Mert onnan lehet tanulni.
1: De a történelemből nem tanultunk.
2: Azt csinálják. Mindig csinálják. Minden percben csinálják saját magunk átverő történetét, mert mindig állandóan át vagyunk verve. Szóval semmi értelme nincs. Szóval ami most ebben a pillanatban akárhol, akárkivel történik, arról nem tud senki. Arról nem tudunk, csak ha valaki megírja, Na most a megírás már ott is ott van a fejünk, hogy lehet-e úgy írni, hogy az igazságot írom, a valóságot, vagy pedig beleteszem azt a fantáziát is, amiről én gondolkodom. Akkor már kicsit arrém ment a dolog. Szóval ezek a dolgok nagyon-nagyon-nagyon-nagyon felelősségteljesek. Legalább olyan, mint az énekmondás. Ott is vigyázni kell, hogy mit mondok a színpadra. Mert akkor az a helyére kerül, avagy nem.
1: És talán az önkifejezés is hiányzik. Ugye, ha a zenéről beszélünk, a színpadról, az, hogy alkossunk valamit, létrehozunk valami egyedit, vagy valamit kiírjunk, kizenéljünk magunkból, ez is talán torzítja az embereket, a
2: személyiséget. Pontosan. Pedig a legkisebb gyereket leteszi az ember egy agyag mellé, és amit elkezd csinálni, és a kezeivel, ahogy formálja a dolgot. Olyan dolgokat csinál, hogy azonnal non-figuratív ügyeket meg lehet, de ugyanakkor az ős motivumokat ugyanúgy fel lehet fedezni benne, amit ő csinál. Csak olyan emberek ellenek, olyan tanárok, akik ezeket vezetik, és pallérozza. Mert a nemesítés, mert nem. Nem. A nem, levágom azt az ágat, ami száll, ami nem akar jó felé menni. Azt terelni kell a jó irányába. És attól függ, hogy a tanítás, az a legfontosabb dolog. De hát eltűnt a tanya, ahol a tan és az anya egybe volt. Ahol az anya tanította, hogy melyik az igaz, és melyik a gaz. Melyiket lehet megenni, melyiket nem. Nyelvünkben ott van minden, csak nem vesszük észre, hogy mit beszélünk. És kezdjük elfelejteni ezekkel a projektekkel. Ezekkel az idétlenségekkel menünk, soha nem jó az, ami a sajátunk. Szóval valahol van bennünk egy rossz geller, mindig az idegen kell, mindig a páncél, az kell a páncélűnök, olyan, mint a nyugati.
1: Azért van remény.
2: Van, mert igenis a fiatalokban már én érzem, a mai fiatalokban, igen, ott van. Nagyon sok helyen látom, nagyon sok helyen, hogy igenis csinálják, állnak össze, csak azért is fogja magát, kimegy, és falun vesz egy házat magának. Azért is ott összejönnek, és kalákában vannak, és nagyon jól érzik magukat. Nekem van egy együttesem már igaz 25 éve, nem az enyém, a Mistral nevezető együttes Nagymaroson. Minden évben most lesz ezen a hétvégén, a 25. alkalom. Mindig meg vagyok hívva, ott a templomban tartok egy előadást, és ott egy koncertet. És tele van, rengeteg fiatal, és már a fiatalok gyerekei mind ott vannak, örülöttek a gyerekek, és ezek, igen, vannak, nagyon sokan. Sokan, és hirdetik a szót, vers megzenésítők, és nagyon nagy, és akusztikus hangszerekkel csinálják, szóval nagyon valóságos, igaz, hogy én elmondtam az együttesnek, annak idején régen engem megkerestek, hogy na mondd el nekünk, hogyan lehet ezt csinálni, és elmondtam nekik mindent. Hogy majd eljön az az idő, amikor jönnek a gyerekek, előjönnek a gyerekek, körülöttetek, na akkor vigyázzatok nagyon magatokra. Akkor bontocsikét, hozzá több pénzt haza, mert a gyerek nőnek, és akkor több lábon álljatok, mindegyik külön-külön legyen, külön feladata is. Te fotózol, te ezt csinálta, azt csinálta, mindenki legyen, de a banda az mindig maradjon együtt. És egyszerűen csinálják, és konkrét, és Kossuth Díjas együttes lett belőle.
1: Akkor vannak szövetségesek?
2: Vannak, és fiatalok. Az a lényeg, hogy fiatalok. Én nagyon bízom a fiatalokban, mert el lehet nekik mondani a szót, és hallják. Lehet egy-egyből, nem? Egy-két éjszakát ráhúznak, hogy mit mondott az a bolond? De hát így van. Hát bolondnak tartják az embert, hogy ilyenekkel veszik. a hangról, a magyar nyelvről. Nincs még egy nép, aki annyira tiszteli a másikat, hogy kicsodának tartja. Csodának. Egyedül egy az ember a magyar. Soha. Senki nem akarja észrevenni. Mit beszélünk? Mi az, ami bennünket olyan furcsák vagyunk. Olyan furcsák. Senkihez se hasonlítunk, ehhez se, ahhoz se kész, de ha táncolni kell, akkor hoppá, mit kell táncol? Az ország egyik végében, meg a másik végében teljesen más. De máshogy főzünk, máshogy hímezünk, minden máshogy csinálunk, és rengeteg, rengeteg féleképpen.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Tolcsvai Bélával beszélgettünk életéről, munkáiról, és persze arról, hogyan látja a világot. Műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a technikus Nátrán István és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A csend, a magány és az imádság hármasságáról Kormos Csaba poroszlói plébános atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Fölment egy hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Késő estig maradt ott egymagában. Szent Máté evangéliumának 14. fejezet 23. verse. Tisztelt rádióhallgatók! Papságra készülésünk folyamán az egri érseki papnevelő intézetben, röviden a szemináriumban, többször volt úgynevezett rekollekciós nap. Ezt a rekollekciót mindig szombati napokon tartották. Egy alkalommal olyan elmélkedést hozott az egyik lelkiatya számunkra, kispapok számára, amely nagyon megragadott, és most különösen, amikor Robert Sara bíboros úr is a zaj diktatúrájáról beszél, és ezért mint egy ellensúlyként a Csönd ereje című könyvet megírta, és nagyon sokat beszél a csönd gyógyító erejéről, nagyon fontos és időszerű, amit most a tisztelt rádióhallgatókkal szeretnék megosztani. A csendben kimeríthetetlen titok van elrejtve. A csend összegyűjti a szétzilált szellemi erőket. A csend gyógyítja a szüntelen lárma fáradtságát. A csend elcsendesíti a belső nyugtalanságot. A csend fölemel a belső összeszedettségre. A csend finomítja a belső hallást és figyelmet. A csendben tárul föl a szeretet rendező ereje. A csendben találhatom meg szétszortságban elpazarolt énemet. A csend égboltján ragyognak föl az igazság csillagai. A csendben tárul föl a teremtés mindig új csodája. A csendben nyeri vissza a létezés a maga titokzatos komolyságát. A csendben minden átalakul, a közönséges dolgok teremtményekké válnak. A csendben a legegyszerűbb létezés is ünnepi örömöt sugároz. A csend mutatja meg az élet titokzatos méltóságát. A csend látszólag néma, de telve van a teremtés szent énekével. A csend a létezés hangtalan éneke. A csend mutatja meg a láthatatlan teremtő elrejtett arcát. A csendben fakadnak föl saját létemnek rejtett forrásai. A csendben találom meg azonosságomat a teremtés rendjében. A csend ráhangol, ránevel az imádságra. A csend és a magány elvezet a teremtő szeretet jelenlétébe. A csendben találkozhatom a szeretet titkának mélységeivel. A csend bevezet a belső csend templomába, ahol az éltető lélek lakik. A csend maga ajándék, az ihlető szent lélek időtlen pillanata. A csend a megváltó ajándéka, aki maga is szerette a magányt és a csendet. A csend és az imádság a személy fejlődéséhez, a bensőségesedéshez nélkülözhetetlen. A csendből forrásozik az igaz beszéd ereje és tiszta csengése. A csend élteti az éneklés csodálatos szépségét. Minden csend titokzatos kapcsolatban van a templomok
megváltott csendjével. A legnagyobb és letisztább csend a megváltó szeretet jelenléte. Jézus szeretetéből gyógyító csend sugárzik, mely elrendez, megnyugtat, feloldja a félelmet, bizalmat ébreszt, megpihentet, és az életnek távlatott reménységet, lelkesedést és örömet ajándékoz. A csend tanít meg hallgatni, várakozni, beszélni, csodálkozni, imádkozni, énekelni, szemlélődni. A csend és az imádság elválaszthatatlan. Minden igazi imádság csenddel kezdődik. A csend megtisztítja a belső látást, szemlélődésre nevel. A csend a megváltott élet csodálatos ajándéka.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba, poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
2: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3: Huszonhárom óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: Harmadfokú hőségriasztás lép életbe, első körben jövő hét kedd éjfélig. A tartós kánikula jelentős egészségügyi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és a hozzátartozói egészségére. Ismét életbe lép a vörös kód is, jelentette be a családügyi és szociális miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos hozzátette, a szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a hőségre. Az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány, ezért a legmagasabb fokozatú riadókészültséget léptették életbe, közölt az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László hozzátette, az azonnali beavatkozásokat és a szükséges intézkedéseket így hatékonyabban, gyorsabban tudják elvégezni. A vízügy szakemberei készenlétben állnak arra, hogy a Duna extrém alacsony vízállása mellett is biztosítsák a paksi atomerőmű hűtővízellátását, közölte a tárcvezető, később viszont az MVM paksi atomerőmű bejelentette, leállítják a hármas blokkot. Az ország több pontján, Fertőszent Miklósnál az osztrák-magyar határon, Szarvas határában, illetve Érd és Szászhalombatta között küzdenek a tűzoltók szabadtéri tüzekkel. A kánikulában erdők, tarlók, bozótos területek kaptak lángra. Takarékos vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvíz szolgáltatók a rendkívüli meleg miatt. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT a honlapján a szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében arra kéri az embereket, takarékosan használják a vizet, mellőzzék vagy ütemezzék át az olyan nem létfontosságú vízhasználatot, mint a medencetöltés vagy az automosás. A locsolást ne csúcsidőben tegyék. Rendkívüli parlament ülés kezdeményezett, hétfőre és kedre újra a kormány, amely 5 előterjesztés tárgyalását javasolja. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erről szóló levele felkerült a parlamenti honlapra. A dokumentum szerint az országgyűlés tárgyalna az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítását. Napirendre kerülhet az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítása, a média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozati javaslat, továbbá a szakképzésről szóló törvény módosítása. A tárcavezető a kezdeményezését egyebek mellett a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításának elfogadásával indokolta, amelyel szerinte a köznevelési intézmények visszakapják szervezeti és szakmai autonómiájukat, továbbá a javaslat helyreállítja a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, közölte a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök a Facebook oldalán. Forsthofer Ágnes azt írta, a törvényt annak aláírás előtt alkotmányossági szempontból megvizsgálták a Sándor Palota alkotmányossági és jogi igazgatóságának szakembereivel, alkotmányossági aggály nem merült fel. Hozzátettem, a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként ez az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért. Megszüntette a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz tartozó adókedvezményeket és több adónemet is eltörölt a parlament. Az országgyűlés a helyreállítási és ellenálló képességi terv, valamint egyes kormányhatározatok végrehajtása részeként döntött így. Kivezetik a bevándorlási különadót, eltörlik a települési adót és az ebrendészeti hozzájárulást is. Megszüntetik a széndioxid kvótaadót és a széndioxid tranzakciós díjat is, viszont megduplázzák a levegőterhelési díjat. Arról is döntöttek, hogy előleget kaphatnak a gazdák a kárenyhítési rendszerből, és visszaállította a kriptokereskedés legális lehetőségét a Tisza kormány. Újabb kitelepítéseket rendeltek el az erdőtüzek miatt a délnyugat-franciaországi Bordeaux közelében. A térségben pusztító lángok miatt 220 ezer ember volt már kénytelen elhagyni lakó vagy nyaralóhelyét 23 településen. Megérkezett Franciaországba az idei negyedik hőhullám, ami miatt a hatóságok a helyzet romlásától tartanak. Spanyolországban több mint 200 területet nyilvánított katasztrófa sújtotta övezeti a kormány, köztük a mostani erdőtüzek területeit is. A tűzoltók már eszköztelenek az Égei-tengeri Páros szigetén felcsapott lángokkal szemben. Ráadásul a szél is nehezíti a munkájukat. Az emberek a tengerpartra menekültek az erdőtüzek elől. A népszerű üdülőhelyen jelenleg is több tízezren nyaralhatnak, ám a sziget délnyugati részét evakuálni kellett. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, egyre szárazabb a levegő, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-16, napközben 33-34 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Együtt éjfélig.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

0: Leo pápa üzenete egy chilei konferenciára. Minden technológiai eszköz szolgálja az igazságot és a jót. Leo pápa új szentszéki állandó ENSZ megfigyelőt nevezett ki New Yorkba. Békehimnusz. Zenés ima találkozó a békéért Castel Gandolfóban a pápa vezetésével, Andrea Bocelli és nemzetközi gyermekkórusa részvételével. A JOR közzétette 2025-ös fenntarthatósági jelentését. Kína. Duan Yongun Bamengi egyházmegyei helynököt koadjutor püspökké szentelték.
1: Leo pápa. Minden technológiai eszköz szolgálja az igazságot és a jót. Parolin bíboros aláírásával a pápa üzenetet küldött a chilei fővárosban megrendezett nemzetközi szemináriumra, amely az egyházi kommunikációval foglalkozott. A Santiago-i Pápai Katolikus Egyetemen a mesterséges intelligencia kihívásairól tanácskoztak július 27-én és 28-án. A kommunikáció őrizze meg az emberi személy méltóságát, a technológiai fejlődés adta új lehetőségek előtt is. A mesterséges intelligencia kihívásai. Ezzel a címmel tartották meg a 7. nemzetközi szemináriumot az egyházi kommunikációról, melynek a chilei Pápai Katolikus Egyetem adott otthont. A két nap alatt kommunikációs szakemberek, lelkipásztori munkatársak, egyetemi előadók és egyházi képviselők cseréltek eszmét Latin-Amerika és a Karibi térség területéről. 14. Leo pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája fényében, megvizsgálva, hogy milyen etikai, kulturális és vallási kihívások elé állít minket a mesterséges intelligencia. A szeminárium elején fölolvasták a pápa üzenetét, amelyet államtitkára Pietro Parolin bíboros látott el kézjegyével. A chilei püspöki konferencia elnökének René Osvaldo Rebolledo Salinas érseknek címzett üzenetében a pápa arra buzdítja a résztvevőket, hogy olyan kommunikációt mozdítsanak elő, mely a technológiai fejlődés nyújtotta új lehetőségekkel szemben képes megőrizni az emberi személy méltóságát, és minden eszközt az igazság és a jó szolgálatába állít. 14. Leo pápa azt kéri a Szentlélektől, hogy világosítsa meg gondolataikat, és segítsen bölcsen és felelősen szembenézni a mesterséges intelligencia kihívásaival, hogy az egyházi kommunikáció hozzájáruljon a személyek közötti találkozáshoz és az evangélium hirdetéséhez. A szemináriumot megnyitó beszédében Santiago érseke Fernando Natalio Chomali Garib a közösségi média hatásáról elmélkedett, aláhúzva, hogy ezek a fórumok valóban emberi tereket hoznak létre, mivel érzelmeket, kapcsolatokat és konfliktusokat tükröznek. Mindaz, ami megtörténik velünk, az ott is megtörténik, mondta a főpásztor, majd 4 alapvető kommunikációs szempontra hívta fel a figyelmet. Igazság, jóság, szépség és hasznosság. Az érsek szerint a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikát, mely az emberi személy megóvásáról szól a mesterséges intelligencia korában, nem kizárólag technológiai távlatból kellene értelmezni. Ma

0: generációt sürgetett, amely odafigyel és megkülönböztet, és annak a kívánságának adott hangot, hogy a mesterséges intelligenciát állítsák az emberi méltóság szolgálatába. A szemináriumon felszólalt a chilei pápai katolikus egyetem rektora Juan Carlos de la Hiera, valamint Rebolledo Salinas érsek püspökkari elnök, aki megállapította, hogy a találkozó a szinodalitás és az egyház közös útjának konkrét kifejeződése. A Magnifica Humanitas közzététele új mélységet adott az egyház lelkipásztori aggodalmainak. Az emberi személy sérthetetlen méltósága kell, hogy legyen az alapelve, a kritériuma és a célja, mind a technológiai fejlődésnek, mind pedig a tudományos haladásnak, húzta alá a chilei főpásztor.
1: Leo pápa új, szentszéki, állandó ENSZ megfigyelőt nevezett ki New Yorkba. 14. Leo Christoph Zakia El Cassis érseket nevezte ki a szentszék új állandó ENSZ megfigyelőjévé New Yorkba, ahol a szentszéket az ENSZ székházában fogja képviselni. A kinevezést szombaton jelentette be a szentszék sajtóirodája. A libanoni születésű El Cassis érsek, Rozel címzetes érseke, eddig apostoli nunciusként szolgált az Egyesült Arab Emírségekben és Jemenben, valamint apostoli delegátusként az Arab félszigeten. 1994-ben szentelték fel, és 2000-ben lépett a szentszék diplomáciai szolgálatába, Indonéziában, Szudánban, Törökországban és az államtitkárságon dolgozott. A szentszék állandó megfigyelői státuszt tart fenn az Egyesült Nemzetek Szervezeténél, amely lehetővé teszi számára, hogy részt vegyen a közgyűlés és más ENSZ szervek munkájában.
0: Békehimnusz. Zenés ima találkozó a békéért Castel Gandolfóban a pápa vezetésével, Andrea Bocelli és nemzetközi gyerekkórusa részvételével. Július 29-én szerdán este 9 órakor a Castel Gandolfói apostoli palota kertjében a Laudato Si falu ad otthont a békehimnusz kezdeményezésnek, melyen 14. Leó pápa vezetésével imádkoznak a népek közötti békéért. Andrea Bocelli együtt énekel az ABF Voices alapítvány 164 fős gyermekkórusával, akik a Szentföldről, Ugandából, Haitiről és Olaszországból valók. A Vatican News internetes oldalán és YouTube csatornáján élőben közvetíti az eseményt. Az est Assisi Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulójához kapcsolódik, aki a naphimnuszon keresztül megosztotta a világgal az egyetemes testvériség, a kiengesztelődés és a teremtő dicséretének szemléletét, emlékeztetnek a szervezők. A találkozóra Leó pápa visszatér Castel Gandolfóba, miután hétfőn este befejezte nyári pihenését és visszaköltözött a Vatikánba. Az imádságot Andrea Bocelli tenorénekes és az ABF Voices gyerekkórusa kíséri, melynek tagjai különböző országokból érkeztek, Izrael, Cisjordánia, Uganda, Haiti és Olaszország, azon belül Nápoly és Camerino. Különböző élettörténetek hordozói, melyekre gyakran rányomja a bélyegét a háború, a szegénység vagy a szenvedés, de az éneken keresztül tanúskodnak arról, hogy a művészet miként válhat a párbeszéd, a remény és a kiengesztelődés egyetemes nyelvezetévé. A kórus éneklés élményén keresztül ezek a tehetséges fiatalok újra fölfedezik a találkozás, a kölcsönös megértés és a közös célban való osztozás élményét. Ez az énekes imádság a pápával egy 10 napos találkozó csúcspontja, melynek során az énekesek és nevelőik most először gyűltek össze a zene közös szeretetétől vezérelve a globális falu szellemében. 800 évvel Szent Ferenc halála után az egyetemes testvériségről szóló üzenete ma is rendkívül aktuális egy olyan világban, amelyet háborúk, megosztottság és humanitárius válságok sújtanak. Arra emlékeztet, hogy a béke abból születik, hogy felismerjük testvéri mi voltunkat, hogy óvjuk a teremtett világot és gondját viseljük egymásnak. 14.

0: Negyedik Leó pápa az este során imádkozik a résztvevőkkel, hogy a béke ajándékáért könyörögjön a világnak, Szent Ferenc naphimnuszának egyetemes üzenetétől vezérelve. A találkozón részt vesznek a szentszéki digasztériumok, a vatikáni kormányzóság alkalmazottai és a római kúria tagjai. A pápa csapatát arra hívják, hogy a testvériség és a megosztás élményén keresztül újítsák meg együtt az egyház elkötelezettségét a béke, a kiengesztelődés és minden ember méltósága szolgálatára. Az ima találkozó végén a nemzetközi énekkar küldöttségei ajándékoznak a pápának egy-egy hazai kézműves terméket, ezzel mutatva meg identitásuk értékét, és tanúsítják mély hálájukat a Szentatyának a béke és a testvériség üzenetéért. Az estet fogadás zárja, ami újabb alkalom a párbeszéd, a találkozás és a testvériség megélésére. A kezdeményezés a Laudato Si falu programjába illeszkedik, ahol az átfogó ökológiára nevelés, a teremtett világ védelme, az emberi méltóság előmozdítása és a béke iránti elkötelezettség küldetése a hitben gyökerezik. Assisi Szent Ferencre emlékezve, halálának 8. centenáriumán a békehimnusz több akar lenni egy ünneplésnél. Felhívás mindenki felé, hogy újra fedezzük föl, egymás testvérei vagyunk, ugyanannak a közös otthonnak az őrzői, és egy olyan béke főszereplői, mely a szívekben születik, a kapcsolatokban épül, és a szeretet, a párbeszéd és a remény apró hétköznapi gesztusain keresztül terjed a világban, vallják a szervezők.
1: A JOR közzétette 2025-ös fenntarthatósági jelentését. A Vallási Művek Intézete, a JOR, ismertem nevén a Vatikáni Bank, közzétette 2025-ös fenntarthatósági jelentését, amelyben megerősíti elkötelezettségét a gazdasági felelősségvállalás, az emberekről való gondoskodás és a környezetvédelem integrálása iránt egy olyan pénzügyi modellen keresztül, amelyet az egyház társadalmi tanítása ihletett, és amely a fenntartható hosszú távú értékteremtésre összpontosít. Az intézet július 28-án kedden kiadott sajtóközleménye szerint a jelentés felvázolja a JOR hozzájárulását a fenntartható pénzügyek és az embert szolgáló, az emberi méltóságot tiszteletben tartó és a közjót előmozdító gazdaság előmozdításához. Kiemeli továbbá azokat az eredményeket, amelyeket az év során elért a környezeti, társadalmi és vállalatigazgatási tényezőknek az intézet tevékenységébe való integrálása terén. A Vatikán városállamban professzionális pénzügyi tevékenységek végzésére felhatalmazott egyetlen intézményként a JOR több mint 12 000 a katolikus egyházhoz tartozó vagy annak szolgálatában álló ügyfelet szolgál ki több mint 110 országban. Az idők során kidolgozott működési modell révén az intézet aktív befektetési megközelítést alkalmazva fektet be a pénzügyi piacokra, amely a befektetések gondos kiválasztását ötvözi az ügyfelek befektetési céljaival és kockázati profiljaival. Az előző évekhez hasonlóan a mostani jelentést is az Európai Vállalati Fenntarthatósági Beszámolási Irányelv alapelvei által ihletett, kettős lényegességi elemzéssel készítették, hivatkozva a globális jelentéstételi kezdeményezés szabványaira, amely a fenntarthatósági jelentéstétel egyik vezető nemzetközi keretrendszere. Ez a megközelítés tükröződik az intézet befektetési politikájában is, amelynek célja az ügyfelek által rájuk bízott eszközök védelme és gyarapítása, miközben biztosítja, hogy a befektetések összhangban legyenek a katolikus hit alapelveivel. Az emberi életre, a környezetre, a társadalomra vagy a jó kormányzásra károsnak tekintett tevékenységeket folytató vállalatokhoz kapcsolódó pénzügyi eszközök kizárásra kerülnek. 2025-ben minden vagyonkezelési termék továbbra is teljes mértékben megfelelt a katolikus etikai elveknek, miközben pozitív bruttó hozamot ért el. Az év során a JOR 67,6 millió euró gazdasági értéket generált, szemben a 2024-es 50 millió euróval, 51 millió eurós nettó nyereséggel. A létrehozott értéket a Szent Atya az alkalmazottak és a beszállítók között osztották fel, míg a fennmaradó részesedést az intézet tőkéjének megerősítésére, hosszú távú stabilitásának és fenntarthatóságának támogatására tartották meg. A rábízott eszközök kezelése szintén körülbelül 142,5 millió euró értéket generált, hozzájárulva a JOR Egyetemes Egyház szolgálatában álló küldetéséhez. A jelentés kiemeli az intézet elkötelezettségét a foglalkoztatottjaiba való befektetés iránt is. 2025 folyamán az alkalmazottak több mint 2700 órányi technikai és szakmai képzésben részesültek, beleértve a megfelelésre, kockázatkezelésre és auditra, valamint vallási képzésre szánt több mint 300 órát. Az intézet folytatta strukturált pénzügyi oktatási programját is, mintegy 300 ügyfél számára, elősegítve a katolikus etikai elveken és társadalmi felelősségvállaláson alapuló pénzügyi kultúrát. Környezetvédelmi szempontból a JOR folytatta erőfeszítéseit környezeti hatásainak csökkentésére, energiahatékonysági intézkedésekkel, megújuló energiaforrások felhasználásával és a nyersanyag fogyasztás csökkentését célzó kezdeményezésekkel. Az év során az intézet felgyorsította digitalizációs és dematerializációs folyamatát a JOR portál online banki szolgáltatás folyamatos fejlesztésével és az archivált dokumentumok teljes digitalizálásával. Ezek a kezdeményezések hozzájárultak a papírvásárlás 37%-os csökkentéséhez, miközben az intézet által termelt összes hulladékot újrahasznosítási folyamatokba irányították. A 2025-ös fenntarthatósági jelentés közzétételével a JOR kiemeli folyamatos erőfeszítéseit, hogy a gondos pénzügyi gazdálkodást az emberek és a környezet iránti gondoskodással ötvözze, összhangban az egyház társadalmi tanításával és a közjó szolgálatára irányuló küldetésével. Kína. Duan Yongkun Bamengi egyházmegyei helynököt koadjutor püspökké szentelték. 14. Leo pápa június 15-én kinevezte Francis Xavier Duan Yongkunt Bameng koadjutor püspökévé a belső mongóliai autonóm területen, a Szentszék és a Kínai Népköztársaság közötti ideiglenes megállapodás keretében. Francis Xavier Duan Yongkunt július 29-én szentelték püspökké Bamengben, Kína belső mongóliai autonóm területén. A pápai kinevezés a Szentszék és a Kínai Népköztársaság közötti ideiglenes megállapodás keretében benyújtott jelölésének jóváhagyását követte. Francis Xavier Duan Yongkun 1980. december 6-án született a belső mongóliai Hanjin-Houki-ban. 2000 és 2007 között a Hebei Teológiai Szemináriumban tanult, 2008 és 2013 között a Pekingi Egyetemen és a Pekingi Idegen Tanulmányok Egyetemén tanult. 2011. január 1-én szentelték pappá a Bamengi Egyházmegyében. 2013 és 2016 között a tajvani Fu Yen Katolikus Egyetemen folytatta tanulmányait. Miután visszatért egyházmegyéjébe, 2016 és 2020 között a helyi képzőközpont igazgatójaként szolgált. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
2: Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió műsorát hallották.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink! Hitvalló című műsorunkban a sarkalatos erényekről beszélget Bíró Péterné Illés Virág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival. Műsorunk a 2019. november 13-án elhangzott műsor ismétlése.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindenki, amen!
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Az előző három adásban a három isteni erényről beszélgettünk. Ma folytatjuk az erényekről való beszélgetésünket, a sarkalatos erényekről fogunk hangosan gondolkodni. Ma már a mindennapok közbeszédéből lassan kikopik ez a szó, hogy erény. Nem nagyon használjuk. Mégis egészen biztosan találkoztatok már ezzel a szóval, ha máshol nem, akkor az irodalmi alkotásokban egészen biztosan. Mi minden jut eszetekbe, ha ezt a szót halljátok, hogy erény? Csenge?
4: Például egy dolgozatnak az erénye, hogyha jól megcsinálom, és például ötös lesz, ez igen. Egy erény.
2: Eszter, neked mi jut ez szó erről eszedbe?
5: Például erkölcsi értékek, vagy valami dicséretről méltó tulajdonsága.
2: Claudia, mivel tudod még kiegészíteni?
5: Hát szerintem általánosságban az erény azt akarja, hogy egy jó magaviselete van annak a bizonyos személynek. Ő jól viselkedik, és jó példát mutat másoknak.
2: Az erény egy magatartásforma, egy belső készség, egy képesség, talán azt mondhatnánk, hogy a jót cselekvés készsége. Milyen jellemzői lehetnek szerintetek az erénynek, az erényes cselekedeteknek?
5: Az erény alapvetően boldogságra vezet, és nem csak magunkat tehetjük boldoggá és kiegyensúlyozottá, hanem ezáltal másokat is.
2: Igen? Eszter?
6: Szerintem az erény magabiztosságot is ad, illetve hát olyan jó érzéssel tölt, hogyha valami sikerül így az életbe.
4: Hát szerintem egy emberről nagyon sok mindent elmond, hogy milyen erényei vannak például, és akkor körülbelül meg lehet állapítani, hogy mennyire jó ez az ember.
2: Az erények hiánya vagy meglét alapján bizony az emberekről ítéletet mondunk, vagy ahogy a Claudia mondta, hogy a boldogságra vezet minket, vagy az Eszter mondta, hogy van benne valami állandóság a magatartásunkban, valami, amit el vezérli, ezt az valamiféle beállítódása ez az embernek. Tehát azt is mondhatjuk, hogy az erények tökéletesítik a képességeinket, sőt, bár nem használjuk ezt a szót, hogy erény, de igazából azt gondolom, hogy tulajdonképpen ezekre úgy is tekinthetünk, mint egy személyiségfejlesztési eszközre, amivel az erkölcsi érzék javítható, az életünk vezérfonalai jobbá válhatunk, boldogabbá. Hogyan viszonyulnak, vagy hogyan szabályozzák az erények a cselekedeteinket? Claudia?
5: Az erény úgymond egy választható opció, ugye mivel, hogy az előbb beszéltük, hogy akár bűnre is hajlamosak lehetünk, de ugye, hogyha az erény mellett döntünk, akkor ezzel ki tudjuk mutatni a cselekedeteinken keresztül, hogy boldogak vagyunk, kiegyensúlyozottak, és hatással is lehetünk a környezetünkre, ami szintén pozitív dolgokat okoz embertársainknak is például.
2: Eszter?
6: Illetve szerintem az erényes ember általában így az arany középutat választja, tehát nem szeretne túl nagyra törő lenni, hanem megvan elégedve azzal, amilye van, és jól érzi magát úgy, ahogy van.
4: Általában az ilyen erényes ember az így középen áll, hogy nem is akar dúsgazdaggá válni, viszont azért nem igénytelen, és egyik szélsőség a túlzás, és ugye ez a másik hiány révén jelentkezik általában az emberekben.
2: Igen, jól mondtátok, hogy tehát az erény az nem úgy létezik, úgy szabályozza a cselekedeteinket, hogy van egy ellentétpárja, hanem az az érdekes, hogy az erény az középen áll, és hogyha túl sok van belőle, az se jó, de ha túl kevés, akkor az sem. Ennek a nagyon szemléletes példája az a bátorság erénye. Ha belegondoltok, hogyha valakinek nagyon sok bátorsága van, akkor arra azt mondjuk, hogy vakmerő, ugye? Tehát, hogy olyan dolgokba belemegy, amik nem megalapozottak. Vagy, hogyha meg kevés a bátorsága, akkor mondjuk azt, hogy...
4: Feeling,
2: igen, gyáva, pontosan. Ugye? Tehát a bátorság nem csak a gyávaság az ellentéte, hanem a vakmerőség is. És szinte minden erénnyel ugyanígy vagyunk. Hogy valóban, ahogy Claudia is mondta, hogy az erények igazából mindig az arany középutat képviselik. Mit gondoltak, hogy könnyű-e az erények gyakorlása?
6: Hát szerintem kevesebb az az eset, amikor érzelem a vezér, hogy erényesek legyünk. Inkább az akaraterő, a kötelesség, munka és az erőfeszítés az, ami erényessé tesz minket.
2: Érdekes, hogy itt az Eszter mondta, hogy a kötelesség, hogy képzeljétek el, hogy az ókori görögöknél ezt tulajdonképpen egy tantárgyként tanították az erényeket. Azt szeretik volna elérni, hogy az emberek jó életet éljenek, akkor azt gondolták, hogy az iskolában az erényeket tanítani kell, hogy az egy kötelessége a jó állampolgárnak, hogy erényes életet éljen, éppen ezért ezt tanítani kell. Mit gondoltok, hogy mindenki számára elérhetőek az erények? Kell-e hozzá iskolázottság, társadalmi pozíció, vagy családi háttér, hogy valaki erényessé váljon?
4: Szerintem ugye az erény mindenki számára elérhető, mivel ha akarják, ugye, ha valamilyen erényt szeretnének maguknak, akkor mindent megtesznek, hogy ezt megszerezzék maguknak, és elsajátítsák. És például olyan, mint a törvények például, és ezeket ugye fel kell fogni, és ugye be is kell tartani ugyanúgy.
2: Eszter?
6: Mint családi háttérben is elérhető, mert szerintem valamennyire a szülőktől, vagy bármelyik rokonunktól is láthatunk ilyen erényességet, vagy valamilyen képpen elsajátíthatjuk, úgymond. Viszont ez szerintem valamennyire így bennünk is, tehát ugye a lelkünkbe van írva.
2: Igen, igen, jól érzi az Eszter, hogy a természetben vannak ezek az indítatások, törvények, amelyeket nyilván mi felfogunk a természetes ésszel, és a szívünk, a lelkiismeretünk alapján mindenki képes felismerni a természetes erkölcsi törvényt. Ugye ezért látjuk, hogy igazából az erkölcsi fogalmaink, az erények is, maga a négy sarkalatos erény is nem a keresztény kultúrában született meg, hanem már sokkal előtte pogány környezetben gondolkodtak erről az emberek. De mivel Isten kezéből születik minden ember, ez a természetes erkölcsi törvény, azaz a legalapvetőbb erkölcsi törvények mindenki szívében, ahogy Eszter mondta, a lelkiismeretébe bele vannak írva. Mit gondoltok, hogy van-e ma még egyáltalán értelme erényekről beszélni? Van-e létjogosultsága az erényeknek korunkban, amikor mindenki úgy él, olyan értékek szerint, ahogyan az neki tetszik?
6: Hát szerintem manapság már kevésbé beszéltünk erényekről, mint mondjuk régebben. Tény, hogy a mai világban általában már úgy élnek az emberek, ahogy ők szeretnének, viszont még mindig vannak olyan emberek, akik úgymond így, tehát hogy mások alakítják az életüket, szeretnének embereknek megfelelni, és ezért nem úgy élik az életüket, nem olyanok, amilyek valójában maguk, ők maguk, hanem mások miatt formázza át magát.
2: Az Eszter itt mondta, hogy amit én is mondtam, hogy a mai világban annyira már nem találkozunk. Ez a szóval, hogy erény, ez úgy közbeszédből ki is veszett szerintem, sőt, még egy kicsit ilyen, nem is tudom, pejoratív értelme is van ennek a szónak. Nem, most senki nem néz erre úgy, mint ez egy trendi, nem egy menő, vagy egy olyan kifejezés, amihez pozitívan viszonyulnánk. Ezt jól érzékelitek. Éppen ezért úgy is érezhetjük, hogy ahhoz, hogy ma valaki az erényről szóljon, nagy bátorság kell. Ahhoz pedig egyenesen merészség, hogyha valaki azt állítsa, hogy az erényből szabadság és öröm fakad. Másrészt ugyanakkor látjuk, hogy a pszichológusok, mindenféle guruk, életmód tanácsadók beszélnek azért a boldog élethez szükséges készségekről és képességekről. Általában nem nevezik ezeket erényeknek, de valójában semmi új bölcsességet nem tárnak elénk, hanem az évszázados erények listáját porolták csak le, ezekből válogatnak. Hol ezt, hol azt szedik elő ezekből? Ha egy életmód tanácsadó, vagy egy pszichológus bőrébe bújnánk, milyen tippeket adnátok a boldog élethez, hogy milyen készségeket, jó tulajdonságokat tartanátok elengedhetetlenül fontosnak a teljes, boldog emberi élethez?
4: Hát szerintem ugye elsősorban a manapság ugye az emberek a pénz útját válasszák, mint boldogság, és hogy ez szerintem ez egy nagyon negatív, nagyon nagy negatívum, mivel ugye a pénz az nem tesz boldoggá, csak jó, ha van végül is, de ha a lélekben nincsenek rendben az emberek, akkor sose lesznek olyan boldogok, hogy azt a pénz tudná gyógyítani esetleg, és ezért nagyon sok ember rosszul gondolkozik ez miatt, és hogyha egy kicsit önzetlenebbek lennének, vagy hogyha segítőkészek lennének, hogyha segítenének az embereken, és nem csak a saját fejük után mennének, és csak a saját érdekeit néznének, akkor igazából az egész világ egy kicsit jobb hely lenne, mint most, szerintem.
2: Igen, az Eszter ugyan nem mondta ki, de utalt rá, meg itt a Csenge is említette a pénzt, hogy egy fogyasztói társadalomban élünk, egy olyan világban, ahol azt gondoljuk, hogy az viszi elő a gazdaságot, a közjót, az egyén boldogságát, hogyha fogyaszt. Hogyha minél több dologgal veszi körül magát, azt is mondhatnánk, hogy annál jobb vagy, vagy annál több vagy, minél több dolgot birtokolsz. Ugye erről szólnak a reklámok. És ezt egészen az ember mélyébe, tudatalattiába is beszüremkedik. Talán már így észre se vesszük, de hogy valahol ez a fogyasztói társadalom világa átalakít bizony bennünket is, amiben már ezek az erények valahogy nem férnek bele. Valahogy valami teljesen mást mondanak, ami a Csenge is mondta, hogy a lelki értékek valahol teljesen máshol vannak. Mit gondoltok, hogy miért nem teszi az embert boldoggá az, hogy ha megvan mindene, ha megszerezhet bármit, ha vásárol, biztos, hogy ti is voltatok olyanok, hogy rossz kedvetek volt, szokták is mondani, hogy az asszonyoknak jó, az elmennek vásárolni, és utána jó kedvük lesz. De hogy utána mégis üres az ember, hogy hiába, megvettem, na és mi van? Miért lehet ez szerintetek?
6: Szerintem nagyon ritkán, hogyha van olyan, hogy tényleg mindened megvan. Mert hogyha tényleg van sok pénzed, mindened megvan, van egy családod, vagy bármi, attól még te belül ugyanúgy érezheted üresnek magadat, attól, hogy van egy szerető családod, illetve veszhet ki belőled egy pár dolog, mondjuk a emberiség, vagy ilyesmik. Nem tudom, szerintem, hogyha megvan mindenünk is, akkor is hiányolunk valamit, mert tudjuk, hogy volt egy olyan időszak, amikor nem volt meg mindenünk, és hogyha ez mondjuk egy hosszabb időszak volt, akkor ugye hozzá voltunk ahhoz szokva, és szerintem az igazából mindenkinek furcsa, tényleg még annak is, akinek megvan mindene, hogy nincs mit hiányolnia. Azt hiányolja, hogy nincs mit hiányolnia.
2: Az Eszter itt jól utalt rá, hogy hiába van az embernek meg mindene, hogy soha nem lesz elégedett, hogy mindig lesz még valami, ami azt gondolja, hogy még ez, még az, még az. És ez egy ördögi kör, ennek soha nem lesz vége. Azért, mert az ember az egy a végtelenre nyitott lény, hogy nincs semmi olyan teremtett dolog, nincsenek olyan javak, amik be tudnák tölteni az embernek erre a végtelenre szóló meghívását, nyitottságát. És éppen ezért, hogyha biztos olvastatok ti is ilyen cikkeket újságokból, hogy mi kell a boldogsághoz, akkor ezek a cikkek sem arról írnak, hogy vegyél meg még ezt, meg azt, vagy szerezzél ilyen-olyan képesítéseket, hanem teljesen más dolgokról írnak. Ugye itt a Csenge már beszélt, hogy a segítőkész, hogy a másik készség, segítőkészség a másik felé való odafordulás. Tudtok még ilyet mondani, ami a boldog élet receptjéhez talán fel lehetne írni?
6: Szerintem fontos az, fontos a hit. Mert az, hogyha már csak magunkba is hiszünk, az egyfajta biztosságot ad. Szóval szerintem az nagyon fontos, hogy egy ember higgyem. Illetve tényleg az, hogyha jó az emberekhez, és ezt viszont kapja. Illetve, hogyha tényleg lojális marad saját magához.
2: Claudia, tudnád folytatni a sort?
5: Hát ugye mindennek az alapja, hogy lelkileg rendben legyünk, és ugye jó kapcsolataink legyenek más emberekkel is a környezetünkkel, És úgy gondolom, hogy a környezethez még hozzátartozik az is, hogy jó kapcsolatot ápoljunk a természettel. Ebből is tudunk meríteni erőt, hiszen ezt is Isten teremtette, ez is adhat nekünk hitet. És még nagyon fontos egy ember életében a család, akitől kapja az összes támogatást, és bennük is ugyanúgy hisz, mint Istenben, és bízik bennük.
2: Említettétek a viszonyulást, a másik emberhez való pozitív viszonyulást, odafordulást, segítőkészséget, a családot. Képzeljétek el, hogy én a neten, egy nem keresztény portálon olvastam egy összeállítást, az volt a címe, hogy 6 erény, ami könnyebbé teszi az életedet. A következő 6 erényt nevezte meg a cikk szerzője: bölcsesség, bátorság, emberiesség, igazságosság, mértékletesség, spiritualitás. Ismerősök ezek az erények?
4: Igen.
2: Valaki igen. Tanult is róluk, ugye?
5: Hittem.
2: Igen, igen. Ugye érdekes, hogy a 6 erény közül 4, az a keresztény hittamból tanult 4 sarkalatos erény. Ugye ez a bölcsesség, bátorság, vagy okosság, bölcsesség, ilyen bátorság, igazságosság és a mértékletesség, és a maradék 2, az az emberiesség néven volt a cikkben, a másik meg a spiritualitás, de talán lefordíthatjuk úgy, hogy az emberiesség, vagy az emberekhez való viszony, mint mondjuk a szeretet, és a spiritualitás pedig, hát azt gondolom, hogy kézenfekvő, hogy azt mondjuk, hogy ez a hit. És akkor látjuk, hogy már csak egy erény hiányzik, ugye a keresztény erények közül, az a remény. Tehát itt van mind a 7 erényünk, a 3 isteni erény és a 4 sarkalatos erény. Számomra is ez nagyon érdekes volt, hogy egy nem keresztény indítatású cikk igazából nem mond számunkra újat, ugyanazokat az erkölcsi értékeket, erényeket sorolja fel, amelyekről mi is beszélünk, amelyekről a hittanórán tanulunk. A pszichológia egyébként foglalkozik vele, ugye eredetileg a pszichológia pályafutása úgy indult, hogy nyilván a lélek betegségeire keresték a gyógyírt, de hogy ma már ott tart a pszichológiai tudománya, hogy most már arra a kérdésre is keresik a választ, hogy mitől válik az ember boldoggá. Ez a pozitív pszichológia. Arra kíváncsiak, hogy mik azok a tényezők, magatartásformák, készségek, képességek, amelyek az embert a teljes boldog emberi élet felé elvezetik. És milyen jó lenne, hogyha mindenféle tanácsadó, guruk, netes cikkek és szakértő lélekmesterek helyett újra elővennénk néha a Szentírást, és megnéznénk, hogy a boldog élet receptjéhez milyen hozzávalókat ajánl. Képzétek el, hogy az erényekkel már az úszövetség is foglalkozik, bár nem használja az erény elvont fogalmát, inkább az igaz életről beszél az úszövetség. Az erényes embert nevezi igaz embernek az úszövetség, és érdekes, hogy az új szövetség is ezzel a szóval nevezi meg Szent Józsefet, azt mondja róla, hogy ő az, aki igaz ember volt. Az új szövetségben, a bölcsességi irodalomban, tehát a következő tanítást találjuk az erényekről, az igazi életről. Eszter, kérlek, olvasd már fel nekünk.
6: És ha valaki az igazságot kedveli, akkor, amit ő elér, az erény. Mértékletességre, okosságra, igazságosságra és erősségre tanít. Ezeknél nincs hasznosabb az életben az ember számára.
2: Az új szövetség sem használja az erény fogalmát. Az új szövetségi szerzők az életszentségről szólva beszélnek az erényekről. Az úgynevezett erény katalógusokban Szent Péter és Szent Pál leveleiben találkozunk az erényekkel. A Galatákhoz írt levélben például a következőket olvassuk.
6: A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.
2: A Kolosszéjékhez írt levélben pedig a következő tanítást találjuk.
6: Öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen.
2: Szentírási alapokon az erények külön csoportját alkotják még a Szentlélek 7 ajándéka, és a 8 boldogság is, ezzel most nem foglalkozunk, de láthatjuk, hogy az Ószövetségben, a bölcsességi irodalomban már megjelenik mind a 4 sarkalatos erény. Sőt, ahogy mondtam, hogy már a kereszténység előtt az ókori gondolkodók szerzők műveiben is találkozunk az erény fogalmával, a 4 sarkalatos erény, tehát régebbi a keresztény bölcseletnél. Nagyon sokféle erényről beszéltünk, nagyon sokféle készséget, képességet sorolt fel az új szövetség is. Véleményetek szerint a felsorolt sok-sok erény közül, mely lehet a 4 sarkalatos erény? Azért nevezik ezeket az erényeknek, erényeket sarkalatos erényeknek, mert az összes többi erény köréig csoportosul. Sarkalatos szó, latin eredetileg, ez az a sarok forduló, az ajtónak a sarka, ahol fordul az ajtó. Ami nyilván mi életünket is fordítja, illetve ami köré rendeződik az összes többi erény. Na mi lehet ez a négy fontos erény, ami az összes többi erényt is maga köré rendezi?
4: Az okosság, tehát a bölcsesség.
2: Igen, az egyik az okosság. Az egyik. Igen.
6: Az igazságosság.
2: Az igazságosság, nagyon jó.
6: A mértékletesség.
2: Igen, megvan a harmadik is.
4: Az erősség.
2: És az erősség, igen, igen, igen. Már az ókori bölcseletben találkozunk ezzel a négy sarkalatos erénnyel. És ahogy mondtam, az erények akkor az ismeretek körébe tartoztak. Olyan dolgok voltak, amiket meg lehetett, és meg is kellett tanulnia egy erényes, egy jó embernek. Platón azt mondja, hogy szerinte azért erényes valaki, mert folyamatosan jót cselekszik minden helyzetben. És meglátása szerint nem is lehet valaki igazán boldog és egészséges lelkületű, ha nem az erényeket táplálja élete során. Ugye látjuk, hogy már itt az ókori szerzők rámutatnak arra, hogy az erényes élet és a boldog élet között kapcsolat van. Arisztotelész szerint is az erények gyakorlással megszerezhető készségek, azt mondja, hogy a tetteink az erényeinkből fakadnak. Segítségükkel az ember uralkodhat a szenvedélyein és ösztönein, alárendelheti őket az arany középútnak, amelyet az értelem diktál, és így elérheti a boldogságot. Ugye beszéltünk arról is, hogy az erények szabályozzák a cselekedeteink. Ezek adják meg a cselekedeteink helyes mértékét. És látjátok, hogy már az ókorban ezt megfogalmazták. Képzétek el, ha mindenki erényes életet élne, az okosság, az igazságosság, a bátorság és a mértékletesség vezetni a cselekedeteit, tulajdonképpen Isten országát valósítanánk meg. Lehetséges ez? Emlékeztek, mint mond Jézus, amikor a farizeusok megkérdezik tőle, hogy hát mester, mikor jön el az Isten országa? Hol van Isten országa? Hogyan válaszol Jézus?
6: A Isten országátok köztetek bennetek van.
2: Igen, igen, azt mondja, hogy nem jön el olyan módon, hogy meg lehessen figyelni, nem fogják azt mondani, íme itt van, vagy ott van, Isten országa ugyanis bennetek van, Isten országa köztetek van. Az erényekben való növekedés tehát nem más, mint a személyes jó, a szabadság és boldogság, valamint a közjó, a társadalom javának tudatosítása és az érte való felelősségvállalás, amely az önmagunk és mások iránti tiszteletben testesül meg. Tisztelet az élettel, az emberi testtel, a munkával, a tulajdonnal, az emberi kapcsolatokkal, a lelkiismerettel, az emberi szabadsággal szemben. Megköszönve a hallgatók figyelmét, adásunkat C.S. Lewis gondolataival zárjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Mindenki ámen! A lényeg az, hogy ha nem rendelkezünk ezeknek a belső tulajdonságoknak, a négy sarkalatos erénynek legalább az alapjaival, akkor semmilyen külső körülmény sem képes mennyországot létrehozni számunkra, azaz boldoggá tenni bennünket azzal a mély, erős és rendíthetetlen boldogsággal, amellyel Isten szándékozik megajándékozni bennünket.
1: Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. Műsorunk a 2019. november 13-ai adásunk ismétlése volt.
0: Napbúcsúztató.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, pár perc múlva éjfél, amikor a himnusszal véget ér a Szent István Rádió mai adása. Ezután óránként híreket mondunk, valamint megismételjük a napközben elhangzott műsorainkat. Rövidesen a Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunkban Neil Boyd, Egek, mit évő legyek című regényének 16. részét Tóth Levente színművész olvassa fel. 0 óra 30 perckor kezdődik a Kapcsolj rá című keresztény könnyű zenei műsorunk. 1 és 2 óra között újra meghallgathatják a regionális híreket, a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit. 2:05 kezdődik a szószóló. Vendégünk Tolcsvai Béla, Kossuth díjas magyar gitáros, énekes, zeneszerző, szövegíró. 2:50 a Lélek szavában a csend, a magány és az imádság hármasságáról Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedik. 3:05 kezdődik a Múltunk pillérei című történelmi sorozatunk. Ebben Zalaházi Tamás egri püspökről, Buda Péter atyát, teológiai tanárt, rádiónk elnökét hallják. 4:00 hajnali zenés műsorunkban vidám nyári slágerekből válogatunk. Közreműködik többek között a Neoton Família, a Dolly Roll, a Bergendi, a Fonográf Együttes, Fenyő Miklós, a Back to Black, Varga Feri, Balási Betti, Szekeres Adrián, Gáspár Laci és Balázs Fecó. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 5:00 után pár perccel jelentkezünk. 14. Leó pápa gondolatával köszönjük meg egésznapos megtisztelő figyelmüket. Az egyház ma is különböző származású, kultúrájú, képességű és felelősségű emberek közössége, akiket azonban mind arra hív az Úr, hogy Jézus Krisztusban egynek ismerjék fel magukat. Ő a rejtett kincs, az igaz gyöngy, a szétszóródottakat összegyűjtő háló. Jézus ugyanis kezdettől fogva olyan embereket hívott meg és gyűjtött maga köré, akik egyébként soha nem keresték volna egymás társaságát. Kedves hallgatóink, köszönjük egésznapos megtisztelő figyelmüket. Műsoraink készítésében munkatársaink voltak: Birincsik Márton, Berec Renáta, Debnár Ádám, Domán Vivien, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Nátrán István, Papildikó, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Turi Sarolta, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke, Buda Péter atya és az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A műsorvezetőt, Sinkovics Andrát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket. Akiket ugyanis eleve ismert, azokat eleve arra rendelte, hogy fiának képmását öltsék magukra, így lesz ő elsőszülött a sok testvér között. Olvasom a rómaiaknak írt levélben. Aki elnyerte azt a kegyelmet, hogy az élet értelmében és ezzel minden földi nehézség és homály ellenére Isten szeretetében hinni tud, az képes legyőzni minden gondot. A világban csak üldözést szenvedtek, de bízzatok, mert legyőztem a világot, mondja Jézus. Van ember, aki kételkedik Isten szeretetében, s valóban nem magától értetődő korunkban Isten szeretetében hinni. De nem abból származik a kételyünk, hogy földies, időhöz, térhez kötött gondolkodásunk rabjaiként teljesen emberi módon gondoljuk el Isten szeretetét, ahelyett, hogy hinnénk abban, hogy ő isteni módon szeret minket. Ha követed Krisztust, ha Isten igéjében megmaradsz, és éjjel-nappal Isten törvényein elmélkedel, akkor mindig Isten szentélyében vagy, és azt soha el nem hagyod. Mert nem valamilyen meghatározott helyen kell keresni a szentséget, hanem a mindennapi élet folyamatában, a helyes viselkedésben. Ha a viselkedésed Istenhez igazodik, akkor akár otthon, akár az utcán, vagy akár a színházban is lehetsz, mindenütt Isten igéjét követed, és szent helyen tartózkodol. Jézusom, mikor nehéz helyzetekben belső erőre van szükségem, nem felejtkezhetem meg arról, hogy te tevékenykedel bennem szent lelked által. Alá kell vetnem magamat irányításodnak, s ha az ájulásig, a megsemmisülésig magamra vagyok hagyatva, akkor lesz erőd a legnagyobb, és a győzelem a legbiztosabb. Legyek, Uram, eszközöd abban, hogy kegyelmi erőidet lelkem megszentelésére és mások boldogítására fordítsam.

0: kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Hivatást tisztázó lelki gyakorlat lesz augusztusban az EGRI szemináriumban. A bennünket körülvevő világ zajában, a mindennapok pörgésében és az ezerféle elvárás tengerében nehéz meghallani azt a csendes, de határozott hangot, amely a mélyből szólít meg bennünket. Augusztus 12-e és 15-e között az EGRI szeminárium kapui nyitva állnak azok előtt a fiatal férfiak előtt, akik felmerik tenni maguknak a kérdést, vajon mi Isten terve az életemmel, papnak híve az Úr? Hirdetik a közelgő eseményt, részletek a szeminárium oldalán. Harmadfokú hőségriasztás lép életbe, első körben jövő hét kedd éjfélig. A tartós kánikula jelentős egészségügyi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és a hozzá tartozói egészségére. Ismét életbe lép a vörös kód is, jelentette be a családügyi és szociális miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos hozzátette, a szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a hőségre. Az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány, ezért a legmagasabb fokozatú riadókészültséget léptették életbe, közölte az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László hozzátette, az azonnali beavatkozásokat és a szükséges intézkedéseket így hatékonyabban, gyorsabban tudják elvégezni. A vízügy szakemberei készenlétben állnak arra, hogy a Duna extrém alacsony vízállása mellett is biztosítsák a paksi atomerőmű hűtővízellátását, közölte a tárcvezető, később viszont az MVM paksi atomerőmű bejelentette, leállítják a hármas blokkot. Az ország több pontján, Fertőszent Miklósnál az osztrák-magyar határon, Szarvas határában, illetve Érd és Szászhalombatta között küzdenek a tűzoltók szabadtéri tüzökkel. A kánikulában erdők, tarlók, bozótos területek kaptak lángra. Takarékos vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvíz szolgáltatók a rendkívüli meleg miatt. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT a honlapján a szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében arra kéri az embereket, takarékosan használják a vizet, mellőzzék vagy ütemezzék át az olyan nem létfontosságú vízhasználatot, mint a medencetöltés vagy az automosás. A locsolást ne csúcsidőben tegyék. Rendkívüli parlament ülés kezdeményezett, hétfőre és kedre újra a kormány, amely 5 előterjesztés tárgyalását javasolja. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erről szóló levele felkerült a parlamenti honlapra. A dokumentum szerint az országgyűlés tárgyalna az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítását. Napirendre kerülhet az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítása, a média tanácselnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozati javaslat, továbbá a szakképzésről szóló törvény módosítása. A tárcavezető a kezdeményezését egyebek mellett a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításának elfogadásával indokolta, amelyel szerint a köznevelési intézmények visszakapják szervezeti és szakmai autonómiájukat, továbbá a javaslat helyreállítja a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, közölte a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök a Facebook oldalán. Forsthofer Ágnes azt írta, a törvényt annak aláírás előtt alkotmányossági szempontból megvizsgálták a Sándor Palota alkotmányossági és jogi igazgatóságának szakembereivel, alkotmányossági aggály nem merült fel. Hozzátette, a kormány korrupcióellenes intézkedéseinek részeként ez az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért. Megszüntette a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz tartozó adókedvezményeket és több adónemet is eltörölt a parlament. Az országgyűlés a helyreállítási és ellenálló képességi terv, valamint egyes kormányhatározatok végrehajtása részeként döntött így. Kivezetik a bevándorlási különadót, eltörlik a települési adót és az ebrendészeti hozzájárulást is. Megszüntetik a széndioxid kvótaadót és a széndioxid tranzakciós díjat is, viszont megduplázzák a levegő terhelési díjat. Arról is döntöttek, hogy előleget kaphatnak a gazdák a kárenyhítési rendszerből, és visszaállította a kriptokereskedés legális lehetőségét a Tisza kormány. Újabb kitelepítéseket rendeltek el az erdőtüzek miatt a délnyugat-franciaországi Bordeaux közelében. A térségben pusztító lángok miatt 220 ezer ember volt már kénytelen elhagyni lakó vagy nyaralóhelyét 23 településen. Megérkezett Franciaországba az idei negyedik hőhullám, ami miatt a hatóságok a helyzet romlásától tartanak. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, egyre szárazabb a levegő, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-16, napközben 33-34 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
2: Kedves hallgatóink! Neil Boyd Egek, mit évő legyek című regényének 16. részét Tóth Levente olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
3: Neil Boyd Egek, mit évő legyek?

Becsuktam a kaput, és remegve mentem a tanácsterembe. A diákok úgy hagyták a szobát, ahogy találták, kivéve, hogy a mahagóni asztalon szétszórva hevertek a szent lakoma maradványai. A kertre néző ablakon behatoló ragyogó esti nap hatalmas aranytükörré varázsolta a fényes felületet, és mindenfelé, de főleg ahol Hugó atya ült, kis kupacok hevertek a kenyér morzsáiból. Soha életemben nem voltam még ilyen pánikban. Az én uram és teremtőm teste szétszórva hevert az asztalon. Eretnek! Nem találtam más eléggé becsmérlő szót, hogy kifejezzem gyűlöletemet ez iránt, a dominikánus iránt, aki ott hagyott, hogy oldjam meg ezt a rettenetes helyzetet. Behuntam a szemem, és a földre borultam, hogy útmutatásért könyörögjek Istenhez. Nem hagyott cserben. Felugrottam, és a sekrestjébe mentem, hogy a páncélszekrényből elővegyek néhány gyertyát, egy tiszta vászon kehelytörlő kendőt és egy üres cibóriumot. Visszatérve a tanácsterembe, az asztal mindkét végén gyertyát gyújtottam, felvettem egy fehér stólát, és a kehelytörlővel besöpörtem a szent morzsákat a fedeles kehelybe. Eltartott egy ideig, mert a ragyogó napfényben az asztal fényes felületén minden porszem láthatóvá vált, és nehéz volt ezeket megkülönböztetni az Úr szent testétől. Elvégeztem, amit kellett, és hátraléptem, hogy végignézzek az asztalon, mikor eszembe jutott, hogy lepillantsak a szőnyegre. Borzalmak, borzalma, szent részecskék mindenfelé. Már eddig is számtalanszor ráléphettem Krisztus testére. Félelmemben és áhítatomban kővé dermedtem. Tisztelettudásból nem használhattam Mrs. Spring öreg keféjét és lapátját, melyel a tűzhelyi rostéját szokta tisztogatni. Ekkor jutott eszembe, hogy néhány napja Mrs. Spring új porszívót szerzett be, egy Hoovert. Ez majd beszív minden szent részecskét, és nekem csak az lesz a teendőm, hogy kivegyem a papírzacskót, és szent mágiát gyűjtsek a kertben. Utána már nem marad nyoma a dominikánus gyalázatosságának. Lehúztam a cipőm, óvatosan kitipegtem a tanácsteremből, és visszajöttem a Hooverrel. Bekapcsoltam, és az ajtóból elindulva végig porszívóztam a szőnyeget. 10 perc alatt elvégeztem a munkát. Még a bicikli lámpa segítségével sem tudtam több részecskét találni a földön vagy a cipőm sarkán. Mivel semmi mechanikai érzékem nincs, soha nem vizsgáltam meg a Hoovert, de úgy gondoltam, hogy fel kell borítanom. Mikor ezt megtettem, minden eddiginél nagyobb döbbenet rázott meg. Miért nem gondoltam rá, hogy alul kefék vannak? Számtalan szent morzsa akadt fenn a kefék szőreibe tapadva. Órákba telt volna, hogy kiszedjem őket, és még akkor sem lehettem volna biztos, hogy teljesen sikerül. Még egyszer kétségbe esve térdre rottam. 7:30 volt már. Duddleswell atya 10:30 körülre volt várható, mert az egyházközségi szabályzat előírásai szerint minden papnak 11-re itthon kell lennie, és ő nem szeret

oktatóját, amint beidézik, hogy a legelfogadhatóbb lehetséges erkölcsi megoldást javasolja erre a lehetetlen dilemmára. Kezdtem azt kívánni, bárcsak soha nem mentem volna papnak. Ahogy ott térdeltem a nap és a gyertyák fényében, hirtelen vöröset láttam. Miért legyek én az áldozat egy paptársam szentségtörő tettéért? Miért törjön ketté a karrierem, nem is a saját hibámból? Miért tűrjem el, hogy papi életem hátralevő részében nevetséges legyek, amiért megpróbáltam helyrehozni egy súlyos bűnt? Eldöntöttem. Várok, még a nap lejjebb száll, azután eltemetem a kertben a húvert. Tudtam, hogy van a kertben egy szerszámkamra, benne villa is, ásó, és ásásra való hely bőven volt a messzebb fekvő sövényen kívül. A sövény eltakar majd a kíváncsi szemek elől, főleg, ha már leszállt az alkony. Közben továbbra is ott térdeltem a húver mellett, melyet egyszerre gyűlöltem és tiszteltem. Megígértem Istennek, néhány hónap alatt vissza fogom fizetni az árát. Mrs. Spring azt mondta, minden kellékével együtt 12 fontba került, beletéve a pénzt a szegények persejébe. Az ebédlőben 8:30 ütött az óra, ideje, hogy levegyem ujjasomat és elkezdjek ásni. A kertben a sövény mellett sötétebb volt, mint vártam. Több napi zavartalan napsütés után vihar volt készülőben, és sötét felhők gyülekeztek a fejem felett. Egy-két láb mély, két láb széles, négy lábnál valamivel hosszabb gödröt szándékoztam ásni, hogy bele tudjam tenni a húvert, és az idő sürgetett. Ahogy ott izzadtam, felhőkben jöttek a szúnyogok, hogy kínozzanak, majd szakadni kezdett az eső. 9:45 körül járhatott, amire a gödör elég nagy lett. Egész idő alatt imádkoztam, hogy Duddlesville atya vissza ne térjen, mielőtt munkámat befejeztem. Bementem a házba, felvettem fehér stúlámat és eltakartam a zubbonyommal. Egyik kezembe a húvert fogtam, a másikban a cibóriumot. A műveletek során a kehelytörlőt használtam, hogy a részecskéket besöpörjem a gödörbe, mielőtt gyengéden oldalára fektettem a fénylő húvert. Nagyon fájdalmas érzés volt tönkretenni egy ilyen remek eszköz, de hát mi mást tehettem? Már csak az volt hátra, hogy nyomaimat eltüntessem. A szerszámokat visszatettem a kamrába, helyére raktam a cibóriumot, a stólát és a gyertyákat a sekrestjébe, utána felrohantam, hogy kibújjak átázott ruháimból. A fürdővizet eresztettem meg, mikor hallottam, hogy Duddlesville atyakocsia behajt 10 perccel a határidő előtt. Megkönnyebbült sóhajjal ereszkedtem be a kádba. Pár perc múlva hangos és immár ismerős lépések közeledtek felfelé a lépcsőn. Csak nem akar Duddlesville atya ilyen korán lefeküdni? Hát miért nem akarja a dolgozószobájában befejezni a breviáriumát, ahogy szokta? Miért tart egyenesen a fürdőszoba ajtaja felé? Lehet, hogy ott maradt valami bűnjel, amit elfelejtettem? Csapkodni kezdtem a vizet, és hangosan zümmögtem. Mária dicsérje lelkünk! Olyan fesztelenül, ahogy csak bírtam. Túl magasan kezdtem, és hamisan hangzott. Hangos kopogás a fürdőszoba ajtón, és Duddlesville atya bekiáltott. Nincs valami baj, Neil atya? Nincs, válaszoltam. Miért kérdezi, csak épp megfürdöm. Száguldó agyam úgy okoskodott, ilyen hamar nem láthatta meg a sírt, főleg, mert esik és sötét van. Talán a szomszéd, Mr. Buzzle szólt neki, hogy egy gyanús alakás a kertje végében, vagy Mrs. Spring észrevette, hogy eltűnt a húver. Úgy látszik, fontos oka lehetett, hogy így megzavarja a fürdésemet. Akkor rendben van, mondta Duddlesville atya. Csak az történt, hogy Mrs. Spring észrevette, hogy nem ette meg a vacsoráját, amit kikészített magának. Azt gondoltuk, talán nem jól érzi magát. Soha jobban nem voltam, hazudtam arcátlanul. Nagy ebédet ettem, és azt gondoltam, most beérem egy harapással, mielőtt lefekszem. Hallottam, ahogy Duddlesville atya elmegy, magában mormolva. A tenor hang értékes kincs, etére semmi kétségem nincs, mégis jobb, ha csendben marad vacsorája, csak egy falat, és az emésztésre jól ügyel. Akkorát sóhajtottam megkönnyebbülésemben, hogy a víz felemelkedett, majd visszahúzódott a kádban. Aztán újra közeledtek a lépések. Mi a csoda van, már megint gondoltam. Különben, Neil atya, megjött az az idegen pap, hogy misézzen ma reggel? Gyorsan gondolkoztam, és hatalmas értelmi fenntartással feleltem. Megjött a

De végül is nem misézett ma reggel. Azt az esti zenebonát joggal nem neveztem misének. Na, rendkívül örülök, sose lehet tudni, azok a dominikánusok milyen komédiát találnak ki. Másnap történt, hogy Mrs. Spring bejelentette, nincs meg a húverje. Dudleswell atya épp ezt magyarázta nekem. Neil atya, megbántam, amit tegnap mondtam a dominikánusokról. Nem szabad egy-két lázadó példája után az egész társaságot elítélni. Elnéző Pál fordulása hidegen hagyott. Akkor jött be Mrs. Spring. Furcsa, mondta, miközben kávéval és pirítóssal látott el bennünket. Még az egér lyukat is átkutattam az új húveremért, és nyomát se látom. Azt hiszem, valaki megfújta. Szalmárság, mondta Dudleswell atya, hogy fújhatta volna meg valaki? Az oldalajtó tegnap nem volt bereteszelve, lehet, hogy egy koldus benézett a konyhaablakon. A retesznek csukva kellett volna lennie, Mrs. Spring. A maga dolga gondoskodni róla, hogy be legyen zárva. Felén fordult. Maga nem vett észre valami gyanús alakot tegnap a ház körül ólálkodni? Nem, senkit, válaszoltam szomorúan, hogy Mrs. Springet hibáztatják az én vétségemért. Olyan tolvajok vannak erre, mondta Mrs. Spring, hogy a tejet is ki tudják lopni a teájából. Dudleswell atyának mulatságosabb feltételezése volt. Hát egyáltalán nem lepne meg, Neil atya, ha annak a dominikánusnak valami köze lenne ehhez. Könnyen meg lehet, mondtam. Aznap reggel, valamivel később, amikor Dudleswell atya már elment a körútjára, Mrs. Spring beszólt hozzám. Megint az a dominikánus van a vonalban. Szerencsém van, gondoltam, most aztán beolvasok neki. Mielőtt kiadhattam volna mérgemet, Hugo atya mentegetőzött, hogy olyan pokoli sietségben kellett tegnap elindulniuk, hogy tartani tudják magukat beütemezett tervükhöz. Bocsánatot akart kérni, amiért a tanácstermet olyan förtelmes rendetlenségben hagyták. Hát, mondhatom, kezdtem neki készülve egy hatalmas dürohamnak. A fiúk órák óta nem ettek, és mindenképpen el akarták fogyasztani a szendvicseiket, mielőtt újra útnak indulnak. Szendvicseket? Hápogtam. Ez minden? Igen, mondta, de mi lenne még? Nem merültem ebbe bele. Ehelyett kábán letettem a kagylót.

Panasz nap, Neil atya. Dudleswell atya a dolgozó szobájába hívott és kényelmesen leültetett, mielőtt ezt közölte volna velem. Panasz nap, atyám. Bizony. Most, hogy már több hete itt van velünk a Szent Júdásban, van valami panasza? Önre, atyám? Én jó, inkább arra gondoltam, akármilyen panasza. Gondolom engem is beleértve. Válaszom rövid volt és határozott. Nincs, atyám. Ez kedves magától, mosolygott, mintha meglepte volna, hogy jó bizonyítványt adok róla. Természetesen, ha bármikor, a jövőben előfordul valami, ami a viselkedésemben a legcsekélyebb panaszra adhat okot, biztos vagyok benne, hogy megmondom. Hálás leszek érte, és vajon Mrs. Spring? Ő sem panaszkodott magára, atyám. Hú, akkor már foszlánnyá nyűhette a nyelvét. Nem, Neil atya, úgy értettem, nem vett rajta észre valami furcsát. Egy pillanatig elmélkedtem, hogy megmutassam, próbálok töprengeni a kérdésén. Igazán nem. Ugyan, Neil atya, teljesen bekötötte a füleit, észre kellett volna vennie a beszéd baját. Be kellett vallanom, hogy ezt nem tettem. Igazán? Kérdezte. Hunyorította, hogy mindig, ha Mrs. Springről beszélt. Nem bírja abba hagyni. Akkora nyelve van, mint a déli rakpart. Sokszor könyörögtem már neki. Szedje a sátorfáját, hogy legyen már pár hüvelyknyi béke és csend maga körül. Keményen dolgozik, atyám, mondtam erőtlenül Mrs. Spring védelmében. Az ásáshoz elég erős az ormánya, elismerem, de 20 vele töltött év után tisztában vagyok vele, hogy akármilyen erősen súrol egy varjút, galamb sosem lesz belőle. Alig ha mondhattam, hogy ezzel tisztában voltam, anélkül, hogy egyáltalán gondolkoztam volna rajta. Nos, folytatta, nem csábíthatom rá, vagy nem kényszeríthetek ki magából valami panaszt? Nem. Kár, mivel... Elébe mentem, a körmöm rágva megkérdeztem. Ellenem van valami panasza? Ne rágja le a hüvelyk ujja körmét, mondta sietve. Szüksége lehet rá, fiam, a főtt krumplinál, ahogy az apám szokta mondani. Nem, ez a panasz nem annyira maga, mint a prédikálása ellen van. Ismeri az O'Flynn atyáról szóló híres dal szövegét? Hathatós, mint prédikátor, gyöngéd is, mint tanító. Az öreg Donegalban nincs más ilyen jó. Nem, atyám, most mondtam el magának. Nos hát, mi lehet a baj a prédikációival? Próbáltam kitalálni. Minden? Így is kifejezheti, mondta többször bólintva. Árulja el nekem, miért olvassa a beszédeit? Megmagyaráztam azt, ami nyilvánvaló. Idegesség, tapasztalatlanság, félelem, hogy elfelejtem, amit mondani akarok. Az a baj, Neil atya, hogy amikor a jó nép látja, hogy olvas a szószéken, azt hiszi, ez körlevél O'Reilly püspök úrtól, és azonnal mély ájulásba esik a padokban. Egyetértettem bele, hogy úgy tűnik a beszédeimnek ilyesfajta hatása lehet. Még egy valami, mondta rátéve még egy lapáttal. Maga motyog. Ki kell nyitnia a száját, megmutatta. Olyan volt, mintha egy paraszt udvar kapuját tárnák ki. Nyissa szélesre, Neil atya, hogy a hívők lássák a stoppolást az okni a belsejében. Hogy készségemet mutassam, képzeletbeli rágógumit kezdtem rágni. És ne felejts el, Neil atya, ha a képébe horkolnak, hordja le őket alaposan, mint a hajdani öreg ír prédikátor. Az oroszlánok rátok fognak ordítani, a kígyok rátok fognak sziszegni, a baglyok rátok fognak huhogni, és a hiénák ki fognak nevetni. Olyan csodálatos, vigasztaló tanítás, ez mormogta, felébreszti a halottakat hosszú álmukból. Végül már azt gondoltam, hogy mint a pokolnak, ennek se lesz sose vége, miért olyan röviden prédikál? Megmagyaráztam, úgy véltem, elég észszerű, hogy akkor hagyom abba, ha nincs több mondani valóm. Elképett és mulatott rajtam. Ahhoz, hogy folytassa prédikációját, Neil atya, nem kell, hogy mondani valója legyen. Ez benne a művészet. Amellett, ha már nem talál szavakat, vigyen fel magával egy szótárt a szószékre. 3 perc annyira rövid, atyám. A szemináriumban azt tanították nekünk, a legtöbb hívő együttesben ennyi a figyelem normája.
Nem csak túl rövid, mondta megvetve a modern elméleteket, de rettenetesen veszedelmes is. Azok a jó emberek, akik késve jönnek, ahogy a legtöbben teszik, teljesen el fogják mulasztani a misét, és ami még rosszabb, el fogják mulasztani a gyűjtést. Az a kilátás, hogy ahányszor Isten szavát prédikálom, elveszíthet 2-3 fontot, megrendítette. Megkérdezte, miről akarok prédikálni a jövő vasárnap, megmondtam. Jézus, ahogy a vízen jár, szép téma. Na, magyarázza meg a kétkedőknek ott lent a szószék alatt, hogy ő nem használt vízisít, szörföt vagy tutajt, és a vizet sem taposta, és nem csupán sétált a sekély vízben. Megállt, hogy mentegetőzzön, de ezt úgyis elmondta volna, gondolom. Nem biztos, atyám. Nagy csoda volt annak bizonyítására, hogy a mi áldott Urunk valóban Isten, és a nehézkedési erő nem hatott rá, érti? Nekünk, a többi halandónak úsznunk kell, mint Szent Péternek. Mikor ő próbált a vízen sétálni, nem elsüllyedt, mint egy szikla, nevetett. A mi Urunk külön tréfája, látja? Péter, szikla, bólintott. Hát miért nem úszott hát? Jézus? Talán nem tudott. Az én jelenlétemben ne beszéljen eretnekségeket, nyilatja még tréfából sem. Egyébként is Szent Péterre gondoltam. Még én is leúztam a 100 yardot, ha kellett. Köszönöm a segítségét, mondtam komoly arccal. Na, oda se neki, nyilatja, szeretek bátorítást nyújtani, ha tudok. Egyébként ma délután Albert Appleby tanácsos jön hozzánk teára. Mrs. Spring már elmondta nekem, hogy a katolikus Mr. Appleby Kensworth kerület polgármester jelöltje. Nagy megtiszteltetés az egyházkerületnek, mondtam. Valóban az. Lesz egy-két kis csomó, amit majd kiszeretnék vele simítani. Felajánlottam, hogy nem teázom velük, ha bizalmasan akar beszélni a tanácsossal. Szó sincs róla, Neil atya. Egyszer még magának is tárgyalni kell majd polgármesterekkel, legalább így megtanulja, mi erre a leghelyesebb mód. 3:45-kor megszólalt a bejárati ajtó csengője. Mrs. Spring kinyitotta, és hallottam, ahogy kopogtat Duddleswell atya ajtaján. Halló, atya! Megütött londoni cockney kiejtés, ami valahogy nem illett az általam Yorkshire-nek vélt névhez. Halló, Bert! Isten hozott, és szívből gratulálok! A két hang eltávolodott, ahogy uzsonna előtt bizalmas beszélgetésre ültek össze. Mikor Mrs. Spring csöngetett, már ott várakoztam az ebédlő előtt. Még további 5 percig tompa hangok szivárogtak ki Duddleswell atya dolgozó szobájából. Milyen ember? Kérdezte Mrs. Springet. Lehetetlen alak, válaszolta. Akkor miért választották meg polgármesternek? Ó, kuncogott, azt hittem Duddleswell atyát kérdezi. Mr. Appleby nagyon kedves. Éveken át tanácstag volt, és százaknak segített. Ja, és bátor is. Igen? Igen, 2-szer is napi parancsban emelték ki az első világháborúban. Duddleswell atya nem fogja egy könnyen egy lélegzetvétellel levenni a lábáról. A gondolat tetszett neki. Tudja, Duddleswell atya olyan büszke, mint egy bukott angyal, hogy annyi év után a Szent Júdás fog polgármestert adni. Aztán gyorsan felvázolta a polgármester felesketése előtti hétre tervezett ünnepségsorozatot. Atlétikai versenyek lesznek, pingpong mérkőzés, célbadobó viatalok döntői és zeneestek a parkban. Mindennek a csúcsa jövő vasárnap lesz egy délben tartott utcaballal, délután úszó ünnepéllyel és egy nagy díjkiosztással egybekötött fogadás este 7-kor a városházán.

0: Neil Boyd, Egek, mitévő legyek című írásának 16. részét Tóth Levente előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Egy óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Jön a hőségriasztás, spórolni kell a vízzel. Idén is odaítélte a Szuperszum alapítvány a Szuperszum háladíjat. Idén két összmagyar középiskolás tábort is szervezett a Rákóczi Szövetség sátora a Jóhelyen. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Harmadfokú hőségriasztás lép életbe éjféltől. A tartós hőség jelentős egészségügyi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére. A riasztást egyelőre jövő hét kedd éjfélig rendelték el. Takarékos felelős vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvízszolgáltatók a rendkívül meleg miatt. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT a honlapján a szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében arra kért az embereket, takarékosan használják a vizet, mellőzzék vagy ütemezzék át az olyan nem létfontosságú vízhasználatot, mint például a medencetöltés vagy az autómosás. A rendszerek egyelőre üzemszerűen működnek. Az Egererdő ZRT az éltetővíz megtartásáért létrejött összefogásról számolt be. Azt írták, a héten a Magyar Cserkész Szövetség vadonlakó szakágának Parácsasváron táborozó tagjaival és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság helyi természetvédelmi őrével közösen készítettek néhány kisléptékű víz-visszatartó gátat. A munkálatok az Egererdő ZRT parádfürdői erdészetének területén, a Gilice-patakon, valamint a közelében található időszakos vízfolyáson zajlottak. A helyben található természetes anyagokból kialakított gátak lassítják a víz lefolyását, mérséklik a hordadék elmozdulását, és segítik, hogy a csapadék minél tovább a területen maradjon, majd fokozatosan beszivárogjon a talajba. Idén is odaítélte a Szuperszum alapítvány a Szuperszum háladíjat. Ezzel az alapítvány célja, hogy elismerje és megjutalmazza a Borsod-Zemplén vármegyei pedagógusok és oktatók kiemelkedő munkáját. A díjhoz gyermekekre fordítandó támogatás jár, amit olyan projektekre lehet felhasználni, amelyek hozzájárulnak a példamutató és inspiráló pedagógiai munka folytatásához. A díjra a szülők anonim módon jelölhetik azokat a pedagógusokat vagy oktatókat, akik az elmúlt egy évben innovatív szemlélettel és kiemelkedő közösségformáló tevékenységekkel örvendeztették meg a közösséget. A részletekről Bernaszkóni Bús Katalin, az alapítvány elnöke adott tájékoztatást.
3: 2026, ez már a harmadik év, hogy a háladíjat átadjuk, vagyis háladíjakat. Eddig ebben az évben ugye egyet adtunk át, de még egy lesz. És ez azért egy kicsit több szervezést igényel, a második díjnak az átadása. 66 jelölés érkezett az idén, 66 pedagógusra. Én úgy gondolom, hogy ez azért azt is mutatja, hogy nagyon-nagyon-nagyon értékelik és értékesnek tartják a szülők ezt a díjat. Ugye ezzel a díjjal nem csak egy plakett, egy kerámia plakett és egy oklevél jár, hanem 500 ezer forint is. Ami azért egy pedagógusnak egy osztálykirándulásra, vagy egy olyan projektre, vagy terem díszítésre, vagy fejlesztésre nagyon hasznos. És mindig is kértük a díjazottakat, ugye, eddig 6 díjazott volt, hogy mutassák be azt a projektet, amire ezt a pénzt majd költeni szeretnék. És az első díjazottunk idén Gálik Valentinné Kriszti néni, aki Kazincbarcikán az Egyesített Óvodáknak az egyik óvoda vezetője, és titokban megérkeztünk, és a Color TV-vel, a Kazincbarcikán így a polgármester úrral egy kicsit így összeszervezkedtünk, hogy egy ilyen álprogramot csináltunk a gyerekeknek az óvodába. Nagyon élvezték egyébként, mert kressz program volt, tehát futóbiciklivel, motorral, mindenhova jöhettek, mehettek, és jó sokan voltunk az udvaron, de hát nem ez volt a program. És mindenki csak megérkezett, és nem értették egyébként, hogy ez a sok idegen, ez ellenőrizni jön-e őket, vagy vagy miért vannak ott a polgármester úrral. Úgyhogy nagy meglepetés volt Krisztinek, hogy ezt a díjat ezt ő nyerte, és hogy Kazincz Barcikára is érkezett egy ilyen díj, és a polgármester úr is nagyon büszke volt erre egyébként. Tehát ő volt a legboldogabb, ő értékelte Kriszti után a legjobban ezt a díjat, hogy az ő városában egy ilyen pedagógus dolgozik. És most a második díjazottnál ezt így nem sikerült időben összehozni. Hát nem szabad semmit elmondani egyelőre. Jó lesz. Nem ebben a hónapban adjuk át. Azt is elmondhatom, mert nem sikerült úgy összeszervezni, hogy méltó legyen az átadás. Tehát bemenni és átadni valakinek egy intézményben egy díjat, csak úgy nem. Ez egy szülői díj, tehát legalább a gyerekek vagy szülők is legyenek ott, hogyha lehetséges. Tehát hogy eddig próbáltunk évzáróra bemenni, vagy valamilyen módon ugye az intézménybe egy nagyobb tömeget egy kicsit úgy összehozni, vagy pedig bemenni egy ott lévő rendezvényre, megrendezett programra. Úgyhogy egy kicsit várunk, és szervezzük az átadást, de mindenféleképpen el fogjuk mondani. Szerintem a sajtónak ugye előre jöjjön velünk megint, akiknek ugye jeleztük, hogy diátadás lesz a Kazincz Barcikán. Nagyon nagy örömmel jöttek velünk Miskolcról is újságírók, úgyhogy örülök neki. Előre fogjuk itt is jelezni, hogy hova szeretnénk majd menni. Egy jelölés is elég, és egy olyan minőségi jelölést kell leadni, ami után ezért egy minimális nyomozás, idézőjelben nyomozás történik. Nagyon szép jelölések és nagyon értékes jelölések érkeztek hozzánk, és az ötfős kuratórium ki is választott egy párat, amire elkezdtünk egy kicsit nyomozni, amiután elkezdtünk érdeklődni a pedagógus iránt, és egyébként olyan sok értékes pedagógus van közöttünk. Olyan jó olvasni ezeket a jelöléseket és a visszaigazolásokat, hogy valóban így van, ahogy le van írva a jelölésbe. Tehát mi egy e-mail címet látunk, vagy aláírja a jelölő, vagy nem írja alá. Egy e-mail címről érkezik egy jelölés, és egy nevet látunk, egy intézményt látunk, és egy jellemzést, a programok bemutatását, amit eddig csinált, a tevékenységeit, amit eddig végzett. És azért ezután utána kell nézni valahol egy kicsit. Vannak, ugye hát majdnem mindenki pedagógus a kuratóriumban, vannak ismerettségek, vannak összeköttetések, úgyhogy hamar le lehet csekkolni szinte bárkit a megyében. Kriszti néniről elég volt tényleg két telefon, és mindenki. Tehát jöttek hozzánk vissza az e-mailek, jöttek vissza az üzenetek. Hú, a legjobb hely lenne, és hogy szervezzük meg, és tényleg nagyon-nagyon-nagyon jó lenne. És őre egyébként azt hiszem, hogy 3 jelölés érkezett, vagy 4, és mindegyik fantasztikusnak írta le, hogy a kuratórium első díjazottként őt választotta.
2: Idén 2 összmagyar középiskolás tábort is szervezett a Rákóczi Szövetség sátora a Jóújhelyen, amelyekre a Kárpát-medence mellett a diaszpórából is érkeztek magyar fiatalok. A közös programok, a kulturális élmények és az új barátságok mellett a táborok a magyar nyelv és identitás erősítését is szolgálták. Tudósítónk Koleszár Krisztián összeállítását hallják.
1: A Kárpát-medence minden tájáról, sőt a diaszpórából is érkeztek fiatalok a Rákóczi tábor idei összmagyar középiskolás táboraiba Sátoradjaújhelyre. A többnapos program célja nem csak az, hogy tartalmas nyári élmény nyújtson a résztvevőknek, hanem az is, hogy erősítse a magyar identitást, segítse a magyar nyelv és kultúra megőrzését, valamint új barátságok és határon átívelő kapcsolatok születhessenek. A szervezők emellett arra is nagy hangsúlyt fektetnek, hogy a fiatalok megismerjék Zemplén természeti és kulturális értékeit. A tábor programjairól és célkitűzéseiről Lőrinc Brigittát, a Rákóczi Szövetség rendezvény szervezőjét hallják.
4: A tábor összétszáma ismételten 900 fő, és érkeztek a Kárpát-medencéből, illetve a diaszpora magyar közösségeiből. Kárpát-medencéből érkeztek Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből, Vajdaságból, a diaszpora magyar közösségeiből pedig többek között Japánból, Kanadából, Csehországból és Amerikából is. Igyekszünk olyan programokat készíteni a diákok számára, amelyben a magyar kultúrát, magyar nyelvet használhatják, tanulhatják, és ugye ez a legfontosabb célunk, hogy a szórványból érkező diákok magyar környezetben tudjanak érvényesülni, tehát ezáltal igyekszünk táncházat tartani számukra, színházi előadással kedveskedünk, illetve kirándulásokat is szoktunk készíteni, amelynek következtében Zemplén kincseit megtekinthetik.
1: A Rákóczi Szövetség összmagyar középiskolás táborának különlegessége, hogy nem csak a Kárpát-medence magyar lakta területeiről, hanem a világ számos pontjáról is érkeznek fiatalok Sátoraljaújhelyre. Vannak, akik már gyermekkoruk óta magyar közösségben élnek, másoknak azonban ez az egyik ritka alkalom, amikor napokon át magyar szó veszi őket körül. Brösztl Arnóczky Emma. Családjával az Egyesült Államokban él, a magyar nyelvet nagymamája segítségével kezdte elsajátítani, a táborban pedig különösen nagy élményt jelent számára, hogy kortársaival is magyarul beszélhet.
5: Itt táborban nagyon szeretek, egész családom itt felnőttek sátorhelyben, itt Amerikában lakunk most. Egész családom most sátorhelyben vannak, és a táborban nagyon sok barátom csináltam, szeretek lenni velük, szeretek beszélni velük, szeretek enni együtt, szeretem mindent a táborba, a játékot, mi mentünk lovaskázni tegnap, mi mentünk fent a hidon, ez nagyon jó volt. Én pici voltam, akkor a nagymamám jött Amerikába, és tanult engem magyart. Mi én nem tudtam magyar, sok anyám, meg apám, és egész családom, akkor ő tudtam magyar, én meg nem értettem magyar, és nem tudtam beszélni magyart még. Most tudok érteni, meg beszélni magyarat.
2: Az FC 60 a labdarúgás mellett a kézilabda és a jégkorong fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektet. Jó hír, hogy a 60-i jégpálya a tervek szerint szeptembertől ismét megnyithatja kapuit, jelenleg az ehhez szükséges engedélyezési eljárás zajlik. Emellett a kézilabda szakosztály is fejlődő pályára állt, a klub célja pedig, hogy a következő időszakban stabil utánpótlásbázist építsen ki mindkét sportágban. Így az FC 60 hosszú távú sportfejlesztési terveiben a labdarúgás mellett a kézilabda és a jégkorong is kiemelt szerepet kap. A részletekről Ofella Zoltán, a klub elnöke beszél.
6: Ugye nem csak futball van ebben az egyesületben, hanem ugye van kézilabda és van jégkorong. Hát egy hatalmas nagy teher fog remélem a napokban leesni a vállunkról, mert úgy néz ki, hogy a építési hatóság visszajelzés alapján a jégpálya megkapja a használatba vételi engedélyt, és szeptembertől újra üzemelhet a jégpálya.
7: Ez jó hír lenne.
6: Én nagyon bízom benne, hogy olyan feltételeket tudunk teremteni, hogy a lakosságnál sem lesz a környezetünkben lévő lakóknál sem lesz ez probléma, mert azokat a feltételeket, amiket kértek tőlünk, teljesíteni tudjuk, ami azt jelenti, hogy

0: van az iskolai programunk, és a megbeszéltek szerint most már több iskolában leszünk jelen a következő időszakban.
1: Végül az időjárásról: derült lesz az ég, egyre szárazabb a levegő, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 14-16, napközben 33-34 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. július 29-én szerdán.
2: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalma. Lefőzlek néven idén is megrendezte a lekvárfőző versenyt a Gönci Egyházközség. Búzsván táboroznak a sajóládi hittanos gyermekek a héten. 15. sóstó serfeszt és buboréknapok lesznek július 31-e és augusztus 2-a között. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk.
0: Kora esti hírmondó.
1: Lefőzlek néven idén is megrendezte a múlt hétvégén a Gönci Barack lekvárfőző versenyt a Gönci Egyházközség. A közösségépítő eseményről Szabó László gönci plébániai kormányzót kérdezzük. Milyen céllal és mikor indítottátok el ezt a versenyt itt az egyházközség területén?
2: 2013-ban volt az első ilyen lefőzlek verseny. Ez nem elsősorban egymásnak a lefőzése, nem egymásnak a leküzdése, hanem inkább a baracknak a lefőzésére vonatkozik. De nyilván egy egészséges verseny is kialakult az egyes csapatok között. Az egyházközségben ez egy ilyen közösségépítő alkalom is, amikor a környező filiális egyházközségekből is eljönnek többnyire, és csatlakoznak ehhez a versenyhez. Szombaton szokták itt a plébánia udvaron a lekvárt megfőzni, ez az egyik kitétel. A lekvároknak a zsűrizése pedig vasárnap a hálaadó szentmise után történik a templom előtt, ilyen kis kifli karikákon kínálják az egyes csapatok a lekvárt, de nyilván nem tudják, hogy kiét, teljesen ismeretlenül kell kínálniuk, és a kínálás végén mindenki kap egy kis szavazó cetlit, amin leadja a szavazatát, hogy szerintem melyik számú lekvár volt a legízletesebb számára.
1: A barackot azt a csapatok hozzák, vagy az kapják?
2: Akinek van saját barackja, természetesen az hozhatja, akinek nincs, azok részére az egyházközség biztosítja. Sokszor vannak nagylelkű felajánlások, amikor

0: egyesek felajánlják, ilyen vállalkozók, de ha szükséges, akkor megvásároljuk, és természetesen mindegyik csapat kap körülbelül egy olyan 10 kilónyi barackot, és ebből kell nekik a lekvárt megfőzni.
1: Idén 6 csapat nevezett be a barac lekvár főző versenyre. 4 a Gönci Egyház községből, 1-1 pedig a kékedi és a zsújtai filiákból. A hívekből álló zsűri a legfinomabbnak, a Koncsol Mihalik Zsuzsanna és a Koncsol Zsuzsanna Gönci páros lekvárát találták. A kékedi filia egyháztanács tagjai 20 kiló sárga barackból főzték a lekvárt, mondta el Gyulászné Patrik Katalin.
2: Barackból főzik természetesen itt a lekvárt egy nagy üstben. Milyen fajta barackból és hány kiló fér egy ilyen üstbe?
3: Mostan 20 kiló barackot mostunk meg, és magoztunk ki, megpucoltuk meg, de gönci barackot kapunk itten. Gönci barackból főzzük a lekvárt. Megmossuk a barackot, kimagozzuk, megpucoljuk, ha rosszat, rossz részét kivágjuk, és vagy kidobjuk, hogyha rossz, hibás, és utána meg húsdarálón ledaráljuk a barackot, és úgy tesszük oda főni, hogy már nem, ne kelljen olyan sokáig, mire szétfőzzük.
2: És akkor az 20 kiló barack az belefér egyből az üstbe?
3: Igen, 20 kiló, ebben még több is belefér. Ne.
2: És mennyire keményre főzik, meddig főzik?
3: Hát ezt most olyan jól lefőzzük, amíg az a habja el nem tűnik, és akkor beletesszük a cukrot, és még azzal is kb. Egy órát főzzük. Szoktunk kitenni tányérra próbát, és akkor úgy.
2: És körülbelül a 20 kiló barackhoz mennyi cukor illik?
3: Hát a 20 kilóhoz 4 kilót szántunk, hogy annyi elég lesz.
1: A Borsodabolyi-Zemplén vármegyei Búzsván táboroznak a sajóládi hittanos gyermekek a héten. A 20 gyerek közül a bátrabbak sátraznak, de a többségük az arándokszálláson alszik. Színes programokra számíthatnak az általános iskolás gyerekek a hittantábor alatt, mondta el Varga Béla sajóládi plébános.
2: Mi lesz az idei hittantábornak a témája, tematikája? Hány gyerekkel jöttetek?
4: Ennyi saló, tényleg most érkeztünk meg pár perccel ezelőtt, vagy egy fél órával ezelőtt. 20 gyermekkel jöttünk, összesen 25-en vagyunk, tehát 5 felnőtt is van, akik együtt leszünk ezen a héten, hétfőtől péntekig, Mózsbai táborunkban. Az idei hittanos táborunknak a témája, mivel magától adódik, Szent Ferenc halálának évfordulója van, így mi is Szent Ferenc légkörében, a természet, az állatok és egymás szeretetének légkörében szeretnénk megélni ezt az elkövetkezendő hetet. Játékos vetélkedőink, feladataink is Szent Ferenchez fognak majd kapcsolódni.
2: És annyira természet közelébe vagytok, hogy itt már a gyerekek állítják a sátrakat, de nem mindenki abban fog aludni, úgy tudom.
4: Természetesen vannak, akik bent alszanak az ágyos részen, van, akik pedig a sátros részen. Akkor bátrabbak, akik sátorban fognak majd aludni.
2: Hányan lesznek körülbelül sátorban?
4: 5 sátor áll, és abban nagyjából 10-en fognak majd kint aludni.
2: És ilyenkor a táborban hogy szokott lenni, hogy akkor itt akiket hoztok magatokkal, ők főznek, tehát egy kicsit így bemutatni a tábor jellegét?
4: Természetesen hozunk magunkkal szakácsnéniket, 2 is hoztunk magunkkal, akik a napi 3-szori, vagy akár még a többszöri étkezést is biztosítják a számunkra. Előre megvásároltuk a ételekhez az alapanyagokat, és a konyhában ezeket pedig el fogják számunkra majd készíteni.
2: Van olyan táborozó, aki most jött először, vagy itt visszajáró, visszatérő gyerekek vannak?
4: Is. Vannak, akik már évek óta visszatérnek a táborokba, és van, aki most jött idén először. Bízunk abban, hogy nem utoljára, és bízunk abban, hogy jól fogja magát érezni.
2: És úgy látom, hogy a 2 szakácsnénin kívül még azért fiatalok is vannak, akik segítenek?
4: Így van. Van egy fiatal lányzó, egyik szakácsnőnek a lánya, aki végzett a Mustármaga közösségben, és ő jött nekem segíteni, illetve ez egy szemináriumban egy másodéves kispap van még velünk ezen a héten.
1: Bodnár Noel sajóládról érkezett a táborba. A tavalyi tábor emlékezetes programjai és a jó hangulata miatt jött el idén is.
5: Azért jöttem, már tavaly is voltam, és nagyon elmeindulós tábor volt. és mindenkit ismerek. Negyedikes vagyok, ötödikbe megyek.
2: És a tavalyi táborra hogy gondolsz vissza, abba mi volt a legjobb most ettől a tábortól, mit vársz?
5: Hát tavaly volt párnacsata, az nagyon jó volt. Volt az egésznapos túra, az is nagyon jó volt. És ugyanazt várom egyébként.
2: És tavaly is sátorban aludtál?
5: Igen, tavaly is sátorban aludtam.
2: Időjárás viszont tagságaitól nem félsz?
5: Nem félek. Tavaly volt egy vihar, pont este jött, csak ketten maradtunk kint a sátorba. Két külön sátrazó. Nagyon sokan beháztak, de mi szerencsére nem.
2: Az annak talán a titka, hogy jól kell felverni a sátrat?
5: Hát egyrészt igen, meg hát most, hogyha esetleg valahol elszakad, vagy egyszer elhasználódik.
2: És lelki programok mik szoktak lenni?
5: Igen, Szent Michel lesz. Tavaly is volt, átmentünk mindig a templomba. Lesz imádság, énekelés, lesznek énekek. Szerintem majd lesz megint egy bemutatkozó, hogy mindenki megismerjen mindenkit.
1: A hagyományos kézműves és nagyüzemi sörök mellett idén is prosecco, pezsgő és fröccs színesíti a kínálatot a 15. Sóstó Sherfest és buboréknapokon a Sóstó Gardenben és a revitalizációs sétányon. A Sóstó Gyógyfürdők ZRT és a Sunshine Media Group Nyíregyháza által szervezett háromnapos gasztrokulturális programon street food ételek, különleges barbecue és grillfogások, valamint más specialitások is várják a vendégeket július 31-e és augusztus 2-a között. A jó hangulatról zenei fellépők széleskörű kínálata gondoskodik. Matavovszki Dániel, a Sóstó Gyógyfürdők ZRT vezérigazgatója elmondta. Az új helyszín emelte a rendezvény színvonalát és annak programkínálatát is.
6: Volt egy ilyen gondolatunk, hogy itt ugye van ez a revitalizációs sétány, egy ilyen elég bonyolult és nehezen kimondható névvel, de ugye ez a zenélő szökők úttól gyakorlatilag a parkfűrőnek, a strandnak a bejáratához vezető hosszú sétány, ahol egyébként egész évben üzemelnek vendéglátóhelyek, ugye a Sóstó Garden is itt található, de egy picit egy ilyen elfeledett rész, egy kiesik valamelyest ugye a sóstói körforgásból, hiszen ugye a zenélő szökők út, a tavaknak a környéke, még a parkfürdő bejárata is ugye a vendégeink szempontjából ugye elég frekventáltak, de ez az összekötő rész, egy nagyon hangulatos, fás rész egyébként, valamelyest kiesett itt mindig is a körforgásból. Sokat gondolkodtunk már korábban is, hogy mit lehetne tenni, hogy azért ezt is használják az ide látogatók, és volt egy ilyen ötlet, hogy adná magát, hogy a sétány mellé telepítjük ugye a kiállítókat, és akkor milyen jól tudnak ott sétálgatni ugye a vendégek, fogyasztani, és megpróbáltuk ezt az előző évben, és nagyon jól működött, mert nagyon-nagyon népszerű volt, és utána nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk.
1: A résztvevők visszajelzéseinek köszönhetően kibővül a programok helyszíne. A kiállítók betöltik majd a sétány, a Szökőkút és a Bernát utca közötti teljes szakaszt. Az idén emelt számú vendéglátó egység érkezik majd, amelyek egész nap különleges italokkal, valamint ételekkel fogadják a vendégeket. Újdonságok is lesznek mind az ételek, mind a programok terén. Mondta el Balogh Béla, a Sóstó Garden Kft. Ügyvezetője.
7: Az eddig megszokott kézműves hamburgereken felül barbecue-val, különböző készételekkel, valamint lángos különlegességekkel, vagy édesség különlegességekkel, mint a fagylalt, amely bele van töltve a kürtös kalácsba, vagy a churros, tehát hogy ezek mind-mind jelen lesznek, cukorkák, édességek a kicsiknek, és persze az édesszájú nagyoknak is, és persze a sör különlegességek, bor különlegességek, prosecco különlegességek, ezek jelen lesznek, illetve ehhez a programkínálat is bővült, sokkal több a helyi zenekarok mellett azért több országosan ismert fellépő is jelen lesz, ilyen például Istenes Márk, aki az X-faktor felfedezetje és nagyszerű szereplője volt, valamint, de neki is van helyi kötődése, hiszen Újfehértóról származik, valamint az FLM zenekar, illetve Péter Samek péntek, az FLM pedig szombaton lép fel.
1: Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
8: Közeledik Detke és Kápolna római katolikus plébánia, Mátra-Verebély-Szentkúti zarándoklata. Augusztus 16-án vasárnap Mátra Verebély Szentkúton dr. Udvardi György veszprémi érsek mutatja be az ünnepi szentmisét. Az utazáshoz fejenként 5000 forint hozzájárulást kérnek, érdeklődni és jelentkezni augusztus 15-ig lehet a zarándoklat2024@gmail.com e-mail címen. A zarándoklat lelki vezetője Kakuk Ferenc plébános lesz. Szeretettel várják a híveket a szomszéd egyházközségekből is, zarándokoljanak velük. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszterci templomban augusztus 25-én, 26-án és 27-én. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a szentélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Kérik, azok jelentkezzenek a lelki gyakorlatra, akik mindhárom nap jelen tudnak lenni. Verdi Requiem nagyszerű előadás lesz az Egri Bazilikában augusztus 21-én pénteken 18 órától. Az előadók az International Youth Choir Festival Choir, Miks Adrián szoprán, Sök Atala mezzoszoprán, Fekete Attila tenor, Kis András basszus, az Era Nova zenekar, vezényel Michael Alber. 240 nemzetközi fiatal énekes és zenész lesz jelen 11 országból, augusztus 21-én pénteken este 6 órától tehát az Egri Bazilikában Verdi Requiem. Felkészítő foglalkozásokat indít a legszegényebb településeken élő gyermekek számára a Máltai Szeretetszolgálat. A jelenlétpontokon a pótvizsgára készülő és tanulási nehézségekkel küzdő fiatalokkal szociális munkások és gyógypedagógusok foglalkoznak. A kezdeményezésben érintett 300 hátrányos helyzetű település közül 88 Borsod-Zemplén vármegyében található. A felzárkózó települések program keretében összesen 28 civil és egyházi szervezet végez intenzív szociális munkát. A részletekről Romhányi Tamás, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője adott tájékoztatást.
9: Július közepére, egész pontosan a július 20-án kezdődő hétre írták be a jelenlétpontok vezetője naptárokba azt a feladatot, hogy a településen évismétlés, vagy hát bótvizsgára készülő gyerekek családjait megkeressék. A felzárkózó települések program az ország 300 legszegényebb településén működik. Ebből mi vagyunk a legnagyobb megvalósító, 28 szervezet végez szociális munkát, de a Máltai Szeretetszolgálat 112 településen van jelen egymaga. Most, hogy megnéztem a felzárkózó települések helyszínei közül, a 300-ból 83 Borsod-Zemplén megye területén található, tehát elég intenzív általában a program, meg a Máltai Szeretetszolgálatnak is a jelenléte. És minden településen van jelenlétpont, ami közösségi tér, és illetve a szociális munka központja. Ezekben mindegyikben van gyermeksarok, illetve tanulósarok kialakítva azoknak a gyerekeknek, akiknek az otthoni körülmények nem alkalmasak a tanulásra, tehát akár csak házi feladatot írni, bármire bejöhetnek. És egész évben zajlanak úgynevezett tanulássegítő foglalkozások, a bukások, iskolai lemorzsolódások csökkentésére, vagy hogy a gyerekeknek az iskolai teljesítményét, a hátrányaik ne rontsák tovább. Most nyáron speciális feladatunk a pótvizsgára készülő gyermekekkel való tanulás. Ezt most ezen a héten keresik meg a családokat, az érintett családokat a munkatársaink, és elkezdődnek. Ugye az augusztus utolsó hetében írja ki a legtöbb általános iskola a pótvizsgáknak az időpontjait, és akkor a következő heteket ezzel töltik a munkatársaink, illetve az érintett gyermekek. A tavaly évben megközelítőleg 200 gyermek fordult meg a jelenlét pontokon, akik pótvizsgára való felkészítésen vettek részt. Pontos százalékot nem tudok mondani, de elég jó hatékonysággal sikerült venni ezt az akadályt, úgy tudták folytatni a legtöbben évismétlés nélkül a tanulmányaikat. Tehát most is számítok olyan gyermekekre, akik még az elsőt most fogják kezdeni, de akár a családjuk, akár a szakemberek, a pedagógusok úgy ítélték meg, hogy egy pici előzetes beszoktatást segítő időszakban egy segítségnyújtás ráfér a gyermekre. Van néhány középiskolás diákunk is, akik ugye már nem a településen lévő általános iskolába járnak. Új kihívások közt kell helytállniuk. Ez nagyon nagy választó víz, a felzárkózó településekről elkerülő gyerekeknek egy nagyon nagy része az első fél évben, vagy az első év végén kibukik a középiskolából. Ők is segítségre szorulnak, de a mostani foglalkozásainkban érintett gyermekeknek az zöme, akikre számítunk, az második és hatodik évfolyam közötti gyerekek, de hát 8 évestől 11 éves korig lesznek a legtöbben, hiszen a hétköznapokban is ez a korosztály látogatja leginkább inkább ezeket a foglalkozásokat. Még gyógypedagógusok és logopédusok is segítenek néhány településen. A legtöbb helyszínen a szociális munkásaink azok, akik a gyerekekkel leülnek tanulni, vagy pedig pedagógusok vagy önkéntesek jönnek, akár egyetemisták is ebbe besegíteni. A személyes jelenlét és egyáltalán az, hogy odafigyelünk a gyerekekre és nem hagyjuk őket kallódni, ez a legnagyobb segítség. De nagyon sokszor fordulnak elő olyan problémák, hogy ilyen tanulássegítő foglalkozásokon már harmadikos, negyedikes gyerekek is vannak, akiknek még a betűknek a kiolvasása nem megy maga biztosan, és azt kell gyakorolni. Vagy például a egészen nagy gyerekeknél is szokott probléma lenni, például a pontosi, elipszilonosének a használata, akkor például azt gyakorolják. Vannak egészen nagy gyermekek, akik a matematikában addig magabiztosak, amíg az ujjaikon ki tudják számolni az adott feladatot, hogyha annál nagyobb számokkal kell dolgozni, akkor lefagynak és nem sikerül nekik a feladatot megoldani. Ez sok-sok gyakorlás, sok-sok türelem kell, és elsősorban ez az, amit a munkatársainktól, meg a segítőinktől megkapnak a jelenlétpontokon.
8: Felkészítő foglalkozásokat indítanak a máltaiak a legszegényebb településeken élő gyermekek számára. A részletekről Romhányi Tamás, a szeretetszolgálat kommunikációs vezetője adott tájékoztatást az imént. A Miskolci Görögkatolikus Somaszok Kollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görögkatolikus Somaszok Kollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Europass önéletrajzzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladás szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból. A diákok számára ösztöndíj is elérhető. Augusztus 15-én Nagyboldogasszony ünnepén, valamint a környező hétvégéken ajánljuk lépteinket a békéért, induljunk el együtt a test és a lélek közös útján, hogy a béke megújuljon szívünkben, családjainkban, közösségeinkben és a világban, buzdít a Mária út közhasznú egyesület. 13. éve, hogy minden évben zarándokok ezre indulnak útnak a Mária úton Nagyboldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. Évről évre egyre többen fedezik fel a zarándoklás ősi, mégis mindig aktuális hagyományát, amely egyszerre jelent testi kihívást, lelki elmélyülést és közösségi élményt. A növekvő részétel azt mutatja, hogy sokan keresik azokat az alkalmakat, amelyekben az aktív kikapcsolódás valódi lelki tartalommal párosulhat. A 2026-os zarándoknap közös szándéka a béke. Korunk különösen is vágyik arra a békére, amely nem csupán a háborúk hiánya, hanem az emberi kapcsolatok, a közösségek és a nemzetek közötti kölcsönös tisztelet és megértés gyümölcse. Ferenc pápa gyakran emlékeztetett bennünket arra, hogy a béke a szívben kezdődik, a meghallgatás, a párbeszéd, a megbocsátás és a testvéri szeretet útján épül. Ahhoz, hogy béke legyen a világban, először nekünk kell a béke embereivé válnunk. Az elmúlt évek eseményei sokakat indítottak belső útra, egyre többen tapasztalják meg, hogy a bizonytalanság és a megosztottság idején különösen fontos megtalálni azt a belső forrást, amelyből remény, bizalom és béke fakad. Ezért tehát augusztus 15-én és a környező hétvégéken mindenki előtt nyitva áll a lehetőség, hogy útra keljen és lépteit a béke szándékára ajánlja fel. A zarándoklat során megoszthatjuk egymással örömeinket és terheinket, tanulhatunk egymás tapasztalataiból, bátoríthatjuk az útkeresőket, és megtapasztalhatjuk a közösen hordozott ima erejét. Az út nem csak a célba érkezésről szól, hanem a találkozásokról, a figyelemről és a közösségről is, ezért remélik, hogy idén is sokan csatlakoznak a zarándoknaphoz. A központi lelki programhoz minden zarándok szakasz saját helyi értékeivel kapcsolódik. A résztvevők nem csak gyalogosan, hanem kerékpárral, futva, lovon, vagy akár vízi zarándoklat keretében is bekapcsolódhatnak. A Mária út teljes hálózatán mindenki megtalálhatja a számára megfelelő formát és távolságot. Csatlakozni néhány speciális szakasztól eltekintve bárhol és bármikor lehet. A Mária út lehetőséget ad arra, hogy lakóhelyünk közel is megtapasztalhassuk a zarándoklás élményét. Az Egy úton nemzetközi zarándoknap egyik fontos küldetése, hogy megmutassa, Magyarországon és a Kárpát-medencében is számtalan lehetőség kínálkozik arra, hogy csodálatos természeti és épített környezetben közösen lelki tartalommal gazdagodva járjuk végig a saját utunkat. Szeretettel hívják azokat is, akik valamilyen okból nem tudnak személyesen részt venni a zarándoklatokon, kapcsolódjanak be az ima háttérláncba és ajánlják fel ezen a napon imáikat, gondolataikat és áldozataikat a békéért. Aki szeretné, hogy saját ima szándékát is hordozzák az zarándok csoportok, kérik, küldjék el azt az info@mariaut.hu e-mail címre. Legyen augusztus 15-e és a környező hétvégig sok ezer ember közös tanúságtétele arról, hogy a béke útja ma is járható, lépésről lépésre, emberről emberre, szívről szívre. Buzdítanak a Mária út közhasznú egyesületnél.
1: Kedves hallgatóink, kora esti hírmondónk végéhez értünk. Debnár Ádám, Grunda János, Fekete Gábor, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás szerkesztők, valamint Nátrán István technikus nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Sinkovics Andrát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
10: Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: Töretlen a népszerűsége a városi kispályás labdarúgó bajnokságnak Nyíregyházán. Változik a turista utak jelzése a Délbükkben és Sátoraljaújhely térségében. Ismét különleges sporteseménynek adott otthont Adács. Gyors reagálás, elsősegélynyújtás és csapatmunka, ezek a honvédelemben is nélkülözhetetlen készségek. Ezt szolgálta a Sátoraljaújhelyen immár harmadik alkalommal megrendezett országos egészségügyi kadétverseny. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Töretlen a népszerűsége a nyíregyházi városi kispályás bajnokságnak. Az elmúlt években rendre 100 fölött volt a csapatok létszáma, és így lesz ez a következő idényben is. A nevezés lezárult, augusztus elején pedig már indul a bajnokság. Óriási az érdeklődés a bajnokság iránt, és nem csak a vármegyéből, hanem a szomszédos vármegyékből is neveztek csapatok, mondta Dajka László, a bajnokság főszervezője. Változik a turista utak jelzése a Délbükkben és Sátoraljaújhely térségében, amelynek munkálatait a Magyar Természetjáró Szövetség pályázata támogatja. Makár Rihárdot, a Borsodabaói Zemplén Vármegyei Szövetség elnökségi tagját hallják.
2: Úgymond itt folytattuk a tavalyi évnek a felújítását, hiszen tavaly már Cserépváralja és Bogács, illetve Szamolya között elkészült a turistaút felújításának a jelzése. Idén pedig folytatódott ez a Dobirét felé, illetve a sárgasáv jelzésig, ami egyébként Kács felé halad. Ilyenkor, amikor festünk, mindig átnézzük, hogy a szabályzatnak megfelelő-e az a jelenlegi jelzés, és itt is volt egy korrekció, és itt úgy döntöttünk, hogy azért főjelzést hagyunk ennek az útnak, mert nagyon szép útvonal, de nem sávjelzés lesz, ami korábban piros sávjelzés volt, hanem piros keresztjelzés, és ez a piros keresztjelzés akkor így indul Cserépváraljáról a buszmegállóból, a vár alatti részen elhalad, és akkor utána a Dobiréten keresztül a már említett sárgasávval is érintkezve, illetve azt elhagyva egy korábbi piros kereszt jelzésbe csatlakozik, amely piros kereszt jelzés a Horvölgyig halad, tehát így egy hosszabb útvonal valósult meg itt is. Sátoraljaújhely környékén kezdtünk el festeni, ott a pünkösdi hétvégén alakítottuk át egy picit a rendszert, és se amiatt csináltuk, hogy csak megzavarjuk a térképen közlekedőket, hanem azért, mert itt létesült korábban mindenki tudja az összetartozás hídja, és így az sem maradhat turista út nélkül. Így a közelben levő piros sáv turista út, ami egyébként korábban a Zsólyomka fölötti részen csak az aszfaltos úton haladt, ezt bevittük a Szárhegy aljára, illetve érintjük így a Szárhegyi oldalát a összetartozás hídjának, és utána visszatér a rendes nyomvonalára, és a változás plusz az lett, hogy ebből a piros sávjelzésből így már piros háromszög lesz, ami magára a Szárhegy csúcsára vezet fel, tehát itt volt egy kis változás, de szerintünk ez egy könnyen átlátható rendszer lesz. Új helyen lesz még egyébként bővítés, az még nincsen festés alatt, de ugyanúgy a hídnak a másik oldalát is be fogjuk majd kötni a turistaút rendszerbe, mivel ott a Várhegy van, így a várhoz egy rom jelzés fog majd vezetni az onnan kiinduló kék keresztjelzésből, ez egy kék rom jelzés lesz, tehát ez majd a nyár folyamán valószínűleg el fog készülni, és a múlt héten volt egy nagyobb hír, hiszen itt az MTS-szel együttműködve változtattunk útvonalat az Akteleki karszton, mégpedig a Jósvalfő melletti Kuriszlántól indulva a Szelce pusztáig. Ilyet még nem nagyon csináltunk, az emlékeim szerint még nem nagyon volt ilyen, de jelzéseket cseréltünk, úgymond, tehát, hogy ami korábban volt piros sáv, az lett kék sáv, illetve ez fordítva. És ezt így összehangolva az MTS-szel készítettük, ők csinálták az egyik útvonalat, mi a másikat, de itt nagyon pontosan meg kellett beszélni a napokat, hogy ki, mikor, hogy fest, mert olyan nem lehet, hogy a terepen egyszerre mondjuk két kék van, vagy két piros, de sikerült ez az együttműködés, és 5 nap alatt elkészült ennek a cseréje, és akkor mostantól úgymond a rövidebb útvonalon vezet az országos kék túra, magánált a Szelce völgyön, ami egy nagyon szép, hogy emiatt történt a változást, hogy ezt így korábban kinézték, hogy ezt érdemes bemutatni a kék túrázóknak, és a korábbi útvonal lett akkor a piros sáv, ami egyébként Szögligetről vezet Rudabányáig, tehát ez is ott a térségben egy hosszabb útvonal.
1: Ismét különleges sporteseménynek adott otthont Adács. Immár második alkalommal rendezték meg a harci távlövő íjászviadalt. A sportágról Nagy Zoltánt, az ABA nemzetség hagyományőrző íjászai Adács vezetőit hallják.
0: Hát az elképzelés az valójában, mivel hogy ugye íjászattal foglalkozok, először a céllövő íjászattal kezdtem. Aztán megmutatták egyszer nekem, hogy hát lehet ezzel távot is lőni, meg vannak ilyen távlövő versenyek, és akkor fogtam, elkezdtem ezt a távlövészetet. Hát olyan jó, elkezdtem, hogy az első versenyem 2023-ban kezdődött, akkor beneveztem egy országos bajnokságra, volt egy nagy erős íjam, volt hozzá 5 darab vásárolt vesszőm, és akkor én elmentem erre a versenyre, és hál' Istennek sikerült győzelmet aratnom, úgyhogy én lettem az országos bajnok 2023-ban. És ez váltotta ki a további folyamatot, ott megismerkedtem két barátommal, akikvel mai napig tartjuk a kapcsolatot, a mi egyesületünkben versenyeznek, és ővelük csináljuk ugye ezt a szellemiséget, tovább visszük, próbáljuk átadni majd a fiataloknak is, mindenkinek, aki részt szeretne venni egy ilyen versenybe, vagy egy ilyen íjászatba, mert ez azért másik oldala az íjászatnak. Tehát ez sokkal másabb, mint a többi, a céllövészet, vagy bármi más. Felkészülésben is sokkal nagyobb erőléti felkészülés, azért itt távlövésben vannak kategóriák, tehát van a 45 fontos, 50 fontos kategória, utána vannak a nagy kategóriák, a korlátlan kategóriák, tehát itt ahhoz, hogy az ember jó helyezést érjen el, nagyon sokat kell gyakorolni. Tehát nem mindegy, milyen szögbelő az ember, nem mindegy, milyen nyílvesszőt készítesz, nem mindegy, a nyílvesződnek hol van a súlypontja, ezt én is az évek alatt tanultam meg. Nem olcsó sport, mint a többi sporthoz képest, tehát itt lehet olyan nyílvesszőket is vásárolni, például amik 20 000-től 60 000 forintig vannak egy darab nyílvessző. Tehát, hogyha ezt a vesszőt te fogod és kilövöd, lehet, hogy az első lövés után, ha ilyen szárazság van, mint most, bele talál ugye a földbe, 400-500 méteren, aztán eltörik a vesző, és 60 000 forint, vége. A céllövésznek is megvan a maga ereje. A céllövészetben az a célja az íjásznak, hogy azt a folyamatot, amikor elkezdi a nyílvesszőt betenni az íjba, azt mindig ugyanúgy csinálja. Tehát az ismétlés ugyanolyan legyen, az fogja meghozni azt, hogy az íjász majd pontosabbá válik az íjával. Tehát itt a távlövészetben meg ennek az ellentétje van. Tehát itt nem a lassúság, megszokott mechanika, hanem itt gyorsnak kell lenni. Tehát az íjat nem szabad másodpercekre se hagyni, hogy beálljon valamilyen formára, hanem itten húzni és röpíteni kell a nyílvesszőt. Tehát ugye a lendületet ki kell használni, mert egy rugóval dolgozunk végül is.
1: Gyors reagálás, elsősegélynyújtás és csapatmunka. Ezek a honvédelemben is nélkülözhetetlen készségek. Ezt szolgálta a Sátoraljaújhelyen, immár 3. alkalommal megrendezett országos egészségügyi kadétverseny. A verseny jelentőségéről és a kadétprogram szerepéről Bodnár Csaba dandártábornokot hallják.
3: A honvédelemnek és az egészségügynek elég régóta komoly kapcsolata van. Az 1800-as évek elejéig vezethető vissza Olaszországba a Solferinoni csata, ahol először kezdtek el nagy figyelmet folytani arra, hogy a sebesülteket kihozzák a harctérről, ellássák, és igyekezzenek a gyógyulás útjára terelni. És azóta ez folyamatosan fejlődik olyannyira, hogy a NATO-ban már komoly sztendernek vannak arra idő meghatározásokkal, hogy a katonának mikor kell, mennyi időn belül kell a sérültnek először felcserhez, orvosi ellátáshoz, szakorvosi, majd szakosított szakorvosi ellátáshoz jutnia. Ennek a kivitelezése hatalmas erőforrásokat, nagyon komoly felkészültséget igényel, és nyilván minden hadseregnek célja az, hogy a sebesülteket mielőbb újra harcképes állapotba hozza, illetve hogy az emberi élet mint szentség, és mint legfontosabb dolog az mindenek előtt legyen. Ugye vannak felcser, vagy ilyen mai divatosabb szóval combat medic katonák, akik először először alakulat szinten ők elvégeznek ilyen tanfolyamokat, és kiselegység szinten ők már ott vannak a helyszínen a társukkal együtt, és rögtön az első beavatkozásokat szakavatott módon meg tudják kezdeni. A harctéri sérülések azért külön kategória, mert ugye ezek nem hasonlíthatók a hétköznapi bokaficamhoz, vagy leestem a lépcsőn, vagy egyéb sérülésekhez, és ennek a gyakorlása nehéz. Hál' Istennek békében élünk jó ideje, ritkán van lőtsebb, vagy komoly szilánk, gránátszilánk okozta sebek kezelésére szükség, viszont erre is fel kell készülni. Egy adott fegyveres konfliktus esetén ugye ennek a rutinnak meg kell lenni, és ez olyan, mint a kerék, minden korábban ne kell kezdeni ahhoz, hogy ebből vagy ezt profin felépítsük addigra, mire alkalmazni szükséges. Tehát sokkal másabb egy harctéri sérülés, mint egy hétköznapi sérülés természetesen. Végrehajtott feladatok, ugye itt, ahogy említettem a megnyitóban is, az artériás vérzésektől a különböző ficamokig, az eszméletlen sérültnek a stabil állapotba helyezéséig, egy nagyon széles spektrumban mozog. Mint a teljes kadét programban és minden kadét versenyben ugye játékosan tanulnak. Azt elmondhatom itt, hogy ez az egész kadét program egy sikertörténet. Szerencsére ez látszik itt is, harmadik alkalommal vagyok itt megnyitni ezt az eseményt, és minden évben jelentősen magasabb volt a csapatok létszáma. A mostani 29 azt hiszem, hogy egy meglehetősen impresszív. És azt hiszem, hogy a honvédelmi nevelés az nem egy intézményi keret, hanem egy társadalmi összefogás szükségessége, és ez nagyon jó példa a kadétprogram. Itt szerepe van az iskolának, szerepe van a honvédségnek, szerepe van a családnak, és a fiatalok játszva tanulnak, olyan kihívásokkal találkoznak, amivel a normál hétköznapokban egyébként nem. A szülők is rendkívül hálásak, hiszen ezekre az időkre azért a digitális térből egy kicsit kihozzuk a fiatalokat, és a való élet felé egy olyan képzettséget adunk nekik, amit később is tudnak használni, és amiből remélhetően a honvédség is profitál később.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Kettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Harmadfokú hőségriasztás lép életbe, első körben jövő hét kedd éjfélig. A tartós kánikula jelentős egészségügyi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és a hozzá tartozói egészségére. Ismét életbe lép a vörös kód is, jelentette be a családügyi és szociális miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos hozzátette, a szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a hőségre. Az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány, ezért a legmagasabb fokozatú riadókészültséget léptették életbe, közölt az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László hozzátette, az azonnali beavatkozásokat és a szükséges intézkedéseket így hatékonyabban, gyorsabban tudják elvégezni. A vízügy szakemberei készenlétben állnak arra, hogy a Duna extrém alacsony vízállása mellett is biztosítsák a paksi atomerőmű hűtővízellátását, közölte a tárcvezető, később viszont az MVM paksi atomerőmű bejelentette, leállítják a hármas blokkot. Az ország több pontján, Fertőszent Miklósnál az osztrák-magyar határon, Szarvas határában, illetve Érd és Szászhalombatta között küzdenek a tűzoltók szabadtéri tüzekkel. A kánikulában erdők, tarlók, bozótos területek kaptak lángra. Takarékos vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvíz szolgáltatók a rendkívüli meleg miatt. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT a honlapján a szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében arra kéri az embereket, takarékosan használják a vizet, mellőzzék vagy ütemezzék át az olyan nem létfontosságú vízhasználatot, mint a medencetöltés vagy az automosás. A locsolást ne csúcsidőben tegyék. Rendkívüli parlament ülés kezdeményezett, hétfőre és kedre újra a kormány, amely 5 előterjesztés tárgyalását javasolja. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erről szóló levele felkerült a parlamenti honlapra. A dokumentum szerint az országgyűlés tárgyalna az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítását. Napirendre kerülhet az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítása, a média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozati javaslat, továbbá a szakképzésről szóló törvény módosítása. A tárcavezető a kezdeményezését egyebek mellett a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításának elfogadásával indokolta, amelyel szerinte a köznevelési intézmények visszakapják szervezeti és szakmai autonómiájukat, továbbá a javaslat helyreállítja a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, közölte a köztársaság.